0: had outrun in their descent the limits of the limitless, and paused from the wearisomeness of their toil. After this, I called to mind flatness and dampness, and then all its madness, this madness of a memory which busies itself among forbidden things. Very suddenly there came back to my soul motion and sound, the tumultuous motion of the heart, and in my ears the sound of its beating. Then a pause in which all is blank, then again sound and motion and touch, a tingling sensation pervading my frame. Then the mere consciousness of existence without thought, a condition which lasted long. Then very suddenly, thought and shuddering terror, the earnest endeavor to comprehend my true state. Then a strong desire to lapse into insensibility. Then a rushing revival of soul and a successful effort to move. And now a full memory of the trial, of the judges, of the sable draperies, of the sentence, of the sickness, of the swoon. Then entire forgetfulness of all that followed, of all that a later day and much earnestness of endeavor have enabled me vaguely to recall. So far I had not opened my eyes. I felt that I lay upon my back, unbound. I reached out my hand, and it fell heavily upon something damp and hard. There I suffered it to remain for many minutes, while I strove to imagine where and what it could be. I longed, yet dared not to employ my vision. I dreaded the first glance at objects around me. It was not that I feared to look upon things horrible, but that I grew aghast lest there should be nothing to see. At length, with a wild desperation at heart, I quickly unclosed my eyes. My worst thoughts then were confirmed. The blackness of eternal night encompassed me. I struggled for breath. The intensity of the darkness seemed to oppress and stifle me. The atmosphere was intolerably close. I still lay quietly and made effort to exercise my reason. I brought to mind the inquisitional proceedings and attempted from that point to deduce my real condition. The sentence had passed, and it appeared to me that a very long interval of time had since elapsed. Yet not for a moment did I suppose myself actually dead. Such a supposition, notwithstanding what we read in fiction, is altogether inconsistent with real existence. But where and in what state was I? The condemned to death, I knew, perished usually at the auto da fe, and one of these had been held on the very night of the day of my trial. Had I been remanded to my dungeon to await the next sacrifice, which would not take place for many months? This I at once saw could not be. Victims had been in immediate demand. Moreover, my dungeon, as well as all the condemned cells at Toledo, had stone floors, and light was not altogether excluded. A fearful idea now suddenly drove the blood in torrents upon my heart, and for a brief period I once more relapsed into insensibility. Upon recovering, I at once started to my feet. Trembling convulsively in every fiber, I thrust my arms wildly above and around me in all directions. I felt nothing, yet dreaded to move a step, lest I should be impeded by the walls of a tomb. Perspiration burst from my every pore, and stood in cold, big beads upon my forehead. The agony of suspense grew at length intolerable, and I cautiously moved forward, with my arms extended and my eyes straining from their sockets, in the hope of catching some faint ray of light. I proceeded for many paces, but still all was blackness and vacancy. I breathed more freely. It seemed evident that mine was not, at least, the most hideous of fates. And now, as I still continued to step cautiously onward, there came thronging upon my recollection 1,000 vague rumors of the horrors of Toledo. of the dungeons, there had been strange things narrated. Fables, I had always deemed them, but yet strange, and too ghastly to repeat save in a whisper. Was I left to perish of starvation in this subterranean world of darkness? Or what fate, perhaps even more fearful, awaited me?
1: A kút és az inga. Már beteg voltam. Halálos betege hosszú gyötrelemnek, mikor végre föloldották kötelékeimet, s megengedték, hogy leüljek, éreztem, hogy érzékeim megtagadják a szolgálatot. Az ítélet, a rettenetes halálítélet volt az utolsó határozott hang, mely fülemhez ért. Azután az inkvizítori szavak nesze, mint egy elmerült a kábulat elemezhetetlen zsivajában. Ez valahogy a forgás képzetét hozta elmémbe, talán asszociálva a gondolatban valami malomkerék berregésével. Csak egy pillanatra, mert nem sokára már semmit sem hallottam. De még egy darabig, és micsoda túlzott közelségben, rettenetes tisztán láttam a fekete palástos bírák ajkát. Fehérnek tetszettek. Fehérebbeknek, mint az ív, melyen a szavakat vonom, és keskenynek a groteszkségig. Keskenynek a megfeszített szilárdság kifejezésével, a változhatatlan elszántságnak, az emberi szenvedés zord megvetésének kifejezésével. Láttam, hogy a sors rendelése, vagy ami az én számomra sors volt, még egyre ömlötte szörnyű ajkakról. Láttam vonaglani rajtuk halálos szavaikat. Láttam, amint nevemnek formálták szótagjait, és borzadtam, mert hang nem jött közülük. S a kélyes borzadás pár villanatára láttam a terem falait borító sötét kárpitok lágy és alig észrevehető meglebbenését is. És akkor szemem az asztal 7 magas gyertyatartójára esett. Először az irgalom színeit viselték, s 7 karcsú angyalnak tűntek föl, akik mentésemre jöttek. De aztán egyszerre valami halálos megcsömörödés ereszkedett szellememre. Éreztem, hogy végigreng a testem minden rossja, mintha egy galvántelep drótját érintettem volna, míg az angyal alakok érthetetlen, lángfejű rémekké váltak, s tudtam már, hogy tőlük nem jöhet segítség. És akkor, mint egy dús zenei szólam lopózott érzéseim közé a gondolat. Micsoda édes pihenés eshet a temetőben. Halkan és tolvaj mód jött a gondolat, s hosszú időnek tetszett, míg teljes erejét elérte. De mi egy szellemem végre igazán átérezte és befogadta, a bírák alakja, mint egy varázslatra eltűnt előlem. A magas kandeláberek a semmibe süllyedtek, lángjuk kialudt, és az éjfeketesége ereszkedett rám, mintha minden érzésemet elnyelte volna valami őrült, rugalmas zuhanás az alvilág leges legmélyére. És akkor csönd lett, és némaság, és éj az egész mindenség. Elájultam. De ebben még nem azt akarom mondani, hogy minden tudatom elveszett. Mi maradt belőle, nem kísérlem megdefiniálni, még csak leírni sem, de nem tűnt el minden. A legmélyebb álomban, sőt delíriumban, bármiféle önkívületben nem. Még a halálban sem, még a sírban sem tűnik el minden. Másféle halhatatlanság nincs is az ember számára. Fölriadva a legérzéketlenebb alvásból, valami fajta álomszövet pókháló fonalait minden ébredésünkkel széttépjük. De egy másodperc múlva már oly finom tud lenni ez a háló. Nem emlékszünk arra, amit álmodtunk. Az ájulásból az életbe való visszatérésben 2 fokozat van. Először a lelki vagy szellemi lét föléledése, másodszor a fizikai lété. Valószínűnek látszik, hogyha a második fokozatot elérve visszatudnók idézni az elsőnek hangulatait, E hangulatok ékes szólóan beszélnének a küszöbön túli mélység emlékeiről. S mi van-e mélységben? Hogyan különböztessük meg árnyait a sír árnyaitól? De ha e hangulatok, amiket az első fokozat hangulatainak neveztem, nem is idézhetők vissza tetszés szerint, nem jönnek-e néha vissza hivatlanul, hosszú idő múltán, úgyhogy csodálkozunk, honnan jöttek. Aki sohasem ájult el életében, az talál-e vajon különös palotákat és ijesztően ismerős arcokat az égő parázsban? Az látja-e lebegni a légben a ma szomorú látomásokat, melyeket a tömeg sohasem láthat? Az eltűnődik-e valamely új virág illatán? Annak agyát kergeti-e őrületbe olykor valamely zenei ütem titkos jelentése, mely azelőtt sohasem vonta magára figyelmét? Gyakran tűnődve törekedtem visszaemlékezni. Keservesen küszködtem visszahódítani egy jel darabkáját a látszólagos megsemmisülés ez állapotának, melybe lelkem süllyedt. S voltak pillanatok, amikor sikerről álmodtam. Voltak rövid, nagyon rövid percek, amikor oly emlékeket idéztem föl varázsló módjára, melyek egy későbbi korszak elfogulatlan ítéletének tanúsága szerint is csak egy látszólagos öntudatlanság állapotával függhettek össze. Az emlékezete különös árnyékai határozatlanul beszélnek magas emberalakokról, akik mintha fölemeltek és csöndben vittek volna lefelé, mindig csak lefelé, míg nem szörnyű szédülés fogott el, csak el leszállás vége érhetetlenségének gondolatára is. Beszélnek aztán szívemnek valami ködös rémületéről, amit a szív természetellenes megcsöndesedése okozott. Erre minden dolgok hirtelen mozdulatlanságának érzése következik, mintha akik vittek, borzalmas kíséret, végtelen leszállásukban túlhaladták volna a határtalan határait, s megállnának erőfeszítésük végső kimerülésével. Ezen túl, amire emlékszem, csak valami sekénység, valami nedvesség, és aztán őrület a tilosban járó memória szörnyű őrülete. Csodálatos hirtelenséggel tért vissza tudatomba a mozgás és a hang. Dobogó szívem viharos mozgása, s a dobogásnak hangja fülembe. Akkor szünet, és minden eltűnik. Aztán megint hang és mozgás, és érintés, csiklandó érzés, mely átfut testemen. Aztán a lét puszta tudata, minden legcsekélyebb gondolat nélkül, és ez az állapot sokáig tart. Aztán a gondolat egészen hirtelen, és a rémület borzalma, s buzgó törekvés, hogy megértsem igazi helyzetemet. Aztán erős vágy visszacsúszni az érzéketlenségbe. Aztán rohamos újjáéledése az eszméletnek, sikeres erőfeszítéssel egy mozdulat felé. És most a teljes visszaemlékezés. A kihallgatás, a bírák, a fekete kárpitok, az ítélet, rosszul létem, az ájulás. De tökéletes feledése mindannak, ami aztán következett. Mindannak, amit csak egy későbbi nap és sok erőlködést tett képessé határozatlanul visszaidézni. Mindeddig szememet még nem nyitottam ki. Éreztem, hogy hanyat fekszem, minden kötelétől szabadon. Kinyújtottam kezemet, s az súlyosan esett valami nedves és kemény felületre. Több percig hagytam ott, mi alatt iparkodtam képzeletemben rekonstruálni, hol vagyok és mi vagyok. Vágytam, de nem mertem látóérzékemet használni. Rettegtem az első pillantástól a körülöttem lévő tárgyakra. Nem mintha féltem volna szembenézni bármilyen rémségekkel, de attól kezdtem félni, hogy nincs mit látnom. Végre a kétségbeesés vad elszántságával gyorsan széttártam pillámat. Tehát legrosszabb sejtelmeim valóra váltak. Az örök éj feketesége környezett. Lélegzet után kapkodtam. A sötétség ereje szinte rám nehezedett és elfojtott. A levegő elviselhetetlenül sűrű volt. Még mindig mozdulatlanul feküdtem, és iparkodtam eszemet használni. Elmémbe idéztem az inkvizíciós eljárást, és megpróbáltam e nézőpontból dedukálni valódi helyzetemet. Az ítéletet kimondták, és nekem úgy tetszett, hogy azóta nagyon, nagyon hosszú idő telt el. Mégis egy pillanatig sem gondoltam magamat szó szerint halottnak. Ilyen föltevés, bármit mondjanak is a regényírók, teljességgel összeférhetetlen a valóságos létezéssel. De hol lehetek, és milyen állapotban? Tudtam, hogy a halálra ítélteket rendszerint az ünnepélyes autódafék alkalmával végzik ki, s egy ilyent éppen az én elítélésem előtti éjszakán tartottak. Talán visszadugtak a tömlöcbe, hogy bevárják a legközelebbi szertartást, mely esetleg csak hónapok múltán lesz. Azonnal láttam, hogy ez nem lehet az igazság. Áldozatokra sürgős szükségük volt. Aztán tömlöcöm épp úgy, mint az elítéltek cellái Toledóban, köves padozatú helyiség volt, s valami világosság mégiscsak mindig szűrődött be. Most egyszerre egy szörnyű gondolat hajtott a patakokban szívemre a vért, s rövid időre ismét visszaestem az eszméletlenségbe. Mikor magamhoz tértem, azonnal talpra ugrottam, minden idegrostomban lázasan remegve. Karomat vadul dobáltam fejem fölött és magam körül minden irányban. Ujjaim nem éreztek érintést, de nem mertem tenni egy lépést sem, nehogy beleütközzem egy sírbolt falaiba. Izzadság verte ki minden pórusomat, s nagy hideg gyöngyökben állt meg homlokomon. A bizonytalanság gyötrelme végre tűrhetetlenné vált, s óvatos mozdulatot tettem előre kinyújtott karral. Szemem szinte kidagadt gödréből, a hiú reményben, hogy elkaphat valami fénysugarat. Több lépéssel jutottam már tovább, de még mindig fekete és üres volt minden. Szabadabban lélegeztem. Annyi legalább bizonyosnak látszott, hogy minden sorsok legrettenetesebbje nem az, ami rám vár. És most, amint vigyázva, még egyre előrébb lépegettem, tolongva jött emlékembe ezer határozatlan mentemonda Toledo különös borzalmairól. E börtönök felől hökkentő dolgokat beszéltek, mindig mesének gondoltam azokat, de mindenképp különös mesék voltak, oly borzalmasak, hogy csak suttogó száj adhatta tovább őket. Itt hagytak, hogy éhen pusztuljak el e föld alatti sötétség világába. Vagy micsoda, talán még ennél is félelmetesebb halál nem lesz rám. Hogy halál volt a cél, és pedig a rendesnél keservesebb halál, sokkal jobban ismertem bíráim karakterét, hogy sem ebben kételkedjem. Csak a mikor és a hogyan foglalkoztatta gondolataimat. Kinyújtott kezem végre neki ütődött valami szilárd akadálynak. Fal volt, látszólag kőből építve, nagyon sima, nyálkás és hideg. Követtem hajlásait, avval az óvatos bizalmatlansággal lépegetve, amit némely régi rémmese sugalt belém. Ez az eljárás azonban nem adott módot megállapítani börtönöm méreteit, mert végigjárhattam egész kerületét, és visszaérhettem arra a pontra, ahonnan kiindultam, anélkül, hogy észrevettem volna, oly tökéletes egyformának látszott a fal. Azért a kést kerestem, ami a zsebemben volt, mikor az inkvizitorok termébe vezettek. Hanem a kés eltűnt. Ruháimat kicserélték valami durva zsáköltönnyel. Arra gondoltam, hogy a késpengéjét beledugom a kőműves munka valamely alig észlelhető résébe, hogy ekként kiinduló pontomat megjelöljem. De a probléma tulajdonképpen egyszerű volt. Noha fölizgatott képzeletemben, első pillantása szinte leküzdhetetlennek tűnt föl. Letéptem egy darabot a daróc öltöny szegélyéből, és ezt a rongyot teljes szélességében, derékszögben a falhoz helyeztem. Ha utamat körül tapogatom a cellában, előbb-utóbb, ha a kört befejeztem, újra meg kell találnom ezt a rongyot. Legalább így gondoltam, de nem számoltam börtönöm nagyságával, vagy a saját gyöngeségemmel. A talaj nyirkos és csúszós volt. Egy darabig csak vánszorogtam előre, végül megbotlottam és elestem. Végső kimerültségem arra bírt, hogy fekve maradjak. És amint ott hevertem, hamarosan erőt vett rajtam az álom. Mikor fölébredtem és kinyújtottam karomat, egy darab kenyeret és egy vödör vizet találtam magam mellett. Nagyon is fáradt voltam, hogy e körülményen elmélkedni kezdjek, de mohón ettem és ittam. Aztán tüstént újra kezdtem körutamat a cella körül, és sok erőlködéssel végre eljutottam a daróc rongyig. Mielőtt elestem, 52 lépést számoltam, és mióta újra kezdtem a járást, még 48-at kellett olvasnom, míg a rongyhoz értem. Összesen tehát éppen 100 lépés volt. S két lépést véve egy yardnak megállapítottam, hogy börtönöm körülbelül 50 yard kerületű. Csak hogy útközben számos szögletet értem a falban, s így megközelítő fogalmat sem alkothattam magamnak a sírbolt alakjáról, mert nem nevezhető másnak, mint sírboltnak. Nem sok célom volt e kutatásokkal, és bizonnyal semmi reményem. De valami határozatlan kíváncsiság arra bírt, hogy még folytassam őket. Elhagyva a falat, elhatároztam, hogy átszelem az általa bekerített tér közepét. Eleinte a legnagyobb óvatossággal jártam el, mert a padló, bár látszólag szilárd anyagból készült, nyálkás volt és megcsalta az embert. Később mégis bátorságot vettem, és nem haboztam keményebben lépni, iparkodva, amennyire csak lehetséges, egyenes vonalban keresztezni a cellát. Mint egy 10 vagy 12 lépést tehettem így módon, mikor köntösöm megtépett szegélye lábam közé keveredett. Ráléptem, és erős zuhanással arcra estem. Esésem első zavarában nem vettem azonnal észre egy kissé hökkentő körülményt, ami néhány másodperc múlva, s mielőtt még mindig arcra bukva hevertem, ellenállhatatlanul magára vonta figyelmemet. Ez a következő volt. Állam a börtön padozatán pihent, de ajkam és fejem felső része, bár látszólag az állnál alacsonyabb szinten, nem érintettek egyebet, mint az üres levegőt. Azon kívül úgy éreztem, hogy homlokom valami tapadós gőzben fürdik, s orromat a szétmálló gombák sajátságos illata ütötte meg. Előre nyúltam, s elborzadtam a felfedezésen, hogy pontosan szélére estem egy kör alakú mélységnek, melynek nagyságát persze egyelőre nem volt módon megállapítani. A nyílás falazott peremén tapogatózva sikerült leválasztanom egy kis téglatörmeléket, amit ledobtam a mélységbe. Több másodpercen át figyeltem Ekhúit, amint esése közben a meredély oldalaihoz ütődött, végre tompa csobbanás hallatszott, hangosan visszaverődve a falakon. Ugyanakkor a fejem fölött valami ajtó gyors nyílásához és rögtöni becsapódásához hasonló hang hallatszott, mi alatt halvány fénysugár villant a homályon át, és épp oly hirtelen el is tűnt. Most tisztán láttam a sorsot, amit számomra készítettek, és szerencsét kívántam magamnak a jókor jött véletlenhez, melynek folytán megmenekültem. Még egy lépés, mielőtt elbotlom, és a világ nem lát többet, s a halál, amit most elkerültem, épp oly jellegű volt, amilyent mindig mesének és hihetetlennek tartottam az inkvizícióról szóló elbeszélésekben. A zsarnokság áldozatainak szánt halálnemekben a legrémesebb fizikai gyötrelmek és a legnagyobb lelki borzalmak közt esett választás. Engem az utóbbiak számára tartottak fel. A hosszú szenvedéstől idegeim annyira elernyedtek, hogy már a saját hangomtól remegtem, s minden tekintetben alkalmas médium voltam, a különleges tortúrára, mely rám várt. Minden tagomban reszketve visszatapogatóztam a falig, elszántan, hogy inkább ott pusztulok, mintsem a hullámok rémeit kockáztassam, melyeket képzeletem most nagy tömegben és különböző elhelyezéssel festett a börtön köré. Más lelki állapotban talán lett volna bátorságom egyszerre véget vetni szenvedéseimnek egyetlen úrás által e mélységek valamelyikébe, de most a gyáván gyávája lettem. Azt sem tudtam elfelejteni, amit a szörnyű helyekről hallottam, hogy az élet hirtelen kioltása nem tette részét gonosz plánunknak. A belső izgalom több óra hosszat ébren tartott, de végre mégis elszunnyadtam újra. Fölébredve, mint előbb, egy kis cipót és egy vizes csöbröt találtam magam mellett. Égő szomjúság emésztett, s egyhajtásra kiürítettem az edényt. Altató lehetett benne, mert alig, hogy letettem, ellenállhatatlanul álmos lettem megint. Mély álom hullott rám, mély, mint a halálé. Mennyi ideig tartott, természetesen nem tudom, de mikor újból kinyitottam a szememet, a körülöttem lévő tárgyak láthatóak voltak. Valami vad, kénes fény, amelynek eredetét az első pillanatban nem tudtam megállapítani, megengedte, hogy szemügyre vegyem börtönöm egész kiterjedését és berendezését. Nagyságára nézve nagyon elszámítottam magam. A falak összes hosszúsága nem haladta túl a 25 yardot. Ez a tény néhány percre teljesen megzavart, s a fölösleges tűnődések egész özönébe merített. Igazán fölöslegesen, mert mi lehetett lényegtelenebb számomra a környező rettenetes körülmények között, mint tömlöcöm puszta térfogata. De szellemem betegesen érdeklődött minden jelentéktelen részlet iránt, s föltevést föltevésre halmoztam, hogy számot adjak magamnak a tévedésről, amit a számításban elkövettem. Végre felvillant előttem az igazság. Első mérési kísérletemben 52 lépést olvastam elesésem időpontjáig. Akkor már alig 1-2 lépésre kellett lennem a darócronytól. Igazában majdnem befejeztem körutamat a fal mentén. Aztán aludtam, és mire fölébredtem, valószínűleg megfordultam helyemen, így gondolhattam a fal kerületét körülbelül 2-szer akkorának, mint amekkora tényleg volt. Zavart szellemem elmulasztotta megfigyelni, hogy mikor körutamat megkezdtem, a fal bal kezem felé volt, s mikor folytattam, jobbra. A helyiség alakjára nézve is tévedtem. A tapogatózás közben számos szögletre akadtam, s ebből különleges szabálytalanságra következtettem. Így hatalmas a teljes sötétség hatása arra, aki álomból vagy ájulásból ébred. A szögletek néhány jelentéktelen bemélyedés, vagy különböző távolságokban vágy fülkék szögletei voltak. Nagyjában a cella négyzetes formát mutatott. Amit kőfalnak gondoltam, az most vasnak vagy valami más fémnek látszott, nagy táblákban, melyeknek határai és eresztékei tették a szögletszerű behajlásokat. Az ércfal egész felületét durván bepacsmagolták, mindazon utálatos és visszataszító festészeti motívumokkal, melyek a szerzetesek síri babonáinak köszönik létüket. Fenyegető arcú ördögök alakjai csontváz figurákkal és más, még félelemetesebb képek borították és égtelenítették el a helyiséget. Megfigyeltem, hogy a fantom szörnyek körvonalai eléggé élesek, de a színek halványnak és elmosódottnak tűntek föl, mint egy a nyírkos légkör hatására. Most észrevettem a padlót is, mely kőből volt. Középen ásított a kör alakú mélység, amelynek torkából megmenekültem. De több ilyen nem volt a helyiségben. Mindez csak határozatlanul, és nagy erőfeszítésekkel tudtam meglátni, mert személyi állapotom nagyot változott alvásom alatt. Most hátamon feküdtem, teljes hosszúságomban, valami alacsony faállványon. Ehhez erősen le voltam kötözve egy hosszú, lóistránkhoz hasonló szíjjal. A szíj számos csavarodásban övezte tagjaimat és törzsemet, nem hagyva szabadon mást, csak fejem és balkarom, épp csak annyira, hogy nagy nehézséggel tudhattam valamit enni egy cseréptálból, ami mellettem állt a kövezeten. Nagy rémületemre láttam, hogy a vizes csöbröt elvitték. Rémületemre, mondom, mert tűrhetetlen szomjúság emésztett. Úgy látszik, ezt a szomjúságot gyötrőim szánt szándékkal éleszteni akarták, mert a tálban lévő étel borsosan fűszerezett hús volt. Most fölfelé tekintve börtönöm mennyezetét vizsgáltam. Valami 30 vagy 40 láb magas volt, nagyjában épp úgy alkotva, mint az oldalfalak. Az egyik érctáblán igazán különös ábrázolás kötötte le teljes figyelmemet. A vén idő festett alakja volt, ahogy rendesen rajzolják, kivéve, hogy a kasza helyett a kezében valami mást tartott, amit egy hatalmas inga festett képének gondoltam, amilyeneket antik órákon láthatunk. De volt valami ezen az ingán, ami arra bírt, hogy figyelmesebben vegyem szemügyre. Míg bámultam rá, egyenest magam fölé, mert pontosan a fejem fölött volt, úgy képzeltem, hogy mozogni látom. Egy pillanat múlva ez a képzelet valónak bizonyult. Lengése rövid volt, és természetesen lassú. Pár percig figyeltem, kissé megijedve, de még inkább csodálkozva. Végre, fáradtan, egy csigatempójú mozgás követésétől szemem a cella egyéb tárgyaira irányítottam. Valami gyönge nesz vonta magára figyelmemet, és a padlóra pillantva több óriási patkányt láttam átszaladni. A kút felől jöttek, amely jobbról éppen látókörömbe esett. Még mialatt néztem is, csapatostul másztak elő, rohanva, éhes szemekkel, a hús szagától csábítva. Nagy erőlködés és éberség kellett, hogy el tudjam őket hessegetni. Vagy fél óra telhetett el, talán egy egész óra is, mert az idő folyásáról csak tökéletlen fogalmat tudtam alkotni, mire ismét a mennyezetre vetettem tekintetemet. Amit akkor láttam, megzavart és meghökkentett. Az inga kilengésének hossza majdnem egy yardnyit növekedett. Természetes következmény gyanánt nagyobb lett a lengés gyorsasága is. De ami leginkább zavarba ejtett, az a megfigyelés volt, hogy az inga szemmel láthatólag lejjebb ereszkedett. Most azt is láthattam, fölösleges mondanom, milyen borzalommal, hogy alsó széle csillogó acélfélholdat formált, melynek egyik szarva a másiktól körülbelül egy lábnyi távolban volt, a szarvak fölfelé görbültek, és a félhold alsó éle láthatóan olyan éles volt, mint a borotva. Amellett tömörnek és súlyosnak is látszott, mint egy borotva kés, élétől fölfelé szilárd és széles acélmasszává vastagodva. Nehéz bronzrúdon függött, és az egész alkotmány sziszegett, amint lengve szelte a levegőt. Nem lehetett kétséges tovább előttem a sors, melyet a szerzetesi kínzó zseni számomra készített. Az inkvizitorok közegei rájöttek, hogy tudomást szereztem a kútról, melynek borzalmainál nem szánhattak csekélyebb büntetést a magamfajta vakmerő renitensnek, a kútról, mely képe a pokol kútjának, s melyet a kósza hír is minden kínzás mesterségük ultima túléljának tekintett. A kútba zuhanást a vak véletlen folytán kerültem ki, s tudtam, hogy a meglepetés kínok csapdájába ejteni az áldozatot fontos részét tette e tömlőcbeli kivégzések groteszk fantasztikumának. Mint hogy nem estem bele magamtól a mélységbe, a démoni tervben már nem szerepelt az, hogy belelökjön, s így nem lévén egyéb alternatíva, más, szelidebb pusztulás várt rám. Szelidebb. Szinte mosolyogtam kínjaim között, mikor e szónak ilyen alkalmazására gondoltam. Mi célja volna beszélnem a halálénál nagyobb borzalom hosszú-hosszú óráiról, míg az acél súgó lengéseit számláltam. Hüvelykről hüvelykre, vonalról vonalra, körömhegynyi esésekkel, amelyeket csak évszázadoknak tetsző időközök múltán lehetett észrevenni, szállt lejjebb, s egyre lejjebb. Napok múltak, s valóban lehet, hogy több nap múlt el, míg oly közel ért fölém lengésében, hogy fanyar szelével meglegyezett. A kifent acél szaga tolakodott orjukamba. Imádkozni kezdtem. Az eget bosszantottam imáimmal, hogy gyorsabban szálljon le. Majd különös őrület fogott el, s hosszasan próbálgattam erőszakkal följebb emelni magam a rettenetes pallos éle alá. Aztán hirtelen lecsillapodtam, és úgy hevertem ott, mosolyogva a csillogó halálra, mint a gyermek valami ritka játékszerre. Közbe jött a teljes érzéketlenségnek egy újabb intervalluma is. Rövid volt, mert mire visszatértem az életbe, az inga leereszkedése nem tett észrevehető haladást. De lehetett hosszú is, mert tudtam, hogy démoni hatalmak figyelik ájulásom, s kényük szerint szüneteltethették az inga mozgást. és fölocsúdva fáradtnak is éreztem magamat. Ó, kimondhatatlanul fáradtnak. Betegnek, gyöngének, mint valami hosszú koplalás után. Még a szörnyű napok gyötrelmei közt is táplálékot kívánt az emberi természet. Fájdalmas erőlködéssel nyújtottam ki bal karomat, amennyire kötelékei megengedték, s birtokba vettem a csekély maradékot, amit a patkányok meghagytak. És amint egy falatkáját ajkamhoz emeltem, egyszerre megrohant a lelkemet egy kibontakozni kezdő gondolata az örömnek, a reménynek. Pedig mi közöm lehetett nekem a reményhez? Mondom, csak félig megformált gondolat volt, sokszor vannak ilyen gondolatai az embernek, amik sohasem érik el teljes formájukat. Éreztem, hogy öröm, hogy remény van benne. De éreztem azt is, hogy elfullad, még mielőtt kialakult volna. Hiába küszködtem, hogy végig gondoljam, hogy visszaaludítsam. A hosszú szenvedés majdnem megsemmisítette minden rendes lelki erőmet. Gyenge elmélyű, hülye lettem. Az inga lengés iránya testem hosszával derékszöget adott. Láttam, hogy a pengének szívem környékét kell átmetszeni. Át fogja reszelni ruhám darócát, aztán visszaleng, és megismétli vágását újra meg újra. Ijesztően tág kilengése ellenére, mely 30 láb is megvolt, vagy még több már, és esése sziszegő ereje ellenére, mely akár vasfalakat is átszelhette volna, eleinte több percen keresztül munkájának egyetlen eredménye az lesz, hogy ruhám szövetét reszeli. És ennél a gondolatnál megtorpantam. Nem mertem tovább menni tűnődésemben. Makacs figyelemmel időztem e ponton, mintha e vesztegelés által meg is állíthattam volna itt az acél leereszkedését. Kényszerítettem magam, hogy a félkörű penge hangjára gondoljak, amint a szövetet átmetszi, arra a különös, borzongó érzésre, melyet a daróc éles köszörülése kelt az idegekben. Annyira elmerültem a haszontalan képzelődésbe, hogy idegességem a tetőfokára hágott. Lefelé, megállás nélkül, egyre lefelé szállt közben a penge. Vad örömöm telt, ereszkedése lassúságát, lengése gyorsaságával szembeállítani. Jobbra, balra, tágon és szélesen, egy kárhozott szellem sivításaival, de a szívem felé egy tigris lopózó lépteivel. Hölváltak, kacagtam és üvöltöttem, amit egyik vagy másik elképzelés lett agyamban uralkodóvá. Lefelé, halálos biztonsággal, kérlelhetetlenül lefelé. Három hüvelyeknyire vibrált már mellemtől. Kétségbe esve, dühötten küszködtem, hogy kiszabadítsam bal karomat. Egyelőre csak könyökig volt szabad. Kezemet elvihettem nagy nehezen a táltól ajkamig, de nem ment tovább. Ha eltéphettem volna a köteléket a könyököm fölött, bizonyára megpróbálom megfogni és megállítani az ingát. Épp úgy próbálhattam volna egy guruló lavinát megállítani. Lefelé, egyre szüntelenül, kikerülhetetlenül lefelé föllélegeztem. És új erőfeszítést tettem. Valahányszor kilengett jobbra vagy balra, de görcsösen összehúzottam, a fölöttem söpört el. Szemem a legértelmetlenebb kétségbeesés mohóságával követte röptét oldalt és fölfelé, és önkéntelenül lecsukódott, mikor elszállt. Noha meghalni, csak megkönnyebbülés lett volna. Ó, mi kimondhatatlan megkönnyebbülés! Mégis remegtem idegeimben, amint elgondoltam, mi észrevehetetlenül csekély süllyedés a gépezetben elé volna, hogy ezt az éles, csillogó kést a mellembe vágja. Idegeimet a remény remegtette, tagjaimat a remény rángatta össze. A remény, mely diadalmat ül a kínpadon, mely még az inkvizíció börtöneiben is biztató szavakat csuttog a halálra ítélt fülébe. Láttam, hogy valami 10-12 lengés már tényleges érintkezésbe fogja hozni az acélt ruháimmal, s e megállapítással egyidejűleg szellememre hirtelen a teljes kétségbeesés éles, koncentrált nyugalma szállt. Hosszú órák, vagy tán napok óta először gondolkodtam. Most eszméltem arra, hogy a szív vagy kötőfék, amely leszorított, egyetlen darabból áll. Egyes tagjaimat nem nyűgözték külön kötelékek. A beretva éles penge első vágása a szíj bármely részén eléggé fölold arra, hogy bal kezemmel az egészet lecsavarhassam testemről. De milyen félelmetes közelségét jelenti ez már is a szörnyű acélnak. A legkisebb mozdulat következménye mély halálos lehet, és aztán valószínű, hogy kínzóim poroszlói ne látták volna előre ezt a lehetőséget, és ne intézkedtek volna erre az esetre is. Valószínű-e, hogy a mellemet keresztező szíjdarab az inga útjába essék? Remegve, hogy ezt a halvány, s minden látszat szerint utolsó reményemet füstbe menti látom, fölemeltem a fejem annyira, hogy mellem kötelékeit áttekíthessem. A szíj szorosan körülfogta tagjaimat, és törzsemet minden irányban, kivéve a metsző penge útját. Alig ejtettem vissza fejemet eredeti helyzetébe, mikor megvillant bennem az, amit másképpen nem tudok megjelölni, mint hogy második kialakulatlan fele volt annak a mentő ötletnek, amire előbb céloztam, s ami előbb, mikor az ételt égő ajkamhoz emeltem, csak határozatlanul lebegett lelki szemeim előtt. Most az egész előttem állt, gyengén, nem nagyon józan színekben, nem nagyon határozottan, de mégis egészben. Rögtön hozzáláttam a kétségbeesés energiájával megkísérelni végrehajtását. Az alacsony fa alkotmánynak, amelyen feküdtem, közvetlen szomszédsága több órán át valósággal nyüzsgött a patkányoktól. Vadak, vakmerők, éhesek, vörös szemük úgy tüzelt rám, mintha csak azt várnák, hogy mozdulatlan maradok, hogy zsákmányukú tekinthessenek. Micsoda táplálékhoz szokhattak hozzá a kútban? Gondoltam. Bármennyire iparkodtam is, hogy ebben meggátoljam őket, tányérom tartalmát jóformán egészen fölfalták. Kezem már rájárt a folytonos legyezgetésre, gépies hadonászásra a tál körül, s e mozdulatot öntudatlan egyformasága végül is egészen megfosztotta hatásától. Az undok állatok falánkságukban gyakran mélyeztették éles fogaikat ujjaimba. Most a szíjat mindenütt, ahol elérettem, alaposan bedörzsöltem az olajos és fűszeres hús megmaradt darabkáival, aztán fölemelve kezem a padlóról, lélegzet visszafojtva vártam. A muhó férgek először visszahőköltek, megijedve a változáson, a mozgás megszűnésén. Rémülten szaladtak szét, sokan a kútba menekültek. De ez csak egy pillanatig tartott, nem hiába számítottam falánkságukra. Észrevéve, hogy mozdulatlan maradtam, egy-kettő a legbátrabbak közül felugrott a fapricsre, és szaglászni kezdte a szíjat. Ez, úgy látszik, jel volt az általános rohamra. Friss csapatok tódultak a kút felől. Fölmásztak a fára, túl a fán, és százával ugráltak testemre. Az inga ütemes mozgása a legcsekélyebb mértékben sem zavarta őket. Pályáját elkerülve a megkent kötelék körül működtek. Folyton növekvő csapatokban rajzottak, nyüzsögtek rajtam. Torkomon vonaglottak, hideg ajkuk az enyémet kereste, tolongó nyomásuk majdnem megfojtott, s oly undor dagadt föl keblemben, s fagyasztotta meg tapadó súlyával szívemet, amelyre nincs szó a világon. De még egy perc. Nem, hogy már több helyen szét is vált, de minden emberit felülmúló elszántsággal tovább feküdtem, mereven. Számításomban nem csalódtam, s nem hiába tűrtem. Végre éreztem, hogy szabad vagyok. A szíj szalagokban lógott testemről, de az inga verése már mellemen súrolt, már elmállasztotta ruhám darócát, már elvágta az alatta levő fehér neműt. Két lengést tett meg, s metsző fájdalomérzés hasított minden idegembe. De a menekvés pillanata elérkezett. A szabadítók egy kéz legyintésemre egymás hátán szögdöstek szét. Egy meggondolt mozdulattal, óvatosan rézsút, összezsugorodva, lassan, lassan kivontam magam bilincsem öleléséből, s a lengő párt útjából. Egy percre legalább szabad voltam. Szabad, az inkvizíció kezében. Alig léptem le borzalmas faágyamról a börtönkő padlójára, mikor a pokoli masina mozgása megállott, s láttam, hogy valami láthatatlan erő visszahúzza az egészet a mennyezetig. Oly lecke volt ez, melyet még kétségbeeséssel vettem szívemre. Nyilván minden mozdulatomat figyelték. Szabad! Csak azért kerültem ki a halált a kínszenvedés egyik formájában, hogy valami másiknak legyek prédája, mely talán rosszabb a halálnál. Ezzel a gondolattal idegesen forgattam körül szemem a vastáblákon, melyek körül zártak. A helyiségben szemmel láthatólag volt valami újdonság, valami változás, amit az első pillanatra nem tudtam határozottan fölbecsülni. Az álmatag remegő szórakozottság több percén át haszontalan és összefüggéstelen találgatásokban erőltettem értelmemet. Ez idő alatt jöttem első ízben tudatára a cellát bevilágító kénes fény eredetének. Egy hasadékból jött, mely mint egy fél hüvelyk szélességben a falak alján teljesen körülvette a börtönszobát, sekként úgy látszott és úgy is volt, hogy az oldalfalak tökéletesen különállnak a padlótól. Megpróbáltam átkérlelni, de persze hiába. Amint a kísérlet után fölálltam, a változás rejtélye, mely szobámban érezhető volt, egyszerre megvilágosult bennem. Előbb megfigyeltem, hogy ám bár a képek körvonalai a falon eléggé határozottak, a színek elmosódottnak és ködösnek tetszettek. Ezek a színek most percről percre jobban hökkentő és erős fényruhát öltöttek, amely a kísérteties és ördögi figuráknak oly életet adott, hogy az enyémnél erősebb idegeket is megborzongatott volna. Démoni szemek villogtak rám, vad és túlvilági élénkséggel, minden irányból, ahol az előbb még semmit sem láttam, s valami különös tűz kékes lángjában égve. Nem tudtam rábírni fantáziámat, hogy ezt a tüzet valótlannak tekintse. Valótlannak? Csak egy nagyobbat kellett lélegeznem, s az izzóvas gőzének leherete csapta meg orromat. Folytó illat töltötte be a börtönt, a szemek, melyek gyötrelmemre villogtak, pillanatról pillanatra mélyebb tűzben égtek. A festett borzalmak véres képein a bíborszínek gazdagabb árnyalatai ömlöttek el. Fulladoztam, leheletért kapkodtam. Nem lehetett kétség kínzóim szándékáról, ó, mindenkinél kegyetlenebb démonoknál démonibb emberek. Az izzó fémek közelségéből a cella közepébe húzódtam. A forróság által fenyegető pusztulás a rémképei között a kút hűvösségének gondolata balzsamként lopózott lelkembe. Oda rohantam halálos kávájához. Mélyébe vetettem erőlködő pillantásomat. A kigyulladt tetű tüzes vízfénye bevilágította legbensőbb rejtekeit. Mégis egy őrült másodpercen át szellemem vonakodott fölfogni értelmét annak, amit ott láttam. Végre kényszerítettem. Utat vájtam számára lelkemben, s beégett borzadó értelmemig. Ó, ha szót találnék kimondani. Ó, rettenet. Ó, akármi, csak ez ne... Rémült csikollyal tántorodtam vissza a kút széről, s kezembe temettem arcomat, sírva, keservesen. A hőség gyorsan növekedett, s még egyszer fölnéztem a hideglelés lázában borzongva. Cellámban újabb változás volt, most a formája változott meg. Mint imént, most is eleinte hiába iparkodtam megérteni vagy megállapítani, hogy mi történt. De nem soká maradtam kétségben. Az inkvizítori bosszút sietésre sarkantyúzta kétszeri menekvésem. Nem lehetett többé húzakodni a rémület királyával. A terem előbb négyzet alakú volt, most észrevettem, hogy a vasfalak által képezett szögek közül kettő hegyes szöggé vált, a másik kettő következésképpen tompa lett. E rettenetes különbség gyorsan növekedett mély nyögő vagy dörömbölő hang kíséretében. A helyiség egy pillanat alatt rombusszá cserélte formáját. De a változás itt nem állt meg, nem is reméltem, nem is kívántam megállítani. Keblemre tudtam volna ölelni a tüzes falakat, mint az örök béke köntösét. Halált inkább, mondtam. Akármilyen halált, csak ezt ne, ami a kútban vár. Én bolond, nem tudhattam volna-e, hogy a tüzes vas célja éppen az, hogy a kútba szorítson? Kiállhattam volna-e izzó forróságát? És még ha ki is, ellenállhattam volna a nyomásának. És most laposabbá és laposabbá nyomódott a rombusz oly gyorsasággal, mely nem hagyott időt az elmélkedésre. Középpontja, s így természetesen legszélesebb átmetszésű része is éppen az ásító mélység fölé került. Visszatántorodtam, de az összeszoruló falak ellenállhatatlanul előre nyomtak. Végre nem volt már fonnyadt és vonagló testem számára több. Egy hüvelyknyi szilárd talajnál a börtönpadlójából, ahol lábamat megvethessem. Nem küzdöttem tovább, de lelki agóniám, a kétségbeesés egyetlen hangos, hosszú és végső sikolyában talált kitörést. Éreztem, hogy megtántorodom akut szélen. Elfordítottam szememet! Emberi hangok diszharmonikus zaja hallatszott. Hangos harson a szó, mintha sok-sok trombita hangja volna. Zordon moraj, mint ezer mennydörgés koncertje. Az izzó falak visszarándultak. Egy kinyújtott kar ragadta meg karomat, amint ájultan dőltem a mélységbe. Lassalle tábornok karja volt. A francia hadsereg benyomult Toledóban. Az inkvizíció ellenségeinek hatalmát.

0: hogy mi lesz ezután.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

ezzel vége a jó híreknek. Minden vonatkozásban. Bolygónk immunrendszere igyekszik megszabadulni az embertől. És pontosan ezzel érheti el célját. 2004. november 3-a, reggel 6 óra. Néhány évvel ezelőtt kaptam egy levelet Y-tiből, egy naív asszonytól. Tudta, hogy én is naív vagyok, ami annyit tesz, hogy egész életemben Roosevelt féle északi demokrata voltam, az egyszerű melósok barátja. Az asszony gyereket várt, nem tőlem, és tudni szerette volna, hogy szabad ebben a gonosz világban életet adnia egy ilyen édes és ártatlan teremtménynek. Ezt írta. Szeretném tudni, mit gondol egy 43 éves nőről, aki végre gyermeket vár, de fél új életet adni egy ilyen rémisztő világban. Ne tegye! Ezt akartam válaszolni neki. Talán a gyermek lesz a következő George W. Bush, vagy Lucrezia Borgia. Abból a szempontból szerencsés lesz, hogy olyan társadalomba születik, ahol még a szegények is túlsúlyosak. Ám abból a szempontból szerencsétlen, hogy ugyanebben a társadalomban a legtöbb ember nem részesül egészségbiztosításban, megfelelő állami oktatásban, és a halálos injekció meg a háborúzás a tévéműsor része. Ahhoz pedig, hogy egyetemre menjen valaki, egy kezével és egy lábával kell fizetnie a harctéren. Mindez nem lenne elmondható, ha a gyermek kanadai, svéd, angol, francia vagy német lenne. Úgyhogy vagy próbálkozzon a biztonságos szexel, vagy vándoroljon ki. Ám nem ezt válaszoltam, hanem azt, hogy a zene mellett azok a szentek tették szinte elviselhetővé az életet számomra, akik bárhol létezhetnek. Szentek alatt azokat az embereket értettem, akik tisztességesen viselkedtek egy megdöbbentően tisztességtelen társadalomban. Joe, egy pittsburghi fiatal egy kéréssel fordult hozzám. Mondja kérem, hogy minden rendben lesz. Üdvözlöm a földön, fiatal ember, válaszoltam. Nyáron meleg van, télen hideg, kerek, nedves és zsúfolt. Van vagy 100 éve, Joe. Mindössze egy szabályról tudok, az isteni Joe, légy jó ember. Egy fiatal ember nemrég a következőket írt a Seattle-ből. Nemrégiben felszólítottak, hogy a manapság általánossá vált módi szerint vegyem le a cipőmet a repülőtér biztonsági vizsgálatánál. Miközben feltettem a cipőmet a tálcára, egyszer csak olyan abszurdnak tűnt az egész. Le kell vennem a cipőmet, hogy egy röntgengéppel átvilágítsák, mert egy fickó a papucsával próbált meg felrobbantani egy utasszállítót. Arra gondoltam, hogy ilyen világot még maga Kurt Vonnegut sem tudna elképzelni. Most, hogy feltehetek önnek ilyen kérdéseket, hadd kérdezzem meg. El tudott volna képzelni ilyesmit? Mert ha valaki rájön, hogyan lehet robbanó alsógatyát készíteni, akkor nagy bajban leszünk. Ezt írtam vissza. A repülőtéri cipő, buzera meg a narancskót persze világméretű kibaszás, de az örök kedvencem az, amit A.B. Hoffman, a szent háború ellenes bohóc követett el a vietnami háború alatt. Bejelentette, hogy a legújabb anyag a végbélen át beadagolt banánhé. Ezután az FBI tudósai banánhéjat dugdostak a seggükbe, hogy kiderítsék, igaz-e vagy sem. Legalábbis nagyon reméltük. Az emberek félnek. Vegyük például ezt a cím nélkül író férfit. Mit tenne, ha tudná, hogy valaki veszélyt jelent önre?

Mondjuk pisztoly van a zsebében, és úgy érzi, egy pillanatig sem habozna önnel szemben használni. Tudjuk, hogy Irak veszélyt jelent ránk és az egész világra. Miért ülünk tétlenül, úgy téve, mintha biztonságban lennénk? Pontosan ez történt az Al-Qaidával és szeptember 11-ével. Irak esetében azonban sokkal nagyobb léptékű a fenyegetés. Dőljünk hátra, és legyünk kisgyerekek, akik csak ülnek és félnek és várnak. Ezt írtam vissza. Kérem, mindannyiunk érdekében fogjon egy sörétes puskát, lehetőleg egy 12-es dupla csövűt, és lője szét a szomszédságában mindazoknak a fejét, a rendőrökét kivéve, akiknél fegyver lehet. Egy férfi a Maine állambeli Little Deer Isle-ról a következőt kérdezte. Igazából mi készteti az Al-Qaidát a gyilkosságokra és az öngyilkos merényletekre? Az elnök azt mondja, gyűlölik a szabadságjogainkat, a szabad vallás gyakorlás jogát, a szólásszabadságot, a szavazati és gyülekezési szabadságot, az egymással való egyet nem értés jogát, ám biztos, hogy nem ezt tudta meg a guantanamói foglyoktól vagy a katonai jelentésekből. Miért hagyja a kommunikációs ipar, és miért hagyják választott politikusaink, hogy Bush megúszza ezzel az ostobasággal? És hogy lesz valaha is béke? Hogyan bízhatunk egyáltalán vezetőinkben, ha nem mondják el az igazat az amerikai népnek? Nos, az ember azt kívánja, hogy bárcsak keresztények lennének azok, akik egy Mikiegél puccsal elfoglalták a szövetségi kormányt, és így az egész világot, akik hatástalanították az alkotmányba épített biztonsági mechanizmusokat. Egy szóval a képviselőház és a szenátus és a legfelsőbb bíróság, és bárcsak keresztények lennénk mi, a nép is. Ám, amint azt William Shakespeare már réges-rég megmondta, az ördög néha szentírást idéz. Vagy, ahogy egy San Franciscói férfi fogalmazott a levelében. Hogy lehet ilyen ostoba az amerikai közvélemény? Az emberek még mindig elhiszik, hogy Bush-t megválasztották, hogy törődik velünk, és hogy van valami fogalma arról, hogy mit csinál. Hogyan menthetünk meg egy népet azzal, hogy legyilkoljuk és leromboljuk az országát? Hogyan indíthatunk megelőző csapást abban a hitben, hogy hamarosan megtámadnak minket? Bushhoz nem ér el sem az értelem, sem a józanész, sem az erkölcs. Idióta pojáca, és mi követjük a szakadékba. Miért nem látják az emberek, hogy az a katonai diktátor a Fehérházban mesztelen? Közöltem vele, hogy ha kételkedik abban, hogy démonok vagyunk a pokolban, akkor olvassa el a Rejtélyes idegent, amit Mark Twain 1898-ban, jóval az első világháború előtt írt. A címadó történetben saját komor örömére, és az enyémre is, bebizonyítja, hogy nem Isten, hanem a sátán teremtette a földet és az áthozott emberi faj. Ha ezt nem hiszi el, olvass el a reggeli újságot. Mindegy, hogy melyiket. Mindegy, hogy mikor itt.

Nem értem, mi lehet ez a felhajtás, a szopás, meg a golf körül. Aláírás, Marslakók. Na már most, van egy jó hírem az önök számára, és van egy rossz is. A rossz hír az, hogy a Marslakók leszálltak New Yorkban és a Waldorf Astoriában laknak. A jó hír az, hogy csak hajléktalan férfiakat, nőket és gyerekeket esznek, bőrszínre való tekintet nélkül és gázolajat pisilnek. Töltsék ezt a pisit egy Ferrariba, és akár 100 mérföld per órás sebességgel is mehetnek. Töltsék egy repülőgépbe, és olyan gyorsan mehetnek, mint egy puskagolyó, és mindenféle szemetet dobálhatnak az arabokra. Töltsék egy iskolabuszba, és az elviszi majd a gyerekeket az iskolába, sőt haza is hozza őket. Töltsék egy tűzoltóautóba, és az elviszi a tűzoltókat a tűzhöz, hogy el tudják oltani. Töltsék egy Hondába, és az elviszi magukat dolgozni, aztán meg haza. És még nem is tudják, mit szarnak a Marslakók. Urániumot. Egy adag elég ahhoz, hogy fűtéssel és világítással lásson el minden házat és iskolát és templomot és üzletet Tacomában. Na de komolyan, ha lépést tartanak a közelmúlt eseményeivel a bulvárlapokban, akkor tudják, hogy egy marslakó antropológus csoport 10 éven át tanulmányozta a kultúránkat, mivel a mi kultúránk az egyetlen, ami egy lyukas garast sem ér az egész bolygón. Brazíliát és Argentinát nyugodtan leírhatjuk. Szóval, a múlt héten mentek haza, mert megtudták, milyen rettenetes globális felmelegedésre számíthatunk. Az űrhajójuk egészen véletlenül nem repülőcsészehaj volt, sokkal inkább repülő leveses tálnak tűnt. És igen, a marslakók kicsik, mindössze 15 centi magasak, de nem zöldek, májva színűek. És kis májva színű vezérük búcsúként azt mondta vékony, vinyogó hangján, hogy két dolog van az amerikai kultúrában, amit a marslakók sohasem fognak megérteni. Nem értem, visította. Mi ez a felhajtás, a szopás meg a golf körül? Na, ez részlet egy regényből, amin az elmúlt 5 évben dolgoztam. Gil Bermanről szól, aki 36 évvel fiatalabb nálam és szóló komikus a világ végén. Arról szól, hogy vicceket gyárt, miközben kipusztítjuk a halakat az óceánokból, és elhasználjuk az ásványi energiahordozók utolsó darabjait, cseppjeit és molekuláit. A világ azonban nem hagyja, hogy vége legyen. Ideiglenes címe, nem jó cím, én tudom, ha ezt Isten megérhette volna. És ide hallgassanak. Ideje köszönetet mondanunk Istennek azért, hogy olyan országban élhetünk, amelyben még a szegények is túlsúlyosak. Mondjuk ezen még változtathat a Bush diéta. Visszatérve a regényre, amit soha nem leszek képes befejezni, a ha ezt Isten megérhette volnára, a főhős, az ítéletnapi komikus nem csak elítéli az ásványi energiahordozóktól való függőségünket, meg a fehérház aktatologatóit, hanem a túlnépesedés miatt a szexualitás ellen is kikel. Gil Berman ezt hirdeti a közönségének. Dafkeségből herélt lettem. Olyan önmegtartóztató életet élek, mint a heteroszexuális római katolikus papság legalább 50%-a. És az önmegtartóztatás nem olyan, mint a gyökérkezelés. Olcsó és kényelmes. Még hogy biztonságos szex, az önmegtartóztatás után semmit sem kell tenni, mert nincs utána. És amikor az ajlád dáma, hogy a tévémet nevezem, ciciket villant fel, és a képenbe vigyorog, és azt mondja, ma este rajtam kívül mindenki megfektet valakit, és hogy vészhelyzet van, úgyhogy rohanjak venni egy autót, vagy valamilyen tablettát, vagy egy összecsukható tornatermet, ami befér az ágyam alá, akkor csak kacagok, mint egy hiéna. Tudom, és maguk is tudják, hogy rendes amerikaiak milliói és milliói, a jelenlévőket sem kivéve, nem fognak senkit ágyba vinni ma este. És mi? Dafkeheréltek? Szavazunk! Már alig várom azt a napot, amikor nem más, mint az Egyesült Államok elnöke, aki valószínűleg szintén nem fektet le senkit ma este, kihirdeti a kasztráltak napját. Millió számra fogunk előbújni rejtekünkből. Vált válnak vetve, felszegett állal menetelünk majd egy cicimániás demokrácia főutcáin, és csak kacagunk, mint a hiénák. És mi van Istennel? Ha ezt megérhette volna. Gil Berman szerint Istennek ateistának kellene lennie, mert szar került a légkondiba, méghozzá egy vagóra való. Azt hiszem, az egyik legnagyobb hiba, amit elkövetünk, mármint azután, hogy emberek vagyunk, az idővel, az idő valódi miben létével kapcsolatos. Itt van ez a rengeteg szerkezet, amivel felszeleteljük, mint a szalámit. Az a sok óra, meg naptár, és elnevezzük a szeleteket, mintha a mieink lennének, és soha nem változhatnának meg.
1918. november 11-11 óra, pedig valójában valószínűleg darabokra fognak törni, vagy szétfolynak, mint a higanycseppek. Nem lehetséges akkor, hogy a második világháború az első egyik oka volt? Mert ha nem így van, akkor az első továbbra is az egyik leghátborzongatóbb, megmagyarázhatatlan ostobaság marad. Vagy próbálkozzunk meg ezzel. Nem lehetséges, hogy az olyan látszólag felülmúlhatatlan zsenik, mint Bach és Shakespeare és Einstein valójában nem emberfölötti tehetségek voltak, hanem csak plagizátorok, akik a jövőből lopták remek műveiket? 2004. január 20-án kedden ezt a faxot küldtem Joel Blyfusnak, szerkesztőmnek az In These Times-nál. Nálunk narancskód lépett életbe. Gazdasági terrortámadás várható este 8 körül. Aggodalmasan felhívott, hogy mi ez az egész. Azt mondtam, majd elárulom, ha több információm lesz azokról a bombákról, amiket George Bush készült ledobni évértékelő beszédében. Aznap éjjel felhívott egy barátom. A sehol nem kapható science fiction író Kilgore Trout. Megkérdezte. Láttad az évértékelő beszédet? Igen, és eszembe is juttatta, mit mondott a nagy brit szocialista drámaíró George Bernard Shaw erről a bolygóról. Mit mondott? Azt mondta, nem tudom, élnek-e emberek a Holdon, de ha élnek, akkor a Földet használják elmegyógyintézetnek. És nem a bacillusokról vagy az elefántokról beszélt, hanem az emberekről. Értem. Szerinted nem a Föld a világegyetem elmegyógyintézete? Á, Kurt, nem hiszem, hogy bármilyen módon állást foglaltam volna a kérdésben. Megöljük ezt a bolygót, ezt a létfenntartó rendszert a mérgeinkkel, amik az atomenergiával és ásványi energiahordozókkal folytatott termodinamikai dáridó során keletkeznek. Mindenki tisztában van ezzel, és gyakorlatilag senkit sem érdekel. Hát, ilyen őrültek vagyunk. Szerintem a bolygó immunrendszere az éjccel, az új influenza törzsekkel és a tuberkulózissal próbál megszabadulni tőlünk, szerintem meg is kellene szabadulnia tőlünk. Ostoba állatok vagyunk. Van az a buta Barbara Streisand dal. Azok, akiknek szükségük van másokra, a legszerencsésebbek a világon. Ha? Kannibálokról énekel. Rengeteg ennivalójuk van. Hát igen. A bolygó igyekszik megszabadulni tőlünk, de attól tartok. Már túl késő. Azzal elköszönök barátomtól, leteszem a telefon, leülök, és megírom ezt a sírverset. A jó öreg föld. Megmenthettük volna, de túl fösvények és lusták voltunk. Nem szabadna kitenni egy állatot az életnek.

Különös úti célok, az Isten táncórái. Aláírás Bokonon. Régebben egy autókereskedés tulajdonosa és vezetője voltam West Barnstable-ban, Massachusetts-ben. A kereskedést úgy hívták, hogy Saab Cape Cod. 33 évvel ezelőtt szálltam ki az üzletből. A Saab akkoriban svéd autó volt, mint ahogy ma is az, és azt hiszem autókereskedőként tanúsított kudarcom magyarázatul szolgál arra, ami egyébként megfejthetetlen rejtély lenne. Miért nem adtak nekem a svédek irodalmi Nobel-díjat? Egy régi norvég közmondás: a svédek farka rövid, de az emlékezetük hosszú. Szóval, a Saabnak akkoriban mindössze egy modellje volt, ami leginkább a Volkswagen bogára hasonlított. Kétajtós szedán, de ormotoros. Fordított zsanérű ajtajai voltak, amik előszeretettel nyíltak ki a menetszélben. Eltérően az összes többi autótól, ám hasonlóan a fűnyíróhoz és a csónakmotorhoz nem négyütemű, hanem kétütemű motor hajtotta. Azaz, minden egyes tankolás alkalmával egy kanna olajat is bele kellett önteni. Nem tudom miért, de a nem leszbikus nők nem szerették ezt csinálni. A megvásárlása mellett felhozott legfontosabb érv az volt, hogy egy Saab le tudott hagyni egy Volkswagen-t a lámpánál. Ha azonban életünk társa elfelejtett olajat tölteni az utolsó tank benzinhez, akkor a kocsival együtt tűzi játékká váltunk. Első kerék meghajtású volt, ami csúszós úton vagy kanyarban gyorsítva valamelyest segített, és ott volt még az is, amit az egyik reménybeli vevőm osztott meg velem. Ők gyártják a legjobb órákat. Miért ne ők gyártanák a legjobb autókat is? Az akkori Saabot össze sem lehet hasonlítani a mai karcsú, erős, négyütemű UP1-en autóval. Ha úgy tetszik, olyan repülőgép tervezők éjszakai magömlése volt, akik még soha nem láttak autót. Éjszakai magömlést mondtam? Na, ezt hallgassák. A műszer falon volt egy gyűrű, ami egy láncban folytatódott, ami viszont egy csigasoron futott végig a motorházban. Amikor meghúztuk, a másik vége felemelt egy amolyan rugós tengelyű redőnyszerűséget az előső hűtőrács mögött. Ez volt hivatott melegen tartani a motort, míg az autóvezetője elment valahova. Úgyhogy ha nem maradt túl sokáig, a motor gond nélkül beindult. Ha azonban túl sokáig maradt, redőny ide vagy oda, az olaj elvált a benzintől és leszállt a tank aljára, mint a melasz. Ilyenkor beindítva az autót, olyan füstfüggönyt gerjesztettünk, mint egy torpedó a tengeri csatában. Én egyszer Woods Hole egész városát sötétségbe borítottam, méghozzá egy verőfényes délben, mivel több mint egy hétre otthagytam a Saabot egy parkolóban. Azt mesélik, az ottani öregek néha még ma is azon tanakodnak, hogy honnan jöhetett ez a hatalmas füst. Úgyhogy kezdtem csúnyákat mondani a svéd tervezésre, és ezzel elütöttem magam a Nobel-díjtól. Baromi nehéz úgy megalkotni a vicceket, hogy működjenek. A macska bölcsőben például ott vannak azok a nagyon rövid fejezetek. Mindegyik egy napi munkával született, és mindegyik egy vicc. Ha egy tragikus szituációról írnék, nem lenne elengedhetetlenül szükséges úgy időzíteni, hogy biztosan működjön. Egy tragikus jelenettel nem igazán lehet mellélőni. Szükségszerűen megindító lesz, ha mindegyik kötelező elem a helyén van. A viccírás viszont olyan, mint az alapoktól kezdve felépíteni egy egérfogót. Nagyon keményen kell dolgozni ahhoz, hogy épp akkor csapjon le, amikor le kell csapnia. Még ma is hallgatok kabarét, pedig nem sok marad belőle. Talán még Groucho Marx kvíz műsorának az Életed a tétnek az ismétlése áll hozzá a legközelebb. Ismerek olyan egykor vicces írókat, akik ma már nem viccesek, mert megkomolyodtak, és már nem tudnak viccelni. Ott van például Michael Frayn, brit író, a Bádog ember szerzője. Belőle nagyon komoly alak lett. Valami történt a fejében. A humor egy eszköz arra, hogy távol tartsuk magunktól az élet nehézségeit. Egy eszköz arra, hogy megvédjük magunkat. Az ember a végén belefárad. A hírek továbbra is szörnyűek, és a humor is megszűnik működni. Mark Twain is rettenetesnek találta az életet, de a vicceivel kordában tartotta ezt a rettenetet. Aztán a végén már nem tudta tovább csinálni. Meghalt a felesége, a legjobb barátja és két lánya. Ha valaki sokáig él, sokan meghalnak körülötte azok közül, akik igazán közel állnak hozzá. Lehetséges, hogy már én sem tudok viccelni. Hogy a vicc már nem megfelelő védekezési mechanizmus. Egyes emberek viccesek, mások nem. Régen vicces voltam, de lehet, hogy már nem vagyok az. Lehet, hogy annyi sokk és csalódás ért, hogy a humor nyújtotta védelem már nem működik. Talán ma orva lettem. Mert oly sok mindent láttam, ami sértett, hogy már nem vagyok képes a nevetés révén megbirkózni velük. Lehet, hogy mindez már megtörtént.
Tényleg nem tudom, milyen leszek ezentúl. Csak utitárs vagyok. Aki kíváncsian nézi, mi fog történni ezzel a testtel és ezzel az aggyal. Megijeszt, hogy író lettem. Nem hiszem, hogy képes lennék irányítani az életemet vagy az írásomat. Az összes többi író, akit ismerek, úgy érzi, hogy ő irányítja saját magát. Nekem viszont nincs meg ez az érzésem. Nem rendelkezem ezzel az irányítással. Egyszerűen csak valamivé válok. Igazából sohasem akartam mást, csupán megadni az embereknek a nevetés jelentette megkönnyebbülést. A humor gyógyszer lehet, akár az aszpirin. A 100 év múlva még nevetni fognak az emberek, akkor elégedett lehetek. Bocsánatot kell kérnem mindazoktól, akik egyidősek az unokáimmal. Márpedig valószínűleg sokan egyidősek az unokáimmal azok közül, akik ezeket a sorokat olvassák. Az unokáimat önökhöz hasonlóan nagyvonalúan átverik és becsapják a mi baby boomkor született cégvezetőink és politikusaink. Igen, szörnyű felfordulás van ezen a bolygón, de hát mindig is az volt. Soha nem létezett semmiféle azok a régi szép idők, mindig is csak a mindennapok voltak. Én pedig azt szoktam mondani az unokáimnak, ne nézzetek így rám, én csak most érkeztem. Vannak vén szivarok, akik azt mondják, hogy addig senki sem válhat felnőtté, amíg valahogy át nem élt, mint ők, néhány híresen nyomorúságos időszakot. A gazdasági válságot, a második világháborút, Vietnámot, bármit. A történetmondók a felelősek ezért a destruktív, hogy azt nem mondjam, öngyilkos mítoszért. A történetekben a szörnyű felfordulások után a főszereplők újra és újra képesek legalább annyit kishajtolni magukból, ma nő vagyok, ma férfi vagyok, vége. Amikor hazatértem a második világháborúból, Dan bácsikám hátba veregetett, és így szólt, most már férfi vagy. Úgyhogy megöltem őt. Na nem igazából, de nagyon nagy kedvem lett volna hozzá. Dan az én rossz bácsikám, aki azt állította, hogy egy férfi csak akkor lehet férfi, ha megjárja a háborút. De volt egy jó bácsikám is. A néhai Alex bácsi. Apám öccse volt, a Harvardon végzett, soha nem született gyereke. Egész életében becsületes életbiztosítási ügynökként dolgozott Indianapolisban. Igen, olvasott és bölcs volt. Legfőképpen arra panaszkodott embertársai kapcsán, hogy azok nagyon ritkán veszik észre azt, amikor boldogok. Amikor nyaranta egy almafa alatt üldögélve limonádét kortyolgattunk és lustán cseveréztünk mindenféléről, szinte már zsongva, mint a méhek, Alex bácsikám váratlanul megszakította ezt a jókedélyű társalgást és felkiáltott, ha ez nem kellemes, akkor nem tudom, mi lehetne az. Úgyhogy én ugyanezt csinálom most, és ezt csinálják a gyerekeim és az unokáim is. És önöket is arra biztatom, hogy vegyék észre, amikor boldogok, és kiáltsanak fel, mormolják a bajuszuk alatt, vagy legalább magukban jegyezzék meg, ha ez nem kellemes, akkor nem tudom, mi lehetne az. A képzelet nem velünk született adottság. A tanárainknak és a szüleinknek kell kifejleszteniük bennünk. Egykoron nagyon fontos volt a képzelet, mert ez jelentette a szórakozás első számú forrását. 1892-ben egy 7 éves fiú elolvashatott mondjuk egy történetet, egy nagyon egyszerű történetet egy kislányról, akinek elpusztult a kutyája. Vajon nem támad sírhatnék ki tőle? Nem tudta, hogyan érezte magát ez a kislány. Aztán elolvashatott egy másik történetet egy gazdag emberről, aki elcsúszott egy banánhéjon. Vajon nem tört ki harsány nevetésben? Ez a képzelet áramkör a mi fejünkbe is be van építve. Amikor elmegyünk egy kiállításra, csak festékkel összemaszatolt téglalapokat látunk, amik évszázadok óta nem mozdultak. Semmiféle hang nem jön ki belőlük. A képzelet áramkör úgy van kialakítva, hogy a legminimálisabb ingerre is reagáljon. A könyvek alapvetően 26 fonetikai jelből, 10 számjegyből és körülbelül 8 írás jelből állnak. Az emberek pedig megnézik ezeket és látják maguk előtt a Vezúv kitörését vagy a Waterloo-i csatát. Azonban ma már nem feltétlenül a tanároknak és a szülőknek kell kialakítaniuk ezeket az áramköröket. Ma már vannak profin elkészített műsorok, remek színészekkel, nagyon meggyőző helyszínekkel, hangokkal és zenével. Ma már van információs szuperstráda. Körülbelül annyi szükségünk van az áramkörökre, mint a lovagló tudományunkra. Azok, akikbe beépítettek képzelet áramköröket, ránéznek egy emberi arcra, és történeteket látnak benne. Mindenki más számára egy arc, csak egy arc. És tessék, az előbb pontos veszőt használtam, pedig már az elején kikötöttem, hogy ne használjak. Azonban szándékosan tettem ezt. Azt akartam jelezni vele. A szabályok csak egy ideig érvényesek. Még a jó szabályok is.
Ki volt a legbölcsebb ember, akivel életem során találkoztam? Egy férfi volt az. Bár természetesen nem feltétlenül kellett volna férfinak lennie. Saul Steinberg grafikusra gondolok, aki már halott, mint mindenki más, akit ismerek. Bármit kérdezhettem tőle. 6 másodperc múlva megadta a pontos választ, mogorván, szinte morogva. Romániában született egy olyan házban, aminek saját elmondása szerint az ablakain beláttak a ludak. Saul, mit gondoljak Picasso-ról? Kérdeztem tőle. 6 másodperc csend, majd a válasz. Isten azért küldte őt a földre, hogy megmutassa nekünk, milyen igazán gazdagnak lenni. Aztán, Saul, én regényíró vagyok, és sok barátom is az, méghozzá nem is rosszak. Mégis, amikor beszélgetünk, úgy érzem, mintha teljesen más szakmát űznénk. Mitől érzem így? 6 másodperc csend, majd a válasz. Nagyon egyszerű. Kétfajta művész van, és egyik sem jobb a másiknál. Ám az egyik a saját művészete történetére reflektál, a másik pedig magára az életre. Saul, te tehetséges vagy? Kérdeztem. 6 másodperc csend, aztán felmordult. Nem. De ahogyan az emberek a művészeti alkotásokra reagálnak, éppen abban tükröződik a művész küzdelme a saját korlátaival. Requiem. A megfeszített földbolygó, ha megtalálná hangját, és értené az iróniát, akár azt is mondhatná arról, ahogy tönkretesszük. Bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, mit cselekszenek. Az irónia az lenne, hogy tudjuk, mit teszünk. Amikor az utolsó élőlény is elpusztul miattunk, milyen költői lenne, ha a föld azt mondaná, talán a Grand Canyon mélyéről felszálló hangon. Bevégeztetett. Az emberek nem szerettek itt élni.

Kurt Vonnegut Jr. bajnokok reggelije. Phoebe Hurty emlékére, aki vígaszt nyújtott nekem Indianapolisban a nagy válság idején. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint arany. Jobb. Előszó. A bajnokok reggelije kifejezés a General Mills vállalat bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Amikor a könyvnek ugyanezt a címet adtam, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akartam célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akartam rontani. Az az illető, akinek ezt a könyvet ajánlottam, Phoebe Hurty, már nincs az élők sorában, ahogy mondani szokás. Özvegy asszony volt Indianapolisban, amikor a nagy válság vége felé megismerkedtem vele. Én 16 éves múltam, ő 40 körül járt. Gazdag volt, de amióta kinőtt a gyerekkorból, minden hétköznapon dolgozott, így hát később sem hagyta abba. Ő írta a józan és mulatságos, lelki tanácsadó rovatot az Indianapolis-i Times-ba, egy jó újságba, amely azóta megszűnt. Megszűnt. Hirdetéseket is írt a William H. Block társaságnak, egy nagy áruháznak, amely azóta is működik az apám tervezte épületben. Egy nyárvégi szalmakalap kiárusításhoz Phoebe Hurty ezt a hirdetést írta. Ennyiért megéri átereszteni a lovon, és utána jó lesz a rózsákra. Phoebe Hurty arra szerződtetett, hogy reklámszövegeket írja kamasz ruhákhoz. A fölmagasztalt ruhákat hordanom is kellett. Ez a munkámhoz tartozott. És összebarátkoztam Phoebe Hurty két korombeli fiával. Állandóan átjártam hozzájuk. Az anyjuk trágáról beszélt velem, a fiaival meg a barátnőinkkel, amikor odavittük őket. Mulatságos volt. És felszabadító. Arra tanított minket, hogy udvariatlanul társalogjunk, ne csak a nemi dolgokról, hanem a történelemről, a híres hősökről, a vagyonelosztásról, az iskoláról, mindenről. Most abból élek, hogy udvariatlan vagyok. Esetlenül csinálom. Csak utánozni próbálom azt az udvariatlanságot, amely oly elegáns volt Phoebe Hurtyben. Azt hiszem, neki könnyebb volt az elegancia, mint nekem, a nagy válság hangulata miatt. Ő azt hitte, amit oly sok amerikai hitt abban az időben, hogy a nemzet boldog, igazságos és racionális lesz, amikor eljön a prosperitás. Most már sohasem hallom ezt a szót, prosperitás. Annak idején ugyanazt jelentette, mint a paradicsom. És Phoebe Hurty hinni tudott abban, hogy az udvariatlanság, melyet javallott, segít kialakítani az amerikai paradicsomot. Most már divat lett abból a fajta udvariatlanságból. De már senki sem hisz az új amerikai paradicsomban. Nekem meg cefetül hiányzik Phoebe Hurty. Ami a könyvben kinyilvánított gyanumat illeti, mármint hogy az emberek robotok, gépezetek, figyelembe kell venni, hogy kamaszkoromban Indianapolis utcáin és a cirkuszi sokadalmakban mindennapos látványnak számítottak a szifilisz utolsó stádiumában, a járási ataxiában szenvedő emberek. Főleg férfiak. Azok az emberek megfertőzöttek apró húsevő dugóhúzókkal, amelyek csak mikroszkóppal láthatók. Az áldozatok csigolyái összehegettek, miután a dugóhúzók végeztek a köztük lévő hússal. A szifiliszesek roppant méltóság teljesen festettek, előrenézve szálegyenesen álltak. Egyszer láttam egyet a járda szélén állt a Meridian és a Washington Street kereszteződésénél egy konzolon lógó óra alatt, melyet az apám tervezett. A kereszteződést a helybéliek Amerika válasz útja néven ismerték. Ez a szifiliszes férfi azon törte a fejét ott, Amerika válasz útjánál, hogy mi módon léptesse le a lábát a járdáról és vitesse át magát vele a Washington Street-en. Finoman remegett, mintha üresen járna benne egy motor. Az volt a baja, hogy az agyát, ahol megszületett a lábának szóló utasítás, elevenen ették a dugóhúzók. A vezetékekről, amelyeknek továbbítaniuk kellett volna az utasítást, már hiányzott a szigetelés, vagy teljesen át voltak rágva. A közbe iktatott kapcsolók nyitott vagy zárt állásba hegedtek. Ez a férfi öregnek, nagyon öregnek látszott, pedig lehet, hogy csak 30 éves volt. Egyre törte a fejét, és aztán kétszer a magasba rúgott, mint egy táncosnő. Az én kamasz szememben igencsak gépezetnek tetszett. Máskor meg úgy gondolok az emberi lényekre, mint hatalmas, ruganyos kémcsövekre, melyekben kémiai reakciók fortyognak. Gyerekkoromban sok golyvás embert láttam.
Sok golyvás embert látott Dwayne Hoover is, az a Pontiac kereskedő, aki ennek a könyvnek a hőse. Azoknak a szerencsétlen földlakóknak úgy megdagadt a pajzsmirigyük, mintha egy tök nőtt volna ki a torkukból. Mint kiderült, ahhoz, hogy normális életet éljenek, nem kellett más tenniük, mint naponta elfogyasztaniuk nem egészen 1 milliomod unciányi jódot. Az én anyám tönkretette az agyát a vegyszerekkel, amelyeknek az lett volna dolguk, hogy elaltassák. Amikor elszomorodom, beveszek egy kis pirulát és újra fölvidulok. És így tovább. Így hát, amikor regény alakot teremtek, mindig nagy kísértést érzek, hogy azt mondjam, azért olyan, amilyen, mert rossz a húzalozása, vagy mert azon a napon megevett, vagy elmulasztott megenni bizonyos mikroszkópikus vegyszermennyiségeket. Hogy én magam mit gondolok erről a könyvről? Pocsékérzés rá gondolni. De minden könyvemre pocsékérzés szokott lenni rá gondolni. Knox Burger barátom egyszer azt mondta egy bizonyos nehézkes regényről, hogy olyan, mintha Philbert Sturge írta volna. Philbert Sturge az, akinek képzelem magam olyankor, amikor megírom, aminek a megírására látszólag programozva vagyok. Ez a könyv ajándék magamnak az 50. születésnapomra. Úgy érzem magam, mintha átmásznék egy háztető gerincén, miután feljutottam az egyik oldalon. 50 évesen arra vagyok programozva, hogy gyerekesen viselkedjem, hogy sértegessem a nemzeti himnuszt, hogy náci zászlót, seglukat és mindenféle egyebet rajzoljak filctollal. Azt hiszem, megpróbálok kisöpörni a fejemből minden benne lévő kacatot. A seglukat, a zászlókat, a bugyikat. Bizony, ebben a könyvben bugyiról is van kép. Kisöpröm a többi könyvemből való szereplőket is. Nem rendezek több bábjátékot. Azt hiszem, megpróbálom olyan üresre söpörni a fejem, mint akkor volt, amikor 50 évvel ezelőtt megszülettem erre a selejtes bolygóra. Gyanítom, hogy ezt kellene tennie a legtöbb fehér amerikainak, és azoknak a nem fehér amerikaiaknak is, akik a fehér amerikaiakat utánozzák. Legalábbis azok a dolgok, amelyeket az én fejemben mások beleraktak, nem illeszkednek szépen. Gyakran haszontalanok és csúnyák, nincsenek arányban egymással, és nincsenek arányban a fejemen kívüli valóságos élettel. Nincs kultúra, nincs humánus harmónia az agyamban. Én már nem tudok kultúra nélkül élni. Így ez a könyv egy szemetes gyalogút, tele kacattal, amelyet magam mögé hajítok, ahogy visszamegyek az időben 1922. november 11-éig. Visszafelé vezető utamon eljutok majd abba az időbe, amikor november 11-e, mellesleg a születésnapom, szent nap volt, melyet a fegyverszünet napjának hívtak. Amikor én kisfiú voltam, meg amikor Dwayne Hoover kisfiú volt, a fegyverszünet napján, a 11. hónap 11. napján, a 11. óra 11. percében némán hallgatott minden embere minden nemzetnek, amely az első világháborúban harcolt. 1918-ban, abban a percben hagyta abba millió meg millió lény egymás mészárlását. Beszélgettem öreg emberekkel, akik abban a percben a csatatereken voltak. Más-más szavakkal, de mind azt mondták, hogy az a hirtelen csend Isten hangja volt. Így hát, van még közöttünk néhány ember, aki emlékszik arra az időre, amikor Isten érthetően szólt az emberiséghez. A fegyverszünet napjából a veteránok napja lett. A fegyverszünet napja szent volt. A veteránok napja nem az. Így hát magam mögé hajítom a veteránok napját. A fegyverszünet napját megtartom. Szent dolgokat nem akarok eldobni. Mi szent még? Hát például a Rómeó és Júlia. Meg minden muzsika. Philbert Sturge.

Első fejezet. Ez a történet arról szól, hogy miként találkozott két magányos, ösztövér, nem éppen fiatal fehér férfi egy gyorsan haldokló bolygón. Az egyikük egy Kilgore Trout nevű tudományos, fantasztikus író. Abban az időben kis senki volt, és úgy vélte, neki már befellegzett. Tévedett. A találkozásnak köszönhetően ő lett az egyik legnagyobb szeretetnek és tiszteletnek örvendő emberi lény a történelemben. Akivel találkozott, az a Dwayne Hoover nevű autókereskedő volt. Pontiac nevű autókkal kereskedett. Dwayne Hoover közel járt a megőrüléshez. Figyeljetek! Trout és Hoover az Amerikai Egyesült Államok nevű ország polgára volt, amelyet a rövidség kedvéért Amerikának hívtak. A nemzeti himnusz tiszta sületlenség volt, mint annyi minden, amit komolyan kellett volna venniük. Így hangzott. Ó, mondd, látod-e a pirkadati fényben azt, amire oly büszkén néztünk napszáltakor, aminek széles sávjai, fényes csillagai oly fennel lobogtak, szemünk előtt a bástyákért vívott vészes harc alatt. S rakéták vörös tüze, bombák robbanásának légi szava hozta hírét egész éjjel, hogy zászlónk még mindig ott lobog. Ó, mondd, lenge még az a csillagos lobogó, a szabadok földje, bátrak otthona fölött. A világegyetemben egy kvadrillió nemzet volt, de Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzete volt köztük az egyetlen, amelynek nemzeti himnusza kérdőjelekkel megspékelt zagyvaságból állt. Ennek a nemzetnek törvénye volt a zászlajáról. Olyan törvénye, mint a bolygón egyetlen más nemzetnek sem. A törvény kimondta, a zászlót senki és semmi előtt nem szabad meghajtani. A zászlóhajtás barátságos és tiszteletteljes üdvözlésforma volt, amely abból állt, hogy a botra tűzött zászlót a földhöz közelítették, aztán visszaemelték. Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetének jelmondata is volt, olyan nyelven, amelyen már senki sem beszélt. Így hangzott. E pluribus unum. Azt jelentette, sokból egy. A meghajthatatlan zászló érdekes volt. A himnusz és a semmitmondó jelmondat pedig nem sokat számított volna, ha nincs ez. Sok polgárt úgy semmibe vettek, becsaptak és bántalmaztak, hogy azt hitték, tévedésből kerülhettek ebbe az országba, sőt erre a bolygóra, hogy valami rettenetes félreértés történt. Kissé megvigasztalhatta volna őket az, ha a himnuszuk és a jelmondatuk említést tesz a tisztességről, a testvériességről, a reményről vagy a boldogságról, valamiképpen üdvözli őket a társadalomban. Ha szemügyre vették a papírpénzüket, hát ha abból rájönnek, miféle ország ez, egy halom egyéb barokk kacat között egy csonka gúla képét látták, a tetején sugárzó szemmel. Még az Egyesült Államok elnöke sem tudta, mit jelentsen ez. Mintha az ország azt mondta volna a polgárainak, értelmetlenségben az erő. Sok értelmetlenség csak a Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetét megalapító atyák játékosságának ártalmatlan következménye volt. Az alapítók arisztokraták voltak, és föl akartak vágni a haszontalan műveltségükkel, ami az ókori hókusz-pókuszok ismeretéből állt. Költőnek is csapnivalók voltak. Az értelmetlenségnek egy része azonban gonoszság volt, mert nagy bűnöket rejtett magában. Például az amerikai gyermekek tanítói újra meg újra fölírták ezt a dátumot a táblákra, és felszólították a gyermekeket, hogy büszkeséggel és örömmel véssék az eszükbe. 1492. A tanítók azt mondták a gyermekeknek, hogy a földrészüket ekkor fedezték föl az emberi lények. A valóságban 1492-ben már emberi lények milliói éltek tartalmas és fantáziadús életet a földrészen. 1492 csak az az év volt, amikor a tengeri rablók elkezdték becsapni, kirabolni és megölni őket. Itt jön a másik gonosz értelmetlenség, amit a gyermekeknek tanítottak, hogy végül a tengeri rablók létrehoztak egy új államhatalmat, amely a szabadság világító fáklyája lett minden emberi lény szemében. Képek és szobrok voltak mindenfelé erről a képzeletbeli fáklyáról, hogy láthassák a gyermekek. Olyasmi volt, mint egy lángoló fagylalt. A valóságban azok a tengeri rablók, akiknek a legtöbb közük volt az új államhatalom létrehozásához, rabszolgákat tartottak.
az emberi lényeket gépek helyett használták, és még a rabszolgaság megszüntetése után is, ami igen zavarba ejtő volt, ők és a leszármazottaik továbbra is úgy gondoltak a közönséges emberi lényekre, mint gépekre. A tengeri rablók fehérek voltak. Azok az emberek, akik a rablók megérkezésekor már a földrészen éltek, részszínűek voltak. Amikor a földrészen bevezették a rabszolgaságot, a rabszolgák feketék voltak. A szín volt minden. A tengeri rablók azért tudtak mindenkitől elvenni mindent, amit akartak, mert nekik voltak a világon a legjobb hajóik, és aljasabbak voltak mindenki másnál. És volt puskaporuk, ami káliumnitrát, faszén és kén keveréke. Amikor tüzet érintettek hozzá, ez a látszólag közömbös por vadul gázzá alakult. A gáz fémcsövekből hatalmas sebességgel lövedékeket fújt ki. A lövedékek nagyon könnyen átvágták a húst és a csontokat, úgyhogy a rablók még akkor is tönkre tudták tenni a makacskodó emberi lény húzalozását, légcserélőjét vagy csővezetékeit, ha nagyon-nagyon messze volt tőlük. A tengeri rablók legfőbb fegyvere azonban az volt, hogy megdöbbenést tudtak okozni. Senki sem tudta elhinni, csak amikor már nagyon késő volt, hogy ennyire szívtelenek és mohók. Amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott, az országok messze a leggazdagabb és legerősebb ország volt a bolygón. Az övé volt a legtöbb élelem és ásvány és gép, és azzal fenyegette a többi országot, hogyha fegyelmezetlenkednek, nagy rakétákat lő rájuk, vagy repülőgépekről meghaigálja őket különféle dolgokkal. A legtöbb más országnak kutyagumia sem volt. Sokukban már élni sem lehetett. Túl sok volt bennük az ember, és túl kevés a hely. Már eladtak mindent, ami ért valamit, már nem volt mit enni, és az emberek mégis állandóan basztak. A baszás volt az, amivel a kisbabákat csinálták. A tönkrement bolygón sok ember kommunista volt. Az ő elméletük szerint azt, ami megmaradt a bolygóból, nagyjából egyenlően szét kellett volna osztani minden ember között, akiket korábban amúgy sem kérdezett meg senki, hogy akarnak-e egy tönkrement bolygóra jönni. Közben meg egyre csak érkeztek a kisbabák, rúgkapálva, bőgve, tejért üvöltve. Egyes helyeken az emberek még sarat is próbáltak enni, vagy kavicsokat szopogattak, miközben tőlük kéznyújtásnyira születtek a kisbabák. És így tovább. Dwayne Hoover és Kilgore Trout országa, ahol még bőven volt mindenből, szemben állt a kommunizmussal. Úgy vélekedett, hogy azoknak a földlakóknak, akiknek sok mindenük van, nem kell osztozniuk a többiekkel, ha nem akarnak. Márpedig a legtöbbjük nem akart. Így hát nem kellett osztozniuk. Amerikában az volt a szokás, hogy mindenki elmarja, amit csak tud és megtartja. Egyes amerikaiaknak nagyon jól ment az elmarás és megtartás. Ezek mesésen jó módúak voltak. A többi kutyagumit sem tudott keríteni magának. Dwayne Hoover mesésen jó módú volt, amikor Kilgore Trout-tal találkozott. Egy férfi pontosan ezeket a szavakat súgta oda a barátjának egy délelőtt, amikor Dwayne elment mellettük. Mesésen jó módú. És megmondom, mennyit birtokolt Kilgore Trout az időtájt a bolygóból? Kutyagumit. Kilgore Trout és Dwayne Hoover 1972 őszén találkozott Midland Cityben, Dwayne szülővárosában, az ottani művészeti fesztiválon. Mint már mondtam, Dwayne egy megőrülőben lévő Pontiac kereskedő volt. Dwayne kezdődő tébolya természetesen főként a vegyszerektől eredt. Dwayne Hoover teste előállított bizonyos vegyszereket, amelyek kibillentették egyensúlyából az elméjét. De Dwayne-nek, mint minden újdonsült elmebetegnek, ártalmas gondolatokra is szüksége volt ahhoz, hogy formát és irányt kapjon az őrültsége. Az ártalmas vegyszerek és az ártalmas gondolatok a yin és yang az őrültségben. A yin és yang a harmónia kínai jelképe volt. Az ártalmas gondolatokat Kilgore Trout szállította. Trout nem csak ártalmatlannak tekintette magát, hanem láthatatlannak is. A világ eddig annyira semmibe vette, hogy úgy vélte, ő nem is él. Remélte, hogy nem is él. A Dwayne-nel történt találkozásból azonban megtudta, él annyira, hogy olyan gondolatokat adhasson egy embertársának, amelyek szörnyetekké teszik. Íme a Trouttól Dwayne Hoovernek adott ártalmas gondolatok lényege. A Földön mindenki robot, csak egy valaki nem,
Dwayne Hoover. A világegyetem minden teremtménye közül csak Dwayne gondolkodik, érez, aggódik, tervezget, és így tovább. Senki más nem tudja, mi a fájdalom. Senki másnak nem kell döntenie semmiben. Mindenki más teljesen automatizált gépezet, amelynek a célja Dwayne stimulálása. Dwayne új típusú lény, amelyet most próbál ki a világ mindenség teremtője. Csak Dwayne Hoovernek van szabad akarata. Trout nem akarta, hogy higgyenek neki. Az ártalmas gondolatokat egy tudományos, fantasztikus regénybe tette, ott találta őket Dwayne. A könyv nem csak Dwayne-nek szólt. Trout még nem is hallott Dwayne-ről, amikor megírta. Mindenkinek szólt, aki történetesen kinyitja. Lényegében egyszerűen csak ennyit mondott mindenkinek. Hallod-e? Tudod, hogy te vagy az egyetlen teremtmény, akinek szabad akarata van? Milyen érzés? És így tovább. Szellemi bűvészkedés volt. Intellektuális játék. Dwayne-nek azonban lelki méreg. Troutot megrendítette az a fölismerés, hogy még ő is képes gonoszságot hozni a világra, ártalmas gondolatok formájában. Miután Dwayne-t a kényszerzubbonyban elszállították az elmegyógyintézetbe, Trout megszállottan hirdetni kezdte, hogy milyen fontosak a gondolatok a betegségek létrejöttében és gyógyításában. De senki sem figyelt rá. Piszkos öregember volt a vadonban, aki a fáknak és az ajnövényzetnek kiáltozza, a gondolatokba vagy a hiányukba bele lehet betegedni. Kilgore Trout a mentálhigiénia úttörője lett. Elméleteit tudományos fantasztikumnak álcázva adta elő. 1981-ben halt meg, kis hián 20 évvel azután, hogy úgy megbetegítette Dwayne Hoovert. Akkorra már megbecsülésre talált, mint nagy művész és nagy tudós. Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia emlékművet állítatott Hanvai fölé. Lapjára egy idézetet véstek föl Trout utolsó regényéből, a 209. regényéből, melyet halála miatt nem fejezett be. Kilgore Trout élt 1907-től 1981-ig. Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.

Második fejezet. Dwayne özvegyember volt. Éjszakánként egyedül élt egy álomszép házban Fairchild Heights-ben, a város legszebb lakónegyedében. Arrafelé minden ház megépítése legalább $100,000 került. Minden ház legalább 3 holdas telken állt. Éjszakánként Dwayne egyetlen társa egy fickó nevű labradori kutya volt. Fickó egy sok évvel azelőtt történt autóbaleset miatt nem tudta csóválni a farkát, ezért nem tudta mivel kimutatni a többi kutyának a jó indulatát. Folyton verekednie kellett. A füle szafatokban lógott. Sebb helyektől volt heges a teste. Dwayne-nek volt egy Lottie Davis nevű fekete cselédje. Naponta kitakarította a házat. Aztán megfőzte Dwayne vacsoráját és felszolgálta. Aztán hazament. Rabszolgáktól származott. Lottie Davis és Dwayne nem beszélgetett sokat, noha nagyon kedvelték egymást. Dwayne a társalgást főleg a kutyának tartogatta. Ledobta magát a padlóra, fickóval hempergett, és ilyeneket mondogatott. Mi ketten, fickó? Meg hogy van az én öreg cimborám? És így tovább. Ez a mindennapos szokása változatlanul megmaradt azután is, hogy elkezdett megtébolyódni, így hát Lottie semmi szokatlant nem vehetett észre. Kilgore Troutnak egy Willy nevű papagája volt. Dwayne Hooverhez hasonlóan Trout is egyedül volt éjszaka, leszámítva a papagájt. Trout is beszélt a házi állathoz. De míg Dwayne a szeretetről zagyvált a labradori kutyának, Trout gúnyos megjegyzéseket tett a papagájának és a világ végéről dünnyögött. Most bármelyik pillanatban, mondogatta. Legfőbb ideje is. Trout elképzelése szerint a légkörnek hamarosan belélegezhetetlenné kell válnia. Trout föltételezte, hogy amikor a levegő mérgező lesz, Willy néhány perccel hamarabb dobja fel a talpát, mint ő. Ezzel ugratta Willyt. Mi van a jó öreg légzéssel, Willy? Kérdezgette. Vagy mintha egy kis tüdőtágulásod volna, Willy? Vagy még nem is beszéltünk róla, Willy, hogy miféle temetést akarsz. Még azt sem mondtad, milyen vallású vagy. És így tovább. Azt mondogatta Willynek, hogy az emberiség megérdemli a rettenetes halált, mert oly kegyetlen és pusztító módon viselkedett ezen a szelíd és kedves bolygón. Csupa Heliogabalus vagyunk, Willy, mondta. Így hívtak egy római császárt, aki életnagyságú belül üres bika szobrot készítetett rajta ajtóval. Az ajtót kívülről be lehetett zárni. A bika szája nyitva állt. Az volt az egyetlen nyílás az ajtón kívül. Heliogabalus az ajtón át berakatott egy-egy emberi lényt a bikába, aztán bezárták az ajtót. Ami hangot az emberi lény odabent kiadott, a bika száján átjött ki. Heliogabalus vendégeket hívott és nagy mulatságot rendezett. Sok étellel, borral, szép nőkkel és csinos fiúkkal. Aztán Heliogabalus egy szolgával alágyújtóst gyújtatott meg. Az alágyújtó száraz tűzifa alatt volt, az meg a bika alatt. Troutnak volt még egy szokása, amelyet egyesek különbségnek tarthattak. Minden tükröt léknek hívott. Azzal szórakozott, hogy úgy tett, mintha a tükrök lyukak lettek volna két világegyetem között. Ha egy gyereket tükör közelében látott, megfenyegette az ujjával és nagyon komolyan rászólt, nehogy túl közel menj ahhoz a lékhez, nem szeretnél a másik világegyetemben kikötni, igaz? És így tovább. Mire Trout meghalt, persze már mindenki lékeknek hívta a tükröket. Ilyen köztiszteletre tettek szert még a tréfái is. 1972-ben Trout egy alaksori lakásban lakott a New York állambeli Cohoes-ban. Alumínium zsalus ablakok és ablaktáblák felszerelésével kereste a kenyerét. Az árusításokkal nem foglalkozott, mert nem volt személyes varázsa. A személyes varázs olyan fondorlat volt, amelytől az idegenek rögtön megszerették az embert és megbíztak benne, nem törődve azzal, hogy mit forgat a fejében. Dwayne Hooverből csak úgy áradt a személyes varázs. Belőlem is csak úgy árad a személyes varázs, amikor akarom. Sok emberből csak úgy árad a személyes varázs. Trout munkaadójának és munkatársainak fogalmuk sem volt arról, hogy Trout író. Ami azt illeti, egyetlen valamire való kiadó sem hallott róla, pedig amikor Dwayne-nel megismerkedett, már 117 regényt és 2000 novellát írt. Egyetlen művét sem írta másolattal. A kéziratait anélkül küldte el, hogy fölbélyegezett, megcímzett válaszborítékot melléket volna hozzájuk. Néha még feladót sem írt.
A kiadók nevét és címét az irodalmi szakmával foglalkozó folyóiratokból szerezte meg, amelyeket Mohón olvasgatott a közkönyvtárak hírlap olvasó termeiben. Így került kapcsolatba a Klasszikus Világkönyvtár nevű vállalkozással, amely kemény pornográfiát adott ki a kaliforniai állambeli Los Angelesben. Arra használták Trout történeteit, amelyekben rendszerint még nők sem szerepeltek, hogy növeljék a buja képeket tartalmazó könyvek és folyóiratok terjedelmét. Troutot sohasem értesítették, hogy hol vagy mikor találkozhat a műveivel nyomtatásban. És megmondom, mit fizettek neki. Kutyagumit. Még tisztelet példányokat sem küldtek ki a könyvekből és lapokból, amelyekben megjelentek, így hát Troutnak kellett felkutatnia őket a pornóboltokban. És gyakran megváltoztatták a művek eredeti címét is. A pángalaktikus megbízottból például így lett Mohószájú Maca. Troutot azonban legjobban a kiadók választotta illusztrációk ejtették kétségbe, amelyeknek semmi közük nem volt a történetekhez. Írt például egy regényt a Delmore Skaggs nevezetű földlakóról, egy aglegényről, aki olyan környéken lakik, ahol mindenki másnak hatalmas családja van. Skaggs tudós és kitalál egy módszert arra, hogy tyúklevesben szaporodjék. Élő sejteket metsz le a jobb tenyeréről, belekeveri őket a levesbe, és a

Tényeket hoznak arról, hogy egyedülálló emberek birtokában nem lehet tyúkleves. És így tovább. Ezt a könyvet elmosódott fényképek illusztrálták, amelyeken több fehér nő leszopta ugyanazt a fekete férfit, aki valamilyen okból mexikói szombrérót viselt. Az időtájt, amikor Dwayne Hooverrel találkozott, Trout legszélesebb körben terjesztett könyve a négykerekű pestis volt. A kiadó a címet nem változtatta meg, de a legnagyobb részét a szerző nevével együtt eltakart egy rikító színű szalag, rajta ez az ígéret. Szélesre tárt pumák. A szélesre tárt pumák fényképek voltak bugyi nélküli nőkről, akik széttették a lábukat, és így módon látni lehetett a hüvelynyílásukat. A kifejezést először sajtófotósok használták, akik baleseteknél, sporteseményeken, tűzből mentésnél gyakran kerültek olyan helyzetbe, hogy beláttak a nők szoknyája alá. Titkos szóra volt szükségük, amit oda kiálthatnak a többi újságírónak, a rendőr meg a tűzoltó cimboráiknak is így tovább, hogy tudassák velük, mit lehet látni, ha ők is látni akarják. A szó ez volt, puma. A puma a valóságban egy macskaféle ragadozó volt. Szürkés volt a bundája, és ügyesen mozgott a fákon is. Az a fajta puma viszont, amely annyira izgatta a sajtófotósokat, egészen másként festett. Innét jöttek ki a kisbabák. Amikor Dwayne kisfiú volt, amikor Kilgore Trout kisfiú volt, amikor én kisfiú voltam, sőt még akkor is, amikor középkorú és idősebb férfiak lettünk, a rendőrségnek és a bíróságoknak kötelességük volt megakadályozni, hogy az ilyen hétköznapi nyílások ábrázolásait megnézzék és megbeszéljék olyan személyek, akik nem orvosi foglalkozást űznek. Ki tudja, hogyan döntés született arról, hogy a szélesre tárt pumák, melyek 10 000-szer megszokottabbak voltak a valóságos pumáknál, a törvényekkel legádázabbul védett titoknak számítsanak. Így hát őrület tört ki a szélesre tárt pumák iránt. Őrület tombolt egy elem, egy puha, gyönge fém iránt is, melyet korábban ki tudja miért minden elemek legkívánatosabbikának nyilvánítottak, és úgy hívták arany. És amikor Dwayne meg Trout meg én kisfiúk voltunk, a szélesre tárt pumák iránti őrület kiterjedt a bugyikra is. A lányok minden áron rejtegették a bugyijukat, a fiúk pedig minden áron látni akarták. Az egyik első dolog, amit Dwayne kisfiúként az iskolában megtanult, egy versike volt, amelyet akkor kellett ordítania, ha a játszótéren véletlenül megpillantotta egy kislány bugyiját. A többiektől tanulta. Így hangzott. Látom Franciaországot, látom Angliát, látom egy kislány bugyiját. Amikor Kilgore Trout 1979-ben átvette az orvosi Nobel-díjat, így beszélt. Egyesek azt mondják, hogy haladás nem létezik. Bevallom, csak ugyan zavarba ejtő diadalnak látszik, hogy mostanra minden állat közül csak az ember maradt meg a földön. Önök közül azok, akik ismerik régebben megjelent műveim jellegét, bizonyára megértik, miért sirattam meg különösen az utolsó puma pusztulását. Kisfiú koromban azonban két szörnyeteg is velünk élt ezen a bolygón, és ma tiszta szívvel örvendek a kipusztulásuknak. Ezek a szörnyetegek elszántan törekedtek arra, hogy elpusztítsanak minket, vagy legalábbis értelmetlenné tegyék az életünket. Kis hián sikerült nekik. Könyörtelen ellenségek voltak, nem úgy, mint puma barátaim. Az oroszlánok? Nem. A tigrisek? Nem. Az oroszlánok és tigrisek az idő legnagyobb részében szúnyókáltak. Azok a szörnyek azonban, amelyekről szólok, sohasem aludtak. A fejünkben lakoztak. Ez a két szörny nem más, mint az oktalan epekedés az aranyért, és az oktalan epekedés a kislányok bugyijának megpillantásáért. Hálás vagyok azért, hogy ezek az epekedések oly nevetségesek. Mert megtanítottak bennünket arra, hogy az emberi lények képesek bármit elhinni, és képesek viselkedésüket minden energiájukkal hozzáigazítani a hithez. Bármiféle hithez. Így hát most fölépíthetünk egy önzetlen társadalmat, az önzetlenségre fordítva mindazt az őrjöngő energiát, amelyet egykor az aranyra és a bugyikra fordítottunk. Egy pillanatra elhallgatott, aztán fanyar komorsággal elszavalta egy vers kezdő sorait, melyeket kisfiú korában Bermudán tanult meg elordítani.
A vers

Ferencnek különösen fájdalmas szépséget adott, hogy a két nemzet, melynek neve elhangzott benne, már nem létezett, mint nemzet. Látom Franciaországot, mondta. Látom Angliát. A valóságban a Dwayne Hoover és Trout közötti történelmi találkozás idejére a női bugyik már drasztikusan leértékelődtek. Az arany ára még mindig emelkedett. A női bugyik fényképei kevesebbet értek, mint a papír, amelyre nyomtatták őket, és még a szélesre tárt pumákról szóló jó minőségű színes filmekért sem igen tülekedtek a piacon. Régebben volt olyan idő, amikor Trout mindeddig legnépszerűbb könyvének, a négykerekű pestisnek egy példányáért $12 is megadtak az illusztrációk miatt. Most $1 kínálták, és akik ezt megadták érte, azok sem a képekért fizettek. A szavakért fizettek. A könyvben lévő szavak egyébként arról szóltak, hogy milyen az élet egy Lingó 3 nevű haldokló bolygón, amelynek lakói az amerikai gépkocsikra hasonlítanak. Kerekeken gurulnak. Belső égésű motorok hajtják őket. Kőolajbázisú tüzelőanyagokat fogyasztanak. De senki sem gyártja őket, hanem szaporodnak. Tojásokat raknak bennük autóembriókkal, és az ivadékok a felnőttek forgattyúházaiból leeresztett olajban fejlődnek ki. A Lingó 3-at űrutazók látogatják meg, akik megtudják, hogy a teremtmények kipusztulóban vannak, mégpedig azért, mert elpusztították a bolygójuk erőforrásait, beleértve a légkört is. Az űrutazók anyagi téren nem sok segítséget tudnak felajánlani. Az autólények abban reménykednek, hogy kölcsön kérhetnek valamicske oxigént, és a látogatókkal elvitethetik legalább egy tojásukat egy másik bolygóra, ahol talán ki kell, ahol újra fölvirágozhat egy autócivilizáció. De a legkisebb tojásuk is 24 kilós, az űrutazók viszont csak egy hüvelyknyi magasságúak, és az űrhajójuk akkora sincs, mint egy földi cipős doboz. Zeltoldi márról jöttek. Az eltoldi mariaknak Kágó a szószólója. Kágó azt mondja, hogy a legtöbb, amit tehet, az, hogy elmondja mindenkinek a világegyetemben, hogy milyen csodálatosak voltak az autólények. Íme ezt mondja a benzin nélküli rozsdásodó tragacsok tömegének. Elmúltok majd, de feledésben nem merültök. A történetet ezen a ponton két kínai lány képe illusztrálta. Látszólag ikrek voltak, és szélesre tárt lábbal ültek egy heverőn. Így hát Kágó és bátorkis Zeltoldi Mári legénysége, mely egytől egyik homoszexuális, bebarangolja a világegyetemet és életben tartja az autólények emlékét. Végül eljutnak a Föld nevű bolygóra. Kágó teljes jóhiszeműséggel beszámol a földieknek az autókról. Kágó nem tudja, hogy az emberi lényekkel egyetlen gondolat ugyanolyan könnyűszerrel végezhet, mint a kolera vagy a bubópest is. A földiek nem immunisak a dilis gondolatokkal szemben. Figyeljetek, Trout szerint mi volt az oka annak, hogy az emberi lények nem tudták elhárítani az ártalmas gondolatokat. A Földön az eszmék, a barátság vagy ellenségesség jelképei voltak. A tartalmuk nem számított. A barátok egyetértettek egymással, hogy kifejezésre juttassák barátságukat. Az ellenségek nem értettek egyet egymással, hogy kifejezésre juttassák ellenségességüket. A földlakók eszméi sok százezer éven át nem számítottak, mivel amúgy sem igen tudtak, mit kezdeni velük. Az eszméket ugyanúgy használhatták jelképeknek, mint akármi másnak. Még egy mondásuk is volt az eszmék haszontalanságáról. Ha az óhaj ló volna, minden koldus lovagolna. Aztán a földlakók feltalálták a szerszámokat. A barátokkal való egyetértés egyszerűen az öngyilkosság egyik formája lehetett, vagy még rosszabb. Az egyetértések azonban folytatódtak, nem a józanész, a tisztesség vagy az önfenntartás, hanem a barátságok kedvéért. A földlakók egyre csak barátkoztak egymással, ahelyett, hogy gondolkodtak volna. És még akkor is, amikor számítógépeket építettek, hogy azok gondolkodjanak helyettük, nem annyira bölcsnek, mint inkább barátságosnak tervezték őket. Így hát megpecsételődött a sorsuk. Az öldöklő koldusok lóra szállhattak.

Harmadik fejezet. Nem egészen egy évszázaddal azután, hogy Kágó megérkezik a földre, Traut regénye szerint az egykor nyugodalmas, nedves, életadó kékezzöld bolygón minden életforma pusztulóban van, vagy már el is pusztult. Mindenütt ott állnak azoknak a nagy bogaraknak a fémhéjai, amelyeket az emberek készítettek és bálványoztak. Autók. Az autók pusztítottak ki mindent. A kis Kágó sokkal hamarabb meghal, mint a bolygó. Egy detroiti kocsmában akar előadást tartani az autó veszedelmeiről, de olyan aprócska, hogy senki sem figyel rá. Egy pillanatra leheveredik pihenni, és egy részeg autógyári munkás gyufának nézi. Kágó belehal abba, hogy ismételten megpróbálják lángra lobbantani a pult alján. 1972 előtt Traut csak egyetlen olvasói levelet kapott. Egy különc milliómos küldte, aki egy magánnyomozó irodát bérelt föl, hogy derítsék ki, ki az a Traut, és hol található. Traut olyan nehezen volt megtalálható, hogy a keresés 18 ezer dollárba került. A rajongói levelet Kahószi alaksori lakásában kapta meg. Kézzel írták, és Traut arra a következtetése jutott, hogy az írója körülbelül 14 éves lehet. A levélben az állt, hogy a négy kerekű pestis a létező legnagyszerűbb angol nyelvű regény, és Trautnak kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. Traut hangosan felolvasta a levelet a papagájának. Kezdenek jóra fordulni a dolgok, Willy, mondta. Mindig is tudtam, hallgass csak. Aztán felolvasta a levelet. A levélben egy szó sem utalt arra, hogy az írója, akit Elliot Rosewaternek hívtak, felnőtt ember és mesésen jómódú. Kilgore Traut egyébként csak úgy lehetett volna az Egyesült Államok elnöke, hogy módosítják az alkotmányt. Nem az országban született. Bermuda volt a szülőhelye. Apja Leo Traut megmaradt ugyan amerikai állampolgárnak, de sok éven át Bermudán dolgozott a királyi madártani társaság alkalmazottjaként. Őrizte a világ egyetlen helyét, ahol még fészkelt a Bermuda vészmadár. Ezek a hatalmas, zöldes színű tengeri madarak végül kipusztultak. Akárki akármit próbált is tenni ellene. Gyermekkorában Traut látta, hogy egyenként meghaltak a vészmadarak. Őt bízta meg az apja azzal a lehangoló feladattal, hogy mérje meg a tetemek szárny szélességét. Ezek voltak a legnagyobb élőlények, amelyek saját erejükből repültek a bolygón. Az utolsó tetem szárny távolsága volt valamennyi közül a legnagyobb, 5 méter 86 centiméter. Miután minden vészmadár kipusztult, kiderült, hogy mi ölte meg őket. Egy gomba, amely a szemüket és az agyukat támadta meg. Az emberek vitték a gombát a fészkelő helyükre, a látszólag ártalmatlan lábgombásodás formájában. Így hát Kilgore Trautnak a sok napfény és friss levegő ellenére is nyomasztó gyermekkora volt. Nagyon valószínű, hogy borúlátása, mely élete későbbi szakaszában elhatalmasodott rajta, tönkretette három házasságát és egyetlen fiát, Leót, 14 éves korában elűzte otthonról, az oszlásnak indult madara keserédes szagú hústömegében gyökerezett. A rajongó levél nagyon megkésett. Nem okozott örömöt. Kilgore Traut a magánéletébe történő beavatkozásnak tekintette. Rosewater azt ígérte a levélben, hogy híressé teszi Trautot. Trautnak, aki csak a papagája hallott, ennyi mondani valója volt a dologról. Mit nyúlkál ez a testzsákomba? A testzsák nagy műanyag csomagoló eszköz volt frissen leölt amerikai katonák számára. Új találmánynak számított. Nem tudom, ki találta ki a testzsákot, azt viszont tudom, hogy ki találta ki Kilgore Trautot. Én. Rendetlen fogsort csináltam neki. Adtam neki hajat, de megőszítettem. Nem hagytam, hogy fésülködjön vagy fodrászhoz járjon. Hosszúra és bozontosra növesztettem a haját. Ugyanolyan lábat adtam neki, mint amilyet a világ mindenség teremtője adott az apámnak, amikor az apám szánalmas öreg ember lett. Sápat fehér pipaszárláb volt, szörtelen és visszereg fantasztikus rajzolatai kesítette. Két hónappal azután, hogy Traut megkapta az első rajongó levelét, találtattam vele a levélszekrényben egy meghívást, amelyben fölkérték, hogy tartson előadást egy közép-nyugat-amerikai művészeti fesztiválon. A meghívást a fesztivál elnöke Fred T. Berry küldte. Tiszteletteljesen, szinte áhítattal írt Kilgore Trautnak, esdekelve kérte, hogy meghívott hírességként emelje az ötnapos fesztivál fényét, mellyel a Mildred Berry Művészeti Központot fogják fölavatni Midland Cityben.
A levél nem tett említést arról, hogy Mildred Berry a fesztivál elnökének, Midland City leggazdagabb emberének néhai anyja volt. Fred T. Berry pénzéből épült föl az új művészeti központ, egy oszlopokon álló áttetsző gömb. Ablaka nem volt. Esténként, amikor belülről kivilágították, úgy festett, mint a fölkelő telihold szeptember végén. Fred T. Berry mellesleg pontosan egykorú volt Trouttal. Ugyanazon a napon születtek, de egy cseppet sem hasonlítottak egymásra. Fred T. Berry már nem is látszott fehér embernek, pedig tiszta angol vér folyt az ereiben. Ahogy egyre öregebb és egyre boldogabb lett, és mindenütt kihult a szőrzete, egyre inkább úgy festett, mint egy örömmámorban úszó öreg kínai. Annyira kínainak látszott, hogy rákapott a kínaias öltözködésre. Az igazi kínaiak gyakran azt hitték róla, hogy igazi kínai. Fred T. Berry bevallotta a levelében, hogy nem olvasta Kilgore Trout műveit, ám szíves örömest megteszi még a fesztivál kezdete előtt. Önt igen nagyra becsüli Elliot Rosewater írta, aki biztosított arról, hogy ön alig, hanem a legnagyobb élő amerikai regényíró, ennél nagyobb dicséretet nem tudok elképzelni. A levélhez hozzá volt tűzve egy $1000 csekk. Fred T. Berry elmagyarázta, hogy ez fedezi Trout úti költségét és tisztelet díját. Sok pénz volt. Trout hirtelen mesésen jó módú lett. Elmondom, hogyan kapta Trout a meghívást. Fred T. Berry fő attrakcióként egy mesésen értékes olajfestményt szeretett volna kiállítani a Midland City művészeti fesztiválon. Akármilyen gazdag volt, nem engedhette meg magának, hogy vegyen egyet, így hát körülnézett, honnan kölcsönözhetne. Az első ember, akihez elment, Elliot Rosewater volt. Elliot Rosewaternek volt egy legalább $3 millió érő El Greco képe. Azt mondta, a fesztivál egy feltétellel kaphatja meg a képet, ha meghívja előadónak a legnagyobb élő angol nyelvű írót, aki nem más, mint Kilgore Trout. Trout jót nevetett a hízelgő meghíváson, utána azonban félelem fogta el. Már megint egy idegen nyúlkál a testzsákjába. Ígnek emel tekintettel elgyötörten tette föl a kérdést papagájának. Miért ez a hirtelen érdeklődés Kilgore Trout iránt? Újra elolvasta a levelet. Nem elég, hogy Kilgore Trout kell nekik, mondta, hanem smokingban kell nekik, Willy, itt valami tévedés történt. Vállat vont. Talán azért hívtak meg, mert tudják, hogy van smokingom, mondta. Valóban a birtokában volt egy smoking. Egy hajókofferban lapult, melyet Trout lakásról lakásra cipelt magával több mint 40 éven át. A gyermekkori játékszerei voltak benne, egy vészmadár csontjai és számos egyéb érdekesség, közöttük a smoking, amelyet a felsősök báján viselt közvetlenül azelőtt, hogy 1924-ben leérettségizett az Ohio állambeli Dayton város Thomas Jeffersonról elnevezett középiskolájában. Trout Bermudán született és ott járt elemi iskolába, de aztán a családja átköltözött Daytonba. A középiskolát egy rabszolgatartóról nevezték el, aki egyúttal a világ egyik legnagyobb teoretikusa volt az emberi szabadságot illetően. Trout előszedte a smokingot a kofferből és fölvette. Nagyon hasonlított arra a smokingra, amelyet egyszer az apám vett föl a szemem láttára, amikor már nagyon-nagyon öreg volt. Zöldes penész réteg borította. A burjánzó penész helyenként puha nyúlprémre emlékeztetett. Esténként ez nagyon jó lesz, mondta Trout. Hanem Willy, mondd csak, mit vesz föl az ember Midland Cityben októberben naplemente előtt? Fölhúzta a nadrágját, hogy kilátszott bizarrul cicomás lábszára. Bermuda sortot és hosszú zoknit. Mi, Willy? Mégis bermudai vagyok. Vizes rongyal letörölgette a smokingot. Könnyen lejött róla a penész. Nem szívesen teszem, Willy, mondta, ahogy megölte a penész gombákat. A gombáknak ugyan annyi joguk van az élethez, mint nekem. Ők tudják, mit akarnak, Willy. Én, ha agyonütnek, se tudom már. Aztán elgondolkodott, hogy vajon mit akarhat Willy. Könnyű volt kitalálni. Willy, mondta Trout, én annyira szeretlek, és olyan nagy kutya vagyok a világ mindenségben, hogy most teljesítem 3 kívánságodat. Ezzel kinyitotta a kalitka ajtaját. Erre Willy 1000 év alatt sem lett volna képes. Willy kiröppent, s leült az ablakpárkányra. Kis vállát nekivetette az üvegnek. Csak egyetlen üvegréteg volt Willy és a végtelen levegő ég között.
Noha Traut alumínium ablaktáblák felszerelésével foglalkozott, a saját ablaka nem ilyen volt. Most teljesül a második kívánságod, mondta Traut, és ismét olyasmit tett, amit Willy sohasem tudott volna megtenni. Kinyitotta az ablakot. Az ablaknyitás azonban olyan ijesztő volt a papagáj számára, hogy visszaröpült a kalitkához és beszökkent. Traut becsukta a kalitka ajtaját és bezárta. Ez volt a legértelmesebb felhasználása a három kívánságnak, amiről valaha is hallottam, mondta a madárnak. Biztosítottad, hogy legyen ezután is olyasmi, amit érdemes kívánnod, hogy kijuss a kalitkából. Traut rájött az összefüggésre az egyszál rajongói levél és a meghívás között, de nem tudta elhinni, hogy Elliot Rosewater felnőtt ember. Magának kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. Willy, mondta bizonytalanul Traut. Ezt a bulit valami Rosewater nevű kamasz szervezte nekem. A szülei biztos jó barátai a művészeti fesztivál elnökének, és arrafelé semmit sem tudnak a könyvekről. Úgyhogy, amikor a fiú azt mondta, zseni vagyok, elhitték neki. Traut megrázta a fejét. Nem megyek el, Willy. Nem akarom itt hagyni a kalitkámat. Több eszem van annál. De még ha itt akarnám is hagyni, akkor sem mennék el Midland Citybe, hogy nevetségessé tegyem magam és az egyetlen rajongómat. Traut ennyiben hagyta a dolgot. De időnként újra elolvasta meghívást, amíg már kívülről tudta. Aztán a szemébe ötlött a levél egy rejtettebb üzenete. A fejlécen volt, ahol két maszk rajza látszott, a komédia és a tragédia ábrázolásának szándékával. Azok ott csak mosolygókat akarnak, mondta Traut a papagájnak. Sikertelen nyomorultak mellőzik a jelentkezést. De az agya nem hagyta nyugodni. Támadt egy gondolata, amelyet igen pikásnak talált, de talán pontosan arra van szükségük, hogy lássanak egy sikertelen nyomorultat. Aztán energikusan tenni venni kezdett. Willy, Willikém, mondta. Ide hallgass, itt hagyom a kalitkát, de visszajövök. Elmegyek oda, és olyat mutatok nekik, amilyet még nem láttak művészeti fesztiválon. Egyet a sok ezer művész közül, akik egész életüket az igazság és szépség keresésének szentelték. És kutyagumit se találtak. Traut végül elfogadta a meghívást. Két nappal a fesztivál kezdete előtt az emeleten lakó szállás adónője gondjaira bízta Willyt, és autóstoppal New Yorkba utazott. $500 biztosító tűvel az alsó nadrágja belsejébe tűzött. A többi pénzt berakta a bankba. Azért ment először New Yorkba, mert remélte, hogy az ottani pornóboltokban megtalálja néhány könyvét. Otthon nem voltak példányai. Megvette azokat a könyveket, de most felhangon föl akart olvasni belőlük Midland Cityben illusztrálandó egy tragédiát, mely ugyanakkor nevetséges is. Úgy tervezte, elmondja majd azoknak az embereknek, mit szeretne a sírkövére iratni. Íme ezt szerette volna. Valaki, valamettől valameddig, megpróbál.

0: Elkoljönni fog. Kedvenc kiküldött helyi és külföldi tudósító Bárbusz Deák Ági van a stúdióban. Mondjuk meg, hogy nagyon sokszor a front helyzetről tudósítottál az elmúlt év során. Ez szabadságtér, meg ugye?
1: Hát az mindenképpen, de a többi az mi?
0: Ennek jó,
1: oké. Okay. Amire gondolsz.
0: Hát, történetileg helyesebb így fölfogni ezt, hogy egy folyamatos harci cselekményben voltál az utcán.
1: Ez a legenda, azért azt úgy, ugye most ezt úgy mondott te is, hogy ez...
2: Csak szerénket.
1: Ez a, hát nem, hát olyan ember nincs, aki folyamatosan kint van mindenhol, mert részben...
0: A hatalom is ebbe bízik.
1: És jól tudja, tehát a hatalom jól tudja, hogy nem minden tüntetésre megyünk el. Tehát van olyan tüntetés, amire azt mondom, hogy nem bízom ebben az üzenetben.
0: Több nap, mint tüntetés.
1: Hála Istennek.
0: Több nap, mint kolbász, hogy mondják.
1: Igen, és akkor ugye eljött az a pillanat, amikor, mert hogy én a Milla szervezésben is benne voltam szinte a második tüntetéstől már, mert akkora megtisztelő volt, hogy bevettek, nagyon-nagyon örültem neki, és onnantól kezdve egészen ugye hányba vagyunk, 2015-ben vagyunk már.
0: Igen,
1: tehát
0: már.
1: Ezt az 5 évet végig csinálni, vagyis hát a Milla ugye elébb véget ért, ebben a folyamatos forradalmi hevületben, hogy ez szervezhető, ez tervezhető, ez akarható, erre lehet lelkesíteni, és akkor egyszer csak én azt éreztem, hogy öreg vagyok már ehhez, és szeretném látni a fiatalokat, és gondoltam, hogy nem megyek többet, és akkor egyik pillanatra a másikra megcsinálták az internet adós tűnt, és akkor megint...
0: És akkor szabadságérzően elépítél a... Igen?
1: Hát ez, hogy újra, akkor újra, egy aha, új lendület, újra. És hát nem, hát az élet az mégiscsak arról szól, hogy mozgásban vagyunk folyamatosan, én erre szoktam gondolni, ennél jobb kondícióban már rég voltam.
3: Ennek köszönhetően?
1: Hát ennek mindenképpen,
0: szinte
1: mert...
0: Szinte várod a tavaszt.
1: A tavaszt? Hát a tavaszt ki nem várja, én szerintem a tavaszt azt...
0: Persze, egyrészt mentálisan is várjuk, de hogy várod egyébként...
1: A tavaszt? Persze, hogy várom, minden ember várja, minden állat várja, minden növény várja. A tavaszt, de a Valentin napon vagyunk már, akkor beszéljünk arról, hogy mi ez a sztereotípia, hogy a tavasz az egy ilyen sokféle dolog, tehát nem csak a fák, meg a madarak, meg a méhek, vagy hogy van ez a mondás.
0: Meg a
1: nem,
0: nedvek,
1: hogy,
0: igen.
1: Hanem, hogy tényleg van benne egy költészet, és a szerelemhez kötődik, és talán ez a Valentin nap, amiben most csöppentünk, és hát ugye hát az amerikaiak találták ki, vagy nem tudom, hogy ki találta ki, de igazából eljött Magyarországra, és most már vannak a Valentin napnak talán szinte hívői, tehát egy ilyen akkora szeretettel fordulnak felé, még ha egy kicsit ugye ironikusan is, jó esetben, de azért vannak tárgyak, ez sokféle ilyen szívecske, meg lufi szívecske, meg júj, nem tudom, ezüst szívecske, különféle méretben, és ez a szöveg, tehát a feliratot fölismerjük, a Valentin napnak a feliratát, és akkor ez egy ilyen szeretett márkaépítés, én szerintem. Lehet közösségépítésnek is fölfogni. Engem még nem vitt rá a lélek, hogy Valentin napkor anyámat fölhívjam, hogy szeretlek, anyu.
0: Az nagyon pervez.
1: Pedig 83 éves, tehát tetszene is neki.
3: De azért ne keverjük össze a szeretett márkaépítés szeretett érzésével.
1: Hát gondolj bele, hogy lehet szeretett márkát építeni, megpróbálják a szakemberek megtalálni azokat a dolgokat, amiket az emberek úgy szeretnek, hogy igazából együtt szeretik, tehát együtt szeretnek menni a plázákba a családok, mert annak van valami kis ilyen közösségi tér jellege, sok funkciós, lehet benne menni moziba akár, de hát tényleg meg kell venni valamikor a ruhát, és Magyarországon elég feszített a tempó, hétköznap nem jut idő a vásárlásra, ha pénz is van egyáltalán valahonnan.
0: Mit akarsz mondani, Gyuri? Mert állandóan legyezel, mondjad?
4: De úgy nem érthető.
0: Oké, jó.
2: oda üljek?
0: Nem tudom. Hogy a...
1: Hogy akár.
2: Tök hülyeség.
0: De nyilvánvalóan... Némi iróniát vélek felfedezni lelkesedésed mögött.
1: Melyik az a lelkesedés? Vagy mi volt az? Mit találtál?
0: Nem is volt lelkesedés benne.
1: Hát épp arról beszélek, hogy fárasztó már ez az egész, de pillanatok jönnek, és azokban újra új erőre kap a lelkesedés, de alapvetően baromira fárasztó. Én azt gondoltam, hogy nekem ez soha nem lehet majd közöm, hogy én a politikát azt valamilyennek elképzeljem, és azért tegyek is valamit. Mikor kiderült, hogy de ezt lehet csinálni, akkor úgy gondoltam, hogy nem vagyok elég hatékony, és akkor, amikor kiderült, hogy már nem azon múlik, hogy hatékony vagy sem, hát a helyzet elég, tehát, uh-huh. hogy elég rossz már a helyzet, de akkor jön a Mennyhárt Jenő sor, hogy a helyzetnek nincs semmi oka, hogy megváltozzon magától. Szóval annyi mindent tudunk már, és én biztos, hogy nem fogok megoldást tudni mondani.
0: És akkor visszalépsz énekes, nem is visszalép, nem jó a szó a vissza, hanem az előadói művészi éned azonnal a helyére tolul a társadalmi énednek.
1: Hát én nem vagyok olyan ismert, hogy erről hitelesen tudjak beszélni, de el szeretném mondani, hogy nemrég volt egy irodalmi esemény, amit a Óbudára szerveztünk egy könyvtárba, és én voltam Erdős Virág beszélgető társa. Uh-huh. És Erdős Virágtól többször rákérdeztem, hogy jól hallom-e, megtudtuk azt mindannyian, akik ott voltunk, tehát a közönség, meg én is, hogy körülbelül úgy vissza akar vonulni teljesen ettől az aktív utcai jelenlét, közéleti jelenlét, mert úgy érezte, hogy ennyit tudott ebben tenni, nem keveset csinált Erdős Virág, tényleg ott...
0: Tehát, elfáradt Erdős Virág.
1: Nem elfáradt, hanem már nem találja hatékonynak magát, és hogy belülről is átérezze. Uh-huh. Tehát azért ez nem...
0: A hatalom tovább írt, mint a költő.
1: Nem ő az egyetlen.
3: Azért meg kiírta magából, mert annyit
0: én... Nem. Olyan érzéketlen volt a rinocérosz bőr, hogy a költő végül is föladta a húrok pengetését.
1: Nem. Pont, hogy a költő nem adta föl, de az a közéleti ember, vagy civil politikus, az
0: érzéketlen maradt az ő.
1: Nem, már nem tudott többet teljesíteni, és azért a mérce a költőnél van, érted? Hát ennyi. De, és többször megkérdeztem, hogy de most tényleg, hogy visszavonulsz? És mondta, hogy igen.
3: Na, most a közéleti versektől, nem?
1: Nem a versektől.
3: Nem,
1: a rendőr vitte őt, hát nem emlékszel? Ő beült a közgyűlésbe, igen. És akkor ott, és akkor rendőr fölemelte, vitte.
3: Közéleti szinten ír, addig úgy sem tud teljesen visszavonulni. Tehát, hogy minden, tehát az a kettő összefügg.
1: Hát igaz, mert Petőfi ugye elment egyenesen katonának, hogy megvédje a hazát.
0: Tehát és tulajdonképpen... jól csinálta, nem is találjuk a hulláját, igen.
2: Igen, igaz. Balbuzimban egy darabig
0: jó, sokan hittek. Jó, hagyjuk a pornót, hagyjuk a pornót.
1: Nem, miért is jöttünk? Jó, én tudom.
0: Nem.
1: Tehát nem, mert nekem küldetésem van.
2: Bizottság.
1: Küldetésem van nekem, mert hogy én igazából azt gondolom, hogy ha már rádió, akkor hadd mondjak olyat, ami sok mindenkit érdekelhet, hogy például a Gödörben holnap, Valentin napon, tehát this day, the afternoon, már ma.
0: Ma?
1: Tehát ma szombaton, igen, 2 órától kezdve lesz az Elpaksolt Ország nevű esemény, Elpaksolt, érted? Elpaksolt, mert ugye a Putyin előtti, tehát ezt a Putyin jövetelét előkészítő ilyen, ilyen parti lesz. Hát nem bizottság, inkább ilyen. Délután workshopokkal kezdődik a mai modern parti, nem tudtad?
0: Nem
1: tudtad, hogy a vége a berúgás, de közben...
3: Mit jelent az, hogy workshop?
1: A workshop?
3: Sose értettem ezt a kifejezést.
1: Figyelj, a workshop az az, hogy például te...
2: Munka megbeszélés.
4: Egy olyan üzlet, ahol vörköket lehet kapni.
1: Tehát olyan vörköket kapsz, hogy bemész, és ingyen adják, ott áll valaki egy kis pult előtt, és van, megvan neki a sztoria, egyrészt, másrészt pedig hát bemutatja a projektjét, tehát és ezt, akkor te odamész... Nem, beszélget veled arról, amit téged érdekel. Tehát kideríthetett magadról, hogy érdekel-e valami annyira, hogy elmélyült beszélgetésbe bonyolódj. Van egy ilyen formája a workshopnak.
0: A paksi témával kapcsolatosan,
1: ott a,
0: vagy
1: ott
0: bármi?
1: A paksi, tulajdonképpen a gondolom, hogy a viszonyunk, tehát ahogyan fölfogjuk ezt az egészet, igen, hogy mit tudunk mi ebben a helyzetben, egyáltalán mi a viszonyunk nekünk ahhoz, hogy jön a putyi, mit tudunk, mennyit tudunk, mi a viszonyunk a paksi erőműhöz, mit tudunk, mennyit tudunk egyáltalán az adomerőműről. Na most az lesz az érdekes, hogy lesz egy beszélgetés, amin ott lesz az Illés Zoltán, eljön.
0: Ő most megtért a Szentlélekhez, mert most olyan mondatokat mond, hogy nem is hiszek a fülemnek, szememnek.
1: De mi lenne az?
0: Illés Zoltán képzett, azt mondta, azt nyilatkozta a napelemmel kapcsolatosan, hogy a kormány a mohósága miatt elvesztette a józan eszét. Nem
1: ezt nyilatkozta.
0: Illés Zoltán.
1: Ez nagyon jó tette, hogy mondta.
0: Még egy dolgot mondott, hogy nem a napelem adón érthető módon egyszer megzakkant.
1: Hát igen.
0: Nem, ez nem azt jelenti, hogy nem tagadja le majd jövő héten, vagy nem tudom, hogy nem a személyiség, nem azt mondom, hogy Milovány Gyilászról van szó, aki elhatározta, soha többet nem hazudik, csak mondom, hogy
1: Milovány Gyilász?
0: Ugye, miket kennünk? Hogy...
2: Te művetség, ez olyan.
0: Nem, ez a szerphatás. A szerphatás. Az jó, mondtam, hogy én nem akarok kérdezni téged, mert csomó oka van, mert olyan régóta is, és erre végig én kérdeztem. Tessék, átadtam a szót.
3: Átadtam a szót. Igen, csak
0: Átadtam a szót.
3: Miután beszéltünk
2: kérdés, hogy ez a harmadik világháború
1: negyedik. Ez a permanens.
4: A Kövér László szerint ez már a negyedik világ.
0: Negyedik. Most van. Igen.
1: Ó, jaj.
0: Tényleg azt mondta.
4: De én nem tudnám most.
1: De ott lesz a Dunakörös Varga is, tehát ő is ott lesz. Sajnos most Varga János?
0: Varga János.
1: Igen, ő is ott lesz ezen a beszélgetésen. Egy ilyen kis kerekasztal beszélgetés lesz, és hát azért az egész a Putyin szólítja meg valahogy most még egy ilyen kis egyszerű formában. A most misek szervezik egyébként, úgyhogy
5: hát szerinted hányan mennek el?
1: Hát milyen nap lesz, holnap szombat?
5: Lehet.
1: Bármi. Milyen eredménye lehet?
5: Lesz,
1: hát figyelj, bármi. Én azt gondolom,
0: hát,
1: hogy
0: eredménye, nem a bizonyos tettek nem a haszonelvűség alapján működnek.
1: Hát a kíváncsiság vezéreljen, szóval szerintem ezt nem szabad azért elfelejteni, tehát olyan álszent meccsekben nem érdemes belemenni, hogy eleve úgy gondolom, hogy mit is kérdezt, hogy mi szerintem mi az értelme? Vagy?
0: Mi a hatékonyság? Mi a hatékonyság?
5: Igen.
1: Én azt gondolom, hogy ha létezik öt ember, aki összejárogat azért, mert kíváncsi arra, hogy tudnak ők beszélgetni dolgokról, bármiről. Állítólag vannak ilyen kis asztaltársaságok még ma is, vagy
0: sejtek.
1: Összejönnek kis házi bulikba, akkor ennek az az értelme, hogy nem felejtjük el azt, hogy a demokráciában mi a feladatunk. Ugye, Gyurika?
0: Igen, nem. Igen.
1: Nem. Akkor most mondjad, miért?
2: Azért, mert minket, nem csak engem, egy szakasz, ami 18-20 ember kiképeznek arra 18 úr, 18 évesen, hogy te egy ember vagy, aki most szépen el fogsz indulni.
1: A háborúba?
2: És abban.
0: Neki van egy kis háborús pszichózisa, tudod, de én már 55 vagyok, igen, engem már nem hívnak be katonának.
2: És akkor... És,
1: na de várjál, akkor most ez...
2: Ott van Zidóvia, ott van Zizi, és én blázottam mellette, hát nem. Háborús bűne.
1: Na ez az, hogy annyi felől...
2: Okay.
1: Ne, de abszolút érdekel, pontosan azért érdekel, mert az érdek, a mások érdekeit nem tudott te fölismerni. Tehát amikor volt ez az Angela Merkel levél, ami nem tudom, hogy hogy volt hitelesítve, de nekem nagyon tetszett benne, hogy az egyik kérdése az, írta is bárki, baromi jó kérdés volt, hogy és miért gondolják önök, hogy, vagy azt gondolják, hogy valóban a nemzet érdekeit képviselik? Ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem a nemzet érdekeit én nem ismerhetem föl, csak a nemzet. Tehát addig én hogy képviselem az ő érdekeiket? Ez egy jó kérdés volt szerintem. Uh-huh. Úgyhogy valóban, én nem tudom, lehet, hogy a háborúba akarnak menni megint a férfiak, te nem?
2: A te barátod.
1: Honnan?
2: A Vajdaságban, Lovas Illén, és Virág Gábor, totál átállt.
1: De most úgy mondod, mintha nem lettek volna te barátaid is, annó? Mert nekem is ugyanakkor voltak legfőjebb a barátaim.
2: Én tudom, hogy milyen barátaim voltak.
1: Neked?
2: Igen.
1: Én is emlékszem a Virág Gáborra, hát ne viccelj, Kishegyes, ó. Hát ővel nem voltam olyan barátiba, de a Virág Gábor. Miért? Most mi történt a Gáborral? Megromlott? Vagy mi?
2: Igen.
1: No, hát...
4: Szalicint kellett volna beletenni.
1: Figyelj, hogyha valaki megromlik attól, hogy egy nagy lehetőséget kap...
2: Hatalmú van.
1: De ez egy nagy lehetőség, nem? A jóságra ugyanúgy. Miért kell megromlani? A jóságra is lehetőség a hatalom. Nem, észszerűen megszervezem a dolgokat, ha hatalmon vagyok. Megszervezem, érted? Látom az összefüggéseket, vannak jó tanácsadóim. Megszervezem.
0: Nem őrültség, amiről beszélünk.
1: Hát nem őrültség. Van benne rendszer.
0: Figyelj, nagyon sok ország ehhez folyamodott, igen.
1: Megszervezni. Na de hogy szervezed meg, mikor különböző politikai érdekek vannak, azokat nem tudod összeszervezni, mert azok azért vannak, hogy egymás ellen a kampányokban, mert Ukrajnában is ez van, nem? Politikai érdekekről van szó, nem?
0: Mondjátok, hogy háborúba menni.
1: Mi, gazdasági érdekekről van szó?
3: Érdekekről van szó.
1: Érdekekről. Na ez az. Na, akkor valami könnyedebbet.
0: Könnyedebb? Igen, a Ukrajna meg a háború.
1: És nem tudom, hogy be tudjuk-e üzemelni majd a mikrofont.
0: Próbálj, énekeljél már, édesem.
1: Jó,
0: ez olyan kiábrándító a magyar, közép-európai valóság.
3: Tudom, mire illetleg a háború van holnap béke.
1: Hát ez bármikor igen el lehet énekelni. Na, akkor most valami vidám zenét hallgatunk.
0: Vidám zenét próbáljunk.
1: Mert még nincs meg.
0: Ha valami így leállt, vagy szétesett, akkor kiverte a hisztit. Ez mindenkit összerállt.
5: Itt vagyunk.
0: Miket fogunk hallani tőled most?
3: Adásban vagyunk.
2: Abszolút magyarul.
0: Bárdozják Ági a vendégünk. Ez a Honti és Anna 24 órás szolgáltató műsora.
3: 18. órában,
0: és most légy szíves, mutasd meg, hogy...
2: Antal Szilveszter a gitárnál.
0: A gitárnál,
1: igen, időben van. Igen, Antal Szilveszter.
2: Mondd a mikrofon, Bárdos Drákánknak.
1: Hát arra gondoltunk, hogy ennek a holnapi aktivitásnak a jegyében...
0: Paksol.
1: Az elpaksolt ország. Igen. Valentin, nem Putyin, ez az alcím. Legalábbis úgy hallottam legutoljára. Valentin, nem Putyin. Tehát az elpaksolt országnak ajánljuk ezt a dal. De melyik a Szilveszter, légy szíves? az egyest. Az egyest a kis listádon. Hazudik!
0: Jó, a férfi mind, mindig hazudik.
1: Nem téved, de, meg, akar, de... meg akarja hiúsítani a ma estiak. A Kemény Istvánnak a Nézd csak távoli légi veszély című dalát. Jó. Vagy a Razziát, Szilveszter?
2: Legyen a
1: Razzia, de várjatok. Ó, Istenem.
0: Mindent élőben próbálunk ki, ezért lehet, hogy technikai zizi lesz. De...
1: De hogy lesz zizi?
4: Nem lesz zizi.
0: De nem lesz zizi.
4: Nem, de hogy lesz zizi.
1: 18. órában ez a minimum. Persze én nem hallom a Szilvesztert. Most hallom. Razzia lesz. Vágtató szellemek között ma nagy vita lesz. Mire való az egész, ha nincsen köztük zenész? Az anyag az úgy is megmarad, csak az az energia, ami elvész, azért kár. Már én többé, már én többé, már én többé, már én többé.

0: gondoltuk Valentin napinak, és akkor a másik...
1: De ez olyan volt, igen. Igen.
0: Hát
1: az
0: igen.
1: A hisztérikus nem, az olyan, mikor a szerelmes párok egymásnak igent mondanak.
2: Szerbiában egyébként szabad szívni. Tehát nincs.
0: Az egész ország területe.
2: Nem, hogy a büntető törvénykönyv hatája.
1: Jut ezen be valaki napján? Megszívja az ember, ha szerelmes lesz, ebben igazad van. Melyik a második dal, ami...
0: A második dalt pedig egy másik eseményhez szeretném kapcsolni. A másik esemény a Szabadság Színpados Társaság, aki egyik kemény mag, kb. 30 ember, és annak is van egy még szűkebb köre, nagyon aktívak, szerveznek, minden nap ott vannak az információs pulttal. Én kevesebbet járok mostanában, de a holnapi esemény, amit szerveztünk, mert azért szabadságszínpados vagyok én is, az egy Szabad a Vásár munka című esemény, ahol odaviheted az összes cuccodat, amit el szeretnél adni, nem szeretnéd, ha neked lenne, de annyira ne ócskát, hogy szóval amit elképzelsz, hogy más azért még megvenné. És akkor aki megveszi annak a lóvéját, azt egyrészt a szabadságszínpad hangtechnikájára költjük, a pénzt, érted? Uh-huh. Másrészt pedig a szocsomásoknak adjuk, ami szociális csomagküldő szolgálat. És víz cuccokat azoknak, akiknek nincs kabátjuk, nincs cipőjük, és tehát, hogy lesz egy jótékonysági esemény, ez a Rottenbiller utca sarkán levő fiatal művészek stúdiójában van, vagy galériájában, most nem tudom pontosan, holnap 2-től lehet oda menni, és hát venni is lehet magadnak dolgokat.
1: Jó, nem érte, világos, igen.
0: És hát igazából én úgy el tudom képzelni, hogy vannak olyan dolgok a lakásomban, amit azért...
1: De mennyi pénzt ebből összejön?
0: Hát például képzeld el, hogy mondjuk tudod, hogy jótékonysági ízében vagy, és ezért ezt a... Hol van az a cuki pohár? Nincs itt a zsiráfos pohár, basszus. Ezt a piros poharat, amit egyébként nem feltétlenül vennél meg, de most megveszed ezerét. Olyan, mint a Tilos Rádió támogatói.
1: Jó, hát tudom, csak néha úgy kell tennem, mintha nem tudnám.
0: Jól van. Tehát, hogy akkor következő dal, ez a Csárdás lenne a következő dal? Ja nem, azt majd a szerelmeseknek, az elszakított szerelmeseknek fogjuk ajánlani.
3: Igen, a tábori légi beszélj.
2: Igen.
0: Jó, legyen. Muszáj felállnom, mert...
2: Nézd meg onnan.

vesztes kút van alapban. Bocsánat, elrontottam Szilveszter. Ezt én nem bírom, ezt nem tehetem meg, hogy a Kemény István versét rosszul, akkor kezdjük rögtön, hogy beléptem.

ahol tért ki tőle, biztos útvonala van, s tartja volt és célja van. Nem sokára eltűnik, alszanak benned.

0: Úristen, a hallgatók azt hallják, amit én hallottam?
1: Az jó, hogyha azt hallják.
2: Hogy háború előtt énekelnek ilyeneket.
1: Előtt?
2: Igen. A bármelyik háborús filmre gondolok.
3: Elején.
4: Az eszkálódás előtt.
1: Egy ilyen lelkesítő.
2: Igen, nem, ez nagyon szomorú már. Azért tudod, hogy a halottat búcsúztatott.
4: Háborúban.
2: Ez egy donyackes dal volt.
1: Hát a repülő, Kemény István.
2: Érted, nézed a repülőt, az meg...
1: Távoli légi veszély.
2: Igen.
1: Az a címe a versnek, Kemény István verse is. Érdem.
2: Azt mondják, ott a Mariupolba már nem is érdekli a lakosságot, hogy ki öli meg őt. Tehát, hogy az ukránok, vagy ez? Az a Mariupol, Ukrajna határán van egy város, a Donyec medencében, és mondjuk ott sok harc van, és már kiégett a civil lakosság, hogy a szakadárok, vagy az ukránok lövik őket. Tényleg nem, nincsen olyan jelentősége.
3: Van.
2: Persze. Van, igen. Csak azért mondom, hogy ez egy szép dal volt az ő emlékükre, akik ott pusztulnak. Biztos van köztük pár kárpátaljai magyar is, hogy érintve legyünk. Igen, tessék. Visznek kárpátaljai magyarokat
3: amikor
2: is oda a Mariupolba.
3: Be voltunk kapcsolva.
1: Igen.
2: Figyelj, titeket, a magyarokat ugye partizánvadásznak vitték Boszniába, ugye?
3: Én nem Boszniába, nem,
2: de,
3: én mesterlövész voltam. Ez nem partizán.
2: De jó. Azt hiszi, hogy most jobb helyzetben dumálta ki magát. Na, jó van, ennyi.
3: Nem. Hát nagyon súlyos a helyzet, és azt hiszem, hogy mi pár ember már megpróbáltuk menteni, vagy van egy ilyen mentető akció, hogy ezek a...
2: Hogy nem lövöd le, vagy hogy mented meg? Nem.
3: Két probléma van, az ukrajnai fiatal magyar bajtársaink, akik mi a faszt küzdenek Donyeszbe, de behívják őket kiképzésre.
2: Igen.
3: Én kaptam kiképzés két helyet, ami nem egy sok dolog, vagy sok egy nagyon, tehát egyszerűen nem ezért.
2: Értem, világos.
3: Két hét az, amíg a csizmádot főhúzott, mert nem tudom. És ezeket a hangsúlyozom ukrajnai, kárpátaljai, magyar gyerekeket viszik ki a frontra.
2: Tudom, én is ezt mondtam, hogy hála Istennek talán magyarok is meghalnak a világtávoli pontján.
3: Nem is fogják túl. Kiúltak
4: a harcok.
2: Tudom. Jó, igen, tehát azért mondom, hogy háborús időben háborús dalokat hallgatunk, de ez normális.
4: Ja, én nekem igen.
1: Azért az, hogy háborús időket élünk most, az szerintem azért nagyon kevesen gondolják még ám. Mert én például elkezdtem nézegetni a BBC-t egy éve, most már így folyamatosan nézem, ha tehetem, a BBC-nek azt az igazi angol adását, és lehetett látni az év folyamán, hogy hogyan közelednek bizonyos ilyen problémák a végkifejlet felé, amit mégse hittünk el, hogy én legalábbis úgy, szóval azért azon mégiscsak meglepődtem, hogy itt is elkezdik ugyanúgy, mint ugye annak idején Szerbia, a délszláv háborúban, hogy azt látom, hogy az utcán menő emberekre valaki valahonnan lő, és megtanulnak az emberek négy kézláb mászni.
3: Pont ez a nagy tévedés, hogy te még mindig nem akarod elhinni.
1: Én már elhittem, de a hallgatóság, a kedves hallgató...
3: Senki nem hitte el, hogy Jugoszláviában mi lesz. Senki. Majd ott ez lesz meg az.
2: A nyomasztó érzés az, hogy a történelemben...
3: Ebben az évben több áldozata van, tehát több halottja, hogy így mondjam, az ukrajnai dolgnak, mint Jugoszláviában az első évben.
2: Már? Fölértek?
3: Már.
2: Elértek, no?
3: Ez nagyon sok, és nagyon nem...
2: A borzalmas az, hogy Joe Lukács és más történészek is próbálták megvizsgálni a müncheni döntés körüli időszakot, hogy hogy csúszott bele a Európa háborúba. És borzalmas, mert gyakorlatilag egy éven keresztül a tehetetlenség nyomatéka folyamatosan taszított a miközben rettegtek a háborútól is. Tehát például azért hozták a müncheni egyezményt, hogy hát ebben elkerülhető a háború.
4: Ugyanaz a magatartás.
2: Azért mondom, hogy olyan ijesztő, mert hiába most is érted a lengyelek például meg vannak győződve arról, hogy a világ nem ismerte föl Putyint. Hogy a Putyin az nagyon...
3: Beleszólhatok valamit?
2: Igen.
3: De nem úgy, mint kontra, vagy...
2: Igen. Mint tudományos kutató, igen.
3: Igen. Mondjuk.
2: Igen.
3: Mondjuk.
2: Igen.
3: De úgy, hogy a szomszéd asszonynál így Kárpát

0: hogy én, tehát hogy most 25 év után írom a szerbiai jugoszlávia háborúkra a kvázi a diszertációmat, ami nyilván nevetséges lesz, mert készítettem. Tehát, hogy fogalmunk sincs, hogy ma pont mi történik. És ez egy nagyon zavaró körülmény azért, mert nem magunkról beszélünk, hanem izé áldozatokról.
1: Értem, tudom, jó.
2: De ő most azt mondta, jó, hogy a lengyeleknek az a problémájuk, hogy nem ismerjük föl Putyinban a... veszélyes.
3: Azt mondtad,
2: nem? Ha jól értem.
3: De nem azt mondtad, hogy olyan, mint a másik világháború előtti helyzet, hogy nem
1: avatkozik. Mindenki sodródik, sodródik.
3: Lerohant a Németország és Lengyelországot kurva gyorsan. És most mindenki is, hogy bármelyik körül lerohanhatják a Lengyelországot.
1: Figyeljetek, én nem akarok nagyon bele bonyolódni a krím kérdésébe, de értitek, hogy ahogy Szudét a Németországot odaadták, úgy a krímet is odaadták.
0: Bakás.
3: Hát azt, hogy nem léptek
0: be
3: fel.
0: Van kapcsolva, vagy mi?
2: Be van
1: nincs,
2: kapcsolva,
1: nincs, nincs,
2: az egész.
1: Élőbe
3: vagy.
1: Figyelj,
2: élőbe ja,
3: vagyunk.
1: A Magyarország ráadásul.
3: Online-ba vagyunk.
1: Online-ba vagyunk. Mondjad.
0: Semmi.
1: Jó, jó, jó.
0: A ukrajnai kárpátai magyarokat ki kell menteni.
1: Ebben igazad van, de szerintem...
0: A hat köteleseket...
2: És az ukránokat magukra kell hagyni. Azokat, akiket azért nem
1: magyar minisztérium ott van rajta a hat kiegészítő parancsnokságon, és kiveszi azt a nevet.
2: Mindegy, hogy magyar vagy ukrán.
1: Várjatok!
2: Jöjjenek!
1: Ki is a honvédelmi miniszter? Herde Csaba! Mit beszélgetsz velem? Tényleg Herde Csaba megvető a magyar
0: hódúvel.
1: Atya, gatya. Tök fiatal nője van. Hagyd nyomja azt a fiatal nőt. Hagyjál már a kárpátaljai magyarokkal.
0: Jó, te sajnos se fiatal.
2: Itt a háború sújtotta országról van szó, nem arról, hogy magyarok vagy nem magyarok. Hát persze, hát mentsük mindet, mentsük. Sőt,
1: jó, csak
2: gondolom,
1: érted, ez a hogy mindenki magyar állampolgár, ide. Ez duma, hogyha nem mented. Tudod, miért jó amerikai állampolgárnak lenni? Képzeld, ha elrabolnak, nagy valószínűséggel a kormányod érdeklődni fog irántad. Ez az amerikaiakban azért benne van. Azt mondja, ezt az amerikai állampolgárt vagy elkege, nem biztos, hogy elengedik, vagy nem biztos, hogy... Igen. A magyar szerintem ez értetett, a magyar érzéssel lehet játszani, szavazatokat szerezni, de némi kötelezettségek is járulnak akkor már vele.
4: Most olvastam
1: talán. Nem biztos.
4: Cikk címében, mert a cikket én nem olvastam el, de hogy miniszterelnök úr elégedett a kárpátaljai magyarok helyzetével.
1: Igen. Jó, én is.
3: És a saját helyzetén is elégedett.
1: Elégedettek vagyunk. Mi elégedett csoport vagyunk most itt az éjszakában, ezért egy elégedett dalt hallhatnánk.
2: Jó, igen, van a... Na, majd Gyurika, mondjad akkor, mielőtt elkezdem.
1: Nehogy.
0: De ha elégedett, gyerekkoromból is lett?
2: Gyerekkorodból? Hát annál jobb nincs.
0: Gyerekkorom is lehet. Gyerekkorom?
2: Igen, milyen volt?
0: De valami... De minden megvan.
1: Ja, mit fogsz énekelni, Ági, ja, kérlek?
2: Akkor gondoltam, hogy jól...
0: Ne, legyen. Akkor Áginak átadom.
3: Ez igen, első volt, még egyszer, olyan jó volt.
1: Még egyszer? Ne legyél punk már, komoly.
2: Na, igen, de hogy ez a Valentin...
1: Többször, énekeld el négyszer, az a baksasós már, az más kategória.
2: Ez most melyik dal legyen? Igen, tehát ez a Valentin napi szerelmeseknek, azoknak, akik most ugye menekülőben vannak, ők a migránsok, és elszakítja őket az élet.
1: A hazától.
2: Nem, egymástól könyörgöm, nem a hazától.
1: Kicsi talpacskáját nem telti rá a melkasára, a szőrös melkasára?
2: Hát a távolból nehezen.
1: Hát ez az.
2: Na, akkor kezdjük.

0: Da ciocolo masagna dot.
1: Tudjátok, mi jutott eszembe? A eszkimó asszony fázik, amikor megy el a mélyes Marietta, és nem jött vissza a hajó, kedves Viktor. Pedig mélyes Marietta mennyire a kultúránk része volt és szívünk közepe.
2: Ott is az.
0: Na jó, azért a szerelem is hajtja az embert még fiatalon, jó, elindulsz, beleszeretsz egy brazil csajba, és nem jössz vissza két évig, és akkor elkezdesz bolyongani bánatodba Európába, akkor megint valaki, és akkor egyszer csak véletlenül hazavett
1: a sors. De közben ott van ez a fia, ez nagyon jó volt. Ez a kegyetlen, ez a Seres Dezső, azt a kurva.
2: Törjünk az ágyamára.
1: Az, van átok, minden van volt benne. Ez durva, ez jó volt.
0: Na, köszönjük szépen. De még van, csak gondoltam, hogy most beszélgessünk.
2: Ez az, hogy
3: mi az olancia van. Dombos részem mikor?
0: Jó lenne.
3: Hát oda még politikailag.
0: Becsúszunk? Átcsúszunk?
1: Az ilyen...
0: Mi budapestiek? Én nem tudom, mondom, úgy szerettek, hát most voltunk a Dombosfesten a Darvas Kristóffal, zongorával, duóban, és bírták nagyon az emberek, tehát nem éreztem, hogy megvetnek minket.
1: SMS csókok.
0: Vagy csak udvariasak?
3: Baráti viszonyunk, persze.
0: Székely udvar helyen is úgy tűnt, hogy nagyon szerettek minket, de azért most, hogy mondja a Gyurika ezt, hogy lehet, hogy valamit nem érzékelünk, tehát lehet, hogy ennyire udvariasak, hogy nem akarnak megbántani, és közben valójában ugye azt mondja a Gyurika, hogy nem is tudjuk mi, hogy mennyire megvetik a budapestieket, nekem ez új.
3: Engem például meg a színdarabjaimat,
1: tudod, mit láttam én, édes barátom? Mert én már nem bánom se a székelyeket, se a magyarokat, se a vajdaságiakat. Tudod, mit láttam? Kétféle viselkedést láttam. Ott vannak a koncerten, szénné tapsolják a kezüket, Presser koncert volt, és mindenki fölvonult, szervusz, puszi, puszi, nagyon erősen nyomták, majd másnap mindegyik azt mondta, hogy elszarul.
0: Hát ez jó.
1: És tényleg arra gondoltam, hogy valami mi történt éjszaka. Hogy ilyen.
0: Aludtak rá egyet.
1: A srácot kirúgták az állásából, mert nem nyomott le 200 jegyet a városi vezetőknek. Tehát ez igaz ilyen feudális...
0: Ez egy másik országban játszódik?
1: Ez Szabadka. Okay. Szabadkáról beszélek. Vajdasági magyarokról.
2: Igen. Mostanában?
1: Ez egy hó, igen, pár hónapja
0: volt. Vajdasági magyarokról, hát a sokkal nagyobb terület
1: nem csak
0: a vajdaság.
1: Azt mondom, hogy figyelj, az erdélyeknél nem mertem sokáig megfogalmazni, de aztán egy idő után már nem érdekeltek ők se. Figyelj, a góbészékely.
0: A csalafinta?
1: A csalafinta. És akkor egyre több román barátom van, és arra gondolok, hogy a geci székely.
0: Te erre gondolsz?
1: Igen, tehát a kettős vonatartás...
0: De mi az összefüggés? Azért, mert több román barátod van?
1: Az, hogy például azt mondja a lajkó, hogy az viszont a magyarokban, az nagyon zavaró, hogy egy, nem nagyon néznek a szemedben, meg olyan egész bizonytalan vagy arra vonatkozólag, hogy ő mit gondol.
0: Azért ez nem olyan nagy gáz szerintem.
1: Egyszerre élik át a zene örömét, és tényleg látom az arcukon, hogy megtiszteltetésként érzik a koncertet. Tényleg, tehát azt igaznak tartom. A koncert élményén tapasztalt katarzis hullámot valódinak tartom, majd másnapra szétrohad a lelkükbe. Miért? Nem tudom.
0: Egy Presser koncertről beszélünk?
1: Bármilyen más koncertről is nyilvánvalóan beszélhető.
0: Lehet, hogy nem hagyott mély nyomokat bennük, hát azért most ez nem akkora vétek, hogy egy Presser koncert...
1: Nem.
0: Attól még, hogy jól érezték magukat.
1: Figyelj ide!
0: Másnap már túl voltak az egészen, nem értették magukat, hogy mi is volt olyan jó, rohantak munkába, nem?
1: Nem, hanem van egy intellektuális, nem tudom, nem tartom őszintének a kulturális toposzaikat se.
0: De kiknek? A vajdasági magyarokról beszélünk?
1: Igen, de nem érdekli úgyse a Horváth Gyurit, és nem is engem se érdekelnek a vajdasági magyarok, csak amikor az ember azt gondolja, hogy szórványban van, akkor minden tulajdonsága erkölcsileg kélesedik, és majd őrzi a nyelvet, és közben azt mond, fordítva történnek a dolgok. Így például tényleg normálisabban élhetnénk ebbe az országban mi magyarok. De bezárva a szláv tengerbe, erre semmi esélyünk nincs.
0: Na, a normálisabb életre?
1: Hát igen.
0: Tehát, hogy barátságosabbak lennénk egymással?
1: Hát miért látsz bármiféle vonást arra vonatkozólag, hogy szar gazdasági, külpolitikai és egyéb helyzetünk ezt a nemzetet összekovácsolná?
0: Hát figyelj, sose lehet azt tudni, hogy mi történik, ami benne van nyilván a levegőben most egy csomó. Tehát ilyenkor én inkább azt látom, hogy annyi minden történhetne. Én nem az vagyok az, aki azt mondja, hogy itt a vége, itt a vége, itt a vége. Vagy azt sem mondom, hogy azt sem gondolom, hogy azt az álmot, hogy te kimész az utcára, és rázod az öklödet, és addig kiabálsz, hogy ők elszaladnak. Tehát ez is furcsa lenne, nem? Ez egy ilyen gyerekes gondolat. Tehát, és akkor tudod
1: de
0: magadról...
1: De érted, hogy ez a gyerekes gondolat, a forradalom alapgondolata,
0: igen,
1: amikor egyáltalán nem érdekel, hogy nevetséges a mozdulatom, és addig rohanok.
0: A nevetséges mozdulattal semmi baj, meg az ócska rímekkel, nekem ugye az Orbánt akar, hogy vitt az összes haverod, az volt a kedvencem, meg kórusban tudtuk énekelni, hogy a pasik mondták, hogy Orbánt akar, hogy lányok, vitt az összes haverod, ilyen csúlyogatóban. Nem, hanem... De hát szalinkább... Na mindegy.
1: Jó. Nem,
0: én lehetőségeket látok, érted? De sokfélét látok. Az egyik lehetőség az, hogy nem történik semmi. Ez azért nem valószínű, valami
1: ez
0: történik.
1: Ez az esélye.
0: Igen. Mondjuk a másik lehetőség az, hogy egyszer csak akkorára nő a düh az emberekbe, mert egyszer csak tényleg olyan vérlázító düh, hogy meg is fogják a követ. Az mennyire gáz lesz, mikor követ fognak, és nem csak az elsősorban...
1: Ebben némi csepeli hangot hallok, mert
0: görög hangot halljál, mert ha láttad a görög televízióban azt az elmúlt hány évet, a szilveszter félig görög, tehát követtük az eseményeket. Tehát egyszerűen fiatal emberek vették maguknak a fáradtságot, és nem tetszésüket úgy fejezték ki, ami jaj, de nagyon nem piszi, sőt, nem is békés forradalom. Hát ha már itt forradalmat üvöltünk, hogy
1: forradalmat. Nem akarok ki forradalmat.
0: Senki nem akar forradalmat, mert a forradalom elvesztette a vonzását. Tehát,
1: igen,
0: hogy,
1: az ártatlanságát, igen.
0: Lehet, igen, Gyurika. Hát a forradalom után mi jön? Mindenki ezt kérdezi, nem? De hát a forradalomnak oka lesz majd, nem célja, hogy utána majd legyen valami, hanem sajnos nem, hogy valami nem enged már, gondolom.
1: Nem enged.
3: Én forradalmi dalt azt nem lehet. Ha már megszólaltattam, azon, hogy fontos dolgokat kérdez.
0: Mint az egyszerű ember, nem vagyok okos
3: van,
0: ehhez.
3: Van lányod, meg fiad?
0: Van egy lányom, és azt gondolom, hogyha neki ez 31 évesen nem téma, akkor hadd ne legyen nekem se téma, én már mindjárt nem sokára meghalunk, mert ugye 60 felé az ember már nyugodtan gondolhatja, hogy túl van azon a feladatkörön, hogy mindig ő legyen a megoldó. Most legyen a lányom a megoldó. De tudom, mire gondolsz, hogy felelősséget...
3: Sős problémával kezdem, hogy 43 éves vagyok, és nincs gyerekem, de nem is toltam ki senkit a frontra. Majd, ha te azt a szülőt, aki megengedi, hogy a gyerekét frontra kivigyek, azt gondolom, hogy ez a legimmorálisabb.
1: Manapság olyan anyákat látok, akik a gyerekeiket plastikkal tolják ki
0: a harcmezőre. Ez az egyik véglet, igen. A másik pedig, gondolj vissza, hogy évszázadokon keresztül, de hát évezredeken keresztül a paraszt ember megszülte a kölykeit, és mindenki tudta, hogy mikor a fiúk fölnőnek, akkor azok mennek a folyamatos háborúkba. Mind ez volt, meg hogy dolgozzanak békeidőbe, hogy legyen mit aprítani majd másnak a tejbe, de tehát úgy mondod, most az anyák elengedték, az apám az 7 gyerekes családból volt, és a frontot megjárták a testvérei és az édesapja, és nem úgy engedték el, hogy de jó, hogy elmész, nem sírtak az anyák. Tehát így viszonyul a szülő nyilván a háborúhoz, de talán eljön az ellenérzés a háborúval kapcsolatban egy fiatalabb csapatban, amelyik fölülírja az összes politikai érdeket, és azt mondja, hogy nem szülünk több gyereket. Nagyon nagy csapás lesz majd az a hatalomra.
1: De szép.
0: Mert a Gyurika is ezzel kezdte igazából, hogy ugye neki nincs gyereke, de nem is...
3: Nem szülünk, hanem nem csinálunk több gyereket.
0: Hát ti fiúk csináltok, mi meg lányok megszüljük őket, szabocsikat. Tehát én nem csináltam a gyereket, nem szültem,
1: a Bence de apukája
0: tényleg csinálta.
1: Mert statisztikailag kimutatható, hogy a modern háborúban sokkal kevesebb katona hal meg, mint civil. Vagyis, ha háborúban a legnagyobb túlélési esélyed, akkor van, ha katona vagy.
0: Jézus Krisztus!
1: Sajnálom!
0: Ez mi egy életösztön?
1: Ezek statisztikák.
3: Ezt kimutatták.
1: Igen.
3: Az, hogy te túlélj ezt a esemes
1: szörnyű.
3: Saját kézből tudom, hogy így mondjam.
4: Statisztikailag.
1: Igen.
3: Nem statisztikailag, saját kézből.
1: Vagyis a háborút a szegények és a nép ellen viselik minden esetben.
3: És mindig létrehoznak koncentrációs táborokat, ahol mi kedvükre öljük az embereket, vagy nálam is folyamatosan volt fegyver, és bármikor bárkit.
1: És nem írtották ki egyetlen népcsoportot se?
3: A több népcsoportot.
1: Kellett volna, és egyet se írtották ki.
3: Nem, ez azért... De kicsi voltam, de tényleg amit megerősítettél, azt kell mondani minden hallgatónak, vagy aki hallgatja a műsort, hogy mindenképpen vigye el, vagyis küldje el a fiát katonának, mert soha... Tehát nem minimális az esély, hogy te meghalj.
1: Igen. Ez olyan nonsensz, de tényleg...
0: Nem értem.
3: Még meséltek valamit?
0: Igen.
3: Hogy én voltam az illetékesebb a bataljon az zászló atyánt, vagy ezredet, nem tudom, hogy én
1: papíron.
3: Én...
0: Tied volt a zászló alt, te voltál főnök?
3: Nem, én voltam főnök, aki eltemette őket ezen főnökség. Ez 24 ember mondjuk, és ezt mind különböző helyekre kellett
0: félni. Hát ez nagyon durva.
3: Miért lenne ez durva?
0: Nem tudom nekem az, de biztos azért mondod.
3: De többet ilyet nem akarok látni semmit.
0: Akkor durva?
3: Persze, hogy durva.
1: A háború az durva.
3: De most képzeld azt, ami ma... itt a szomszédban, mert úgysem, mintha semmit nem tudnánk róla.
1: Ugyanezt csináltuk a délszláv háborúban, és én tudom, hogy mit a nagyon messze lett volna, igen, Ukrajna is nagyon messze.
3: Mondom, a szobatársnőm, aki tudós, tehát doktor, nem mondom a nevét, oké? Ő pontosan tudja, vagyis ő megerősítette, hogy körülbelül 50 ezer ember halt már.
1: Tudom, ezt mondja a német titkosszolgálat is.
0: Hát 50 ezer ember.
3: Csak én nem a titkosszolgálatban dolgozik, és én azt mondtam, hogy ez szörnyű lesz, mert a jugoszláv háborúban is az elsőben kb. Átlag, ugye, 50 ezer halt meg.
0: És tényleg föl...
3: Ezt tudod, mennyi lesz?
0: És tényleg...
3: Nagyon, kibaszott sok.
0: Tényleg fölkelt az emberekbe az a vágy, hogy egy másik nép csoport, vagy tehát, hogy a bosnyákoknak, a szerbeknek, a bosnyák, tehát, hogy az emberekben, a lakosokban fölkelt az a vágy, hogy őket azért öljék meg, mert azok, akik olyan nemzetiségűek.
3: De
0: ilyen van.
3: Ukrajnában biztos vagyok benne, hogy orosz, és egyrészt ukrán speciális esélyek lövik egymást, ugyanúgy biztos vagyok benne, hogy amikor minket én nem voltam pont ott, de Vukovárig vittek, akkor ez speciális népírtó város, idő, hogy járatok, ez teljesen kivannak találva, és ott ölni kell. De... És nincs, tehát a katonának egyszerűen menned kell előre, mert különben hátba.
0: De a Putyin azt nem teheti meg, mint a Milosevic, tehát hogy ő annál nagyobb felelőssége van. Mert valahogy mégiscsak világról szóló.
1: Ez a mondat.
0: Mert világról szólóban.
4: Hivatalosan semmi köze a szakadárokhoz. Hát hivatalosan, mert így kezd meg.
1: Gyerekek, lelőttek egy polgári gépet, a botrány már megtörtént rég.
4: Azt mondja, hogy nem támogatom őket, ugyan, mert hát ez ő dolguk. És akkor szépen hátra megy. Ez az ilyen kén is vagyok, benn is vagyok. Semmit nem lehet vele kezdeni. Én tudom, túl sokat. Aláírták a tűzszünetet, miért csak vasárnap lép életbe? És akkor ezért meg lövik a városokat, meghal, nem tudom.
0: És erre mi a válasz, amit te most itt mondod, a kérdéseket, te tudod a választ, hogy miért csak most lép életbe a tűz?
4: Bár tudnám, de beszéltem.
0: Ja, értem. Ja, azt hittem, hogy úgy kérded, hogy nem tudom el. Ja, nem
4: igen,
0: tudom
4: igen,
0: én sem.
4: Maga a válasz az így nem hangzott, tehát ez is valami. Ugye ez volt a konklúzió, hogy hát kicsit tűzszünet, hát ez is valami. Hát legalább úgy álltam fel,
2: azt mondta, hogy stratégiai érdekek vannak mögötte mindig részéről.
1: Tök mindegy, hogy van-e tűzszünet, vagy nincs.
2: Időt akar nyerni mindenki.
0: De mire akarnak időt nyerni?
2: Hát mondjuk a görög helyzetre, hogy az hogy lesz, Putyinnak nem tudom, hogy alakul a gazdasági helyzete, Ukránoknak nem tudom mire. Tehát mindenki időt akar nyerni, ez mindenki úgy ideiglenesen megfogja fel. Az egész béke folyamatot.
0: Jézus Mária, ezt nem értem, hogy időt akar nyerni. Hát akkor mi a... Mit akarnak elkerülni a háborút, ugye?
4: Belegondolsz, nem? Én ezen kattam.
2: Nem gondolom, hogy háborút akarnak elkerülni.
1: Nem akarják, szerintem
0: se. Ez milyen
4: dolog, hogy kötnek egy megállapodást, és azt mondják, hogy majd 3 nap múlva.
2: De nem, már újra, de már felborult a megállapodás.
1: De gyerekek, nincs a tűzszünetek jelentősége, mert Mariupolban vannak úgynevezett szabad felkelő egységek. És amikor az ukrán hadsereg megegyezik a szakadárok, hogy tűzszünet van, az a tűzszünet nem fog vonatkozik a felkelő hadseregekre. Tehát lényegében soha nincs tűzszünet.
0: És akkor nálunk is lesznek felkelő egységek?
1: Majd
0: szabad.
1: Nálunk is lesz a Tonkertféle felkelő egység, meg fogja támadni a Misetics Bálint féle gépuska fészket.
0: Az egy science fiction volt most, tehát ez egy nem létező dolog.
1: Két fiatal magyar politikust mondtam, akik majd egy év múlva
0: összemérik az erejüket?
1: Hát a polgárháborúban valószínűleg a Tomcat más oldalon lesz, mint a Misetics Bálint, ez szinte biztos.
0: A Duna másik oldalán.
1: A Duna másik oldalán.
0: A parittyával, nem?
1: Hát nem tudom, hát már figyeljetek, a kijevi forradalom is tele volt avval a zavaros semmit nem tudással, ami mi hozzánk is elért akkor, amikor az internet tüntetők és a Fradi tábor összecsúszott a Fidesz Lendvai Székház háza előtt. Össze fog itt keveredni, hát gondolom, most beszélgetünk, de azért, ha elzavarjuk a Viktort, akkor biztos, hogy beszopjuk a Jobbikot.
0: Nem tudjuk elzavarni a Viktort, tehát mitől ijedjen meg, hát
1: tudom,
0: nem állunk ott hónapokon. De nem az, hát gondolj bele, hogy mikor a Gyurcsányt volt valakinek kedve elzavarni, és úgy látszott, hogy azért sokaknak van kedvük, azért hónapokig tartó ácsorgás volt, tehát minden nap mentek, vagy ott is voltak mindig. Hát ne haragudj, arra már mozdíthatja a fülebotját valaki, de erre most, hogy havonta egyszer van egy kisebb-nagyobb szabású tüntetés, hát legyen.
1: Jó.
0: Írja meg az összes újság. A világon mindenhol, és mi történik? Hát ha ezek szerint még az Angela Merkel és a Putyin és a nem tudom ki mindannyian az időt húzzák, hát ahhoz képest az, hogy az Orbán a fülebotját sem mozdítja ránk.
1: Igen. Jól fog ebből kijönni. Ja, mi szegény civilek. Elsíratsz minket egy utolsó dalban?
0: De én nem gondolom, hogy mi szegény civilek vagyunk. Mi azért állunk nagyon jól, mert...
3: Tavaly is voltam Norvégiában, tavaly előtt is.
0: Te voltál?
3: De nem... Azért egy barátom
2: meghívott. Olajhalász lett.
1: Azt hittem, hogy Breivnik emléktúrán vettél.
3: Nem. Szegény szerencsétlen barátaim ott dolgoznak sok pénzért.
0: Jó, hát én úgy gondoltam, hogy azért nem vagyunk szegény civilek, mert ennél jobb dolgunk soha nem lesz civilként, mint hogy átélhetjük a közösségnek a létrejöttét. Ez sajnálatos, hogy emiatt tudott megtörténni, hogy lett ez a 4 év, vagy az 5. évben vagyunk, de én szerintem ennyire aktív a közösségi civil élet politizálását hát soha nem volt. Tehát 89-5 máshogy volt, igen, de igen. Az elég aktív volt, de ez a hatalmas szabadság, amivel élni tudsz, tehát átélheted azt, hogy kimész az utcára, és megmutatod azt, hogy neked valami nem tetszik. Lehet, hogy valakik ezért hülyének néznek, lehet, hogy van, aki azt mondja,
1: jó, igazad van,
0: hogy
1: ez
0: na
1: is,
0: már
1: ez
0: megint
1: az
0: megy az utcára, szakmányba megy, és akkor mi van?
1: Jó.
0: Vannak, akik úgy gondolják, és megtehetik. Tehát annyi élmény ért szerintem minket, az borzasztó, hogy mindeközben, míg mi elkezdtük élvezni a civil aktivitásainkat, azt, hogy tényleg megszólalunk, ellenállunk, aközben olyan iszonyatos háború kezdődött itt el mellettünk, hogy nem sokáig mondhatjuk azt, hogy mi a szabadság téren igen. Mindent megtettünk, igen. Sőt, megteszünk, igen. Sőt, nem adjuk abba, mert ez tényleg olyan, mint hogyha anyámat valahol kínoznák, jó nagyanyám, vagy nagynénémet, és közben mi vacsoráznánk otthon.
3: 6 perccel lamentálsz, mi az ötletet, hogy ezeket az embereket, hogy lehetnek kimenteni?
0: Hát az, hogy az empátiát mi ébreszti föl a társadalomban, az egyénben, az mindenkinél változó, és mivel ugye az egyénekben van a társadalom, de hogy egy ilyen közös empátia ébreszthető-e, én sajnos azt gondolom, hogy amíg nincs veszélybe a mi életünk is, nem tudom, vagy ez baromság.
3: Te leszarad.
1: Igen, igen.
0: Miért nem. Rólam beszélsz? Én azt mondom, hogy addig én így leszarom? Miért te mit is csinálsz? De csak tényleg, most hirtelen fölkaptam a fejem,
5: hogy... csak általános aranynak használta azt, hogy te.
0: Tehát, hogy
4: addig mindenki.
0: Addig mindenki leszarja?
1: Igen.
0: Én azt gondolom, hogyha... Te kint vagy az utcán, mindig oda kötözted magad, égeted, gyújtod magad, hogy fölfigyeljen a világ a problémára? Nem, mert te is úgy gondolod, hogy nem mész el, akármeddig én sem. Te egy olyan helyen dolgozol, ahol, mint kiderül, tudtok segíteni, vagy ez az egyik cél. De van egy ilyen projekt, hogy kimenteni a behívók elől fiatal embereket.
3: Nem, ez ilyen projekt nincsen.
1: Csak szeretnék.
0: Ja, ez csak egy vágyálom. Tehát azért már fogtam.
1: Nehogy van ilyen. Ja.
0: Ez lehetetlen teljesen.
3: A törvényelmes, hogy most
0: te... Igen, igen, igen. Tehát, hogy...
3: Csak arról van szó, hogy ott van egy csomó ukrajnai magyar fiatal, akik biztosan nem akarnak.
0: Miért az ukrajnai ukrán fiatalok se akarnak?
1: Igen, igen, igen.
0: És most miért hangsúlyozott?
1: Jó, mert a magyarokat számon tartjuk, érted?
0: Az egy dolog, de itt sokkal több, nagyobb dologról van szó, nem arról, hogy a magyarok vannak veszélybe, hanem egy háború van, ahol mindenki veszélybe van, az ukrán gyerek.
1: Mi is veszélybe miatt.
0: Nem vagyunk annyira veszélybe, hogy átérezzük azt az ukrán anyát, akivel tudjuk, mi történik.
2: Mi a különbség között, hogy Magyarországon bizonyos érdekcsoportok csak akkor kezdenek őzöngen, amikor őket konkrétan egy hátrányos érje intézkedés. Amíg nem érje általánosan, mindenki támogat mindent. Ugyanez a részvételség.
0: De nem érdekcsoportokra kell nem gondolni, értem, hanem egy-egy emberre.
2: Mondok egy például, egy kollégám, nem tudom, nagy Fidesz rajongó, de hogyha megvonják a nyugdíját, akkor már utálja a rendszert. Na ugyanez, ami nem érje a saját bőrén, addig nem csinál senki semmi.
0: Ilyenek az emberek. Ilyenek is.
1: Igen.
0: Na
1: igen.
0: Hát sokfélék vagyunk, hogy a félelem egyszer majd összekovácsol-e minket, mikor már a mi a házainkba mennek bele a rakéták, tehát ezt nem tudom.
2: Nem hiszem.
0: De nem hiszed.
2: Tudunk, jöttek a törökök, mi történt?
0: Hát akkor ezt a Gyurika most akkor úgy értelmez, hogy valóban leszarjuk.
2: Hát a magyarok sose fogtak össze, sem az tatárjáráskor, sem a török.
1: Ne legyenek illúzióink.
0: Nekem nincs illúzióm, én próbáltam megérteni, hogy most arról van ez szó, hogy mi tétlenül nézzük. És akkor mondjuk,
6: saját hát
0: te nem, mert te nem, mert te igen. Valamiért jó, te nem.
3: Jó, valamennyivel több információ van, de...
0: Na de te tétlenül nézed. Nem, itt vagy a rádióban, és elmondod, ez oké.
3: Nem vagy a rádióban, egyébként mindegy, oké.
0: Hát lehet, hogy máshol is vagy, de itt biztos vagy, amit most mondasz, azt meghallja egy csomó ember, és tök jó, hogy mondtad, tehát nagyobb a baj.
3: Csak, hogy ez hihetetlen, ez kvázi a más harmadik világháború, hogy a virág ezt elveszte. Nagyon súlyos probléma, ami szerintem nem úgy fog véget érni, hogy minket nem fog érinteni. Ezt lehet, hogy én kvázi fiatalok vagyok. Okay.
0: Több időd van, igen.
3: És akkor mit csinálok? Megint fogom a puskát, azt rohangálok össze-vissza. Én nem akarok rohangálni.
0: Hát gondolom, hogy van az a verzió, hogy a társadalom rákényszeríti a politikusokat arra, hogy a békés út felé menjenek. Nem tudom, hogy van-e ilyen. De Amerikában ugye volt, persze tudjuk, hogy minden akkor összeáll, de figyelj, hogyha az idealizmust kivesszük az egész működésbe. És te mi vagy? Miért nem vagy idealista?
3: Én liberális vagyok azért.
0: Az na, idealista egy nagyobb halmaz, basszus.
1: Én arra gondoltam, hogy így kedvelem ezt az Obamát. Jól néz ki, jó feje van, meg fekete a csávú. Figyelj, ha ez eladja Amerikából Ukrajnának a fegyvereket, ez a barom belőli a Kelet-Európát.
0: Az Obama adja el a fegyvereket?
1: Obama azt akarja, Merkel nem akarja, de Obama, nem viccelek, lehetőséget lát amerikai fegyver eladásra Ukrajnának. Ahogy megjelent a hír, észtek lettek litának, ők egy nagyon értelme, nekik nagyon rossz tapasztalatok van, azonnak elkezdték vásárolgatni ez a váron indírható Carl Gustav nevű páncélkörű. Szerinted ilyeneket ki tudok én találni és a saját fejemből?
0: Nem, láttam egy olyan filmet egyik tévécsatornán. Vannak ilyen nagyon profi vizék.
1: De hát azért lássuk bele, hogy a háború az mindig pénz, ez minden szempontból pénz. És figyelj, ha csak az ukránok pusztulnak bele, az nem olyan nagy baj.
0: Hogy csak, ezt nem értem.
1: Tehát ha nem válság van igazából, hanem a háború, a folyamatos, totális háború, tulajdonképpen mindig is jól jött a világnak a háború. A háború intézménynek a fenntartása. Figyelj, alig tudsz mondani olyan évet, amikor nem volt háború, sőt nem tudsz olyan évet mondani, nincs amikor nem volt háború, igen. Tehát azt lehet mondani, hogy a Mariupolnak a lényege, hogy nem is terjed ki, örökös zárvány.
3: Bakás, ez nem volt háborúban, ez nem így működik. Amikor kimész a lövészárokban, nagyon kevés lőszert kapsz, pont azért, hogy előbb inkább megöljenek, és van egy indok.
1: Igen, persze, föláldozzák a katonaságot, nem a civil lakosságot.
3: Mindent föláldoznak, de akkor most...
0: De ő ezt elrémisztésiből mondja, nem azért, mert... Tehát ő arról beszél, hogy ez van. Mindegy, hogy egy nép eltűnik, nem tűnik el.
1: Az ukrán reguláris hadsereg.
3: Jó, de a... Kosmában,
1: egy város.
3: Hányan vagyunk?
1: Nem tud felszabadítani.
3: 80. Hányan voltunk háborúban?
0: Egy. Te.
1: Igen, kétszer vittek el katonának, az nem háború, de hát képzeld, akkorát szopadtak, hogy engem 28 évesen is elvittek. Annyira utált a rendszer, hogy kétszer vittek el katonának.
0: De leszereltek,
1: mert azt mondták, hogy méltatlan vagyok a katonai címviselésére, a családban katonatisztek vannak. Csak mondom nektek, hogy nem a válság fenntartása lehet érdeke Putyinnak.
0: Is?
1: Igen.
0: De másnak is?
1: És Obamának és a többieknek is, igen.
0: S a többi, hát figyelj.
3: Nekem is érdekem.
0: Nem vagyunk ennek a dolognak a szakértő. Én biztos, hogy nem olvastam eleget erről. A NATO főparancsnoka
1: azt mondja, az egész kérdés megoldódna, hogyha Ukrajna a NATO része lenne, és ez valóban így van.
0: Tehát semmi esélyünk arra, hogy...
3: Csak a fele lesz,
0: arra semmi esély nincs, hogy amit a Gyuri is mondott, hogy egyfajta ilyen, tehát hogy nem várjuk meg, amíg elviszik ők, tehát hogy egy ilyen társadalmi mentőakció ilyen létezhetne?
1: Szabad csapatok vannak, saját maguk esküdnek föl, nincs külső erőszak rajtuk.
3: De létezhetne, de a magyar társadalom odáig süllyedt, ezt röven, hogy őt, azt mondja, hogy kárpátai magyarok, ami van, nem...
1: Az nem érdekli, az érthető, az nem érdekli. Nem is érdekelte soha.
3: Összeviszem azt mondja, hogy 200 000 vannak, vagy
1: ez nem,
3: ez nem is igaz. Azt a, mit tudom, 10 000 fiatalt kellettem menteni, hogy ne kelljen neki elmenni. De erre képtelenek vagyunk, mint egy...
0: De ez egy politikai akarat kéne, hogy legyen, hát, hogy Orbán Viktor... Ne, hát akkor hogy?
3: Papírok. Magyarán...
1: Tehát, figyelj, azt mondja Viktor,
3: magyar nemzet,
1: átolok egy kis lét neked, figyelj, zsé, de vidd már a magyarokat katonának, zsé.
0: Ilyen nincs.
1: De mi a politikában? Hát üzletelgetnek, amikor politizálnak, hát nem csak, ne viccelj.
0: Ezek találgatások.
3: Nem.
1: Dehogy találgatások. Itt volt a Merkel, kérlek szépen, már Merkel látogatás előtt 3 héttel megjelent a Heti Válasz hátsó lapján egy német helikopter. Csodálkoztam, mert engem érdekelnek a helikopterek, de mi a fasz keres a helikoptera? És vettünk 30-at most. Tök komp.
0: Erre az alkalomra?
1: Hát most volt héten vettünk 30 helikoptert.
0: Ennek apropóján.
1: Hát nem, ez nyilvánvalóan együtt mennek ezek a dolgok. Tehát a politika és a gazdaság az együtt megy, hát a Szijjártó ugye elvileg ennek a fantasztikus, hogy őt találták ki, de ugye ő ennek a megtestesítője, ahol gazdaságpolitika érvényesül a külpolitika helyett.
0: Na, hát nem? Még ez is van, de most még egy kérdést akartam mondani, hogy...
1: Tehát
0: hogy...
1: abszolút a putyini rendszerhez igazodik ez.
0: Oké, de hogy a katonák, katonaságra szántakat kimentenénk, de a családjaikat ott hagynánk, akik ugye
1: civilként
0: még
1: nagyobb... Igen, mert nem a családjaik vannak veszélyben, hanem a fronton lévő gyerekek. Hát tényleg hát, nem ők a családok.
0: Most úgy tűnt, hogy már nagyon...
4: behívják őket, tehát akkor az apáknak is menni.
0: De civil lakosság is meghalt, nem? Hát pont arról beszéltetek.
1: Mindig több hal meg, civil az mindig
0: de akkor őket is ki kéne menteni, hogy ők se halljanak meg.
1: Nem fognak senkit kimenteni, ne idegesítsél már.
0: De nincs ilyen, hogy kimentésed, békét kell létrehozni.
2: Nem revíziót akarnak.
0: De miért a gyerekek miért maradjanak ott? Miért csak a fiatal katona jelölteket mentjük ki, mert ne haragudj.
3: Régi probléma.
0: Hát de. Erről van szó, hogy nem kell ilyen álszentnek lenni.
3: Tehát,
0: szerintem
3: maradjon békét. Ott, akkor is halljon meg.
0: Viszont a családja az biztos,
2: nem
0: hogy maradjon
2: ott, ez a kérdés.
0: És halljon
2: nem,
0: meg, nem?
2: Nem. És a revízió...
0: Az apja meg az anya azt tudja, hogy maradjonak.
4: Nem. Szerintem inkább mi ne kombináljunk, mert éppen
0: én szerintem
4: nekik.
0: Is.
2: A revízió is lehet, határrevízió is lehet, és akkor az egészet oda csatolja. Ez is a forgatókönyv, mert csak forgatókönyvek vannak.
0: Ha mindenkinek békét akarsz, akkor békét kell kötni.
2: Senki, akar békét.
0: Ha folyamatos akar menekülésre kényszerít... Na mindegy, de igazad van, akik most per pillanat meg kell őket menteni, azokat meg kell gyorsan menteni.
1: Jó. Majdnem olyanok vagyok, mint egy ilyen polgári társaság, aki rajong a pacifista elvekért.
3: Ez nem pacifizmus, hanem az,
1: ki kell menteni, akik veszélyben vannak.
3: Aki veszélyben van, az hát egyszerűen meg kell oldani.
0: Csak nem csak a katona van de veszélyben, hanem az anyja, az apja, de a gyereke, a testvére.
3: Milyen, hogyha valakit Ungváról elvisznek a Donyeszki.
0: Értem.
2: Ha nincs rá politikai szándék, akkor mit?
1: Mit fogsz énekelni?
2: Itt most Putyin, Orbán.
1: Nekem tudjátok, mi nem tetszik. Az na, egész világot nem zavarja, hogy a pecsmergák háborúznak az ISIS államban.
2: De onnantól, hogy nem zavarja.
0: Hogy nem?
1: Az, hogy pont az, hogy kurdok Magyarországot... harcolnak, akiknek még országuk, államuk sincsen az ISIS
2: államban.
1: Abszolút,
2: az jelentés, ez a hír. Nem ez a hír, nem Ukrajna hír.
1: Miért nincs ott az a úgynevezett Navy SEAL kommandó, meg a Delta Force kommandó, meg a Rangers kommandó, annyi nevet adnak az összes speciális alakulataiknak, és tényleg a pecsmergákkal vívatják ki ezt a háborút.
2: Azért, mert le van kötelező Szíriának.
1: Miért? Mit követtek el a kurdok, hogy tényleg ennyit kelljen szopniuk életük során?
0: Nem azért szopnak, mert ők valamit elkövettek, hanem mert valakik nem, mert szopatni akarnak valakit.
2: Nem, egyik se igaz. Amerikának nagyon sokféle érdeke van, és tök sokféle egyesség van. Egyik nem jó, csak lavírozik az
1: egy különböző. És most kötötte meg a kurdokkal az egyességet, és ez az egyesség, hogy katonailag fogja finanszírozni a pecsmergákat.
4: Pecsmergákat.
1: Valóban van valami gonosz Amerikában. Lássuk be, hisz.
0: De hogy kiben nincs amúgy, kiben nincs amúgy.
2: Van olyan hatalom, benne nincs gonosz?
0: Nincs.
1: Hát az Al-Qaidához azért némi közel mégiscsak volt a Bush családnak, azért mondhatjuk, hogy van valami gonosz, hogy a saját...
0: Ezek tények?
3: Igen. Igen. Ez az saját tények. Még én is megjelenik. Kishegyesről
1: is. Még Kishegyesen is tény, hogy a Bush család a szaúd-arábiai hercegi családdal együtt üzletel. Ez meg Osama Bin Laden családja volt. Szeptember 11-én repítették ki, egyetlen gép repült föl, és az a Bin Laden család tagjait vitte Szaúd-Arábiába. Szörnyű tények. Inkább zenéjünk. És ezért mondom, hogy gondoljatok a pecsmergákra, magyarok.
2: Gondoljatok bármilyen elnyomó
1: csoportra. Értünk is, harcolnak.
2: De én nem mérsz. Mindig az, hogy most a sajtó mit kap fel, milyen, azért hány háború van a világon.
1: Én meg direkt ma a kurdokkal akartam együtt érezni, ne haragudj.
2: Én meg a világ összes elnyomott kisebbségére.
1: Jó, te győztél.
2: Tehát ezt, hogy most kiemelni pecsmergát, vagy ukránokat, vagy Afrikában nem tudom hány, melyik országot.
1: Nincs semmi értelme.
0: Na jó, de az együttérzésedben meddig mész el? Kimész el tüntetni majd? Szervezel egy tüntetést?
2: Nem az a késő, hogy kimegyek,
0: de
2: az egy megint más késő, hogy meddig mit teszek, de az, hogy most kiemelem azt, hogy
0: jó, értem.
2: Megkülönöztetem az ukránokat jobban, mint a pesmergákat, vagy jobban, mint ezért, és az, hogy külön érdekek mentén, meg sajtóviszony mentén, az...
0: Ezt megértettem.
1: Nem tudom.
0: És akkor mit játszunk?
2: Azt a háborús dalt.
1: Háborús szerelmes dalt. Van
0: benne háború.
1: Tudtuk.

0: No, ez tök jó volt, játsszuk még el a My Beat, és akkor lefejeztük a zenés műsort, jó? Egy picit recseg, azt halljátok? Mindegy. Hát majdnem. A My Beat.
1: Meg a te akaratod, mert egyébként úgy van, hogy a dalban a vágyai teljesülnek. Rettenetesen veszélyes helyzet. Ha jól értettem a szöveget, egy-kettő, a nők azok, akik azt mondják, hogy előre közli, hogy szeretné látni a szemembe a zöld fényt, na igen. Innentől színné szoronghatom magam, hogy ott lesz-e az a fény.
0: Vagy ott van, vagy nincs.
1: Tudom, azért mondom, hogy szénnyi szoroghatom magam. Közli előre, igen, a csillag homlokzatot, hogy...
2: Csak Ibram feltette a kérdés, esetleg a háború van, holnap béke kezdető.
0: Hát legfeljebb nem én vagyok ott. Hát eljátszhatjuk a háború van, holnap békét.
3: Most persze.
0: De a My Beat mindenképp el kell játszanunk, sajnos.
1: Játszhatunk.
0: Ez küldetésünk egyik része.

te? Miért vagy itt? Mire jutottál? Minek éltél? Volt néhány rossz napod, azt kaptad csak, amit nem kértél. Ígértek fűt, ígértek fát, ha fújt a szél, mégis te fáztál. És most hiába sírsz, hogy rosszul jártál, hogy a föld nem mozdul meg, hogy a hegyek nem omlanak meg. Miért maradjon itt kölkövön, miért ne jöjjön víz azon? Tett észre már itt az idő, amire vártál. Ó, ne, de itt hogy jó a télapó, mert nem hoz bombát, nem vagy már kisfiú, hogy bekap minden sarki szondát. Most nincs vakáció, nincs tábortűz, és nincs vadászat. Itt vagy, és itt leszel, és nincs bocsánat. Szerelmem vár, miért futnál el, miért remegsz, csak fel a fej. Nem kérdés most, te vagy a jó, te kell lesz már, tiéd

0: ezután már nem kell a háborúban, van a béke. Nem, mert most ezt így...
1: Egyetértek.
0: Ó, köszönjük.
2: Ez ja, ez jó volt. Én apokalipszis hívő vagyok, és jól esett. Ja, hadd pusztuljon az egész, igen. Van benne valami.
0: De hát ez pont arról szólt, hogy nem tudom, kell, hogy feltétlenül
2: a nemben ott az állítás, igen. Ja.
0: Ja, jó, de hát valójában lehetséges, hogy, az ember azért rombol maga körül le mindent, mert... nincsenek megoldásai, és akkor tulajdonképpen...
2: De még arra sincsenek megoldásai, hogy hogy kerülj el a háborút, amiről van saját valódi tapasztalata, még arra se képes.
0: Vagy hogy ne verje orba a csaját, vagy és vagy így igen, tovább. Igen, igen, szóval igen, igen, elég sok mindenre igen, nem vagyunk képesek. És akkor most vége? Köszönjük szépen!
2: Hát lényegében igen, csak két még szomorkodok ezen, hogy az ember is teljesen depressziós vagyok, ezen, de ez nem szerencsés magatartás, mert igen. Figyelj, néha arra gondolok, hogy soha nem voltak ilyen érdekes állami vezetők, mint most vannak a világban. Fantasztikusan érdekes. Tehát van pozitív jelek is.
0: Nagymamám a Nasszert szerette, nagyon oda ment a tévéhez, és megpuszilta, amikor Nasszer megjelent a képernyőn, és odaszaladt.
2: Arafat. Igen. Azért gondoljatok, elfelejtjük már szép lassan Arafatot. Ja.
0: Na, akkor valami jó kis zene, nem? Vagy milyen? Valami vidítós.
2: Jó, hát várjál, most nyomtál egy koncertet itt, mindjárt nyomnak itt, a fiatalok tele vannak zenével. Nyomjál egy kis zenét.
0: Te már mész el, Ferkó?

0: most, most jobban szólt, nem? Kicsit jobb.
1: Ezt ti szeretitek mindegy, nem érdekes.
2: Akkor 1 millió ázsiai a vonalban, vagy minden az ételben.
3: Honti az ételben. Hana. Lesz vendégünk, nem sokára jön a vendégünk, ugye? Bandi, azt
1: bizony, ígérted, igen, hogy... de mostan eszik éppen Csupó Gábor úr, a Los Angeles-i rajzfilm Cézár, és most már filmrendező is, és ha jól tudom, magyar filmrendező nincs Hollywoodban. Tehát van már magyar szövegírók, az Eszterház, van magyar ruhás, a Béla felesége, van magyar producer Andy Vajna, de magyar filmrendező csak a Csupó Gabi.
3: De hogy élő.
1: Hát ők, akik megalapították Hollywoodot, nyilván a magyarok, amit tudunk. És halljátok, mi van a kezemben? Élet és irodalom, és benne gyönyörű szép pinákat ábrázoló Süher Kievicz Robi rajzok vannak, úgyhogy akit érdekel az ilyesmi.
3: Erre a szóra, amit nem ejtettél volna ki, mert gyerekek is hallgatják a műsort.
4: Halló, szervusztok, itt Dr. Strangelove. Ilona Hermanról elfeledkeztetek, Robert De Niro egyetlen fodrásztáról. Senki mások nem engedi, hogy ő nyújjon a hajához. Csak egy magyar hölgynek.
1: Köszönjük az infót.
2: Mondd még egyszer a nevét.
4: Ilona Herman.
2: Ilona Herman.
1: És jó csaj az Ilka?
4: Hát szerintem már egy ilyen idősödő hölgy, hát hiszen eléggé régóta már legalább 20 éve csak ő vágja De Nirónak a haját. Szóval nem lehet egy mai csirke.
1: Gyerekek, én 20 éves koromban buktam a 40-es
5: nőkre. Én is.
1: És milyen jó lenne, ha egy 20 éves fiatat befogadna az Ilka, mi oda?
4: Ugye? Egy kis fodrászasszisztens, ugye?
1: Gondolom New Yorkban van, mert ugye Robert is New Yorkban lakik,
4: Tribeca-ban. Igen.
1: Ilka néni, hát szóljon akkor, ha hallgassa a műsort már.
4: Meg van egy másik, azt nem tudom, hogy annak magyar vonatkozása van-e, de a Szilveszter Lévai, aki a 80-as években volt nagy filmzeneszerző, 70-es, 80-es években, azt hiszem neki is magyar származása van.
1: Hát nagyon a hangja, vagy neve van neki.
4: Igen, ő is ilyen vígjátékokon szerzett inkább zenét. Na mindegy, hagylak titeket, Csupót megvárjuk.
1: Köszi!
3: Jézus is magyar volt, én úgy tudom.
1: Minimum.
6: Bizonyos konstelláció szerint igen, de a sumér magyar...
3: Akarok kérdezni egyet ebben kapcsolatosan, most mindegy a forrás, hogy igaz-e az állítás, ahol nincs igazságot, nincs béke?
2: Ahol?
3: Ahol nincs igazság, ott nincs béke. Ha. Volt egy ilyen állítás, Cerbusz, megjött Ági, és gondoltam, hogy ne nézzük meg ennek a mondatnak az értelmét szerzőtől függetlenül. Hát ha megmondom, épp nem akarom. Hát ezt nem akarom, érted, majd aztán
6: de
3: mondom.
6: Miért? Nyugodtan mondd meg.
3: Nem, ezt egy politikai nagyságunk mondta, és ezen kezdtem el gondolkodni. Például Kant azt mondja, hogy nincs igazság a világon. Ő határozottan állítja a világtörténet.
2: A politikusok számára csak és kizárólag ilyen, tehát nincsen objektív.
3: Nem akartam jelentést adni, árnyalati jelentést ennek a mondatnak, de Orbán Viktor mondta, értitek, innentől egy kicsit más lesz a...
2: De nyilván itt most mindenki azt kell mondani, igazság, hazugság.
3: Nem, én az igazság és a béke összefügg, összekötése egy mondatban.
1: Elméletileg, ahol nincs igazság, valóban nincs béke, mert az igaztalanság nem teszi helyre a dolgokat, a dolgok nincsenek a helyén, nincsen
3: béke. Hát a Viktor maga.
1: Sem, de... Halló.
3: Szia,
1: Viki.
7: Nem a Viktor. Gyerekkoromban emlékszem valami ilyen falvédőre, ami

0: Köszönöm. Elfogadtatod bármiféle autentikus forrásnak azt, amit egy politikus mond?
1: Nem. De gyerekek, most szűken, tudomány, szaktudományosan véve az értem.
2: Mert akkor most már, ahogy a Betelfonáló mondta, nekem kicsit, mint tudod, ez a házi áldás, ami ilyen hímzett formában szokott felkerülni, és annak van, hogy ahogy ott van egy ilyen béke.
1: Igen, na jó, de az egy érdekes, hogyha megfordítod.
2: Nincsen, ez a poén. A
1: ha megfordítod, ahol nincs béke, ott biztos, hogy igazságtalanság is van. Tehát ezt így igaznak hiszem, még ennek a fordítottját, amit mondott ez a politikus, nem. Tehát azért mondom, hogy elvileg 5 percig gondolkodhatunk azon, hogy ennek van igazságtartalma ennek a kijelentésnek, vagy nincs. Kétségtelenül, hogy a falvédő szövegek igazsága is a közhelyszerű igazságok birodalmába tartozik, az pedig nem, azért nem jó szerintem Szira, hogy mert politikus mondta, mert mondjuk azt, hogy nem Magyarországon vagyunk, attól még értelmes egy mondat, hogy politikus mondta.
3: Nem az értelmi, hanem az igazságtartalmát.
4: Képzeljétek egy francia politikus.
3: A politikus az, ez egyenlő a hazudozóval, mert csak úgy lehet politikát csinálni, aki minél jobban hazudik, annál jobb politikus.
5: Halló.
3: Igen.
6: Hát ide figyeljetek, felbusztok.
3: Mondja, szia.
6: Ide figyeljetek, majd ha politikusok lesztek, akkor beszéljetek. Nem tudjátok, hogy egy ember egy bizonyos szituációban mi lehet.
0: Sok mindent.
3: Figyelj, én tudom.
6: Én szerintem hogy... annyi bestelen ember volt, és én most nem akarok itt valamit önmázolást csinálni, de azért az ember abból leszűri, hogy amit nem érdemes.
3: Lehet becsületesen hazudni, a hazugság nem becstelenség, az egy nagyon hasznos dolog.
6: De akkor most miért kell ezt a szerencsétlen fickót itt is emlegetni?
3: Kicsoda?
6: Hát, olyan boldoggá tettetek volna, hogyha nem említitek meg ezt az emberformájú szerencsétlen.
0: A nevét.
6: Hát ez beteg ember, hát gyerekek, hagyjátok már a francba.
3: Nem erről az emberről beszélünk, erről a filozófiai tételről.
6: Hát ne hozzátok kapcsolatba őt semmivel, mert ez már semmire
5: kell. Jó, nem hozzuk kapcsolatba.
6: Jó, oké,
3: köszönjük, hogy őt nem hozzuk kapcsolatba. De azért, ha már ez a kérdés fölmerült, azért ugye érdekes. Tehát abszolút étteremben béke, vagyis mozdulatlanság, nyugalom akkor van, mikor minden a helyén van, vagy nincsen semmi. Ilyen helyzet nem létezik a világon, de ha létezne, az az igazság pillanata is, mert ott nem lehet ellentmondás, vagyis hazugság.
5: Igen.
3: Tehát ebből a szempontból igen. De például, hogyha én nagyon utálok valakit, és azt hazudom, hogy szeretem, akkor békébe tudok vele lenni, még hogyha igazat mondanék, és jól orrba vágnám, van, akkor hazugság lenne. Tehát ebből a szempontból gyakorlati értelemben meg nincsen értelme ennek a mondatnak, mert nagyon gyakran kell hazudnunk ahhoz, hogy béke legyen. Na most a politikusokat pont azért alkalmazzuk, hogy béke legyen, ugye? Tehát egy béke, törvény, béke legyen, tehát őnekik nagyon gyakran kell hazudni azért, hogy béke legyen. És mondom, én azt a politikus szeretem a legjobban, aki a legjobban tud hazudni, hogy béke legyen. És azt a politikust, aki nem hazudik eléggé, hogy béke legyen, azt nem szeretem.
1: Oké, nem, ezt értem. Nem egyszerűen, csak nekem az a félelmem támad, hogy már lényegében semmi mögött nem értünk semmit. Tehát tulajdonképpen, ha egy ilyen mondat elhangzik, és végig szalad az embereken, mint egy belátják ezt az igazságot, ami nem igazság.
0: Tulajdonképpen az a baj, hogy bármilyen mondat elhangzik, az átszalad az embereken, és mintha egyik fülöden be, a másik.
2: Hát de kezdünk persze egy ilyen abszolút drámát magunkból kiizzadni, amiből
1: tényleg... Jó, de ezt tudod, mikor volt ilyen?
2: A nyelv teljesen... De mikor volt?
1: A első világháború előtt, második világháború...
2: Egy olyan helyzetben vagyunk, ténylegesen egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a társadalomnak olyan, mint ilyen nagybetűs összetársadalomnak, olyan kihívásokat, az önazonosságát, az önképét, és a többi, úgy kéne újrafogalmazni, mint hogyha egy háborút szeretné éppen elkerülni. Erre mi teljesen képtelen vagyunk, mert például a beszédet, tehát a közbeszédet, igen. És a nem tudom, nem, a mondatok jelentését olyan szinten kiüresítettük, elcsócsáltuk, elhasználtuk, és a többi. Nem az számít, hogy mi hangzott el, hanem hogy ki mondta. Ha na te de... mondtad, Óvé, akkor és másra szavazok, akkor nem. Ezért rosszat mondtad, hogyha te mondtad GF és én meg másra szavazok.
1: Na jó, de hogy megőrültünk, én aznak akkor a beszédet kijebb nyitom, A mondat előtt éppen arról van szó, erre kaptam fel a fejem,

0: hogyha megütik az egyik karcunkat, tegyük oda a másikat is, ha Jézuskát idézik, elkezdek figyelni, és nagyon érdekes volt, hogy azonos kontextusban lehetséges volt ez, és lehetséges volt egy nem csak kanttal, hanem Jézussal kapcsolatosan, és akik azt állítják, hogy ez nem igaz. Expressis verbis azt állítják, hogy az igazságtalanság a föld és az élet. És azért mondom, hogy hogyan lehetséges azonos kontextusban teljesen ellentétes tartalmakat stílusosan képviselni.
1: Az lenne a szép egyébként, hogyha az általad említett személy mondjuk úgy határozná meg önmagát, hogy én kantiánus vagyok. Akkor elkezdene érdekelni, amit mond. De így kicsit
0: azért mondom, mert
1: a dolog súlytalanná válik, mert sok mindent mond, és meg az ellentetje is, vagy az ellentét párja is, csak az egész már kiürült, mint hogyha valami jó kis
0: de ez a rémület pillanata, ne haragudj. Mert ebben a pillanatban embert is lehet ölni, bármit lehet csinálni.
2: Persze. És az egy teljesen relatív dolog. Tehát belelőni nagy középületekbe, az egy teljesen izé dolog, mert arra azt lehet mondani, hogy ja, hát ezt megszervezték, itt egy összeesküvés van, ja, ezt nem tudom, én mit csinálom, hogy ez így volt. És a többi, és a többi. És már senkit nem érdekel egy hete, hogy belelőttek nagy középületbe. It's been a long time. Anyway, he asked me to drop a little something, so I sat down and I wrote to the beat for a second, and this is what I came up with, okay? Like it? Here you go, here you go.

0: fold your knot. That's all I got.
1: Két jó hírem van, egyre kevesebbet beszélünk a magyar valóságról, szerintem ez alig volt 20 perc, tehát elérjük majd szerintem a 2 percet, és a másik, hogy itt van a vendégünk, de a Bandi fogja bemutatni, mert ti ismeritek egymást.
2: Igen, már találkoztunk, Csupó Gábor.
3: Sziasztok!
2: Szia, hát ugye róla már az előbb beszéltünk egy kicsit, tulajdonképpen te, hát szerinted is te vagy az első magyar rendező Hollywoodba, aki rendező, mondjuk a Cukorbácsiék óta.
3: Hát valószínűleg, bár nem vagyok benne biztos, de mostanában én úgy tudom, hogy akik magyar származásúak, azoknak eljut a filmjük Amerikába, tehát, és azt hiszem, hogy volt is már olyan produkció, amit magyarok csináltak Hollywoodon keresztül, talán nem ilyen nagyságban, de hogy úgy, hogy valaki kint él, én úgy tudom, de lehet. Nem vagyok benne biztos, én úgy tudom.
2: Szóval most bemutatták itt Magyarországon is a te első, te általad rendezett játékfilmedet, a Híd Terabitiában, de eddig meg te rajzfilmmel foglalkoztál, mint tudjuk, itt Magyarországon is játszották a rajzfilmjeidet, a Klaszki Csupó rajzfilm cég iga vezetőjéről, tulajdonosáról van szó, de most ugye eljutottál oda, hogy rendezél egy játékfilmet. Hollywoodi produkció ez.
3: Így van.
2: És mennyi idő alatt csinált?
1: De én még azt sem tudom, hogy miért mentél ki. 75 vagy 80-ban?
3: Hát, hogy ilyen filmet talán egyszer 20 év múlva csinálhassak. Tényleg, hogy miért mentem ki? Hát kezdjük akkor ott. Azért, mert 70-es években én nagyon elnyomottnak éreztem magamat, meg körülnéztem a Pannonia filmstúdióból, elkezdtem dolgozni, mint fázisrajzoló, hogyha én most nagyon jól csinálok mindent, akkor 10 év múlva esetleg még animációs filmrendező is lehetek. És akkor megnéztem azokat az emberkéket, akik szerintem nagyon tehetségesek voltak, és már filmrendezők voltak, hogy boldogak néznek-e ki. Vagy hogyha én mondjuk eljutok odáig, hogy az nekem megfelelő-e, és azt mondtam, hogy szó se róla. Így van. Tehát erről van szó.
4: És akkor ennek az útja módja milyen volt? Mert ugye akkor azért nyilván vannak hallgatók, akik nem tudják, hogy hogy kellett ezt annak idején.
2: Szóval hogy kell ezt csinálni, Gabika? Hogy mondtál már a hallgatóknak, hogy akkor ők is
1: hogy csináljanak
2: már rendezők.
1: Mi is nézzük egymást egyébként, hogy hogy nézünk ki, csak mi már öregek vagyunk.
3: Hogy kell ezt csinálni? Hát manapság már biztos, hogy máshogy kellene, de annak idején mi ezt úgy csináltuk, hogy szereztünk marha nagy nehezen egy vörös paszportot, ami még úgy nagyjából beszerezhető volt, mert a kékről álmodozni nem lehetett azoknak, akik ilyen 21 valahány évesek voltak. Pláne, hogy sokan ugye szerettek volna lelépni a katonaság elől. Na most nekem az viszont nem sikerült, mert engem elcsíptek, mielőtt én el tudtam volna menni, és 2 évre bevittek katonának. De ahogy kijöttem...
1: Ez is segített a döntésben, gondolom.
3: Valószínűleg akkor már annyira elegem volt, hogy engem így bezártak, meg lenyomtak, hogy eldöntöttük. Több haverommal, 3 Pannoniás kollégámmal, mármint 2 kollégámmal rajtam kívül, és 2 zenész barátommal, hogy szerencsét próbálunk. Lényegében csak erről volt szó. És fiatal fejjel, majdnem, hogy naivitással, mert semmi konkrét ötletünk nem volt, hogy hova, csak neki íramodtunk. Jugoszláviába ki, piros paszporttal, mint turisták, nem is mondtuk meg a szüleinknek semmit, hogy megyünk, hanem kaptunk egy levelet Jugoszláviába, Svédországból, egy régi barátunktól, Bélai Tibitől, aki mondta, hogy ő már Pannoniás volt régen, és ő már kinnél Stockholmba, és hogyha följutunk Svédbe, akkor azonnal lesz munkák, mert nagy animációs filmet csinálnak a svédek, és az egész országban sajnos csak 3 animátor.
4: Istenem,
3: és most a 2 magyarral, vagy a 3 magyarral lett 6, amikor fölértünk. De hát 6-7-ben, vagy ha 6 hónapban tellett.
4: Megint kisegítettük a svédeket.
3: Igen, 6 hónapban tellett, mire fölkerültünk.
1: De hogy mentek, úsztatok, másztatok, vagy hogy csináltatok?
3: Hát igen, a levél azt mondta nekünk, hogy gyerekek, kétfajta választás van, vagy átúsztok az Olaszországba
4: az
3: vezető öblön, ami több napos úszás, plusz cápák is esetleg elő kerekedhetnek, vagy száraz földön 4 órás alagutat kell átkúszni egy hegy alatt, és akkor természetesen mi nem a cápás dolgot választottuk, hanem sétoltunk át az ausztriai határhoz.
1: Tehát azért akkor ez sima volt tulajdonképpen.
3: Nagyjából sima volt, mondjuk majd bekakkantottunk, el tudott képzelni, éjjel kettőkor megérkeztünk a jugó oldalon az alagúthoz, és rettentünk, hogy a határőrök elkapnak, de hála Istennek valahol máshol cigiztek, és mi be tudtunk rohanni a vonat alagútba. És akkor ott a sötétség.
1: És nem jött a vonat.
3: De jött a vonat, kétszer vagy háromszor. És az volt a szerencsénk, hogy volt egy zseblámpánk, és a vonatot hallod már percekkel előtte, mielőtt odaér hozzád, az alagútban nagy visszhanggal jön. És akkor berohantunk ilyen beugró helyekbe, tudod, a munkásoknak van, hogy amikor dolgozik a sínen, akkor ne szoruljon be az alagútba, amikor jön a vonat, mert a vonat és a fal között lényegében egy 10 centis hely.
1: De jó, hogy volt ilyen beugró.
3: Volt, nagyon jó, mert akkor már mi nem beszélgetnénk itt, az biztos.
1: És akkor innentől az egész gondolom egyirányúvá vált, tehát hogy kiértetek Svédországba, és akkor onnantól elkezdődött.
4: Ott hány évig?
3: Én ott 3,5 évig voltam, akkor találkoztam ott egy amerikai hölgyel, aki engem átcsábított, ő az Arlin Klasky, vele kezdtük el a stúdiót Los Angelesbe. Lényegében kényszerből. Habár nekem a fejemben mindig az volt, hogy nekem az álmom, hogy legyen egy animációs stúdium, és ott már meg is lehetett valósítani, de én tényleg, én mai napig is mindig azt mondom, hogy nekem ami az agyamba volt, az, hogy így, ahogy mi vagyunk itt az asztal körül 4-5-en egyikőben, ekkora szobában, nekem ez volt az agyom, hogy ez lesz a stúdió, és 5 haver, és egész nap vidámkodunk, rajzolunk, jókat röhögünk, még bort is iszunk esetleg hozzá. Tehát ez volt az agyamba.
1: Ez volt a boldogság megfogalmazása.
3: Így van, ez volt a, idáig volt a fantázia, ebből látszik, hogy mennyire fantáziátlan vagyok, mert aztán sokkal nagyobbá kerekedett az egész.
1: Végül is növelte a fantáziádat, hogy kikerültél? Tehát azért ez jó volt, nem? Ja, ahogy lehet, hogy érdekes, hogy 22 éves korodig itthon vagy, és ez a vágy lök ki oda. Tehát az, hogy végül is ilyen híres és gazdag ember lettél, az végül is megelégedésedre szolgál, nem?
3: Nem panaszkodom, nem is azért jöttem haza.
1: Nem, csak hogy ez volt a vágy, hogy igen, minden igen. El is boldognak lenni.
3: Így van. És úgy érzem, hogy sikerült, de...
1: Ez azért fontos, mert ez annyit jelent, hogy nem mi magyarok vagyunk feltétlenül hibásak abból, hogy boldogtalanok vagyunk.
3: Így van.
1: Mert tessék...
3: Már találtunk egyet. Íme. Egy már van.
1: De Bandi miért nem lett boldog?
3: Bandi?
1: Igen.
5: Én nem az volt, nem voltam boldog. Én boldog voltam ott, csak amit én csináltam, az nem kellett senkinek.
1: De ettől boldogtalan voltál, nem?
5: Hogy mondjam csak. Igen. Hát aztán
3: nézzük,
5: végül
3: a minden
5: is...
3: művésznek az kell, hogy a közönség megtalálja a munkáját. Én ezt tudom, mert hogyha például visszamennék most erre a filmre, amit most csináltam, ha a kutyát sem menne megnézni, akkor el tudod képzelni, hogy érzem magam. Érted? 3 éves melló benne, hogy éjjel-nappal gyűröd minden, és utána kijön, és
1: akkor most izgulsz?
3: Nincs rá. Hát most izgulok, hogy Magyarországon mi lesz, mert tudom, hogy Amerikában már bemutatták, és sikere van. Tehát hála Istennek, az már jól megy. És az Andrisnál én tudom pontosan, és én nagyon is sajnáltam, mert szerintem egy nagyon-nagyon jó művész, és én hát amennyit én tudtam, segítettem, pár évig nálam is dolgozott, meg vettem egy pár képét az Andrisnak, meg hogyha megszorult, akkor adott nekem festményt, hogy majd amikor egyszer ő nagyon híres lesz, akkor én eladhatom, és akkor lesz belőle pénz.
5: Meg emlékszem, mondtam, ha megszorulsz, valami baj van hozzám.
3: Így van. Azóta is a festmények ott lógnak a házamban. És érdekes, hogy amikor a vendégek jönnek, akkor csodálják, hogy ilyen kurva jó. Bocsát, lehet, hogy ezt nem
1: szóval. De nem,
3: mindent lehet. de jó az a festmény, de amikor meg kellett volna venniük egy galériába, akkor nem volt olyan jó valami miatt, mert akkor pénzt kellett volna adni, érte. Ez egy érdekes világ. Az van, hogy az amerikaiak akkor szeretnek valamit, ha már mindenki szereti. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon vad beugrási valami, mert hogyha az András esetleg valami szerencsével megindult volna, akkor az olyan, mint egy özönvíz, és akkor mindenki az András festményeit akarja. Hát sajnos valami miatt ez
1: de
3: nem
1: akkor meg kell, a figurádat miért szerették meg? Tudom, hogy csak emiatt kérdezem, hogy ugye, mert az valahogy úgy történt, hogy ez a figura született meg picibe, és onnantól ugye?
3: Most a Simpsons-ról Most a Simpsons-t azt el kell mondanom, hogy nem én találtam ki, szóval én azért soha nem akarok kreditet kérni, amit én nem alkottam, hanem amit mi csináltunk, azt, hogy mi megkaptuk ezeket a rajzokat, ez az én stúdióm fejlesztette ki animációs filmé, és ugye mi vettük fel az írókat, a hangokat, az örejeket mi csináltuk.
1: De én azt hittem, te csináltad a figurát.
3: Nem. Matt Groening tervezte a figurákat, az én stúdióm hozta világra lényegében.
4: De az indulás, amikor ugye elmentél Svédországból Amerikába, az ne úgy képzeljük, hogy mint kés a vajban ment, tehát minden, vagy hogy volt akkor ott az indulás?
6: Volt először is vaj neki Svédországon.
3: Hogy jutottunk Svédből, hogy jutottunk Svédbe?
4: Na, először hallgassuk a hallgatót.
3: Jó, oké.
7: Sziasztok, a Golyos vagyok, hallgató a vonalban.
3: Igen.
7: Azt szeretném kérdezni tőled, hogy azon hogy sikerült túljutnod, vagy hogyan mentél ki, eldöntötted előre, hogy te nem akarsz beilleszkedni, vagy be akarsz illeszkedni, és ízig-vérig amerikai akarsz lenni, vagy pedig inkább megmaradsz magyarnak. Mert mondjuk ennyire nem ismerlek, hozzáteszem.
3: Így van.
7: Tehát, hogy te nem vágod el a gyökereket, vagy nem vágod el a szálakat.
3: Abszolút. Ja, abszolút. Nem akarom elvágni a szálakat.
7: Ez érdekelne.
3: Igen.
7: Még egy kérdésem igen. lenne. Spin Doctor mit jelent angolul? Mert sehol nem találom. Vagy amerikai.
8: Nézd meg a szótárhoz.
7: De nincs benne.
9: Spin Doctor. Spin Doctor az valaki, aki keveri a szart. Az a Spin Doctor.
7: Aha. De nem a Mekkelek, aki nem ért hozzá és csinálja,
9: Nem. A Spin Doctor az, aki a háttérbe elintézi a dolgokat, ugye, Gabi? Politikában az a Spin Doctor, vagy ilyesmi.
7: Ilyen láthatatlan szürke eminenciás, ilyesmi?
4: Agytörösztnek.
9: Keverő.
7: Jó.
9: Spin, ez is az.
7: Köszönöm, hallgatom a választ, jó?
3: Jó, szia! Tehát kérdés az volt, hogy én elvágtam-e a gyökereket, és én már csak amerikai vagyok. Hát természetesen nem, már az is mutatja magába, hogy most is itt vagyok, és hazahoztam nagy szeretettel a filmet, hogy bemutathassam a premiéren, és nagyon sok magyar barátom van, magyar könyveket még a mai napig is olvasok, magyar filmeket is nézek. Hát a kettőnek az ötvözetére mondhatom, hogy azt sem mondom, hogy amerikai vagyok, ha bár már többet éltem kint, mint idehaza. Tehát...
1: Akkor mi van?
3: Hát ez az, lehet, hogy egy nagy kalapkeverék, nem tudom, de... Én megint csak azt mondhatom, hogy szerencsésnek érzem magam, hogy kétfajta kultúrát nagyjából megpróbálok ötvözni, és valami harmadik valami kicsurok belőle. Tehát próbálok tanulni mindegyikből a legjobbat, és valahogy, érted, hasznomra váltani.
10: Halló? Sziasztok!
3: Szia!
10: Nem tudom, azt kérdezte már valaki, hogy én most már 52 éve élek ezen a sárgolyon, a rossz sem ott vegye meg, ahol van. És én nekem még nagyon nagy élmény volt Ronald Reagan a hófehérke héttörpe, mikor a minden fűszál külön hajlongott meg minden. Most van egy 10 éves kisfiam, néha nézem vele a tévét, nem akartam minősíteni, meg minden, ezek a Dragon Ball, meg mindenféle számítógépes szarok. Hova tartunk? Már nem kell megrajzolni semmit. Hát elég egy szoftver, és akkor én csinálok egy kurva jó szoftverrel egy rajzfilmet, és sztár vagyok. Ebben nagyon tele van a tököm. hol vannak a Rufus Ferencek, hol a picsába van itt a művészet valaki? Választjátok rá, mert megértem a telefonomat.
3: Te nézd oda, szerintem az, hogy mennyire mozog a fűszál, az másodlagos, mert igazából a sztori, ami fontos, meg a karakterek. Na most vannak olyanok, ugye, akik teljesen minimális animációval nagy sikereket érnek el, például a South Park. Hát azt akármilyen óvodás is ki tudja vagdalni azokat a karaktereket kemény papírból és a kamera alá dobva megmozgatni, de ami miatt sikere van annak, hogy hogy van megírva, mennyire reális a magyar, vagyis hát, hogy
1: a magyar.
4: De helyén van.
1: Mi szoktunk bejátszani.
3: Tehát korszerű dolgokról beszélget, ami találkozik a fiatalok problémáival, és emiatt szeretik az emberek. Na most vannak ugye egy nagyon szépen megcsinált filmek. Nagyon sok szar van, azzal is én is egyetértek, de például a computer animációban az Incredibles című film, az szerintem nagyon-nagyon jól meg volt csinálva. A Brad Bird, aki azt rendezte, én annak elég jó barátja voltam, meg még vagyok, és csak már nem annyit találkozunk, mert elköltözött a San Francisco. Őt én hazahoztam évekkel ezelőtt, amikor csináltuk a Bart Simpsonnak a Bartman című music videót, és a Varga stúdiónál gyártottuk elő, és a Brad Bird rendezte. Tehát ez volt az első dolog, amit az amerikaiaknak mi itthon Magyarországon gyártottunk le, ami aztán évtizedekig ment a tévébe. A Michael Jacksonnek a számáról van szó, csak nem lehetett nagyon reklámozni akkor, mert akkor már elkezdődtek a problémái a gyerekmolesztálással a kapcsolatban.
1: Te hogy lehet, ezt mondod, ugye milyen fontos a megírás, és ez tényleg, ugye tapasztaltam, hogy azt hinné az ember, hogy valaki megírja, és aztán keményen dolgoznak, hogy abból rajzfilm legyen, de nem így van, hanem valakik nagyon keményen megírják, évekig írják a sztorit, és aztán piff-paff megcsinálják. És hogy lehet, talán ez az oka annak, hogy ilyen keményen írják, hogy az ott ír sztorik az egész világon érvényesek lesznek, Magyarországon is nézik, azt hiszik, hogy megértik a South Parkot, miközben egész más emberek élnek itt, mint amik a South Park ábrázol. És cserébe miért nincs az, hogy mondjuk mindenki imádja a Gustavot Amerikába, pedig az is egy jó rajzfilm volt. Mi ennek az oka?
3: Igen, ez nem csak a rajzfilmmel van így sajnos, mert csinálhat a magyar rendező egy nagyon-nagyon jó élő cselekményes filmet, ami talán megnyeri minden fesztiválon a nagy díjat egész Európában, még Cannes-ba, meg ahol akarod, Berlinbe. És az lehetséges, hogy kiviszed Amerikába, és ott meg a kutyának se kell, mert ott más a közönségnek a beállítottsága. Vagy elkapod őket egy olyan problémával, ami érdekli őket, vagy pedig a filmnek
1: de
3: nagyon
1: az, hogy lehet, hogy az ottani film ide érvényes, az itteni oda nem. Miért? Más a közönség, vagy
3: más a közönség, más, hogy van megcsinálva, tehát ott minden, nem csak a filmgyártásban van az úgy, hogy nagyon sok pénzt beletesznek, hogy a lehető legjobb legyen minden. Az én filmemnél is ugye 20 millió dolláros költségvetés, ami kint abszolút, majdnem, hogy minimum filmgyártásnak a költségvetése, tehát az egy low budget, tehát hogy mondják,
1: alacsony költségvetés.
4: Igen, ezt értjük a low budgetot.
3: Low budget költségvetés. Lovakról beszélünk? Hát azt hiszem, mondta valaki nekem a más, egy pár nappal ezelőtt, hogy hát abból a filmből itt 40 filmet megcsinálnak. Na hát, hogyha viszont mert nem gyúrják minden porcikáját annyira, mint kint. Érted? Tehát van valami minőségi különbség, és ebből adódhat természetesen, amikor nincs rá annyi pénz, nem tudsz mindent úgy megcsinálni. 25-ször fölveszed ugyanazt a hangot, amíg a legjobb nem lesz belőle. Azt, ha nem tudod megcsinálni, akkor nem olyan lesz a film.

0: megyünk?
1: Igen, itt vagyunk.
0: Na hát ez Csupó Gábor zenéje volt, ez most a legutóbbi kiadásod?
2: Igen, ezt egy pár hónapja nyomattam ki, és csak úgy hobbiból elzenélgetek, mert imádom a komputer zenét, amivel otthon el tudok ügykölni, és az is tetszik benne, hogy senki nem szól bele, mert bezárod az ajtót, és azt csinálsz, amit akar. Uh-huh.
3: Van családod egyébként?
2: Van. Igen.
0: De mi történt veled régen? Azért más zenét csináltál, most ez egészen dallamos.
2: Igen. Annak idején hát igen, öregszik az ember. Nem, ezen is van a fele az albumon, eléggé avantgard és ilyen zörej zene. Aztán egy párad, így megszóltam egy kicsit olyannal is, hogy még talán a feleségem is meg tudja hallgatni.
3: Uh-huh. Igen.
4: Hello, Helen vagyok. Gratulálok a vendégeteknek. Nálam lejött ez a zene.
5: Köszönjük. Köszönjük.
3: És azt mondod, hogy ugye nem írtátok meg a szülőknek, hogy elmentek. És ők mikor tudták meg, hogy hol vagytok, és hogy mit csináltok?
2: Először Bécsből írtunk nekik egy levelező lapot, ahova üdvözöltük őket, hogy már itt vagyunk Bécsben, nem Jugoszláviában. És
1: azért örültek a szülők, nem? Vagy kétségbe estek, vagy miért?
2: Hát akkor más volt a helyzet, mert nem lehetett megmondani nekik, hogy elmegyünk, tehát nem tudtunk elbúcsúzni, mert akkor két variáció van, ugye, vagy azt mondják, hogy dehogy mész, kisfiam, azonnal hívom a rendőrkapitányságot, vagy az, hogy jó van, menjetek, de jó csináljatok, nektek van igazatok. Hát mind a kettő szerintem szar lett volna, tehát nem lehetett megmondani. Úgyhogy kapták a levelet, és akkor akkor már föl is hívtuk őket, persze, amikor már kint voltunk Bécsbe, és akkor beszéltünk, és édesapám mondta, hát sajnálom, hogy nem vagy itt, de tudod mit, boldog vagyok, érted, mert biztos, hogy valahogy megtalálod magad a világban. Uh-huh. És tényleg ő mindig egy olyan ember volt, aki engem ösztönzött és segített, és akármit csináltam, ő mindig aláhúzta, szóval ebből szerencsésnek éreztem magam, hogy ilyen szüleim vannak.
3: Te is ilyen szülő vagy, vagy apa vagy? Vagy milyen szülő apa vagy te?
2: Természetesen, hogy én is próbálom ösztönözni a gyerekeket, hogy csinálják, ami jó, hát de nagyon nem kell őket dicsérni, mert annyira ügyesek az én kislányom, 9 éves, és már jobban rajzol, mint.
3: Na, erre voltam kíváncsi, hogy mondtam, hogy igen, ugyanaz sem, mint a
6: Gábor, most penderültem ki 4-kor a Corvinból, és megnéztem a filmedet, a Hitteraviti a földjére, és hát egyrészt szeretnék gratulálni a gyerekekhez, akiket találtál, nem tudom, ez is majd érdekel, hogy hány gyerekből, hány színészből, vagy színész palántából kerested ki ezt a két főszereplőt, és nekem ugye amerikai film, de mivel te magyar vagy, ezért mégis valamiféle párhuzamot találtam, és lehet, hogy még eddig erről nem került szó, vagy nem tudom, hogy kérdeztek esetleg.
2: De érdekes módon, mikor a filmnek a vágását, mert 10 hetet kap az ember, hogy megvágja a filmet egy vágóval, azután, hogy persze le van forgatva a film, és amikor bemutattuk a stúdiónak, nem a Disneynek, mert utána később mentünk oda, a Waldennek, akkor azt mondták, hogy jaj, nagyon szép, de ez egy kicsit túl európai, ezt nem fogják az amerikaiak megnézni. Kicsit tovább kellett vágdalni, hogy jobban pörögjön, mert nekem voltak nagyon gyönyörű, lassú, beállítottságú jelenetek, és azokat sajnos az volt az egyetlen, ami miatt a szívem érzik, hogy egy csomó olyan dolog meg lett rövidítve, ami szerintem költőibb és szebb lett volna, ha meghagyjuk, de az amerikaiaknak nincs türelmük egy ilyen kicsit művészebbi beállítású dolgokon átesni.
6: Hát amit én észrevettem, és mondom, hogy nem tudom, hogy ezt már mondták-e neked, hogy nekem rögtön például a Egri csillagok, tehát nyilván látod a filmet, és nekem rögtön ez a Vicca és a Gergőféle jelenet, akár a könyvben, nem tudom, hogy eszedbe jutott, illetve van-e benne párhuzam, amikor átlendülnek ezen a kötélen, és nekem a patak, tehát rögtön az a része, hogy a patakban, nekem ez abszolút hiába iszonyú amerikai, hogy mondjam, fejű gyerek, nagyon helyes lánya vágott szemével, és tiszta, szóval azt hiszem, abból a lányról abszolút egy nagyon fantasztikus színésznő lesz, ezt már lehet mondani, nem tudom, hogy ez rendkívüli tehetség, és a fiúnál én, hogyha tizenéves lennék, akkor biztos, kapásból szerelmes lennék ebbe a srácba, mert egy olyan érzékeny valakit találtál meg a filmre, anélkül, hogy hosszan beszélne, tehát nincsenek igazából hosszú párbeszédek, de mégis amit ő tudott nyújtani a vásznon, nem tudom, kinek köszönhet.
1: Fölvetted ez a
6: marketingesnek? nem, én így jöttem ki a filmről, hogy nem amiatt, hanem egyszerűen ezt értem, nekem rég volt már ilyen film. És most mindegy, hogy most nyilván neked fontos volt az is, hogy ezek a figurák, akik ott megjelennek a végén.
1: Várj egy pillanat, csak
6: én szeretném, ha válaszolna majd a legvégén, hogy ezek a figurák, nem, a figurák, akik nem, mindjárt. Tehát a figurák, akiket megjelentettél, már nekem a végén, gyerekeknek lehet, hogy fontos, de nekem már nem volt, mert a gyerekekre voltam kíváncsi. Oké, na ennyi, akkor most
2: válaszolom. Van egyébként, mert amikor elolvastam a könyvet, akkor én tudtam, hogy hűnek kell maradnia, amit az író elképzelt, és ahogy a könyvet olvasod, akkor a terabitiai kalandoknak igazából csak egy nagyon pici része van meg a könyvben, és ráadásul nincs is részletezve, mert ott az írónő hagyta, hogy az olvasók fantáziája dolgozzon. Hát a filmnél valamit azért föl kell tenni a vászonra, ott nem írhatod ki. Na most gondold el, hogy használd a fantáziádat, és mivel nem volt pénzünk ide, most nem tudtunk semmit csinálni. Tehát meg kellett
1: nekünk. A Monty Python még megcsinálni.
2: Ja, hát azok igen, esetleg azok egy marha nagy budgetú action adventure Harry Pottert így megcsinálhatnának ilyen kártyákkal az vidámra. Én megnézném. De amikor a stúdió engem fölvett, akkor pontosan arra gondoltak, hogy oké, a Gábor az egy animátor, tehát ő biztosan telerakja a szuper animációval a terabitiai kaland részeket, és a gyerek sztori, ami a könyvbe igazából dominál, az majd el lesz nyomódva, mert mindenki csak az érdekel, hogy milyen kalandjuk van az erdőben. Hát ez persze pont fordítva történt, mert amikor megírtuk a forgatókönyvet, és előkészítettük a storyboardot, akkor meglepetésükre alig volt ebből valami. Én pont annyit tettem bele a filmbe, amiben én éreztem, hogy a minimumot kell beletenni, tehát beletettem a maximumot ahhoz, hogy nehogy
1: nem
2: eldöntsük.
1: Nem úgy viselkedtél, hogy előttél.
2: Igen, nem úgy, ahogy el, és azért tudtam csak ezt a balanszot megtartani, mert próbavetítések voltak, és hála Istennek a közönség meg direkt kérdezték, hogy elég ez a terabitiai kaland, és mindenki mondta, hogy pontosan ez a balansz, mert a történeti része, a gyerekek barátsága, a tragédia, a drámai fordulatok, azok mind sokkal fontosabbak, mint a terabitia.
6: Ja, kösz.
3: És mi az igazság ezzel az egri csillagok allúzióval? Mert azért erre én is nem láttam ugyan a filmet, de kíváncsi vagyok.
2: Ez egy nagyon érdekes észrevétel volt, de én nem ösztönösen sem, először is nem én írtam ezt a sztorit, tehát ez nem úgy volt, hogy na hát akkor jó, nagyon jó történet volt, valami olyasmit kéne csinálni. Ez mások írták, én csak megpróbáltam illusztrálni a kamerámmal, meg minden, szóval...
0: De és hogy van ez ugye a Magyarországon...
1: Azért ezt nem hiszem el. Jó, csak
0: hallom. Úgy szokott lenni, hogy a rendező az Atya Úristen, és a rendezőt szolgálja mindenki. Hollywoodban a rendezőt fölveszik egy produkcióra, és a rendezőnek el kell valamit teljesíteni. Igen. Kell, amit a producer szeretne.
1: Igen. Az a szerep, de azért úgy hát gondolom, szóval egy magyar ember van egy szerepben.
2: Amikor tényleg Atya Úristen vagy, de aztán vannak pillanatok, amikor úgy érzed, hogy elvehetik ezt az erőt tőled, akár melyik pillanatban azok, akik a pénzt adják a produkcióba, mert lényegében azok az Atya Úristen.
0: De hogyha már a feléig eljutottak, félhetsz attól, hogy elveszik?
2: Minél jobban benne vagy, annál kevesebb esélyed van rá, mert nagyon sok rendezőt kirúgnak a projektekről.
3: De amikor felkérkének, akkor van valami szerződés, amiben le van írva, hogy mit kell.
2: Persze. Nem is arról van szó, hogy az ember nem kap fizetést, mert a kontraktusok általában úgy vannak megírva, hogyha esetleg 3 napig maraszal anyagot küldök nekik, és csak víz alatti kamerákkal döglött halak és én ezt így fogtam föl, hogy nekem egy ilyen filmet kell csinálni, és azt tépik a hajukat, és kirúgnak, akkor is ki kell fizetni engem az egész filmre. Tehát így vannak megírva a szerződések. De, és sokszor elő is fordul, tényleg azon múlik, mert tudod, a daily-ket, tehát a napi anyagot mindig kell küldeni a stúdiónak. Én 3 hét után kaptam egy telefonhívást tőlük, hogy minden marha, jó, csak csináld így, és nem is jöttek oda. Tehát az volt a szerencsém, hogy tetszett nekik az anyag.
0: A producerek minden nap megnézik, hogy mi történt.
2: Hát sok producer ott van velem.
0: Hogy sok, mennyi?
2: Hát volt vagy 4 producer, abból 3 vagy 2 mindig ott volt velem a szettem.
0: És ők egyet értenek?
2: Akkor szólnak be valamit, hogyha látnak.
0: Úgy értem, ők egymással.
2: Nem mindig. Nem mindig. Nem.
0: Tehát van, akinek tetszik, nem. Amit csinálsz, van, akinek nem. Az egyik lesz, hogy te, Gabi, ezt ne csináld, beszól a másik, Gabikám, nagyon jó, csak én csinálom. Hogy van ez?
2: Hát ilyen is előfordul, ezt általában úgy szokták, hogy ezt megvitatják egymás között. Nálam nem nagyon volt az, hogy a producerek oda rohantak, és mondták, hogy ezt ne így csináld. Nem volt olyasmi. Arra figyeltek inkább, hogy elég cover is csinálok, tehát, hogy fölveszem-e annyi szögből, ne az legyen, hogy legyen fedve, hogy nehogy az legyen, hogy amikor megpróbáljuk összevágni a filmet, akkor nincs elég anyag.
1: Akkor ez egy sima ügy volt?
2: Hogy?
1: Akkor ez simán ment?
2: Igen, simán ment. Ez tényleg, ezt többször is kérdezték tőlem, de tényleg simán ment. Egy zökkenő volt, azt el kell mondanom, hogy a Michael Chapman, aki nekem a cinematográferem volt, tehát a kameramenem, az egy nagy profi, régi hollywoodi, idősebb úriember, aki fölvette, ugye ő volt a kameramen a Jason, a Spielbergnek, a Godfather-ön ott dolgozott Gordon Willis alatt, tehát az összes kameramunka az az övé.
0: És a cápa.
2: Igen, és utána ő csinálta a Aging Ball, tehát a dühöngő hivajt, a Scorsese-tól és a Taxi Driver-t. Na hát,
1: valószínűleg megfelelő szakmai
2: tudás. Szia, Anni, nem érek rá, puszi. Na mindegy, valami ilyesmi. És szóval profi a fickó, és akkor az elején én leültem vele napokig, dumáltunk, könyveket néztük, hogy akarom megvilágítani, hogy akarom a kameramunkát, minden, meg is egyeztünk, úgy nézett ki, hogy minden egyet értünk, és kb. 3 hétre a forgatásra valahogy úgy megszedte magát energiával, és elkezdte nekem mondani, egy belső jelenetet vettünk föl egy osztályterembe, ahol 40 gyerek ült, és ott elkezdett velem vitatkozni a gyerekek előtt, hogy ne oda tegyük a kamerát, hanem ide. És akkor mondtam, figyelj Csepé, és mi is levesszük így, és ha van még idő, akkor úgy is levegyük, hogy akkor neked is legyen igazad, aztán majd a vágószobába eldöntjük. Hát az, hogy ő úgy föl se akarja venni, hogy én akarom. És akkor olyan mérges lettem, hogy bekiabáltam a hangos bemondóba, hogy azonnal take out this jerk from the set. Tehát, és akkor jöttek a producer.
0: Ezt a faszfejet vigyétek el innen.
2: Hát, de ezért jötték ki Amerikában, tudjál most fordítani. De, és utána olyan mérges lett a fickó, mert én ezt elkiabáltam magam a gyerekek előtt, persze angol mindenki értette, hogy azonnal csomagolni akart, és menni akart haza, és azt mondták, oda mentek a producerek hozzá, hogy kérjen tőlem bocsánatot, és akkor oda jött hozzám, azt mondta, te miért nem a Vilmos Zsigmondt vetted föl? Hát magyarok vagytok, jobban el tudtatok volna kiabálni, miért engem vettél föl? Hát mondom, figyelj, mert én most úgy éreztem, hogy te meg fogod ezt tudni csinálni.
0: Te választottad őt?
2: Igen. Nem. Én szóltam, adtam egy listát a producereknek, és ők behoztak nekem 3-4 cinematográfert, akiket először is ugye az van, hogy te kiválasztod, akkor megkeresik az ügynöküket, ha ráér, akkor elolvassa a szkriptet, akkor fele elolvassa, felének nem tetszik, nem akarja megcsinálni, vagy nem ilyen filmet akar csinálni, vagy éppen busy, érted, szóval annyi minden nem működik, és akkor 2-3 ilyen lehetőségem volt, és akkor én őt kiválasztottam, és akkor hajlongott is állatilag boldog volt, amikor
0: a vízi az nem meleget jelent, hanem elfoglalt.
2: És Szóval, és akkor félrehívtam, és akkor mondtam neki, hogy Cseppi, figyelj ide, te már dolgoztál olaszokkal, hát dolgoztál Scorsese-vel, és tudod, milyen kemények tudnak lenni, hát az olaszok és a magyarokat állandóan együtt emlegetik, hogy milyen dühös természetük lehet, de mondom, fidd el, hogy a magyarok ezerszer olyanabbak, mint az olaszok, úgyhogy ne hozzák ki többet engem a sodrumból, mert akkor még komolyabb bajok lesz.
3: Ezt el is hitték, mert ez Hollywood terjesztett fel.
7: Golyos vagyok, sziasztok meg én.
3: Szerint.
7: És ilyenkor, amikor munkázni juttatod, akkor magyar szokás szerint kéred is a százalékodat? Nem, hogy fogsz neki munkát? Vagy hogy van ez?
3: De Amerikában nincs, vagy van.
2: Százalék?
3: Kézzel, a Magyarországon mindenhol visszakörgetett pénzek vannak.
0: Tehát érted, szó szerint arról van szó, hogyha te egy operatőrnek szerzel egy munkát, akkor az operatőr ad neked egy kis pénzt.
2: De, hogy is, hát ez
3: az. Magyarországon minden buli így megy, hogy vissza kell pörgetni.
2: Nem, ott szó sem volt
3: más.
7: Nincs ilyen?
2: Nincs.
7: Van olyan ország, ahol...
2: Akkor most nem itt lennék börtönben.
3: Ott becsukják az embert ezért, igen.
7: Jó, van olyan ország, ahol nem számít a korrupció, vagy mit tudom én?
2: Hát ott kriminálisaknak tekintik, ott azt nem lehet ilyen kickbacket csinálni. Az emberek börtönbe mennek.
3: Nálunk nem.
7: Ja, jó van. András bátyám...
3: Honnan?
7: Szót hadd mondjak, jó? András bátyámnak hadd köszönjem meg azt a pár mondatot, amit múlt héten vagy két hete volt a Kultúrházban, amit mondott, hogy mi magyarok azért rontjuk el, mert mindig csak 75%-ig csinálunk meg valamit. Az amerikaiak meg mindig 100%. 110-re törekszenek, és abból esetleg lesz 100.
0: Ez és érdekes, komolyan... illetve nem is mondtam.
7: Ezt mondtad, és köszönöm szépen, mert azóta e szerint élek én is valahogy. De most komolyan.
0: Örülök neki.
7: Jó?
2: Na, látod, még 25%-ot bele kellett volna tenned a festményeidbe, és
3: nem volt más magyar a filmben, nem volt az alkotók között, csak te voltál egyedül a...
2: Nem volt a filmben, nem
0: te
2: volt.
0: Te nem vetted be a haverokat, magyar haverok?
2: Azt figyeled, hogy... Csak hogy 75%-os könyvet leadni.
3: Azt figyeled, hogy itt mi történik? Vagy tudod, vagy látod, vagy érdekel?
2: Nagyjából érdekel. Hát mikor hazajön az ember, akkor veszek CD-ket, amik éppen kijöttek, meg próbálok DVD-ket. De most, amióta itthon vagyok, még 5 perc szabadságom nem volt, úgyhogy talán holnap bejárom a város. De érdekelnek a magyar filmek,
3: de olyan nagyon helyes, hogy de ezt választottad, én nem ezt kérdeztem.
2: Ja, nem?
3: Nem, mert Magyarországon...
0: A magyarok senki nem törődnek azzal, amivel foglalkoznak, hanem politikával.
3: És zúzás van.
0: A közélet, meg a politika. Most úgy értelmeződött, az volt a kérdés, hogy...
3: De ez jó, hogy nem értette. Nekem azt tetszett, hogy a csupó már nem értette meg ezt.
2: Nem, élő beszélsz, engem csak a zene érdekel.
3: Nagyon a zene, irodalom.
2: Ja. Nem, én nem, abszolút a politikához nem értek, nem érdekel, nem tudom miért, lehet, hogy jobban kellene érdekelni, de hidegen hagy engem, hogy teljesen is.
3: Mármint, hogy az itteni vagy az ott?
2: Mindenfajta politika, igen. Nézd, a Bush-t is mindenki kritizálja, én tudom, hogy egy nagy faszkalap, és alig tud beszélni, meg hülye, meg minden, de
3: nem zavar,
2: soha nem lett, ja, de nem zavar, de zavar, hát eléggé egy hülye, egy elnök, az biztos, de biztos, hogy olyat is csinált, ami meg jó, de hát eltűnik, mert mindenki állandóan zaklatja és kritizálja.
3: Azt mondtad, hogy olvasol hát irodalmat is, mondjuk magyart. Miket? Vagy mi volt az, ami...
2: Mi volt utoljára egy magyar könyv?
0: Na, mielőtt a Gábor, amíg gondolkozik, azért azt elmondanám, hogy naponta körülbelül 25-30 DVD-t vásárol a Gábor, amikor leárazás van. És hát van egy ilyen...
3: Megnézed?
0: Egy körülbelül egy lakásnyi tár, amiben csak tárolja a DVD-ket. És minden. Tehát amellett, hogy naponta megnéz 4 filmet, emellett mit olvastál még az utóbbi?
3: És melyik az első 5 film, amire azt mondod, nem magyar, hanem minden film, amire azt mondod, hogy igen, az az etalon.
2: Ja, nekem például a Breathless, a Godardtól.
8: Kifulladás.
9: Hát akkor klasszikus ízlése van.
2: Hát, ja, a Godfather-t imádom, a Taxi Driver-t már valami, a felét az én kameramenem vette fel, amiket amúgy is szeretek.
1: Ez európai.
2: Most például az újabb dolgok, a Babel című film nagyon jó, ami már megy itthon is a mozikba, az nagyon-nagyon szépen meg van csinálva. Mi jó még?
3: De ami az igazi film klasszikus nálad, tehát amire azt mondod, hogy nagyon, amit akármikor
1: megnéz.
2: Igen, hát ezek. Igen, igen.

0: Mostan, ugye,
1: kérdezzek egy, csak azért, mert, hogy ha így becsukod a szemed, és azért biztos gondolsz, miután művész vagy, és akkor reflektíve gondolkodsz magadra, akkor egyrészt hova helyezed a filmedet, hogy most mi történt, másrészt pedig, hogy szerinted ugye a családod történetében hogyan, mi ért célba veled?
2: Ezt az utolsó kérdést nem értem,
1: család. Úgy gondolom, hogy mondjuk magamról, hogy a történetben nem csak én vagyok, hanem a családom, generációk, egy kicsit Márquez ilyen gondold a dolgot, és az mindig egy személyben valami megvalósul. Uh-huh. Ami ő, de nem csak ő, mert hát az azért azt, hogy ezt hogy gondolod magadról? Érted? Érted? Tehát azt nem mondhatod, hogy tök szerencsés fickó voltam, átmentem egy

0: Akkor visszavonom. De kérem a hallgatókat, hogy akik értették, azok telefonáljanak be, mert most hülyén érzem magam.
1: Az első részére.
2: Nem, hát értem, de ez nehéz elmondani.
0: Köszönöm.
2: Ha valaki oké, okay,
3: a golyós vagyok, sziasztok. Én értettem a Bakácsnak a kérdését.
4: Köszi, köszi.
3: Azt szerette volna, azt kérdezi, hogy ha majd évszázadok múlva a család visszagondol rád, akkor látják-e azt, hogy jé, hát a családban igen, volt egy filmrendező, egy híres filmrendező.
0: Igen, köszönöm,
3: hívtak,
0: köszönöm.
3: Hogy...
0: Igen, jó, jó.
4: Köszi.
0: Hát magyarról magyarra fordítottak.
5: Gabi, elmeséled azt, hogy hogyan sikerült belépni igazából, de amikor már Hollywoodban voltál, hogy a stúdióddal hogyan kaptad meg az első jó megrendelést?
2: Az Arlinnal, aki a partnerem volt, nagyon megijedtünk, mert nem volt annyi pénzünk, hogy kifizessük a rendet a legelején, amikor elkezdtük az egészet. És...
4: Kicsit nem vesszük fel.
2: Most nem vesszük fel. Foglalkozni. Ki kellett fizetni a lakbért, és semmi pénzünk nem volt, és összevágtunk egy kazettát, és fölhívtunk három hirdetési irodát, és három tévétársaságot, hogy talán valami, akármilyen animációs mellett talán kapunk ez alapján. És csináltunk hat ilyen találkozót, és csak egyet akartunk megkapni, hogy abból talán lesz annyi pénz, hogy túléljük a hónap végét. De ahova mentünk, szóval így kezdődött a cég. Ahova mentünk, mindenhol kaptunk. Volt olyan hely, ahol két melót is kaptunk. Tehát a hétvégére annyi melót kaptunk, hogy már attól féltünk, hogy a fenébe fogjuk tudni megcsinálni. Most az egyik ilyen tévé megrendelő, csak hogy mondjak egy példát, hogy kellett melókat megcsípni. Beültünk egy tévé társasághoz, akinek Los Angelesben volt a csatornája, és ő éppen akart egy új tehát egy csatorna logót, egy animált csatorna logót tervezni, és őt csak az érdekelte, nem is az, hogy fogjuk megtervezni, meg minden, hogy azt mi komputerrel, tehát a számítógépes technikával fogjuk-e meganimálni, mert akkor abban az időben, 80-as évek legelejében az volt az újdonság. Mindenki azt akarta, és nekünk nem volt számítógépünk, hát azt se tudtam volna, még ha lett volna, hogy mit kezdjek vele. Akkor még annyira kezdetlegesen kezdődött minden, és jó zene, gyerekek. Ez a telefonom. Azt hazudtuk a hapsinak, hogy igenis, mi azzal fogjuk megcsinálni, érted? És akkor odaadtuk neki a storyboardot egy hét múlva, és akkor én úgy rajzoltam meg a storyboardot, mint hogyha egy ilyen komputer animáció, raster graphic, meg minden, és azt mondta, ez nagyon jó, és ezt most akkor ezt ti beleteszitek a komputerbe, és akkor abból kijön egy ilyen animáció, és akkor mondtuk, hogy igen, és akkor hazamentem, és kézzel úgy animáltam, mintha én komputer lettem volna, mert nem volt komputerünk, de hát olyan stílusban, ilyen vektor grafikában, minden mozgott térben, és csaltam meg kézzel, és megették, és azért kaptuk meg a melót, mert ha mit tudom én, más öt animációs stúdió bejött volna, és őszintén megmondták volna, hát nekünk még nincs komputer, akkor ők nem kapták volna meg. Nekünk se volt, de valahogy...
0: Ravasz magyar.
2: Így van.
6: Ezért mondom, gyerekek, hazudjatok!
2: Miért a tanulság? Miért a tanulság?
7: És akkor nagyjából hány év volt, mire eljutottál oda, hogy nem kellett azon aggódnod, hogy most meg lesz a csekkekre a pénz, meg a...
2: Nagyon gyorsan beindult minden. Pénz állandóan jött be, de nem magunkra költöttük, tehát nem az volt, hogy most kirohantunk és vettünk egy új autót. Én egy rozogat Toyotával jártam évekig, azt is egy magyar csibésztől vettem Los Angelesbe, aki azt mondta, hogy nagyon jó a kocsi, és hetente kétszer szétesett. A végén az egyik haverommal úgy kellett tolnunk a kocsit.
0: Tudod, ki vagyok én, aki átvett a csupon.
2: te voltál? Volt egy hirdetés az újságban, hogy hogy húzzad vagy toljad a régi kocsidat, tök mindegy, hogy hogy ér ide, de adunk.

0: 1500 dollárt érte azért, hogy az betegy egy új autóba. Tehát ez volt a hirdetése egy autós cégnek ott, és én csak azt akartam, hogy odáig, hát ez a kocsi úgy beszart a hegyoldalon, hogy meg sem mozdult, és tényleg toltuk, húztuk, vontuk, hogy odaérjen, hogy megkapjuk az 1500.
1: Van létezik Hollywoodban magyar lobby?
0: Micsoda?
1: Magyar lobby.
2: Hogy a magyarok összetartanak és egymásnak elintéznek valamit.
0: Valószínűleg van. Hát legalábbis én az én társaságomban úgy érzem, hogy mi azért összetartunk.
1: Ez hány embert jelentő
0: nagyjából?
1: Kettő.
3: A Mándoki van még jobban?
0: Igen, itt volt a Laci a premiéren is, most átjöttek Münchenből.
1: Az első kérdése az volt Tabakinak, hogy a filmed, szóval mit tartasz a filmről? Mit
3: nem is a film, rá? Hanem hogy akkor, mert ugye gondolom azért erre vágytál, hát azért született meg.
0: Így van.
3: És akkor ettől a pillanattól kezdve mi lesz a következő vágya? Tehát ez már meg fogja határozni, nem? Tehát a pályádat, hogy most
0: hát
3: már
0: csináltál. Hát igen, az ember mindig arra törekszik, hogy vagy túlszárnyalod magadat, vagy legalább olyan jót csinál, mint az utolsó.
3: Igen, azért mondom, hogy ez egy ilyen programatikus helyzet. Hát,
0: ja, de...
3: Tehát akarok egy kicsit filmeket fogsz csinálni?
0: Azt is. Hát animációt most nem fogom eldobni, csak azért, mert sikerült egy ilyen filmet csak, hogy csinálni. Igen. Érdekel az is, hogy ne. No, én szeretnék még egy pár ilyen filmet csinálni. Nem mindig csak gyerekfilmet, mert a filmgyártásban azért lehet izgalmas dolgokat csinálni, anélkül, hogy mindig családi filmeket gyártsanak.
4: Hát például emlékszem, hogy amikor néhány éve Hollywoodban a La Cienegán nyílt egy bábszínház, ahol két férfi a farkával bábozott.
0: Ugye? Hát lehet azon más. A világ siker lett belőle. Mi hárman látták és.
1: Amikor ugye megcsinálsz egy filmet mondjuk átott ugye Hollywoodban, hogyha elhibázod, akkor nyilván hosszú ideig, ha csak nem a saját pénzedet.
0: Így van. Akkor elkönyvelnek azonnal.
3: Akkor nem hibáztál, az annyit jelent?
0: Ez annyit jelent, mert nagyon nagy kassza sikere nyílt a film, pláne ahhoz képest, hogy milyen kis költségvetéssel volt megcsinálva.
3: De nem erre a filmre gondolom, hanem a pályádra vonatkozóan lényegében, igen? Akkor nem hibáztál. Volt olyan hiba volt? Hát, tehát, hogy mondjam, ez, ahogy így messziről nézem, olyan, hogy nincs benne hiba, hisz a szakmai karriered folyamatosan...
0: Voltak azért baklövések is, érted, de hát hogyha a zömének sikere van, akkor azok a kisebb bakik eltűnnek, elesnek. Volt egy pár olyan sorozatunk, ami nem volt akkora nagy siker.
3: Érted? De akkor már lelkileg nem számított.
0: Akkor már nem. Ha van elég siker körülötte, akkor ezt de hogyha csak szart adsz le, és mindegyik megbukik egymás után, a csúpa az, aki mindent elbasz.
4: Nem gondoltál arra, hogy megváltoztasd a neved? Ugye hát borzasztó nehéz kimondani, hogy Klaszki Szkupó.
0: Szkupó, mindenfajta verziója volt. Amikor elkezdtük a céget, én csináltam egy egész oldalas hirdetést, kivágtam az összes olyan levelekből, ahogy félreírták a nevünket, hogy Klaszki Kaszupó, Cukupuszkopa, mindenfajta verziók jöttek, úgyhogy annyit kaptunk, hogy egy egész oldal teletöltöttem vele, mondtam, hogy itt van ez a kampani, tanuljátok
1: most
0: meg, most se tudják.
1: Most se tudják. Nem.
0: És csak ránéznek, és akkor tudják.
3: És melyiket szereted a legjobban a neveid közül, ami nem a neve?
0: Az alkotásaim közül?
3: Nem, vagy a szupókukon. Ja, melyik név, amit szeretsz, hogyha rád mondanak?
0: Hát most mit mondjam, egyiket se. Értelem, mindegyik elég hülye hangzik. Ja.
1: De akkor a névváltoztatáson nem gondolkodtál?
0: Nem, mert először is már tényleg akkor, most már késő lenne, mert már bejárattuk ezt a hülye nyelvűt. Nem mondom, hogy egy hülye nevet, mert azért azt nem akarom igen, mondani, mert édesapámtól örököltem, és nagyon sokat köszönhetek
3: neki. Azért mondom, hogy ez annyira magyar, hogy igen. Nem lehet lefordítani.
0: De még magyarul se tudjuk, hogy mit jelent. Mert hogyha még egy R betűt tennél, tehát egy R betűt a végére, akkor még úgy nagyjából valamit jelentem. Nem tudom, mit jelent.
5: Szóval, most van egy, igen, most van egy animációs, egy magyar animációs film, az Oscar nominált díjakról. Azt láttad?
0: Nem, sajnos, de mindent tudok róla, és drukkolok.
5: Uh-huh. Jó. Csak ennyi lett volna, de akkor a hallgatóságnak is mondom, hogy még ide akkor elnézem, amielőtt ugye majd ez lesz Oscar díjas, és majd nehéz lesz megszerezni. 5 perc.
1: Szóval akkor, amikor megcsináltad a filmet, és akkor elindították, akkor azért volt benned szorongás, hogy mi lesz, hogy lesz ennek egyáltalán olyan, igen, nagy szakmai sikere.
0: Pláne, hogy ahogy belett harangozva a film, eléggé hasonlóan, mint itt, hogy túlsúlyban van a hirdetésben a visual effects, tehát azok a fantasztikus jelenetek, mert ha megnézed a filmet, az egy nagyon kicsi része, amiről ez a film szól. Ez egy sokkal drámaibb film, mint ahogy sokan elképzelik. És talán ezért is van annyi akkora sikerem, mert ilyen filmet nagyon keves, Amerikában meg pláne, ilyet nem csinálnak gyerekeknek.
3: De felnőtteknek is akarsz csinálni, mert azt éreztem, hogy a következő az felnőtt lesz, ugye?
0: Hát azért szeretném,
4: mi lett azon a terveddel? Emlékszem, igen, hogy tervezted, hogy a magyarokról csinálsz, igen, Hollywoodba, igen, a magyarok kalandjairól.
0: Hát aztán később annak egy animációs verziójává kerekedett, amikor a Jóska nevezetű fickó egy Igor nevezetű orosszal véletlenül egy lakásba keveredik, mint menekültek, és mindenfajta a vízum nélkül és munkavási engedély nélkül próbálnak megélni Amerikába, és a csajokat kergetik, a vodkát isszák, stb. A káposztát eszik. De az előtt, amit próbáltunk, emlékszem, az Andrist is lefotóztam, mert ugye sokszor úgy kell eladni egy projektet a stúdióba, hogy illusztrálsz hozzá képeket, és kinagyítottam ilyen marha nagy fotókat, amiket lefilmeztünk magyarokról. Volt egy ötletünk, hogy az volt a neve, hogy Hungarian, és akkor írtam én is ezzel egy forgatókönyvet. Megint hasonló témakör, hogy a magyar jön Los Angelesbe és próbál helyreállni, de nem az én helyzetemről írtam, mert az eléggé kivételes az animációs szakmában, hogy én úgy sikerült elég hamar beilleszkednem, hanem azokról, a magyarokról akartam írni, akiknek nehéz beilleszkedni, és sok minden nehézségen és szarságon kell átrágódni ahhoz, hogy valamire eljussanak, vagy egyáltalán legyen elég pénzük, hogy egyenek, vagy valami ilyesmi, és akkor azzal játszadoztunk egy darabig, és az Andris volt az egyik fotó Maló, akit mi lefotóztunk, hogy illusztráljanak, milyen is egy magyar.
3: Egyébként a Jim Jarmusnak is van egy filmje, a Florida Paradicsom, ami ugyanerről szól, csak mondom.
0: Igen?
3: Persze, ott is magyarok Amerikában.
4: Stranger in Paradise.
0: De igen.
4: De sok ilyen emberrel találkoztam, mert sokan megkeresnek, mint valakit, akinek sikerült, sokan megkeresnek, akik szeretnének valamit elérni. Mit tudsz mondani azoknak a magyarok? Szóval hogy látod, hogy miben csinálják jól, és miben hibáznak, ha valaki ki akar menni Hollywoodba, és valamit el szeretne élni? Hogy látod a magyarokat? Hogyan festenek ott Hollywoodba?
0: Hát, hogyan festenek?
4: Hát, hogy hogyan viselkednek?
0: Mint te? Mindenki úgy festen. Nem, hát jó lenne, mindenki úgy festen, mint akkor nagyon sok tehetséges festő lenne. Te,
4: mi jellemző a magyarokra, ha kikerülnek Hollywoodba? Mi az, ami vicces bennük? Mi az, amit jól csinálnak? Mi az, amit rosszul?
0: Hát ez megint minden, szóval annyi fajta ember van, hogy ezt nem lehet szerintem. Van, nagyon sokan van, aki azt hiszi, hogy oda megyünk és csibészkedésből azonnal megazgadunk, hogy tudunk kit átverni. Szóval nagyon ilyen sok van, az biztos. De aztán vannak ügyesek is, meg szorgalmasak is. Ezt nem tudom általánosítani. Nehéz. És most egyre nehezebb ügye, amióta elkezdődött ez a terrorizmus, mert nem engednek be senkit.
4: Mit gondolsz a színészekről, a magyar színészekről?
0: Hát jó lenne, ha jobban hozzá tudnék szólni, de sajnos nem, nincs annyi ismeretem, hogy erről jól le tudjak beszélni, mert azon a pár filmen keresztül, amit én...
3: Persze,
4: nincs
3: nehéz.
4: Igen. A filmes szakmában melyik a filmes szakma melyik ágában jók a magyarok?
0: aki hát menek. Például a cinematográfiban azt mindenki tudja, hogy a világ legjobb operatőriei innen jönnek. Hát jó szemük van az embereknek, szépen tudnak világítani. Hollywoodban is két nagyon híres cinematográfia dolgozott, ugye, a László Kovács, tehát a Kovács László és a Vilmos Zsigmond. És hát a Koltai, most már rendez, ugye, meg a Sára Sándor. Én a Sára Sándornak a filmjeit néztem, amikor Elégia, meg ilyeneken nőttem föl, amikor ő gyönyörű filmeket nem csak fotózott, akkor ő már próbálta rendezni is őket, rövid filmeket, meg minden gyönyörű dolgok. Még mindig emlékszem arra a filmre, amikor a
3: mondok egyet, a Szimbát.
0: Szimbát, pontosan. Ezt akartam mondani, gyönyörű volt. Még mindig emlékszel a közeli képre, a leves, ahogy úszik a zsír
2: rajta. Ezt a te filmedben is lehet látni, sok ilyen közelit használsz, étel közelit. Ja, amikor sütik a palacsintát.
3: Én úgy tudom, sajnos a Gábornak el kell menni, ugye?
0: Igen, hát még adok 5 percet repetára, jó?
3: Akkor jammerünk még 5 percet. Come on, baby, let's dance.

0: Ja igen, tehát Gábor, ugye, de nem csak rajzfilmet, meg filmet csinálsz, hanem nagyon szereted a zenét, halljuk itt a zenédet, és annak idején 10 évvel ezelőtt csináltál egy zenemű kiadót, a Tom Casualtyst, amiben a legelvetemültebb zenéket próbáltad kiadni, amit ember nem szokott hallgatni. És akkor még
1: de a kutyám nagyon eltáncolt.
0: És emlékszem, amikor partikra is ezt raktad fel, és ott Hollywood Hills-en zúgott a villanyfúró hangja. A különféle... Ugye ezt, vagy is neveztük, hogy ez milyen zene?
1: Nem noise, vagy industrial.
0: Noise,
1: vagy
0: industrial, environment.
1: Ja, environmental.
0: És így tovább. És a világ leghíresebb ilyen művészeit is kiadtad. Igen, kiket adtál ki?
1: Hát a magyarok közül a Hortobágyi, András Vahorn, Hortobágyi László, Kemény Gábor, akkor BP Anima Service. System, BP Service, hát a lényegében a ti maradékotok a bizottságból, így van, Kokó, meg a Gyurka.
0: És a világból?
1: Világból?
0: Kikapja?
1: Hát a Paul Schultz például, meg a Holger Cukai, a Kán zenekarból, Dr. Walker, német, hát nem tudom. Te emlékszel, te is, most hirtelen jutnak eszembe a dolgok. A Divótól, a Mark Mothersbaughtól kinyomtunk egy albumot, amikor egy kicsit avantgardabb volt, ilyen surf-punk zenét csinált.
2: Szépen passzol.
0: Hát ez tulajdonképpen olyan vállalkozás volt, ami egyáltalán nem akart kiszolgálni semmilyen igényt, hanem csak a te saját.
1: Hát igen, én szeretem, amikor kedvenc. A művészek elengedik magukat, és tényleg csak azért csinálnak valamit, hogy meg kijön belőlük, és éreznek valamit, aminek ki kell jönni, nem azért, hogy na, hogy tudom megtáncoltatni a Juliskát.
0: És amikor te rajzfilmet csináltál, azt hiszem senki más nem használta Frank Zappát zeneszerzőnek,
1: ja.
0: Filmhöz, és te pedig használtad, úgy tudom, hogy jó barátok voltak.
3: Hát ő hívott föl téged, nem?
1: Igen, fölhívott, hogy hát először nem ő hívott, mert az ő hangját aztán nem lehet nem megismerni. Kaptam egy telefonhívást egyik nap a stúdióba, hogy a Frank Zappa szeretne veled találkozni. Jót röhögtem, hogy melyik haverom viccel, mondom, persze. És azt mondja, hát akkor bemutatkozok, én vagyok az ő agentje, a CIA agency-től, és hogy tényleg a Frank imádja a Simpson sorozatot, amin ti dolgoztok, hogy nagyon szeretne átjönni és találkozni veled. És akkor nekem volt egy csomó Frank Zappa plakátom a hátam mögött az irodámba, és akkor mondja az ő agent, hogy mikor lenne jó neked. Hát mondom, nekem tök mindegy. Azt mondja, hát mi van, hogyha 10 perc múlva ott van? Hát mondom, oké, elmintem el, és akkor is. És 10 perc múlva megjelent tényleg a Frank a feleségével, a Gail-el, meg a gyerekeivel, az egész család beállított. Bejön az irodámba, ránéz a 3 plakát, azt mondja, de gyorsan kitetted őket. Mondom, ez már 5 éve kint van. Ja, de az neki jól esett, hogy lát egy olyan helyre jött, ahol értékelik az ő zenéjét.
3: És akkor borítót is csináltál neki, nem?
1: Igen. Mielőtt meghalt szegény, az utolsó borítót én csináltam neki. De közel laktunk egymáshoz. Hát én a Mándokéknak az volt az első levelem, amikor ők Németországban maradtak, hogy na én most már Frank Zappával egy országban lakom. Nem is tudtam, hogy 3 percre lapok tőle, de ez évekkel később.
3: De ez érszem,
1: én azzal dicsekedtem, én már Los Angelesben vagyok, ahol a Frank Zappa. Na jó, gyerekek, ennek úgyis vége van. Ez volt a zárózene.
4: Köszönjük,
1: jó, én is köszönöm, srácok, sok szerencsét, és menjetek viszont a filmet megnézni. Vigyetek papír zsebkendőt.
3: Jó. Okay. Köszönjük.
1: Sziasztok.

jótékonysági felhívás következik. Sziasztok, Dieter vagyok. A Kolorlokál volt Berlini tudósítója. Szép időben, vagy rossz időben, de mindig nagyon fontos, hogy Magyarországon szólhasson egy ilyen adó. Ezért adom 1%-át a Tilos Rádiónak. Add te is, a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1-800-24-54-243. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: Én akkor is fenntartom, hogy
1: pont és Hanna, bocs, mondjad.
2: Ja, hogy csak még egyszer visszatérve, Csupó Gábor volt a vendégünk, és rendkívül jellemzőnek tartom egyébként, amikor megkérdeztett tőle, hogy mi a véleménye az országról, meg és azonnal ugye az első és normális reakciója az volt, hogy hát igen, hogy szoktam vásárolni CD-ket, meg nézem a filmeket, és ez annyira jellemző.
3: Jó, mert el vagyunk butulva itt a politikában.
0: El vagyunk, hát nem szabad ezt letagadni. Hát de nem az, hanem hogy
3: a jobb lelkünknek, hogyha még egy kicsit anyázunk.
0: De mennyire érdekes egy magyar embernek Amerikában Magyarország, az egy érdekes kérdés, mert lehet, hogy nem érdekes, és pont az a fontos jelentés ennek a mondatnak.
3: De nem érdekes, persze, vagy olyan tekintetben a politika nem érdekes, hogy nyilvánvalóan, hogy egy csomó ember az a dolgával foglalkozik, az értelmes.
0: Igen, de én már elfelejtettem,
3: és azt mondja, hogy amikor politikával kell foglalkozni, akkor nagyon nagy baj van, akkor az a forradalom, akkor van, amikor a nép csak, elkezdi.
2: Hogyha csak azt nézed meg, hogy mondjuk ezt az egész sky-európai régióra ránézel mondjuk a térképre, és egy rendes, szép térképen ilyen tarka-barka, hát világot nem látsz igazán sehol, csak itt sok-sok pici ország, sok-sok pici és mindegyiken belül ugye rengeteg hatalmas egó, amelyik valahogy, és ugye az is érdekes, hogyha megnézed azokat a nagy portrékat, amik az Unióban készülnek, és akkor hogy feszített a 36 ember mondjuk egy ilyen külügyminiszteri értekezlet, vagy miniszterelnökén. Szóval, hogy annyiban mindenféleképpen igaza van, hogy nem ez lenne az első és a normális reakció.
0: Jó, de most ne haragudj, majdnem egy hónapon belül két normális életvitelű ember volt a vendégünk, hát először is megdöbbentem Orsos László Jakabon, aki kisimult ábrázattal boldogan, és azt mondja, sokat dolgozom, érzi meg a sárga irigység öntött el, hogy olyan élethelyzetbe került, pedig cigány, tehát, hogy az élet értelmes és visszaigazolt. Akkor itt volt a Csupó Gábor, bizonyos szempontból Dresch, azért mondom, hogy hozzuk a pozitív példákat közül, pedig folyamatosan arra gondolok, hogy lehetetlen ez a lelki állapot, amiben vagyunk, amelyben magát a létet utáljuk, mi magyarok. És azért a példának okáért ő tudja, hogy mi történik velünk lelkileg. Érted, mondjuk tudja a művészeteken, meg a zenén keresztül, ugye rájön erre, de nem tudom, ki van a vonalban.
4: Sziasztok! Én Ági vagyok. Nagyon jó volt múltkor az Orsossal is a műsor. Én 94-ben kimentem egy fél évre, csak Európában, egy másik országba.
2: Melyik
4: Olaszországba.
2: Ja, hát
4: és akkor teljesen úgy mentem ki, hogy úristen, akkor majd én itt felveszem a kapcsolatot lapokkal, és majd küldök tudósítást, meg mit tudom én, és tartom a kapcsolatomnak. Kimentem, és néhány héten belül annyira... Jó, akkor megvettem, és remegőt érdel olvastam az újságot, amikor itt a választás volt. Az már tavasszal volt. De egyébként olyan szinten nem érdekelt, szóval nem pillanatokon belül kikapcsoltam.
2: És ki is ürült a szervezeted? És
4: igen, aztán persze teljesen.
2: És nagyjából mennyi idő egy kellett ahhoz, hogy újra visszarendeződj?
4: Szóval heteken belül.
2: Nekem ez volt Brazíliával, és ott 3 hónapig tartott ki a...
1: Igen, Brazília 3 hónap, az igen, nagyon erős.
2: Igen,
1: kérünk helyeket, ami 3 hónapnál jobb, mint Brazília.
4: Na, szóval nagyon érdekes volt, pedig az itt van egy köpésre már, mint Olaszország, és
1: még... Már az is segít.
4: Igen. Szevasztok.
1: Köszi a rossz hű, és jó hírt egyszerre.
2: Hát, igen, én sokszor szorgalmaztam egyébként, hogy olyan nemzeti rehabilitációs programot kellene meghirdetni, amikor azt pénzelni az állam, hogy
1: mit tudom én,
2: igen, hogy minden hónapban mit tudom,
1: ezer
2: családnak kifizetnék az utazását, és akkor ez lenne a rekreáció.
1: Rekreációs vonal.
5: A szülészet.
1: Szülészet,
5: menjen, hát amikor szültek, új gyerek érkezik, és akkor...
1: De mi most nem értjük,
6: ezt ritkán szülök.
5: Hát, ki tisztít? Hát, Brazíliában is ritkán jut ki, nem? vagy minden napod el?
6: Nem, oda nem. Is.
0: Hogy azt mondod, hogy járjuk szülészetre, és akkor utána 3 hónapig jobb?
5: Hát nem azt mondtam, hogy járj el, nem folytott a lakszel, mint valami mérszaporulat ellenőrző, hanem amikor ez volt, akkor így gyerekek annyira nem érdekes semmi az égvilágon.
0: Hát ja, de most mi nem tragédiába utazunk, hanem lágy, puha jó érzésekben.
5: Miért tragédia egy születés?
0: Nem úgy, akkor úgy gondolom, nem a tragédia, hát azért az egy
6: elég... A gyereknek.
0: Igen, az nagyon érdekes mozzanatok vannak benne.
5: Mindenesetre, csak így feldobtam, nem kell, hát jó, oké, mondjuk egy kiutazás, hát sokkal kevesebb életmódváltással ilyenekkel, de nem kell kiutazni, hanem el is megteszi.
0: Jó, oké, mint a megoldást elfogadtuk, jó. Mert ott van a 2-20 is, érted, egy kicsit bedugod az ujjad, utána legalább 3 hónapig jó. Tehát nem csak, mert amikor Martikónak mondtam, hogy én egy kicsit gondolom azt is, hogy ez rettenetes, hogy ez a paradigma fönnmaradt, amikor apám még beszéltek arról, hogy ki kéne menni. Hát ez egy nagyon régi ilyen szlogen családokon belül, ki kéne menni. Hogy, és azt gondoltam, hogy egyszer el fog fogyni ez a mondat. És aztán nem fogyott el nekem, főleg most, hogy itt a csupó itt volt, hogy hát ezt én még mindannyian egy kicsit elszúrtuk, hogy nem mentünk ki. Erre mondja a Martinkó, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. De érted, ez engem, hogy is mondjam, a reményben nem is érdekes, hogy a jéghegynek lába van. Mindig azt gondolod, hogy csúcsra futsz.
3: De tényleg szeretnénk, hogyha és ebben a hallgatók segítenének egy abszolút sikertelen amerikai magyar sztorit hallani, de úgy, hogy olyan, tehát, hogy aki tényleg 20-25 évig volt sikertelen Amerikában és igen. Magyar, igen, egy nem is kell, hogy hazajönjön. Egy ilyen online
6: két ilyet is ismerem. Szóval nem járultak hozzá.
3: Szeretnénk véglényekkel beszélni, hogy a kicsit az igaz, tehát, hogy bennünk is a remény visszaköltözöm, hogy nem tudom, nem mondjuk el azt majd 20 év múlva, hogy én bárcsak mentem volna bárcsak ki, mentem volna ki, még 12 évesen is, hogy aki...
2: Hát valószínűleg egyébként a legtöbb családban, és mondjuk az én apámnak ugye, szóval hogy ott is megvolt a családban a történet, hogy ő 46-ban ment ki Dániába, illetve hát ilyen csere hát oktatásra, és akkor hát az első feleség az dán is volt, és ott is szóval maradhatott volna, de aztán hát ugye visszajött valami oknál.
0: Visszajött.
6: De
0: rengeteg magyar férfi tette
2: ezt. Nem, ez 46-ban a nemzeti parasztpárt
3: volt egy egész egy ilyen.
2: Fiatal paraszt fiúkat küldött ki, hogy megtanulják, hogy milyen is egyébként a korszerű hát mezőgazdaság, és akkor mondjuk apám megtanul dánul 3 hónap alatt, és aztán szóval ő az életében ebből aztán elég hát sokat is hát profitál, de mondjuk egy percig nem fordult meg a fejében, hogy ott maradjon hala, tehát ugye annyiszor lett volna lehetősége, már aztán utána, mint a skandináv tolmács hát rengetegszer járt.
0: És te nem bántad soha?
2: Dehogy is nem. Hát azért mindenki.
0: Martinkó?
3: Ja, hát nem bánok semmit.
0: Nem? De nem. Radikális vagy.
3: Nem azért, nekem jó itthon.
2: Nem azért rendkívül érdekes, hogy a
0: nő... Ági,
2: hogy
0: Ági,
2: igen,
0: papadik
2: meg.
7: Ha van kedve olvasni, én ezt nem akarom, te olvasd.
2: Jó, mindjárt elolvassuk.
7: Jó.
2: Jó, majd elolvassuk, jó. Csak hogy ahogy azt akarom mondani, hogy a nővérem most mindegy, hogy az EU-ban dolgozik, ott lett tulajdonképpen hát ugye hivatalnok, és az unokaöcsém az ugye ott kezd el hát egy új életet. 13 éves fiú, és az egy már, éve vannak ott, de már érezne a dimenzió hát különbségeket, ami egyébként itt lett volna belőle, meg ami ott lehet.
0: Akkor él a kérdés, ezt mondom, hogy ez szerintem ijesztő.
2: Szóval mindenféleképpen azt azért azt azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy azt a fajta bezártságot, hát akár szellemi, hát akár érzelmi bezártságot, ami itt rátelepszik az emberre, azért hát időről időre
0: az a probléma,
2: meg kellene szüntetni, már csak azzal is, hogyha elmész mondjuk egy hétre, átmész a határon, az
0: igen,
2: már segít.
0: Igen, de a provincializmusodon nem segít, ugye nagyon helyesen kérdeztétek, vagy mondtátok nekem, hogy milyen hülyeség, hogy kérdeztem, hogy mit tud a magyar politikai életről, holott ugye az a legnagyobb probléma, hogy akármilyen is a politikai életünk, önmagában provincialista az a kérdésfeltevés. Tehát egy nemzeti nagyság, ami 93.000 négyzetkilométer, se biztosít arról, hogy nem vagy provinciális. Ugyanakkor ugye az Orsós avval a nagyon érdekes és szinte forradalmi reformkori Széchenyi gondolattal jött, hogy a gondolat maga az eredeti és magyar. Ugye, hát és arra is ugyanezt tudod mondani, hogy igen, igaza van, nem lehet nem hinni ezt, mint a Pascal fogadásféle elméletében, hogy egy gondolat eredetisége annak magyar voltában megragadható, másrészt pedig azt tudod mondani a magyarra, hogy provinciális. Hát én azért csak ki a szél, mert nem gondolnám a Csupó Gáborról, hogy nem egy teljesen tipikus magyar ember. Érted? Csak valószínű, hogy szorgalmas, tehetséges, tehát olyan tulajdonságokat is rögzít és ötvöz magában, ami itthon föllelhetetlen, vagy nem
3: jó, tudom. Jó, hát ezért sokat beszélt a szerencsére, nyilvánvalóan az
0: ezekben hiszel, ezekben a
3: de nem, mert én azt gondolom, hogy vannak olyan pillanatok. Én nagyon egyszer az apámmal ezt így végig töltött, hogy Miskolcon születtem, és aztán Debrecen, és nem tudom, amit sem, és az apám még folyamatosan költöztek. Ez egy nem jellegzetes dolog Magyarországon belül, hogy így ez a folyamatos, azt hiszem, ők talán hétszer, mert ők talán Kecskeméten
0: kezdték.
3: Nem, hanem hogy ezek a váltások, ezekből mi gyerekek mindig jól jöttünk ki. Nem is éreztük azt, hogy nekik egzisztenciát újraépíteni, stb. De mi gyerekként tulajdonképpen mindig profitáltunk belőle, akár már rövid távon is, hogy ez a fajta ilyen mozgalmasság volt. És akkor ő is jött ebben a dologgal, hogy hát igen, de azért ebben nem volt ennyi tudatosság, amennyit én így visszaírok ebbe a történetben, nagyon sok szerencsés ilyen együttállás volt, hogy épp akkor úgy működött a dolog, és hogy, de hát nyilván az is kell egy intelligencia, hogy ezt a helyzetet, amihez már csak aztán kis szerencse kell azokat a helyzeteket előállítani. Úgyhogy én ilyen tekintetben nyilván hiszek, vagy de én nyilván a szerencsét lehet másnak is nevezni. Tehát,
0: azért mondom, több hibát követtem el, mert azt mondja bizonyos gondolkodás, hogy a szerencse nem más, mint a rálátó távolság kicsinsége, mert onnan szerencsének látod, hogy kicsit hátrébb mész, azonnal látod az okokozati rendszert. Ezért volt ugye rossz a másik kérdésem is a Csupóhoz, hogy vajon hogy látja magát a pályaíven belül, mert valószínű, ott nincs is ilyen. Tehát, hogy nem történetileg fogalmazódnak meg a dolgok, hanem valami ilyen...
2: Az itt és most. Ja,
0: az itt és most, a jelen valóság pillanatában, és ezért ugye szerencsésen alkalmazkodik a dolgokhoz, mert kompatibilis a jelennel. Szerintem ahogy az albán politika nem tudja megértetni magát Párizsban, hogy miért ragaszkodnak annyira a nemzeti létükhöz, ugyanúgy nem tudja szerintem ez a szerencsétlen provinciális magyar szellem kifejezni a kontabilitását.
3: Na jó, de mert minden energiája ebbe a kifejezésben vagy megy el, ahelyett, hogy ugye csinálná, tehát
0: hát
3: csinálná a dolgát.
0: Mondok egy példát ebből neked.
3: Tehát, hogy ahelyett, hogy csinálná a dolgát, tehát nyilvánvalóan tehát, hogy akiket így pozitív példaként felsorolunk, ők egyszer csak abban a helyzetbe kerültek, hogy végre a dolgukat csinálhatták, azt, amihez értenek, és azt nagy energiával és nagy szorgalommal csinálták. És ez ők, nekik elmondta azt a történetet, tehát nem az, hogy magyar vagyok, és ebben és ebben és ebben foglalkozom, hanem csak és kizárólag az van, hogy ezzel foglalkozom, és egyébként meg mellékesen nyilván ebből a produktumból látszik az a dolog is, valamilyen íz, vagy valami felhang során, hogy az valószínűleg az valahogy kötődik ehhez az országhoz, vagy ehhez a kultúrához.
0: És na jó, de pont tudod, azért mondom ezt a Velencei Biennálét, mert rajzfilmes összefüggés van a téma között, ja, hogy mi a világ felé egy olyasmit akarunk animálni, ami szerintem, kérdezem Csupó Gábor, szerintem nem is érdekli. Érted? Tehát, ahogy a világ felé megmutatjuk magunkat, az is provinciális, mert nem tudunk másból kiindulni, mint csak a saját október 23-i történetünkből, ami nem is történet
2: igazából. De mondjuk azért ellenpéldának fel lehet hozni mondjuk az oroszokat is, amelyik nép ugye hát nyilván nagyságrendileg más, de azért akkor is valami olyan belső szorongás van bennük, amitől
0: a csupónál dolgoznak, mert oroszokkal dolgoztak.
2: Igen. Na, kulturális ajánló, Vedres Ágika fotó kiállítása megnyílt, és március 10-ig látható, a címe az Arany Disznó, ez a numero egy Chinese restaurantban van, kínai magyar gyorsbüfé, a cím, azt nem tudom, ott van, igen, azt mondja, hogy 7. kerület király, 6. kerület Király utca 70. A címe a kiállításnak az Arany disznók orrukkal már a csengőt nyomják.
0: Na, akkor üljön ide az Ági, és megkérdezzük a
2: négy percbe, hogy mi is ez az Arany disznó, mert nem is igazán értünk a kínai asztrológiához.
0: Hoztál verset?
2: Az a Károly.
7: Azt én a Károlynak megtartom ezt a dolgot.
2: De szép kínai blúz van rajtad.
7: Jöttek a webtévések forgatni, és beöltöztem nekik.
2: Mi ez az Arany disznó?
7: Na, az Arany disznó, ugye, az nagyon érdekes. Az Arany disznó már rögtön ugye el van írva a pestésbe, de most korrigálnék. Tehát nem 60 évenként, nem 600 évenként. Tehát én már ezt így nem fogjuk megérni csapatostul ezt a következő kiállítást. Arról van szó, hogy ugye, mint nálunk is a zodiákus, ugye 1-től 12-ig, itt is a kínaiban 12 évenként, 60 évenként, és ez a 600 évenként, amire igazából nem tudnak válaszolni, hogy miért 600 évenként jön el az aranydisznó, na de hát ismerjük, hogy van ugye a disznó, a kígyó, a tégris, a stb.
3: 600 évente arany.
7: Arany, na de azért, mert ugye mindegyik jegyhez tartozik 5 elem. A föld, a fa, a víz, a fém és a...
2: És a disznó.
7: Nem, a disznó, elvileg most fém év van, de ez aranydisznó. Most ami még érdekesség, hogy én ezt pontosan tudtam, hogy a Tűzkutya évet írtuk például 2006-ban, és 2007-ben jött el az bizonyos aranydisznó. Na most a kínaiak erre már tepernek, ha szabad így beszélni, hogy fogalm... Jó, teperés van. Nagy boom lesz, baby boom, mert gyerekgyártásban vannak a kínaiak. Lévén, hogy ők már azt is tudják, hogy akik ebben az évben születnek, tehát fiúk, lányok, azok a legszerencsésebbek, legboldogabbak.
0: A legjobb jegy az összes.
6: Hát hogy elnézem Kínát, az esélyes.
7: Na, szálljon be mindenki. Nyugodtan lehet mindenki. Mi most már ezt tudjuk, és ezzel a tudattal kell gyereket gyártani, illetve érdemes most nősülni, házasodni, stb. Tehát minden jó. Az összes jegy, tehát hogy mondjam, az összes jegy közül a disznó az, amelyik minden jegynek a pozitívumát hordozza magában. Így de pedig így van. Tehát törvény...
0: Jó évünk lesz.
7: Abszolút.
0: Azt mondják a gazdaságkutatók, hogy nagy szóra lesz.
7: Igaz, mi már tudjuk, hogy nem, ez így lesz, okay, és mindenkinek boldog lesz
0: hát az
7: élete.
0: Jó,
7: igen, és a másik dolog, ugye az érdekesek, hogy Budapesten ugye, hát legalábbis én nem ismerek disznókat, tehát el kellett utaznom vidékre, legközelebb vidéki ismerőseimhez, rokonaimhoz Dömsödre, aztán tovább kellett mennem Adonyba, ami hát a másfél órás út távolsági busza.
2: Iszlám országokban nem engedik.
7: Hát most ezt igen, hagyjuk, de most nekünk most szeretni kell a disznót, és meg kell érteni őket, a fotókon is ez látható. Ez egy 10.000-es sertéshizlada, és itt szeretnék külön köszönetet mondani dr. Stász Károly ügyvezetőnek, és Becker Robi állattenyésztőnek, aki végig kalauzolt, tehát ha szagos lenne, vagy illatos lenne, mind a 10.000-re, nagyon érdekes, itt a fotón...
0: Te most utazol?
7: Hát most ez még nincs feldolgozva, mert ott van még a magyar mangalica, ott van még a csüngő hasó kínai, hát szóval van még itt dolog.
2: De most ez ugye fénykép, nem a húsiparban.
7: Nem a húsipar, és erről ne is beszéljünk, mert én viszont sikerült egy illetőt, hogy is mondjam, csak megtérítenem.
0: De mit látok a kiállítás?
7: Hát menjetek el és nézzétek meg, malackák lesznek, de olyan malackák, hogy azt mondjátok, hogy örökbe szeretnétek holnaptól fogadni egyet.
0: Azért annyira örülök, hogy ez pénteki műsor, és van benne magazinos jellegünk.
7: Szombaton és vasárnap is nyitva van a kínai étterem, szóval lehet menni. Tehát kínai étteremben nyílt, kínai a téma, és a kínai... Hát most már csak fotókom.
0: Most az nem veszik.
6: Utolsó telefon, amit felveszünk.
0: Utolsó telefon.
8: Hát szervusztok.
7: Jaj, malacos vers, Karcsika. Rögtönözzél?
2: Malacos vers.
7: Azt szeretnék hallani.
8: Nincs a malacos versem. Amerikához, Hollywoodhoz van egy Nietzsche idézetem, Szabó Lőrinc fordításában.
2: Mondd versformában, lehet?
8: Versforma, ez versforma.
9: Igen.
8: Tehát ez teljesen Amerikára vonatkozhat, én szerintem, érzésem szerint, és nagyon-nagyon gondolkoztam rajta, hogy mikor kell ezt elmondanom, de ennek most jött el talán az ideje.
2: Tezárod.
8: De nagyon-nagyon másra is vonatkozik. Na, a címe az, hogy Csillagerkölcs. Kiszendelt csillagpálya vár, mit neked? Csillag a homály. Zúgját üdvözölten a mán, nézd túl idegen nyomorán, fényhazád a nagy messzék, ne tűrd meg a részvéd bűnét. Parancsod csak egy, tiszta légy. Ugye milyen kegyetlen? Hát talán ezért, ezért állnak egy ilyen gazdagon.
0: Károly, hagyd tanítsuk meg valamire. Tök jó volt,
8: szóltam
0: a gondoknak, hogy utána zene, és rádumáltál.
8: Hát erre nem lehet mit dumálni.
0: Elbasztad az végét.
8: Még valamit, megengedtek egy kis gondolatmenet a provinciáról. Magyarországon. Mindig a szélén voltunk minden birodalomnak. Hát a római birodalomnak a szélén voltunk, szélén, geopolitikailag szélén voltunk a kereszténységnek, szélén voltunk a orosz birodalomnak, és most is szélén vagyunk valaminek.
6: Hát így jártunk.
9: Egy üfögést a végére, Karcsika.
8: Nem értettem, elnézést, Ági.
6: Semmi.
2: Köszi,
9: szia.
2: Sziasztok,
9: mit szeretném?
2: Még meg a Tilos honlapon remek fotókat láthattok. Akár a Honti és Hannáról is, de a Tilos Mikulásról láthattok, celebekről, ja, arról még nem láthattok.
9: Médiaszpont.
2: A tévében, de az még üres. Minden esetre nézzétek meg a főoldalon a galériát. Jövő héten is jövünk, szavaztok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Volt egy fia. Csak egyet vágott Kend a fejére. Kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha. Se vele, se a fiával. Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akart tőlem a tekintetes? Hogy megkönnyebbüljön. Egyel több vagy kevesebb. Ami nem illet, nem vállalhatom. Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozni. Ásót is vittek magukkal? Ásót? A Szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram. A birkát elhajtották? Volt nekem birkám, tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a máséra. Pedig szép birka volt. 300. Derék ember volt a bodrijuhász. Maga szerezte, maga takarította. Lehetséges. Nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta Kend? Nekem ilyet ne tessék mondani. Halljaj, Kend, nem gyermek. Aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon 300 birka miatt. Mi az Kendnek? Most, mikor már tisztán mehet az Isten elébe, a bodri juhász szennyezze be a lelkit Kendnek? Nem tehetek róla. Szembe köpöm Kendet, mint egy taknyos gyereket. Oda mentek napszállat után, fejbe ütötték, a kutyákat is elölték, a homokba ásták. A veres juhász megmakacsolta magát, a szeme égett és szembenézett a vizsgálóbíróval. Nem illet, uram.
1: Lóduljon, Kend, pimasz! Nem akarom többet Kendet látni!
0: A juhász megingott.
1: Ki a szemem elől? Nyája juhász, Kend, csorvasz, himpellér! Tudja meg, hogy az akasztófán sem lesz békessége.
0: Ami nem enyém, nem vehetem magamra.
1: Mars!
0: A juhász megfordult, és elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, és a kezét akarta tenni a kilincsre, hátra tántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni, nem tudott moccanni, csak nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj, résszel kiverve. A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult. Tekintetes uram, beismerem. A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, a bíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parás szemmel, csak úgy égetett a szeme.

0: vidék irataiból.
1: Rákóczi nagyon magas növésű, anélkül, hogy túl magas volna, nem sovány és nem kövér, nagyon arányos és jó alakú, külseje erős, hatalmas és nagyon nemes, tekintélyt parancsoló minden durvaság nélkül. Arca elég kellemes és egész jellege tatár, bölcs, szerény, mértéktartó. Egészben véve jóságos és értelmes, nagyon udvarias, de nagyon megválogatja, kivel áll szemben. Igen könnyed mindenkivel is, ami ritkán található együtt, ugyanakkor sok benne a méltóság anélkül, hogy modorában bármi is éreztetné a dicsőségét. Nem sokat beszél, de azért részt vesz a társalgásban, és nagyon jól adja elő mindazt, amit látott anélkül, hogy magáról beszélne. Rendkívül tisztességes, egyenes, igaz, a végsőkig bátor ember. Ha közelről láttuk, csodálkozunk, hogy olyan nagy pártnak volt a vezére, és olyan nagy hírt támasztott a világban. Rákóczi Ferenc herceg már születésekor többet hozott magával, mint amennyi szükséges volt ahhoz, hogy gyanús legyen a bécsi udvar előtt.
0: Vannak Márki 14. Lajos magyarországi követének beszámolójából mindarról, ami fontosabb északon történt 1700-tól 1710-ig.
2: Jól kell ismerni a magyarokat és a lengyeleket, hogy megértsük, mi mélyen gyökerezik szívükben a szabadság szeretete.

0: bajainkat csupán az idő orvosolja.
1: Szécsi János naplójából a Széchenyi Országgyűlésen.
0: Célja ezen összvegyűlésnek az volt, hogy a fejedelem konföderáció vezérének neveztessék, és hogy a vallást illető versengések elcsillapítassanak, és ezt kívánták a táborozó vitézek is, mégpedig azon jelentéssel, hogyha ez meg nem történnék, ők a fegyvert leteszik. Eznap tehát Bercsényi hatalmas beszédben adta elő a konföderációba lépés nagy hasznait, felhozván például a belgákat, kik noha csak maroknyi nép, ezen egységbelépés által győzhetetlen

0: neki boldogokká, stemérdek gazdagságúakká tették magukat. Ez a szerencse vár bennünket is. Úgymond, kivetjük nyakunkból az elviselhetetlen igát. Mind visszanyerjük, sőt, miénk lesz az is, mit most ellenségeink kevékedve bírnak. A szó nagyon tetszett a fejedelemnek, s elvala végezve, hogy a következő nap az összfeszövetkezés aktája, valamint az esküvés formulája, mit a fejedelem mond a hazának, a rendek a hazának és a fejedelemnek, papírosra tépessenek, s ennek kidolgozása Jánoki Zsigmond kancellárra és az ország titoknokaira bízatott.
1: Esküszöm az élő Istenre, hogy ezen konföderált nemes magyar haza státusinak és rendeinek, az ausztriai

Heinrich Heine, a dal szárnyára veszlek. A dal szárnyára veszlek, úgy viszlek el, kicsim. A legszebb rétre vezetlek, a Ganges tájain. Ott szelíd holcsugárban virágzó kert susog, rád, nővérükre várnak a lenge lótuszok. Ibolyák enyelegnek halkan, fent csillag gyúl magasan. Mese csordul a rózsák ajkán, rejtelmesen, illatosan. A gazellák rád függesztve szemüket néznek komolyan, és hallod, amint messze morajlik a szent folyam. Leheverünk a gyepre, hol pálmák árnyaring, s álmodjuk mindörökre szerelmes álmaink.

tűzből mentett hegedű. Tűzből kimentett hegedűtel, mihez kezdesz, szegény cigány? Siholsz-e még nótát belőle, vagy vályogot vetsz ezután? Kezedben régi kincsed roncsa, a fája üszkös, húrja lóg, de próbáld csak, tán fölzeng rajta a keserűt, a ríkatót. Madzaggal kötve toldva húrja, akkor is, hát ha szólna még, ha más nem, azt a percet sírja, mikor a rongyos putri ég, mikor veszett csiviteléssel a tébolyodott fecskepár pucér fiókáit, hogy mentse a lángoló ereszre száll, mikor ebeddel vonítottad a pusztulást, hogy az egen együtt csikarjon cigány sorsod, s az ősi csikasz félelem. Ezt húzd, ha más nem, ezt a percet. Aztán aludj, amíg az éh aludni hágy, míg jő a vénység, a térdigság, a trágyalé, s a vályog gödörben teremtsz. Hogyan cifráztad egykor? S hull rád az emlék, mint a pernye, s beszállj a szíved.

Hangzavart. Azt. Ha nekik az, ami nekünk vigasz. Azt. Földre hult pohár felcsattanó szitokszavát, fűrész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű s éneklő gége. Ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívekben. Hangzavar. Azt. Ha nekik az, ami nekünk igaz, hogy van lelke még a népnek. Él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változatait vár a zongora s a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallania a létnek a maga zordigazát, mert épp e hangzavar, e pokolzajt zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált mennyi hazugú szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a nép szól a újra. Fölségesen, szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál, hogy épp emélység még szűk bányatorka hangtölcsérén át küldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe.

Még néha felragyog a régi büszkeség, amivel az első szeretőt vállaltátok papák, mamák, a világ vágyja előtt. Nem sütöttétek le a szemeteket, ahogy illett akkoriban, és nem bújtattátok a szempillák fátylába démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian.

0: fággyal egy. Ó, micsoda förtelmeket látott később a szemetek, micsoda rettegéseket, micsoda mocskot, hány halált, hány börtönön át őrizte nekünk megváltó mosolyát, mögötte hány holt férfi enyész, hány otthon füstölök. De ma is hogy tud ragyogni még a romjaitok között? És fiatalok boldog feje fölött, ha összenéz szemünk, ma is, mint rég volt, vagy rég se volt, tudással telve ölelkezünk. És utcán vagy hangversenyen, ha feltűntök szembe velem, a fejetek fölvetését már messziről megismerem, mert ilyet nem tudnak semmi mód az édesek, a maiak, a macska tekintetű puhák, a sejtelmesek, a démoniak, a szemükbe hulló hajúak, a lankatag idegbabák. Ahogy ti értettétek vívni a szerelem párbaját, és az ősbúja bajvívásnak új értelmű kedvet adott a tiszta, nagy homlok, a hátra símult grétagarbos hajatok, ahogy irodában is tudtatok ülni és állni a műhelyekben, és tudtatok várni keményen, hívőn, hitetőn, töretlen, a hegytetőn fölszegett fejjel megállni a hajnali szélben, az ágyban az új gyönyörökkel szembenézni merészen, és tisztán a szennyben, a vészben, ti erősek, ti szépek. Még ma is a tömegben megismerem, ha ti léptek, mert izmos lábatok ma is ruganyos még, ma se csoszog, mert ma is a jövőbe léptek, ti tegnapi asszonyok, mint amikor a lábatok föl a csúcs felé kapaszkodott, tarágakon átragyogó nap elé, vagy a lejtől lefelé nagyokat szökelve rohant, vagy sílécen egyensúlyozott az ormótlan bakancs, mely kedvesebb volt a szívemnek, mint most a tűsorok. S hogy tündöklött a lábatok, ti tegnapi asszonyok, mikor a Dunán alkonyi fényben, a guruló padoson a deszkának feszült a hosszú szárkapocsizom, és mennyiféle fáradtság gyűlt össze, hol mindenütt járt a lábatok, micsoda sarakban, táborokban, és fáradt lábatokkal is hogyan karol. Az erőtök is micsoda gyönyör volt, ti tegnapi asszonyok. És hányunkat karoltatok, ti tegnapi asszonyok. Milyen szomorú társaság, ha visszagondolok. Mindegyitekhez milyen szeretők tartoztak, micsoda férjek, kik innen-onnan, amíg lehetett, hozzátok visszatér. Társaim, hova tűntetek, ti tegnapi férfiak? Milyen sírok temettek el, milyen börtönfalak, milyen vesztőhely várt titeket, miféle új gyalázatú tűz, miféle titkos kapcsolat az, mely minket összefűz. Nekem testvérem mind, aki titeket szeretett, ti tegnapi bátor asszonyok, mind, aki veletek akart új életbe kezdeni, nem ahogy adatott, ahogy ti tudtátok élni a szépet, ti tegnapi asszonyok. Csak értetek volt szép a kalandos kunda átmenet, mert szebben éltünk, mi tegnapiak, mint ahogy lehetett. Ezért hiszem, hogy a föld alá nagyobb kincs soha nem jutott, mint amikor lekerülnek oda a ti csontjaitok, a tatár koponyák, a buksi fejek vagy a különös keletiek, a lábszárcsontok, a csodatudó ujjak, csigolyák, perecek. S aki közületek oda rég lekerült, mikor virágban állt, azóta átragyogtatok idefönt minden homályt, s a szépségből, a tegnapiból nem tudom, mi maradt, de felsugárzik titkosan, mint föld alatti nap.
1: Cambridge-i előtt.

0: eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszméink? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne voltam. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenélek. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sírik. Volt eszméink számban, szívemben emlékedet megkeserítik. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudta betemetni. 20 év. Költözés. Minden, mielőtt végleg felszámoltatik, minden jelentéséből kikopik, már csak valami lefokozott élet. A kibukkanó szögek, vezetékek, csupaszodó falak, a lehulló vakolat, fiókok tartalma szanaszét, egymásba gabajodva, mint a tudat küszöbre szabadult gondolat és képzett társítások. Egy összetépet gúnyvers, a modelljét fél évre rá megölték, régi tagkönyv, az elsüllyesztett fénykép, az utolsó, az a megkínzott arca búcsúzáskor, a méltóságos asszony levele, mikor kellőképpen tájékozódott, leányom ennél fogva kénytelen a tanfolyamból végleg kimaradni. Levelek, meghalt, aki írta, meghalt, akinek írták, hirtelen sorok, indulván messze földre, szeretettel üdvözöl az, akire néha gondolj, rejtett asszociációk. Ez volt a lakás láthatatlan idegzete, és most a szálak fájnak, összegubancolódtak, lecsupaszodtak, szolódtak, lecsupaszodtak. Nem takarja se csont, se bőr, leapadt róluk kímélő zsírpárnázata. Tetünk futtában megérinti, minden kikandikáló sor külön vonaglani kezd. Görcsbe rá. Puszta, csontüresek a polcok, szekrények tátonganak, idegek, zsigerek átkötözve. Csomag, csomag, csomag, csomag. Aztán megmozdulnak a bútorok, drótok, körték, elhagyják a falat. Aztán hiány sem. Csak merő üresség. Mi maradt? Mi maradt? Mi maradt abból, hogy 15 évig itt éltünk, írtunk, festettünk, szerettünk, itt rettegtünk, nevettünk, öregettünk? Mi maradt? Ez az összevisszaság. A teherautó 3 fordulóján ez a megbomlott összetartozás. Hogy higgyük, hogy majd odá a túlsó parton újra összeáll és eltart még egy darabig. Higgyük. Miben? Halottainkban, akik az otthont éltetik. Medárd. Körös körül izgalmas szürkeség. A Duna lassúságnak a lapító zivatar árnya kón színűre festi ezüstjét. Csak a madarak cikáznak izgatott szürkeséggel. Csak a szívünk. Az óceán meg a sztyep szándékai megint egyszer fölöttünk csapnak össze. Atlanti hűvös légtömeg a szárazföld belsejét nyugtalanítva záport fakasztón fékezi forró nyugunkat. Felhők fölött Légtömegek fölött a sztyepp s az óceán küldöttei versenykeringenek, mire a hold mostantól kezdve kétszer szabadul a földárnyékból, ember járta már. És ettől mi változik majd? Semmi sem. Vagy tán jövőre könnyebb lesz utaznom ki Szentendrére helyi érdekünk? Vagy minek is folytassam? Eszetek és vakmerésetek és technikátok a naprendszerből előbb fog kijutni, mint bölcsességtek az egérfogóból, hol körbefut. A túlparton az új hotel idétlen váza eltakarja a belváros kihűlt hiányait. Ha áll majd, frissen tündökölve, mint a békés együttélés záloga, s a túl az operenciáni élet jelképe, mit hoz át a szél, keringőt, vagy villanyos gitár géphangosított világvadmacska zenéjét Budára egy év múlva medárdus éjszakáját? Miféle tarka operenciás fényegyveleg vetül az elmaradt Duna sötét vizére, és kinézi ablakból kihajolva Pest felé? Kíváncsi sem vagyok már. Alkonyi izgalmas szürkeségből csak az új hídakaratunk halvány ezüstje villog sejtelmesen. A híd, a híd. Medárd szele borzong az ón színű folyón, és esőt jósol, mélyebb szürkeséget, és van akinek ón színű folyót. Majd elvonul. De ha betelik Medárd magánjóslata, kinek sütnek ki majd a hónapok? Már nem vagyok kíváncsi. Nem vagyok. Mikor a rózsák nyílni kezdtek, emlékszel, amikor a rózsák nyílni kezdtek, már nem voltunk fiatalok. Házunk körül virágzó sírkeresztek, szívünkben sok friss halott. Tudtuk, hogy a boldogság lopott jószág akkor is, ha férj feleség nézi, hogy bomlanak bokron a babarózsák, fogják egymás kezét. Sok hajszálad lett ősz éppen abban az évben, emlékszel? Volt is oka. De ami fekete maradt, még feketébben ragyogott, mint valaha. Szemedbe, a töretlen csodájú vattükörbe tört fényeket rejtett a rémület, és zavarosabb lett tiszta, haragos zöldje, s attól lett édesebb. Újongó áhítattal ébredtünk reggelente, te a kertre, én te rád. Ez az öreg nyarunk szeríden betemette Velencét s Angliát. Mint furcsa ráadást, vagy veszélyes messzeséget kezdtük nézni a holnapot. Ez volt az a nyár, mikor a tél szele szívet koszorújába kapott. Volt vidámabb nyarunk, s merészebb azelőtt. De emlékszem, ez volt a legszebb. Némán kertünkbe hajoltak a szomszéd temetők, mikor a rózsák. Nem számít. Ha kettesben maradnak, már magukra maradtak. Megszakadt minden összeköttetés, minden településsel. A környezet nem számít. Egyszerre csak a dombhát megint beépítetlen. Megszűnt az összefüggés. Áll kiszolgáltatottan a kis kőház magában. Készleteit kiegészíteni a faluba két messze idegen érkezik a hegyekből. A környezet nem számít. A dunaparti házsor hirtelen idegen város. Megérkeztek. Az ablakot kitárják. Milyen fényűző lakosztály. Miféle tévedésnek előnyét élvezik most? a hídon át le gyorsan megnézni az idegen várost, hiszen egy-két napon túl úgysem lesz maradásuk. A tévedés kisülhet, két ügyetlen kalandor eltűnik észrevétlen. És az idő se számít. Körülöttük mindig ősz van. Vörhenyes szín a fákon. Ideges koronáik hullámzanak a szélben. Mindig vad őszi szél fúj elvadult őszi kertben. A dombháton föl kell tűrni a gallért. Lobog a tűz a házban. De az idő nem számít. A Duna mindig ködben. Mint egy világító toronyban ülnek a nagy szobában, állnak az ablak előtt. Arcuk az ablak üvegjén. Előttük a sirályok lebegnek és lecsapnak, fehér sirályok úsznak a szürke tengeren. A lakás a vízre kiugrik, mert az idő nem számít. Hány éve? 20? Hiába. Az öregség se számít, nem számít okirat pecsét. Valami régi bűnnek, feloldozatlan bűnnek, vad köpeny lobogása tekeredik mögöttük. A környezet nem számít, mert az idő se számít. Meredek hegytető, vár, lobog két árva fákja. Két fölnyergelt ló vár az udvaron. Irat, pecsét se számít. Járatlan tengeren szökevény, régi gája, egy kalandor vitorla, s az a sziget, ahol a nap leszáll. Mert kettesben maradtak, már magukra maradunk. Megszűnik összefüggés, feltárul összefüggés. Az ég felén a felhők, felhők mögött a holdfény, másik felén a csillagok. A dombtetőn figyelnek zúgó fák jóslatára. Zavartan összenéznek.
1: Ez végre.
0: Öregek már. Próbálnak mosolyogni. Micsoda vadregény. Mondják civilizáltan, pedig tudják magukban, hogy ez semmit sem jelent. Hiába veranda, villan. Már kettesben maradtak. Magukra is maradtak. A megszűnt összefügg. Feltárult összefüggés. A hold lassan kibúvik, gyorsan a szél erősül, vár omlik, ház üres lesz, sziget és gája süllyed, valami közelít a kertben, betörik minden ablak. Ülnek, szemük se repül. Egymásra mosolyognak. A kimondhatatlan. Itt ülsz egyedül. Hogy is lehetne másképp ezen az órán? Vagy felállsz, ablakot nyitsz, az aszályra elered az őszi eső. Bent fűtesz, az ablakot megfogja a pára. Halottak napja jön. Még lomban a fák, még lomban a szándék, bár vörhenyével befogta az októberi rozsdát. A szív kihűl. A szándék is kihűl. Becsukod az ablakot, mert kihűl a szoba. Tegnap még dobogott, és többé már soha. Kivirágzik a temető ezen az óra. A lombot majd lemarja november szélviharja, mint a tüdő lombjait a rák. Hamis hangon rikoltanak a gyásztrombiták, és röhög az alvilág ezen az órán. Hogy remegett a napsugarakban a kimondhatatlan? Miért nem nyúltál utána? Nyár volt. őszi eső jön az aszályra. Kár voltam. Lemondtál. Minek? Röhögnek az istenek. Azt hitted, ez is olyan, mint a kártya, hogy visszadobod a lapot, mert rosszul osztatod, de a zsókert azt megtarthatod egy másik kombinációra? Új osztást kérsz. Nocsak, tám megkapod. Bolond, az eldobott lapjaidban bujkált a lehetőség, a kimondhatatlan. Eső veri az ablakot. Akár ki is nyithatod. Nem baj már, ha kihűl. Mert ez az az út. Bemondtál. Kire fog jutni? Ez a te kis napod többé sose süt ki. Ott foszlik szét kívül az eső alatt ezen az órán. És most majd mi lesz? Olyan föld alatti naptán felsugárzik még belé. És te mit csinálsz itt egyedül? Így áll, ha borod van, míg téged is meg nem ez az, ami kimondhatatlan. Mindig előre. Elrejtezem a füstköt szürkeségbe. Igaz, köhögted, de mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve boncolódik. Az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőtsugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl, micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Köhögve, vonszolódva odáig ellopózni. A füstköt szürkeséget névtelenül kibírni, türelemmel, a tenger felé, a mi titkos észak-nyugati átjárónkat füstködben megtalálni. Előre! Pionírok! Nyárban ősz. Ismeritek-e azt a percet, mikor a nyárban itt az ősz? Megborzongnak a teli kertek, élednek a szikkadt mezők. Előbb a nyár nagy heve marta a követ, az emberi bőrt, azután zúgva, örvényt kavarva a vihar kitört. Most tiszta és csillog minden, az élet az este, a Duna a hidak alatt, és megalázó bódulatból ébred, tisztázó gondolat. Megvilágítja a városi tájnak minden ismerős szokát. Mi is ez? Nem tudtam, hogy így boldogítva fájhat az, ami volt, és az, ami lesz. Megvillan a hűvös éjféli holdban, mosolya a vízen rezeg. Tudom, milyen volt, mikor kicsi voltam. Sejtem, milyen lesz, ha már nem leszek. Tudom, hogy jönnek új bölcsek, bolondok, jövendő emberek. Tudom, hogy volt, mikor nem voltam. Tudom, hogy lesz, mikor nem leszek. Tudom, hogy a Duna akkor is így susog, így reszkednek. Tudom, lesz még ilyen este, és valahogy akkor is itt.

Köszönts rám, vers! Köszönts rám, vers! Várj meg a tengerparton este, tárd felém pálmáid, felső szoknyáid, mutasd meg nekem a... Köszönts rám, vers! Emeld meg szalmakalapod az utcán, incs vissza, ha rád nevetnék. Hiszen téged kereslek minden tájon. Csak érted vállalom ezt a prolongált, gyönyörű nyomorúságot, amit az újságok az egyre biztonságosabb és szakadatlanul fejlődő létnek neveznek. Te tudod legjobban, 20 éves korom óta többször meg kellett volna halnom, és én túléltem a biológia baleseteit, a mikrobák hadjáratait, többször túléltem saját halálomat. S ma már csak puszta ajándék éveimet élem. Mit kapok, mind nem várt ráadás. Ezért csak nevetek ezen a pimasz szerencsén. Amit én élek, halálon túli élet. Azok akarata ez, kik annyi nyomorúság ellenére kénytelenek élni. Az ő tiszteletlen, vigyorgó grimaszuk vagyok én, hogy a szabályszerűek pofájába nevessek, s mocskos kis törvényeiket sértegessem puszta létemmel naponta. Sokan élnek itt lehajtott fejjel. Az ő arcukat emelem fel arcomon. Sokan harapnak ajkukba közöttünk. Azok helyett nyitom ki én a számat. Sokan görnyednek alázatos robot ritmusában. Kell, hogy valaki közülük felálljon egyszer. Nálunk a nép az úr. Azt mondják, hát legalább néhányan közülük, jártassuk itt a szánkat. Ha már annyian kushadnak közülük, s ha már annyian beszélnek helyette mások, ki beszélne róluk, ha én nem, aki annyiszor meghaltam közöttük, kinek temetésére összegyűltek a tanyai parasztok, súlyos szívüket szánokon hozták a betemetett tanyákról, s akit feltámasztott minden halálból a tanyai parasztok új öröme, új káromkodása. Ki beszélne róluk, ha én nem? Ki meghalt közöttük annyiszor, s ki feltámadott közülük annyiszor, mert fel kellett kelni itt a halottnak is, hogy ne maradjanak némák, akiknek föld tömi száját. A föld fia vagyok, de kiköpöm számból a földet, s most sokak igazsága jár kél szabadon. Feltámad végre egyszer minden, aminek élni kellett volna. A korán haltak élete tovább ég, a koplalók most mindent megkóstolnak. Mindenhez te adtál erőt, vers. Köszönj hát itt is. Lép ki a tömegből, fogd át a vállam, kísérj a tengerpartra este, s kezd hát el, hogy is volt itt minden, amiért újra érdemes élni. Építs tetőt. Az alapot mélyre lerakták. Te emeltél rá falokat. Reád dőlne, ha nem folytatnád. Eltemet, amit abba hagysz. A ház azé, ki betetőzi. Másra hagynád, majd kizavar. Mire építsz, tiéd az ősi telek, s mit raktál rá, a fal. Tetőt fölé, ha gerendának magad feszülsz is. Magasan! Csak építsz, foglald el hazádat, mert gürcölhetsz benn hontalan. Építsd magad, egymásba illő, kegyetlenül kiszámított, egymást égre tartó, feszítő gondolatból boltozatot. Építsd magad, akár a kristály rendeződik tökéletes, belülható törvényre tisztán, jövője rég örökletes. Építsd világod, lenn a mélyben tervezi lombját a gyökér, tudatos rendszere készen, mire győztesen fénybe ér. Építsd magad,
mint csont a testben, észrevétlen. A szervezet köréd rendeződik, s te csendben örök jövőd így szervezed. Csak annyi légy, mint a kés éle. Ne látsz, ne légy, helyet ne kérj. A bajban ott leszel a kézben, s ha szegésre kész a kenyér. Ezer nyelven hallgatok, ezer erdő zsong bennem ébren, mindent érző levelével. Ezer rét fűszálával érzem, hol jár barátom, ellenségem. Tenyeremben fut mind, tudom ki, hol jár sok ezer úton, kilopakodik ellenem, lépte visszhangzik mellemen. Ezer lehúnyt pillám alatt millió rögzített adat. Ezer húnyt szemmel őrizem, mit felednek már csendesen. Míg kötözik a csonkokat, egyengetik a sírokat, lehunyom százezer szemem, ellenállok, emlékezem. Ezer arccal rejtőzöm el, arcom viseli százezer, és mind mögül én figyelem előretörő seregem. Ezer arc, ezer pajzs elém, ezer arc mögött várok én, hogy összegyűjjön seregem. Várakozom mindenkiben, szétosztva, mint a szétszedett részenként cipelt lövegek. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok. Ezer el nem sírt szót tudok, százezer tilos mondatot. Hallgat ezer átok, szitok, fogadalom és esküvés, fogak között ezernyi kés. Megszólal, miről hallgatok, beszélni kezd és dalba fog. Világ hallja egy dallamot, beleborzad és feldobog. Ezer elhallgatott dolog kinyitja ajkát és susog. Lábak alatt a föld mozog, nyöszörögnek a friss sírok, ökrendeznek a zöld folyók, hörög a kút, a csonkított halott sebe felbugyborog. Nyűszít, sír, miről hallgatok, százezer nyelven hallgatok, piszkos árnyak erdeiben, a horda vonul, nem pihen, vakkan, szemvillan, szállak és pénztől, vértől mocskos a kéz, őserdők ösztöne üvölt, kitör, borzadva vár a föld. Hatalom, pénz és babonák, fajgők, vallás, politikák tüzelt vadritusára ránk újra elvadított adag árja, a gát már átszakad. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tud. Még megszólalok. Ezt itt most. Én itt lakom lenn Pest talpa alatt, és angyalföld keményen összeszorított öklében, és a dobutcai ágyak lepedőin alszom, ha felkelnek belőle a bérlőtársak rongyolt mosolyokkal, és lágymányos pohárnyi tiszta, lágymányos pohárnyi tiszta, lágymányos pohárnyi tiszta, lágymányos pohárnyi tiszta, lágymányos pohárnyi tiszta.

Csak itt, ezeken a Makacsúly kitérő utcákon indulok el engedelmes útjaimra. Itt kell a napok hordalékából kimosni életem maroknyi aranyát. Itt kell szeretnem, ha van kit szeressek. Itt kell vacognom 20 fokos magányom. Itt kell megállnom, mint a pompei őrnek, amíg elönt a város láva fénye. Én nekem ezt a homloknyi országot, ezt a kitépet szívnél nem nagyobb hazát, e népet és ekkor meredekjeit adta sorsomul a lét. Ezt a néhány rövid tavaszt és hosszú telet, ezt a földet és ezt a levegőt, a levegőhöz ezt, ezt a tüdőt, ezt a rendet és ezt a zűrzavart. Ebben a földben kell meggyökereznem, akácnak homok, gyopárnak a kő. Nem várhatnak trópusi televényre, a kőre hult magnak kőbe kell marni. A rozs futóhomoknak könyörög, barázdával nem vitázhat a mag. Csírázni kell, rövid az egy tavasz, virág lesz vagy trágya, de mégis a barázda győz. A tüdő nem tagadhatja meg a levegőt. Ó, most kell élnem ezt az életet, gyorsan, forrón, mély lélegzettel. Most kell élnem, ha élni, sírni, szeretni és szenvedni akarok. Ha barátokat akarok karolni, őket kell szívemre ölelni, kik most élnek köröttem. Nincs időm megvárni tökéletes unokáikat, és nem szerethetem bölcs atyáikat. Ezt az életet kell megértenem. Forró, piros, tisztító vészeit átdobogtatni hulló szívemen. Ezen a kövön vessétek meg ágyat. Piros és sárga lámpák tilosaiban és tolongások fájdalmai közt, a törtetések dárda erdejében, itt, itt, ez utak rácsai közt, merre menjek, s az elzugó napok melyik partjára, hova álljak, ha maradok? Utat, irányt, célt itt mutassatok. Aki előttem akar járni, itt járjon az, és itt vezessen, ki azt akarja, hogy kövessen. Méltó hatalmat. Mély, súlyos, barna sóhaj ez a föld. A láthatáron sötéten lebeg. Galambrajokként drága kört suvog lelkem a szórt tanyát felett. A gépkocsi, mint zümmögő bogárka dönög az alkony üveg ablakán, de mint aranypor az útszéli fákra, megül a bánatom, leszáll a tájra, s itt hagynám lelkem, mint tollát a szárny, a tájon, mely felett terítve száll. Már nem a szél zilált kazdait bánom, a roskalászok porát térbe ment, a csillagok mészcsepjeit a számon, s nyírfákra vésett sebed, szerelem. Csak álmaim homokban kelt vetését, mely oly nehezen emeli kalászát, s hogy már is jól lakott az ezeréves éjség, mert naponként jó ebéddel kínálják. A honfoglalni felzúdult merészség egy új házban már megleli hazáját. Mert bár szorongatott hazában éltem, nekem szabadságnak az nem elég, ha a nyomorúság leveszi népem szájáról folytogató tenyerét. Azért csupán, mert már nem szolga régen, még nem szabad a nép. Nem szolga már! De még nem szabadult fel urai zsarnok. Szabadsága csak néhány eltanult jel, miket fentről lesett el valahol. Nem érti, úrrá lennie nem úgy kell, ahogy úrtól tanult nótát dalol. Nem érti, hogy a ház, a jó lakás csak a lencsén eladott jog, s történelmi látszat. Így nem hatalmat nyer, helyet cserél, s
az uralkodásról lemond a szerepért. Volt urai még biztatják. Zabált csak, amit kihánytunk mi már undorodva, legyőzhetetlen rendünk udvari bolondja, bohóckodj és imádd sok korcs szokásunk, míg pózaid mögött mi nem is látszunk, megszervezzük kitartó országlásunk. Nem! Nem ezért folyt száz évig a vér. Minden hatalmat.

szabadon. Ó, teljesedj ki, értünk lett forradalom. Teremts már egyenlő esélyeket a jövőbe emelkedő úton. A nép kielégülten, gazdagon lássa be horizontjait, a terepet, meredek pályáit a szabadságnak, a jogokat, kötelességeket, melyeket vállalva nekivághat, hogy méltó hatalmát hódítsa meg. Legkorszak. Íme, így termeljük a legmodernebb technológiával a legkülönbözőbb célokra a legazonosabb termékeinket a legkülönbözőbb osztályozásban, de azon belül a legegyformább méretekre a legéberebben vigyázva, a legérthetőbben, nem de, mivel egy-egy osztályon belül a legkisebb különbözés a legnagyobb zavart okozná, ez csak a legvilágosabban a legérthetőbb, ugyebár. A legnemzetközibb érdek kívánja a legegyedibb szükségletek leguniverzálisabb kielégítését. Ma akkor a legegyénibb valami, ha a legáltalánosabban elterjedt. Akkor a legeredetibb, ha a legeslegolyanabb, mint a legeslegkülönbözőbbek legtöbbje. Mindenki leginkább olyan szeretne lenni, amilyen ma már leginkább mindenki. Az a legegyénibb egyéniség, aki a leghasonlóbb mindenkihez, és akihez a legkönnyebben hasonlíthatunk. Az a legeredetibb, ami a legtöbb által a legkönnyebben megvalósítható. Ma az a legellenállóbb, aki a legkönnyebben elfogadható. Az a legellenzékibb, akivel a legkönnyebb a legtöbbnek a legtöbb dologban egyetérteni. Az a legforradalmibb, ami a legkevesebb kockázattal, a legártatlanabb céllal, a leghaszontalanabbul, a legtöbbnek eljátszható. Ma az a leg, ami csupán csak. Ez talán a legérthetőbb, a legkevesebbek előtt is, a leghiába valóbban, ugyebár. Staccato. Ó, hajnali felkelések, ébresztők doppergése, vekkerórák sortüze, az öntudat puskatusa, eszmélet szomorú szélütése, ébredés. Az álmatlanság koronája, a kábulatok sisaki a fejünkön. Esdeklés hűs zuhanyokhoz, a friss levegőhöz, a kávévarázsigéi, motyogás, mákonyaink, új mi atyánkjaink, jaj, az ingomb, a reggeli torna, a reggeli hírek, a halottak, földrengés, kolera, lezuhant, feldarabolta, figyelmezteti, forradalmi, kivégzi. Fürdők, tornák, kávék szertartása, undorító italok hordóbűzeti, mérgek, porok és ihletek, szánalmas hiúságok rajta, segítsetek élni, rohanni a buszhoz. Tárgyalások ritusai, imamalmai. Igen, az elvtárs, építés, fegyelem, szociális, pénzügyi érdek, találkozók vallásos áhítata, presszók, sekrestje homályai, füst, vita, átok, főpapi méltóságú fotőjök, cigaretták, áhítatos konyakok, uralkodói gőg, államtitkok úrvacsorája, ostyában bevett fogadalmak, kávonalak, deus ex machinája, titkárnők szentpéteri kegyei, napidíjak. Félájultan az utcán. Na végre pihenhetsz. Dehogy! Itt jön a költő, a korfia, hősünk, a régi barát, az egykori iskolatárs. Ölelés, ima, csók, hogyne, igyunk rá. Az volt az idő, hagyj le, az a tróger, eladta a hazát. Nem közlik a versem. Nincs Isten az égben, rend idelen. Így áll, ha magyar vagy, gyere fel feketére. Mit az a gyűlés? Jaj, tényleg a gyűlés! Villamos, átszálló, balra 2 kilométer, ott kell a kultúrforradalomba avatkozni. Üdvözöljük a döntő

Ő súlyponti időben. Mi persze nem olvastuk. A kezdeti nehézségek 20. éve a front szakaszon. Na végre. Arra tessék a kijárat. Hazadöcöghet a szív. Kerestek ezek és ezek is. Hívd őket azonnal. Telefonhumanizmus, vicsorgó mosolyok. 10 óra, barátok, kezdődik előről. A probléma merő hipotézis. A vidék, ugyan a nép. Ezt a lemezt újra. Imádom, hülye vagy. Tölts még a vesén. Holnap a tárlat. Elmentek. Ablakokat. Olvasni, de hol kezdjem el? Kihull a kezemből. Jaj, a levél. Haza sürgöny. Apám neve napja. A cikk, az anyag, az elemzés, Lajosék is, a röntgen, Marival séta a várban, a kontroll az orvos, ma is hova lettek, de mikor? És ott az a fasor, nem arra mentem, arra hosszú az út. Végül mit is értem el? Mit is végeztem, tettem e nap? Csak az van eszemben, amit ma megint kiírtottam a szívemből. A bevégzett kis ügyecskék rajzolják ki a dolgaidat, amit tenni kellene itt. A legürcölt robotocskák írják fel a fejfa keresztre, mi az, amihez kezdeni kellett volna nekünk. A felépült házakat többé sose nézzük, csak a fokhíjas telkek kezdenek hangosan ordítani. Te bolond! Már összeroskadsz. Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond! Ki biztatott e sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel oda állj, hol a veszély szíven talál. Honnan vetted rá a jogot? Ki volt ki felhatalmazott, hogy érte és a neviben egy szót is szóljál? Senki sem. Ki választott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Ki kérte forró haragod? Szeretni, kibújtogatott. Hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lobogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervezd, mint egy haderőt, s hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra add, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se várt? Látod? Már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajsza, gond, kamasz szerelem, mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond! Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toboroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága, szép ügyhöz szegődött hű cseléd, kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó, tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vad ügynöke, paraszt fiúkért szájaló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod a jövő. Eszpresszók és tanyák között bújkáló, mindig körözött, népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz, jelszava, járda, villany, gyár, iskola.
te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott pimasz, számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng. S halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiáltsd, terjezd, dadogd jogos igazad, igaz jogod. Kiáltsz, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak? Légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás a hangjuk meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak egond. Magad értük halálra roncsd, míg összenem.

szelíden, mint a szél. Szőkén, szelíden, mint a szél, feltámadtam a világ ellen. Dúdolva szálltam, rémferegtem, nem álltam meg, nem is siettem, port rúgtam, ragyogtam a mennyben, cirógatott minden levél. Szőkén, szelíden, mint a szél, minden levéllel paroláztam. Utamba álltak annyi százan, fák, erdők, velük nem vitáztam. Fölényesen, legyintve szálltam ágaik közt, szép suhanásban, merre idő vonzott, s a tér. Szőkén, szelíden, mint a szél, nem erőszak, s akarat által, ó, szinte mozdulatlan szárnyal áradtam a világon által, ahogy a sas körözve szárnyal. Fény, magasság sodort magával, szinte elébem jött a cél. Szőkén, szelíden, mint a szél, a dolgok nyáját terelgettem, erdőt, mezőt is siettettem, s a tüzet égjen hevesebben, ostort ráztam a vetésekben. Így fordult minden vélem szemben. A fű, levél, kalász is engem tagad, belém köt, hogyha lebben. A létet magam ellen szítom én. Szőkén, szelíden, mint a szél, nem lehetett sebezni engem. Ki bántott, azt vállon öleltem, értve szánva úgy megszerettem, hogy állt ott megszégyenítve.

0: Éppen a Pityke Pált magyarázzuk fiatal vendégeinknek.
1: Ez itt a Honti és Hanna a Péntek Jó Érzésű van. Magyarok műsora.
0: Péntek az mit jelent nálunk?
2: Most remény van.
0: Dehogy van remény, megöltük az Isten szórakozó. Reggel indult a műsor.
2: Nem is közben megölni az este felé.
0: A szöget belevetted a Krisztus tegyelébe.
2: Jó, most
0: pedig.
2: Meg nyár van, nyári ruha van, remény. Az embereken. 60 fok van, nincs finom remény. Hideg sör van az asztalon.
0: Puszi nyuszi kommandó van ott a pultnál most is, és még megy a műsor, ők folyamatosan vetkőznek, de ezt nem fogjátok látni, mert ez egy fülbe mászó műsor.
1: De egyébként egyszer adhatnánk már webcamot.
2: A webcamot rájuk állítjuk majd egyszer.
0: És akkor tényleg megcsinálják, azt gondolod?
2: Persze, muszáj lesz nekik.
1: Hívjuk gyönyörű szép vendégeket, és akkor csináljunk webkamerás műsorot.
0: Azért egy igazi paraszt.
2: Igen, igen!
0: Nők előtt azért ez a megjegyzés. Ó, barátom, hogy lett neked ennyi gyereked azt?
1: Bocsáss meg, a vendégek között nincs nő.
2: De én itt vagyok, mint női műsorvezető, van két női technikusunk, mi drónák vagyunk.
0: Jó, nem a hóépen nem számít, tényleg. Tényleg.
2: Hát igen.
1: De hogy magunkat mutassuk ezért?
0: Haláltól nem áll fel a farkam. Légy szíves, mutass be a vendégeket, és aztán aprózzuk majd. Csak.
2: Pont most jönnek be az utódok, többiek.
0: Jó, sokan vagyunk.
2: Fú, rengetegen leszünk, vagyunk a stúdióban. Lényegében nem is tudom, hogy mi erre a jó szó, mert mindenki máshogy hívja magát szerintem ebbe a bizonyos körbe, de szerintem egy átfogó.
0: Akkor mindenki mondjon két nevet, a sajátját,
2: YouTube,
0: meg még ahogy
2: videós,
0: hívja magát.
2: Talán. Sziasztok, srácok!
0: Ciao.
1: Gyertek.
2: Próbáljátok valamelyikre leülni. Ne arra, hogy egy ilyen.
0: De úgyis panaszkodtál a videóban, egy kicsi vagy ülj oda létre.
2: Egy picit döcög a szék, de vigyázzatok.
1: Kicsit összetöröm a sejtet.
2: Szóval, fú, most már azért 6 vendégünk van, sejtetek, hogy mennyire nagyon nincs levegő. Igen, már egyre jobban nehezen
1: veszem a levegőt. Az, hogy a 6-tal leszünk, ezt mondta a Noémi az adás előtt, mondom, plusz mi 5-tel, igen.
2: Igen, az 11, jó, mindegy. Lényegében próbáltam pedzegetni a YouTube videósok, videókészítők, műsorgyártók.
0: De ez várja, a YouTube ezt elfogadjátok, hogy egyből mond egy ilyen szervert?
1: Soha nem szerver.
0: Vagy minden, de értik a kérdést, hogy a YouTube, tehát hogy lekötöd magad egy... Érted?
1: Hát a YouTube az nem lekötés.
3: Valami mondani kell.
0: Oda rakjátok föl nagy részt a cuccokat, nem?
3: Igen. Hát az fogja egy össze gyakorlatilag, úgyhogy mondjuk, hogy beálltunk az égiszük alá, de... hogy mennyire támogatjuk, az egy más kérdés, de hát valami mégiscsak jó, mert...
2: Hát ezen a platformon, ezen a csatornán jelentek meg lényegében, úgyhogy ezért... Nem azt mondtam, hogy RTL klubos izé, hanem ez így.
0: Na jó, de voltak, akik kitettek a YouTube-ról magatartás, fegyelmezetlen magatartása miatt.
4: Azt nem tudom képzelni ezt a szintet, amikor valaki már a YouTube-nak is vállalhatatlan.
1: Tehát a kocsmák ezt ki szoktak tiltani.
0: Igen, tudom, engem is tettek ki, csak azért nagyon magatosan.
1: Nem, nem hiszem,
2: de figyelj, szerintem az a legegyszerűbb, hogyha mindenki elmondja saját maga, hogy ki van itt, jó? És akkor valakinek ismerős, valakinek nem, majd mindenki szépen bemutatja magát, hogy mi a
0: ja, és várjatok, még egy nagyon fontos, mert szerintem használjuk fel ezt a műsort arra, hogy magatokat egy kicsit reklámozzátok, meg hogy nyomjátok. Emiatt nekünk be kell mondani egy mondatot, mert a jogászok, ha nem mondják meg, akkor megbüntetnek, nem viccelek. Mm-hmm. Látjátok, hogy nem
2: miért nem mondjuk az egész ugye? Műsorra persze. Akkor, hogy programajánlót, meg kultúrajánlót hallottok.
0: Programajánlót! Miért nem szereted ezt?
1: Programajánló következik, ezt akarja mondani
0: a bakán. Az egész műsorban végig programajánló. Igen.
1: Csak úgy gondolja, hogy ezt szebben fejezi ki, hogyha úgy mondja, hogy de nem.
0: Na jó, és értendő hatig. Jó, hatig. De minden alkalommal be kell mondani, de gondolhatja, ez idiótaság, gondolja.
1: Jó, hatig előfordulhatnak igen, a műsorban, program, elvétve igen. Programajánlók.
2: És meg termékajánló.
1: Erre fejlődjük a figyelmet.
0: Meg termékajánló, igen.
5: Én Veres Attila vagyok, Sirin, az Otherworld magazintól.
4: Én Brajinszki Zoltán, Zoli, az Otherworld élmény magazintól, mint főszerkesztő.
6: Sziasztok, én Freddy D. vagyok, és talán a Rossz Péci játékos sorozatból ismerhet a többség.
7: Sziasztok, én Szala Isti vagyok, a Szala Isti csatornára.
8: Sziasztok, én Kesnem vagyok, az Imagy Show, illetve az Imagy Kor feje.
9: Sziasztok, én Bence vagyok, vagyis Ryan 626, YouTube-on.
1: 626? Szabad azzal immediás szóra, ezt lehet rögtön belekérdezni a dolgok közepébe, hogy mit jelent az, hogy csatorna ez esetben, ugye? Mert az, hogy mi a TV csatorna, azt tudjuk, de a YouTube-on mi egy csatorna, és akkor mit jelent az, hogy úgy definiáld valadat, hogy
0: az újságtól meg ideológiai fejtegetést kérünk.
1: Na, szóval, hogy végeredményben valami hasonló.
4: Hát amíg mi felkészülünk addig. Hát engednék valakinek a csatorna definiálást.
8: Nyugodtan, Ryan,
0: neked ma lett vége a
8: tegnap lett vége az egyes pályafutásnak, az egyes ciklusnak. És ugye ebből vagyunk a csatorna?
0: Igen, tehát akkor ezt te hisz, te nemrég fejeztél be valamit
8: hát
0: csatorna
8: jellegűt. Én ezt úgy látom, ugye, hogy a, úgymond az én kis brandemnek, amit kitaláltam ugye erre, tehát elég tematikusan összeraktam az én kis műsoromat, már előtte jóval így fejbe, és ebből adódóan, tehát nekem az egész ugye elrépült föl, úgyhogy ez tényleg Image is van neve, minden tartalom köthető hozzá, tehát nincsenek ilyen cikázó tartalmak, tehát egy-kettő, az is ilyen live, tehát az is azért erősen kötődik. És így gyakorlatilag tényleg ez a csatorna, hogyha aki még feliratkozott rá, az azt kapja, amit ugye, amiért oda jött. Tehát gyakorlatilag tényleg azt a napi kvázi kis valóságsót kapja. Úgyhogy az én csatornám mondhatni úgy, hogy de szerintem azért van egy pár ilyen tematikusabb csatorna, ami tényleg egy dolgot ölel föl, és nem ilyen nagyon szertágazó, hogy kicsit ehhez, kicsit az, hanem én így próbáltam egy vonalat fölvenni.
0: Tehát, ha mondod, hogy fejben nagyon felkészültél, ez mit jelent?
8: Tehát, hát nekem ez egyéves műsornak a terve az egy jó évvel korábban meg bennem megvolt. Tehát én már elkezdett bennem körvonalazódni, hogy ugye én is látom, hogy mit csinálnak a többiek nyilván a YouTube-on, és azért van a YouTube-ot, mert ebbe gondolkodtam én is.
0: Jó,
8: és,
0: nem utáljuk, csak rákérdezünk.
8: És én úgy gondoltam, hogy amit én csinálnék, tehát ez, hogy tényleg minden egyes napot úgy bemutatom, mint kvázi egy tényleg egy kereskedelmi tévében egy valóság, csak tényleg ebben ezúttal a valóság lesz. Így nincs fent. Tehát lehet, hogy valaki vlogol, vagy veszi fel a dolgait, de nem egyben, nem rakja össze egy videóban, nem egy nap rakja föl, tehát szétszórtabban rakja össze, illetve másba is belekóstolom, én meg úgy voltam, hogy csak ez. Tehát nem fogok videójátékkal játszani. Nem
2: de akkor mondd el, hogy te mit csinálsz, mert ezt nem ám tudja.
0: És a technológiát is mondd, hogy ki gondoltad el, és hogy valósítottad meg.
8: Hát amit én elkezdtem ugye csinálni tavaly május 22-én első részt felraktam. Ez gyakorlatilag annak az ötlete volt, hogy saját magamat, illetve a környezetemben élő pár barátomat, akik közelebb vannak hozzám, én minden egyes nap fölveszem, hogy mi történik reggel a keléstől fekvésig. Legyen az, hogy éppen forgatni megyünk egy klippet, vagy éppen csak otthon dolgozok ilyen utómunka jelleggel a gépem, és ezt összerakom mindig másnap, tehát mindig másnak raktam fel a videót, és ebből összeállt egy ilyen, mondjuk egy 20 perc körüli anyag, jó esetben egy 20 perc, valamikor persze sokkal több, és így végig lehet vezetni, hogy megyünk boltba, főzzünk, eszünk, dolgozunk, el vagyunk, és hát ez ugye ennek az volt a... Én amikor elkezdtem, kitűztem azt, hogy lesz vége, tehát már akkor lehetett tudni, persze ezt ugye nem akkor nyilván úgy gondolták, hogy persze nem adja abba egyebek, de most mégis, és... Hát ugye ez volt a tematika, hogy minden egyes nap így fölveszem, ráadásul ugye én behoztam ezt az újítást, úgymond a YouTube-ra ezt az egész GoPro történetet, így kirobbantottam ezzel, mert én gondolom...
2: Magyarázzuk el, hogy mi ez a GoPro?
8: A GoPro az egy, igen, nálam is van, persze nem látszik, de ez ugye ez a kis kamera, ugye ez egy ilyen akciókamera gyakorlatilag, ezzel ugye inkább ilyen síjelők, mindenféle sportokat vesznek föl, viszont én tudtam...
0: Tehát a NASA technikához fordultál
8: igen.
5: a marodban.
1: Ez egy ilyen kis mini kütyük.
8: Igen, semmi.
1: Úgy néz ki, mint egy ilyen miniaturizált egykori szovjet kamera.
8: Igen, és nagy előnye annak, hogy nincs kijelzője, ellenben viszont nagyon széles az átfogása a képnek, tehát nem lehet hibázni vele.
2: Sportolók használják, tudod, mikor síjelnek, és így a fejükre felcsapatják, akkor ezekkel a kamerákkal csinálják ezeket a felvételeket.
0: Hogy értsék a hallgatók, ugye. Megjelent az észrevétlen kamera a felvételben, korábban Hollywoodban akkora volt a kamera, hogy le kellett dobozzal fedni, és ugye stb. Grünwaski álmodozott arról, hogy akkora kamerákkal lehet filmet készíteni, mint egy gyufásdoboz, és nektek már egyszerűen semmilyen szorongásotok nincs bekapcsolni és használni.
8: Hát igen, meg hát tényleg ez az utcán, vagy bárhova megyek, akkor ugye ez is koncepció, hogy bárhol.
1: Tehát mi a neve ennek a kameratípusnak?
8: GoPro.
1: GoPro.
7: De Hero hanyas.
8: Hero 3.
1: Ja, hogy magyar professzionális professzionális felvételt készít, miközben te ugye...
0: Ki használja ezt még rajta?
7: Most már én is.
9: Körülbelül tényleg kesélyt.
6: Én most látok ilyet először.
5: Hát mi rendes forgatásokhoz szoktuk használni néha. Nem ilyen egész nap megyünk vele.
1: Hangot is veszel persze.
8: Persze, úgy, hogy hangot mindent, de mert ugye lehetne ezekkel a DSLR gépekkel is, mert nekem olyan is van, de azzal lehetetlen egy napi dolgot megoldani. Tehát egy ilyen nagyon objektív esélytárni az utcán azért...
2: De figyelj, egy jó minőséget csinálni.
8: Volt olyan, hogy... Hát ez full HD felbontásba tud akár 60 képkockát, úgyhogy ez elég jó minőség van, tehát abszolút szerintem arra nincs hiba.
2: Azt megkérdezni, hogy miért
0: Azt ne,
2: én ki nem. Miért az ő élete?
0: Akkor
2: neki,
0: állítás. Miért akarod, hogy kövessenek? Vagy érted?
2: Miért akarod megmutatni?
0: Miért akarod? Igen, tehát nem az, hogy miért ilyet nem lehet.
2: Mert a miértbe sok minden beletartozik.
0: Tudom, azért nem lehet.
1: Hogy látva lássanak
8: azért. Nem a maga mutogatás miatt, mert az...
1: Mert látva lássák a csatornát.
8: Azért. Inkább az, hogy talán valamit megmutatnom. Tehát így emberileg gondolom, hogy és nem ilyen nagyzolóan, hanem tényleg úgy érzem, hogy van egy olyan bizonyos gondolkodás, illetve emberi lényem, ami mondjuk lehet, hogy akár idézőes példa is lehet. És mondjuk nyilván ennek látom valamilyen visszacsatolását, de...
1: Mennyien pont, nézik a csatornádat?
8: Hát pont ma lett meg a 3900 feliratkozó, ami szerintem az egy éven belül...
1: Az nem sokkal többen nézik gyakorlatilag.
8: Hát, hogy napi szinten...
0: Most de 3900 ember nem fér be a stúdióba, az jó. Figyelj! Azért mindenki beletörődik egy idő után, és ezt tőlem elfogadhatod, hogy exhibicionista, aki ezt a műfajt csinálja.
8: Persze.
1: Hát de mindenki exhibicionista, aki
0: nem mindenki,
1: lépni,
0: a puszinyusz hírek akar nem exhibicionista.
1: Na, szóval aki valahol exponálja magát, hát az, és erre hangsúlyt fektet, és meg akar mutatkozni, hát az, nem?
0: Jó, de érted, hogy
1: nagyon közel. Egy festő, aki exhibíciót, azaz kiállítást, exhibition csinál, az is exhibicionista.
2: Egy picit hadd vegyek a közbe, és egy picit
1: nem cionista,
2: kontrázunk egyet. Például az ilyen közösségekben, nektek magyarázok egy picit, te mondjuk kevesebb ilyet nézel, Gerló, hogy van, aki megmutatja teljesen az arcát, az életét, egész napját, hogy most fogad, hogy borotválkozik, hogy szedi ki a tetveket a hajából. Tudom, hogy nem volt ilyen rész, de mondjuk például személyesebb jellegű dolgokat is megmutat. És itt az aztán végénél egy olyan ember, aki viszont egyszer néz meg, most nem mondta a saját nevét se, egy videójában nem lehet látni az arcát, nem lehet az emberről tudni semmit, és mégis egy nagyon-nagyon nagy lábnyomot hagyott a magyar YouTube-on szerintem.
0: Akkor hadd tegyek hozzá még két apró mai élményt. Én néztem a videótokat, és közben Bence 3 évesen mászkál. És vele mindig megbeszélem kisfiammal a dolgokat. Egyrészt majd lesz egy komoly kérdésem, hogy alapvetően ugye ti gyerekek vagytok. A másik, de nem ezt lesz majd később kérdezem meg, hanem hogy kérdezi, hogy mit csinál a bácsi, amikor ott zselézed a hajadat, tudod. Hát mondom, a gyereknek mindig őszintén kell. Hát szépítkezik, szép akar lenni. Nézi a Bence a képet, hogy nagyon... Na, meglátta a gonosz bohócot. A bohóc az nálunk nagyon negatív figura. És akkor így mondtam, hogy...
1: Ő csak... Nálatok sírni kell.
0: Nem, mondtam, hogy csak lejtőzködik a gonosz bohóc mögé, és ő azért nem annyira gonosz, de mondjuk tényleg úgy első látásra. Azt ugye, azt tudod, hogy a horrorfilmek alapvető kell.
2: Jó, nekem a bohóc jutott, mint akciósorozat eszembe először, amúgy arról
1: a maszkról,
6: amit használsz. Hát erről a maszkról tudni kell, hogy az elején mindenféle sálot, meg kendőt, meg nem tudom, mi mindent használtam, de annyira nem kaptam levegőt alatta, hogy nem gondoltam, valami újat ki kell próbálni. Aztán azt hiszem pont a humor szabad szupermarket nevet említeni,
0: vagy persze, mindent.
6: Jó, a Spár kosszájánál 49 forintért láttam annak egy olyan visszataszítóan béna maszkot, és egyből szerelmes lettem belé, hogy ez az, amire vágytam. És...
0: De tényleg nem illik az arcodra, az nagyon jó.
6: De, tehát nevetséges az egész, tehát de annyira, hogy mondjam, felismerhető, és hogy mondjam, hát annyira béna, hogy már jó egyből, és éppen azért maradtam ennél a ismertetőjelnél.
2: De így is kezdted, szóval a legelső arc mutatásodnál is már ugye felvettél valamit.
6: Így van.
2: Ez ennyire tudatosan felépítetted, hogy bármi lesz ebből, engem soha senki?
6: Hát nem tervezem.
0: Vagy van az a pénz.
6: Érted. Erről van az a pénzről, elmondhatom, hogy eddig egy forintot nem kerestem a videóimmal, mert én
1: van
6: nem...
1: Van közöttetek, aki már igen?
9: Igen.
0: Hoppá!
1: Mi az eljárás?
0: Várj,
1: nem kell azonnal.
0: Nem egy igen. Mivel keresték pénzt? Nehogy már igen.
1: Nem, azt akarom, hogy mivel lehet a YouTube-on pénzt
9: keresni? Hát reklámokkal, amiket kirakva.
1: Már más megoldás nincs, illetve az bonyolult.
0: Ja, hogy reklám?
9: Hát igen.
1: Aha. Ezek a kis mini reklámok.
0: Tehát annyira nézték a dolgodat, hogy már elkezdett a reklám csörögni?
9: Uh-huh. Igen.
0: Akkor ez megélhetés
1: is. És ez hol van a lélektani határ, mondjuk, ami fölött már ketyeghet? Ha valaki erre odafigyel, a hány mondjuk egy csatornának hány előfizetője, vagy subscribe-olója, vagy nem tudom, follower-je lehet ahhoz, hogy kerül legyen ahhoz, hogy...
5: De alapvetően úgy emlékszem, hogy 1000 vagy 1200 feliratkozó kell a partnershiphez?
9: Körülbelül.
5: Igen, és utána már akárhány megtekintésed van, arra már ketyeg valamennyi, tehát akár 10-re is ketyeghet.
1: Csak... 1200 fölött.
5: Igen.
9: De ez csak nagyon sok, doktor.
5: Csak ugye a kifizetés az nem mindegy, mert...
4: Igen.
9: A szerződéstől, mert mindentől igen. Nagyon sok.
1: Ja, az világos. Gondolom, hogyha az ember szerződik
2: annyit
1: többet...
2: Annyit mondjunk el, hogy a partnership ugye az annyit jelent lényegében, hogy valami multimecénás így felkarol valamelyik csatornát, vagy valamelyik embert, igen.
9: Hogy automatikusan? Nem, hát...
1: Automatikusan is kap-e valaki, vagy csak ha szerződik?
9: Csak szerződéssel. Uh-huh. És van, akinek felajánlja,
1: jelentkezni is lehet, és fel is
0: akkor, akkor persze ez érdekes, mert ezt azért lehet gondolom manipulálgatni, nem? Tehát, hogyha ez referencia.
4: Lehet manipulálni, de nem szerencsés, mert maga a rendszer eléggé le van korlátozva ahhoz, hogy ha ez kibukik, és észreveszik, mert pedig ezt nagyon figyeli a Google, a YouTube csatornát, akkor ennek borzasztó kemény szankciói
0: van. Jó, tehát akkor alányleg ez egy tiszta rendszer akkor.
4: Oh. Hát azért ezt nem mondanám.
7: Nem.
0: Nem? Mondjad?
7: Nekem nincsenek nagyon élményeim, tehát én összesen 60 dollárt kerestem eddig az egészen.
0: Igen?
7: Igen.
2: Egy de 60 más, dollár
7: is. De másfél év alatt, szóval.
2: Nem a kicsit.
7: De másfél, de...
6: És ezt még adóznod kell ez.
7: És ezt még adóznom is
2: kell. Nem mondjátok, hogy ez
7: de,
2: még
7: de,
2: hát ez bruttó 60
7: dollár. Mit nem kell?
6: Adóbevallásnál.
7: Találsz egy követ, azt is le kell adózni.
0: Mondjuk meg, hogy most Superman szólt közben.
7: Persze.
0: Tehát mi a Bencével otthon pókember és vasembert játszunk, miért a Supermant választottad?
7: Mert a pókembernek tornadressze van, és ez a nagy hájamra nem a legszerencsésebb, tehát hogy futok fel, akkor ezek az egész.
0: Ez nem fogadom el, a Superman jelmez sem.
7: De az érdekes, de azon volt egy ilyen
1: mű. A Superman az a legjobb.
0: Nem azt mondom, nekem tetszik, hogy kövér a Superman, csak ez nem indok a pókemberrel szemben, hogy a pókember nagyon izmos.
1: Nem a pókemberrel szemben, én a Superman szeretem.
2: De Superman? Mondjuk igaza van, érted, mert a Superman nem, azért ez... egy nagy darab, meg az ő jelmezén igen. is egy ilyen kitömött, ilyen mű, nem is páncél, ilyen műizomzat van, ahogy kitömött. Én jól láttam. A pókember azért egy víznek is nyíkhaj valami, a Supermannek azért van egy kiállása.
0: Tehát vizuális hasonlóság
7: miatt már... A Superman is egy diabéteses ember azért, tehát azért az úgy hozzá, de... De alapvetően volt rajta tényleg, ahogy mondja Émi is, mm-hmm. ugye volt ez a mű izomzat valami rajta. Nem tudom, kimondhatom a neved egyébként.
2: Nyugodtan, csak nem tudom.
7: Hóhér, bocsánat, a hóhér jól mondta. Csak ez olyan ijesztő.
1: Hóhérkap.
7: Hóhérkap. Tehát én meghallottam.
2: Hóhérkap,
1: és ez sokkal kedvesebb
2: valójában. Tök cuki, ka.
3: Ja, én tudom, én mindent kállom.
7: Na mindig, és az a műizom az úgy rejtett valamit. És valahogy úgy el is fért alatt a belem. Ennyi. Alapvetően. Mm-hmm. De nem volt semmi így.
3: Abból volt csak egy olyan nagy méretben, nem?
7: Meg abból volt egyébként csak 3x-es méret is egyébként. Tehát a vágizom az itt volt körülbelül a könyökömnél. Mm-hmm.
2: Most senki nem tudja, hogy ki beszél és hogy mit csinál igazából. Ugye a kesnek tudjuk, hogy mit csinál. Egy pár mondatban mindenki mondja, hogy mit csinál, meg igazából mi az, amivel nem keresi a kenyerét a YouTube-on. Jó, és utána menjünk el egy szünetre.
0: Jó, de még a filmkritikákat, ugye te csinálod a filmkritikákat, ugye? Jól emlékszem?
6: Nem, én egy podcastet csinálok, Filmbarátok podcast néven. És a Hóhérka is szerepel benne. Már többször.
0: Az szerencsére kiadtam azt.
6: Ezt szomorúan hallom.
2: Szittalak benne pedig.
6: Semmi másról nem szólt.
0: Jó, az normális, hanem hogy...
2: Hogy film témában. Hogy
0: igen, miért jutunk el nagyon hamar a filmhez, mint témához? Egyszer azért, mert nagy a képi nyersanyag, és akkor szabadon lehet benne gördeszkázni, mert ugye ez az online videózás, ez rettenetes távolságban van egyébként a giga produkcióktól. Az összes előnye abban származik, hogy nem giga. Mégis a giga produkció sablonjait szívesen használja, nem baj, csak kérdezek, mint volt elpusztult filmkritikus, kérdezek most a filmmel foglalkozó fiatalokat.
4: Én valahol elcsúsztam, mi a kérdés?
0: Az, hogy a kemény, te vagy a főszerkesztő, ugye? Én is voltam a főszerkesztő, most már úgy kérdezek, mint főszerkesztő. Az hogy lehet, kollega, hogy érdekes módon ez a teljesen szabad eredeti, online, tehát közvetlen visszacsatolásban lévő rendszer hollywoodi kliséket használ az ábrázolásban. Nyilvánvalóan ironikusan vagy távolságtartóan, de azért azt.
10: Mármint a YouTube csatorna, ezek a videók?
0: Ezek a videók.
10: Szerintem nagyon egyszerű a magyarázat, az, hogy megteheti. Tehát igazából
0: ezeket kérdeztem, egyébként ez volt a... azért csinálja, mert megteheti.
10: Igen, tehát igazából van lehetőségünk arra pont, amire itt az adás elején rávetítettetek, ez a GoPro-val kapcsolatban. Tehát azzal, hogy a kamerák beköltöztetjük a mindennapokba és a háztartásokba, lehetősége van igazából bárkinek arra, hogy egy saját valóságsót összehozzon, filmkritikát készítsen, bármit házilag megcsináljon. Pont a pár hete voltunk egy sajtóbemutatón, és ott tényleg arról beszéltek, hogy ma már gyakorlatilag teljesen amatőr filmeket lehet profi stúdió minőségben leforgatni, és erre egy tökéletes formátum, vagy felület, fórum, ha úgy tetszik, a YouTube. Tehát mindenki megmutathatja, hogy mire képes. Az más kérdés, hogy sokan éreznek több bátorságot, mint amennyit kellene ahhoz, hogy megmutassák magukat. De,
2: mire
0: de ez hát, benne hogy nem annyira hát, jó, hogy, mint amennyire...
10: Hát, hogy talál magának egy olyan kamerát, ami éppen csak működik, beül egy tök sötét verembe, ahol nem látszik belőle semmi, nincs egy egyenes gondolata, racsol össze, minden baja van, és akkor ebből csinál olyan videókat, ami kikerül napi szarra, az generál neki 12 000 nézőt, tök büszke magára, és ilyen emberek időről időre előfordulnak a YouTube-on. Tehát...
0: Ez a rossz szakmában is van, ez mindenütt van.
2: Jó, oké.
0: Ugye a tehetségkutatók tele vannak ilyenekkel.
10: Igen.
2: Igen, ilyenek mindig felbukkannak, de azért ti ugye azért elmondhatjátok szerintem majdnem mindenki, sőt mindenki magáról azt, hogy nem ebbe a kategóriába tartoztok, azért egy bizonyos élet, nem azt mondom, hogy életet, de azért belefektetitek energiát, pénzt akár, időt arra, hogy azért minőségi dolgokat csináljatok a magatok ingere szerint.
7: Hát én néha azért oda tartom magam. Én vagyok olyan kisítő.
2: Hova?
7: Hát, hogy ilyen gagyiba közé.
0: Jó. Igen, a trashnek, tisztelet a trashnek, igen, én egyetlen
1: tisztelet
0: mondjak.
1: Tisztelet a gagyinak.
0: Igen.
7: Jó, hát akkor...
2: Miből gondolod a képminőségét, miből gondolod azt, hogy a te csatornád, vagy a te videóid gagyiba
7: plenik? Azért, mert talán nem... Tehát nincs mögötte olyan nagy gondolat, meg szerintem olyan nagy munka sincs mögötte. Mint mondjuk például egy Dancsó Péternél, mint mondjuk egy Freddy D-nél, mint mondjuk az Otherworldnél. Tehát ők külön mikrofonnal felveszik, rendesen meg
2: értelme van. De te tök más kategóriát képviselsz azért, vagy itt, mert tök hát más kategóriában nyomulsz.
0: A bikinit azt te csináltad, ugye?
7: Igen.
0: Például ott mondom
7: azt 16 évesen, vagy valami ilyesmi.
0: Nagyon jó.
1: Mi ez a bikini?
0: Mondom, hogy képzeld
1: azt... Gondolom nem a Marferó zenekara, és nem is a fürdőruha.
0: De a zenekar
7: az jó.
0: És te énekled el, méghozzá nagyon egyszerű technikával szól az ének, és tátogsz rá. De,
7: az
0: a zene, de van benne
7: igen,
0: például...
7: Igen, ugyanaz a zene, a közeli helyeken
2: egy
7: című
2: paródia.
0: Paródia.
1: Vagy re
0: make. És amikor remake. Mindig lelocsod az arcod vízzel, és az egész vérhetetlen béna, suta, de fantasztikus, amikor a harmadszorra odaérsz a szöveghez, hogy az arcomba a víz, nem öntöd le, csak így fölemeled, és ugyanaz a fájdalmas, és tényleg látom a virtuális vizet a pofádba csapolni. Tehát úgy is mondhatnám, és előtte kétszer megismétled. Figyelj! Ez estenék szerint, igen, ez a montázs. Ezt hívják montázselméletre. Ez vágódik. Nem is mutatod a lepkét, de miután kétszer látod, hogy a lepkét lecsapta, harmadszorra már a csapókéznél látod a lepkét. Működött, alapvetően működött. Tehát nem fogadom el, te intellektuálisan egy kicsit ravaszabb vagy, és ilyen nagy testű tahónak mutatod magad. De az nem azt jelenti, hogy nem látszik. Csak mondom, hogy ezért igaza van a trash-el, hogy te tényleg törekszel arra, hogy megtartsd ezen belül, nem?
7: Igen, tehát én azon vagyok, hogy tehát én nekem az a fő célom, hogy vicces is legyen, ne alpári módon, ne butítson lehetőleg, mint mondjuk a... hagyjuk.
1: Ilyen hofizat.
0: Ne,
1: ilyen a nép és a vicc. Nem,
0: hát szerintem a... Egyébként rá kell kérdezni a stand-up komedire is, mert azért ebben egy pici stand-up komedi is van. Nem?
7: Hát, nagyon kevés pici, is vagyok amatőrön, tehát...
2: Pici Benny Hill.
0: Pici van,
1: YouTube comedy.
0: Én is gyűlölöm őket, nem arról van szó, de akkor is el kell ismerni, hogy van benne stand-up comedy elemek, amelyben saját magad nyomod a saját vonaladat, én pedig csak hallgatom.
5: De hol válik, ugrik át sima humor a stand-up comedybe, tehát ez szerintem csak sima humor. hogyha ebbe a szempontból nézzük. Mert azért az itt, egy egész itt, performance.
7: Igen, persze, az meg van írva, előre ki van találva. Ez pedig nekem úgy működik, nekem ez úgy működik, hogy leülök a kamera elé és elkezdem csinálni. Tehát ezért mondom, nincs mögötte semmi gondolat, nincs mögötte azt, hogy most mit fogok csinálni. Talán azt, hogy mit tudom, hogy most csinálok egy vezetős videót, és akkor majd valami eszembe jut, aztán majd mondom.
0: Jó, de...
7: Tehát nem az, nem az előre átudatosan...
0: És live. A váratlanság én nézem, aztán a kemendében, meg mindent már pontosan tudok, hogy milyen hülye poénok vannak. Tehát az, hogy azonnal és spontán módon fejeződik ki, az engem egyáltalán nem csökkenti az
2: érdeklődésemet. Valami azért, mert valódi és real-time-ban megy ki a fejedbe, meg az arcodon keresztül ki az agyadból, attól még lehet vicces, szórakozató ez, akár egy Jackass szintű poén, akár egy stand-up comedy szintű poén, az vicces, attól, hogy real time, és nem 60-szor előre meg van írva, attól még lehet valami vicces, attól még kedvelhetnek az emberek, és azért itt, na.
1: De más típus.
0: Nem biztos, nem biztos, mert van egója, azt ugye tudtuk, hogy...
7: Nekem aztán semmi. Na,
0: Volt a tilosban DJ, akinek mi volt a neve, hogy...
2: Kire gondolsz?
0: 200-ban. DJ nincs. Igen, talán ez volt a neve.
1: Na, hát izé, a múlt heti vendégünk Geo Kozmosz, és újabban Ego Kozmoszt ír egyébként. Annyira nincsen egója egyébként. Hogy... Illetve van, de úgy van, ahogy csak
0: átjutassanak. Tutira nem fut nekünk Lékondira. Mert minket a hallgatók tartanak el. Képzeljétek, mi is olyanok vagyunk, mint ti, hogy online eltartanak. Dobd le a...
1: Menjünk föl a víz szintje fölé.
0: Menjünk föl, kapjuk levegőt, jövünk vissza. Jön a Gabi Mami műsor.
2: Jó, akinek...
1: Addig hallgassatok
0: meg. A puszínű szőrge két nő egymásra néz, és szép lassan lehúzza. Hogy ugye nektek van egy magazinotok, egy kicsit vagy úgy kell beszélni, hogy mi ilyen nyomtatott újságoknál voltunk, tehát nem sok fogalmunk van már ezekről a dolgokról.
1: Bocsáss meg azért, az nem azt jelenti, hogy nyomtatott.
2: De ez nem olyan magazin, mint te gondolsz.
1: Erről nincs fogalmunk annyi, mint nekik, és azért vannak itt.
0: Nagyon fontos, hogy ez a megjegyzése nagyon fontos volt, hogy Underworld, vagy mi a...
5: Otherworld.
0: Other, igen, tehát ez nem ugyanaz. Igen. Igen.
5: Hát gyakorlatilag úgy működünk, mint egy rendes szerkesztőség, csak...
0: Mi van szerkesztőségi ülés, ültök?
5: Minden összeülünk, persze. Aha, megbeszéljük együtt, találjuk ki ezek a dolgokat, mindenkinek megvan a saját dolga, amihez ért, amit tud csinálni, és hát így a végén egy kész produktumot tudunk kipakolni.
0: Hogy alakultak ki a profilok? Vagy ahogy ti ilyenek lesztek?
7: És... Hát alapvetően az egész rendkívül blogszerűen indult, vagy vlogszerűen, hogyha tetszik. Annyi volt az egésznek a lényege, hogy kitalált én a kedves párommal, hogy csináljunk egy felületet, ahol a saját hobbinkkal foglalkozunk. Ezek a videójátékok voltak és a filmek. Beszéljünk róla, mint átlagember az átlagemberhez. Már elcsépelt nagyon, de úgy, mintha egy korsó sör mellett beszélgetnénk. Rendkívül hétköznapi, közvetlen, rendkívül egyszerű nyelvezettel. Ez 6 évvel ezelőtt volt. Akkor belőttünk egy ilyen blogot, és elkezdtük szépen felépíteni, hogy csináljunk ezt, csináljunk azt, mi lenne, ha elintéznénk sajtóvetítéseket, mi lenne, ha elintéznénk ezt, aztán azt. És szépen lassan az egészből kialakult egy olyan intézményesített rendszer, most nagyon nagyzoló szóval élve, hogy rendesen emberek csatoltak, jöttek be, így jött például Sirin is, aki azt mondta, hogy például sokat tudna hozzátenni a videójátékokhoz. Ő akkor már ismerte a videóvágó szoftvereket, különböző rögzítési technikákat, ami mondjuk a játékokhoz kell. És ugyanígy jöttek a filmes emberek, és most például ugyanígy tapogatózunk különböző egyéb irányokba. Tehát gyakorlatilag ez így állt össze. Igazából a hobbi magazinnál több, nagyon-nagyon szervezett, merev magazinokhoz képest lényegesen flexibilisebb, így egyedül.
0: Az eszedbe jutott, hogy azért egy idő után be kéne törni a názába? Tehát az ilyen jellegű nem jutott eszedbe?
7: Hát itt a GoPro, úgyhogy mit keresünk a názába.
0: Nem.
7: Tehát nagyon nem.
0: Jó, figyeljetek, a Tilos Rádióban azért jó pár hacker járt, már szála Istennek, vagy hogy mondjam, meg is haltak, tehát beszélhetek róla, hogy igen. Tehát azért mondom, nem volt egy oktondi kérdés, hogy egy idő után sok szakértelem összeáll, akkor az különleges dolgokra képes.
7: Ezt teljesen
0: így van. Átjutal magának 10 centeket egy szoftvercégből.
7: Azért ennyit,
2: ugye nem egészen. Hát én mi sem látok meg ebben, hogy akkor jó beszéltek egy kicsit a videókról, meg a filmekről, azért emögött egyre több van az évek elmúlásával szerintem. Erről is tök érdekes lenne, ha beszélnétek.
7: Hát... Hogy hogyan halad ez az egész. Tehát igazából most jó, akkor most egy kicsit fényezem magam, mert nem jellemző. De hát, hogy eljutottunk addig a pontig, amikor tényleg van az embernek a magyar viszonylatban 117 ezer feliratkozó, az borzasztóan sok. Tehát, hogy a 10 legnagyobb YouTube csatorna egyike vagyunk, ez tényleg az a pont, amikor az ember azt mondja már, hogy igazából már ezek a számok annyira nem számítanak, és nyilván egy idő után már többet szeretne, más szeretne, egészen más területeket, mert nem elég az, hogy
10: mondjuk hardverek irányába megyünk, nem elég már az, hogy innen-onnan csinálunk mondjuk beszámolókat, hanem mondjuk egy olyan terület, mint ahogy például mondjuk itt vagyunk, hogy megjelenhetünk egy rádióban, vagy mondjuk csinálhatunk saját rendezvényeket. Tehát egy olyan területen is megméretteti magát az ember, ami egyébként ettől a kultúrától vagy közegtől mondjuk idegen.
2: Milyen rendezvényeket?
10: Saját teljesen saját rendezvényeket, ezek lehetnek mondjuk táborok, lehetnek úgynevezett lunch party, ez mondjuk hagyományosabb értelemben nyitóbulit jelent, tehát például, ha megjelenik egy videójáték előző este, akkor egy ilyen nagy összejövetelt csinálnak. Ez annyira elkezdett egy szinten stagnálni, hogy ez gyakorlatilag ki is halt már, tehát itt nagyon-nagyon szorványosan vannak már csak ilyenek, de egy párat csináltunk mi is. De például múlt októberben csináltunk egy hatalmas rendezvényt.
0: De miért maradt abban? Mert például bizonyos más partikon azért, mert hozzászoknak a cucchoz.
10: Pont azért, mert hogy mások is hozzászoktak ahhoz, hogy hát akkor annyit csinálunk, hogy levisszük a gépeket, levisszük a szoftvert, elkezdjük este 8-kor, csinálunk egy kvízt, aztán este 10-kor bezárjuk a bulit, és amikor ez mondjuk egyszer esíti az ember, az tök jó, de hogyha 3 évig ez megy, akkor egy idő után tele lesz mindenkinek a hócipője. De mondjuk szerintem az elég sokat elárul magának ennek a közegnek az erejéről, hogy tavaly októberben a League of Legends, ez egy videójáték, nagyon-nagyon nagy, az úgynevezett e-sportnak mondhatjuk, hogy a zászlós hajója. És erre meg tudtunk mozgatni akkor a Lourdes-ba 1100 embert. És 3 termet megtöltöttünk, borzasztó erőlapul ebben a közösségben. És ez még mindig szerintem csak a tetején az egésznek. Tehát a legnagyobb youtubernek, segíts nekem, PewDiePie-nak mennyi feliratkozója van?
11: 25
10: millió. Túl sok. Hát 2 magyarországnyi, 2,5 magyarországnyi. Hát igen. Úgyhogy tényleg ez egy hihetetlen lehetőség.
0: Miért pacsisztatok?
10: Mi ismerik egymást.
11: Nem szeretjük a PewDiePie-t. Ő se szereti a PewDiePie-t, én se szeretem a PewDiePie-t.
8: PewDiePie.
11: Ez egy külföldi.
2: PewDiePie.
11: Igen.
2: Enyhe után ő
11: azt a minőséget szállítja, ami szerintem azt
7: egy mutatja. Határon túl van.
11: Határon túl, igen. Tehát az igen. Svéd, vagy finn, vagy valamilyen svéd. Igen.
7: Svédia.
11: És azt a minőséget szállítja, amit én úgy nevezek, hogy nincs önkritikája az embernek. Tehát ez nagyon nagy baj szerintem például a YouTube-on, hogy sokan...
0: De ez az északiak alaptulajdonsága.
2: Igen, igen, a svéd.
0: Ugye azért mondom, hogy svéd dán esetében ez normális.
7: Nézd meg egy videót! Nézd meg, és akkor majd...
2: Jó, ne. A táborról meséljetek egy kicsit.
10: Na, Sirin.
11: Hát a táborunk az gyakorlatilag, hogy is kellettek, ez az Zoli.
10: Pingpongozunk? Annyi volt az egész, hogy volt egy hirtelen jött ötletünk, amikor azt mondja, otthon borozgattunk, ez ki van pontozva, persze nem.
2: Amúgy nálad az asszony a kreatív
10: ügyeket? Ketten hozzuk meg a döntéseket igazából. Muszáj, mert ha egyébként rám lenne bízva, akkor én az a hülye döntést meghoztam volna többek között, ha 3 éve bezártam volna az Otherworldot. Tehát...
0: Minden nő mögött áll egy férfi.
10: Így igaz, tehát nálunk ez hatványozottan érvényesül. Igazából volt egy hirtelen jött ötletünk, hogy amikor már eljutottunk addig, hogy fúristen, már van 10 000 feliratkozó, atya úristen, ez mekkora szám, csináljunk már egy tábort. Milyen nap, hogyha azt mondanánk, hogy jöjjünk össze egy páran, kiszoktunk egy tök jó helyet a Balcsi parton, van medence, marhajó, mit csinálunk még, leviszünk pár játékot, még jobb lesz, és biztos lesz buli. Biztos jó lesz, aztán, hogyha nem,
0: de
10: akkor majd észre
0: veszünk. Kaja, fekvés.
10: Jó, nyilván nem volt hibátlan, tehát hazudnék. Elég távol voltunk a hibátlantól, lehetnénk távolabb is persze, de marha távol voltunk a hibátlantól.
2: És azóta ez hogy
10: fejlődött? Azóta nagyon-nagyon jó. Tehát most már tényleg a tavalyi az hatalmasat karcolt.
11: Hát az első tábor, ahol én még csak táborozóként voltam ott, nem mint szerkesztő, az egy 2 napos plusz egy ugye a hazamenős nap. Az volt egy, mit tudom én, 1-2 PC-t vittünk le, vagy vittek le Zoliék, 1-2 konzola lehetett játszani, és voltunk rá 10-20-an gyakorlatilag. Ez oda nőtte ki magát, hogy a másik táborra már azt hiszem 50-en voltak, a tavalyi táboron már majdnem 100-an, vagy hát 100-an, nem tudom pontosan, az már egy 7-es tábor volt, a második 2, és oda már tényleg nagyon nagy technikát mozgattunk le, hogy az embereknek ne kelljen ezt levinni, mert ugye ez se evidens itt Magyarországon, hogy csinálsz egy rendezvényt, ahova valaki lejön és ott jól érzi
0: de
11: magát.
0: De mi ez ilyen szakmai továbbképzés, hogy mindenki
10: nem. Ez sima szórakozás, hát semmi más, csak szórakozás. Igen, ez a probléma ezzel, hogy
2: azt mondom,
10: nem az a probléma, nem az a gond, hogy amikor pont emiatt fogjuk egyébként abba hagyni, mert nagyon sok esetben a szülőket nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy egy tábor miért kerül mondjuk 45 000 forintba. És amikor felhívnak, és meg kell mondanom, hogy mert ez nem olyan tábor, mint amikor mondjuk Béla lent volt mondjuk a Bükkben, és ott mondjuk egy hétig tanulta az angolt, és azt megúzták mondjuk 15-20 000 forintból, ez nem, az nem ugyanaz, mint amikor meg kell mozgatni mondjuk 20 PC-t, 15 kioszkot és olyan energiaellátást meg hálózatot kell behúzni egy épületbe.
2: Miért nem adod így oda a szülőknek a villanyszámlát?
10: Mert ezért nem akarnék külön elmenni Debrecenbe. De egyébként a villanyszámla is egy elég érdekes jelenség, mert egy hét alatt generáltunk valami 30 ezeres villanyszámlát. De az durva volt. Tehát tényleg ez egy
0: erős dolog. Ez nem olcsó dolog.
10: Hát nagyon nem. Hát csak a számítógépek bérlése tavaly 700 ezer forint volt. Uh-huh. És ezeket nyilván ki kell valahogyan kalkulálni, ezért nem olcsó egyébként ez a tábor sem. De egyébként szerintem a YouTube-ról, ami többször fölmerült, a YouTube-nak az elejét szerintem nagyon jól demonstrálja az, hogy velünk szinkronban van egy másik hasonló tematikájú tábor, ami zömmel arra épült, hogy az emberek hozzák le magukkal a számítógépeket. Na most oda tavaly körülbelül 45-en mentek le. Mi vittünk le 110 embert. Úgyhogy oda le kellett vinni a gépeket. Tehát
0: tudunk kezdeni, teherautó, kamion, vagy hogy?
10: Nálunk?
11: Hát egy teherautóval.
10: Teherautó.
11: Megpakolva, tévékkel.
10: Mondjuk azt a tehertaxit is élmény volt nézni, hogy kinézett, de...
7: Meg úgy, hogy ennek a tábornak nagyobb múltja is van, nem?
10: Mármint a másiknak.
7: Igen, jól tudom.
11: Néha vakargatják a fejüket, hogy hogyan fangba csináljuk. De hát...
7: Jó. Akkor fogom.
10: De tényleg a YouTube az tényleg egy olyan közeg, ahol szerintem azok, akik tenni akarnak és meg akarják mutatni a képességüket, azok meg tudják csinálni, tényleg értelmes vlogok tudnak születni, és akár egy magazin is ki tud fejlődni. Egyébként én úgy tudom, hogy akár még európai régió minőségben is az, hogy szerkesztőség szinten működik egy csatorna, ez rendkívül kuriózum, totálisan unikum.
0: Hát meg édes testvéreim, hadd köszöntsünk titeket, a Tilos Rádió is mindig ebbe gondolkodott, hogy saját maga fölépíti, finanszírozza magát, és nem kell neki semmi, nektek se kell gondolom semmi állami, nem?
10: Hát a helyzet, amit egyébként Isti vázolt, az egyébként
0: nálunk is. Rákérdezek a pénzre, tudod, mert egy idő után. Figyelj, ha van egy kis pénzem, akkor leszel az emberem? Vagy figyeltem vagy.
11: Az nem kis pénz.
0: Egyébként a Dr. Faustusban mondja azt az ördög, hogy csak pénz kérdés. Abból bármennyi van, igen.
10: Az a gond, hogy sokan, tehát szerintem nyilván nem mondja ki senki, de sokan azt hiszik, hogy nekünk a mondjuk forgalmazói oldalról nekünk az olvasókból van valahonnan pénzünk, az olvasó részről meg sokan azt hiszik, hogy a forgalmazók teljenek azért, hogy létezünk. Az igazság az ennél sokkal-sokkal prózaibb, sehonnan sem. Tehát egyedül mi a YouTube-os létből tudjuk
0: fenntartani. Mit szólnak a forgalmazók, amikor anyázátok a termékeket?
11: Hát van olyan forgalmazók, és ez már többször is előjött sajnos a magazin fennállása óta, ahol ugye azzal próbáltak minket megfogni, hogy nem adtak játékot, nem adnak játékot. Igen. Hogy ne tudjunk róla elmondani az igazat.
0: És akkor mit csinálsz?
11: Hát,
0: megszerzed a játékot,
11: megszerzed, máshonnan, hogy leszarjuk. Mert igazság szerint most már azon a szinten vagyunk, hogy igazság szerint már akármit kirakadunk a YouTube-ra, akármilyen játékot csináltunk, nem kell az a legújabb cím, nem kell ahhoz a legnagyobb cím. Mit tudom én, egy svéd ilyen 5 egyetemista összerakott játékot csinál, mi azt leteszteljük, az nekünk gyakorlatilag ugyanakkor a megtekintési számot hoz általában, mint a legnagyobb ilyen cucc, amit
0: tudok rászúrtak adni. Akkor már rászúrtak, azt lehet mondani.
11: Hát igen. Lecsúrtak. A másik meg az, hogy ugye most már merjük azt mondani, hogy ha nem foglalkozunk velük, az nekik nagy kiesés az eladásokban.
0: Jó, ezt azért fontos hangsúlyozni, mert hát ha hallgatja multivezér, vagy PR-os, vagy marketinges az adást. És nem, figyeljetek, én is átértem sok dolgot, például most direkt mondok neveket, hogy izgalmasabb legyen, jó? A Borsodi Sörgyár egyik igazgatója megkért, hogy a hétvégi magyar labdarúgó mérkőzéstől pozitív hangú cikket írja. Már éreztem, hogy ez állati nehéz gázba szarba léptem, és képzeljétek, egy Katarral játszottunk. Tudjátok, hol van Katar?
2: Nem.
0: Az India, az egy ilyen pici...
2: Öböl,
0: alig van, biztos van futballistájuk, biztos tuti. Na, 3 óra kikaptunk. És akkor visszaadta a melót, érted? Meg kell érteni, hogy hiába találja ki egy marketinges a nagy eszével, hogy neki jó lenne egy kis promóció a játéknak, a szar játéknak, a szar labdarúgásnak. Sajnos van egy marketing feltétele, hogy valami borzalmasan szar, azt nem lehet csinálni promóció.
7: Nem, szarból nem lehet aranyat
0: csinálni. Nem lehet aranyat
10: azért
0: csinálni.
10: Azért tegyük hozzá, hogy azért hál' Istennek nem okvetlen ez az általános felfogás idehaza, de sajnos bele lehet futni, és sajnos bele lehet futni, és sajnos bele lehet tegyük hozzá, hogy azért hál' Istennek nem okvetlen ez az általános felfogás idehaza, de sajnos bele lehet futni, és nem is nagyon elvétve. Tehát tényleg bele lehet futni, és ezeken te is találkoztál ilyen példákkal, gondolom.
0: Hát azért mondom, hogy igen, hogy a kritika helyett azt akarják, hogy promóciót csináljon az ember, pedig hát nem akar.
10: És ez itt a legnagyobb probléma, ami miatt egyébként az Otherworld és a nevében is egy más világ címmel létrejött, mert pont ezt vettük mi is észre, hogy itthon a fősodratú média, hogy úgy fogalmazzak, az igazából inkább egy promóciós magazinként, egy flyerként, szólólapként kezeli a saját magazinját, meg a saját felületét, mint sem igazi tájékoztató médiumként. Az elsőleges feladat, tehát a legtöbb magazin már nem látja el.
11: És a legszörnyűbb ugye a saját véleményét, tehát nem tudom, nekem úgy ellenszenves lenne az, hogy én a saját véleményemet megváltoztatom valakinek a kedvéért. Tehát ez...
0: Hát igen, hát igen. Jó, ez a sajtószabadság.
11: Igen. Ezt szeretik elfelejteni, hogy van ilyen.
0: Figyelj, mindig elfelejtik. Azért mindig küzd. Az érdekes, a sajtószabadság az minden korban, minden szinten küzdeni kell érte. Ti egészen más szinten, de ugyanazért
7: küzdesz. Általában küzdöz. A
0: szabadságért. Igen.
2: És hogyha a bemutatókról ugye kikérted már egyszer magadnak, ha jól emlékszem, hogy te nem vagy kritikus itt a előbbi pár percben, de hogy te is lényegében így kezdted, hogy bemutattad a saját véleményedet. Először a játékokról, aztán filmekről. Neked volt ezzel például a problémát, hogy mit tudom, valaki rátszolt, hogy na Ácsi bácsi, ezért még se kéne mondanod.
6: Na jó, azért tegyük hozzá, hogy én olyan legalja játékokkal játszottam, hogy azt nagyon ritkán védte akárki is. Tehát,
0: megvárta az
2: igazat. Igen, azért a rossz PC játékok cím az
6: igen,
2: volt valamit.
6: És azért hozzá kell tenni, hogy én sosem voltam egy nagy játékos egyébként, ezt az emberek hajlamosak elfelejteni, vagy azt hinni, hogy én valami játékguru vagyok. Pont az Otherworld táborban voltam tavaly, mint hát úgymond meglepetés vendég.
0: Díszvendég. De mert folytatnád, tudod mi a karthal a pókervilágbajnok legnagyobb dumája?
6: Nem.
0: Hát ugye nem vagyok egy nagy játékos. Én ezt nem is értem. Csak mondom.
2: Kisvilágbajnok.
10: Fogadd el, hogy játékgurú vagy.
6: Ott egy halom srácot kérdezgetett, hogy mondjam el véleményet erről, mondjam el, és így nem is hallottam róla. Tehát így nem, én nagyon ritkán játszom. Tehát azáltal, hogy ezekkel a monstrumokkal
2: várjál,
6: kellett.
2: Akkor viszont ezeket hogy szúrtad ki, ezeket a szarokat? Ha te elfekvő, hogy nem játszol, akkor egy ilyen radarod van, így mész a teszkóba, vagy valahogy...
6: Az elején a saját kis játékgyűjteményemből válogattam, hogy igen, ez annyira nem volt jó, ez megér egy bemutatót. Utána vészesen kezdtem kifogyni, és akkor az emberek maguktól küldözgettek játékokat. Tehát így az utánpótlás megvolt.
0: De amikor már nem, tehát elég szart, akkor a nagy közösséghez fordult.
6: Világos, tehát ha tényleg csak sajátomból kellett volna válogatnom, akkor talán így egy évad lett volna az egész a négy helyett, de egyszer fordul, nem, bocsánat, kétszer fordult elő, hogy vettem valamit, ami így, wow, ez szerintem jó alany lesz, de nem ez volt a jellemző, tehát tényleg az emberek így gyakorlatilag, én még a mai napig így, pedig már befejeztem 2011-ben, hogy próbáld ki. Hát mondom, hát jó, de már nem szándékozom ilyenekkel tölteni
2: de
6: az időmet.
2: De még lelkesednek ez szerintem teljesen.
6: Hát mert van, aki most felezi fel, és azt hiszi, hogy wow, ez még milyen, ez még megy, és jaj, de jó, aztán látja, hogy ja, hát ez utolsó feltöltés, nem tudom, hány évvel ezelőtt.
2: Miért hagytad abba a játékokat?
6: A játék bemutatóknál úgy éreztem, hogy így gyakorlatilag így már mindent elmondtam, amit el lehetett.
2: Minden szarnak elmondtam mindent.
6: De nem akartam ilyen önismétlésbe átmenni, meg munka mellett nem fért már bele. Tehát így azért sok ember nem gondolja, de akár egy hónapot is ültem egy ilyen 10 perces videón. És ami így a nagy különbség a mai videósok többségéhez szerintem, hogy így gyakorlatilag egy felvételbe felvesznek valamit, most itt nem akarok. Tényleg nem. Ez egy más stílus. Tehát,
0: más dolgok ezek.
6: Tehát ma szerintem azáltal, hogy sokkal nagyobb konkurencia van, mint annó, mindenképp arra mennek az emberek, hogy aktuálisan újabb anyagot rakjanak ki. Még én megtehettem 3-4-5-6 évvel ezelőtt, hogy akár csak havi egyszer kirakok valamit, és dolgoztam rajta, kétszer végigvittem egy játékot, még meg tudtam vágni,
0: Van, amelyik így nagyon hozzád simult? Mint hozzám a Honti és Hanna?
2: Valamelyik.
6: Olyan ja, hát hogy természetesen. Hát van egy olyan verekedős játék, ahol ilyen bikinis lányok küzdenek egymás ellen. És ha kell, kölcsönadom.
0: Jó, és
6: az annyira borzasztóan rossz játék, de maga módján lenyűgöző, hogy milyen rossz, és rendszeresen, tehát így valaki átjön hozzám, akkor így sokszor így játszunk vele, vagy...
0: Képzeld el, ezt elmondom neked, ez, mert ez tetszeni fog szakmailag, hogy volt olyan munkám, hogy a reklámspotokat kellett elhelyeznem a Beach, az, amiben a Hasselhoffon, hogy hívják?
6: Baywatch.
0: A Baywatch-ba. És mindig ilyen mellek után kellett megállni, leírnom, hogy 48-12, és odaadtak egy évfolyamot. És képzeld el, hogy nem lehet végignézni, hát tudod, az beteg dolog, hanem hát ugye szörcsölget, és úgy ráállt a szemem a csöcsre. Egy csöcs ki minden, akkor láttam a csöcset, akkor megnyomtam, egy hét után vissza.

0: elneveztem 99 forintos DVD bemutatóknak, mert így effektíve 99 forintos DVD lemezekről van szó, és így ilyen nagyon nagy filmgyűjtő vagyok, tehát Zoli tanúsíthatja.
1: Jaj, apró kérdés. Igen. Én is nagy filmgyűjtő voltam, de tényleg óriási. Ma már beláttam 54 évesen, semmi értelme az archívumnak.
0: Na, ezzel vitatkoznék. Miért?
1: Kérlek szépen a...
2: Mert mások archiválnak?
1: Nem, mondok egy példát, a Gege haverom beáll a kis kocsiával, és majdnem egy órán keresztül pakoltunk olyan 600 VHS kazettát be az autójába, mert hazavittem, mert ő elteszi. Mert mondtam, hogy nekem gyerekem született, én már újra élni akarok, nem fogok VHS technikát nézegetni. Óriási gyűjtemény volt az. Akkor elkezdtem gyűjteni a számítógép agyára. Egy darab dolgot, valamit megfigyeltem. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha valamit az archívumba teszek, azt már többet nem nézem meg.
0: Hát ez nálam abszolút nem így van.
1: Ha nagyon nagy filmfogyasztó vagy, ne haragudj, én rettenetes filmfogyasztó vagyok, nem nagyon majd jut időm az archívumban, a 364. Jean-Luc Godard, érted? Nem fogod előhívni azt az archívumból azt az anyagot.
3: Mert
1: az, igen, az újabb feldolgozás az archívumban nagyobb feladat, mint az archívumot használni.
2: Nem kell olyan szigorúan csinálni.
1: Vagy akkor egyedül élsz, és nem veszel magad
0: nem
1: közé.
0: Nem egyedül, de nekem ez egy óriási öröm.
3: Van akinek az archívum meggyűjtése, bocsánat, van akinek meg a folytonos fejlesztés, növekedés a saját kultúrának.
1: De mi értelme ebben a korban archívumnak, amikor bármikor elég
2: van? Nekem hogy hol van ez a dolog.
1: Tessék.
2: Hogy az én saját archívumomban vagy elérhető, és hogyha kell, akkor letöltöm, vagy nem tudom én, szóval a lényeg az, hogy hozzá tudjam férni.
0: Azért,
2: a használata fontos, nem a tulajdon.
0: Mert például Zorival voltak már filmestéink, és utána átjönnek, és így nem tudtuk, hogy mit nézünk. És akkor kinyitottam a szekrényt, és ott negyed órán át nézegettünk, hogy wow, ez most mire van kedved? Mit láttam én, mit láttam? És ez
1: akkor mozi tulajdonos akarsz lenni? Alapvetően.
0: Hát manapság már nem
3: tudom,
0: biztos,
3: hogy nagyon csúnya, lukratív. És most ne figyeljen ide senki, akinek bármilyen cége van. Most értem én ezt, hogy kinyitod a szekrényt, és ez megfogható, kézzel szagolható, simogatható, etc. Nem, az archívum, ami neki van, mert ő kézzel megveszi minden darabot. Igen. Viszont amiről igenis itt siklik el, a bakács, amiről beszél, ez a letölthető dolog akár ott is ugyanúgy, amúgy mondjuk egy N-betűs videótékában. Szerintem ugyanúgy negyed órát én is elböngészek, hogy mit nézek, viszont nem foglal annyi helyet mondjuk a ruháim mellett a szobában.
0: Hát jó hely az,
3: hogy
0: az nyilván.
3: Hogy ez miért van neked ez a fétised, hogy megfogható példányba megmegyél vele?
1: Jól hogy fétised van.
3: Mert tudom, hogy mindig megveszi.
2: Könyvei vannak.
1: Idióta a fiatalok, mondom nektek, hogy fétis csináltok. Komolyan CD-ből?
3: Igen.
1: Tudod, hogy mekkora az élettartam egy CD-nek és egy VHS, egy magnetikus kazettának?
3: Na,
1: az egyiknek 30-szor hosszabb az. Ha akarsz egy kis archívot, akkor nehogy már CD-re nyomasd a filmet.
3: Nehogy már VHS-re nyomasd.
2: Nehogy már.
1: Kicsi mackó. Én nem hiszem, hogy fiatal vagy.
3: Tudod, hogy VHS kazettán valami szarrá ment azért, mert nem lehet megnézni az első
1: 25-30 év után. 25-30 év után.
3: Nem, csak 20 év után.
2: Gyerekek, itt hallgatók vannak.
1: Na de erre mondom azt, hogy az archiválás az egy bonyolult filozófiai kérdés. Nem mindegy, hogy mire archiválsz. Figyelj, a kőbe belevésed, az megmarad. Az megmarad.
3: Na jó.
1: A filmszallal kérdezett, föl kellett digitálisan újítani a színbádnak a kockáit, mert leszakadt róla a szín. Csak a fiatalok gondolják azt, hogy megőrződnek a dolgok, a lófasz
3: őrződnek
1: meg,
3: volt egy
1: a CD el fog korlani, és a zsír megzabálja.
0: De a CD-re is sokszor mondták, hogy jaj, hát 10 évet adnak rá, és én a 80-as évek végebeli CD-imet ugyanúgy jó meghallgattam.
1: Mert te vigyázol rá.
0: Hát de ki nem vigyázz CD-ket?
4: Figyelj, ahogy egy gyűjtő.
0: Hát de milyen asztal alatt
1: van? Ha gyerekel ezt nyilvánvalóan vasrakat, van, elzárod a gyereked elől, akkor ügyesen elzárod.
0: Ő még nem éri el, szerencsére.
1: Ja, hogy te még abban
0: hát még járni se tudsz.
1: Jó. Akkor van egy-két rossz hírem számodra.
3: Lehet, hogy el kell majd zárni azt egy után.
0: Lehetséges, igen, mert kell foglalkozni
1: ezzel. Bátik ezt szekrényt.
3: És most csinálod ezeket a filmes podcasteket, kezdteket, igen. És nem, bocs, és de mi a kicsit mutasd már bele ezt egy kicsit, légy szíves.
0: Tehát gyakorlatilag a podcast az olyan, mint a tilos rádió gyakorlatilag, de amit mi művelünk, hogy összegyűlünk, hogy most már ilyen havi kétszer kb. Többek között a Zoli is sokszor szerepelt mellettem is a Sirin, és
4: Hát én sorozatos témában.
0: Hát

0: nagyjából igen, és aztán beszélgetünk filmekről, és nem mondjuk azt, hogy mi filmkritikusok.
1: Igen, milyen tematika szerint?
2: És ez valami streaming elitek alnál?
0: Én rögzítem, egy Skype konferencia, és akkor én utólag föltöltöm.
3: De így beszámolsz, hogy 7, 8, 5, 6, 7, vagy hogy kezdődik el egy beszélgetés?
0: Hát köszönünk.
3: Okay.
2: Megbeszéljük, hogy kik vannak, kik miről fognak
0: hát, beszélni. Igen. Tehát nem úgy, mint most. Most kicsit, ez már túl nagy anarchia volt ahhoz képest, amit mi szoktunk csinálni, de egyébként mi is nem szoktunk kifejezetten ilyen, hogy mondjam, M1 stílusban.
3: De freestyle-t nyomadtok.
4: Teljesen.
0: Igen.
1: Jó. És milyen filmekről?
0: Hát akármiről
3: azt megnézzük.
1: Nem csak, hogy mit tudom én, a inkább régebbi, újabb.
3: Miért nem kérdezed, mert ő végtelen csöndben van, és nem tudok róla semmit.
1: Mindjárt majd tudom, hogy is kap egy kis időt, csak most mindenkiről akarok egy kicsit.
0: Hát, amit éppen láttunk, aktuális mozik, tök régi filmek, és van egy olyan nagyon közkedvelt rovatunk, hogy az emberek küldenek be filmet, és van egy már jó 600 filmcímes listánk, és utána véletlenszerűen egyet kiválasztunk, és azt következő adásra mindenkinek meg kell nézni, és utána véleményezzük. Ezekből nagyon kellemes meglepetések és horrorisztikus filmélmények születnek.
3: Igen, nagyon jó, azt én éreztem, teljesen őrült választások alapján történik. Igen, nagyon jó.
0: Úgyhogy,
3: politikába bele tudtok futni, nem futtok, mit csináltok vele? Tehát a jelennel mit csináltok?
5: A politikával?
3: Hát a poén, érted? A poént építesz föl, mi? Szerintem őket kérdik a
1: filmet. Jó, de most egy körbenézel, szerintem senki.
6: Mi direkt elkerüljük egyébként, az a politikát, a vallást, hallani. Mindent.
5: Azért azt hozzátenném, hogy viszont ez visszafelé annyira nem igaz. Ebben nem szeretnék nagyon mélységébe belemenni, de mi kerüljük ezt a dolgot.
3: De nem hagyják, hogy kerüljétek?
5: Volt egyébként már megkeresésünk innen, de most nem akarok konkrétan mondani, de volt rá példa.
3: Tehát azt mondod, hogy vissza tudjátok utasítani őket.
5: Kell is, mert a közönségünk egyébként nem tolerál. Uh-huh. Teljesen mindegy, hogy jobb vagy bal oldalról beszélünk. Uh-huh. Tehát
3: Jó, én nagyon örülök neki, csak ma akarom hallani, vagy létezik. Figyelj, a másik média, amiben nem vagytok, az azért is lett ilyen beteg, mert párpolitikai szándékok irányítják az egészet. Mm. Hát onnantól már majdnem nem is érdekel. Ha nem érdekelne a politika, akkor érdektelenni válik. Mm. Így el tudok érzelni, hogy inkább titeket néznek, mint érted a Gyemegy híradót.
5: Mm. Hát az ott még nem tartunk, de...
3: De azért megnéznék egy Gyemegy híradó nézettségét egyébként, az nem tudom mindig.
1: Kevesebb.
5: Ha megszerzett, tudod már átlétszi meg.
1: Jó.
7: Kevesebb.
1: Ha érdekel
7: állt, hogy
1: a statisztikákat ezekből a nézettségekből.
5: Köszönöm.
3: Még van tabu ezen kívül, hogy politika, vallás?
5: Politika, vallás.
3: Van-e még tabu?
5: Nyilván az ilyen nemzetiségi dolgokban, dettó nem. Uh-huh. Ami szerintem így normál. Szerintem egyébként teljesen normális keretek között, hogyha működik egy ilyen médium, akkor, de ez nem csak ránk vonatkoztat, szerintem ez mindenhol máshol is normális. Tehát ez annyira szerintem a olcsó hatásvadászat lenne erre építeni egy közösségi hangot, hogyha most nekiállnak bármiféle úszító tartalmat kipakolni. Jó, mondjuk abban a szempontból mi sem vagyunk éppen szentek, tehát azért mi is oda tudunk durrantani egy-két...
3: Hát igen, az
5: egy-két vulgáris kifejezéssel.
1: Ilyen megosztó kérdésekben nem foglaltuk el, nem. Most így kollektíve
8: hát én például én politikában nem, de hát nem tudom, mennyire vallás, de tehát én azért ezt a, mondjuk úgy inkább ilyen szép szóval, ilyen spirituális dolgokban mondjuk, én hajlamos vagyok belevinni a műsoromban, mondjuk az én gondolatvilágomat, illetve amit én ezzel kapcsolatban úgy élek, mondjuk inkább úgy mondta, nem azt, amiről gondolok, hanem azt, amit még tudok hasznosítani, illetve tényleg van tapasztalatom benne, azt, de nem úgy, hogy beletolom a szájba, hogy na, ezt kövessétek, mert én ezt mondom, hanem ugye, amit mondta, ez a kis példamutatás, hogy bele van szűve az, hogy igen, így is lehet. Tehát ha lehet, hogy például írták azt is, hogy mondjuk látják, hogy sokkal nyugodtabb vagyok, mint mondjuk más videós, és ez látszik a videóimban, hogy nem úgy viselkedem egyébek, és ez már abból érdekes lehet egy embernek, hogy hát hogy most miért nem panaszkodik? Miért nem mondja azt, hogy a kurva anyát a csekkeknek, miért nem mondja azt, hogy ez az amaz, hanem hogy tényleg egy tök normálisan el tud lavírozgatni, és hogy akkor, és hogy ez is legyen érdekes. És én mondjuk én pedig ülök ezzel, hogy ilyen szint inkább beleszövöm azt, hogy egy ilyen alternatív képet mutatok mondjuk egy hétköznapi emberről, olyan értem, hogy persze az én vagyok teljes mértékben, viszont mondjuk lehet, hogy nem találkoznak se a tévében, se mondjuk máshol, mert ugye nyilván ez nem olyan színpont, hogy nem vagyok eladható, mert nem veszekszünk orba szájba, meg nincs semmi olyan nagyon kirívó dolog, persze valamikor itt bulizunk egyebek, de az mégse egy olyan dologba csap át, ami egy ilyen tényleg a tévében egy ilyen való világ színvonal, hogy pörgetem a brét és a gól, meg ilyenek, tehát ez
6: nem. Tehát de a jó ötleteket az embereknek, mert a végén.
4: Igen, a következő vlogban.
1: És ti is látok?
3: Nem, ez egy anti-reality show, ilyen szempontból.
8: Hát igen, illetve a reality show, hogyha úgy nézzük. Igen, tehát, igen. Ahogy nézzük, azért anti, mert hogy gyakorlatilag ez az, aminek annak lennie kéne. Hmm. Tehát nekem mondjuk maga a formula, az tetszene, csak nem abban a formában, amiben ők csinálják. Tehát nem azt mondom, hogy rossz az a fajta dolog, tehát amit akár a tévé is sugároz, csak olyan nyilván ott ugye teljesen másról van szó, mert az egész egy legyártott történet, tehát az teljesen más. Én meg úgy gyártom le a sajátomat, hogy
3: mekkora én szerkeztem. Mekkora a harc a mainstream médiával, vagy azért jó nektek, mert onnan jön az anyag nagy része?
8: Nekem szinte
3: semmi. Tehát azért semmi?
5: Hát most, azért legyük szerintem hozzá, hogy most még. Szerintem ja, most még nem igazán érződik, hogy ugye a YouTube meg a mainstream média
4: az.
8: Ja, egyelőre nem, de
5: az időben szerintem
8: meg jövőben biztos egyébként szerintem.
0: Egyébként szerintem lassan úgyis terítődik a magyar piac eszempontból, mert már végtelenségig nem növekedhetnek a feliratkozós számok, mert egész egyszerűen így már, tehát nincs annyi ember.
3: Most magyar nézőadott. De szerintem a nélküli ország vagyunk, vagy miért?
0: Hát nem, mert szerintem eleve így mindannyian elmondhatjuk, hogy így nem a plusz 50-es korosztálynak készítünk tartalmat, és tehát azok eleve kilőve, és ha
3: az de a koroszt... De veletek együtt fognak megöregedni.
0: De nem biztos, hát sok régi nézőm biztos már azóta dolgozik, és egész egyszer már nem követi. Tehát kiöregszik ebből, és ez egyébként szerintem
3: tehát
0: semmi gond.
3: Mert... van generációs hatás.
1: De nagyon múlva.
7: Hát én például Freddy Dinn nőttem fel gyakorlatilag. És ezt most minden segnyalás nélkül. De tényleg. Tehát amikor 2008 környékén azt hiszem akkor kezdted, akkor
0: volt
7: 2007-ben, de 2008 környékén kezdted el nézni, megvettem a Mesterlövészt. De ezt nem úgy...
5: Gratulálok,
7: Freddy. Ez egy játék, amit Freddy Dinn mutatott be először.
1: De hát akkor szar.
7: Fos,
0: de mindenkinek kötelező kipróbálni, mert hát egy élmény.
7: Egy sör mellett, vagy valami. De úgy vettem meg, hogy nem a hatásodra. Tehát én elmentem, láttam ott a borítót, no, hát tök jól néz ki, megveszem. Leültem, játszok vele, mondom, jó, oké, beírom a YouTube-ra, vagy valami, hogy hogy kezdem, mit kezdem csinálni, és akkor kidobta te videódat, szétröhögtem az agyamat. És így igazából miatta is kezdtem el úgy videózgatni. És akkoriban nagyon menő volt az, hogy mindenki akkor sál, meg mizém, és akkor ez itt az igénytelen játékok, bemutatom ezt,
3: ja,
7: meg nagyon sok copy ment, borzasztó sok, és én meg igyekeztem azt csinálni, hogy már most is egyébként az ezeket a... Én mutatom a fejemet, dagadt vagyok, nézzétek, kössetek felé, szúrjatok ide, döfjetek le, nem érdekel, és így ennyi. Szóval nekem ez így kezdődött, úgyhogy és minden seggelás off vége. Sziasztok!
1: És akkor már értünk hozzád, akkor mesélj már egy kicsit, hogy akkor te konkrétan mit csinálsz az interneten?
7: Hogy mondjam?
3: Ne azt, hogy mit csinálsz, megnéztük a dolgokat.
1: De, persze! De ő egy tök más kategóriát képvisel, mint ő. Most úgy akartam amúgy átvezetni először, hogy akkor térjünk át a GoPro szekcióra. És akkor igazából, hogy értem én, hogy próbálom definiálni, hogy így kitartott kézzel saját magadat veszed, és poénokat önmondasz, meg különböző élethelyzetekben. Igen.
3: Testével
1: igen.
3: És a rapper szövegével együtt hozza az idiótát. Magas szinten, aránylag szerintem.
5: Az nagyon szép volt.
3: Hát igyekszem. a kultúra történet, csak ő nem tudja, nagyon sok hasonló figura volt, nagyon jók is, a Dixiről beszélgettünk valaha, de a Szőke András is ilyen egy kicsit, azért Badár, vannak csomóan, akik ezt a műfajt űzik. Azért mondom, hogy Te lényegében szólók ezek, nem? Ezek szólók.
7: Eléggé.
3: Igen. De hát ez az érte a dolog értelme. Arra nem is gondolsz, hogy néha itt csapatban őrülj meg? Vagy jó ez a magányosan?
7: Hát én jobban szeretek magányosan, de voltam már például az Imagine Show-ban is.
3: Igen,
7: de nem úgy, hogy...
3: De így magadnak nem építesz föl a csapatot?
7: Hogy... Nem, valahogy úgy nem.
3: De
7: én alapvetően én sok esetben egy borzasztó
3: elviselhetetlen
7: ember vagyok. Én szerintem sok esetben borzasztó elviselhetetlen ember vagyok. Tehát én hajlamos vagyok arra, hogy így beszélek, és akkor egyután így felveszek egy hangerőt, ami már úgy
1: akkor fogják kezdeni fősértő.
3: Nem az a, én ezt tudom, mert amikor és először találkoztunk, megkérdezte, hogy mit keresek itt.
7: Ja, igen.
3: Akkor úgy gondoltam, hogy szőrös a stílusod, igen.
7: Ja.
3: De normális volt a kérdés.
7: Persze, de nem.
1: Helyén való volt lényeg. Ja,
3: túl öreg voltam az asztal körül. Hogy ezeket visszanézed, mert nekem mindig két korszakom volt. Volt, amikor figyeltem magam, és azt gondoltam, hogy ha figyelem, akkor építem magam, vagy módosítok. Máskor, amikor depressziós vagyok, egyáltalán nem érdekel, hogy milyen vagyok. Valószínű, ez az őszintébb is a jó. Uh-huh. De te így nézed magad, vagy építgeted ezt? Vagy tehát
1: van benne gyakorlatos fejlődés,
3: visszanézed először is? Egyszer biztos, de hogy...
7: Hát a vágásnál visszanézem, persze.
3: De azon túl?
7: Azon túl...
0: Szerintem azon túl nem. Senki nem nézi.
7: Nem, mert alapból amíg megvágom, tehát egy vágást, így háromszor nézek vissza, hogy jó lett, és akkor... Igen. Tehát, hogy már a végére már tudom az egészet.
3: Az érdekes, akkor nem gyönyörködsz a saját...
7: Nem.
3: Jó, én nekem nagyon sokáig gyönyörködtem, az ember leszokik erről egyébként, tényleg, ha exhibicionisták vagyunk, azért mondjuk.
5: Azért nekünk újdonság lehet, mert mi vissza szoktuk nézni a saját anyagainkat.
3: Tessék,
8: én szerintes hívő vagyok, hogy nekem ugye megint máshol minden napjomról szól, és tök érdekes viszont, hogy 6 hónap ezért úristen,
6: hogy néztem.
8: Tehát és van egy ilyen... Tehát nem azért nézem magam, hogy hát igen, itt vagyok, de csodás vagyok, de
1: egy picit azért
8: hát pici persze azért is, de hogy én tudom úgy nézni, hogy ilyen harmadik félként, hogy meg tudom úgy nézni, hogy én néző, hogyha ezt mondjuk én nézném, mint egy X-ember.
3: Tehát téged izgat az időmúlás, titeket nem?
8: Hogy mi is az egész, tehát hogy milyen érdekes volt, hogy akkor ez volt, és pont, hogy most, hogy vége, pont ez így benne volt, hogy ez az egy év, hogy mindig eltelik egy csomó év az ember életébe, de valahogy ez azért volt másabb, mert végig dokumentáltam, ugye, ezáltal. Annyira élénkebben él bennem, hiszen volt, hogy visszanéztem, most csináltam ilyen búcsú videót egyébek, tehát még jobban visszanéztem, és így sokkal érdekesebb, és így jobban érzem ezt, hogy basszus, eltelt egy év, és úgy eltelt, mintha csak tegnap
2: kezdtem. Ez a 2013 volt?
8: Hogy?
2: Ez a 2013 volt?
8: 2013, május 22-től mostanáig.
9: Itt beszeretnék kapcsolódni ebbe a beszélgetésre, mert...
1: Csak nyugodtál, már itt ősz, nyugodtál, szólj meg te is.
9: Hát nekem is ugyanez, hogy én is visszaszoktam nézni, de inkább az emlékek miatt. De nekem is, mondjuk azért én nem úgy nyomom, mint kell, hogy minden nap, meg minden napra egy ilyen 20 perces összefoglaló, nekem a vlogok azok eléggé, hát ugye én inkább játékokról szoktam videókat csinálni, meg élőben közvetítek, meg ilyenek, szóval igazából én inkább ezzel foglalkozok, vagy ezzel haladok így előre, és a vlogok azok pedig hát ritkán vannak. Ugye amikor így saját dolgokról beszélek, vagy bármiről, ami velem, vagy akárkivel történt. És például előző nyár, az előző, hogy volt? Ja, igen, előző nyár végén csináltam egy videót az akkori nyári emlékekről, és ezt például most megnéztem januárban, amikor ilyen nagyon rossz idő volt, tényleg hideg, minden, és tök jó érzés volt visszanézni, hogy igen, ott voltunk Balatonon a barátaimmal, mit tudom én, felvettem, hogy vonatozunk, és akkor ott ment a vonat.
3: Akkor te dokumentumként használod a filmet, igen?
9: Igen.
3: Mondok neked egy kezdel, láttam egy olasz fickó, Michael Newman, amerikai olasz Newman-nek a fotó kiállítását, egy szoba volt, egy üres szoba, és 364 polaroid volt rátéve, amint csak az arca volt. És hogy beléptél, itt volt az első nap, és ugye a végig ment a szobának az egy év véget, és ugye nem borotválkozott.
9: Ilyen videót is szoktak amúgy.
3: És marha jó, és ugye fantasztikus a trükk, mert ugye pont az a dolog érdekessége, hogy a lassú időmúlás miatt nem látjuk a változást. De a fázisok, stb. Mutatják azt, hogy mégiscsak öregebb vagy egy évvel. Mi már nem egy évvel, hanem 100 évvel vagyunk öregebbek, mert nincsen levegőnk, és szálljatok ki egymásból.
2: Szálljatok magatokba!
3: Adjatok egy kis zenét.
10: Mert mi lesz ezután?
11: Kertakaró.
10: Jó.
11: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
12: Sanyi, Atesz és Varek.
11: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
10: Kettős vállalkozás.
11: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
13: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
11: Régi könyvek életre kelnek.
14: Nem értem.
11: Hallgass, hallgass. Hallgass.
15: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
12: Tilos Rádió?
11: Jó.
12: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
11: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Mátyás nagyja. Szilágyi Őrzsébet levelét megírta. Szerelmes könnyével azt is telesírta. Fiának a levél Prága városába, örömhírt viszen a szomorú fogságba. Gyermekem, ne mozdulj Prága városából, kiveszlek, kiváltlak a nehéz rabságból, arannyal, ezüsttel megfizetek érted, szívemen hordom én, a te hazat érted. Ne mozdulj, ne indulj, én egyetlen árvám, ki lesz az én fiam, ha megejt az ármány. Adassék a levél Hunyadi Mátyásnak, tulajdon kezébe, senkinek sem másnak. Fekete viaszból nyom reá pecsétet. Könyöklőn várnak az udvari cselédek. Kiviszi hamarabb levelem Prágába. 100 arany, meg a ló, teste fáradtsága. Viszem én, 7 nap elegendő. Szerelmes szívemnek, 7 egész esztendő. Viszem én, hozom én válaszát, 3 nap. Szerelmes szívemnek, 3 egész hónap. Istenem, Istenem, miért nem adál szárnyat, hogy utolérhetném az anyai vágyat? S ahol jön egy fekete holló. Hunyadi pajzsán ül ahhoz hasonló. Lecsapott fekete szélvészből, kikapá levelét az anyai kézből. Hamar a madarat, el kell venni tőle, szalad a sokaság nyomba, hogy lelője. Madarat nem egyet, 100-at is meglőnek, híre sincs. Nyoma sincs a levélvivőnek. Napestig az erdő űzeti hiába. Éjfelen kocognak özvegy ablakába. Ki kopog? Mi kopog? Egy fekete holló. Nála még a levél, vagy ahhoz hasonló. Piros a pecsétje, finom a hajtása. Ó, áldott a keze írása. Ötödik László.

0: azt anyjának méhéből, természet szerint fejedelemségre születék, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívántatnak. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala, birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen bölcs van. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alávaló kívánója vala, mint nagy Sándor. Ha az Isten olyan hamar ki nem veszi e világból, bizony, rövid időn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket mindes éles világról végyűjtetött vala görögül, zsidóul és dejákul megírtak. Kinek az ő akaratja ez vala, ha az Isten továbbá ez világon meghagyja vala, hogy oly tanúságnak helyet szerezzen itt az országban, ki mindez széles világot meghaladja. Ennek felette minden erkölcsében igenékes vala, és beszédében nyájas és trufás, kinek az ő jámbor voltát emberi nyelv meg nem mondhatja. Sem eleget nem szólhat felőle. Járásában gyors vala, beszédében késedelmetlen, és tekintetében kemény, annyira, hogy valamely felé eltekintett, ottan megrettentek előtte.
1: Néhai való, jó Mátyás király, sok országokat

0: Én Mátyás nyugszom a sírba temetve alant itt. Mély hatalom voltam, Ausztria veszte tanú. Félt a világ tőlem, két császár veszélye voltam, nem győzött rajtam senki, csupán a halál. Én, a királyoknak példája, vitézkarú Mátyás hamvadok itt, kit a sors oly hamar elragadott. Morva, s Csehországnak fejedelmeit is leigáztam, s büszke hadakkal jött hercegi lengyeleket. Sok népet győztem, Bécs városa szinte enyém lett, rettenetes voltam messze világok előtt. Két császár seregén vettem sokszor diadalmat, rómain és törökön, napnyugaton s keleten. Még többet tennék, de a sors irigyelte világom, s árnyékká váltam, porladozik tetemem. Lásd kivalék, mi nagy hatalom, s ám bár a világon századokig nevem él, egy rövid óra megölt.
1: Nem minden szekulumban születik Fénix, és sok száz esztendeig kell fáradozni a természetnek, meddig oly embert formálhat, aki világ s országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, s maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala a mi jó Mátyás királyunk, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, s elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadásán. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmélkedésre való dolgait. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engedett, hogy még a kis leányzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császárnak.

Felséges fejedelem úrnak Mátyásnak, Magyarország, Dalmácia, Horvátország királyának, örök üdvösséget kíván Pannóniai András testvér, a Kartauziak szentrendjének szerzetese és a rend Ferrárai kolostorának elöljárója. Hatalmas király, írásom nem azért szól neked, hogy téged oktassalak, vagy magam mutogassam, hanem hogy ezzel tanúsítsam hűségemet. Ifjú korod virágjától kezdve mindig bátor vitézi tetteket hajtottál végre. Még éretlen korban voltál, mikor rád bízatott az állam. Szorgalmad túlszárnyalta éveidet. Atyád bőkezűsége irántam, a pannónok egy csekés harja iránt, az kívánja tollamtól, hogy hálát adjak néked. Téged én még mint csecsemőt láttalak a bölcsőben, amikor Kolozsvárott Erdélyben megkereszteltek. Hőn szeretett atyád, Hunyadi János úr, az én parancsnokom szolgálatában állottam akkor. Már csak nem 22 esztendő telt el azóta, hogy Velencében, ez esendő és hazug világnak pompáját megvetvén, magamra öltöttem a Kartauzi rend öltözetét, mely szerzetet a magyarok, a néma barátok rendjeként ismernek. Ezért hallgass rám, és tanulj. Hadakban sokat forgolódván, szembe találkozol a halállal. A test halála azoknak a lényegi alkotó elemeknek az elenyészése, amelyekből összeáll. A test ugyanis természeténél fogva halandó. Minthogy azonban a lélek teljesen azonos önnön fogalmával és életéhez nincsen szüksége külső dolgokra, természeténél fogva nem hal meg. Ezért ne a magad erejében bízz. Hallgasd meg, mire tanít Dávid király a Zsoltárban. Hamis a ló a megmeneküléshez. Téged is rászedhetnek, ha Isten nem oltalmaz. Ezért tehát szálljon szembe benned a lustasággal a szorgalom, a babonássággal a vallásosság, a hazugsággal az igazság, az ádáz indulattal a kegyesség, a félelemmel a remény, a gonosz rossz indulattal a legméltányosabb ítélkezés. Ne úgy értsed ezt, mint ha azt állítanám, hogy a vezéreknek filozófiát vagy költészetet kell tanulniuk. De legalább azt az irodalmat kell ismerniük, amelyek a hadviselés előírásait és a történelem eseményeit adják elő. Így tudsz majd igazságosan uralkodni. Fedd hasznát a filozófiában és költészetben jártas tanácsadóinak. Többek között melletted van dicső király egy főpap, főtisztelendő Vitéz János úr, az esztergomi egyház igen érdemes érseke, akit én már akkor, amidőn még alacsony rangban volt, nagy tudású, emelkedett szellemű férfiúnak ismertem meg. Azután a Szeráfi Pannóniai János, Bécs érdemes püspöke, akinek bölcsessége és ékes szólása a napnál világosabban és a csillagoknál ragyogóban hatol át a legmagasztosabb tárgyakon, és hinti szétfényét a legmélyebb értelműek között. Ékes szólása nem csak a latin, hanem a görög nyelvben is csodálatos. Hangja édes és csengő, mint sokszólamú hangszerzeng az okokról és az erőkről. Olyanok ők, mint a haza csillagai, Pannónia történelmének legfőbb tízei. Légy tehát üdvözz, magyarok dicső királya, ellenség legyőzője,
bűnözők megbüntetője, vitézség helyre állítója, a haza ékessége. Mert te vagy egész Magyarország dicsősége. Írtam Ferrara mellett a Néma Barátok kolostorában, szeptember 1-én, az úr 1467. esztendejében.

0: laktam hangos zúzók alatt, aranykincses pataksorom, és mindig volt aranykorom. Minden nap megcsodált a nap, mert látta, dúsan érkezem, szikrázik mind a két kezem. S egy lány küldött a szürkület, s szól, mennyi csillogó arany, hogy megszőkítné szép hajam. És sírtak künt az őszi fát, aranyporoszt be bánatunk, úgy pompásabban hallhatunk. S futárt küldött a téli nap, aranynábob, ma küld sokat, öt kússza már a csúcsokat. Lány elhagyott, lomb elfagyott, a nap nem küldött sugarat, kincsemből semmi sem maradt. S tavasszal jött egy csöbb bogár, aranykirály egy por szeme, megaranyozni testem. Aranyhalacska penderült, s kért, vízeséses vadhelyen, elhulladtam egy pikkelyen. Sírokról jött egy sárga méh, és szólt a zümmögő zene, a liliomnak kellene. És hároman szóltak, nem felelsz, mondd meg, hová lett annyi kincs? És számba mondtam, annyi sincs, és sírva mondtam, semmi sincs. Vers vagy te is, indulsz, a mozdon sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut veled. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettelek. Vers vagy te is, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelked tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsza hang harmóniádba tép, és gunnyalint szivárványos magasban a büszke, győzhetetlen eszmekét? Vers vagy te is, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan szívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabáncs. Már távolodsz, a gép repít robogva, nem is tudod, hogy most lettél enyém. Varázsütésre dallamot kiépül, s zengő egész vagy, zengő költemény. Kalács, keddi kalács. Már szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott. Az aranya besugározta a harangos vasárnapot. Vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen. Még hétfőn is jutott belőle, és kedden is, de csak neked. Ma sem tudom, hol rejtegette, melyik fiókból jött elő, de olyan áldott volt az íze, olyan hétköznap szentelő. Az asztalkendőből kibukkant szép sárga fénnyel, itt vagyok. Nagy árnyékok, fekete gondok, még várjatok, maradjatok. Igénytelen polgárkalács volt, olyan egyszerű, mint falunk, és mégis úgy megnőtt azóta, mint úrvacsora szimbólum. Száguldó évek távolából megérzem néha jó szagát, a tűzhely tájáról elindul, s betölt szíve, betölt szobá, lelki kenyér ínség időkben, verő fényes vigasztalás. Pedig tudom, a keze föld már, és nincsen több keddi kalá. Őszi rigódal. Megeste már a dér a bokros oldalt, fenn vadlúd ég húz, vadlúd ég után, ragyog az ősz, és dalt hallok, rigódalt, egy ritkalombú vadcseresznyefán. Ilyenkor cinke cserreg és ökörszem, rég hallgat búbos bankos gerleszó, ha pártalan, s nem várja fészek öl sem,
1: miért szól még a megtévedt rigó? Tán június sugár illúziója ragyogott át a bíbor völgy felett, s attól dalul a völgy révült rigója ilyen évszak tévesztő éneket. Nem is téved, halkan szól, mintha félne, ködül a hangok túl finom során, mint a hunyt szemmel álomban zenélne, egy álom őzben, álom fuvolán. A hangja nem fog mámorral kitelni, nagy líra nincs, s mégis így volna jó, amíg a hóhullám jön énekelni, mint az a révült, holdkóros rigó.
2: Mit rejt a köd? Itt hömpölyög a bokros dombon át, sűrűn teríti nyírkos fátyolát. Már öleléssel házunkig kinyúlt, az erdő útja is homályba fúlt, s eltűnt facsúcs és hótakart halom. Milyen csodálatos birodalom! Mit rejt a köd? Kísértett képű fát, odvakból leskelődő rémpafát, agancsában nagyobbodó vadat, melyet növeszt a szürke áradat. Mi mozdulott? A szélkavart haraszt? Fácán, mely felriadva megriaszt? Gubbaszkodó vadmacska lesre át? Fagyöngy polipja szívja fenn a fát. Hol a homály határ? A völgy perem? Az élen túl új köttenger terem? S miről azt hitted, völgyzáró köröd? Világokat sötétbe folyt a köd. Mit rejt? Kórusban búg feléd a szó, nem egy ember vallatja millió. A diadallal áttörő napot, melyet homályal elzsibbaszthatott, egy tavaszodó szebb világ hitét, az ember üdvöt vörös martiét, vagy kataklizmát, véres karnevált, az ember poklát, háború, halál.
3: Őszi disztihonok,

Indián szavak a rádióban. William Lee Sweet Moon, indián költőnek. Az indiánok nem hagynak cserben minket. Mások igen, de ők nem hagynak cserben minket. Ha tudták volna, mi is lesz Segesvárnál, de hát nem tudták, mi lesz Segesvárnál, biztosan eljöttek volna ők is. Egyesek tudták volna, hogy jönnek ők is. Bemapó, jönnek az indiánok, mondták volna. Egy reggel Bemapónak ezt mondták volna. A Bering szoroson át indián lovas csapat érkezik, áttör egész Szibérián, átvágja idáig magát, segítségünkre jő. Az őrnagyurak így beszéltek volna. Csákójukat a magasba dobálták volna. Indián testvérem, nekünk már rezervátumunk sincsen. Gettó, bantusztán, rezervátum, jól fogna sokszor, egyik sincsen. Összeverődik a törzs a cukrászdában. Sokáig átsorgunk a cukrászdában. Kisasszony, ne sajnálja azt az indiánert. Így szólunk. S magunkban azt gondoljuk, de magunkban igazán azt gondoljuk. Egy napon néhány indián a Bering szoroson át, akármilyen szoroson át, segítségünkre jön majd, segítségünkre jő majd, átvágja hozzánk magát. Az indiánok nem hagynak cserben senkit. Az indiánok nem hagynak cserben minket.

Vannak vidékek. Vannak vidékek, ahol a fölösleges kutyas macskakölyköket vízbe ölik, vagy elevenen eltenek. De mielőtt még a szemük kinyílt volna. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édesé ízesül, vannak vidékek legbelül. Szavak sarjadnak rétjein, gyopárként sziklásbércein, szavak kapaszkodnak, szavak, véremmel rokon a patak, szívemben csörgedez csobok, télen, hogy védjen, befagyok, páncélom alatt cincogat, jeget pengető hangokat, tavaszok, nyarak, őszeim, maradékaim s őseim, vannak vidékek, viselem, akár a bőrt a testemen, meggyötörten is gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édes ízesül, vannak vidékek legbelül. Viseltes szókkal. Vannak vidékek, ahol a szerelem, akár a harmat az árnyékos helyen, tavasztól őszig őrizgeti magát, szerény hasonlat, de illik rám, sterált, félszeg is, mint az iménti asszonánc, de időt jelző, mint arcunkon a ránc. Vannak vidékek, ahová nehezen, vagy el sem ér a környezetvédelem. Kimossák sóit, kasza is fenyeget, csupán a harmat táplálja gyökeret, tisztások széle, éjszakos vízmosás, ha annak vennéd, hát legyen vallomás. Vannak vidékek, ahol csak úgy lehet megmaradnunk, ha kezemben a kezed, és a viseltes szónak is hamva van. Ha fél árnyékban, s ha nem is boldogan, száríthat szél, és süthet hevet a nap, míg a harmadból egy csöpnyi megmarad. Metszet. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol csak keserű lapi tenyészget, sanyarú sorsú emberek szomorú szemében alig pislogó, mindegyre elellobbanó fakó reménység révedez, hogy egyszer mégis vége lesz. Fekete kendők, kalapok, pergamen arcok alattok, mint a kezek a térdeken, ülnek maguk is félszegen, a velük rozzan egy rokon megszuvasodott padokon. Ülnek, akár egy metszeten, Mexikóban vagy messzifen, Vancouver jól ápolt gyöpén, indiánokat láttam én így ülni ilyen révedőn, reményt már alig rebbenőn. Térdükre ejtett két kezük, az életük. Azért mentem oly messzire, belém döbbenjen, mennyire indiánosodik szemünk. Tekintetünk. Akár egy temetés után telő vasárnap délután. Indián ének. Vannak vidékek, ahol az ének kiment szokásból. Ha van is élet, azt hihetnétek, mindenki gyászol. Pedig csak védett helyen az ének, valahol mélyen szunnyad a lélek, legjobban féltett gyönge csücskében. Vannak vidékek, ahol a népek, csöndben az ágak, jelekkel élnek, beszélni félnek, viharra várnak.

Dél-keresztje alatt dél-amerikai testvéreimnek. Invokáció. Nagyasszonyunk, hazánk reménye, tekints a déli féltekére, bús nemzete csekély paránya, ítélve örök árvaságra zokogva esd. Mint a pusztában a zsidókat hajdan az Úr, vezéreld, óvjad, segítsd a nyelvben bújdosókat, s vezesd a vándor énekest. Az indián és a néger tüzet rakni épp úgy térdel, mint a hargitán a pásztor, számolni ujjain számol, különbség, ha van az égen, itt a göncölyő föleste, fölöttük a dél keresztje. A poncsónak nincsen ujja, ritkán telik mégis újra, rojtosul a rojtja, rongya, kigyérül akár a condra. Különbség, ha van az égen, itt a göncölyőn föleste, fölöttük a dél keresztje. Egy útmenti fogadóban talán még boldog is voltam. Rióból Muriba tartón a gitárszót most is hallom, más a dallam, egy a nóta, itt a göncölyőn föleste, oda lenn a dél keresztje. Ó, te Isten áldott földrész, len vagy, a szemem rád fölnéz, éred banán az új holdat, íve akár a sarlónak, nézem hosszan, vágyakozva, ha feljön a göncöl este, szívemen a dél keresztje. Entre Rios. Ebből a tájból csak a szél, az alkonyi szél ismerős, ahogy az út mentén eregél, s neki hasal a vizenyő sáncmartoknak, de már a sás, vagy sátéféle valami, ahogy a szélben dudorász, nem olyan, mint az otthoni. Füvek, fák nevét nem tudom, s az ismeretlen csillagok tekintetével magamon úgy állok itt a délbarok éjszakában, mint akinek már halottai sincsenek. Megítésze majd Istenem. Kételkedőn is arra vágyom, hogy valaki ne földi szem elébe kelljen egyszer állni. Ne ügynökök, ne vámosok mondják, ne vámosok mondják persona non vagy gráta. Vannak, miket nem bízhat

magadra világ vétkeit, hiába, ha a szeretetnek rózsája hervacs nem virít, hiába minden áldozat, ha kiszemeltél a kárhozatra. És nem csak engem, a nyelvet is, mely ezer évig áldva zengett, de ha vétkezett volna is, tekintse érdemét kegyelmed, ne rostálják ki, mint a konkolyt a szemenszedettek közül, adj rá reményt, mint a lecsonkolt testvér szemétre nem kerül. Én látom, itt mi minden sorvadt el néhány évszázad alatt. Bélyegét az elkárhozóknak süsd rám sem, mint a hódolat igájában, mint nyelve volt indián legyek hódolód. Fehér pillangók függönye öleli körül a tüzet, vízesés morajlik ide, mint egy mennyei ütközet, halni készülő öregek arcáról ismert nyugalom símítja végig a vizet, s megérinti a homlokom. Előről kéne kezdeni, de semmit se felejtenünk abból, mi megtörtént velünk, s élni, élni az édeni büntelenségű elemek társaként örök életet. Itthoni változat, 1985 karácsony. Fehér pillangók függönye öleli körül a tűvók, függönye öleli körül a tűvók, függönye öleli körül a tűvók, függönye öleli körül a tűvók, függönye. Nem értek el már, hogy mi volt. Ne lenni többé, ne soha. Káromkodáshoz nincs erőm, imádkozáshoz nincs imám. Fekszem, patyolat lepedőm, mint édesanyám oldalán. Valahol, mintha valami nyílna. Virág a csönd, álom a szírma. Bogotai bagatellek. Alig mentünk fél utcányit, elénk állt két mogorva úr. Hogy beszélünk, dörrentek rá. Mondtam nekik, hogy magyarul. Lett erre nagy ribillió. Kevertem a szót hiába. Ha nem tudunk spanyolul, hát miért jöttünk Bogotába? Farzsebükből pisztoly villan, orrunk előtt bádok, jelvény. Dadoghattam én a világ bármelyik más művelt nyelvén. Papírt kértek és pattogtak, mint a kecskebaba deszkán, karommarkolt a két buzgó, konkvisztádor vérű hispán. Ráütöttem a kezükre. Ha szükségük van két rabra, ne a nyelvünk öltöttem ki, a csuklónkat verjék vasba. S káromkodtam egy huszárost, ettől aztán békén hagytam. De kísértett egész este árnya a két rém alaknak. Az indián szőlőárus tanulja a jelenetnek, ráadott a font szőlőre ingyen még egy szép keret. Pompás székes egyház, barokk katedrális, drága kőből rakva benne az istáló, szénaranya jászó. Szelit szavú Jézus, jámborságra intő, ostorottó már a pufárok nem félnek. Kelj föl, kicsi Jézus, az aranyszalmáról, kattintsd el a benti villany örök mécsest, térdelj ki a templom eresze alá a poncsóban didergő indián vénasszony alkalmi kis tüze mellé melegedni. Koszorú Simón Bolívar és San Martín emlékének. Valaki engem kiszemelt, valamire valaki kért. Hullatni verejtékemet, s ha nincs kiút, hullatni vért. Sorsomat én nem tudhatom. A célom is tétova vér. Gyanútlan jöttem, mint Simón a cirénei jődögélt. Vállamra tették, cipelem, hiába kérdezném miért. Van, aki röhög, irigyen, van, aki ül, van, aki fél. Hát viszem egy kis stációt a megkorbácsolt Krisztusért, s megvetek minden protokolt és minden kincstári babért, a közönyöst, a langyosat kiköptem, ha nyelvemhez ért. Ha utálnak, hát szidjanak, nem haragszom már semmiért. Ó, te annyiszor megdalolt szabadság, ó, te nem remélt. Gyógycsoddal, hogyha meghalok, törüld le ajkamról a vér. Románc, Federico Gál.

Kar vodná. A közelítő tér. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez a zefír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem búg gerlice, és a füzes ernyeim a csermely violás völgyen nem illatoz, s tükrét durva csalén felé. A hegy boltozati néma homály borong, bíbor tirzusain nem mosolyog gere. Itt nemrég az öröm víddal a harsogott, s most minden szomorús kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepnus, minden míve tűnő szárnya körül lebeg. Minden csak jelen. Minden az ég alatt, mint a kis nefelejts, enyém. Lassanként koszorúm bimbaja elvirít. Itt hágy szép tavaszom. Még alig ízleli nektárját ajakam, még alig illetem egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom. Nem hozhatja fel az több kikelet soha. Sembé hunyt szememet fel nem igézheti lollim barna szemöldöke. Levéltöredék barátnőmhoz.

búcsúzás kemenes aljától. Messze sötétedik már a sák teteje, ezentúl elrejti a bakony erdeje szülőföldet képet. Megállok még egyszer, s rejád visszanézek, ti kékkellő halmok, gyönyörű vidékek, vegyétek búskönnyebe. Ti láttátok az én bölcsőmnek ringását, s ácsorgó ajakam első mosolygását, szülém fordul kedelén. Ti láttátok a víg gyermek játékait, a serdülő ifjú örömit gondjait, éltem vidám reggelén. Mélyen illetődve búcsúzom tőletek. Elmégyek, de szívem ott marad véletek, a szerelem láncol. Hímezze bár útam tesszáli virulmány, koszorúzza fejem legdicsőbb ragyogvány a szerencse karjaim. Bánatos érzéssel nézek vissza rátok, hiszen lít szerelmek, s vidám nyájasságok, örömmel tört óhány. Nem áld vissza nékem már semmit ideget, evezzem bár körül a mély tengereket, mint Magellán gáján. Hó, gyakran a szívnek édes ösztöneit, s tárgyaihoz vonzó rózsaköteleit egy tündérkét elvágja. A szilaj vágyások gígászi harcait, e bújdosó csillag ezer orkányai bévon szemünk nem látja. Hív szívünk csendesebb ütését nem halljuk, az előttünk nyíló rózsát letapodjuk, messzebb járnak szemeink. Bámulva kergetjük álmunk tarka képét, örökre elvesztjük gyakran, éltünk szépen.

0: Élt egyszer egy boszorkány. Annak volt három fia. Jó testvérek volt. Szerették egymást, az anyjukkal is jól bántak, de az mégsem tudott. Attól tartott, hogy valami rosszat találni kell. Hogy meg akarják fosztani a hatalmat. Ezért a legnagyobb fikat Sassá változtatta, a középsőt meg Cethallá. Az egyik az égen körözve lebegett, a másik meg a tenger mélyén. A legkisebb fiú, mivel félt, hogy az anyja végül őt is elvarázsolja, egy szép napon titokban elment hazurról.
1: Nincsen én nekem már sem apám, sem anyám.
0: Ahogy megy, mendegél, az egyik falu szélen egy kikiáltóra lett figyelmes.
2: Adatik tudtára mindenkinek, hogy az aranynap kastélyában egy elátkozott királylány várja a szabadulását. De aki megpróbálja kiváltani, az az életét teszi kockára. Eddig már 23 bátor ifjú veszett oda. Még egy, a 24. próbát tehet. Utána többé soha senki. Ha a 24. is kudarcot vall, a királylányon örökre rajta marad az átok.
1: Mit veszthetek ezen a világon? Egy életem, egy halálom. A nagy feladatot én bizony megpróbálom. Megkeresem az aranynap kastélyát, ha térdig járom is a lábam.
0: Jó ideje járta már a legkisebbik fiú a világot, de csak nem akadt az aranynap kastélyát. Vándorútja során egy rengeteg erdőbe tévedt, ahonnan sehogyan sem talált ki. Ahogy ott tévelget, egyszer csak a távolban két óriást pillantott meg, nagyban veszekedtek, ráncigálták, szaszigálták egymást.
3: Nem szégyelitek magatokat?
4: Ilyen nagy golyók, és úgy húzakodnak, mint a vásott kölykök.
5: Egy kalapért, tucsakszúr, mert nem tudjuk eldönteni, hogy melyikünk legyen.
6: És mivel egyforma erősek vagyunk, hát egyikünk sem bírja letőzni a másikat. Rád bízzuk, tégy köztünk igazság.
3: Ezen az ócska kalapon képesek vagytok így veszekedni?
5: Csak azért mondod, hogy ócska, mert nem tudod, miféle jóság ez.
3: Hát miféle lehet ez az ócskaság?
5: Tudd meg, hogy ez csodakal.
6: Úgy bizony, aki ezt a fejére teszi, oda kívánkozhat, ahová éppen kedve tart.
5: Én azon jobban ott is terem. Ezért kell köszönjük igazságot tennem.
3: Jól van, hát nem bán. Elvállalom a bíráskodást, ha ennyire akar. Adjátok csak ide azt az ócskaságot. Valamicskét odébb megyek, aztán ha frikkentek, fussatok versenyt. Aki előbb ér hozzám, azért akarok.
6: Ez nagyon jó. Enyém lesz a kalap. Bizonyára az enyém.
5: Ha, még hogy a tiéd, egyik lábat fel sem emeled, amikor én már a legényben leszek.
0: A mi legényünk e közben nem. És egyre beljebb került a vadonba. Meg is szeretkezett már az óriásra. A szeretkezett. Olyan nehéz volt a szíve, mintha ólmot vinne a mellébe.
1: Bár csak az aranynap kastélyában lehetnék már.
0: Abban a szempillantásban egy nagy hegy tetején találta magát, és ott tündökölt előtt aranynap kastélyban. A fiú Benita átvágott az udvaron, fölsietett a lépcsőn, belépett a palotába, és ment a fényes aranytermeken át, míg csak az utolsó szobában rá nem talált. Ott ült előtt. Világ a leges legszebb lányát, kezét rövőbe lejtve, arcát köncsebb
1: közül. Minden beszedelmet vállalok érted. Csak mondd meg, hogyan szabadíthatlak ki téged, világ szép lányát.
7: Meg kell szerezned a kristálygolyót, és fölmutatni a varázslónak. De hogyan tudnád azt a golyót megszerezni? Eddig 23-an próbálkoztak, de mind rajta vesztek. Te még nagyon fiatal vagy. Fájna a szívem. Inkább tégy le szándékodról, és élj boldogan.
1: Nélküled úgy sem volna élet az életem. Ne is akarj lebeszélni, mert az hiába való volna. Inkább azt mondd meg, hogy mit kell tennem.
7: Tudj meg hát mindent, ha nem bírhatlak jobb belátásra. A hegynek a tövében, amelyiken ez a kastély áll, van egy forrás. Mellette lakik egy vadbölény, azzal kell megküzdened. Ha sikerül megölnöd, kiszáll belőle egy tüzes madár. A madárban van egy tüzes tojás, annak a tojásnak a sárgája pedig nem más, mint a kristálygolyó. Hanem a madár addig ki nem ejti a tojást, még rá nem kényszerít. Ha pedig a tojás a földre esik, mindent lángba borít a környéken, és elolvad maga a kristálygolyó is a tűzben. Akkor aztán minden fáradtságot kárhoz.
1: Nincs az a fáradtság, amit el nem viselek érte. Nyomban indulok a forráshoz, megmártózom, hogy friss erőre kapva még ma legyőzzem a vadbölényt.
0: Így is lett. Sokáig küzdöttek. Végül az ifjú markolatáig döfte kardját a szörnyetek szívébe. Abban a pillanatban fölrepült a tűzmadár. Víjogott egyet, s el akart szállni, de a fiú idősebbik bátyja, a sas, lecsapott rá a fellegekből, a tenger fölé űzte, és ott úgy megtépte a csőrével, hogy a tűzmadár ijedtében elejtette a tojást. A tojás azonban nem a tengerbe esett, hanem egy partmenti halászkúzó tetejére. A nádtető nyomban füstölni kezdett, s már-már lángot fogott, amikor hirtelen hegynyi hullámokat vetett a tenger. Habjai átcsaptak a kunyón, és elöntötték a tüzet. A fiú kisebbik bátyja a cethal korbácsoltak a tenger. Ahogy a tűz kialudt, a fiú szerencsésen megtalálta a tojást. Nem olvadt el, csak egy kicsit felpattogzott a héja, ahogy hirtelen rázódult a hideg tenger. Az ifjú kivette belőle a kristálygolyót, elment vele a varázslóhoz, és felmutatta neki.
2: Megtörted a hatalmamat! Bátor legény vagy! Megérdemled a jutalmat! Mostantól fogva te vagy az aranynap kastélyának királya! És tudd meg, hogy ebben a szempillantásban a két bátyád is visszaváltozott emberré.
0: Az ifjú sietett a királynához, aki már várta őt az aranynap kastély tornyában. Gyémánt hímes aranypalást volt a vállán, gyöngyös koszorú a fején. De sem gyöngy, sem gyémánt, sem arany nem lehetett tündöklőben a mosolyán. Ott a tornácon, azon nyomban gyűrűt is váltottak. Még ma is boldogan élnek. Ha!

0: 1939. június 3-án.
1: Más kérdés persze, hogy ki kellene-e vándorolni, amennyiben lehetséges, vagy sem. Többféle szempontból lehet ehhez hozzászólni. Ha valaki itt marad, holott elmehetne, ezzel hallgatólag beleegyezik mindabba, ami itt történik, mondhatják. És ezt még meg sem lehet nyilvánosan cáfolni, mert akkor abból csak baj lesz, és céltalanná válik az itt maradás. Viszont azt is lehetne mondani, bármilyen kátyuba is kerül az ország szekere, mindenkinek otthon kell maradnia, és segíteni a dolgokon tőle telhetőleg. Csak az a kérdés, van-e belátható időn belül remény arra, hogy eredményes segítő munkát lehet elérni. Hindemit ezt próbálta Németországban 5 évig, de azután úgy látszik elfogyott a bizalma. Nekem, de hát ez teljesen egyéni dolog, nincs semmi bizalma. Viszont bizonyos munkákat, még legalább egy esztendeig, csak itt végezhetek, mert múzeumi anyaghoz vannak kötve.
0: Müller Wittmann asszonynak Davosba 1938. október 9-én.
1: Ha lehetséges, még visszavonultabban élek. Nincs kedvem emberekkel összejönni. Mindenki, aki él, náci gyanús. Majdnem minden nap 10 órát dolgozom, kizárólag népzene anyaggal. De 20 órát kellene dolgoznom ahhoz, hogy valamennyire előre haladjak. Kínos helyzet. Annyira szeretném ezt a munkát a levegőben lógó világkatasztrófa előtt befejezni.
0: Dorothy Parishnek 1939. február 8-a.
1: A németek végzetes befolyása egyre nő Magyarországon. Nem tűnik távolinak az idő, mikor teljesen német gyarmat leszünk. Legszívesebben hátat fordítanék Európának. De hová menjek? És menjek-e egyáltalában, még mielőtt a helyzet tarthatatlan lesz? Vagy várjam meg a teljes káoszt?

mindaddig, amíg a budapesti Volt Oktogon tér és a Volt Körönd azoknak az embereknek a nevéről van elnevezve, akikéről jelenleg van, továbbá mindaddig, amíg Magyarországon erről a két emberről elnevezett tér vagy utca van, vagy lesz, rólam az országban ne nevezzenek el sem teret, sem utcát, sem nyilvános épületet. Velem kapcsolatban emléktáblát mindaddig ne helyezzenek el nyilvános helyen. Ezt a végrendeletet sajátkezűleg írtam és írtam alá, és ezúttal is megerősítem, hogy az ebben foglaltak az én végakaratomat jelent.

0: A papjáról.
1: Amerikába való távozása igen sok gondot okozott neki, hiszen szándéka egyáltalán nem az emigráció volt, mert Magyarországtól nem akart elszakadni. Éppen ezért csak a legszükségesebb holmiát vitte magával, de utolsó budapesti lakását még hosszú ideig fenntartotta, és az egyre ritkábban érkező levelei mindegyikében volt utalás a hazatérés megvalósítására, illetve annak nehézségeire.
0: Levél Dorothy Parishnek, 1942. március 4-e.
2: Amióta múlt júniusban találkoztunk, annyi szörnyű élményem volt, hogy oldalakat és oldalakat venne igénybe, ha leírnám. A legrosszabb mind közül, hogy nincs elég szerződésünk, és ez nagyon megnehezíti az életünket. A Columbia Egyetemi fizetésem alig, ha lesz elég három ember számára, a súlyos adók és különböző egyéb ostoba kiadások miatt. Feleségem szeretne valami tanítást vállalni, hogy a helyzeten javítson. De nem tudjuk, hogyan kezdjünk hozzá, mit kell tennünk, hogy növendékeket vagy állást kapjon.
0: New York, 1942. december 31-e.
2: Egészségem április eleje óta rosszabbodott. Minden este hőemelkedésem van. Teljesen szabályszerűen és kérlelhetetlenül. A doktorok nem tudják megfejteni az okát, és ennek következtében meg sem kísérlik a kezelést. A Columbiáról január 1-ével elbocsájtottak. Úgy látszik, hogy számomra nincs több pénzük. Ez bosszantó, mert ez alatt a két év alatt csak kevéssel többet, mint a munka felét lehetett elvégezni, és én gyűlölöm a befejezetlenséget. Egyébként zeneszerzői pályafutásom úgyszólván befejeződött. Műveimnek kvázi bojkottálása a vezető zenekarok részéről tovább folyik, sem régi, sem új műveket nem játszanak. Ez nagy szégyen. Természetesen nem nekem. Nem azt mondom, hogy a golyóval leterített ártatlan áldozat sorsa nem tragikus, de az ő halála gyors, és az anyaföldjén végzi be az életét. De akit kitépnek a talajából, végighurcolnak elevenen a félvilágon, kivetik védtelenül az idegen szeleknek, kényszerítik, hogy megízlelje idegen ízeiket, és az ismeretlen ételt, és az ismeretlen vizet. És elvitetni mérhetetlenül, reménytelenül messzire attól a helytől, ahova minden erejével vissza akar térni az ember, és bizonyosan tudni, hogy sosem jut vissza többé.
0: Szabolcsi Bence Bartók Béláról.
3: 1943-tól kezdve helyzete láthatóan javul. Anyagi gondjai megszűnnek, Bartókot a zeneszerzőt egyszerűen újra felfedezik. És szerencsére, mint tudjuk, nem egészen későn. A szóló hegedű szonáta és a koncertó még elkészül, és Bartók kialvó életének utolsó diadala lehet, amikor Menuhin 1944. novemberében New Yorkban a szonátát, és Kusevitsky december elején Bostonban a koncertót viszi első sikerre. A feleségének szánt harmadik zongora verseny, a Primrose-nak készülő brácsa verseny, a hetedik vonós négyes már versenyt fut a halállal. A zongora verseny néhány ütem hiány még sikerül befejeznie, a brácsa versenyből azonban csak jegyzetek és vázlatok maradnak, a vonós négyesből mindössze néhány ütem. 1945. szeptember 26-án Bartók Béla meghal a New York-i West Side Hospitalban, mielőtt 65. életévét betöltötte volna. Az a kívánsága, melyet egyik utolsó levelében hangoztatott, szeretnék hazamenni, de végleg, már nem teljesülhetett. A háborút és a német fasizmus lerázott hazáját nem láthatta viszont. És egyik legfőbb fájdalma lehetett, amit az orvosának mondott utolsó napjaiban, csak azt sajnálom, hogy tele podgyásszal kell elmennem.

0: Bartók az én szememmel. 1953. Yehudi Menuhin.
1: Csupán szemei. Ezek a fantasztikus módon mindenen áthatoló szemek fették fel igazi valóját. Ezek árulták el lelkének lángoló tüzét, míg egyre emésztődő teste féltékenyen takarékoskodott minden cseppnyi erejével, a legfontosabb célok számára tartogatva azt. Mindjárt az első hangoknál elektromos áramkör jött létre köztünk. Kötelék. Lelkeket egybe kapcsoló bensőséges kötelék, amely mindvégig erős és szilárd. Úgy éreztük, mintha már évek óta ismertük volna egymást. S valójában úgy hiszem, zeneszerző és előadója között egyetlen egy szó nélkül is erősebb, bensőségesebb lelki kötelék létesülhet, mint az illető zeneszerző és évek óta ismert barátja között. A zeneszerző ugyanis személyiségének lényegét, énjének magvát, művei számára tartja fel. Mikor az első tételt befejeztük, Bartók fölkelt, odajött, és a következő szavakat intézte hozzá, amelyek az ő szájából a lángra gyújt szenvedély fékezhetetlenül túláradó kitörésével voltak egyenértékűek. Ezt mondotta. Mindeddig azt hittem, hogy egy művet csak akkor adnak így elő, amikor szerzője már réges-rég

0: Thomas Mann Bartók Béláról.
1: Valahányszor Bartók Bélát csak láttam, vele beszéltem, szavát lestem. Mindenkor lelkem mélyéig megkapott, nem csak lényének szeretetre méltó volta, hanem fennkölt és tiszta művész egyénisége is, amely már szemének szép tekintetében is kifejezésre jutott.
0: Molnár Antal Bartók Béláról.
2: Döbbenetesen mély szemei, feledhetetlenek. A szemeknek acélos tudott lenni a keménysége, és átölelő szeretettel forró a bársonyos látsága. Akire rányíltak, azt rádiumos erővel megkapta a kisugárzó akarat, öntudat, biztonság és gyémán tisztaság. Goethe szemeiről mondták, hogy nézése fölitta a világ formáit és értelmét. Bartók őszinte pillantásának erejétől minden megtisztult. A világ hirtelen kitágult és hatalmas értelemre kapott. Együtt élni vele, kortársának lenni, szemrehányást jelentett a közömbösnek, biztatást és kötelezettséget a serénynek.
3: Akarat ereje legyőzte a test gyengeségét. Már-már elpusztíthatatlannak hittük. Azért ért halálére mindenkit annyira váratlanul. Mozart 35 éves korára teljesen felőrölte szervezetét, ha tovább él, aligha írt volna már valamit. De Bartókban volt még egy évtizedre való munka és életerő. Halálát csak ugyan szerencsétlenségnek tekinthetjük. És fájlalhatjuk, hogy a titokzatos betegség, amellyel szemben az orvostudomány ma még tehetetlenül áll, megfosztott bennünket tőle. Nem mondhatta ki az utolsó szót, és más sem mondhatja ki azt helyette. Csodáljuk, hogy küldetését ennyire betölthette. Elment. Boldogok, akik segíthettek neki a védekezésül maga köré von drótsövény lebontásában. Az itt maradottak dolga, hogy megnyissák az utat művei előtt, hadd jussanak ezek a művek oda, ahova számba voltak, az emberek szívébe.

Kettős ballada. Arnauta François Villon. Az eső egykedvűn csorog, piszkos állomás épület, feketézők és tolvajok számigálják a pénzüket. A homlokzatra kent süket betűknek is szakálla nő. Növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelőt. Lopni erény. Az boldogul, ki hazudik, a becsület lassan némává szótlanul. Ilyen hosszú áramszünet rég nem volt, mondja ki, tüzet kér és kacsintva melbebőt. Növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelőt. Csak az nem látja, ki vak, csak az nem hallja, ki süket, azt, ami van, s mit mondanak, mázolhat öles betüket, levedni minden épület, homlokzatok és gyártetők, növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők. Az élet csupa kis betű, s akár bennünk a rémület, semmi sem örök életű. Hiába törvény, rendelet, mert a sok kicsi sokra megy, s lesznek fejüket fölszegők. Növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők. Olcsóbb lett volna, s hasznosabb, bármilyen drága szemüveg, mely a látásra módot ad. Kár volt a gyöngülő szemek arányába betűket nagyítgatni, jött csődre csőd, növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők. Koncul hiába vettetünk, csillapítani éhüket a millióknak csak velünk, ideig óráig lehet, s a szítogatott gyűlölet csak késlelteti az időt. Növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők. Ajánlás. Felség, késő a szemüveg, annak itt elvakít a gők, növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők.

Rádió, Budapest. Tilos Rádió, Budapest. Irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok. Az irodalmi, lépegető. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Bohumil Hrabál, Münchhausen. Kora reggel járt munkába hanyta. A villamosban leült, aktatáskájából előhúzta a Herald Tribune-t, és úgy tett, mintha nagy érdeklődéssel olvasná a vezércikket. Aztán felkiáltott. Ezek a kapitalisták. No hiszen, adnék én nekik erőpolitikát? Az emberek azonban másfelé néztek. Hanyta pedig ekkor már a Frankfurter Allgemeine-t terítette szét, kis ideig megjátszotta, hogy olvassa, azután kommentálni kezdte. De kérem, ha az ember ezt olvassa, hát így táncolnak tőle az idegei. Hát ki nyerte meg, és kivesztette el tulajdonképpen a háborút? Aztán Harsány kacajra fakadt. Fogjanak meg! Konrad Adenauer a nyugati kultúra védelméről szaval a Kolumbiai Egyetemen. Hát értik ezt kérem? Az egyetemen. Nagy kár, hogy belőlünk nincs vagy 90 millió. Köhétselni kezdett, de amikor megértést keresett a körülötte levő emberi szemekben, látnia kellett, hogy a pillantások elsuhannak mellette, hogy az emberek tekintete csak valahol mögötte találkozik, hogy az emberek úgy tesznek, mintha ő itt se volna, hogy egyszerűen átnéznek rajta. És Hanyta élvezte ezt. Szerette azt az érzést, amikor az emberek irigykednek az emberre, amiért tud valamit. Ezért most letette a szövetségi köztársaságbeli újságot, és élvezettel szétnyitotta a Humanitét, és újra megáldotta azzal a nagy címmel az egész utazóközönséget, csak hogy ezek a hírek már egy csöppet sem tetszettek neki. Aztán letette az újságot, és a szeme könnybe lábadt. Ó, hát hová lett a francia büszkeség? Jóságos Isten! Speidel és von Manteuffel, Guderiannal, azzal a vén Draufgängerrel, tárgyalásokon vesz részt Párizsban? Én ebbe beledöglöm. Hirtelen összerakta az újságokat, a makulatúrából kiszedett három újságját, melyekből csak a vezeték és utóneveket értette meg, és leszárt. Rögtön a sarok után betért a tejcsarnokba, ahol minden nap tejet vásárolt a macskáknak. Hány macskájuk van tulajdonképpen? Kérdezte a tejcsarnokos nő. Hány? No, azt látnia kellene, asszonyom, mi van, amikor kinyitom a raktárajtót. Ha nem ugrom félre, hát ledönt a lábamról az a macska lavina. Ha nem hallotta már. Mit? Óriási tűzvész a holesovicei kikötőben ma éjjel. Egy gabonával megrakott hajó ég, és az az égő gabona minden irányban lődöz, úgyhogy a tűzoltók már nem is a hajót toltják, hanem a szomszédos negyedeket, Libenyt és Bubnit. Borzalmas katasztrófa. Na, még csak ez hiányzott? Tördelte a kezét a tejcsarnokos nő. Szóval, hány macskájuk van? Kislány, pardon, asszonyom, kevés. Most, hogy 6 kandúrunk megveszett, mivel a párzás az agyukra ment, hát csak 12 maradt. Tudja, az egy kész katasztrófa, ha a kandúrokra rájön a tavasz. A plafonra másznak tőle. A tavasztól? Na igen, hiszen maga is tudja, micsoda kínlódás az a vágy, az a nyivákolás, a természetnek az az iontoforézise, és az állatkákom a kedvtelése az alagutacskás játékban. Az meg mi? No, elnézést kérek, de az állatkák is szeretnek papás-mamást játszani. És egy ilyen kandúr, hát az egy valóságos dinamó. 12 macska, és a gyerekeink oda járnak magukhoz a papírhulladékkal? Még csak az hiányzik, hogy ez a 12 is megvesszen, hiszen összeharapnák az egész utcát. Hát azok bizony összeharapnák. Hanyta beletúrt az aktatáskájába, és kihúzta az olasz Unitát. No, itt volt valamelyik újságban. Igen, megvan. Árvizek Páduában, itt meg, hogy az a monakói herceg feleségül vette Grace Kelly amerikai filmkát, pardon, filmsztárt,
Na megvan. Firenzében megveszett egy csapat macska, és az Ufficiban 15 németet haraptak össze, akik éppen ott voltak a képtárban. Még a bédek kereiket is cafatokra tépték. No hát én pedig ezt nem hagyom ennyiben. Még ma bejelentem a szülői munkaközösségben, jelentette ki a tejcsarnokos nő, és felvetette a fejét, és aggodalmasan kinézett az utcára. A biztosító társaság épületénél a pénztáros várakozott. Anyta úr, tegnap leadtunk maguknak egy stót szelvény. Igen, no is? És? Mi azt hittük, hogy azok a szelvények, amelyeket leadtunk, már elévültek. Holott az elévülteket tartottuk meg. A pénztáros a biztosító épületére mutatott. És azokat a szelvényeket, amelyek érvényesek, azokat küldtük a hulladékba. Hú, ez nekünk mindegy, nekünk papír, papír, nyugtatta Hanyta. Nem értjük egymást. Azt szeretném tudni, hogy ki lehet-e még cserélni őket. Azt már alig, ha be vannak csomagolva. És hol vannak a csomagok? Hát azt én is szeretném tudni. Még tegnap elvitték őket a papírgyárba. Melyikbe? Az attól függ, hogy melyik autóra raktuk a csomagokat. Azoknak a szelvényeknek már ámen. Akkor már sokkal egyszerűbb az életvizét keresni, vagy minden tudó apó három aranyajszálát. Én panaszt teszek? Az lehet. Csak hogy nálunk soha semmit sem találnak meg, ha valamit keresnek. Viszont ugyanakkor meglepetésként egy csomó mindenféle egyéb kerül olyankor elő. Például egyszer a forradalom után az egyik letnyi raktárban csomagolok, villával dolgozom, és egyszerre csak a villa valamiben elakad, és hú, találja ki, mi volt ott. Szelvények! Örvendett meg a pénztáros. Lennét? Egy csizma. Csizma! Beledúrok a halomba még egyszer, és tessék, egy halott Scharführer, és a keze még szorongatja a pisztolyát. Egy Scharführer, valaha a német mosónő kincse, a birodalmi nyúltenyészet díszpéldánya, és most hulla. Mondom, mi legyen vele? Beledobtam egy kibérelt ládába, köréje és a tetejére jó sok papírt, alaposan letapostam, sodordróttal megkötöztem. No, és a Scharführer elment a papírgyárba, akár csak azok a maga szelvényei. Ott elvágják a drótokat, beledobják az egészet a zúzómalomba, a savba. Könnyen lehet, hogy akkoriban néhány száz ember a cseszkész lóvót egy német nemzeti szocialistára nyomtatva olvasta. Szép kis eset, mi? Hát, mondta a pénztáros, és tüsszent pénztáros, és tüsszentett. Így igaz, ahogy mondom. Na de csomagoltam én a

Azt felelte, hanyta úr, a milliós hibát tüstént megtalálom, de ne adja Isten, hogy 20 fillér hiányozzék, mert azt néha 6 ember keresi egy teljes hétig. A pénztárosnak végigfutott a hátán a hideg, és újra tüsszentett. Így van ez, mondta hanyta. Hanem az igazán érdekes az, hogy az emberek folytonosan elveszítenek valamit. Nálunk már annyi mindent felejtettek a hulladékpapír között, hogyha az mind előkerülne, kész kis bazárt el neki belőle. A gyerekek egyszer egy rádiót hoztak a papír közt tévedésből. Akadt már teljes aeromotor is, cipők, kabátok, 10-esével a mérlegbeszámoló, benzinjegyek, nyugták és szelvények. De a leghíresebb eset az volt, amikor tévedésből a papírral együtt kiszórtak vagy 1,5 millió értékű brilliánst. 7 detektív szedegette fel egyik papírdarabot a másik után az egész pincében, összesen 90 mázsát. Egy hétig tartott, de nem találtak semmit. A pénztáros újra tüsszentett, akkor állt, hogy tele lett a tenyere. Nincs zsebkendője? Nincs, elfelejtettem. Hát miért nem szól? Holnap apró figyelmességként hozok magának egy egész tucatot. Ugyanis amikor felszámolták a zsinagógákat, hát a németek 10 mázsát hoztak hozzánk azokból a zászlókból, szertartási ruhákból, kendőkből, melyet a kapcának téptük, de később már zsebkendőket meg törülközőket csináltunk belőlük. Nekem, közölte boldog hangsúlyjal hanyta, nekem 2 mennyasszonyra való hozományom van, csak zászlókból 2 tucat alsónadrágot vart a nejecském. És az a tömérdek zsebkendő életem végéig elég lesz. Még a sósavat taknyulnék bele akkor is. Uram, állati klassz ezekbe orrot fújni. Tudja, micsoda kéj az, amikor azok az aranyszálak úgy csiklandozzák az ember orlikát? A pénztáros azonban azon gondolkodott, hogy mi volna, ha a kasszájából hiányozna az a bizonyos 20 fillér. Alaposan megfáztam, mondta. Hát miért nem szól? Figyeljen ide! Amikor hazamegy a hivatalból, eresszen egy kis edénybe egy kevéske vizet, és öntse fel jó bőven rummal. Aztán gyönyörűen felfőzi, de előbb természetesen még tesz bele egy kis szegfűszeget meg borsot. Aztán jó ízűen igyon meg, várjon vagy egy 1/4 órácskát, míg az az ital akceleráció nem megy át, akkor igyon rá még 2 deci rozspálinkát. A rozspálinka ugyanis jó a merre. No, akkor menjen ki a szabadba. Már éppen alkonyodni fog, ott kint a szabadban aztán elvágódik valahol, szépen elalszik, és reggel 3. hulláskor már nyoma se lesz a hűlésnek. Ez az a bizonyos Kneipp-kúra, és sokkal többet ér, mint Priznitz-úr borogatása. Én pedig holnap hozok magának azokból a zsebkendőkből, mondta hanyta, és kezet nyújtott a pénztárosnak, és őszinte barátsággal pumpált a pénztáros kezével. A pénztáros kitapogatta a biztosítóintézet kilincsét, és akkor átösszentett, hogy berepült tőle egyenesen az előcsarnokba. Hanyta ezután észrevette, hogy egy verejtékében fürdő ember befordul a hulladékgyűjtőjük felé, és egy taligáttól maga előtt. Meggyorsította lépteit, és aztán segített neki tolni a taligát, amely olyan volt, mint egy ágyú. Még az a szerencse, hogy van ez a taligám, mondta elégedetten a taliga tulajdonos. Egy egészen aprócska csomagot szállított rajta. A főnök kijött az irodából, és odaszólt. Tegye a mérlegre! Van borkorcsolyájuk? Kérdezte a büszke taliga tulajdonos, és a verítékét törölgette. Mi az, hogy borkorcsolya? Hát, borkorcsolya, amin a hordókat gurítják. Az nincs. De egy emelő csak akad legalább. Emelő? Az van. De minek? Talán csak nem erre? Bődült el a főnök, és már tudta, hogy a jókedvének mára befellegzett. Odaugrott,
és a mérlegre dobta a kis csomagot.

5 kiló az egész. No, ez már döfi. Örvendett a taliga tulajdonos. Mit kér érte? Pénzt vagy sorsjegyet? Sorsjegyet. De a számok ne legyenek túl közel egymáshoz. Tessék, itt van egy. Még mit nem? Az nekem nem kell, előbb keverje meg. Itt van egy sorsjegy, aztán keverje meg maga, mondta szárazon a főnök. Egy papagájt kellene tartaniuk, ejtette el ábrándozón a taliga tulajdonos, és a sorsjegyet bedugta a levéltárcájába. Aztán el akart indulni, de nem ment a dolog. A taliga nehéz volt, s az udvarról kifelé egy kicsi emelkedőnek vitt az út. Így aztán hanyta az egyik, a főnök a másik oldalról, majd hogy nem térdelve, s kezükkel a kerék koszorún kellett, hogy belefeküdjenek, még biztatniuk is kellett egymást, hogy hóruk, hóruk. Csak akkor mozdult meg végre a taliga, mely egészen olyan volt, és bizonyára annyit is nyomott, mint egy ágyú. Ha úgy nyernék ezzel egy Spartak kocsit, sóhajtott fel a taliga tulajdonos. Még mit nem. Abban már az igazgatón kocsikázik, és a többi főnyeremény is ki van már osztva. Ha nyersz is vele, legfeljebb egy tálat, könyvet, vagy inget nyersz. Ha, mondta Hanyta. Még az a szerencse, hogy van ez a taligám, szólt elégedetten a tulajdonos, és belefeküdt a láncba, és trappolva befordult a Spálená utcába. Amikor Hanyta visszatért az udvarba, oda szólt a főnöknek. Kísérteties volt ez az ember azzal a taligával. Valóságos szimbóluma a régi életemnek. 9 óra tájt bejött a hulladékgyűjtő udvarába egy öreg férfi, megkerülte a kliensek csoportját, akik a mérleg körül szorogtak, és aztán megállt az udvar kellős közepén. Vallásos áhítatta a szemügyre vett minden falat és zúgot, végül még a sapkáját is levette, mintha csak ugyan valami templomban állna. Mit nézeget itt úgy, mintha éppen lepottyalt volna a fáról? Emelte rá szemét, a munkájáról Hanyta. Tudja, én itt dolgoztam 30 évvel ezelőtt, de akkor ez a bérház még nem állt itt. Ahol most a mérleg van, mutatta az öreg, ott régen kút volt, és itt, ahol ez a raktár áll, itt régen istállók voltak. Én ugyanis valaha itt kocsiskodtam. Jóságos Isten, hiszen ez egy aranyszívű ember. Gyorsan nyúzd a kezed. És szorongatták egymás kezét, és egy kis ideig mereven egymás szemébe néztek. Amikor elég alaposan szemre vették már egymást, az öreg tovább mutogatott. Amott, ahol az az iroda van, nem volt semmi. Ott csak egy zugoly volt, mögötte pedig a rakodó. Itt ezeknél az ablakoknál létrák álltak, amelyek a padlásra vezettek, mert ott volt a széna. És ott, ahol az a sötétség van, egy padocska volt, mert oda sütött legerősebben a nap. Hű, te aranyszívű! Hát te szereted az eltemetett emlékeket? Hát akkor én majd elviszlek egyszer, de csak ha alkalmas lesz az idő, és én jelt adok neked, akkor elviszlek majd a Slapii tóra, fogadkozott Hanyta. Elmegyünk, de csak mi ketten. Egy kis ladikkal hajózunk majd a tavon, és én egyszerre csak azt mondom, állj! És akkor kihajolunk majd, mint egy léghajóból, és lenézünk a vízbe, és ha a víz átlátszóan tiszta lesz, akkor a kis ladikunk alatt láthatóvá válik Holovoust, a szülőfalom. És én mutogatnám és magyaráznám neked, amott, ahol az a ponty úszik, ott születtem. Hanyta legugolt, és ujjával a föld felé böködött. És ott, ahol most olyan méltóság teljesen vonul egy harcsa, abban a templomban kereszteltek meg engem. Amerre az a süllő kergeti a kis halakat, hát abban a toronyban szólt a harang. Megkopogtatta a kövezetet. És emitt, ahol most úgy villant egy keszeg, mint egy lapát, itt áll a kocsma. Itt áll tető nélkül a kocsma, ahol annyit verekedtem a lányok miatt. Könnyek potyogtak a keze fejére. Az öreg kifújta az orrát, és azt mondta. Barátom,
Én mostanság az életem nyomait keresem, de mindenütt egészen másképp van már minden. Minden. Mindenütt csak az emlékek élnek. Olyan emlékek, hogy visszaidézésük jobban lesújt, mint annak idején maga a valóság. Tudod, sóhajtott fel kisvártatva az öreg, szeretném újra végigjárni mindazokat a helyeket, ahol fiatal voltam. És mert mindenütt lerombolva találom a múltamat, hát mindig azt hiszem, hogy tévedtem, és hogy valahol máshol vagyok. Elmentem megnézni a szülőfalumat is. 50 éve nem jártam abban a dubiparti kis faluban Kládnó mellett. Elindulok a falu felé, megyek az úton, és az az út egyszerre csak a falu helyett valami kerítéseknél ér véget. Nézem, s hát látom, hogy az én egész szülőfalumat már régen betemették, elhordták, és a helyén felállították a második poldavkai acélművet. Te, barátom, te legalább, amikor a gátat megnyitják, végigmehetsz a szülőfalud utcáján, míg a szülőházadba is befordulhatsz, de nekem betemették azt már örökre. Hát így aztán csak kapaszkodtam mindkét kezemmel abba a kerítésbe, akár Jézus a kereszten, és aztán elmentem, és jelentkeztem brigádmunkára. Arra gondoltam, hogy ha beállok egy olyan csapatba, amelyik mindenféle csatornákat ás, akkor egyszer talán a csákányommal beleütköznék a templom toronyba. De nem vettek föl, mert hogy már vén vagyok, már nem kellek az embereknek. Hát akkor add el a csontvázadat, mondta Hanyta. Micsoda? Add el a csontvázadat. Vannak intézmények, amelyek emberi csontvázakat vásárolnak. Amikor aztán kinyúlsz, elvisznek, és más halottakkal együtt szépen beleeresztenek a pácba. Most viszont még életedben kapsz ezért egy pár ezrest, és akkorát mulathatsz belőle, mint egy disznóülésen. Azoknak az embereknek még kellenék. De még mennyire? Előbb az egyetemisták gyakorolnának rajtad, aztán kifőznének, kicsontoznának, részdrótocskákkal, meg stiftecskékkel szépen összeraknának, egy gyönyörű csontvázzá, egy aladárrá. No nézd csak, és soha nagyobb szükségem még nem volt erre. Az a sok visszaemlékezés teljesen tönkretett. Barátom, bevallom neked, suttogta az öreg, kikapcsolták a villanyomat, mert hogy nem fizetek. A lakásadónőm kivitte a káját, mert hogy nem fizetek. Már csak nem mindenemet eladtam. Na de így? Kérdezte megbűvölten az öreg. Hiszen akkor újra állományban volnék, és a tetejébe tudományosban. Tudod, de te szerencsés flótás, újongott Hanyta. Micsoda mázli volna, ha mondjuk egy múzeumba kerülnél. Vagy, és ezen az ötletem már maga is elámult, vagy ha egy gimnázium szertárában állnál, időnként bevinnének az osztályba, és a tanár úr a mutatójával pengetné a csontjaidat, mint egy citerát, és magyarázná a diákoknak, hogy melyik csontnak mi a neve. És szünetben, állt meg egy pillanatra elgondolkodva, szünetben pedig a srácok cigarettát dugnának az agyaraid közé, és még táncra is perdülnének veled. Elég. Micsoda tippet adtál, egy motort raktál belém. Van még egy sanszom, kiáltozta az öreg. De a következő pillanatban elkomorult. Csak hogy vajon bevesznek-e, megvesznek-e? Indulok már is. Hová kell menni? Albertovba. Végig a Karlován lefelé, és ott aztán kérdezd meg, hogy hol vásárolnak csontvázakat. Lehet, hogy nem fizetik ki rögtön az egészet, akkor egyez ki részletekben. Az öreg könnyes szemmel gyorsan eltűnt a kapuhajban. Mázsenka, aki papír csomagolt és fültanúja volt az egésznek, beleborzongott a hallottakba. Jézus Mária, hogy maguk férfiak mikkel nem tudnak szórakozni, most meg hogy eladni a csontvázukat. És este hazamegy az ember, és akkor ott újra ehhez hasonlók. Mert ott meg a szomszédok jönnek vigasztalni,
panaszkodott, és közben kibélelt egy ládát papírral. Valami rátigúr jár hozzám, úgymond keresztényi kötelessége vigasztalni az özvegyet. Szépen elterpeszkedik ott nekem, és elkezd kuncsorogni, hogy ő bárcsak venné már magához őt az Úristen, mert mihez is kezd majd. Ha a felesége, aki egy daganattal fekszik a kórházban, ott marad neki a kés alatt, mert hogy ő akkor már, mint ez a rátigúr, hogy biztos, hogy a gyors vonat alá veti magát. Hányta hallgatta, de közben egy régi sörös hordóból leányregényeket válogatott. Komolyan? Kérdezte. No, és akkor még nekem, akit maguk itt agyongyötörnek, még nekem kell vigasztalnom azt a keresztény szomszédot, hogy az orvosoknak még csak nem is arany, de egyenesen gyémánt kezük van. Rátig úr azonban erre azt mondja, hogy nem, és hogy ő biztosan tudja, hogy nincs arany kezük, és hogy most rögtön megy, és a gyors halál veti magát. Aztán egyszerre csak felugrik, és egy nagyot kiált, Jézusom! Mi történt? Rémült meg Hányta. Semmi. Rátig úr kiáltott felé tegnap este, Jézusom, hová tette a feleségem azt a brilliáns gyűrűt. És akkor nekem el kell mennem a lakására, és négy kézláb keresgélni vele azt a gyűrűt. Tegnap is. Figyel rám. Hát persze, tegnap is. Hazudta Hányta. Tegnap is, amikor vigasztalni jött abban az özvegyi magányomban, hát hozott magával egy revolvert, és hogy ő főbe lövi magát nálam. Amikor aztán főztem neki három törökös kávét, hát megígérte, hogy bár agyonlőni agyonlövi magát, de csak majd otthon. Ennyi bajom van magukkal, férfiakkal. Hová megy? Hányta a kabátja alá dugta a leányregényeket. El kell mennem venni a főnöknek egy kaniszter benzint, felelte, meg egy kaniszter petróleumot. Azt mondta a főnök, hogy az emberek már megint azt kérdezgetik tőle nagy hangon az utcán, mi van, mikor mennek ki magukhoz újra a tűzoltók, mikor fog megint leltározni. No, tudják, még az a szerencse, hogy megvan az a sírom Olsaniban, az az én vasárnapom. Kimegyek a temetőbe, megállok a sírom előtt, és elképzelem, hogy szép, békésen fekszem odalent. Nincsenek férfiak, nincs semmiféle papír, nincsenek keresztények. Bár csak ott lennék már, vágyakozott Mazsenka. Amikor Hányta belépett a vendéglőbe, nem köszönt, csak letette a leányregényeket a pultra és körülnézett. Az egyik vendég éppen fizetett, és elmenőben elégedetten dönögött magában, a másik a bádokpulton dobolt, és kedvtelve figyelte, amint a pincérnő a világosság felé tartva kitöltötte a rumot. A harmadik vendég pedig, miután kigyönyörködte magát a teli pohárkában, hirtelen hátravetette a fejét, és magába döntötte. Akkor a pincérnő begerebjézte a leányregényeket, és a pult alatt türelmetlen sóvársággal végigfutotta legalább a címüket. Aztán fölnézett, és reggel óta első ízben elmosolyodott. Hát mit adunk magunknak, kedveske? Kérdezte, és kitöltött egy pohár rumot. Szerelmiek mind, de még mennyire? Felelte Hányta. Olvasta őket? Azt a Magdi sorsát nem olvastam, meg az eltört bilincseket sem, de a báró vágya. No hát, az aztán a maga szívecskéjének való olvasmány lesz, hölgyem, mondta Hányta, és meghajolt. Én ezt nem bírom ki. Én ezt nem bírom ki estig, jelentette ki a pincérnő. Meséljen belőle legalább egy részletet. Hányta kocintott a levegővel, és mesélni kezdte, de nem a báró vágyát, hanem a tisztességes lányt, amelyet akkor olvasott, amikor csalán kiütése volt. A kastélyban mélységes csönd honolt, gyönyörű forró nyári éjszaka. Vilma kinyitotta a teraszra nyíló ajtót. Báró úr! Kiáltott fel riadtan. Kedveském, adok magának ma egy ebédet, jó? Jó. Vilma azonban így szólt. Hagyjon föl ezzel, báró úr. E szavak nem méltók önhöz, gondoljon arra, hogy ön nős, én pedig szegény lány vagyok. De a báró elébe térdelt. Vilma,
szerelem nem veszel a tisztességből. Ellenkezőleg megsokszorozza azt. Enyém kell, hogy legyél. Ó, Isten hozta, tanácsos úr. Hát hogy van mindig? Kiáltotta hanyta egy kopasz férfinak, aki éppen fölhörpintette pohárka rumját, s hanyta magyarázatképpen megtoldotta. Barátaim, nem árt, ha tudják? Mi ketten kifogtunk még az elvonó kúrán is, igaz? Hanyta elragadtatottan nézte a kopasz férfit, aki egy cseppet sem örült ennek a találkozásnak, és az egész kocsmának magyarázta. Én és a tanácsos úr, mi bizony tönkre tettük Miss Livecsek úrnak azt az ő feltételes reflexét. Minden páciensénél beváltak az injekciók, mindannyian okáttak, csak mi ketten nem. Én meg a tanácsos úr. Mi ketten legyőztük a tudományt, a szellem győzelme volt ez az anyag fölött, igaz? A tanácsos azonban nem örvendezett. A legszívesebben eltűnt volna a falon át. Vizetek, mondta fagyosan. 2 deci rumocska volt és 2 tízes sör, ugye? Adta meg neki a kegyelemdöfést a pincérnő. Tünyögött a tanácsos, ledobott a pultra 2 10 koronást, és tökéletesen elszerencsétlenedve attól a Miss Livecsek úr felett aratott győzelemtől, kilépett az utcára. Hogy volt tovább? Vibrált a pincérnő. A bárónő rajta csipte őket. Vilma, maga éj időn is így öltözékben nős férfiak látogatását fogadja, és én úgy hittem magában. Hanyta az üres pohárkával játszott. Csak amikor a pincérnő újra teletöltötte, csak akkor fejezte be a bárónő mondókáját. Tehát a báró úr az ön kedvese? Hely, te átkozott kölyök! Kiáltott fel hirtelen, amikor felfedezte az egyik elázott vendéget. Tudod-e, hogy úgy nézel ki, mint Eddie Póló? Az meg lehet, felelte a vendég, de ő szépen ide mellém és nevez Dodónak. Tegnap óta olyan pácban vagyok, mint egy fácán, állati zűrben vagyok. Megcsalt a feleségem. No, Jézus Mária, hát én rendeznék neki otthon egy kis ébresztőt. Katolikus vagy? Az. Hát akkor előbb ki kell oktatnod a feleséged, hogy a világon az első az Isten, és rögtön utána jön a férj. Azután következnek mind a többi hívők, és legesleg végül a térdelő feleség, a szegényke és a csupa jóság. Nálunk pontosan így van. Mit nem adnék, ha egy kicsit tekeregne? De ő csak ül otthon, horgolgat. És így csak én vagyok a gazember, mutatott saját magára a vendég, majd folytatta. Micsoda ideálokkal kezdtem én a házasságot, micsoda ideálokkal, hogy úgy egy év múltán az asszony talál majd magának valami pacákot, én meg előbb kihúzom az egyik, aztán a másik kezemet, és újra olyan szabad leszek, mint a madár, mint amilyen azelőtt voltam. Hát ez valóban nagy balszerencse, ismerte el hanyta, és visszament a pulthoz, ahová a pincérnő hívogatta behajlított mutatóujjával. Hogy volt tovább? Tartotta oda a pincérnő a fülbevalóját. Vele? Mutatott hanyta a férfira, aki azt kívánta, hogy Dodónak szólítsa. Az olyan részeg, mint a csap. De mi történt a báróval? Hát azt nem. Azt már nem, ezt ne kívánja tőlem. Tiltakozott mindkét kezével hanyta. Azt én nem mondhatom el magának. Még kár tenne magában. Borzalmas tragédia. A pincérnő rumot öntött a pohárkába és kunyerált. No, kedveskén, csak ki vele? Én már sok mindent megértem. 2 férjet temettem el. Az rögtön látszik magán, hogy úri hölgy, mondta hanyta, és csak tartotta a pohárkát, kihörpintésének odázgatásával ingerelve önmagát. Még egyrészt elmondok, de azzal vége. Az utolsó fejezetben a bárónő rákiált a haldoklóra. Vilma, maga titkol előlem valamit, maga megmérgezte magát. És Vilma ekkor így válaszol. Bárónő, kérem, én most olyan boldog vagyok.
A bárónő az égre emeli szemét, és így suttog. Ach, Vilma, maga egy nagy lélek, és én most értem csak meg az ön áldozatát, amelyet a házasságomért hozott. A pincérnő, aki két férjet temetett el, és már sok mindent megélt, kinézett az ablakon, és szabadjára engedte könnyeit, melyeket az összegyűrt, személyhez emelt köténke mögött hullatott. Hányta is szipogott. És Vilma a következő pillanatban meghalt, és a kastély fölött megkondult a lélek harang, mondta, és megtörölte a szemét a kabátja ujjával, és felhajtotta a rumot. A férfi, aki, mint mesélte, már reggel óta pácban volt, mint egy fácán, felújongott. Ha nem emberek, ha tudnátok, hogy micsoda fiam van, nézzetek rám! Tudjátok, micsoda öröm az, ha az embernek egy olyan fia van, mint nekem? Mert az én fiam ifjúsági cselgáncs bajnok. A szentségit nézzetek rám! Van itt biceps! Hanyta megtapogatta az izmait, és elismerően nyugtázta. Még mindig frankó. No, ugye? És most képzeljétek el ezt a boldogságot, kiabálta. Vasárnap reggel fölkelünk, és én nézem, ahogy a fiam mosakszik. Könnyű súlyú. Én neki bátorodok, és ugratom. No, fiú, ma csinálunk egy kis revancsot. Mire a gyerek kedvesen, illedelmesen azt mondja tisztelettel. Ahogy gondolja apuka, jöjjön, próbálja meg, mert maga áll tiszteletből. No, én erre el akarom kapni. De ő mindannyiszor csak megragad itt az ingemnél, és úgy vág a földhöz, hogy apró csillagok ugrálnak a fejemből, mint a vicclapokban. A névnapomra ajándékképpen kificamította a csuklómat. Barátaim, a házasságom gajra ment. Az egyetlen örömöm, hogy olyan jó sikerült fiamba. Hanyta letette az üres pohárkát, és odasugta a pincérnőnek. És akkor a parkban a szép és halott Vilma szobájának ablaka alatt eldördült egy fegyver, és kémlelően nézte a pincérnőt. Már elég, éppen eleget ivott, mondta hűvösen a pincérnő. Ez a beszéd, és én mindig is respektálom egy hölgy kívánságát, de van még a ládában egy Hilda Hanyikova bűne, meg a kurtizán regénye, meg a hatodik osztály. Na de mit csináljak velük, ha senkinek se kellenek? Hogy mondta? Kérdezte a pincérnő, és nem hitt a fülének. Magát érdekelnék? Mintha nem tudná, főleg a hatodik osztály, hiszen abban játszottam is egy szerepet. Én voltam Valászková, Sztán a barátnője. Tengerész bundácskám volt, a hajamban pedig Masli. Maga nem ismeri? Hát akkor elmesélem magának. Máskor, inkább máskor. Fáj a lábam, védekezett Hanyta. Meg aztán már egyedül vagyok a raktárban, a főnököt a reggeli kocsikázásnál fejbe rúgta a ló. Meg aztán mi már amúgy sem vagyunk itt sokáig, mi kb. 14 nap és agyő. Vagy zenés mulatót csinálnak belőle, vagy tört aranyfelvásárlót. Persze a maga számára, hölgyem, már most eldugom karácsonyra az európai könyvpiac olyan gyöngyszemeit, mint az utolsó akkord, élve eltemetve, szenvedéssel a boldogság útján, meg hasonlók. Kedveske, sóhajtott fel a pincérnő, és előlegbe töltött a Bárovkából. Nos, hölgyem, csapta össze Hanyta a bokáját, az ön egészségére. A főnök átvetette a mérleg kampóját, és megkérdezte. Mi szépet adnak? Gyönyörű film megy, jó napot, elefánt! Két zsák papír hulladék egyetlen nap alatt. No, de mi ez a Moulin Rouge-hoz? Legyintett a Metro Filmszínház takarítónője. Az volt csak az igazán gyönyörűségesen gyönyörű film. 8 zsák papír 2 nap alatt? Majdnem ugyanakkor a siker, mint a hetedik kereszt. Hanem a jövő héten valami egészen prímát játszunk, és csókokat dobált illusztrációul az udvar üvegezett teteje felé.
a Hamletet adjuk, és a lányok a Párizs moziból azt mondják, hogy az egy szerelmes darab. 20 kiló az egész, és öntse egyenesen azokba a ládákba, mondta a főnök. És az egyik zsákot ő maga húzta oda előzékenyen, ahol Mazsenka taposta a papírt. Azt hiszem, jegyezte meg, maga minden filmet kívülről tud, igaz? Én? Egyáltalán nem. A Moulin Rouge sem. Még a Hetedik keresztet sem. Én a kirakati képek alapján csinálok magamnak belőle történetet. Tudja, mert én jobban szeretem a színházat. De maga csak jöjjön el azért, és nézze meg. A képek alapján ez valami csodafes fiúról szól. Tökéletesen hasonlít arra a diákra, akiben az a tragikus szerelmi eset történt nálunk Járovban, mondta, és kiszúrta a ládába a jégrúd és cukorkás papírkákat, s Mazsenka rögvest le is taposta őket. Ebben a pillanatban lépett az udvarba Hanyta. A főnök az órájára nézett, s mikor megállapította, hogy 9:45 mutat, felhúzta a szemöldökét. 11 óra, és ma még semmit se csináltál. Istenkém, estig még van idő, fintorgott Hanyta. Ha nem legyen szabad egy kérdést föltennem. Nem jött be az udvarba egy olyan nagyobb acska autó? Miféle autó? Rémült meg a főnök. Hát egy autó. Amit látom, nem jött. Nem, semmi, csak egy kis beszélgetésem volt az igazgatósággal, és ebből alig, hanem egy kis meglepetés lesz. Jézus Mária! Én félek a te kis meglepetéseidtől. Hanyta, hol és mit pletykáltál már megint? A vége úgyis az lesz, hogy mindnyájunkat bajba keversz. Pedig milyen nyugodalmas lehetne itt az élet, rázta kezét a főnök. És akkor aludjon az ember éjszaka. Hiába, én már csak ilyen vagyok, ábrándozott Hanyta. Tudják, én a fociban sem szeretem a 6-0, de még az 5-1-et sem. Nincs abban semmi drámai. Nekem még a legegyszerűbb dolgokat is dramatizálnom kell. Számomra a 6-5 a szimpatikus eredmény, meg a 4-4. Egy szóval az, amikor a jobbik csapat elveszti a számára létfontosságú mérkőzést, de úgy, hogy nem rúg be két 11-est, háromszor találja el a felső, kétszer az oldalsó kapufát, és a végén öngóllal veszít. Szóval te így. És tudod-e, hogy akkor te egy veszedelmes ember vagy? Az is vagyok. Bökött a mellére Hanyta, és vagdalni kezdte a drótot. Na de beszéljünk másról. Hölgyeim, mi újság a Metró mozgóképszínházban? Egy bűnügyi filmet fognak adni, mi? Nevetett fel. Elmegyek, megnézem én is, hogy jobban menjen maguknak az üzlet. És veszek 3 jégkrémet is. Ohó, tudja, milyen lesz az, amikor Lord Olivier szétvert fejjel a kezében fog mászkálni a moziban? Tudja, ki volt az a Hamlet, Mazsenka? Nem, felelte mosolyogva Mazsenka. Remek fickó volt. Ember, aki mindent komolyan vett. Egy rekorder, aki végül a saját vérével írta meg a krédóját, mi alatt hölgyecskéjének hullája szemben úszott az árral. Jézusom, te már megint itt áll. Szép kis munka lesz ez ma. Ittam. Én. Na és ha ittam is, az csak olyan kis fertőtlenítés volt, egy kis higiénia. Az antik világ öröksége. Mosolygott jóságosan Hanyta. Ma megint nagyon kijut nekem, sóhajtott a főnök, és a metrómozi takarító nőihez fordult. Jöjjön, asszonyom, felírom magának. És visszament a mérlekhez, és közben maga elé morogta. Hát kinek? És mit vétettem én? Mazsenka gyűlölködve nézett a főnök után, és halkan panaszkodott. Szörnyű ez. Nekem ez az egész olyan itt, mint egy Szent Ivánéi álom. És nekem, Hanyta, líceumi végzettségem van, és 11 szobában laktam, és sofőröm, meg szakácsom, és cselédségem volt, és a kertész minden áldott nap megkérdezte. Nagyságos az, hogy milyen virágokat vágjak. Na de így bánni az emberekkel, mint ez? Láthatta,
Még 10 óra sincs, de ő már ordít 11 óra. És velem ugyanezt csinálja délben az ostoba fajankója. Komoran elnézett a mérleg fele. Megyek ebédelni. Ő megnézi az óráját, az óra 00:30 mutat, de üvölt, menjen ebédelni, már 2:45. Rohanok hát az üzemi konyhára, és hogy gyorsan megkapjam az ételt, tehát azt kell hazudnom, hogy terhes vagyok. Bedobálom magamba az ebédet, de amikor visszaérek, hát ez a fajankó újra csak nézi az óráját, és az óra 01:00 mutat, de ő ordít. Hol járt ennyi ideig? Már 2:45, és én már nem kapok ebédet. Gyorsan átveszem át tőle a mérleget, ő átöltözik, aztán megint az órájára néz, az óra 1:45 mutat, de ő azt állítja az ember szemébe, hogy 1 óra, és 2 pillanat múlva itt vagyok. Amikor visszajön, az órán 14:30 van, de ő elégedetten dörzsöli a kezét, és dicsekszik. No, ezt gyorsan elintéztem, még csak 2:45. Összekulcsolta a kezét. Istenem, hiszen én itt tulajdonképpen már a tisztító tűzben vagyok. Igen, Mazsenka, bólintott rá Anyta. Volt egy osztálytársam, Gangalának hívták. Mennyi 3 meg 3? Kérdezte a tanító. És Gangola rávágta, hogy 7. Erre kapott egy pafont. És aztán kezdődött előről. Mennyi 3 meg 3? És újra, hogy 7. Erre egymást váltva az egész osztályt elfenekelte a nádpálcával. És mennyi 3 meg 3? És újra, hogy 7. Gangala olyan magabiztosan viselkedett, hogy a tanító elrohant a tanáriba, és neki esett a számtankönyveknek. És így ment ez egész évben. És ő folyton elrohant a tanáriba, és a végén már a számtankönyveknek se hitt, végül is beleőrült a Gangalába és az egyszerű összeadásba. Isten hozott, öreg csontváz! Kiáltott Tonira, a Práter egykori főpincérére, aki egy taligával befordult most az udvarba, és vidáman feléjük intett bepójált kezével. Aztán egyenesen a mérlegre dobta a zsákokat. A főnök megtapogatta őket. De Anton úr, ezek a zsákok vizesek. Csak nyugi, nyugi, főnök, fő a nyugi, morogta Toni. Hiszen a zsákokat csak a hajnali köd járta át egy kicsit. A hajnali köd? Jajdult fel a főnök. Hát akkor 5 kiló hajnali köd azonnal levonatik. És tovább turkált a beszakadt zsákban. Valami kiesett belőle, és csengőn szólt. Szélámosság, Anton úr, itt nem fémet gyűjtünk, azzal a Ribnicsek utcába kell mennie. De főn, mondom, hogy fő a nyugi, hiszen ez csak egy ovomalti kupak. Én viszont egy eskü alatt álló ember vagyok, verte melbe magát a főnök. No, hát látja ezt a hisztériást? Prüszkölt Mazsenka. A szegény emberre arra bezzeg rámászik. A mérlegnél újra megcsendült valami. Anton úr azonnal szedje össze az egészet, és Isten áldja. Én nem fogom lecsukatni magam. De főnök, ez tévedés. Tévedés ide, tévedés oda. Ez itt nem valami szociális intézmény, ez egy nemzeti vállalat. Hát vigye csak ezt a szemetet innen valahová a Sváti Vojtyek melletti szemétlerakó telepre. De főnök, értse meg hát, hiszen én is voltam valaki, csak hát bezüllöttem, én már lekéstem mindenről, már szétesőben vagyok. Ich war Wiener Buha, firmas besoffen wie Sau, aber so was. A szabály a szabály, tartott ki a magáé mellett a főnök. Ho-ho, kiáltott fel Hanyta. Most jut az eszembe. Ha egy távirat jönne a könnyűipari minisztériumból, hát akkor majd hivasson, főnök, nekem szól. Miféle távirat? Csapott le a főnök. Nem, semmi, csak meghívást várok a miniszter úrhoz. No és? Semmi, csak leadtam neki a drótot. Miféle drótot? No, hát egy jelentést az általános helyzetről, már az itteni helyzetről. És ki adott neked engedélyt erre? Hogy ki? Hát én. Meglátjuk, mi lesz belőle. Meglátjuk, mi lesz belőle? És egyenesen jelentést? Hát hiszen te, barátocskám, ahol csak megfordultál eddig, ott kész szerencsétlenség volt a főnököd élete.
Az nem volt elég neked, hogy Carlinban levegőbe röpítettétek a pénztárt, és ráadásul még fel is gyújtottátok? És persze, ki került érte a sitre? Ki? Ki más, mint a főnök? Nevetett Anyta. A főnök. És hogy most én lennék soron? Hát azt már nem. Nem, tiltakozott még a kezével is a főnök. Anyta, erőt merítve Mazsenka örömtől sugárzó szeméből, folytatta. Tudja, főnök, az ember olykor örömöt talál abban, ha hatalma van az emberek fölött. Nem fontos, hogy nagy legyen az a hatalom, elég csak annyi, hogy letörhesse vele mások szarvát. Hanem fiúk, tudjátok, milyen csodálatosan szép lesz az, ha újra beköszönt a tavasz, és én kint állok majd a karsteini erdőkben, és az eső éppen elcsitul, és kövér cseppek potyognak majd a levelekről, plutty, és újra plutty, és én fölnézek, és azt mondom, no, ugye ez jól esett nektek, ugye ti fenyők, ugye ti cirbolyák, jót hörpintettetek, és te is jót hörpintettél, idáig érezni, ugye milyen borzalmasan bűzlik belőle? Bocsánat, de ez csak hagyma fokhagymával. Mit akar vele? Fiúk, én kimegyek az én erdőmbe, az én irtásaimra és tisztásaimra még télidőn. Szétnézek ott, és azt mondom, hát mi van, ti fák? Hát hogy megvagytok mindig, és mit csináltok? És a fák azt felelik, csak arra várunk, hogy ledobjuk magunkról a havat, és hogy a természet húshángot ragadjon, és elkiáltsa magát, urrá, előre! Már megint rájött, mondta a főnök Toninak, és kifizetett neki 70 kiló papír árát. Hiszen, ha megvolna az erőm hozzá, mi mindent nem mondanék én maguknak, mormolta Mazsenka. De nekem már nincs ahhoz erő, csak amikor otthon vagyok, csak amikor már az ágyban vagyok, és az ajtó be van zárva, csak akkor mondom már hangosan a párna alatt, amit itt szeretnék elmondani maguknak. És látja, Anyta? Most meg mindennek a tetejében még a saját lányom is tönkretesz. Férhez ment egy orvoshoz, egy vén kandúrhoz, aki most a lányomnak, hogy nem művelhessen ostobaságokat. Minden évben csinál egy gyereket, és megparancsolja neki, hogy énekelni járjon a templomba, s hogy sokat imádkozzon. Jár hát a templomba, és a sok paptól már egészen gonosz lett. Tegnap például azt írta nekem, hogy ha én az ő nővére volnék a Krisztusban, és nem csupán az ő testi anyja, akkor nem halt volna meg a férjem. Mivel azonban én nem vagyok az ő testvére a Krisztusban, hát ezzel az Úr haragját vontam az egész családra. Még az a szerencse, hogy megvan az a sírocskám Olsaniban,

Bócsek úr a turistából hetenként egyszer szállította a különböző elavult röpcédulákat. Ideg sorvadása volt, és ezért egy-két fázissal mindig le volt maradva. Hát mi legyen, fizessünk vagy sorsjegyet kér? Mordult Bócsek úrra a főnök. Ám Bócsek úr ekkor alig, ha nem még csak azt intézte, amit a turistában kellett volna intéznie. Nem fizettem még ki a postán a telefont, mondta. Erre odament Hanyta, egy marék papírt lobogtatott meg Bócsek úr szem előtt, és kiabált. Papír! Maga most nálunk van! Papír! Tudom én, felelte Bócsek úr, de én a szalámiért majd a hulladékgyűjtőből visszajövet térekbe. Leültették hát a mérleg mellé. Hanyta, látva, hogy Mazsenka még mindig mereng, odaszólt. Ezt a Bócsek urat előbb mindig meg kell rázni, mint a szidolt. Ha egyszer meghal, akkor azt, hogy meghalt, csak a halála után tudja meg akár egy széthullott csillag. A lányával pedig ne csináljon magának gondokat. De amikor úgy belehabarodott azokba a csuhásokba, hogy még vadászni is jár a káplánnal, panaszkodott keserűen Mazsenka. Az még a jobbik eset. Én rosszabbul jártam. Azt mondja nekem a tanácselnök a bíróságon. Nem szégyeli magát? Törvénytelen gyereket csinál ilyen vénen, hát nem tud vigyázni. Hány éves? Mondom, 53. Mire a tanácselnök? Itt az ideje, hogy rózsafüzért vegyen magának. Erre én. Tanácsos úr, csak semmi becsmérlés. Én még férfi erőm teljében vagyok. Mire a tanácselnök öklével az iratokra csapott, és azt mondja, hát akkor az a férfi erő 150 koronájába fog kerülni havonta, és kész volt. Hol történt ez magával, Hanyta? Hol? Véletlen. Hogyan születnek a szerelem gyerekek? Lágyult el Hanyta. Úgy történt, hogy egyedül maradtunk a Rámóvá utcában. Ott is van egy hulladékgyűjtő, mint az bizonyára tetszik tudni. Mindent bezártunk már szépen. Hát mondom Sulcová asszonynak. Hölgyem, mi volna, ha egy pillanatra beülnénk ide az öreg csontok rekeszébe? De ő irult-pirult, mit képzel? Én egy tisztességes nő vagyok. Ha már, akkor ide a színes fémek rekeszébe. Így aztán, hát megint hoztam maguknak egy kis makulatúrát. Szólalt meg ebben a pillanatban Bócsek úr. Én már utolérte magát, kiáltott fel Hanyta, és segített Bócsek úrnak feltápászkodni. A főnök úr kiállította az elismervényt, beletette a pénzt a zsebébe, és még be is gombolta. Hanyta megragadta a kocsirudat, Bócsek úr markába nyomta, és útravalóul még barátságosan hátba is vágta. Így történt, hogy Bócsek úr, amikor átadta az elismervényt meg a pénzt a turistában, egyszerre csak azt mondta a főnökének. Megállj, te csibész! Rutnerova asszony lépett az udvarba, és rögtön ordibált. Micsoda átkozott banda, hát nem behívattak a tanácsba, és nem kioktattak, hogy nekünk házmestereknek nem szabad úgy viselkednünk, mint valami családi ház tulajdonosok egyletének, hogy úgymond nekünk fokoznunk kell az éberséget? Lerántotta a zsákot a kis kocsiról, aztán csak kárál tovább. No, de én nem maradtam adós, mondom. Mit locsogsz te itt, előadó úr? Tudod-e, hogy mi családi ház tulajdonosok előbb voltunk minden politikai pártnál? Asszonyom, nem vagyunk egyedül, figyelmeztette a főnök. És mit válaszolt az előadó? Érdeklődött Hanyta. Az a tróger? Valamit makogott a szónoki képekről? Mert én, uram, egyből elnyírtam a száját. Ez mind nagyon szép, mamus, csak halkabban, idegeskedett a főnök. Készpénzt kér ezért az 50 kilóért? Nem. Küldje csak be a házkezelőségibe felajánlásként, majd beutalnak cserébe nyaralni. Legalább lesz, aminek előre örülhetek. Nagy vívmány ez, nyugodott meg Rutnerová asszony, de a következő pillanatban már újra neki tüzesedett. De az Isten nyilát. Még azt is mondták ott,
Rutnerova asszony agitálja az embereket a komlószedő brigádokba. Mire én? Eszni. Majd még én dumálok meg valakit, aztán ha meghűl valahol, nekem fog jönni szemrehányni. Menjen csak mindenki a maga jó szántából. A főnök kétségbe esetten bámult a mennyezetre. Hanyta viszont kontrázott a vénasszonynak. Ez a helyes beszéd. Mert velem is mi volt? Meg akartam hosszabbítani a brigád munkámat a kohónál. Elmentem át, hogy közöljem ezt a főnökömmel, az meg csuda boldog volt. Nagyszerű gondolat, tudod mit, Hanyta? Csinálunk egy szép fali újságcikket, hogy ekkosszabbítod a brigád munkádat, s felszólítod a többieket, hogy kövessék a példád. És már tárcsázza is a telefont. És közben azt mondja még, csak bólincs, és este már olvashatod is a neved a fali újságon. Még az újságba is beteszem. Én azonban azt mondtam, nézd, nekem jobb ötletem van. Tárcsázz csak nyugodtan azt a számot, de a fali újságcikket a következő szöveggel írasd. Én, a papírhulladékgyűjtő vezetője, felhívom a papírhulladékgyűjtők vezetőit, hogy kövessenek engem a bányákba. A főnököm azonban erre kihúzta ujját a tárcsából, és kijelentette, hogy önmaga mellensége vagyok, és hogy ő majd igenis megy a bányákba, de majd csak ha eljön az ideje. Aztán még sok szerencsét kívánt nekem Kladnóban, meg hogy ne csak 15 darab százas, de 2 darab ezrest keressek havonta. Meg hogy sokat egyek, és hogy szeressük egymást azon a brigád munkán. Emberek, könyörgök, ne üvöltözzetek itt, mint a legelőn, sorvadozott a főnök. És miért ne? Visított fel Rutnerová asszony. Hát hol vagyunk? Engem a hivatalokban éppen az őszinteségem miatt szeretnek. Egyszer még azt is mondták nekem, hogy én, mint házmester, voltaképpen a Nemzeti Bizottság meghosszabbított keze vagyok. Mire én ott helyben megmondtam nekik a magamét. Aha, én azzal a meghosszabbítottal fogom mosni a lépcsőket, ti meg azzal a rövidebbel szeditek a dicsőséget. Eszni? Nyomta fel ujjával piszére az orrát. Ekkor megszólalt a telefon. A főnök berohant az irodába, és amikor visszatért, megrázta Hanytát. Mit és hol pletykáltál már megint, mi? Miféle 12 macskáról? Hiszen te mindannyiunkat a sitre juttatod. Holnap kijön a Nemzeti Bizottságból az állatorvos egy segéddel, meg azokkal a pecérhálókkal, mert hogy van egy rendelet, amely kimondja, hogy egy üzletben nem lehet több 3 macskánál, és hol van itt neked 15 macska, mi? Én csak egy kis reklámot akartam csinálni a vállalatnak, hogy nagyobb legyen a forgalom. És akkor aludjon az ember éjszaka, rázta a főnök a fejét. Rutnerová asszony megtörölte verejtékes homlokát. Nekem az a dolgom, hogy tiszta legyen a lépcsőház, meg hogy a kölykök ne firkálják tele a házat. Megfogta a kocsirudat, de úgy, hogy csoda, hogy ki nem tépte, és aztán a kapuból még visszafordult. Ha a hársfában házmesterbál lesz, hát jöjjenek majd el. Ezennel meghívom magukat. Az öregemet már halálra táncoltattam. Pá! Úgy vette a kanyart, hogy a 2 hátsó kerék csak úgy repült. Mazsenka a fejét simogatta. Kicsi, kicsim, kicsikém, mondta magának. Még az a szerencse, hogy megvan az a sírod Olsaniban. Déltájban, amikor a Hanyta már megcsinált 10 csomagot, felébredt benne a honvágy az antikváriumok után. Ez volt a kedvtelése. Berakni néhány makulatúra közt talált könyvet az aktatáskájába, aztán vinni, eladni őket. Mazsenka, kimegyek a piacra, megnézem, van-e fácán, mondta. És amikor a főnök eltűnt az irodában, Hanyta gyorsan elszaladt az ablakok előtt, átment a kapuajon, és aztán már az utcán szedte a lábát. Amikor belépett a Spálená utca és a Národnyi csíd a sarkán levő könyvesboltba, kitörő örömmel fogadták. Hát, hogy megvan mindig, Hanyta úr? Kérdezte a boltvezető, és félretolta a pulton egymásra halmozott könyveket,
hogy kilásson az így keletkezett ablakocskán. Köszönöm, vezető úr, mint a kecske ellés után. Azóta, hogy tagja lettem annak az osztrák kutatótársaságnak, vasárnaponként a konyeprusszeki barlangokban dolgozom. Tudják, mennyi öröm és szépség van mondjuk a pliocénban? Vagy a pleisztocénban? Ezt csak ugyan nem tudtuk, ugye? Nézett végig a személyzet tagjain a vezető. Nos, akkor vezető úr nyújtsa a kezét, így ni? Egy szóval egész vasárnap a barlangokat mászom. Nagyítóval vizsgálom a lenyomatokat, felírom a méretüket, és berakom az anyagot a hátizsákba. És tudják, micsoda boldogság az, amikor aztán beviszem a múzeumba Krejcsi professzor úrnak, és ő felveszi a nagyítót, aztán leveszi a szemüvegét, és ünnepélyesen kijelenti: Hanyta úr, fogadja köszönetemet a tudomány nevében, gratulálok, ez egy Tribolit SP törve 16-tal. Hát, ezt igazán nem tudtuk, mondta a vezető. Hiába ez az én gyöngém. Amikor fiatalabb voltam, otthon annyi ásatási leletem volt, hogy majd kidőlt tőle a házfala. Két teherautó szállított el a múzeumba. Na, de hogy a felesége ezt tűri, ugyan annak más gondjai vannak. Valaha sportolt. Ő honosította meg már 1919-ben Csehországban a női kézilabdát, és már akkor tudott estében a kapura lőni. Tele is voltak vele az újságok. Persze, remek tréning lehetőséget biztosított neki a foglalkozása. Civilben ugyanis vendéglős volt. Ha legények nem fizettek, egyből elkapta a galériukat, és már repültek is. Még az a híres Frank Rose is. Amikor egyszer nem tudta rendezni a számláját, az asszonykám elszedte az óráját, és aztán kipenderítette. De egyébként inkább a természetet kedveli. Tudja mit, vezető úr? Csinálunk hármasban egy szép kirándulást. Megmondom otthon az asszonynak. Ide figyelj, asszonykám, elmegyünk hármasban Karsteinbe. Te otthon maradsz, én pedig elmegyek a vezető úrral, aki annyira kedvel engem, és aki olyan pozitíven viszonyul hozzám. Hanyta olyan őszintén nézett a vezető úr szemébe, hogy az nyugtalan lett tőle, és suttogóra fogta. Csak hát nekem az ilyesmire nincs időm. Majd szakít magának, csak a kezdet nehéz. Tudja, milyen boldog lesz, amikor a neve először szerepel majd a múzeumban? Én a kutatás fanatikusa vagyok. Navarro várát jóformán teljesen aláástam, és a csendőröknek erőszakkal kellett elurcolniuk onnan. Ne mondja, hanem mi szépet hozott nekünk? Kérdezte a boltvezető úr, mert eszébe jutott az ebéd. Rögtön, csak kicsomagolom. No de, uraim, nem fogják elhinni, micsoda szerencsétlenség ért bennünket. A főnökünk kórházban van, meglőtték vadászat közben. Egy kormánytanácsos 2 dekagram sörétet teresztett bele, és mi van az aktatáskájában? Tessék, egy egyedülálló és tökéletes példány, inkább aukcióra való, mint ide. Egy szattyán bőrbe kötött Goethe. Ejjjj, tördelte kezét a vezető. Tudja jól, hogy német klasszikusokból tonna számra el vagyunk látva. Mondtam már magának, csehek kellenek, Csebiszki, Rice, Jirászek, Winter. Semmi baj, majd magam olvasgatom otthon. Tudják, én mostanában a hídnál őrködöm, mert a huligánok megtámadják ott a járókelőket. Hazatérve főzök magamnak 4 krumplit, hozzá sajtot eszem, s rá sört, és közben olvasgatom majd a Faustot. De van még itt egy gazdagon illusztrált Donatellóm. Tudják, az az átkozott fickó, aki némely korszakával korát megelőzve előre szaladt egészen a barokkig. Azokig az angyalkákig, igaz? Na persze, ismerjük a római szarkofágokat, de ebben a Komenszky könyvtár pecsétje van, mutatta a boltvezető. Ez tévedés, ez kiradíroztatik. A könyvtáros úr jutalmazott meg ezzel,
amiért Karsteinnek ajándékoztam a Szent András éneket. Tudja-e, hogy én várgondnok lehettem volna Karsteinben? És miért nem lett? Mert elittam a kauciót. No, de vegye már át ezt a Donatellót, pénzre van szükségem. Még csak nem is nekem, de odakint vár a barátom felesége. Azért a barátomé, aki tüsszentett egyet a Sparhert fölött, és szétverte a képét a lemezen át. Most a felesége fonott kalácsot akar sütni neki. Ha látná, hogy néz ki, ha fel lenne kötve még a karja is, akkor a régi időkben szép, jövedelmű koldus lehetett volna. No, vegye meg ezt! Hanyta fél térdre ereszkedett, lekapta a sapkáját, s főúri módon hajlongott. Álljon fel! Nyugtalankodott a boltvezető. A Donatellót megveszem magamnak. De mi volna, ha a Fausttal az október 28-a utcában próbálkozna? Ha megengedi, oda telefonálok. A boltvezető kitolta az ablakocskán a telefont. Hanyta feltette a szemüvegét, és mint hogy betéve tudta valamennyi antikvárium számát, rögtön tárcsázott is. Haló? Ki beszél? Kozel úr? Nekem is, Kozel úr, nekem is, meglepetés, itt én vagyok.

Írjon nekem, legyen szíves egy olyan bizonylatot, hogy a selejtezés során nekem ajándékozta Velenovszky mikológiáját, én majd aláírom magamnak. Ne hányta úr, ez nem megy. Kérdezze meg inkább még a Skozsebka utcait is, nevetett a pénztárosnő. Pompás ötlet. Megengedi, hölgyem? Kérdezte, és már tárcsázta is a számot. Kucsera úr bent van? Kérném akkor. Tenyerével letakarta a kagylót. Most majd megtudja, ki vagyok én. Maga az, Kucsera úr? Hajolt meg kisvártatva a telefonnak, hanyta. Emlékszik-e még, Kucsera úr, azokra az időkre, amikor együtt jégkorongoztunk a válogatottban? Hogy ki? De hát én a hanyta vagyok. Balszárnyon játszottam. Az a hanyta, akiről maga mindig azt mondta, hogy olyan a stílusú, mint Rudi Bálnak. Játékintelligencián pedig, mint Bibi Torriáninak. Nem. Éppen most érkeztünk Nyelnyikből a levéltárból. Nem. Kobilisből hívom. Kidurrant a gumink. Van nálam azonban néhány olyan értékes könyv, hogy el lesz tőlük ragadtatva. Nem valami konvolútum, és roppant gazdagon színezett. No, hát ugye egy óra múlva ott vagyok magánál, és viszek magammal még néhány praktikus dolgot is. Szmoszlahitól a gombák és a csekonyha, ha? Aztán az a bizonyos Moha könyv. Hogy miért olyan sürgős? Hogy ráért? Hát nem tudja. Borzalmas szerencsétlenség történt nálunk a telepen. Minden leégett, még a gépek is. Nekem is csak azt sikerült megmentenem, ami rajtam volt. Szóval egy órán belül ott vagyok. És letette a kagylót. No, milyen vagyok? Nézett a pénztáros nőre. Maga egy tündéri, egy csirkefogó. Nevetett a pénztáros nő, és elpirult. Nem haragszik. Ugyan, hölgyem, egy gentleman mindig tudja, mi illik. Hanyta kihúzott az aktatáskájából egy könyvet, s letette a pénztáros nő elé. Egy intelligens hölgynek tudnia kell, hogy ki volt Michelangelo. Ezt a könyvet Roland írta róla. Csekély 8 korona, mondta. Tőlem pedig egy 10-es. Tette elé a boltvezető a pénzt, és zárunk, dél van. Az automata büfében, ott rögtön szemben az antikváriummal, hanyta egy pohár ürmöst vett. Aztán visszavonult egy sarokba, szürcsölgette az italt, és az enni jövő emberek futószalagját figyelte. Látta a kirakaton át, hogy az emberek előbb megállnak, csak úgy futólag megnézik a kirakott tyúkokat, libákat, vagdalt húsokat, cigánypecsenyéket, szendvicseket, és látta, hogy eldöntik végül, hogy mit választanak. Figyelte, hogy megnyalják a szájuk szélét a döntő pillanatban, s ahogy nyelnek egyet hozzá, és aztán bejönnek, beállnak a többiek közé, és várják, amíg rájuk kerül a sor. Közben bámészkodnak, szórakoztatják egymást, hogy aztán, amikor szemtől szembe kerülnek a kiszolgáló nővel, rettenetesen elkomolyodjanak. Hanyta legfőképpen ezt a pillanatot figyelte. A pillanatot, amikor csak nem mindenki megmerevedik, lesve, vajon a legszebb darab húst kapja-e a tárról. Aztán az embereknek azt az irgalmatlanul szigorú pillantását figyelte meg, amit a mérlegre vetettek, hogy vajon nem rövidítik-e meg egy fél dekával őket? És végül azt, hogy mindegyik viszi a maga ételét a sarokba, és aztán ősemberként dobálja magába. Mikor kiitta a pohár ürmöst, hanyta lecsípett egy kis ágacskát az aszparágusról, és úgy dugta bele az aktatáskájába, hogy egy kicsit kilátszott belőle. És amikor újra szétnézett az evőkön, s látta azt a sok serény és egészséges étvágyat, visszaadta a pohárkát a csaposnak, s megjegyezte. Érdemes megnézni ezeket az emberkéket. Amikor nyulakat tenyésztettem, egyszer elfelejtettem nekik enni adni. Este 10-kor eszembe jutott a dolog, gyorsan bedobtam hát a ketrecbe egy kis lucernát. Hát azok éppen így estek neki. Hanyta a lehajló fejekre és a mozgó

állkapcsokra mutatott. Aztán kiment a lengőajtón, és az utcán jóformán futásnak eredt. A kapuajban már újra gondolataiba mélyedve lépkedett, az udvaron pedig ezzel fordult a főnökhöz. Hát nem dühítő. A piacon nincs egy deka hagyma sem, és ráadásul fácán sincs. Az aktatáskájára mutatva megtoldotta, így aztán a lelkem megörvendeztetésére vettem egy aszparáguszt. A főnök azonban csak fel-alá járkált az udvaron, és hányta tudta, hogy most borzalmasabbnál borzalmasabb szavakat gyűjtöget magában, és hogy éppen ezért gyorsan mondania kell valamit. Egyébként azt beszélték a piacon, főnök, hogy egy részlegvezető elment vadászni, az erdész keresett neki egy szarvastehenet a kölykével együtt. Azt úgy mondják, hogy felhajtott egy szarvastehenet a borjával, javította ki a főnök. Na igen. És aztán, hogy az a részlegvezető főbe lőtte azt a szarvastehenet. Jézus Mária, mondd, melyik testrészeddel hallgattad ezt? Nem a kezeden jártál? Azt úgy mondják, hogy leterítette a szarvas tehenet, és nem főbe. Fője a disznónak van meg neked. Hát akkor elejtette. És aztán azt beszélték még, hogy utána kimetszett a combjából egy darabot, és elment. Hol hallottad ezt? Ott beszélték, no, de úgysem érdekes az egész. Hogy nem érdekes? Tudod te, micsoda disznóság otthagyni egy szarvas tehenet a bőrében is meglógni? Dühöngött a főnök. Hiszen az egy csirkefogó, egy gazember, egy rabló, egy vadorzó. Miért? Mit kellett volna tennie? Kérdezte Hanyta, és igyekezett minél bárgyúbban nézni a főnökre. Mit? Hát ilyenkor nuku szertartás, mi? Nuku hálaadás Szent Hubertusnak, mi? Kinek? Szent Hubertusnak, a vadászok védszentjének, hiszen egy vadász számára az a legfőbb, a szertartás. És hogyan kell tulajdonképpen lelőni egy szarvast? Én azt hallottam, hogy a szarvast megbabonázni is lehet. Hogy micsodát? Hát, hogy megbabonázni a szarvast, no. Hogy leselkedni kell az erdőirtásban, és hogy amikor az a marha kijön az erdőből, akkor a szemébe kell nézni, és úgy csinálni, hogy bé. És ettől a szarvas felfordul, és vége. Jézusom! Tépte a fülét a főnök. Hát, egy szarvas, az erdő látomása, királya, hát az valami közönséges tehén, hiszen ha csak rálépsz egy ágacskára, már is elillan. Csak amikor rajta van szegénykén a bőgés, csak akkor veheted óvatosan csővégre a lapockáját, mert akkor nagy beteg. Hiszen bőgéskor elveszti súlyának egy harmadát, annyira gyötri a bőgés. Olyankor belefekszik egy pocsolyába, és úgy csinál, hogy bőgte érzéssel a főnök. És milyen sokáig tart az a párzási idő a szarvasnál? Hát az neked valami nyúlféle talán. Nem párzási idő, de bőgés. Ez már ilyen precíz vadásznyelv. És a szarvast nem lövik, hanem elejtik. A szarvasnak nem szarva van, hanem agancsa. És amikor elejtik, akkor a tűzbe rogy. És a vadász leveszi fölötte a kalapját, és megvárja, amíg a szarvas kialszik. Közben meg imádkozik, és hálát ad Szent Hubertusnak a zsákmányért. És a főnök levette fejéről a mici sapkát, és összekulcsolta a kezét. Nézd csak, mondta békésen, és Hanytába karolt. Elvezette az udvar közepére, ott letérdelt, és ujjával rajzolt valamit a koszos földre. Mi ez? Kérdezte. Egy kecske, felelte Hanyta, és Mazsenkára nézett, aki az egyik ládában állt, és a mutató ujját forgatta a homlokán. Egy szarvas! Egy kihalott szarvas! Üvöltött fel a főnök. De aztán csöndesen folytatta. Az pedig, aki a vadászt vezette,
vagyis a vadászterület tulajdonosa vagy az erdész, ekkor letör egy ágacskát, és egy vadásztőrön átnyújtja a vadásznak. És akkor az ágacska egyik felét beletörik oda, ahol bement a golyó, és ezt a helyet sebszájnak hívják. Jó, de mi van, ha több sebszáj van? Mit mondtál? Kérdezte a főnök, noha jól hallotta. Hát, hogy mi van, ha szarvas söréttel lőtték le? Ökör. Mit kevered ide a vadorzókat? Egy vadász, egy igazi vadász, nagy vadra csak golyóval lő. No, aztán az ágacska másik felét a szájába teszik, ez az utolsó falat, és a főnök letépett a hanyta aktatáskájából kilógó aszparágusból egy darabot, aztán újra letérdelt, és betűzte a rajzon azokra a helyekre, amelyekről beszélt. A pofa vadász nyelven száj, ugye? Kérdezte hanyta. Száj, persze, hogy száj, kiabálta a főnök, és még nagyobb ordibáláshoz gerjedt be, amikor hanyta kinyitotta most az aktatáskáját, és kirázta belőle a kis aszparágusz ág maradékát. Ugyanis eszébe jutott az a bizonyos 15 macska. Az udvarra azonban egy kis targoncával betrappolt Kizurová asszony, akinek az a kis targoncája úgy össze volt drótozva, hogy valahányszor jött, éppen csak hogy szét nem esett a mérlegig. Ott aztán rendszerint szét is esett, de Kizurová asszony mégis boldog volt, hogy nem az utcán hullott darabokra. Most egy kísérlet következik, szólt oda hanyta Mazsenkának. Csak figyelje, hogy veti majd magát a főnök oda, abba a papírhalomba. Fölemelte az első keze ügyébe akadt könyvet, és föllapozta. A legfelsőbb bíróság határozatgyűjteménye volt, hanyta azonban olyan hangosan, hogy a mérlegnél is hallani lehessen, így kiáltott fel. Mi csak Mazsenka, milyen gyönyörű szarvas fényképek vannak ebben. Kár, hogy német. Mit csináljak vele? A mérlegnél a főnök hegyezni kezdte a fülét. Über das Forstwesen. Mit csináljak vele? Ismételte hanyta, és amikor látta, hogy a főnök bekapta a horgot, és visszanyerte lelki egyensúlyát, hatalmas ívben belehajította a könyvet a 20 mázsás papírhalomba. Te ezt direkt csináltad, jajdult fel a főnök, és egyetlen ugrással belevetette magát a papírtengerbe, és aztán vergődve, küszködve elindult benne arrafelé, amerre a könyv esett. Te, amikor nagyon jól tudod, mennyire szeretem az ilyesmiket, és ez még ráadásul Raubichl tanácsos alapvető munkája volt. Csak ugyanez a név volt a címlapon, de miért nem szólt rögtön? Csodálkozott hanyta. Te, börtöntöltelék! Kizurová asszony kerekeivel az égnek fordította targoncáját. Hanyta úr, segítene nekem? Kérdezte. De hát ez csak természetes nagyságos asszonyom, mondta hanyta, és oda kiáltotta a főnöknek. Már langyos, forró. De nagyon jól tudta, hogy a könyv lecsúszott le egészen a pincébe. Műszak után hanyta a plébániára járt, és segített a sekrestésnek fát vágni. A falhoz ragasztva egy fészer szolgálta különféle kiselejtezett szertartási eszközök, kegyszerek, felszerelések raktárául. Régi padok, pódiumok, törött gyertyatartók, meg néhány tucat faszobor állt benne, ez utóbbiaknak azonban semmi közük sem volt a művészethez. Régi mesterek keze helyett a faangyalok és faszentek gyáraiból kerültek ki. A reverendissimus a mellékoltárok lebontásakor rendelte el, hogy a megrongálódott szobrokat tegyék a raktárba. Mit bámul úgy, mint ha kiszöktek volna a méhei? Kérdezte hanyta. Ezek a mi báránykáink lassan az idegeimre mennek. Összelopkodják a parkokból a virágokat, elborítják velük az egész oltárt, és aztán még ők jönnek a szemrehányásokkal.
Hát igen, ha maga csak ugyanaz Isten szolgája volna, akkor minden nap friss vizet adna a virágoknak, levágna a száracskájukat és sót is szórna a vázácskákba. Érti? 120 vázácska. Ebből a fele befőttes üveg, meg a Helios márkájú marhagulyás konzervdoboza. Ha maga ilyen ideges természetű, akkor miért nem nősült meg? Hiszen az olyan gyönyörű, amikor az ember a bizalmába fogad valakit, és amikor éjszaka felrázza a feleségét, és elkezd vele üvöltözni, most már végre legalább tudom, kivel lakom egy fedél alatt, és magára rántja a kredencet. Akkor bizonyára megbékültebben nézne a világra is, meg a magához közel állókra is, magyarázta Hanyta. Aztán megkérdezte, melyik angyalt húzzam ki? Az mindegy, Hanyta úr. Talán azt, amelyiknek a hátából az a lánc csordogál. Kiúzták Gábriel arkangyalt, aki hatalmas robajjal törtetett át a többieken, és közben megrongált a lángoló pallosát. Mire feltették a bakra, megizzadtak. Olyan ez, mintha valami szanitécek volnánk, jegyezte meg Hanyta, és belenézett Gábriel élénk, tágra nyílt szemébe. Házasságnak különben még az is nagyon jót tesz, ha jönnek a gyerekek. Milyen kedves dolog az, amikor az ember fiát csendőrök hozzák haza, és a kislánya miatt egyfolytában egy frázban él, leszketve, hogy valaki lépre csalja.

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A mai keltakaró Szabó Simon és kedves feleségének dedikáljuk, ugyanis ma van az esküvőjük, ott fogok játszani. Lesznek vidám orosz darabok is.

A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat a Világnyelvek Hanglemezen című sorozatával korszerű, élő nyelvkönyvet bocsát az idegen nyelveket tanulók rendelkezésére. Sok sikert kívánunk az orosz nyelv tanulásához!

0: くあるみたいなやつ。
1: おしゃれというのはあるのさ、ゲイとはいえ、ゲイとはいえ、két lábúnak közt tartson egy dobást, és a fején öt darab smaragd. Szájába régi drága tűrik üveg, s röhögjön sírva, s szóljon így, harangos. Langyos tejában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázon régi hegedűn, amíg a türkiz serleg szétreped. Hajába főtt gyémántok üljenek, egyik fülében lógjon két agát, másik fülében lógjon öt narancs, s ha megunja, akassza föl magát. Szépernő. Dal. Mint egy szép aj, szűz kisasszony, ajjaj, szép fehér kisasszony, fehér kisasszony, szép kisasszony, kisasszonyka, kisasszonyka, olyan az én éltem dolga. Én kérem szépen, nem vagyok már kicsi fiúka, nem vagyok már pedig, de jó volna, de jó volna, de jó volna, ha én kicsi fiú volna, ha én kicsi fiú volna, csilingelne, lovagolna, újságokba sose írna, sose írna, sose írna, télen, nyáron csilingelna, gyermekkorom, fehér bárány, jaj, mint tiszta habos márvány, csilingelve elment messze, és már nem tér soha vissza. Csilingelne gyermekkorom, kicsi kocsim, kis vasutom, kicsi lábam csilingolna, csilingolna, csilingolna, volt rézhalom, rézangolna, én már mostanám nem játszom, én már nagy fiúnak látszom, mosta nekem nincs játékom, nincs játékom, nincs játékom, de még akkor volt játékom, mostan már nincsen játékom, de még akkor volt játékom, csilingeltem, csilingeltem, csilingeltem, de most nincs játékom nekem. Nincs játékom, Isten bácsi, azért mondom, bácsi, bácsi, olyan kicsi fiú voltam, jó voltam, jó voltam, csilingeltem, csilingoltam, nincsen játékom nekem mostan.

prima chiudi, darà la sciarmo si

0: De a halál veszélyének, a katasztrófának is megvan a maga illemtana, amely persze fittyet hány a hagyományos illemnek. És az etikett dalt a szörnyűségben ki más énekelhetné el, mint a kedves kalandor.
1: Az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra bármi is adódik, a halat késsel sose ett. De arról megfeledkezett az etikett, hogy mi illendőbb az emberüléshez, ágyú, gáz vagy bajonett. Ó, etikett!

az etikett. Hát arra, hogy úri társaságban a hölgyeknek csókolj kezet. De arról megfeledkezett az etikett, az etikett, hogy hogyan tisztelj gyerekes anyákat, ha rájuk dől az emelet. Ó, ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet. Az etikett, mire tanít az etikett, hogy mikor húzd fel a lakcipődet, s az antilop petét esett.

felöltözött, nagyon szira, ilyen vándorló munkát kereső ruhai, munkát kereső. Elmegy egy faluba, ki van írva bíró kapujára, itt él ennek és ennek a községnek a bírája, aki minden búbánat nélkül él. Elolvassam, ahogy a király feliratot, ah, de jó mondja ennek a bíró. Minden búbány nélkül él, minden gond nélkül. Na majd én adok neki egy kis gondot. Elment hazam, ahogy a király, megír egy levelet, el is ennek a bírónak, küld egy a régi csörgős kőkorsó, ki volt lukájt az ódala. Küldje a bírónak a korsót, hogy fódozza be korsót, mert ha nem, akkor lefejeltek. Jaj, a bírónak olyan bánat el, hogy nem tudott, ma három napig nem is tudott ennyi se a bánatalba. Volt neki olyan 18-19 éves, mondom, hogy leanya, ma nem fületett a leany, apám, mi baja van magának, annyira el van szomorodva, meg a nagyon még szokott lény, még nem is eszik bánatalba. Mit mondjam neked azt, leanyám, úgy se tudsz rajta segíteni. Nem biztos, apám. Ide nézd, leanyám, ezt a korsót küldte nekem a kira, hogy fogdozzam be. Mert hogyha nem, akkor lefejeltem. Apám, ezen búsol magam. Küldje neki vissza, hogy fordítsa ki a korsót először. Mert a minden ruhára visszahajra teszik a fogdó. Úgy csinált, elküldte a korsót a bíró, a kira, elfogadta a kira, igaza van. Majd mégis meg kellene a bírót ijeszteni még. Küld neki egy malomkövet, a kira a bírónak. Írja a papíron, nyúzza meg a malomkövet, mert ha nem, akkor lefejeltem. Még jobban megijedt a bíró, gondolkodik. Leonja megint mondja, apa, megint valami baj van. Jaj, Leonja, azt nem is mondom meg, úgyse tud segíteni. Hát, apám, azt mondja. Leküld a kira, azt mondja, egy malomkövet, hogy nyúzzam meg. Ennyi, apa, meg ezen búsod. Küldje csak neki, visszaírja a papíron, először elviszel el a vérérőt. Mert minden az, akkor lehet megnyúlni, amikor először elviszel a vérérőt. Jó van. Ezt is elfogadtam a magyarskának, de bíró felküldte. Akkor ír a kira megint a bírónak, hogy menjen fel ajándékvételre, hogy majd kap ajándék. No, de nem az én vita, hanem hogy mondja meg a bíró, hogy ki adta neki azt a tanácsot. Persze megmondta, hogy egy lány. Írt azt a kira a lányának egy levelet, hogy menjen fel hozzá Budára. Se lóháton, se gyalog, se a kocsin, se az úton, se az út mellett. Ruhába is menjen, de mesztelenül menjen. Ajándékot vigyen is meg ne is. Mert ha nem, akkor lefejeltek. A bíró erre megint nagyon mondja, na lányom, most már nem bírod te egy levet között, teljes mesztelenre, csak a melltartót hattam én. Akkor fogott egy fehér galambot, mert azt mondta, hogy ajándékot vigyen is meg ne. Fogott egy bakkecskét, a jobb lábát rátett a bakkecske hátára, úgy ment az útszeretnél, Budára, a felséges király legyen. Persze majd jelezték a királynak, hogy jön ez valami csodaszér, hogy beengedjük az udvarba, vagy nem. De a király is ugye lejutott, hogy nézd, hogy milyen csodaszér az. Látja, hogy a bakkecské megy egy lábban a lány. Mikor odaért a királynak, a lány, felséges királynak megérkeztem a parancsodra. Hoztam az ajándékot, tessék. Szerenyen karamberre, vitte is, még nem is. Erre a felséges királyát azt mondja, jó van édesanyám, nagyon jó csináltad, csak inkább a csúnyadot gyuktadul el minden mellett. Azt nem lehet királyat, mert a csúnyomat azt az Isten úgy teremtette, mint az orromat vagy a szalmat, de mellem vesz, én neveltem, adjunk el.

nem tudom, halták-e hírit a székely menyecskének. Azért, mert én es az vagyok, s azért megmondom Kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkban egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagyszájú menyecske volt. Az emberivel sosem jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi megkínáljuk, hogy látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember befogta az ökrököt, s felültek a szekelre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház előtt. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugya. Mikor oszta elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszéd bugya széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt. Szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, melyikbe laktak az asszonynak az anyjáit. Hát amikor már éppen odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszon. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszon, megint felharagult, ki a tarisnyából a demizsont. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öreg asszon a házból, hogy mi az Isten csodája dergeti. Jaj, hazajött a leányom! Ó, édes leányom, berég nem láttalak! Úgy örvendett az öregasszon, szögdösödött esze-vissza, és a leányja nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedek esze valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek be a házba, süljetek le! Azt mondja az ember az asszonnak. Asszon, nem szégyeled a pufádot? Anyád itt szögdösödik neked, s te meg nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na mire az öregasszon visszajő, háti már leánya feküszik az ágyon. A lábai felvette kopóra, a szemeit béhunta, imád hal meg. Jaj, kezdett jajgatózni az öregasszon, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. S hát az öregasszon elment papét, s azt mondja az ember, asszon, szállj le az ágyról, mert olyat válok az oldaladra. De hát helyába az asszon azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öregasszon a papval megtért? Hát, uram fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öregasszon neki siratozni, jaj, bejó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s melyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltatok, olyan szép temetést, olyan még a faluba nem volt. Hát, hogy az öregasszony elment a temetést rendezni, az ember rejabudt az asszonra, asszon, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öregasszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyére, ott a pap és rejadta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, s akkor az ember még utoljára rejabudt a koporsó tetejére, s azt mondja, asszon, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszon, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszont kezdték leereszteni a sírba. És mikor aztán a földdarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszon meggondolkodott a koporsóba. A Ponciussát, hogy megyek én innet ki? Adtam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög, s elvinne. Hát még ezt ki se gondolta, abban a percben ott termett egy nagy, fekete, kövér, szőrös ördög. Felkapta a menyecskét a nyakába, s abból hajcsot, futni kezdtek. Hát futottak egy jó darabig, futottak. Egyszer aztán azt mondja az ördög, hogy hallod-e te, menyecske, én imád kihoztalak a föld alól, de most aztán már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább! Te szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszon kezdte rugódozni szegény ördögnek az ódalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaiba belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Helye, hogy itt ketten veszködnek, jő szembe egy szép magyar huszár.
Adjon Isten jó napot, te peteke ördög! Hát hova menj szaval a szép fehér nőkkel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle. Három országot adok neked, csak szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van, ördög, ide a fehér népvel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokot. Én abból ki nem menjek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj, komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj, komám, akkor én kimenyek. És aztán megjő a királyné, de ezt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen meg is egyeztek. Hát, belé is szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a belseit. Hely, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákot, s minden, s nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor, aztán beállított a magyar huszárs, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor oda ment a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj, komám! S akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, meg is jött a királyné. Hát, meg is kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka aranyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják-e harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj, komám! S nem indulok, s indulj, komám, s nem menyek, elégedj meg imád két országgal, s két vék aranyval. Én nekem itt olyan jó, hogy nem menyek ki. Hallod-e? Mész-e ki? Nem. S mész-e ki? Na állj meg, mert hozom a székely menyecskét. Ebbe a percbe úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik vék aranyat és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskédi becsületre, hogy egész regemen gyermekig született.

Krisztus úr a földön járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb társa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek fontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek, Krisztus úr ment elő, Péter mindig nyomba követte, utána ment. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szálloda is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megálszanak. Későn érdeklődtek ők a szállás felé, volt egy ötágyas szoba. Na, több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na, majd a vendéglőbe mulatott négy ács, de már jó voltak, szípókáltak, daloltak, táncoltak, stb. Verték el azt a két kis botikával, mint a szimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk már, mi feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy ácsnak megvan a négy ágy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik ágyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk már le, ne hallgassuk ezt a zsibájdit. Jó van, Péter, gyerünk. Bemennek a szállóba, na ez az egy ágy, milyen kötöbben négy, meg az ácsoké. Lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjél be a falhoz. Ne halljad itt ezt a nagy zúgást, mert én jobban kibírom, mint a szél. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyannak, ment be a négy ács. De aki az asztalon verte a szimbalomot, az vitte a szimbalomverőt magával. Oda belkeznek dombírozni, hát nem tudott mire verni a szimbalmos, oda ment az ágyhoz, Péter volt a szélén, azt jó megütögetjék. Péternek már a fa az egy oda megfordult, akkor ütti a másik oldalat. Péter nem mert Jézusnak szólni egy darabig, még bírta. Akkor azt mondja, amikor már nagyon fáj a másik oldal, uram, cseréljünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorít a falna, gyere ma a levegődött. Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserélnek helyet, akkor a cimbalmos megint odafordul, no, adjunk ma a falna a lévőnek is, ma a szélünk.

0: İdiniz ne kadar harika dokun. Meşimle her şey tüme Borişka. Valla mikor régen a Borişka elértem a 18-19 évet, persze analfabéta volt, akkor még nem voltak polgári gimnázium, meg most vannak, ugye még analfabéta iskola, és nagyon keves volt. Az édesanyja rábeszélt, hogy Borişka, ma elérte nagy lankort, ma volna félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anyám, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözködött a Borişka ünnepelő ruhába, elmegy a templomba. Ő megy a sekrestjébe, oda a tisztelendő úrhoz, szabályosan minden. Tisztelendő úr, eljöttem jónni. Jó van, Borişkám, de most egy kicsit késtél, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Borişkának a tisztelendő úr, annyi szó, hogy érti, hogy hozzá magaddal, Borişkám, amennyi leginnyelben érintkeztél. Jó van, tisztelendő úr. Borişka elment haza. Hazaért, azt mondja az anyja, meg ugye mondta a lányom. Anyám, elkistem egy kicsit, de ma a penzenciát az a tisztelendő rollat, nem is tudom, hogy hogy oldom meg. Mi volt az lányom? Ava magának semmi köze anyám. Majd én. Félreült a Borişka, olvassad újon, 1, 2, 3, 4, 5, megint az azt ír, ez kevés. Fogja a lábújait, olvassa, ez ma 20, ez is kevés. Kezdj olvasni a bücskőköt, ami van az újunkban. Írni nem tudott, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Borişka, mese nincs, gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvesz a Borişka egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkergű, a falun az majd minden házban van a kétkergű kis kocsi. Megy Borişka gyónni, de ma késett a tegnapitól későbben. Templomban végig tele van népekkel, ugye. Ma nem a sekrestjében, mert tudta, hogy ma tisztelendő az oltárnál van. Bemegy a nagy ajtón, helyett, megy a tömeg közt. Húzza talig a gyertyát maga után. Odaér az oltárra, tisztelendő úr, misézik a fel. Oda szól egész hangosan bátra. Tisztelendő úr, elgyüttem gyónni. Hátra fordulj, tisztelendő úr. Hogy Borişka arra, ej, vagy egy gyertyára, mire szörnyűgöz? Ej, azt mondja. Erre Borişka nagybátra, semmi, ej, tisztelendő úr, vegye ott a gyertyát, mert még két előgával még húznak utalnám.
1: A kutyám a puli, a tehenem Zsuzsi, feleségem Juli, magam vagyok Gyuri. Kölykezzik a puli,

0: tisztelt publikum, kéretik egy kis csend. Ki nem szökött meg eddig, most már maradjon is bent.
1: Ülj közelébb a párodhoz, ez később fontos lesz, hogy együtt tudjunk mulatni a tudnivalót, ez.
0: Csak ennyit kell, hogy megjegyez.
2: Egyedül
0: nem megy.
1: Egyedül nem megy.
2: Egyedül nem megy.
0: Ez egyelőre nem megy, és én sejtem az okát. Még nem értik a titkos belső filozófiát.
1: Hát fogják be a fülüket a szemérmesebbek, mert mondunk néhány példát, ami velünk esett meg. Egy,
0: a lakásomba toppanék, és milyen kép fogadja
1: mi?
0: Ott döngetik az asszonkán, az ágy majd leszakad. És méghozzá a barátommal jegyzém halkan meg, s az élvezettől kipirulva, drágám, mit felel?

0: azt mondta a lasszony. Na de hát én... Tessék elképzelni, majd ő elmondja.
1: Ő bosszút állt, és belátom a neves, itt jogos. Nincs botrány, szépen visszavág a férfi, ha okos. S a barátom a nejemnél mellével sem csengetett. S a tervembe a kedves nejed beleegyezett.
2: Én javasoltam, könnyen, gyorsan essünk rajta túl. De a csasszony nekem esett mohón és vadul. Már akadozva könyörögtem, drágám, elég kösz. S te ránk jutottál, barátom, te mindig jókor jössz.
1: Ó, oh, yes!
2: Hogy milyen jókor jössz.

0: mi ketten kérem, sosem válunk el. Mit elvégezni muszáj, együtt végezzük majd el. Mi együtt ettünk, együtt ittunk, együtt megyünk ki.
1: Most éppen nekem sürgős, kérlek, próbálj sietni.
2: Gyere, mert itt benn megyek.
0: Ki? Egyedül nem megy.
2: Egyedül.
0: Egyedül nem megy.

0: A Villa Negra románca!
1: A Villa Negra nem a pálca zárta, a Villa Negra nem fényes fogál. Vagány regény, ha szép szerénbe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál.
0: Strófa! Jött egyszer egy vastag ürge, luxus autón elterülve, alkotott a házra pénzt kínált. Nálunk ragadt a pénze, ámult, mit kap cserébe, ápolta a doktorja 3 héten át. Na ja, a Villa Negra nem a pálca zárta, a Villa Negra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénybe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál. De ez még mind semmi!

villa negra nem a pálca zárt, a villa negra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénybe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál. Most esik csak ide figyelni! Szép az élet, víg az élet, hely, de én csak addig éljek, míg a villa negra áll. Szép lány, jöjj el egyszer, nálunk fölmelegszel, meglátod, míg az álmod egyre visszajár. Na jó, a villa negra nem a pálca zárda, a villa negra nem fényes lokál. Magány legény, ha szép szerénybe zörgeti, e csönd.

0: anyám, de jó tüdős hurka, tettem lipetlót, dudulni kell a szegedi gyúkó, mint egy ágyú, bogy-bogy-bogy. Lóg, izegem, mozom gatyámba, teles kontod a lábad közé, egy lökésre bévezettem, pinál szélem félre, csordult az én adóvé. Lóg, izegem, mozom gatyámba, velős kontod a lábad közé, egy lökésre bévezettem, pinál szélem félre, csordult az én adó végén, csordult.
1: Pergesd meg!
2: Nem lehet, nekiállva.
3: Hát, vagy legyen...
4: Most vagyunk, nem adásban?
3: Most vagyunk adásban, Tilos Rádió szex, tematikus szex éjszakában vagyunk benne, és halad tovább a kéhömpöly, hogyha szabad.
5: Kéhömpöly! Ez honnan szedted Balázsnak, hogy
4: visszatartottad, visszatartott ki!
5: Szerintem ennél
4: sokkal több szövegek hangzottak el szerencsére.
3: Névzenei műsor, Csernik Pál Szende fog Pajzán népmeséket mondani nekünk, vagy meséket mondani nekünk. Szende székely mesemondó.
6: Székely és mesemondó, és
3: az a, én teljesen meg vagyok vadulva azoktól a nőktől, akik egyszer csak megérkeznek, és a farzsebükből előhúznak egy Csúnya mesék című könyvet, úgyhogy...
5: Te egy éjszakás kalandod már megvan.
4: De ezt csak adásban mert elmondani.
3: Én csak adásban merem elmondani, hogy én szerelembe estem, a párod kint van itt az előtérben.
5: Ő is szerelembe esik? Ez már jön,
3: már jön. Ezúttal is kérek elnézést tőled. Mese lesz, meg...
5: Megint Dórával belekezdtünk.
4: Kezdjük az elején.
5: Dórával itt belekezdtünk már az elején. Zikola Vantia vagyok, és aki a DJ pultnál van, az pedig most Keszei Imre, csak hogy a népzenei műsort is bemutassam. Hogy
4: mondd ki az indulatot, kérlek, amivel kezdted a Pina kapcsolatban.
5: Mert hogy én arra számítottam, amikor a Tilos levelező listán megjelent először az, hogy szex éjszaka, hogy ha már van a Tilosnak egy szexoktatója, már nem a Tilosnak, hanem a Tilosban dolgozik egy szexoktató, bár lehet, hogy a Tilososokra is néha ráférne.
6: De az oktatás, az okulás.
5: De hogy akkor nem csak ilyen történelmi dolgokat, mint Kaszanova, vagy Székely népmesék, meg stb. Fogunk ebben a műsorban hallani, hanem hogy tényleg konkrétan beszélgetünk a szexről. Már csak azért is, és akkor majd lőjetek le, mert levegővét...
4: Mondd, én
5: tudok levegővétel nélkül bármennyit beszélni. Szóval már csak azért is, mert hogy mára a pina, fasz, baszás, elnézés, de ezek a szavak, ezek trágár kifejezésekké váltak, pedig ezek nem voltak azok. A mai napig nincsen ezekre más kifejezésünk. Az egyetlen egyre, amire sikerült alkotni, az a szeretkezés. Ez az egy, amire sikerült egy...
4: Hát ami megint egy árnyalatnyi különbség azért az összes többi szexet kifejező szavunkhoz képest, tehát mondjuk a baszáshoz, a dugáshoz, a keféléshez, az összes többihez képest.
6: Igen, mert nem lehet megszeretkezni valakit.
4: Hát abszolút.
5: Megha.
4: De nagyon érdekes egyébként, hogy átküldtétek a műsor készítése kapcsán ezt a csángó csúlyogatot, amit meg is néztünk, és én néztem az arcokat, meg az egész szöveget, így hallgattam, és hogy mennyire természetes
5: neki
4: az,
5: pina
4: és falsz, és hogy mit kell ezen tényleg bonyolítani, és mit kell gondolkodni azon, hogy kimondhatom, nem mondhatom ki, mit gondolok róla, és itt abszolút igazad van, tehát maximálisan egyetértek, hogy ne kelljen várni 11 óra 15 percig, hogy erről itt a rádióban beszélgethessünk, és egyáltalán...
5: Egyrészt, másrészt, tényleg tudomásul kell vennünk, hogy ezek nem voltak csúnya szavak. Ezek tényleg először a nagyúr, bár Imre a magyar szakos, én csak egy ostoba néprajzos vagyok, de először a nagyúri házakban kezdték el tiltani ezeknek a szavaknak a használatát, de ott egy teljes kultúrkör kapcsolódott ehhez, mert ott a ilyen nagyúri házakban felnövekvő lányoknak egyszerűen semmiről nem szabadott tudni semmit. Tehát a menstruációról sem, arról, hogy lesz egy gyerek, egyáltalán semmiről nem szabadott tudni, és a szegény lány, mikor a nászi szakájához került, ott állt rémülten, ha csak előtte bele nem keveredett valami szerelembe, de hogy vegyük az ideális esetet, akkor ott állt, vagy feküdt rémülten, és nem is tudta, hogy mi fog vele történni, és ez a szokás húzódott le az egy a lentebb lévő társadalmi rétegekre, tehát a főúri házakhoz, nagypolgári házakhoz, kispolgári házakhoz, és körülbelül az 1920-as évekre lett az, hogy ezek már kifejezetten trágár kifejezésnek számítanak.
4: De nagyon érdekes, mert maga a nyelv az csak tükrözi a gyakorlatot, tehát hogy pont az, hogy a szexuális élet hogy szorult vissza az intim szférába, hogy kezdett el a hallgatás területévé válni, tehát ugyanúgy egyébként, mint a testi működésnek mindenféle jele, tehát hogy az emésztéssel kapcsolatos testi zajokat hogyan fogjuk vissza, tehát hogy az Elias Lady a civilizáció folyamata a történetében.
5: Az már az emberiség már az ókor óta ezek ilyen titkolandó
4: tevékenységek voltak. Hát csak mindenhol máshogy voltak szabályozva, de meg, tehát azt nyilván azt
5: így tudjátok. Diokleciánus császár volt az, aki emésztési problémákkal küzdött, és az orvosa azt javasolta neki, hogy nyugodtan büfögjön meg, fingjon, bocsánat.
4: Mert
5: még mindig sokkal jobb.
3: Semmilyen nem kell bocsánatot
1: kérni. Ha nem állt, azt a másiknak.
5: Jó, csak engem eddig úrinőként ismertek, és most rongálom a saját nyugszomat. Tehát, hogy Diokleciánusról maradtak fel olyan feljegyzések, hogy az egész császári udvar utálta őt, és egy spalatói bunkónak tartotta, mert ezeket nyilvánosan végezte. Tehát ennek az ókor óta vannak hagyományai, de a szeretkezéshez kapcsolódó kifejezéseknek és tevékenységeknek bizony ez a 20. század kispolgári erkölcsei, amit így gátot vetettek.
3: De hogy nincs az, mert hogy egyébként amennyit én ebből ismerek, és amit egyébként a Szendé is fog mesélni, meg amit valószínűleg egyébként ti sokkal jobban tudtok, meg hát itt van, elhoztátok zenében, meg nem tudom micsoda. Tehát, hogy van egy ilyen képmutatás ebben az egész
5: történetben,
3: mi, mint értelmiségek azt gondoljuk, hogy itt ilyen elfolytás van, meg prüdéria van, meg katolicizmus van, meg nem tudom micsoda van, vallásosság van, és akkor ez az egész nincsen, miközben az egész átitatja ezt az életet. Tehát ez az életnek ugyanolyan rét. Tehát, mondtam, hogy az életet...
5: Tehát enélkül élet sem lenne.
3: Így van.
4: Hát de meg amit a múlt alkalommal szembesültünk, egy antropológus srác volt itt, és a kukoldákról beszélgettünk, abból itt a szakdolgozatát, és egy csomó képanyag volt a dolgozathoz, az erotika kiállításról például, és ott nézem, és mondom, mi van? Miért beszélünk arról, hogy tabu a szex, meg hogy nincs? Ott volt egy csomó ember, és pinákat fotóztak ilyen közelről, mobiltelefonról, tömegben. Tehát, hogy miről beszélünk, és nyilvánosan az expo területén, fényes nappal, szombat délután 4 órakor, tehát, hogy igen, hogy ez...
3: Nem a szex tabu, hanem a szexről való beszélés.
5: Igen, igen, és a nyílt beszéd, mert utalások folyamatosan vannak.
4: Tehát nyilvános szexén értelemben.
1: A természetesen beszélni róla nem lehet, de egy-két film azért elcsattan a tévével, meg ezek a szavak nagyon csúnya környezetben vannak kimondva a mai világos. Azért jók a mesék, hogy újra találtuk őket, mert hogy ebben természet

0: Nézegettünk egymásra, hogy hát ez milyen furcsa dolog, hogy ebből élnek emberek, de hogy mennyire kettős beszéd van ebben a történetben, mert bár érted, leülsz egy fodrásznál, és kinyitja a 4 éves gyerek az újságot, és ott pucsít egy pornószínésznő, de hogy egyébként hogyan mondod el neki azt, hogy ő az az ember, aki tényleg azért kap pénzt, hogy nem tudom, tehát nyilvános filmeken szexet művel, na hát az arról nincsen szó.
1: Mondjuk ettől az én zavarba jöttem volna egy ilyen kérdéstől.
0: Hát ugyan mondod el neked, hát ez az igazság.
2: Tényleg, és ott van a fodrásznál, tehát nem otthon találta a magazint, vagy nem tudom.
1: Annak ellenére, hogy nem vagyok prűd, nem is lehetek, mert nekem hát 3 lányom van, és nekem meg az volt a mániám, hogy mindegyiket megtanítottam 13 éves korában offset használni, azzal a kikötéssel, hogy nem feltétlenül most kell elkezdeni, de hogy te vagy a lány, neked kell felelősség teljesebbnek lenni, és egyszerűen nem mehetsz ki a lakásból offset nélkül. És ez egy ilyen közfelháborodás, meg közbotrányt okoztam a családomban is, amiről tudni kell, hogy egy meglehetősen prűd görög család, tehát ott azért a lányoknak nem ennyire szokás ez, meg a környezetemben is.
2: Igen, de nekem is néztek nagyot a lányok, most voltam a héten tanítani a középiskolás osztályomba, és akkor végig kérdeztem, most ezt az órát külön tartottam, mert nem mindig tartom külön fiúknak, lányoknak, és akkor megkérdeztem, hogy kinél van óvszer. És hogy megkérdeztem, hogy kinél van szőlőzsír, rúzs, szemceruza, és akkor kiderült, hogy minden van, óvszer nincs, és igen, és akkor, hogy mégis mekkora súly lenne ott a neszeszerben egy óvszerünk.
1: És ebben meg szerintem nekem van igazam, hogy egyszerűen lányoknak kell felelősség teljesebbnek lenni.
2: Hát szerintem meg így mindenkinek
1: mindenkinek, de nekik leginkább. Na, én voltam az
2: indulatokat.
3: Megvan az óvszer.
2: Én visszavezetném a meséhez, még egy annyi történettel, itt a szavak, szép szavak, csúnya szavak, hogy nekem is a középiskolai óráimon, hogy van egy olyan óra, amikor megkérem a gyerekeket, kamaszokat, hogy 2 dolog, az egyik, hogy írunk föl káromkodásokat táblára, és utána arról beszélgetünk, a másik pedig esző szavakat, hogy ki mit tud a punci kuki témakörben, tehát női férfi testre, nemi szervekre szavakat, amit tudnak, és utána elkezdjük megszemélyesíteni ezeket, és nagyon izgalmas, hogy mennyire lefoszlik ez az egész trágár dolog a Pináról, és kiderül, hogy a Pina az egy jó nő, Pina azt tudja magáról, hogy ő micsoda, és ez annyira klassz, amikor tényleg 10 éves fiatalok így ezt mondják, és egy iskolai osztályteremben vagyunk, és így értelmet nyer, és megfosztódik ettől az egész dologtól, ami ezek szerint a 20-as évektől rárakódott az úr, úgyhogy próbálom visszaemelni őt a helyére.
0: És akkor a Tilos Rádió tematikus szex éjszakájában Csernik Pál szemben fog mesélni nekünk.
2: Ez a parti nagy.
0: Minél csúnyábbakat, vagy minél szebbeket.
2: Minél szebbeket, vagy a csúnyáját.
0: Na, ezt egyébként ezt még elmondhatnátok
1: nekem. Mi ez a csúnyája?
0: Miért hívják csúnyájának?
3: Miért mondják azt, hogy rosszra gondoltam?
1: Azért nem, mert azt takarni kellett, és takargatni való volt, és ami takargatni való, az csúnya.
2: Mert én hallottam egy anyukát, aki kijött ezzel, hogy a 4 éves kislányával népmesét valamit olvastak, vagy a Mátyás királyos mesé a csúnyáját eltakarja, a melleit, vagy a melleit nem mutatja, a csúnyáját mutatja, a melleit ő nevelte, és akkor...
1: Igen, igen.
2: És hogy azt mondja, hogy anya, és ők meg ilyen nagy punci tudatos család, és egy nézik meg, hogy a szép, meg nevet adnak nekem, és azt mondja, hogy miért hívják a csúnyájának, és a kislányban ez egy komoly probléma volt, hogy miért mondják, ez nem csúnya.
1: Tehát, ez én úgy tudom, hogy ezért, de hát Imre...
2: Jól lenne ez a csúnya?
4: Nem tudok hozzászólni.
1: Én úgy tudom, de ebben most nem vagyok 100%-ig biztos, hogy azért már, hogy a falusi erkölcsök szerint azt takargatni kell.
2: Hát meg, hogy a fiúk, vagy a lányok találták ki rá, mert az is barom érdekes, hogy én mutatok punci képet lányoknak. És nem tudjátok elképzelni, hogy a borzongás van, tehát nem tartják
1: a
2: nőt.
1: Hát mert a fiúk előbb látnak.
2: Hát pontosan, de a lányok így nem. Tehát, hogy azt mondom, most a füleket mutatnék, így kiemelt képeket, akkor vagy szemet, vagy orrot, vagy bármi testrészünket, de a lányok annyira elbúznak, hogy ez egy csúnya, értsen meg, ez csúnya.
1: Hát de erről a fiúkat kell megkérdezni, és akkor rögtön már
2: hát nyilván, persze.
1: De a fiúk előbb látnak.
0: A fiúk mondhatnak bármit a lányoknak.
2: Nem, a lányok akkor is azt fogják gondolni, igen, amit ők szépen vagy
3: csúnyának. Na most szépen kibugyoláljuk ezeket a szép csúnyákat, mert hogy van egy ilyen idézet, ezzel össze is kötném akkor a beszélgetést a mesével.
2: De nagyon szép, igen.
3: Van-e nagyobb dolog az asszonyi Pinánál? Mert nevezze akárki akárhogy, mégiscsak a Pina a közös nevező.
2: Igen, és ez...
3: Na most akkor hát a Hargita Ildikó meséitől

0: Égból öt leány című kötetéből kezdem el olvasni. Mese az öreg istenről, aki nyugatatlanságában megteremtött volt mindönt. Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyön innét, az óperenciás tengeren mög túl, volt egyszer az öreg isten. De hát miket is beszélük, Eino? Há, hiszen mindenki tudhassa, nem es volt akkor még semmi. Se üveghügy, se óperenciás tengőr, se kurtafarkú malac, az mégis, mégis túl volt ez mindenön. Elég a hozzá, hogy az öregisten már halálra unta magát. Nem volt mit csináljon, hát hiszen nem volt ottan tényleg semmi, még csak egy kavicska se, amit rugdoshatott volna legalább. Csak ült ottan a setétbe egymaga, azt vakargatta a tökeit. Ha egyszer azt gondolta, csak föláll már, s föles át, föl az, de abból es mi lőtt? Jó, bevárta a fejét, az lőtt, abba a nagy setétségbe. Na, káromkodott egy tisztességeset, jól elkerekítötte, s abba a minutába eszibe jutott valami. Hogyan csinálhatna valamit? De mit? Mert abba a setétségbe még gondolkodni se lőhet rendesen, ha azt tanálta ki, hogy csinál elébb világosságot. Hát, hogyha jobban tud gondolkodni, akkor így es lőtt. Rögtön neki gyűrkőzött, gyúrt egy nagy gömböt, rá se cintott egyet, s elhajintotta. Világítsa, azt mondja neki, az meg világított. Mit tehetett volna, ha maga az öregisten mondta néki? Na, leesült az öregisten gondolkodni, de látja, hogy egy szikra a napbú, mert így nevezte el a világítóst, ott pislákol a lábánál. Ha mit csináljon? Megkívánt azt a kis szikrácskát. Olyan fényös volt, meg olyan melegségöt árasztott. Szóval jó, barátságos érzés volt a közelbe lönni, ha erre egyből főest tanálta a dohányzást, azt rápöffentött. Húj, hogy az a bódorgos füst, az milán gyönyörűséges volt. Hajjajjajjaj, s hogy kényelemes lögyé, rögvest összeütött magának egy fotőt, s jól érezte magát. Belévert, futta a füstöt, nézgelődött. Istenem, emmán volt valami. Ha világosság volt, kényelemes, a dohányzás is jól esett. Ez már ugye nagy fejlődés a setétséghez képest. Így volt. S el is teleteve néhány millió év. A nézgelődése, ugye? De nagyon soká már nem műhetett, mert hogy hiába nézőt, hiába mérőgette a szömit, nem látott egyebet, csak a napot. Ha elfáradt ebbe. No, ha elfáradt, bécsukta a szömit, s azt gondolta, sok ez a világosság tala, de azért teljes sötétet megem mégse akart volna. No, ha azt gondolta, kies tanált nyomban mögén valamit. Nekiugrott, gyúrt újra egy nagy galóbist, fut egyet rája, főhajintotta az égre, már az es volt, s mondá néki, világítsa. De ne olyan erőse. No, az es világított szép haloványa, éppen ahogy az öregisten gondolta. De ha már így belegyütt, csinyált rögtön csillagokat es, hogy az se hiányozzék az égről, ha majd a legények udvarolni, mög kocsmázni járnának, már addigra kitanálna a legényöket es, s rögves rendöt es rakott abba, hogy ki mikor lőhet az égön. A nap ugye nappal, a hold mög éjszaka, az összes csillagokkal. No, hát, egy darab időre megen volt, ami elszorakoztassa, de már olyan nyughatatlan volt, megen csak elunta magát. Most még már valami mozgásfélire vágyott, hogy ne mindig ugyanezt nézze. Hát mit tanált ki? Kitanálta az óperenciás tengőt, mög a több vizeket, s ha mög ezt csinálta őket, de aztán mög se bírt állni, gyűltek a növények, az állatok kisebbek, nagyobbak, ahogy eszibe jutott. Csinált az mindönfélit, de esze láthatunk es belőlük egy néhányat, még ma es alaposan körbenézünk. Akkoriban ilán teremtős kedvibe volt. Csak sűrgött, forgott, naphosszat, estenként mög rápöféket, elhevert a fotőbe, s nézte azt a temérdek csillagot, mög ahogy a tengőr mocorgott örökösse. Nem es gondolta, hogy volna ennél jobb mulatság, pedig volt. Igaz, baj es lett belőle? No, azt se gondolta még akkor. Az még úgy kezdődött, hogy az öregisten fölállt egy rögge a fotőből rögtön, ahogy a nap elé bújt a hegyek mögül, pisált egy rendőset a diófa tövibe, az körülnézett. De már nem volt ott a néppák semmi, csak az az egy szöm diófa. Ha elindult a lábain, hogy keres már valami érdekességet,
1: És ha műnt, haladt es, s nézte, milyen gyönyörű világot teremtött. Nézte, s az jutott az eszibe, milyen jó volna valakivel beszélni járő. S ahogy ezen gondolkodó, éppen egy kerek tópartjára ért, valami nagy hegyek tövibe, s olyan alkalmatos sártanát otton, hogy szinte meg es kívánta. Na, ha megkívánta, nem gondolkodott tovább, neki látott. Gyurmázni, formázni kezdte, s közben nézögette magát a tóba, hát, hogyha hasonlót tudna csinálni, mint ő. Hát nem esküldött sok ahhoz, készült hamarost véle, s kirakta a napra száranni. Mikor megszáradt, akkor meg elnevezte embőrnek. S hát bizony jó sikerült, mert szerette a dohányzást, szeretett a fotőbe üldögélni, s jól lehetett véle beszélgetni. Előtt múlott az idő megen, s az öreg Isten csak elunta magát megen. Valami hiányzott néki, de mi? Azt nem tudta. S az emberesegen magányos lőtt hamarosan, ma nem vidított a fő őket, ha a fölhök járását nézhették, s a tengőrt hallgathatták közbe. Hiába is voltak ketten, egyedül voltak méges teljesen. S akkor történt, hogy az öreg Isten egy délután elszundik át a fotőben, s valami álmot látott. Azt álmodta, hogy egy öreg asszony üldögélt a tengőrparton, az ölibe vötte az öreg Istent, azt mesélt néki, s ezt mesélte. A válogatott legényről. Egyszer egy öreg asszony, amikor azt

0: Szép jó estét kívánunk, ez itt a Tilos Rádió, és benne az egy éjszakás kaland nevet viselő tematikus szex éjszaka. És hol tartunk már a programban? A programban éppen ott tartunk, hogy Csernik Szende mesél pajzán népmeséket. Csernik Szende, székely mesemondó. Szende, mondasz mert nekünk mesét?
1: Igen, bizony, ráadásul egy nagyon érdekes címmel. A válogatos faszú legényrül. Egyszer volt, hó nem volt, s a világ legvégén se lőhetőt. Csak és ezen a szebbik oldalon, ahun az ember csak kiköpik egy megymagot, mert már úgy csekülné ki, s néhány esztendőcske után már arról a fáról szötheti a mögyet, amelyik abból a kiköpött magbúnyőt. Volt egyszer valahun, az üveghegyön innét, s az óperenciás tengerön túl, amerre a kurta farkú malactúl, egyszer volt egy legény. No, az nagyon mutatós legény volt, s észér se köllött, hogy a szomszédba szaladjon, s ha elhatározta, hogy feleség kőnéki. Volt esen leány, akivel már rég szömözgették egymást, s hát már nem hibázott semmi, mögés tartották a lakodalmat. Noha csak addig lett volna, de hát a mennyasszony táncos meg volt, s a legény akkor főkapta a feleségét, s ahogy szokás, béfutott véle a hálószobába, hogy a valóságban is asszony legyék belőle. S már nagyon es kívánta már a látását, az érintését, ha levetkeztek. De bezony akkor kezdődött a baj, mert ameddig volt rajtuk ruházat, száguldozott a legény vére, mint a vágtató paripaló, de amint a leán fölé került volt, s anya szültén, hát úgy lehűlt, minthogyha patakvízzel mögöntötték volna. Mit csináljak? Mit csináljak? Gondolta magába a legény. Hát csak mögkédi már a faszát, minek nem dolgozik, mikor éppen az ő kedvére akarna tönni. Há, fasza nem bátortalankodott, kiköpött elébe egy kicsikét, s mondja. Nem ez a, nem én, mondja a legény. Há, majd én megmutatom te néked, hogy mégis ez a, lássad. Azzal neki feküdt, gyúrta, várdeste a faszát, de bizony nem mön a semmire. Megpróbálta leánya ezt is, meg azt is, sáhogy ott várgelődnek a dunyhák között. Csak bétekint a nap az ablakon, s véle be az fiú édesanyja, röggelive, hogy ő vinni a lepedőt, hogy szégyennel sék a leányon. Elég volt ezt hallani a leánynak. Magára eresztette a gúnyáját, úgy hazafutott, hogy jobban se köllött. Még hogy ő maradjon szégyenbe, azt már ne. S még azon a héten hozzáment a korábbi udvarlójához, s kiesakasztott a hajnalban nagy büszkén a véres lepedőt. De mi lett a legénnyel? Mert ami őtet érte, a szégyen volt, valóságosan. S tudta ezt az édesanyja is, s amíg a legény felöltözött, ő bizony tarisnyát rakott neki, s mielőtt az ajtón titkon kiszökhetett volna, hogy tán vízbe veszeltse magát, elejbe állott, s azt mondta néki, édes fia, vedd ezt a tarisnyát, s véle anyai áldásomat, s ne a víznek menj, hanem a hegyen túl, a kerek erdőre, ahun a kurta farkú malaszt úrja a sarat, ott lakik egy boszorkány, az minden bajra tud bűbájt. Reáborult a fiú az anyjára, aztán nekivágott búval, szégyönnel felhőzött lélekkel, de kicsikét reménykedve az útnak. Ahogy elindult, oda is érkezett. A boszorkány mög már várta, s elé is ment, nagy csúfságosan, hogy olyan csúfságot a legény még sose látott addig. Na most hogy mondja mög ennek, hogy ő neki mi a baja? Ha nem merte, de a boszorkány tudta, kérdés nélkül, s mégis megkérte, mit akarsz itt, ahunna madár se jár? Azt mondja erre a legény, hogy bizony ő szolgálatot szeretne, s a szolgálat fejébe a végén kívánna valamit. Tetszett ez a banyának, s éppen kapura gyött, mert bajba volt a leányával. Azt mondja a legénynek, az rossz a dolgot, hogy megkeresd a leányomat, majd ő jól elbújik, te mög, ha megtalálod három nap alatt, a végén kívánhatsz egyet, de ha nem, halálfia vagy, már megetetlek a kurta farkú malacca. De azt nem mondta meg a fiúnak, hogy a leányát ő se találja, akármilyen varázslattal próbálja. Hát a legény nem bánta, de már este volt, s lefeküdtek. A legény bizony fáradt volt nagyon, hát elaludott rögvest. De ha elaludott, álmodott es, s mit vajon? Elmondja? Elé? Ha már csak nem tartom magamba, ha már belékezte? Nem igaz? No, ha azt álmodta, hogy széna helyett egy leányuli befeküdik, kinek az orcáját nem láthatja, de a két forró karját érezheti, s az illatját úgy szintén, s a leán mesél neki, s olyan hangon, hogy attól még a 87 éves dédapja is újra legény lőhetett volna, ha nem feküdt volna két esztendeje a hátán, s a temetőbe. Sá, ahogy megvirradt, bezon semmire nem emlékezett, csak valami illat motoszkált benne, s át a fasza, mint a gerebre rúdja, ha déceg leány használhatja. No, de menni kellett keresni a boszorkán leányát, s az nem lehetett egyéb, csak valami dögletös frányoság, mint az anyja. No, a legény möntes, hiba nélkül, de bizony nem tudta, hol már keresse, s csak az az illat járt az eszibe, hogy az mitől löhet, ha arra ment, amerre azt érezte. Ahogy ott ment, les föl a hegyeken, s gyönyörködött a világ szépségiben, ha mit lát? Egy fürt aranyhajat, egy virágos bodzabokron. Mit gondoljon? Ki élőhet? A banya leányáé biztos nem, de azért méges szépen a zsebébe rakta, s ott éjszakázott a bokor aljába. Alig, hogy béhunta a szömit, már a leány ölibe volt, s az se váratott magára, neki kezdődött egy újabb mesének, s a hangja tám még a tennapinál es igézőbb volt, s a sejmös bőre még olyan, hogy a legény belé akart halni a gyönyörűségbe, amikor a mellire fektette a fejét. A leány csak mesélt azon a mész csordítós hangján, hogy már a legény szíve egész mögtellett véle. Persze, hamar állt előtt az éjszaka, s a legény mögön úgy járt, mint előtte, s megint nem emlékezett semmire, de ha nem emlékezett a feje, a teste tudta, mi köl neki. El is indult megen az illat nyomába, ment, nézgelődött, hát, hogyha tanálna megen valamit. Ahogy ment ott az erdőkön, úgy eltévedt, hogy már azt hitte, sose tanál vissza, s még azt se tudta, mi vezeti. Nem gondolkodott ő azon az illaton, csak ment, amerre húzta az orra. Ha, ahogy ment, s nézte az érő szamócákat, látjám, hogy valami csipkés ruhaféle van egy bokorra szakadva. Ahogy felemeli, megcsapja az illat, hogy a földre tántorodik tőle. Most aztán már kezdődött emlékezni. Arra legalábbis, hogy miután megy. Hát a szag után. Fogta a ruhácskát, azt is betekerte a zsebibe, de még nem tudott nyugodni, hiszen a banya leányához egy minutával se került közelébb. Nem tudta, mit is csinálhatna. Egy napja maradt, hogy megtalálja, s mehet a kurtafarkuhoz eleségnek. Há, hogy így vergelődik, valami hangot hall. Hát, a szíve sugdos neki. Azt mondja, hogy ne féljél te, ne vergelődj, rönnbe lősz minden. Ahogy ez hallja a legény, csak megkérdi a faszát, és annak mi a véleménye. Én osztál semmit se tudok, mondja a fasza, de az biztos, hogy jó nyomon járunk. Már az illatra gondolt, a legény meg a banya leányán. S meg es nyugodott. De ha jó es volt ez így. Mivel erősös telet közben, mögén lefeküdt ott a szamócásba. Hánkolódott különben ölögett, már már érezte, hogy történik véle valami. Már a szaktú fölállt néki. Húha! Ha örült ennek, de még főt, mert még fétes. Alig es bírt elaludni, de a csillagok mindelől voltak, a vágyak és ágaskodtak erősen, s még es bécsukta a szömit, s elaludott. S már mesétes a leány, de úgy, olyan halkan, s áthatatosan búgatta a hangját, hogy a legény nem csak azt hallotta, de érezte az illatját is, s a sejmös bőrit, két forró karját, pedig azok ott es voltak. No, egyszer csak megen főtámadott a nap, s elég hamar, mert amilyen jó az éjszaka, olyan rövid, ha úgy van. Mert úgy volt megen minden, mint először. De baj nem volt ez sem, mert a legény bizony nem tudta, mit keres, csak még azt nem, hogy majd mit csinál véle. No, gondolt egy erőset az édesanyjára, összeszedte a bátorságát, s neki megen az erdőnek. Rábízta magát a szívire. Nem tudta ő, csak érezte. De mégis tudta valahogy, hogy azt a leányt ő most megtalálja. Ahogy ott megy, mendegél, a vastag avarba, huldogáló levelek közt, s nézgelődik, valami hangokat hall. Ahogy közelebb merészkedik, látjám, hogy három leán picánkul, pancsul, fürdik egy tóba, s mint pucér, csóré, ahogy az anyja megszülte. Az egyik veres hajú, de még a pináján es, s kívánatos, hogy belé harapna. A másik barna, nagyon mellje, csípeje, hasa, mint a ringató bölcső, s édes a lehellete. A harmadik fekete, s a szeme okos, megértő, benn az egész világ. Hújhaj, ha ő csak egyet keres, neki csak egy aranyfürtje, egy ruhacskája van. Mit csináljunk? Rágondult az édesanyjára, s már tudta is, mit kell tennie. Elé kapta az aranyfürtöt, mindegyikre reál suhintot tegye, s lásd csodát! Abba a minutába egy leán lőtt a háromba, s állt otton, lehajtott feje, s pislogott a legényre, s béborította őtet a tulajdon sarkig érő aranyhaja. A legény csak reál nézette, hogy nyújtotta feléje a ruhát, s már a leán karjába volt, ott reszketett, amög szintén, mert a haja, a bőre, az illatja, s ahogy megszólalt, a hangja, egyszerűbb eszébe jutott a fiúnak, hogy hát az ő ülibe álmodott, s ha ő nem lesz a felesége, akkor senki. Ebbe hamar megegyeztek, s mit bánta a legény, hogy banyalánya lesz a felesége, mert bizony ez a volt. No, akkor elindultak hazafele, s ha alig est tőttek 3-4 lépést, ha mögérkeztek. Rögtön es elibe állt a fiú a banyának. Az nagyon megörült. Kérdezte is erősen, mikől a fiúnak cserébe? Én bizony a leányodat kérem, semmi mást, azt mondja. No, a banya erre ordított, visított, hogy azt nem lehet, azt ő nem adja. Hát jó, de a legény nem tágított. Akkor a banya azt mondta, na te makacs, a leányom köl nesze. Avval reásújtott a leányra, míg az egész baromfi udvarra, s ha, az rögtönes almával változott. Tikkok, libák, meg a leán, mindegyik. A banya mög belésződte egy kosárba, az összeset, hogy senki se tanálta volna, ki melik az a leán. Nesze, azt mondja, válassza, ameliket elvesződ, alössz a feleségöd, s vihogott. Húha, most meg mit csináljon? Sokat nem gondolkodhatott, bészagolt a sok alma közé, s nem es válogatott, kivőtt egyet, zsábrá tötte, aztán fogta a kalapját, köszönte a segítséget, s ment hazafele a térdig érő hóban Isten hírivel, közbe télett. Alig, hogy elindult, lőtt nagy csöngés, ha mi most tél van, lőtt nagy csöngés, bongás, fölborult a világ, eltűnt az erdő, a boszorkány, nem volt ott más, mint csak illat, hogy elszédült a legény belé, de már nem bírt gondolkodni se, az az alma leányjá változott. Az a leány a két karjával átkarolta, a fejét a mellire vonta, a hajával béburkodta, s a hangjával susogott néki, s már ruha se volt rajtuk, s összesimította a bőrit a fiú bőrivel, s nem volt akadály semmi se, mert a fasz a hatalmasra nőtt, bébújt a leánba, bé abba a szépségös pinájába, s bébújt a fiú est teljesen, s ölelte közbe a leánt, amíg reáolva, s nem voltak többé kettő, csak egy. Így volt, s aztán nagy szokás, hazamöntek, nagy lakodalmat csaptak, s boldogan étek, amíg mög nem halt.

Volt egyszer egy szegény özvegyember, szerencsére csak egy leánya volt. A jó csicses forus volt, mindene megvolt, ami maga fajtájának kell, csak az az egy kicsi bundás üregecske hiányzott a lába közül. Úgy el volt keseredve szegény ember, azt se tudta, mit csináljon. Hiába várta, hogy valamelyik legény elszaporodna az ő leányán. Nem volt mit tenni, mert csorba volt a leány. S ugye a varjaknak a fülig bejutott, hogy az öreg mét busul, mert azok mindent tudnak, nagy tudós nemzetségot, kapaszkodtak fenn a divófa tetején, mint valami csapás értelmiségiek. S az egyik varjú elkezdte károgni, hogy Amborus, ne busulj, eríts csak B. Kolariném házi patikájában, megkapod, ami a leányodnak a lába közül hiányzik. Hely, az öreg a lábait nyakába kapta, mint korábban feleségét. Iszkiri! Na, mire odaért, addigra varja, kárekekték Kolarinémnak, hogy mit menjen az öreg. Mindjárt B-es vezette a házi patikájába, s hallják-e, így a falba szegek elé-beli-beli voltak verve, s oda kellékek fel voltak okosztva. Volt szőke, fekete, veres, szöszös, bodri. Na, melyen kell, Amborus? Nekem mindegy, Kolariném. Na, akkor itt van mindegyikből egy tucatot, egy papírsuskába belésuvasztott, s azt mondja neki, Amborus, jól ügyelj ezekre, mert félúton a kíváncsiság elévesz, mert ezek erős karmosok, akkor bajba sodrolsz. Na, menjen haza az öreg széjes puffával, viszi a leánnak a lába kezivalót. S gondolta magába félúton, hogy kicsit szusszanjon meg, beült egy kotlos fűcfa alá, s elévette a kíváncsiság, vajon megvan-e mind? Belénezett, de azok olyan utat találtak magiknak, mert erős karmosok voltak, kirepültek, felrepültek a kotlós fücfának egy-egy ágára. Illegették, billegették magikot. Jaj, hogy elsápadt az öreg, pedig imán kezdett megjönni a színe neki. Most mi a rossz nyavaját csináljon? Elévette a részveretes pipáját, megtömte hazai büdös dohánval. Na hát azoknak mondom, akik még a cigárról nem szoktak le, hogy a dohán azért olyan büdös, mert az ördög belifingott. Megtönte hazai büdös dohánval, reagyújtott, az a büdös füst felszállott, azoknak ott körbe a szemi könyvbe lábbat. Hely, repültek vissza a papír suskába. Megragadta a suska szádját az öreg. Futva viszi haza a leányának. Na édes leánykám, melyen kell? Szőke, pekete, veres, szöszös, bodog. Mindegy nekem, édesapám. Na akkor itt van a szőke. Lába között elterjesztette. Hazai mézes pálinkával megforrasztotta, mert ugye a régi világban nem volt plasztikai sebész. Megforrasztotta. Hely, híre ment, hogy nem csorba a leáma, a varjak elkárogták. Azt mondják az öregek, hogy leányos ház kutyája nem pihen. Addig jól élt a kutya, mert csorba volt a leán. De most annyit kellett ugasson, ma úgy el volt gyengülve, hogy féloldalasnak, így neki volt feküve a kapusasnak, már csak úgy tudott ugatni, már húzódott félre, hogy a görcs öljön meg tütököt, már féloldalára sípolt. És hogy közben legyen mondva, hát ez a leán semmiféle alsó neműt nem hordott, csak egy rokolyát, s amikor a legények odaértek, akkor jött ugye az egyfelvonásos jelenet, mert ugye egyfelvonással felemelték a rokolyát, s amit alatta találtak, azon úgy elgazdálkodtak. Hát olyan csiklós vére lett ennek a leánnak, hallják-e, úgy megszerette a legényt, hogy el is határozta, hogy csak olyanhoz menjen férhez, akinek legalább kettő van a lába között. Tölt az üdő, csak nem akadott olyan legényre, s volt ott a faluban egy szép szál legény, aki szemet vetett erre a fehér népre, mert, mint mondtam, olyan jó csicses faros volt. Gondolta magában a legény, na majd én megmutatom, hogy hogy kell ezt csinálni. Egyik reggel a legény felkölcs, felöltözött szépen, székely szedetting, slájp is, székely harisnyos, lábára kemény szárú csizmákot húzott.
alattomban lepesérte az egyik csizma szárát és másik csizma szárát is. És kiállott a kapuba, s várta a leányt. Ha egyszer jő, ereszkedik lűtőnek lefelé a leány, ha hallja ki a koronás rokkolja, olyan szépen járt a farán, hogy mindazt mondta, hogy tiszta búza, tiszta búza, tiszta búza, tiszta búza. Mert a régi világban, amelyik leány csufúl ment, annak csak annyit tudott mondani a rokója, hogy rossz, rossz, rossz, rossz, rossz, rossz, rossz, rossz. De ennek a leának olyan szépen járt a rokojája, mikor meglátta azt a szép szállegint, s reanezett a csizmákra, megszólal. Ha mi a Gergi? Hát neked mit van lepeselve mind a két csizmát? Mit, mit? Azért már nekem kettő van. Jaj, hallják! A leán úgy futott hazáig, hogy a szél a mely szinte kikezdte. Beesett az ajtón, s jaj, édesapám, üssék ezt a lakodalmat, már megkaptam a nekem való legényt. Na, örömikben úgy süttek, főztek, majd leégett a ház, örvendtek, hogy megszabadulnak a leántól. Meglett a lakodalom, s mikor a vendégek hazamentek, hát ugye a fiatalok magikra maradtak. Volt, ami volt, hallják, még áldott szerencsest a házocskát jó erős boronával megépítették. Eltűnt az éjszaka elég rendesen, s egyszer azt mondja a leán, a leánból lett menyecske, hogy na, Gergé, hát imád, vedd elé a másikot, és. Melyen másikot? Hát nem azt mondtad, hogy neked kettő van? Jaj, tudod-e? Nekem kettő es volt, csak a kisbíró kidobolta, hogy akinek kettő van, az egyiket béke szolgáltassa, s neki kell adja a református papnak, s én neki adtam. Ó, te, hogy a guta vágjon meg pont a nászi szakánkon, én bizony elmegyek, s visszakérem, mert az és az enyém. Na, elmenjen oda a paphoz, a menyácskás mondja, hogy nem így jöttem. Azt mondja a tisztelendő úr neki, hogy jó van, édes leánkám, hájál itt velem, s megkapod a magadét. Na, az éjszaka ott esett őt, hajnalban menjen haza, menyecskás, jő vele szembe az ura, s azt mondja neki, Gergé, te Gergé, bekicsi eszéd van. Ha mi? Pont a jobbikot kellett odaadni.

Até passou até.

0: azt...
1: Most ez
0: azok most nem megy semmi?
2: Szerintem nem.
3: Na még egyszer. Na még egyszer, ez itt a Tilos Rádió. Várjál csak. Ez itt a Tilos Rádiónak a tematikus szex éjszakája, a... De éjszakás kaland, elfelejtem mindig ezt a nevet. Cserépászendert vetközi le a nevét.
2: De azért ennek én örülök, Balázs, hogy te ezt elfelejted, ezt az egy éjszakás kalandot, úgyhogy ez azért szimpatikus vonás.
0: Na, nevemre visszatérve.
3: Mondjad.
0: Igen, tehát hogy bugyoláljuk ki, ez így szépen bugyolálódik ki, mert hát igen, a Csernik szendenév, az hát volt férjem neve a Csernik, és azt így, így hordtam 10 évet, mint egy ruhát, és akkor most már nem vagyunk együtt, és így a pár nevet, a leánykori nevemet gondoltam, hogy visszaveszem, és akkor így beírtam a Facebookra, hogy Csernik Pál Szende, és egy ismerősöm azt hitte, úgy ismerősöm, hogy nem találkoztunk, és azt hitte, hogy én egy Pali vagyok, egy férfi név. Na, jössz több
3: beszél? Jövök, itt vagyok.
0: Na hát a lényeg, hogy igen, Szende vagyok, és akkor...
3: Én is zavarban voltam, hogy kit keressek a Facebookon, kit fogok találni, mert én a Szende nevet nem ismerem.
0: Na igen, de az is érdekes, hogy hogy kötődik össze, mert hogy hát a Szende név az ez egy ősi magyar férfi név.
3: Ráadásul.
0: És a Szendike, tehát én a Szendike név magyarázatban találtam rá, hogy a Szende ősi magyar férfi névnek a nőjes változata a Szendike. Aha. Egyébként engem nagymamám még falun ott Dánukban, ahol fölnőttem, hát Szendikének szólítottak. És ezért írtam oda mondjuk a Facebookon, hogy hát Szendike is, zárójelben ez a becenév, az így jól esik. Hogyha a Szendikének is szólítanak, na hát akkor így akkor Csernik Pál Szende vagyok most jelenleg.
3: És honnan jönnek a mesék, azt mondd el nekem?
0: Hát én úgy érzem, hogy Istentől jönnek a mesék.
3: És... De, hogy ezeket hallottad, vagy ezeket tudod, vagy ezeket kitalálod, vagy ezeket megálmodod, vagy ezeket olvasod,
0: ha, igen, ez így mindegyütt, így van. Hát amúgy én úgy lettem mesemondó, hogy a gyermekeim óvodájában pár éve mesenap volt, és akkor én gondoltam, hogy hát ha mesenap van, de jó, hogy mesenapot ünnepelünk, hát én nagyon szívesen viszek meséket és felolvasok, mert mindig szerettem felolvasni meséket, amúgy 14 éves koromig meséket olvastam, én nagy regényeket, írtoztam a nagy vastag könyvű regényektől, és én a mesék világában voltam nagyon sokáig, nagyon otthon éreztem magam bennük, és nagyon szerettem felolvasni meséket később is. És akkor hát az történt, hogy ugye az óvodában, amikor a gyermekeimnek volt a mesenap, az egész óvodának felolvastam meséket, székely népmeséket. Hát itt Magyarországon. És ezzel, hogy felolvastam székely népmeséket, hát a honvágyam is szépen csitult, mert hát erős volt az azért, mert hát azért Erdély az egy nagyon erős levegőjű hely, és hiányzott az erős levegő. Hát ezért pont jól jöttek ezek a székely népmesék, és így annyira jól esett a gyermekeknek, meg nekem is, hogy ott olvasom, hogy azért én úgy éreztem, hogy ezt így tovább kell folytatni. És hát mivel hogy kezemben volt a könyv, és így foglalt volt a kezem, hogy hát akkor hogy folytassam tovább, mert én úgy akartam folytatni tovább, hogy megjelenítem a meséket, a székely népmeséket. Mert hogy hát annyira élőek azok a szereplők benne, annyira élnek a mesékben, mert ugye a mese az ez egy nagyon szép, szimbolikus tükör nekünk az életünkben, ősi tükör mondhatni, és akkor hát mivel foglalt volt a kezem, hát hogyan jelenítsem meg, hát a kezemmel nem tudok bábozni, ezért a lábaimra kerültek a bábok, és így lettem lábbábos, mesemondó, tehát ez a kettő. Lényegében az én előadásaim, amikor a székely népmeséket adom elő, akkor azok a lábbábosan történnek, tehát a lábaimmal bábozom. És akkor hát így lettek a mesék, és nekem így konkrétan senki nem tanította a mesélést, hanem az bennem volt, mert szerintem mindenki születik valamivel, és én valószínűleg ilyen mesékkel születtem.
3: És vannak még felnőttek, akik mesét akarnak hallani?
0: Há, hogyne, és jönnek is.
3: Mesélj nekünk.
0: Persze, az volt a jó érzés, amikor észrevettem, hogy így a felnőttek is nagyon érdeklődnek a mesére, amikor mondjuk gyerekeknek meséltem, ugye eleinte, De nem, várjatok, először a filterbe meséltem hivatalosan, és ott ilyen néptánc este volt, Csángó néptáncot, múlvai táncot tartottak, és oda felajánlottam, hogy hát én így nagyon szívesen megyek, bábozok mesét, és élvezték. Hát mert élő, mert rólunk szól, és nagyon élvezték, és ezért így, és soha nem éreztem azt, hogy én csak gyerekeknek mesélek. Hát, mert a felnőttben is ott van ugye a gyermek egyébként, de amúgy régebb...
3: Hát, ha hagyja előjönni, nem? Tehát, hogyha...
0: Igen, meg hát a mese az régebb felnőtt műfaj volt, amíg a televíziós világban nem szorította a mesét az emberekbe, a mesélést. És ezért nagyon jó, hogy most a reneszánszát éljük a mesének, hogy így újra visszajönnek a mesék, hát azok soha nem hagynak el. És akkor nagyon-nagyon-nagyon örventem annak, hogy a felnőttek is élvezik a mesét, hisz én is felnőtt vagyok, és jó, hogy így együtt a családokat látom, és a felnőtt is ugyanúgy örül a mesének, ahogy a gyerek, sőt, még jobban kacag, amikor mesélek. Mert a felnőtt ugye, hát az eszecskéjével is nagyon tudja a poénokat fogadni, de hát a gyermek az meg a lélekével érzi, meg érti a mesét, és akkor ez így együtt, így nagyon jó. És a pajzán népmesék, hogy így elhívtatok ide, hát azért jó, azért is jó, mert hogy igen, ismerik meg a pajzán népmeséket, akik nem ismerték, ha bár, ahogy hallgatják, szerintem mindenkiben nagyon természetes ez a pajzánság. És nemrég a Karafa Gyulával találkoztam, aki a bőr díszműveit vásáron árulta, és ott volt a Csúnya Mesék című könyve, ami épp itt van előttem, és az benne van a tarsolyomban azóta, és mindig viszem magammal, mint a Biblia. És hát már van mesék ugye az ősi Bibliáink egyébként, és akkor abból mesélnék most nektek a Karafa Gyulától meséket.
3: Meséljük.
0: És a csizmával kezdjük. A csizma. Felsőnek eresnen, és úgy éltek az emberek, mint bárhol máshol. Születtek, felnőttek, dolgoztak, házasodtak, megöregedtek, oszd meg és haltak. Hogy azt közben mik történtek velük? No, itt egy eset ebből a faluból. Élt ebbe a faluba egy legény, kinek szegények voltak a szülői, még az egerek sem mentek be a kamarájukba annyira. Nem voltak azok hűlék, hogy oda menjenek, ahon nincs. No, ennek a legénynek nagy vágya volt. Gondolkodott sokat, hogy amíg néki nincsen csizmája, bizony egyáltalán nem fog véle szóba állani. Ha elment idáes, odaes, erdőre fácsányi, mezőre kapányi, rétre kaszányi, legelőre birgét őrözni, azt egyszer csak volt annyi para a tüszűjébe, hogy békopogott véle a csizmadiához. Adj Isten, mester ura! Van-e az én számomra csizma készen? Bizony volt. Már néne lett volna, csizmadia volt a mester, nem kalaposinos, az dolgozott az éjjel-nappal. Nappal a csizmabőrükkel, éjjel meg a feleségi bőrivel. Azt is lapogatta, hogy még volna volt a legneheze. Mindkettőt egyformán szerette, hát ugyanaz néki nem volt munka. No, fölpróbálta a legény a csizmát, úgy passzott a haják a lábára, akárha ráöntötték volna. Örültes néki, kifizette menten, nem es alkudott, azt már lábán is hagyta, mikor hazafele ment véle. No, meg volt a csizma, most már lehetett bálba is menni. Úgy es volt, kifényesítette a csizmáját, úgy ragyogott a haja, mint a Salamon töke. Azt elballagott a bálba, már nem a Salamon töke, ugye, hanem a csizma. Felkérte a Julis táncolni, azt, ahogy táncolnak, lenéz a legény az új csizmájára, azt mondja a Julisnak. Te Julis, fogadjunk, hogy rajtad kék bugyogó van. Hát, te azt ott honnan tudod? Már hogy tényleg? Hát, csak tudom, na. Na, felkérte a Maristes, ásment lenézett a csizmájára, azt mondja néki. Te Maris, fogadjunk, te rajtad piros bugyogó van. Hát, te azt ott honnan tudod? Már hogy tényleg? Mondta a Maris. Hát, csak tudom, már tudom, na. No, harmadiknak felkérte a Pirit, táncolnak, osztásment lenéz a csizmájára a legény. De az úgy megijedt hallják attól, amit a csizmája fején látott, hogy még a vizes áll levárta ilyettibe. Piroska, van te rajtad bugyi? Nincs én rajtam, válaszolta Piros. Nem szoktam én azt a hordani. Nyázadója! Könnyebbült meg a legény. Manasztat hittem hallott, hogy a csizmán fáj a repacéjjel. No, lássák, jobba, ha a jányon van a repedés, mint sem, hogy a csizmán, mert a jányra odavaló, de a csizmára sohase. S akkor most jön egy jó dorongol című mese. Ilyen dorongol, ezt a lotteriázóknak ajánlom. Imre, te voltál már lotteriában?
1: Valaha gyerekkorom.
0: Na, ezekes elmentek, nézzük meg. Ilyen dorongol. Éldegélt egy faluba egy idős, meg egy fiatalabb házas pár. Éppen egymás szomszédjai. Szegények voltak mind a hányok. Hát mit est tegyenek, mit est csináljanak már, hogy egy kis pénzmaghoz férjenek. Hát az idősebb házas pár elkezdett lottériázni. Azt nyertek es? De mindjárt az első héten ötös süp lett a lottérián. Azt úgy meggazdagultak, hogy még a jutoros pulickát is arantalvú ették ott a ma. Na, egyszer által megy hozzájuk a szomszédasszú. A Maris azt mondja néki. Jócsa néni, tessék már nékem elárulni, hogy a fészkás fenébe tudtak maguk ötösset csalni a lottérián elsőre. Mert nékünk is kell tenni egy kis para, mert mindjárt kis para, mert mindjárt kidűlik a házunk fölö, meg kilátszik a Jóskám seggeportja a harisnyából.

0: napon köröztül megismételtük, s az így mögkapott számokat mögtettük a lotérián. Hát leányom, ez a műnk sikerünknek a titka. No, a fiatalasszony alig várta már, hogy este legyen, s hogy az urával kipróbálhassák a szisztémát. Eltellőtt az 5 nap, kitöltötték a lotériát, de nem nyerték azok biza semmit se. Hát, és szaladt a szomszédba a Maris, s ásítta a bánatját. Hát, Júcsa néném, képzeljed csak, hogy mint jártuk. Az első napon alig vettem a kezembe az uram dorombját, s már is meg kellett tegyük az egyes számot. Így ment a nap, mint nap. Az 5. nap végre 1-től 5-ig mind az 5 szám mög lett játszva. De hallja, ilyen számokkal még senki, de senki nem nyert el iklálatot, de nem es fogom már szent. Tessék már valamilyen más ötletet adni, hát a nékünk is sikerül nyerni egy kis parat. Hát, kis leányom, nem es tudom, már mit is mondjak néked, de már csak ne haragudj meg, én megmondom az igazat te néked. Az ilyen doronggal baszni kell, s nem lotériázni. Manha reám hallgattuk. No, így esett, hogy para nélkül maradtak a fiatalok, de minden nap akkor átpróbálkoztak a számok megtalálásával, hogy csak úgy dönögött náluk a kisdikó. No, szép esa?
1: Hát ez, ne haragudj, ez egészen elképesztő mese volt.
0: Lesz még elképesztőbb?
1: Még ennél
0: még lesz kiállítás, meg menj a francba, meg ilyenek.
2: Szóval csúnya szavak is vannak.
0: Lesz az elég csúnya szó.
1: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a tematikus szex éjszaka, Jennik Szendemessel.
0: Borotvált volt a lány.
1: Nem neveti el magát a felolvasó. Hát nem neveti, hát ezek komoly dolgok, nem?
0: Hát de el szoktam nevetni magamat, főleg akkor, amikor először olvastam föl közönség előtt a Ligból lőtt leány meséből, ami Hargita Ildikó a Ligból lőtt leány című kötetéből, amit Kapolcson olvastam föl, mert az Irodalmi Jelennek a munkatársaival találkoztam. Ott jöttek szembe velem, és így jött szembe ez a pajzánmesés könyv. Hát akkor érdekes volt, amikor élőben ott a... De el sem olvastam először, csak belekukkantottam a könyvbe, és az így elég izgalmas volt, mondott, ez jó lesz, ez a számra, ez jó lesz olvasni, mert már ugye kezdtem ezeket a meséket így olvasgatni. Hát érdekes volt akkor, amikor először olvastam egy-két olyan szót magamba, ugye megláttam ezeket a szavakat, és ott röhögcseltem magam, kacagtam magam, mit fogok kimondani, de hát szerencsére a közönség is elég jól kacagott rajta, úgyhogy ez jó sikerült. Na és akkor hát itt akkor említeném is, hogy a Hargita Ildikónak a Ligból lőtt leány című kötetét megrendelhetik a hallgatók az Irodalmi Jelen folyóirat internetes könyvesboltjában, úgyhogy az ott keressék. A Karafa Gyuláért majd Karafa Gyulától neki a tarsójába lesznek azok a mesék, amiket itt fogok olvasgatni.
1: Hát az a kérdés, hogy az emberek olvasni akarják ezt, vagy azt akarják, hogy valaki mondja a fülükbe.
3: Igen, szerintem is azért tőled hallani sokkal jobb, mint olvasni.
0: Hát szívesen olvasok ilyen meséket, és ez jól is esik, úgyhogy...
1: Kéne lesz szerintem a Tilosnak a honlapján, tehát hogy össze lesz vágva.
3: Egyébként pont az jutott eszembe, hogy csinálhatnánk Tilos meséket felnőtteknek is.
1: Nagyon jó ötlet, szerintem ez. Ezt Szendét visszahívjuk.
0: Jó, hívjatok, jövök. Van a kiállítás című mese. Azt úgy szoktam fölvezetni fellépésemen, hogy a tévével kapcsolatosan Erdélyben nagytatáimnak is tévéjük lett egyszer csak, ugye Ceausescu idő után, mert Ceausescu idejében még fehér-fekete tévéket néztünk, és egész nap csak őt mutatták, nem voltunk rá kíváncsiak, akkor nem.
3: Én nem is értem miért.
0: Nem is érted. Na, és akkor egyszer nagyapámik kaptak tőlünk egy színes televíziót, és hát nagytatám volt, vagy 80 esztendős már így akkoriban, és képzeljétek el, hogy annyira örült annak a színes tévének, mert felfedezte, hogy éjszaka, 1 óra után lesznek, hát vannak erotikus filmek. És hát ők ugye, mielőtt tévét nem nagyon néztek, hát nem láttak ilyet így képbe, így szembe ilyet ilyen erősen. És emlékszem, amikor náluk aludtam sokszor, volt olyan, hogy hát nagy tata este 8-kor lefeküdt, mindenki a tyukokkal szépen lefeküdt, lefeküdtünk, alukáltunk, jókat horkolgattak, de nagy tata csörgetés nélkül az órát

0: kellett fölhúzni, nem is ott csörgőóráik, mert kint a kakas szokott, ugye ez egy természetes csörgőóráik volt. Hát éjszaka minden éjjel egy órakor magától felébredt, odaült a tévé elé, és bekapcsolta az egyes gombot. És egy jó darabig az egyes gombot volt a német adó. Amikor mi véletlenül áttettük a Duna TV-t az egyes adóra, a kettőst pedig a német adóra, olyan cirkusz csinált, hogy az állítsuk vissza, már romlott a tévé. És akkor beült a tévé elé, és mondta, Juliska! Gyere már, nézd meg ezek, mit csinálnak! Oda jött Juliska mellé, és nézték ketten. Én meg kuncogtam magamba a paplan alatt. Na és akkor itt van a Kiállítás című mese, a Karafa Gyulától, a Csúnya Mesék című könyvébe. Az így szól. Egyszer már nem az antivilágban, hanem mostanság volt egyszer egy falu, s abban lakott a Pista a feleségével. No, a Pista igencsak sokat voltál otthonról, valahon valamelyik városba csánta a pénzt, hogy legyen télére disznó, meg nyárára a klíma. Igaz az es, volt azoknak már mindenük, de ahon van, ottan sosem elég. Nem tudták ezt? Mennél többet szarik a kutya, annál többet akar enni. S fordítva is. Há, már csak így van ez. Épp a napokban vett a Pista egy új tévétes, mert a régi már kicsi volt néki, no hallják, én már akkora volt. Hogy bejét akarta a szoba felét? Meg valami plazma? Vagy mi fene volt benne? No, nem baja, csak legyen. Az a jó, ha van. Igen, na. De amikor nem volt otthon a Pista, a feleségéhez úgy jártak a kanok a karra jó kutra. Egy se volt visszaküdve az anyja valagába, mert már csak ilyen árköt se volt a menyecskének. Kurva kadás lett, no. Dugták, és azt állandóan akarra lopott hol, mint a piacon. Egymásnak adtak át. Azt kihon érte? Adjad neki! No, egyszer épp vigalom volt megint náluk, azt már épp bekerült a lompos a helyére, mikor csak hallják, hogy megjött a Pista. Há, már most már mit csináljon a jó asszony? Hát elgyugta azt az embert a tévé mögé, jó nagy volt a tévé, hát elfért mögötte. Azt ő meg kiment a konyhába, azt úgy tett, akárha csak mosogatna. Igaz, ki volt a sággá és a kombinétból, azt hát mióta mosogat egy falusi asszony csóré? Arra nem gondolt se ő, se a Pista, de már erre a Pista oda se szagult, mert nem az asszonsággá érdekelte aztat már régóta. Begyött a házba, az bévetette magát az új plazma tévé elé a fotelybe, az kinyitott egy teszkós dobozos sejt, bekapcsolta a tévét, hát hallják, éppen futball meccs ment abba. Nézi, nézi a Pista, egyszer csak a felesége kiszól nélkül a konyhából. Hogy némán, ember, hát nem elájtettem a tányérokot? Hát gyere már, azt segíts összekaparni. Azt ott gondolta, majd csak kimegy a Pista ő hozzá, azt addig a barátja kisírul a szobából. No, azt ott lássette, hogy a Pista kimenjen ő hozzá. Olyan Isten még nem született, ami ültet a tévé előtt talpra állította volna. No, még egyszer mondja néki az asszony, hogy most meg a poharakat tölte össze. Jöjjön már, azt nézze meg, már még a kezites megvágta. No, értette a barát a csiziót, fülelt a tévé meget, csend volt, hát azt ott hitte, már kiment a Pista, azt fogta maga, azt elballagott a tévé előtt kifele a házból. Hé, te gyere csak asszony, te azt tett nézed meg már ilyet életedbe se láttál. Kiállította a bíró egy játékost, azt éppen itt ment el előttem aklétába, gatyába, majóba. Ha látod éppen, milyen Isten király tévét vettem én magunknak, he? Hálássák, ilyen bolondát tészen a tévé, azért inkább aztat javaslom maguknak. Ne aztat nézegessék, a feleségük biztosan más szeretne. Este is, még reggel is, elhiggyék a, azt azzal törődjenek.
1: Feleseggét legalább.
0: Na, és innen jön egy ilyen kombinálva című mese. Volt egy paraszt, bement az egyszer a városba, már hallotta, hogy van már rádió, meg tévé, és a világba gondolta. Elveri azt a kis pénzt, mit a kukokból, meg a malacokból, meg a tejből összeszedett. No, bément egy boltba, hát ott aztán volt minden, mi csak kellett az embernek, meg az is sok minden, mondja az eladónak. Rádiót szeretné. Van rádiónk, bácsika, de csak kombinálva magnóval. Nem tudta az öreg, mi az a magnó, meg nem is kellett néki, hát folytatta. Hát akkor egy tévét adjon nékem. Tévénk is van, bácsika, de csak kombinálva videóval. No, arról se hallott még az öreg, meg a fene se akart videót venni, ha esmény csak kérdett. Akkor mosógépük van-e? Van. Hát hogy ne lenne, bácsikám, de csak kombinálva szárítógéppel. Az se kellett az öregnek. Hát fogta magát, az elkezdett kifele ballogni. Gondolta, máson majd csak lesznek néki való egyszerű dolgok. Az eladó csak akkor nézte meg jobban az öreget, azt látta a lájbiarul, hogy hát csak egy igazi parasztember lehet. Hú, gondolta, jó kis tanyasi tojást kéne venni tőle, ha már ilyen jól összeismerkedtünk. Papa, kiáltott az öreg után, az tojása van-e kennek? Van, szól vissza az öreg. Hát már hogy ne lenne, édesfiam, de csak kombinálva a faszommal. Így volt, nem így volt, a TVS benne volt. Hát ne panaszkodjanak, mert mámamán csak akkor kell mindenkinek, miben TV vagyok. Na és akkor ez egy jó savanyú cukorkás mesét, pedig jó lesne egy kicsi cukorka, nekem
1: is. Egy kicsit zenéljünk.
0: Na jó, egy kicsit zenéljünk, addig iszok egy kicsit, mert hogy locsolatlan gégén egy okos szó nem jön ki.
1: Ezt megkérdezünk.
0: Ígyunk.
2: Ez itt a Tilos Rádió is benne, a tematikus szex éjszaka, csak egy éjszakás kalandról van szó, nem sokára. Visszajövünk, addig is a népzenei műsor zenél itt nektek. Ha hagyjuk.

0: Szép jó estét kívánunk, ez itt a Tilos Rádió, benne az egy éjszakás kaland, a tematikus szex éjszaka, és Csernik Szende mesélt eddig, és fog még nekünk három mesét mondani. Aki Szendéről többet akar hallani, látni, tudni, az a labitaszínház.net weboldalon megtalálja őt, vagy a Facebookon is megtalálja őt. És azt tudom ígérni, hogy itt a meséket, amiket mondott, azokat majd szépen felrakjuk a Tilos weboldalára, sőt, az jutott eszünkbe itt a menet közben, hogy minden évben kiadunk egy-egy CD-DVD-t gyerekeknek, gyerekmesékkel. Fogunk csinálni egy felnőtt mesék sorozatot is, hogy a gyerekmesékkel már telelevő szülők is tudjanak mire elaludni egymás karjaiban. Szia, Szende!
1: Na hát akkor a savanyú cukurkát is, amit igen szerettünk gyermekkorunkban. Azt is ide szépen belebugyolálta a Karafa Gyula, Menj a francba című meséjébe. Ne keresd honba, éldegélt Jancsi meg Juliska. Szomszédok voltak egymásnak, hát nem volt nékik nehéz a szénapadláson megtanálni egymást éjszakánként. Na, egyszer Juliskát messze szólította az élet, be kellett menjen a városba valami ügyet intézni. Úgy estett, felöltözködött, felszedelőzködött, oszta Jancsi kivitte a bricskáján a vasútállomásra, oszt felestette a gőzösre. Épp jókor, mert már indult es. No, Juliska beült egy kupéba, épp egy szépségesen szép illatoson illatos nagysága mellé. Nézdegélte a nagyságát. Hát nem bírta megállni, oszt rá kérdezett. Olyan szép a bundája a nagyságának. Tessen mondani, mennyi volt? Tudod, leányom, én eztet a bundát egy gavallér úriembertől kaptam, ki egy forró éjszakáért adta nékem. No, elgondolkodott a Julis, de azért csak nézte tovább a nagyságát. Hát, ahogy nézi, megakadt a szeme a nyakláncán. Jaj, de szép a nyaklánca a nagyságának, hát ez honnan van? Ó, csak egy kis csecsebecsá, nem komoly. Aztet egy másik gavallérunktól kaptam, ugyancsak egy forró éjszaka emlékére. No, ásment csak elgondolkodott a Julis, de olyannyira, hogy már bántes voltak a városban. Elintézte az ügyit, oszt irány haza. Odahaza már várta a Jancsi a bricskával a vasútállomáson. No, baktatnak hazafele, oszt ahogy mennek, hát megszólal a Jancsi. Te Julis, átmenek én hezzád az éjszaka a szénapallásra. Oszt úgy teszünk majd, mint a kokas meg a tyúk. Viszek egy kis savanyú cukrot esnéked, ahogy szoktam volt. Jó lesz-e te? No, visszagondolt a Julis a nagyságára, a bundára, a nyakláncra, a gavallérokra, oszt csak kiszaladt a száján. Elmész te, Jancsi, a savanyú cukroddal az anyád picsájába. No, így esett, hogy a Jancsi kiesett a jóból. Maguk se engedjék a kedvesüket a városba, már hogy bűnös dolgok történnek útközben, aztán még rosszat tanul, hallják? Na, akkor most jön a Vadonterem című mese.
2: Jó példa ragadós.
1: Ez a Vadonterem, ez az egyik legkedvencebb Karafa Gyulától nekem. Vadonterem. Volt egy falu valahun, ne keresd te közel, élt ottan egy ember, de az olyan ivós volt, álló napokot csak mozgatta a gigáját, nyeldekelte a bort, a sört, a páinkat, mikor mire volt pénze? Ha nem volt akkor es hitelbe, hogy majd lesz. No, egyszer ez az ember úgy teleitta magát, hogy valahogyan a falu határába került az ágya helyett, osztottan béfeküdt egy bokor aljába. Béforgatta magát a levelek közé, de már a Jancsikája csak kilógott a nadrágjából, már hogy elfeledte bégombolni a sriccit húgyozás után. No, ahogy aludt, biztosan valami jófajta pináról álmodhatott, már hogy egyszer csak a Jancsikája Jánossal lett, oszt csak úgy meredezett kifele a levelek közül. Arra járt éppen két vénasszony, hazafele tartottak a litániáról. Oszt ahogy mentek, egyszer csak észrevették azt a meredező faszt a bokor alján. Nézik, mi lehet-e? De valóságos fasz volt, nem csak látomás. Megpickálta az egyik a botjával, azt mondja nagy bánatosan a másiknak. Látod, látod, Márikám, ez a valami 20 évesen írtózatosan izgatott, 30 évesen majdnem megőrültem érte, 40 évesen könyörögtem a férfiaknak érte, 50 évesen a lelkemet odaadtam volna érte, 60 évesen imádkoztam érte, most meg itt vagyok, 70 évesen, vadonterem, azt nem tudok lehajolni érte. Na, hogy így volt, nem így volt, nem lehessen azt tudni. De ha maguk erdőn járnak, lenaszedjék a kutyafasz a gombát, mert nem jó a semmire, csak a legyek szállják. Te csak nem sírsz a kacamástól. Na, akkor most egy levezető, szép levezető, Balzánét mesét a Hargita Ildikó írásában. A leányról, aki hajában viselte a holdat. Ezt a mesét még a dédapámtól hallottam, akinek a dédapja mesélte, s meg lehet, neki is az övé. Vagy ki tudja? Annyi biztos, hogy szóról szóra így történt, ahogy mesélem. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy asszony, meg egy ember, de gyermekük nem volt, még csak akkorka sem, mint egy macska. Könyörögtek is eleget Szűz Máriácskának, hogy adna bár nekik egy akár mekkorkát, vagy csupán egy leánkát, mindegy már, csak ne maradjanak magukra öregségükre. Végül az asszony az összes vagyonukat odaígérte, ha teljesülne a kívánságuk. Addig kunyerált, addig könyörgött, hogy Mária igen megszánta, s teljesítette a kérését. Meg is született a gyermek, ha nem bizony valóban leánka lett. Mégis igen megörültek néki. No, nőtt, növekedett, erős szép gyermek vált belőle, sok örömöt, mulatságot adott öreg szüleinek, de bizony az ígéret, csak ígéret. Amint nőtt a leánka, úgy fogyatkozott a szülők vagyonkája. Mire eladós úrba ért, nem maradt a háznál egy lyukas részgaras se. Így volt, amit mondom. De az a leány olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de ő rá nem. S nem volt egyebe a kinőtt kis ruhájánál, s a kitaposott papucsánál. Az öreg szülék szomorkodtak is eleget, hogy mi lesz az ő leányocskájukkal, ha megtalálnak halni. Addig-addig, hogy a bénasszony egy hajnalon elővette a horgoló tűjét, kiült a ház elé a kis padra, s elkezdte horgolni a felkelő nap első sugarait. Horgolta, horgolta, míg csak a nap le nem bukott az erdő mögé. Akkor aztán meghajtotta magát, s megköszönte szépen a napnak a ruhácskát, majd ráadta a leányára. A leány csak pördült benne egyet, s ím lehullott két csillag az égről a lába elé, az lett a cipője. Na, ezt már az apja sem észtetétlenül. Fogta a lajtórját, neki támasztotta az eperfának, felhallgott a tetejébe, nyújtózkodott kicsit, s a görbe botjával lelkasztotta a holdat az égről, s beletűzte egyenest a leánya hajába. Így volt, amint mondom. El is indult a leány bőlegényt keresni. De bizony minden férfi őt akarta. Még az is a nyomába szegődött, akinek feleséges gyermekei voltak. A leány nem győzte kikosarozni a kérőket. Egy éjjel aztán, amikor sikerült megszöknie előlük, s lepihent egy fa alatt, arra jött a festő. Nem bírta a szemét a leányról levenni, hát kérelni kezdte, engedné meg, hogy lefesse. A leány beleegyezett, hogy nem kell mennie sehová, mert már lépni se bírt a fáradtságtól. A festő hát lehántotta a fakérgét, bemártotta ecsetjét a leány ruhájának aranyába, s dolgozni kezdett a fára. Mire elkészült, nem maradt a leányon akkorka ruha sem, mint egy könycsepp. Áltott, hajában a holddal, s nézett szomorúan. A festő akkor átölelte, végig simított a haján. A hold elszabadult, felsiklott az égre. A leány megcsókolta a festőt, és beleolvadt lassan halványuló holdsugárba. Így volt. S ezért jár annyit a festő éjjel az utcán, mezőkön, mert holdfényben, füstben, a bor illatában mindenütt keresi azt a leányt.
3: Szép
4: volt. Elmesélnék egy profánabb anekdótát, ezt Temesi Ferencnél olvastam, hogy a tanyasi gyereket bejár időnként a vagy a pap látogat ki a tanyára a tanyasi iskolába, és kérdezi a tanyasi gyereket, hogy na is, fiam, hogy köszöntitek ti vasárnap reggel az Úr megszentelt napját? Te például, fiam, hogy köszöntök? Hát én, tisztelendő atyám, kimegyek a ganéra is, egy jó nagyot szarok. Hát a papnak nem tetszett ez a válasz, mert ő a reggeli imádságra akar célozgatni, azt akarta kihúzni a gyerekből. Hát másképpen tette fel a kérdést. Hát mit mond édesanyád először édesapádnak, mikor vasárnap reggel fölkel? Hát azt mondja édesanyám, hogy drága uram, előbb megbaszékend, vagy készítsem a reggelit. És még egy örkői cigány nóta tartozik ide, amit mivel nem találtam meg a felvételt, most adatközlöm.

0: Hadd szúrjak a közepébe, hadd szúrjak a közepébe, Devlar. Tedd a lábad B betűbe, C betűbe, de cigányné. Hadd szúrjak a közepébe, hadd szúrjak a közepébe, Devlar. És még a zenékről, amik még várnak ránk, Fedor Sándor Dimó, Szatmár megyei kispaládi adatközlő volt, Martin György gyűjtött tőle az 50-es, 60-as évek során nagyon sok szép anyagot, abból lesz egy kis dalocska még, és utána egy kuriózum, egy egészen különleges felvétel, nem a minősége miatt különleges. Egy társaság egy szilveszter éjszakán találkozott a társaság egyik tagjának versével, ami egy titkos újságban jelent meg, a Mi Újság című újságban. Ez pedig a Fehérházi Clinton balladája volt, ami az ismert Clinton Monica Lewinsky történetet a népballadák verete stílusában adta elő. És a társaság, akik között népzenészek is voltak, neki buzdulván azonnal megalkotott ott egy teljes zenekíséretes balladát. Ennek a felvételét hallhatjuk még a népzenei blokk záró eseményeként. És magam is megköszönöm Csernik Szendének, aki Csernik Pál Szende, a mesemondást.
1: Nagyon szívesen.
2: Hát mi megköszönjük a népzenei műsornak a részvételt és a nagyon jó tartalmat.
0: Tehát ez megy először, az másodszor.
3: Értettem.
1: Ezt még úgy szoktunk, hogy használják egészséggel ezt a séget. Egészségetekre legyen a mese.
2: Hát ez arra lesz nekünk mindenképpen.
3: Ez a Tilos Rádió tematikus szex éjszakája, és jön benne még két dolog a népzenei műsor keretében. Hallgassátok sok szeretettel.
4: Részek vagyunk, borús vagyunk, az uramnak igen kedves vagyunk, felhagytam a szoknyám szélét, úgy alak az utcám végén. Felhagytam a szoknyám szélét, és úgy alak az utcám végén. Arirananánálálom, lalumolom, holumolamalálom, lalumolom, lalumolamalálom, felhajtom a szoknyám szélét, úgy gyalog az utcán.

0: Részeg vagyunk, borros vagyunk, az uramnak igen kedves vagyunk, felhajtom a szoknyám széli, úgy alak az utcán végig. Ahájáj, na na na na na na na na na na na.
1: Andi el!

0: Dorica,
1: óriási voltunk!
2: Mindenki mondja be a nevét szépen.
3: Köszönöm.
4: Na gyerünk! Szépen sorba a mikrofonod és...
5: Halmos Attila. Heged. Prímás.
2: A bandában.
3: Nem volt, annak most találjuk ki.
6: Tátogtam én, kutyuli. 53 éjes.
0: Előbb a zenekar.
2: Valaki letagadja magát.
7: Sós Csaba, Békás Megyerről.
5: Maci, 13 éves.
7: Pityu a hegyről beveri egyből.
8: Stunyovszki Szilvia.
6: Hozzátenném a nyolc kerből.
9: Tutultam én, a kis Mimi.
10: Halloween, ma nem.
2: Megyünk oda végre?

Szép jó estét kívánunk, ez itt a Tilos Rádió, és benne a tematikus szex éjszaka, az egy éjszakás kaland. Idáig tartottak a beszélgetős műsorok. Hát olyan fél kettővel elég jól bírtuk. Innentől viszont átveszik a zenét, átveszik az irányítást a DJ-k. Négy mix.

0: inspirációt. Várjál.
1: Hétfőn nem fogok táncolni, megígérem. Viszont nagyon jó zenekaraink lesznek, a Budafolk Band és a Tűzlángja együtt jön, úgyhogy gyertek bulizni akár a csetre, akár a stúdióba.
0: A Népzenei műsorban, és annyi inspirációt kaptunk egyébként az este folyamán, hogy szerintem ezeket még mind föl fogjuk dolgozni, ahogy haladnak a műsorok, hogy legyen szó 8-tól 9-ig is azokról a dolgokról, amiket itt...
1: Az a baj, hogy sajnos, hogy mi van most az OLTT helyett? Szóval amiatt nem lehet, csak este 10 után mondhatjuk ki ezeket az ominózus szavakat, amiket ma itt
2: Miért erről szól a műsor, mi mondjuk, csak Balázs be van tárazva egy csomó síppal, amiatt vagy eltaláljuk, vagy nem, de erről beszélgetünk. Elvileg ott kockáztatjuk ezt a dolgot.
0: Kockáztatjuk, de azt gondoljuk, hogy jó. Jó ügy érdekében kockáztatjuk, és nem öncélúan.
1: Mindenféleképpen, hát nem tudom, hogy az adásban vagy adáson kívül beszélgettünk-e, hogy azért elég síralmas a szex kultúrája.
2: Hát ez is nem mindegy, hogy a Pina hogy hangzik el, mi a kontextus.
1: Igen, milyen kontextus van, pontosan.
2: És 8-tól 9-ig is lehet erről beszélni, csak hát így okosan, vagy nem tudom.
0: Beszélünk okosan, beszélünk szépen, beszélünk csúnyán.
1: És beszélünk néha hülyeségeket.
2: Igen, úgyhogy... De tök jó, és most zenéljünk. Most beszéltünk,
0: így
2: és
0: van.
2: Most folytassuk a zenélést.
0: Így van. Legyetek egymásaik ezeket a paplan alá. Szevasztok.
2: Szevasztok. Jó éjszakát.

Elfelejtettem mondani, ez DJ Lingam mixe, utána két DJ Sanyi mix lesz, és utána öcsém uram DJ Bodó fog nektek zenélni. Itt a szombat hajnalban, tehát még egyszer DJ Lingamnak van egy kifejezetten erre az alkalomra készített mixe. Ez forog most, aztán Sanyi és Voreknek két alkalomra született összeállítása, és végül öcsém uram DJ Bodó fog nektek muzsikálni. Ez a vége a tematikus szex éjszakának. Jó éjszakát, szevasztok!

0: társa.
1: Yes.
0: De bízom benne, hogy minden állat tudatosítja magában, mekkora áldozatot hozott Napóleon eltárs, amikor ezt a külön munkát magára vállalta. Hát nehogy azt képzeljétek eltársak, hogy a vezetés élvezet. Ellenkezőleg, nehéz és súlyos felelősség. Senki sem vallja olyan szilárdan, mint Napóleon eltárs, minden állat egyenlő. Akkor lenne igazán boldog, ha ügyeitekben rátok bízhatná a döntéseket. Néha azonban esetleg helytelenül döntenétek, elvtársa. És akkor mi lenne velünk? Hát mi lett volna, ha úgy határoztok, hogy hógolyót követitek? Azzal a tébolyút szélmalvával. Hógolyót, akiről ma már tudjuk, hogy közönséges gonosz tevő.
2: Auch der Grünling hat sich der menschlichen Zivilisation weithin an...
0: Bátran harcolt a tehén is tálló csatájában.
2: Jegyezte
0: meg volna. A bátorság nem elég, a hűség és engedelmesség fontosabb. Ami pedig a tehénistálló csatáját illeti, azt hiszem, eljön majd az idő, amikor rájövünk, hogy hógolyónak az apa játszott szerepe erősen el van túlozva. Fegyelem, elvtársak, most fegyelem, ez most a jelszavú. Egyetlen hibás lépés, és ránk tör az ellenség. Mert azt ugye nem akarjátok, elvtársak, hogy Jones visszajöjjön?
1: Erre az évre megint nem volt mit válaszolni. Az állatok kétségkívül nem akarták, hogy Jones visszajöjjön. Ha pedig a vasárnap reggeli viták visszahozhatják, akkor abba kell hagyni a vitát. Pandi általános véleménynek adott hangot, amikor kijelentette.
3: Ha Napóleon elvtárs mondja, akkor így igaz.
1: Attól fogva személyes jelmondatához, a
3: majd még keményebben dolgozomhoz hozzákapcsolt még egy sark igazságot, Napóleonnak mindig igaza van.
1: Közben megenyhült az idő, és elkezdődött a tavaszi szántás. A fészert, amelyben hógolyó a szélmalom terveit rajzolta, lezárták, és mindenki úgy gondolta, hogy a terveket letörölték a padlóra. Az állatok minden vasárnap délelőtt 10 órakor összegyűltek a nagypajtában, a következő hétre szóló parancsok kihirdetésére. Az öreg őr nagy koponyáját, amelyről már lefoszlott a hús, kihantolták a gyümölcsösben, és a zászlóró tövében a puska mellé egy fatönkre állították. A zászlófelvonás után az állatoknak tiszteletteljesen kellett elvonulniuk a koponya előtt, mielőtt beléptek a pajtába. Mostanában már nem ültek mindnyájan együtt, mint az előtt. Napóleon Süvivel és egy Minimus nevű másik disznóval, aki figyelemre méltó tehetséggel szerzett dalokat és verseket, a dobogón ült, elől a 9 kutya félkörében, a többi disznó pedig mögöttük foglalt helyet. A többiek velük szemközt ültek a pajtában a földön. Napóleon a heti parancsokat nyers, katonai modorban olvasta fel. Elénekelték az angolon állataid, de csak egyetlen egyszer, aztán szétoszlottak. A hógolyó elűzetését követő harmadik vasárnapon az állatok kissé meglepetten hallgatták Napóleon bejelentését, hogy a szélmalmot mégiscsak megépíti. Nem indokolta meg, miért változtatta meg véleményét, csak figyelmeztette az állatokat, hogy az a rendkívüli feladat nagyon kemény munkát jelent, és talán még a fejadagok csökkentése is szükségessé válik. A tervek azonban már a legapróbb részletekig elkészültek. 3 hétig dolgozott rajtuk a disznóból alakult szakbizottság. A szélmalom építése különféle más fejlesztésekkel együtt előre láthatólag 2 évet fog igénybe venni. Aznap este Süvi bizalmasan elmagyarázta a többi állatnak, hogy Napóleon valójában sohasem ellenezte a szélmalmat. Épp ellenkezőleg, kezdettől fogva pártolta az ügyet. És hógolyó azt a tervet, amelyet a keltető padlójára rajzolt, Napóleon papírjai közül lopta el. A szélmalom igazából Napóleon alkotása. Akkor hát, kérdezte valaki, miért emelt szót olyan hevesen ellene? Erre Süvi ravasz képet vágott.
4: Ez?
1: Felelte.
4: Napóleon elvtárs partéja. látszólag ellemezte a szélmalmot, hogy ezzel az egyszerű hadicsellel megszabaduljon a jellemtelen hógolyótól és kártevő befolyásától. Most, hogy hógolyó eltakarodott az útból, a tervet már meg lehet valósítani, anélkül, hogy ő beleüthetné az orrát. Ezt nevezik taktikának, elvtársak, mondta Sübi. Taktika, elvtársak, taktika! Ismételgette ugrándozva, miközben vidáman nevetett, és tekergette a farkát. Az állatok nem voltak bizonyosak benne, mit is jelent ez a szó. De Süvi olyan meggyőzően beszélt, és a történetesen mellette lebzsegő három kutya olyan fenyegetően morgott, hogy minden további kérdezősködés nélkül elfogadták a magyarázatot.

0: Az állatok ebben az évben úgy dolgoztak, mint a rabszolgák. De a munkájuk boldoggá tette őket. Nem sajnáltak semmiféle erőfeszítést vagy áldozatot, mert tudták, hogy mindaz, amit tesznek, a jólétüket, és azoknak a fajtársaiknak a jólétét fogja szolgálni, akik majd utánuk jönnek, nem pedig a rest és tolvaj embereké. Tavasszal és nyáron 60 óra volt a heti munkaidő. Aztán augusztusban Napóleon bejelentette, hogy ezentúl vasárnap délutánonként is dolgozni kell. Ez a munka szigorúan önkéntes volt, de aki kihúzta magát belőle, annak felére csökkentették a fejadagját. Ennek ellenére szükségesnek bizonyult némely munkák elhagyása. A termés valamivel gyöngébb lett, mint az előző évi. Két tábla pedig, amelyet nyár elején kellett volna beültetni répával, parlagon maradt, mert nem fejezték be idejében a szántást. Előre látható volt, hogy a következő tél nehezebb lesz. A szélmalom építése váratlan nehézségekkel járt. A gazdaságban volt egy jó mészkőbánya, és homokot meg cementet is bőségesen találtak, így minden anyag kéznél volt az építkezéshez. De az állatok eleinte nem tudták megoldani azt a problémát, hogy hogyan törjék a követ megfelelő nagyságúra. Ezt látszólag csak csákányokkal és feszítővasakkal lehetett volna elvégezni. Ezeket pedig az állatok nem tudták használni, mert nem tudtak a hátsó lábukra állni. Csak hetekig tartó, hiába való erőfeszítés után jutott eszébe valakinek egy ötlet, nevezetesen a nehézségi erő felhasználása. A bánya mélyén hatalmas sziklák hevertek. Túl nagyok voltak, így nem lehetett őket használni. Az állatok köteleket kötöztek köréjük, aztán valahányan csak voltak, tehenek, lovak, birkák, minden állat, amelyik csak meg tudta fogni a kötelet, néha kritikus pillanatokban még a disznók is, nekiveselkedtek, és együttes erővel, kétségbeejtő lassúsággal felvonszolták a köveket a lejtőn a bánya pereméig. Onnan aztán lelökték őket a mélybe, ahol darabokra törtek. Az összetört kövek elszállítása már aránylag egyszerű volt. A lovak kocsival húzták, a birkák darabonként cipelték, még Malvin és Benjamin is befogták magukat egy úcska kis kétkerekű kordéba, hogy kivegyék részüket a munkából. Nyár végére már elegendő követ halmoztak fel ahhoz, hogy a disznók felügyelete alatt elkezdhessék az építkezést. Mindez azonban lassú és fáradtságos munka volt. Gyakran egész napokon a végkimerülésig erőlködtek, hogy egyetlen sziklát felvonszoljanak a bánya tetejére, néha pedig nem tört össze, amikor lelökték a bánya pereméről. Bondi nélkül nem mentek volna semmire. Az ő ereje szinte felért az összes többi állat együttes erejével. Ha a szikla elkezdett visszafelé csúszni, és az állatok kétségbe esetten felbődültek, mert őket is magával vonszolt a lejtőn, mindig Bondi volt az, aki nekirugaszkodott a kötélnek, és megállította a sziklát. Mindenkit csodálattal töltött el, mikor látták, hogyan küszködik lihegve fölfelé a lejtőn, hüvelyekről hüvelyekre, patái hegyével kapaszkodva a földbe, miközben hatalmas szügyét elönti az izzadság. Rózsi néha figyelmeztette, hogy vigyázzon, túl ne erőltesse magát, de Bondi rá se hederített. Két jelszavát, majd még keményebben dolgozom, és Napóleonnak mindig igaza van, megfelelő válasznak érezte minden problémára. Megbeszélte a kakassal, hogy ezután reggelenként fél óra helyett 3/4 órával korábban kelti. Szabad perceiben pedig, mostanában már nem sok szabad perce akadt, elment egyedül a bányába, összegyűjtött egy rakomány összetört követ, és minden segítség nélkül elvonszolta a szélmalom kijelölt helyére. Az állatoknak ezen a nyáron nem ment rosszul a soruk, annak ellenére, hogy igen kemény munkát végeztek. Ha nem ettek is többet, mint Jones idejében, legalább kevesebbet sem. Az övék volt minden élelem, nem kellett eltartaniuk még öt pazarló embert is, és ez egy sor kudarcot kiegyensúlyozott. Azon kívül az állatok munkamódszere sok tekintetben hatékonyabb volt, és sok munkát megtakarított. Volt munka például a gyomlálás, melyet olyan tökéletesen végeztek, hogy arra az emberek soha nem lettek volna képesek. Aztán, mivel az állatok most már nem loptak, nem kellett a legelőt a szántóföldtől elkeríteni, és elmaradt a sövények és kapuk fenntartásának fáradtságos munkája. Ám, ahogy telt múlt a nyár, egyre érezhetőbbé vált bizonyos dolgoknak a hiány. Szükség lett volna parafinolajra, szögekre, spárgára, kutya kétszersültre, vasra, lovak patkóihoz, és ezek közül semmit sem lehetett a gazdaságban előállítani. Később vetőmagra és műtrágyára is szükség lett, valamint különféle szerszámokra, végül pedig gépi felszerelésre a szélmalomhoz. Elképzelni sem tudta senki, honnan szerzik majd be ezeket a dolgokat. Egyik vasárnap reggel, mikor az állatok összegyűltek a parancshirdetésre, Napóleon bejelentette, elhatározta, hogy új politikát vezet be. Mostantól kezdve az állatfarm kereskedni fog a szomszédos gazdaságokkal, persze nem haszonlesésből, hanem egyszerűen csak azért, hogy megszerezhessen bizonyos anyagokat, amelyekre égető szüksége van. A szélmalom szükségletei minden másnál fontosabbak, mondta. Ezért intézkedéseket tett folyamatba egy hatalmas rakomány széna és a folyó évi búzatermés egy részének eladására, később pedig, ha több pénzre lesz szükség, azt tojás eladásból kell fedezni Willingdonban, ahol a tojásnak állandó piaca van. A tyúkoknak örömmel kell vállalniuk ezt az áldozatot, mint saját külön hozzájárulásukat a szélmalom építéséhez, szögezte le Napóleon. Az állatokat ismét homályos rossz érzés fogta el, hiszen a legkorábbi határozatok között, amelyeket a Jones előzetése utáni első diadalmas nagygyűlésen hoztak, az is szerepelt, hogy soha semmiben nem fognak az emberekkel közösködni, soha sem fognak kereskedni, soha sem fognak pénzhez nyúlni. Minden állat emlékezett rá, hogy ilyen határozatokat hoztak, vagy legalábbis úgy képzelte, hogy emlékszik rá. Azok a fiatal disznók, akik tiltakoztak, amikor Napóleon eltörölte a nagygyűléseket, félénken most is szót emeltek, de rögtön elhallgattatta őket a kutyák félelmetes morgása. Aztán a birkák mind rendesen mégetni kezdtek, hogy négy láb jó, két láb rossz, négy láb jó, két láb rossz. És ezzel a kínos helyzet elsimult. Végül Napóleon felemelte a csülkét, csendre intett és bejelentette, hogy ő már megtette az összes szükséges intézkedést. Az állatok közül senkinek sem kell érintkezésbe lépni az emberekkel, mert ez nyilvánvalóan nem lenne kívánatos. Az egész terhet ő maga szándékozik a vállára venni. Egy Willingdonban élő ügyvéd, bizonyos Mr. Nyaffi elvállalta a közvetítést az állatfarm és a külvilág között, és minden hétfőn felkeresi majd a gazdaságot, hogy átvegye utasításaikat. Napóleon, mint rendesen, most is azzal a felkiáltással fejezte be beszédét, hogy éljen az állatfarm! És ezzel elbocsátotta az állatokat. Később Süvi körbejárt a gazdaságban, megnyugtatta az állatokat, és eloszlatta kételyeiket. Biztosította őket, hogy sohasem hoztak határozatot a kereskedelem vagy a pénzhasználat ellen. Ilyesmi még csak fel sem vetődött. Ez tiszta képzelődés. És valószínűleg azok közé a hazugságok közé tartozik, amelyeket hógolyó terjesztett. Amikor néhány állatnak még ekkor is halovány kételyei támadtak, Süvi ravaszul megkérdezte tőle. Biztosak vagytok benne, elvtársak? Hogy nem csak álmodtátok az ilyesmit? Van valami feljegyzésetek egy ilyen határozatról? Le van ez írva valahol? Mivel pedig kétségkívül sehol sem volt ilyesmi leírva, az állatok beletörődtek a tévbe. Mr. Nyaffi a megegyezés szerint minden hétfőn felkereste a falat. Ravasz tekintetű, pofaszakállas emberke volt a féle tyúkprókától, akinek azonban elég éles volt az esze, és mindenki másnál hamarabb rájött, hogy az állatfarmnak közvetítőre lesz szüksége, és ennek a jutalékait érdemes lesz megszerezni. Az állatok többé-kevésbé rettegve figyelték a jövésmenését, és tőlük telhetőleg kerülték. Ennek ellenére büszkeséggel töltötte el, és némileg megbékítette őket az új rendel Napóleon látványa, aki négy lábon állva osztogatta utasításait a két lábon álló nyaffinak. Az emberi fajhoz való viszonyuk most már nem volt egészen olyan, mint azelőtt. Az emberek nem gyűlölték kevésbé az állatfarmot most, amikor felvirágzott. Sőt, jobban gyűlölték, mint valaha. Minden ember szentül hitte, hogy a gazdaság előbb vagy utóbb csődbe megy, de a szélmalom aztán mindenképpen kutatott. kocsmákban összegyűlve rajzokkal bizonygatták egymásnak, hogy a szélmalomnak óhatatlanul össze kell omlania, de még ha állva marad is, soha nem fog működni. És mégis. Önkéntelenül bizonyos mértékig tisztelni kezdték azt a hatékonyságot, amelyen az állatok az ügyeiket intézték. Ennek egyik jeleként kezdték nevén nevezni az állatfarmot. És már nem tettek úgy, mintha még mindig majornak hívna. Jones sem pártolták többé, aki fel is adta a reményt, hogy visszaszerezheti a tanyáját, és elköltözött a megye másik végébe. Az állatfarm és a külvilág közt még mindig Nyaffi jelentette az egyetlen kapcsolatot. Ám azt rebesgették, hogy Napóleon hamarosan határozott üzleti megállapodást köt a róka erdei Mr. Pilkingtonnal, vagy a kuporlaki Mr. Frederickkel, de mint megjegyezték, sohasem egyszerre mind a kettővel. Ez időtájt történt, hogy a disznók váratlanul beköltöztek a tanyaházba, és ott ütötték fel szállásukat. Az állatoknak megint csak úgy rémlett, mintha valamikor ez ellen is határozatot hoztak volna. De Süvi megint csak meg tudta győzni őket róla, hogy erről szó sincs. Elengedhetetlenül szükséges, jelentette ki, hogy a disznók, a gazdaság agymunkásai nyugodt helyen dolgozhassanak. Jobban is illik a vezér méltóságához, hogy házban lakjon, nem pedig holmi disznóban. Ennek ellenére egyes állatokat mégis megzavart, amikor azt hallották, hogy a disznók nem csak hogy a konyhában esznek, és a tiszta szobát használják nappalinak, hanem ágyban alszanak. Bandi, mint rendesen, elsiklott a dolog felett egy Napóleonnak mindig igaza van felkiáltással, de Rózsi, aki úgy vélte, határozottan emlékszik rá, hogy törvényt hoztak az ágyak ellen, kiment a pajta végébe, és megpróbálta kibetűzni az oda felírt 7 parancsolatot. Mivel rájött, hogy csak az egyes betűket tudja elolvasni, odahívta Malvint. Malvin, kérte, olvasd fel nekem a 4. parancsolatot. Nem úgy szól, hogy sohasem szabad ágyban aludni. Malvin nagy nehezen kibetűzte.
1: Azt mondja, hogy állat-e? Nem alszik ágyban, lepedőn,
0: jelentette ki végül. Furcsa mód, Rózsi nem emlékezett rá, hogy a 4. parancsolatban szó esett volna lepedőről. De mivel így állt a falon, így kellett lennie. Süvi pedig, aki történetesen éppen akkor járt arra 2-3 kutya kíséretében, mindjárt megfelelő perspektívába tudta állítani az egész ügyet.
2: Hát, már hallottátok, elvtársak, szólt, hogy mi disznók most már ágyban alszunk a tanyaházban. És miért ne? Csak nem képzelitek azt, hogy valaha is törvényt hoztunk az ágyak ellen? Az ágy egyszerűen csak azt a helyet jelenti, ahol aludni lehet. Ha jól megnézzük, egy halom szalma az istállóban szintén ágy. A törvény a lepedő ellen hoztuk, ami emberi találmány.
3: Le is vettük a lepedőket a tanyán az ágyakról, és pokrócok közt alszunk, és milyen kényelmesek azok az ágyak.
2: De szükségünk is van a kényelemre, azt mondhatom nektek, elvtársak, hiszen mostanában annyi agymunkát kell végeznünk. Ugye nem akartok megfosztani bennünk, elvtársak, a pihenésünk. Ugye nem akarjátok, hogy a fáradtság miatt ne tudjuk ellátni kötelességünket? Ugye nem akarjátok, hogy Jones visszajöjjön?
0: Az állatok tüstént megnyugtatták, és többé senki sem tette szóvá, hogy a disznók a tanya ágyaiban alszanak. És mikor néhány nap múlva bejelentették, hogy mostantól fogva a disznók 1 órával később kelnek, mint a többi állat, ezzel sem tűnkozott senki. Mire eljött az ősz, az állatok kifáradtak, de boldogok voltak. Nehéz évük volt. És mivel a széna meg a gabona egy részét eladták, élelemnek sem voltak bővében, de mindennért kárpótolta őket a szélmalom. Már majd félig felépítették. Aratás után egy olyan tiszta, száraz idő volt, és az állatok keményebben dolgoztak, mint valaha. Úgy gondolták, érdemes egész nap ide-oda cipelni a kőtömböket, ha ezzel magasabbra emelhetik a falat. Bandi még éjszakánként is kijárt, és egyedül dolgozgatott egy-két órát a holdfényben. Az állatok szabad idejükben körbe-körbe járták a félig felépített malmot. Megcsodálták a falait, hogy milyen erősek és függőlegesek, és csak csodálkoztak, hogyan voltak képesek egy ilyen impozáns épületet felépíteni. Csak az öreg Benjamin nem volt hajlandó lelkesedni a malomért. Bármint rendesen, most sem mondott többet, csak azt a rejtélyes megérzést tette, hogy a szamarak sokáig élnek. Eljött a november, és dühöngő délnyugati szeleket hozott. Az építkezést abba kellett hagyni, mert a betonkeveréshez túlságosan esős lett az idő. Aztán egyik éjszaka olyan heves szélvihar jött, hogy a tanya épületek alapjukig megremegtek, és a pajta tetejéről repültek a cserepek. A tyúkok felébredtek, és rikácsoltak félelmükben, mert mindnyájan azt támadták, hogy puskalövést hallottak a távolból. Reggel, amikor az állatok kijöttek az istállókból, látták, hogy a zászlórút kidőlt, és a gyümölcsös végében úgy kitépett a vihar a földből egy szilfát, mint valami retket. Alig, hogy ezt észrevették, már is rémült kiáltás tört fel valamennyi állat torkából. Borzalmas látvány tárult a szemük elé. A szélmalom romokban hevelt. Egyszerre mind odarohantak. Napóleon, aki különben ritkán sietett, legelő rohant. Igen. Ott hevelt sok-sok küszködésük eredménye az alapjáig lerombolva. A kövek, amelyeket olyan fáradtságosan törtek és cipeltek oda, szanaszét szóródtak. Először meg se tudtak szólalni, csak álltak, és szomorúan bámulták a széthult malmot. Napóleon szótlanul járt le föl. Néha megszaglászta a földet. A farka megmerevedett és hevesen rángatódzott, ami nála az elmélyült szellemi tevékenység jele volt. Aztán hirtelen megáll, mint aki elhatározásra jutott. Elvtársak, mondta csendesen, tudjátok ki a felelős ezért? Ismeritek az ellenséget, aki éjszaka idejött, és lerombolta a szélmalmunkat? Ez hógolyó műve. Merő rossz indulatból, arra számítva, hogy meghiúsítja terveinket, és megbosszulja szégyenletes előzését, az áruló az éjszaka leple alatt idesettenkedett, és lerombolta majd egyesztendei munkánk eredményét. Elvtársak, itt és most kihirdetem hógolyó halálos ítéletét. Az állatok hőse kitüntetés második fokozatát és félvéka almát kap az az állat, aki végrehajtja. Egy teljes vékát kap, aki élve elfogja. Az állatok mérhetetlenül megdöbbentek, amikor megtudták, hogy hógolyó ilyen szörnyű tettet követett el. Méltatlankodva ordibáltak, és mindenki elkezdte törni a fejét, hogy hogyan kapja el hógolyót, ha valaha visszajön. Szinte tüstént felfedezték a domtól nem messzire egy disznó lábnyomait. Csak néhány méternyire tudták a nyomait követni, de úgy látszott, a sövényben levő egyik lyukhoz vezetnek. Napóleon alaposan megszivatolta őket, aztán kijelentette, hogy ezek hógolyó lábnyomai, és kifejezést adott annak a véleményének, hogy hógolyó valószínűleg rókaerdő irányából jött.
3: Ne késlekedjünk tovább, elvtársak!
0: Kiáltotta Napóleon, miután megvizsgálta a lábnyomokat.
3: Vár ránk a munka! Még ma reggel hozzálátunk a szélmalom újjáépítéséhez, és egész télen építeni fogjuk, akár esik, akár fúj. Megmutatjuk annak a nyomorult árulónak, hogy nem teheti egykönnyen semmivé a munkánkat. Véssétek eszetekbe, elvtársak, hogy nem szabad megváltoztatnunk terveinket.
4: Napra készen teljesítenünk kell őket! Előre, elvtársak! Éljen a szélmalom! Éljen az állatfarm!

0: tél keserves volt. A viharos időt ómos eső és havazás követte, aztán pedig kemény fagy jött, és februári kitartott. Az állatok tőlük telhetőleg folytatták a szilmalom újjáépítését, mert tudták, hogy a külvilág figyeli őket, és az irigy emberek újongva diadal ünnepet ülnének, ha ők nem fejeznék be időre a munkát. Az emberek csupa rossz indulatból úgy tettek, mintha nem hinnék el, hogy hógolyó rombolta le a szélmalmat. Azt mondták, azért dőlt össze, mert túlságosan vékonyak voltak a falai. Az állatok tudták, hogy erről szó sem volt. Mégis úgy határoztak, hogy ezúttal 1 méter vastag falakat építenek, nem pedig félmétereseket, mint előzőleg. Ez persze azt jelentette, hogy sokkal több követ kellett összehordaniuk. A bánya sokáig tele volt hóval, semmit sem lehetett csinálni. A rákövetkező száraz, fagyos időben már haladtak valamit, de kegyetlen munka volt. És az állatok már nem érezték olyan reményteljesnek, mint azelőtt. Örökösen fáztak, és rendszerint éhesek is voltak. Csak Bandi és Rózsi nem veszítették el soha a bátorságokat. Süvi ragyogó beszédeket tartott a szolgálat öröméről és a munka méltóságáról. De a többi állat több lelkesedést merített Bandi erejéből és álhatatos jelszavából. Majd még keményebben dolgozom. Januárban veszedelmesen fogyott az élelem. Drasztikusan csökkentették a gabona fejadagot, és kijelentették, hogy külön burgonya adagot osztanak ki helyette. Aztán kiderült, hogy a burgonya termés legnagyobb része megfagyott a vermekben, mert nem takarták le elég vastagon. A krumpli megpuhult és elszíneződött, alig néhány szem maradt tehető belőle. Az állatok napokig nem kaptak más ennivalót, csak szecskát és marharépát. A jelek szerint küszöbön állt az éhínség. Ezt a tényt minden áron el kellett titkolni a külvilág előtt. Az emberek a szélmalom összeomlásán felbátorodva új meg új hazugságokat találtak ki az állatfarmról. Megint azt állították, hogy az állatok mind haldokolnak az éhségtől és a betegségtől. Állandóan merekednek egymással, és felfalják egymást és a kölykeiket. Napóleon tisztában volt vele, milyen rossz hatása lenne, ha a valódi élelmezési helyzet kiderülne, és elhatározta, hogy Mr. Nyaffi révén az ellenkező benyomást fogja elterjeszteni. Mindaddig az állatok csak nagyon keveset, vagy egyáltalán nem érintkeztek Mr. Nyaffival hetenkénti látogatásai alkalmával. Most azonban néhány kiválasztott állatot, elsősorban a birkákat arra utasították, hogy alkalomattán ejtsenek el a füle hallatára néhány megjegyzést, miszerint felemelték a fejadagokat. Ezen felül Napóleon megparancsolta, hogy a raktárban a csaknem üres hombárokat töltsék meg színültik homokkal, majd szórják a tetejére a gabona meg a liszt maradékát. Aztán valami alkalmas ürüggyel körülvezették Mr. Nyaffit a raktárban, hadd vessen egy pillantást a hombárokra. Rá is szedték így. Továbbra is azt híresztelte a külvilágban, hogy az állatfarmon nincs élelmiszerhiány. Mindazonáltal január vége felé nyilvánvaló lett, hogy valahonnan szerezni kell még egy kis gabonát. Ezekben a napokban Napóleon ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt. Minden idejét a tanyaházban töltötte, amelynek minden ajtajánál vad tekintetű kutyák örködtek. Ha előjött, az mindig szertartásos keretek közt történt. Ilyenkor 6 kutya kísérte. Szorosan körülvették, és fenyegetően morogtak, ha valaki túlságosan közelbe részkedett hozzá. Gyakran még vasárnap reggel sem jelent meg, hanem valamelyik disznó rendszerint Süvi közvetítésével adta ki parancsait. Bejelentette, hogy a tyúkoknak, akik éppen most kezdtek el újra tojni, be kell adniuk a tojásaikat. Napóleon Mr. Nyaffi közvetítésével leszerződött heti 400 tojásra, aminek az árából elegendő gabonát és élelmet vásárolhat, hogy fenntartsák belőle a gazdaságot, míg el nem jön a nyár, és könnyebb nem lesz az élet. Amikor a tyúkok ezt meghallották, szörnyen felháborodtak. Előzőleg figyelmeztették már őket, hogy szükség lehet erre az áldozatra, de soha nem hitték, hogy valóban megtörténhet. Már összekészítették a tojást a tavaszi költéshez, és most tiltakozásban törtek ki. Ha most elveszik a tojásaikat, az nem más, mint gyilkosság. Jones előzése óta először tört ki a tanyán valami, ami lázadásra emlékeztetett. A tyúkok három fekete minorka érce vezetésével elszántan megpróbálták Napóleon tervét meghiúsítani. Módszeresen felrepültek a szalufákra, és ott tojták meg a tojásaikat, azok pedig darabokra törtek a padlón. Napóleon gyorsan és könyörtelenül lecsapott rájuk. Megparancsolta, hogy a tyúkoktól vonják meg a fejadagjukat, és kihirdette, hogy halálbüntetés vár minden állatra, aki csak egy szem gabonát is ad valamelyik tyúknak. A rendelet végrehajtására a kutyák felügyeltek. A tyúkok 5 napig kitartottak, aztán megadták magukat, és visszatértek tojóládáikhoz. Közben 9 tyúk éjjel pusztult. Holttestüket elásták a gyümölcsösben. A hivatalos közlemény szerint baromfi pestésben pusztultak el. Mr. Nyaffi semmit sem tudott az ügyről, a tojásokat pedig annak rendes módja szerint leszállították. Egy fűszeres hetenként egyszer eljött a furgonjával, és elvitte a tojást a gazdaságból. Hógolyót mindeddig senki sem látta. Az a hír járta, hogy valamelyik szomszédos tanyán rejtőzik, vagy rókaerdőben, vagy kuporlakon. Napóleon ekkor még alig volt jobb viszonyban a többi gazdával, mint azelőtt. Az udvaron történetesen volt egy farakás. Még jó 10 évvel azelőtt került oda, amikor kiirtottak egy erdőcskét. Azóta jól kiszáradt, és Mr. Nyaffi azt tanácsolta Napóleonnak, hogy adja el, mert Mr. Pilkington és Mr. Frederick is nagyon szeretné megvenni. Napóleon habozott a két vevő között, és nem tudta elhatározni magát. Amikor már-már azon a ponton volt, hogy megegyezik Frederickkel, elterjedt a híre, hogy hógolyó rókaerdőn rejtőzködik, amikor Pilkington felé hajlott, azt rebesgették, hogy hógolyó kuporlakom. Korat tavasszal, váratlanul, ijesztő dolgot fedeztek fel. Hógolyó éjszakánként titokban bejár a tanyára. Az állatok annyira nyugtalanok lettek, hogy alig tudtak aludni az istállóikban. Hógolyó a sötétség leple alatt állítólag minden éjjel beosont, és mindenféle gazságot művelt. Ellopta a gabonát, felborogatta a teljes csöbröket, összetörte a tojásokat, letaposta a veteményes ágyakat, és lerágta a gyümölcsfák kérgét. Valahányszor valami baj történt, szokássá vált, hogy hógolyónak tulajdonítsák. Ha betört egy ablak, vagy eldugult egy csatorna, biztosan akadt valaki, aki azt mondta, hogy hógolyó járt ott éjszaka, és ő csinálta. Amikor pedig a hombár kulcsa elveszett, az egész gazdaság meg volt győződve róla, hogy hógolyó dobta be a kútba. Furcsa módig akkor is hittek ebben, amikor az elveszett kulcsot már megtalálták egy lisztes zsák alatt. A tehenek egyhangulag kijelentették, hogy hógolyó beosont az istálójukba, és álmukban megfejte őket. A patkányokról, amelyek ezen a télen sok bajt okoztak, szintén azt mondogatták, hogy hógolyóval szövetkeztek. Napóleon rendeletet adott ki, miszerint fel kell deríteni hógolyó tevékenységét. Kutyái kíséretében alapos szemleutat tett a tanya épületeiben, miközben a többi állat tiszteletteljes távolságban követte. Napóleon néhány lépés után mindig megállt, hógolyó lábnyomai után szimatolt a földön, és azt mondta, megismeri a lábnyomokat a szagukról. Minden sarokba beleszimatolt, a csűrben, a tehénistálóban, a tyúkolban, a zöldséges kertben, és majdnem mindenütt megtalálta hógolyó nyomait. Orrát a földre szorítva, mélyeket szippantott, aztán rettenetes hangon felsivított. Hógolyó! Itt járt! Érzem a szagát. Hógolyó szóra pedig a kutyák elkezdtek vérfagyasztóan morogni és vicsorogni. Az állatok megrémültek. Úgy érezték, mintha a hógolyó láthatatlanul megtölteni körülöttük a levegőt, és mindenféle veszéllyel fenyegetné őket. Estére Süvi összehívta az állatokat, és komolyan előadta, hogy néhány félelmetes hírt kell közölnie vele.
1: Elvtársak!
0: Kiáltotta Süvi, idegesen ugrándozza.
1: Iszonyatos dolgokra derült fény! Hógolyó eladta magát a kuparlaki Frederiknek, aki most azt tervezi, hogy megtámad bennünket, és elveszi tőlünk a gazdaságunkat! Hógolyó lesz a vezetőjük, amikor ránk rohannak, de van ennél rosszabb is! Mi azt hittük, hogy hógolyó csak a hiúsága és a nagyra vágyása lázította fel. Tévedtünk, elvtársak! Tudjátok, mi volt az igazi indító oka? Hógolyó kezdettől fogva szövetségre lépett Jones-szal. Egész idő alatt Jones titkos ügynöke volt. Mindezt bebizonyítják azok a dokumentumok, amelyeket nem régiben találtunk meg. Szerintem ez ön nagyon sok mindent megmagyaráz, elvtársak! Nem láttuk-e vajon a saját szemünkkel, hogyan próbált szerencsére sikertelenül legyőzetni és vesztünkbe kergeti minket a tehénistáló csatájában? Az állatoknak ettől egyszerűen megállt az eszünk. Ehhez a gonosz tetthez képest csak gyerekjátéknak számított, hogy hógolyó lerombolta a szélmalmot. De azért kellett néhány perc, amíg teljesen fel tudták fogni a dolgot. Ugyanis mindnyájan emlékeztek rá. Legalábbis azt hitték, hogy emlékeznek rá, mit láttak. Hógolyó elsőnek indult rohanva a tehénistáló csatájában. Újra meg újra maga köré gyűjtötte és bátorította őket, az ütközet minden fordulatában, és egy pillanatra sem hagyta abba a harcot, akkor sem, amikor Jones puskájának a sörétjei megsebezték a hátát. Eleinte kissé nehezen tudták belátni, hogyan is lehetett volna Jones pártján. Még Bandinak is kétségei támadtak, aki különben ritkán tett fel kérdéseket. Lefeküdt, merső lábait maga alá húzta, lehúnyt a szemét, és nagy erőfeszítéssel megpróbálta megfogalmazni gondolatait.
2: Ezt nem tudom elhinni, mondta végül. Hógolyó derekasan harcolt a tehénistáló csatájában. A saját szememmel láttam, és azonnal megkapta az állatok hőse érdemben első fokozottán. Nem?
1: Hát... ebben hibát követtünk el, elvtárs. Mert most már tudjuk, benne van a titkos dokumentumokban, amelyeket megtaláltunk, hogy valójában a vesztünkbe próbált csalogatni minket.
2: De hiszen megsebesült, mondta Bandi. Hát mindnyájan láttuk. Csupa vér volt.
1: Ez is benne volt a paktumban,
0: kiáltott a sövi.
1: Jones lövése csak súrolta. Megmutathatnám nektek saját keze írásával, ha el tudnátok olvasni. Az volt a terv, hogy hógolyó a döntő pillanatban jelt oda menekülésre, és átengedi a terepet az ellenségnek. És ez majdnem sikerült is. Én mondom nektek, elvtársak, sikerült is volna. Na! Ha nincs ott a mi hős vezérünk, Napóleon elvtári. Nem emlékeztek? Abban a pillanatban, amikor Jones és emberei betörtek az udvarba, hógolyó hirtelen sarkon fordult, és megfutamodott, és sok állat követte, és nem emlékeztek, hogy abban a pillanatban, amikor kitört a pánik, és úgy látszott, hogy már minden elveszett, Napóleon elvtárs! Halál az emberiségre kiáltása rohamra indult, és belemélyeztette a fogai Jones lábába. Erre biztosan emlékeztek, elvtársak!
0: Kiáltotta a süvi, ugrabugrálva. Hogy süvi ilyen szemléletesen leírta a jelenetet, az állatok úgy érezték, valóban emlékeznek rá. Arra minden esetre emlékeztek, hogy a csata döntő pillanatában hógolyó valóban sarkon fordult és szaladni kezdett. Bandiban azonban még mindig maradt némi kétség.
2: Én nem hiszem, hogy hógolyó kezdettől fogva áruló volt, mondta végül. Amit azóta művelt, az másnapra tartozik, de azt hiszem, a tehénistáló csatájában jó elvtárs volt.
1: Vezérünk, Napóleon elvtárs,
0: jelentette ki süvi nagyon lassan és nyomatékosan.
1: Kategórikusan leszögezte, ismétlem, kategórikusan elvtársa, hogy hógolyó kezdettől fogva Jones ügynöke volt, sőt, már jóval a forradalom előtt is az volt.
2: Az már más, felelte Bandit. A Napóleon eltárs mondja, akkor úgy igaz.
1: Ez a helyes szellemeltárs,
0: kiáltott a süvi. De észre lehetett venni, hogy a kis pislogó szemével nagyon csúnyán néz Bandira. Sarkon fordult és elindult, de aztán megállt, és nyomatékosan hozzátette.
1: Figyelmeztetem a gazdaság minden állatát, hogy tartsa nyitva a szemét. Mert okunk van azt gondolni, hogy hógolyó néhány titkos ügynöke még most is köztünk ólálkodik.
0: Napóleon 4 nap múlva késő délután kiadta a parancsot, hogy az állatok gyűjjenek össze az udvaron. Amikor már mind összecsődültek, Napóleon kivonult a tanyaházból a kitüntetéseivel, mert nemrégiben megadományozta magát az állatok hőse kitüntetés első és második fokozatával, meg a körülötte nyüzsgő 9 óriási kutyával, akik akkorákat mordultak, hogy minden állatnak megborzongott tőle a hátgerince. Mindenki csendben lapult a helyén, mint hogy csak tudta volna, hogy most valami borzasztó dolog fog történni. Napóleon megállt, és szigorúan végigmérte hallgatóságát, aztán egy éleset visított. A kutyák rögtön előre rontottak, a fülénél fogva megragadtak 4 disznót, és a fájdalomtól és félelemtől visítózó állatokat Napóleon lábához vonszolták. A disznók füléből csorgott a vér, a kutyák pedig a vér ízétől néhány pillanatig, mintha teljesen megvadultak volna. 3 kutya, mindenki nagy megdöbbenésére, Bandira vetette magát. Bandi látta, hogy jönnek, és hatalmas patájával már a levegőben elkapta az egyik kutyát, aztán a földhöz szögezte. A kutya kegyelemért vonított, a másik 2 pedig lába közé húzta a farkát, és elmenekült. Bandi Napóleonra nézett, hogy halálra tapossa a kutyát, vagy eressze el. Napóleonnak mintha megváltozott volna az arckifejezése, és éles hangon ráparancsolt Bandira, eressze el a kutyát. Bandi fölemelte patáját, az összetört kutya pedig vonítva elkullogott. Az űrzavar hamarosan lecsillapodott. A 4 disznó remegve várakozott, arcuk minden vonására rá volt írva, hogy bűnösök. Napóleon ekkor felszólította őket, hogy vallják be bűneiket. Ez a 4 disznó volt az, aki tiltakozott, amikor Napóleon megszüntette a vasárnapi nagygyűléseket. Minden további bíztatás nélkül bevallották, hogy titokban, egyfolytában kapcsolatban álltak hógolyóval az előzetése óta, együttműködtek vele a szélmalom elpusztításában, és egyességre léptek vele, miszerint Mr. Frederick kezére juttatják az állatfarmot. Hozzátették, hogy hógolyó 4 szem közt bevallotta nekik, évek óta Jones titkos ügynöke. Amikor befejezték vallomásukat, a kutyák azonnal átharapták a torkukat, Napóleon pedig ijesztő hangon feltette a kérdést, nincsen még másnak is bevallani valója. Erre előlépett az a 3 tyúk, akik a tojásügyel kapcsolatos lázadási kísérlet főkolomposai voltak, és kijelentették, hogy álmukban megjelent előttük hógolyó, és arra bújtogatta őket, hogy ne engedelmeskedjenek Napóleon parancsainak. Őket is lemészárolták. Aztán előlépett egy liba, és bevallotta, hogy tavaly aratás idején eldugott 6 cső kukoricát, és éjszaka megette. Aztán egy juh vallotta be, hogy belevizelt a vályóba, mint mondta hógolyó biztatására, 3 másik juh pedig bevallotta, hogy megöltek egy öreg kost, Napóleon lelkes hívét, ugyanis körbekergették a tűz körül, mikor köhögött. Mindnyájukat a helyszínen kivégezték. És folytatódtak a vallomások és kivégzések, míg csak egész hullahegy nem feküdt Napóleon lába előtt, és a levegő nehéz nem lett a vérszaktól, amelyet az állatok Jones előzése óta nem éreztek. Mikor mindennek vége lett, A megmaradt állatok, a disznók és kutyák kivételével testületileg elkullogtak. Meg voltak rendülve, és nyomorúságosan érezték magukat. Nem tudták, mi a megdöbbentőbb. Az állatok árulása, akik hógolyóval szövetkeztek, vagy a véres megtorlás, amelynek az előbb tanúi voltak. A régi időkben gyakran láttak hasonlóan borzasztó vérengzéseket, most azonban mind úgy érezték, hogy ez sokkal szörnyűbb volt, hiszen maguk között történt. Mióta Jones elhagyta a farmot, eddig a napig állat nem ölt meg más állatot. Még a patkányt sem ölték meg. A kis domb felé vették útjukat, ahol a félig felépült szélmalom állt. Aztán közmegegyezéssel lefeküdtek, mintha csak melegedni bújnának össze. Rózsi, Malvin, Benyámin, tehenek, birkák, és a libák és tyúkok egész csapata, mindenki, mármint a macskát kivéve. Ő ugyanis hirtelen eltűnt. Közvetlenül, mielőtt Napóleon kiadta a parancsot az állatok gyülekezésére. Egy darabig senki sem szólt semmit. Csak Bandi maradt talpon. Nyugtalanul járkált fel alá, csapkodta a hosszú fekete farkával az oldalát, és időnként kis nyerítéseket hallatott. Nem értem, mondta végül. Nem hittem volna, hogy a mi gazdaságunkban ilyen dolgok történhetne. Biztosan van bennünk valami hiba. Ez az oka. A megoldás, ahogy én látom, az, hogy még keményebben kell dolgoznunk. Mostantól fogva reggelenként 1 órával korábban fogok felkelni.
3: Azzal nehézkes léptekkel nekiindult, és lekocogott a kőbányához. Amikor odaért, 2 rakománykövet gyűjtött össze egymás után, aztán felvonszolta a szélmalomhoz, mielőtt éjszakai nyugovóra tért volna. Az állatok Rózsi köré húzottak, nem szóltak semmit. A dombról, ahol feküdtek, pompás kilátás nyílt a vidékre. Látták az állatfarm legnagyobb részét, a cserjést, az itatómedencét, a szántóföldeket, amelyeken sűrűn zöldelt a fiatal búza, meg a tanyaépületek piros tetejét, kéményeiből gomolygó füsttel. Tiszta tavaszi este volt. A füvet és a zöldellő sövényeket bearanyozták a nap utolsó sugarai. A gazdaság még sohasem látszott ennyire kívánatos helynek, és valahogy meglepetésszerűen eszükbe jutott, hogy hiszen ez a saját gazdaságuk. Minden tenyérnyi darabkája az ő tulajdonuk. Amikor Rózsi lenézett a domboldalon, megtelt a szeme könnyel. Ha ki tudta volna mondani a gondolatait, azt mondta volna, hogy nem ez volt a céljuk, amikor évekkel ezelőtt nekifogtak megdönteni az emberi faj uralmát. Nem a rémületnek és a mészárlásnak ezeket a jeleneteit képzelték maguk elé, amikor azon az éjszakán az öreg őrnagy lázadásra biztatta őket. Ha neki magának lett volna valamiféle képe a jövőről, akkor az olyan állattársadalom lett volna, ahol nincs éhség és nincs ostor, ahol mindenki egyenlő. Mindenki képességének megfelelően dolgozik, és az erős védelmezi a gyengét, ahogy ő megvédelmezte lábával az eltévedt kiskacsákat az őrnagy beszédjének éjszakáján. Ehelyett, Rózsi nem tudta miért, oda jutottak, hogy senki sem meri többé kimondani, amit gondol. Dühött, morgó kutyák grasszálnak mindenfelé, és végig kell nézni, hogyan tépik darabokra az elvtársaikat, miután azok elképesztő bűnöket vallottak be. Rózsi fejében fel sem merült a lázadás vagy az engedetlenség gondolata. Tudta, hogy még így is sokkal jobb, mint Jones idejében volt, és hogy mindenek felett az emberek visszatérését kell megakadályozni. Bármi történjék is, ő hűséges marad, keményen dolgozik, végrehajtja a kapott parancsokat, és elfogadja Napóleon vezérségét. De azért mégsem ez volt az, amiben ő meg a többi állat reménykedett. Nem ezért robotoltak. Nem ezért építették a szélmalmot, és néztek szembe Jones puskájának golyóival. Ilyen gondolatok jártak Rózsi fejében, bár nem voltak hozzá szavai, hogy kifejezze őket. Végül, mivel úgy érezte, hogy ezzel valahogy helyettesítheti a szavakat, amelyeket képtelen megtalálni, elkezdte énekelni az angol vonállatai. A körülötte álló állatok is bekapcsolódtak, és háromszor is elénekelték egymás után, nagyon dallamosan, de lassan és gyászosan, ahogy eddig még sohasem énekelték. Éppen harmadszor fejezték be, amikor két kutya kíséretében oda ment hozzájuk Sügi. Látszott az arcán, hogy fontos mondani valója van. Bejelentette, hogy Napóleon elvtárs külön rendelettel betiltotta az angol hon állatait. Mostantól fogva tilos énekel. Az állatok meg voltak rökönyödve.
1: Miért?
3: Kiáltotta Malvin.
1: Nincs rá többé szükség,
2: elvtárs!
3: Mondta Süvi mereven.
1: Az angol hon állatai a forradalom dal.

0: ebben a pillanatban a birkák szokásuk szerint elkezdték bégetni, hogy négy láb jó, két láb rossz. Ez percekig eltartott. És végét vetette a vitán. Így aztán az angolhon állatait nem hallották többé. Helyette Minimus, a költő, új dalt szerzett, amely így kezdődött.
1: Állati farm, állatfarm, állati gazdaság. Soha én hűtelen nem leszek te hozzád.
0: A továbbiakban ezt énekelték minden vasárnap reggel a zászló felvonás után. De az állatok valahogy

0: mikor a kivégzések okozta rémület már lecsillapodott. Néhány állatnak eszébe jutott, vagy úgy gondolta, emlékszik rá, mit rendelt a 6. parancsolat. Állat nem öl meg más állatot. És bár a disznók vagy a kutyák füle hallatára egyikük sem merte kimondani, úgy érezték, hogy a kivégzések ellentétben állnak ezzel a törvénnyel. Rózsi megkérte Benyámint, olvassa fel neki a 6. parancsolatot, és amikor Benyámint, mint rendesen, nem volt hajlandó ilyesmibe beleavatkozni, Malvinhoz fordult. Malvin elolvasta neki a parancsolatot, amely így szólt. Állat nem öl meg más állatot ok nélkül.
1: Hogyhogy nem?
0: Ez az utolsó két szó valahogy kiesett az állatok emlékezetéből. De most már belátták, hogy a parancsolatokon nem esett sérelem, hiszen nyilvánvalóan bőven volt ok az árulók megölésére, akik szövetkeztek hógolyóval. Az állatok ebben az évben még keményebben gürcöltek, mint az előző évben. A gazdaság rendes mezei munkái mellett iszonyatos munka volt újjáépíteni a szélmalmot. Kétszer olyan vastag falakkal, mint előzőleg, és az építést a kitűzött határidőre befejezni. Az állatok néha úgy érezték, többet dolgoznak, de semmivel sem esznek többet, mint Jones idejében. Vasárnap reggelenként Süvi a csülkei közt tartott hosszú papírszalagról felolvasta nekik azokat a számoszlopokat, amelyek bebizonyították, hogy a takarmányféleség termelés 200, 300 vagy 500%-kal emelkedett, melyiké hogy. Az állatoknak semmi okuk nem volt rá, hogy ne higgyenek neki. Annál is kevésbé, mert már nem emlékeztek rá világosan, milyenek is voltak a viszonyok a forradalom előtt. Mindazonáltal voltak napok, amikor úgy érezték, jobban örülnének kevesebb számnak és több ennivalónak. A parancsokat most már mindig Süvi vagy valamelyik másik disznó adta ki. Magát Napóleont legfeljebb két hetenként egyszer látták. Amikor megjelent, nem csak a kutyái kísérték, hanem egy fekete kakas is masírozott előtte, aki a kürtös szerepét töltötte be, mert mindig hangosan kukorékolt, mielőtt Napóleon szólásra emelkedett. Azt beszélték, hogy Napóleon a tanyaházban is külön lakosztályban lakik, nem együtt a többiekkel. Egyedül étkezik, két kutya szolgálja ki, és mindig a tiszta szoba üveges pohárszékében álló finom porcelán étkészlettel terített. Kihirdették, hogy a puskát minden évben Napóleon születésnapján is el fogják sütni, ugyanúgy, hogy a másik két évforduló. Napóleonról most már sohasem beszéltek egyszerűen Napóleonként. Szertartásosan mindig csak úgy emlegették, hogy vezérünk Napóleon elvtárs. És a disznók szívesen találtak ki számára mindenféle titulusokat. Ő lett minden állatok atya, az emberiség réme, a hiúnyáj védelmezője, a kiskacsák barátja, meg még sok efféle. Süvinek szónoklatai közben könnyek gördültek végig az arcán, amikor Napóleon bölcsességéről és jó szívéről beszélt, meg arról a mélységes szeretetről, amellyel valamennyi állat iránt viseltetik. De különösen azok iránt, a boldogtalan állatok iránt, akik még mindig tudatlanságban és szolgaságban élnek a többi gazdaságban. Szokásossá vált, hogy minden sikert, minden szerencsés fordulatot Napóleonnak tulajdonítsanak.

0: Gyakran hallották, amint egy tyúk azt mondja másiknak. Vezérünk, Napóleon elvtárs irányítása alatt, 6 nap alatt 5 tojást tojtam. Vagy 2 tehén, ezt kiabálja az itatónál.
1: Milyen pompás ez a víz, hála Napóleon elvtárs vezetésének!
0: A gazdaság lakóinak közérzetét kitűnően kifejezte az a Napóleon elvtárs című vers, amelyet Minimus költött, és így hangzott. Apátlanok atya, boldogság malasztja, moslékvödrök ura, hogyha téged látunk, szemed nyájas, bátor, napfénysugarától a szívünk fellángol, Napóleon elvtársunk, ami csak kell nékünk, vacsoránk, ebédünk tőled kapjuk, tőled tiszta szalma ágyunk, kiki nyugalomban alhatik az olban, mindenre gondod van, Napóleon elvtársunk. Malacom, ha volna, pöttöm, mint a bolha, megszívlelné már is buzgó tanításunk. Bármi nagyra hízik, csak te benned bízik, s azt visítja sírig, Napóleon elvtársunk. Napóleon jóvá hagyta ezt a verset, és feliratta a nagypajta másik falára, átellenben a 7 parancsolattal. Fölé elhelyezték Napóleon arcképét, profilban, melyet sűri festék meg fehér festék.

0: Napóleon Mr. Jaffé közvetítésével bonyolult tárgyalásokba bocsátkozott Frederickkel és Pilkingtonnal. A farakást még mindig nem adta el. A kettő közül Frederick szerette volna jobban megszerezni, de nem volt hajlandó tisztességes árat kínálni érte. Ugyanakkor újra rémhírek szállomtak, melyek szerint Frederick és emberei támadást szerveznek az állatfarm ellen, és le akarják rombolni a szélmalmot, amely dühös irigységet keltett bennük. Hógolyó köztudottan még mindig a kuparlaki gazdaságban lapult. Nyár közepén az állatok rémülten hallották, amikor három tyúk előállt, és bevallotta, hogy hógolyó felbújtására összeesküvés szőttek Napóleon meggyilkolására. Rögtön kivégezték őket, és Napóleon biztonsága érdekében újabb óvintézkedéseket vezettek be. Éjszaka négy kutya őrizte az ágyát, minden sarokban egy. A Piros Szem nevű ifjú disznó pedig azt a megbízatást kapta, hogy minden ételt kóstoljon meg, mielőtt Napóleon eszik belőle, nehogy megmérgezzék. Körülbelül ez időtájt kiszivárgott, hogy Napóleon megállapodást kötött, a farakást Mr. Pilkingtonnak adják el, és rendszeres árucserére vonatkozó szerződést készül kötni az állatfarm és róka erdő között. A Napóleon és Pilkington közti kapcsolatok, bár kizárólag Mr. Jaffé közvetítésével bonyolódtak, most már szinte barátságosnak voltak mondhatók. Az állatok nem bíztak Pilkingtonban, hiszen ember, de messze többre becsülték, mint Fredericket, akitől féltek és akit gyűlöltek. Amint telt múlt a nyár, és a szélmalom építése a befejezéshez közeledett, egyre sűrűsödtek a rémhírek a készülő alattomos támadásról. Azt mesélték, hogy Frederick 20 emberrel készül rájuk támadni, valamennyien puskával lesznek felszerelve, és már meg is vesztegette a hatóságokat meg a rendőrséget, hogyha sikerül megszerezni az állatfarm tulajdonjogi okmányait, nem fognak neki kellemetlen kérdéseket feltenni. Ezen kívül rémtörténetek szivárogtak ki kuporlakból, hogy Frederick milyen kegyetlenül bánik az állataival. Halálra korbácsolt egy öreg lovat, éhezteti a teheneit, egy kutyát beledobott a kovács tűzbe, esténként pedig kakas viadalokkal szórakozik, és borotva pengét kötöz a kakasok sarkatyújára. Az állatoknak forrt a vérük a dűtől, amikor meghallották, miket művel az elvtársaikkal. Néha azt követelték, hogy hadd vonulhassanak ki testületileg kuporlak megrohanására, hadd zavarják el az embereket, és szabadítsák fel az állatokat. Süvi azonban azt tanácsolta nekik, hogy kerüljék el az elhamarkodott cselekedeteket, és bízzanak a Napóleon elvtár stratégiájában. Frederick iránti gyűlöletük azonban egyre hevesebb lett. Egyik vasárnap reggel Napóleon megjelent a pajtában, és kifejtette, hogy soha esze ágában sem volt a farakást Fredericknek eladni. Méltóságán alulinak tekinti jelentette ki, hogy ilyen gazemberekkel lépjen kapcsolatba. A galamboknak, akiket még mindig rendszeresen kiküldtek a forradalom üzenetének terjesztésére, megtiltották, hogy betegyék a szárnyukat rókaerdőre. És azt a parancsot adták nekik, hogy korábbi halál az emberiségre jelszavukat cseréljék fel a halál Frederickre jelszóra. Nyár végére hógolyó újabb mesterkedéseire derült fény. A búza teli volt gyommal, és kiderült, hogy hógolyó valamelyik titkos éjszakai látogatása alkalmával gyommagot kevert a vetőmagban. Egy gónár, aki részese volt az összeesküvésnek, bevallotta bűnét Süvinek, aztán tüstént öngyilkos lett. Halálos mérget, nadragúját nyert. Az állatok nem sokára azt is megtudták, hogy hógolyó sohasem kapta meg, mint ahogy eddig sokan hitték, az állatok hőse kitüntetés első fokozatát. Ez csak legenda volt, amelyet maga hógolyó terjesztette el a tehénistáló csatája után. Nemhogy nem tüntették ki, de még meg is lótták az ütközetben tanúsított gyávaságáért. Némelyik állat megint csak zavarba jött, mikor ezt hallotta, de Süvinek hamarosan sikerült meggyőznie őket, hogy rosszul emlékeznek. Ősszel iszonyúan kimerítő erőfeszítések árán, hiszen a termést is majdnem ugyanakkor kellett begyűjteniük, elkészült a szélmalom. A gépezetnek hiányzott. és Mr. Nyaffi már tárgyalt is a megvásárlásáról, de maga az épület teljesen elkészült. Minden nehézség ellenére, tapasztalatlanságuk és primitív szerszámaik, bal szerencséjük és hógolyó árulása ellenére pontosan a kitűzött napra befejezték a munkát. Az állatok fáradtan, de büszkén újra meg újra körbejárták mesterműveket. Most még sokkal szebbnek látták, mint amilyen az első építményük volt. Azon felül a falaik egyszer olyan vastagok voltak. Ezeket most már csak dinamittal lehet lerombolni. És mikor eszükbe jutott, mennyit dolgoztak rajta? Hogyan győzték le csüggedésüket? És milyen nagy változást hoz majd az életükbe, ha elkezdenek forogni a vitorlák, és működnek majd a dinamók? Amikor mindez eszükbe jutott, elpárolgott a fáradtságuk, és vad diadal üvöltéssel újra meg újra körültáncolták a szélmalmot. Kutyái és kakasok kíséretében maga Napóleon is eljött a befejezett művet megtekinteni. Személyesen gratulált az állatoknak munkájukhoz, és bejelentette, hogy a malmot Napóleon malomnak fogják elnevezni. Két nap múlva az állatokat rendkívüli gyűlésre hívták össze a pajtába. Teljesen megnémultak a meglepetéstől, amikor Napóleon bejelentette, hogy eladta a farakást Frederiknek. Holnap már jönnek is Frederik szekerei, és kezdik elszállítani a fát kuporlakra. Miközben Napóleon látszólag Pilkingtonnal állt barátságban, valójában már régen titkos egyességet kötött Frederikkel. Azonnal megszakítottak rókaerdővel minden kapcsolatot, és sértő üzeneteket küldözgettek Pilkingtonnak. A galambok utasítást kaptak, hogy kerüljék el kuporlakot, és a halál Frederikre jelszót cseréljék fel a halál Pilkingtonra jelszóval. Napóleon ugyanakkor biztosította az állatokat, hogy az állatfarm ellen készülő támadásról szóló mesék teljesen alaptalanok, és a Frederiknek az állata iránti kegyetlenségéről szóló történetek is erősen túloztak. Ezek a rémhírek valószínűleg mind hógolyótól és az ügynökeitől származtak. Most már úgy látszott, hogy hógolyó mégsem kuporlakon bujkál, sőt, soha életében nem is járt ott. Róka erdőn él, mint mondják, káprázatos fényűzésben, és valójában évek óta Pilkington zsoldjában áll. A disznók magukon kívül voltak Napóleon fortélyosságától. Azzal, hogy látszólag Pilkingtonnal barátkozott, rákényszerítette Frederiket, hogy 12 fonttal felemelje a vételárat. De Napóleon felülmúlhatatlan lángeszét bizonyítja az a tény, jelentette ki Süvi, hogy senkiben sem bízik meg, még Frederikben sem. Frederik a fáért valamiféle cseknek nevezett micsodával akart fizetni, ami a jelek szerint holmi papírdarab írásos ígéret, hogy majd kifizetik, de Napóleon túljárt az eszén. Megkövetelte, hogy valódi 5 fontos bankjegyekben fizessen, még mielőtt a fát elszállítaná. Frederik már fizetett, és az összeg éppen elég ahhoz, hogy megvegyék rajta a gépeket a szélmalomon. Közben a fát gyorsan kezdték elfuvarozni. Mikor már mindet elvitték, újabb rendkívüli gyűlést tartottak a pajtában, hogy az állatok megtekinthessék Frederik bankjegyei. Napóleon mindkét kitüntetését feltette, és üdvözült mosolyjal feküdt az emelvényen egy szalma almon, mellette állt a pénz csinos halomba rakva a tanyaház konyhájából származó porcelántálon. Az állatok libasorban lassan elvonultak előtte, s Kiki kedvére megbámulotta. Bandi előre nyújtotta az orrát, és megszagolta a bankókat, a vékony fehér papírlapok pedig lobogva megzizzentek a leletére. 3 nap múlva iszonyatos riadalom tört ki. Mr. Nyaffi holtsápadt arccal sietve fölkarikázott az ösvényen kerékpárján, az udvaron leugrott róla, és egyenesen berohant a tanyaházba. A következő pillanatban fuldokló dükkiáltások törtek ki Napóleon lakosztályából. A történtek híre futó tűzként terjedt a gazdaságban. A bankjegyek hamisak. Frederik ingyen jutott a fához. Napóleon azonnal összehívta az állatokat, és rettenetes hangon kihirdette Frederik halálos ítéletét. Ha elfogják, jelentette ki, elevenen fogják megfőzni. Ugyanakkor figyelmeztette az állatokat, hogy ezután a gazárolás után fel kell készülniük a legrosszabbra. Frederik és emberei bármelyik pillanatban megindíthatják régvárt támadásukat. A tanyához vezető összes útra őrszemeket állítottak, továbbá átküldtek 4 galambot Rókaerdőbe egy engesztelő üzenettel, melytől azt remélték, hogy visszaállíthatja a jó viszont Pilkingtonnal. Másnap reggel megindult a támadás. Az állatok éppen reggeliztek, amikor az őrszemek rohanvást meghozták a hírt, Frederik és hívei már átlépték az ötreteszes kaput. Az állatok bátran szembeszálltak velük, de ezúttal nem maradtak olyan könnyű győzelmet, mint a tehénistáló csatájában. 15 ember támadott, vagy fél tucat puskával, és azonnal tüzet nyitottak, mihelyt 50 méternyire értek. Az állatok nem tudtak helytállni a borzasztó durrogással és záporozó csípős söréttel szemben, és Napóleon meg Bandi hiába próbálták erejüket megfeszítve újra csatarendbe állítani őket, hamarosan meghátráltak. Néhányan már meg is sebesültek közülük. A tanya épületekben kerestek menedéket, aztán óvatosan kikukucskáltak a repedéseken és a deszkából kihullott csomók lyukai. Az egész nagy legény, beleértve a szélmalmot is, az ellenség kezére kerül. Ebben a pillanatban még Napóleon is tanástalannak látszott. Szótlanul járkált fels alá, farka megmerevedve rángatózott. Sóvárpillantások szálltak Rókaerdő irányába. Ha Pilkington és emberei segítenének rajtuk, még megnyerhetnék a csatát. Ebben a pillanatban azonban megérkezett az előző nap kiküldött 4 galamb, és egyikük egy cédulát hozott Pilkingtontól, rajta néhány ceruzával írt szó, úgy kell nektek. Közben Frederik és emberei megálltak a szélmalomnál. Ahogy az állatok figyelték őket, kétségbe esett moraj tört ki köztük. 2 ember vésőt és kalapácsot szedett elő. Le akarják dönteni a szélmalmot.
1: Ez lehetetlenség,
0: kiáltotta Napóleon. Azt túlságosan vastagra építettük a falat, 1 hét alatt sem tudnák ledönteni. Bátorság, elvtársak! Benjamin azonban feszülten figyelt az emberek mozdulatait. A 2 ember a vésővel meg a kalapáccsal lyukat fúrt a szélmalom alapjai mellé. Benjamin lassan, szinte mulatva bólintott.
2: Gondoltam, mondta. Nem látjátok, mit csinálnak? Mindjárt puskaport fognak tömni a lyukba.
0: Az állatok rémülten várakoztak. Most már lehetetlen volt kimerészkedni az épületek oltalmából. Néhány perc múlva látták, hogy az emberek szétszaladnak. Aztán fűsiketítő robbanást hallott. A galambok a levegőbe röppentek. Az állatok pedig Napóleon kivételével mind hasra vetették magukat, és eltakarták az arcukat. Amikor feltápászkodtak, a szélmalom helyén óriási, fekete füstfelhő gomolygott. Aztán a szél lassan elhajtotta a felhőt. A malom nem létezett többé. Ettől a látványtól visszatért az állatok bátorsága. Az a félelem és kétségbeesés, amelyet még egy pillanattal előbb éreztek, düvé vált emiatt a hitvány aljas tett miatt. Heves bosszúkiáltást tört fel belőlük, és további parancsra sem várva, egyetlen tömegként kirohantak, egyenesen nekirontottak az ellenségnek, már nem törődtek a komis sörétekkel, amelyek úgy söpörtek rajtuk végig, mint a jégeső. Vad, kegyetlen csata volt. Az emberek újra meg újra tüzeltek, aztán amikor az állatok megközelítették őket, nekik estek a botjukkal, meg a súlyos csizmájukkal. Egy tehenet, 3 birkát és 2 libát öltek meg, és szinte minden állat megsebesült. A hadműveleteket a háttérből irányító Napóleonnak is elvitte a farka végét egy puskagolyó. De az emberek sem úszták meg sértetlenül. 3-nak Bandi patái törték be a fejét. Egyiküket hasba döfte egy tehén, egy másiknak Zsuzsi és Kolomb majdnem letépték a nadrágját. Amikor pedig Napóleon testőrségének 9 kutyája, akik azt a parancsot kapták tőle, hogy a sövény fedezékében induljanak átkaroló hadműveletre, vadugatással oldalba támadta az embereket, páni félelembe estek. Látták, hogy a bekerítés veszélye fenyegeti őket. Frederik oda kiáltotta embereinek, hogy fussanak, amíg jó dolguk van, és a következő pillanatban a gyáva ellenség már meg is futamodott és mentette az életét. Az állatok egészen a rét aljáig kergették őket, és miközben amazok igyekeztek átbújni a tüskés sövényen, néhányszor még jobb beléjük rúgtak. Győztek tehát. De kimerültek voltak, és véreztek. Lassan elkezdtek visszasántikálni a tanya felé. Némelyiküket könnyekre fakasztotta a fűben elterült halott elvtársak látványa. Egy pillanatra csendben, szomorúan megálltak azon a helyen, ahol a szélmalom állott. Igen, oda lett. Munkájuknak szinte minden nyoma eltűnt. Jó részt még az alapjai is elpusztultak. És most még a szerte hullott köveket sem használhatják fel az újjáépítéshez, mint előzőleg. Ezúttal a kövek is eltűntek. A robbanás ereje több száz méternyire röpítette őket. Mintha a szélmalom soha nem is létezett volna. Már közeledtek a tanyához, amikor szögdécselve elébük jött Süvi, aki érthetetlen módon sehol sem volt az ütközet alatt. Csóválta a farkát, és sugárzott az elégedettségtől. A tanya épületek felől pedig az állatok ünnepélyes puskadorrogást hallottak.
2: Minek lövöldöztök azzal a puskával?
0: Kérdezte Bandi.
3: Hogy megünnepeljük a győzelmet?
0: Kiáltotta Süvi.
2: Miféle győzelmet?
0: Kérdezte Bandi. Vérzett a térde, elvesztette az egyik patkóját, a patája felhasadt, és tucatnyi sörét fúródott a hátsó lábán.
3: Miféle győzelmet, elvtárs? Hát nem űztük ki az ellenséget a földünkről, az állatfarm földjéről?
2: De lerombolták a szélmalmot. 2 évig dolgoztuk rajta.
3: Mit számít az? Majd építünk másikat. 6 szélmalmot is építünk a kedvünk szottyára.
4: Nem értékeled, elvtárs, azt a hatalmas dolgot, amit végbe vittünk. Az ellenség elfoglalta a földet, amelyen állunk. Most pedig, hála Napóleon elvtárs vezetésének, az utolsó rögig visszahódítottuk.
2: Akkor csak azt hódítottuk vissza, ami a miénk volt, mondta Bandi.
3: Ez a mi nagy győzelmünk,
0: mondta Süvi. Besántikáltak az udvar. Bandi lábában a bőr alatt kínosan sajogtak a sörétek. Maga előtt látta a nehéz munkát, a szélmalom újjáépítését az alapoktól kezdve, és képzeletében már meg is acélozta magát a feladatra. De életében először eszébe jutott, hogy már 11 éves és hatalmas izmai talán már nem egészen olyanok, mint régen. De mikor az állatok meglátták a lobogó zöld zászlót, meghallották a további puskalövéseket, összesen 7-szer sütötték el a puskát, és meghallgatták Napóleon szónoklatát, amelyben gratulált hősi helytállásukhoz, végül mégis úgy érezték, hogy valóban nagy győzelmet arattak. Az ütközetben lemészárolt állatoknak ünnepélyes temetést rendeztek. Bandi és Rózsi húzták a gyászkocsiként szolgáló szekeret, a menet élén pedig maga Napóleon halott. Az ünnepségeknek 2 teljes napot szenteltek. Éneklés, szónoklatok, további díszlövések követték egymást, és rendkívüli ajándékként minden állatnak kiosztottak egy almát, míg a madarak 2 marék búzát, a kutyák pedig 3 kétszer sültet kaptak. Bejelentették, hogy az ütközetet a szélmalom csatájának fogják nevezni. Napóleon pedig új kitüntetést alapított, a zöld lobogórendet, és tüstént meg is adományozta vele önmagát. Az általános örvendezés közben a bankjegyek szerencsétlen ügye feledésbe merül. Néhány nap múlva a disznók egy láda viszkire bukkantak a tanya pincéjén. Amikor beköltöztek a házba, nem vették észre. A Aznap éjjel hangos énekszó hallatszott ki a tanyaházból, amelyben mindenki nagy meglepetésére néha az angolhon állatainak dallam foszlánya is belekeveredtek. Fél tíz körül tisztán látták, amint Napóleon előbukkan a hátsó ajtón, fején Mr. Jones úcska kemény kalapjával, sebesen körbevágtat az udvaron, aztán ismét eltűnik odabenn. Reggel azonban mély csend ült a tanyaházon. A jelek szerint a disznók meg sem moccantak. Már majdnem 9 óra volt, amikor előkerült Süvi. Lassan és lehangoltan, tompa tekintettel járt, a farka pekhüttel lógott, és egész megjelenéséből kitűnt, hogy beteg. Összehívta az állatokat, és bejelentette, hogy szörnyű hírt kell közölnie. Napóleon elvtárs haldoklik. Erre kitört az általános jajveszékelés. A tanyaház ajtói elé szalmát terítettek, és az állatok lábújhegyen tipegtek. Könnyes szemmel kérdezgették egymást, mit fognak csinálni, ha elveszítik vezérüket. Szerte futott a hír, hogy hógolyónak mégis sikerült mérget kevernie Napóleon ételébe. 11 órakor Süvi ismét kijött, és újabb bejelentést tett. Napóleon elvtárs utolsó földi cselekedeteként ünnepélyes rendeletet adott ki. Az alkoholfogyasztást halálbüntetéssel kell sújtani. Este felé azonban Napóleon, mintha valamivel jobban lett volna, és másnap reggel Süvi már azt közölhette, hogy a gyógyulás útján van. Aznap estére Napóleon már visszatért munkájához, és másnap megtudták, hogy utasítást adott Mr. Nyaffinak, szerezzen be Willingdonba néhány könyvet a sör és pálinka főzésről. Egy hét múlva Napóleon parancsot adott a gyümölcsös mögötti kis elkerített rét felszántására, melyet eredetileg a munkából kiöregedett állatok legelőjéül szántak. Közölték, hogy a legelő kimerült, és újra be kell vetni. De nem sokára az is köztudottá vált, hogy Napóleon sörárpával szándékozik bevetni. Nagyjából ugyanebben az időben különös esemény történt, amelyre szinte senki sem volt képes magyarázatot találni. Egyik éjszaka, éjfél körül, hatalmas csattanás hallatszott az udvarról, és az állatok kirohantak istállóikból. Holdfényes éjszaka volt. A nagy pajta hátsó falánál, ahová a hét parancsolat volt felírva, egy kettétört létre hevert. Süvi kissé kábultan terült el mellette, a keze ügyében pedig ott feküdt egy lámpa, egy ecset, meg egy felfordult fehér festékes vazék. A kutyák azonnal kordont vontak Süvi köré, és mihelyt lábra tudott állni, tüstént visszakísérték a tanyaházba. Az állatok közül senki sem tudta elképzelni, mit jelenthet ez, kivéve az öreg Benjamin, aki mindentudó arckifejezéssel bólogatott, mintha érteni a dolgot, de nem volt hajlandó nyilatkozni. De néhány nap múlva Malvin, aki csak úgy újra elolvasta magának a hét parancsolatot, észrevette, hogy megint van köztük egy, amelyre az állatok rosszul emlékeznek. Azt hitték, az 5. parancsolat így szól, hogy állat nem iszik alkohol, de egy szóról elfeledkeztek. A parancsolat ugyanis valójában így szólt, állat nem iszik alkoholt mértéktelenül. Brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown.

0: In fact, I know they were. Their texture was closer.
1: What do you think, Mr. Wells?
0: But they have come to consider, I'm of course surprised, that the H.G. Wells classic, which is the original for many fantasies about invasions by mythical monsters from planet Mars, extremely surprised to learn that a story which has become familiar to children through the medium of comic strips and many succeeding novels and adventure stories should have had such an immediate and profound effect upon radio listeners.
2: Rövidre fogom ezt az űrgyalogtúrát. Már is úgy unom, mintha Lenke tántihoz mennék pofafürdőre. Csak arra jó, hogy kipróbáljam az űrbúvár szerelésem. Halló, halló, vétel! Hát az összeköttetés az jó. Oxigénellátásom kielégítő. Űröltözék hőszabályozás megfelelő. Gravitáció pótsúly berendezés működik.
3: Eleget termeltetek, egyedek.
4: Ezzel ezennel befejeztetett.
3: Elengedlek benneteket. Mehettek.
4: Melegeledet nekem nejem.
5: Kerek csemege, edd meg.
4: Gyerekem, merre ment?
5: Eszes mestere elvezette.
4: Elmester, ne nevelje, mert elverem kegyetlen. Esztelen elme mester, kegyes fejedelmem ellen nevel.
5: Emester, remek egyed, szeresse gyermeket.
4: Nem engedem, fejedelmemnek jelentem, befejeztetem.
6: Gyermeked ez esetben eleget nevel. Ma volt az A, meg az O óra. Sok szót mond óval, okosodó, gondolkodó.
4: Helytelen eszme! Fejedelmem elrendelte, ehelyen engedelmes egyet, egyenletesen elvel fecsegjen. Etetted, elveszelj, eretnek mester!
6: Nem remegek, harcos lobogómon lobogjon az A, meg az O, mert az A, meg az O haladó hangzó. Hát meg út a jóra való dolgozóknak!
2: A kis öreg úgy látszik, már nem gondolkodik annyira egysikúan. Talán vele megértettem magam.
7: Surprise! Surprise!
8: Tilos Rádió.
7: That's my favorite.

0: Folyton már jöbök ki, mint cicus a blöki.
1: Itt nincs elásva, még a csaszapár. Van itt nálunk táncidő, kitűnő hangula, olyan, mint a vagyuga, zenne vonna, ricsaj, papa, mamma, gyereket, tupa, szép, szeretet, esenyapok, kesereg, tréfa, a baj.
0: A családhoz tartozik, több ükunokai fokon, egy 30. századbeli rokon. MZ per X, jelentkezz!
2: Kapcs, fordj!
0: Mit mond?
3: 1 forintért megmondom.
2: Elfelejtem ókor, nem tudhat még új magyarul ez az atom ókor. Szerencse, hogy beszélhetek így a vészülékkel, a gondolat átvívő kézi készülékkel.
0: Kapcsolatunk titkos is és misztikus, kicsit utopisztikus.

0: In the living room, the voice clock sang. Tick-tock, 7 o'clock, time to get up, time to get up, 7 o'clock, as if it were afraid that nobody would. The morning house lay empty. The clock ticked on, repeating and repeating its sounds into the emptiness. A walk ticked on, repeating and repeating its sounds. Repeating and repeating its sounds into the emptiness. 7:09, breakfast time.
1: Rébredveri. Langyos ők jönnek.
2: A nappali szobában a beszélő óra énekelni kezdett.
3: Tik-tak, tik-tak, 7 óra, ébredjetek, szép szóra!
2: Mintha attól félne, hogy senki sem ébred. A ház üresen állt a reggelben. Az óra tiktakkolt, és újra meg újra ismételte a szavakat a nagy ürességnek.
3: A 7:45-at veri, készen áll a reggeli.
2: A konyhában a tűzhely sziszegett és sóhajtozott, és forró belsejéből kit...
0: In the kitchen, the breakfast stove gave a hissing sigh and ejected from its warm interior 8 pieces of perfectly brown toast, 8 eggs sunny side up, 16 slices of bacon, 2 coffees, and 2 cool glasses of milk. Today is August 4, 2026, said a second voice from the kitchen ceiling, in the city of Allendale, California. It repeated the date 3 times for memory's sake. Today is Mr. Featherstone's birthday. Today is the anniversary of Talita's marriage. Insurance is payable, as are the water, gas, and light bills. Somewhere in the walls, relays clicked, memory tapes glided under electric eyes. 8:01, tick-tock, 8:01 o'clock, off to school, off to work, run, run, 8:01. But no doors slammed, no carpets took the soft tread of rubber heels. It was raining outside. The weather box on the front door sang quietly, rain, rain, go away, rubbers, raincoats for today. And the rain tapped on the empty house, echoing. Outside, the garage chimed and lifted its doors to reveal the waiting car. After a long wait, the door swung down again. At 8:30, the eggs were shriveled and the toast was like stone. An aluminum wedge scraped them into the sink, where hot water whirled them down a metal throat which digested and flushed them away to the distant sea. The dirty dishes were dropped into a hot washer and emerged twinkling dry. 9:15 sang the clock, time to clean. Out of the warrens in the wall, tiny robot mice darted. The rooms were a crawl with the small cleaning animals, all rubber and metal. They thudded against chairs, whirling their mustached runners, kneading the rug nap, sucking gently at hidden dust. Then, like mysterious invaders, they popped into their burrows.
2: Tálalt 8 szelet tökéletesen barna pirítós kenyeret, 8 tükörtojást, 16 szelet szalonnát, 2 kávét és 2 pohár hideg tejet.
3: Ma 2026. augusztus 4-e van,
2: mondta egy másik hang a konyha mennyezetéről, Allendale városában, Kaliforniában. 3-szor ismételte a dátumot, hogy meg lehessen jegyezni. Ma van Mr. Featherstone születésnapja és Talita házassági évfordulója, esedékes a biztosítás, a víz, a gáz és a villanyszámla. Valahol a falban relék kattantak, memória egységek futottak elektromos szemek előtt.
3: Tik-tak, tik-tak, 8 óra! Figyeljetek a szóra, mindenkinek járjon lába, munkahelyre, iskolába, tik-tak, tik-tak, 8 óra.
2: De nem csapódtak az ajtók, a szőnyegek nem nyelték el gumisarkok puha lépteit. Kint esett az eső. Az időmondó doboz a külső ajtó nyugodtan énekelte, eső, eső, el nem állt, esernyő kell és kabát, és az eső vízhangosan kopogott az üres házon. Kint harang kondult a garázsban, a garázsajtó felemelkedett, és feltárta a várakozó kocsit. Hosszú várakozás után az ajtó ismét becsukódott. 8:30-re a tükörtojás összezsugorodott, és a pirítós kenyér olyan lett, mint a kő. Egy alumínium kar egy kagylóba söpörte az egészet, forró víz zúdult rá, lemosta egy fémgaraton, ott felaprózódott és lefolyt a távoli tengerbe vezető csatornába. A piszkos tányérok forró mosogatókagylóba süllyedtek, és a ragyogó szárazon kerültek megint elő.
3: 9:50, takaríts!
2: Énekelte az óra. A fal rejtett rekeszeiből kis robotegerek surrantak elő. A szobákban hemzsegtek a csupa gumi és fém takarító állatkák. Sűrű koppanásokkal végigpásztázták a székeket, átgyúrták a szőnyegek minden szálát, felszívták a rejtett port, azután, mint titokzatos megszállók, eltűntek rekeszeikben. Rózsaszín.
0: Their pink electric eyes faded. The house was clean. 10:00. The sun came out from behind the rain. The house stood alone in a city of rubble and ashes. This was the one house left standing. At night, the ruined city gave off a radioactive glow which could be seen for miles. 10:15. The garden sprinklers whirled up in golden fonts, filling the soft morning air with scatterings of brightness. The water pelted window panes, running down the charred west side where the house had been burned evenly free of its white paint. The entire west face of the house was black, save for five places. Here the silhouette in paint of a man mowing a lawn. Here, as in a photograph, a woman bent to pick flowers. Still farther over, their images burned on wood in one titanic instant. A small boy, hands flung into the air. Higher up, the image of a thrown ball. And opposite him, a girl. Hands raised to catch the ball, which never came down. The five spots of paint, the man, the woman, the children, the ball, remained. The rest was a thin charcoal layer. The gentle sprinkler rain filled the garden with falling light. Until this day, how well the house had kept its peace. How carefully it had inquired, who goes there? What's the password? And, getting no answer from lonely foxes and whining cats, it had shut up its windows and drawn shades in an old maidenly preoccupation with self-protection which bordered on a mechanical paranoia. It quivered at each sound, the house did. If a sparrow brushed a window, the shade snapped up.
2: A ház tiszta volt. 10:00. A nap kibújt az eső mögül. A ház egyedül állt a csuparom és hamuvárosban. Ez volt az egyetlen épp ház. Éjszaka a romváros mérföldekre látszó rádióaktív sugárzást bocsájtott ki.
3: 10:11.
2: A kerti locsolók aranyszökőkutakat löveltek, szétszórt csillogással töltötték meg az enyhe délelőtti levegőt. A víz lemosta az ablaktáblákat, és lefutott az elszenesedett nyugati oldalon, amelyről a fehér festék egyenletesen leégett. A ház nyugati fala, néhány foltocskát kivéve, teljesen fekete volt. Egyik folt pázsitott nyíró férfi ányképe volt. A másik, mint egy fénykép, asszonyt ábrázol, amint lehajlik virágot szedni. Valamivel távolabb, mint egyetlen titáni pillanatban fára égetett képek, egy kisfiú, ahogy a levegőbe ugrik. Fölötte magasabban a feldobott labda képe, szemben vele meg egy leányka akarja felemelt kézzel elkapni a labdát, amely soha többé nem esett földre. Az öt festék folt, a férfi, az asszony, a gyerekek és a labda megmaradt. A többi vékonyan elszenesedett. A locsolók enyhén permetező esője megtöltötte a kertet lehulló fénnyel. Mindeddig megőrizte békéjét a ház. Gondosan megkérdezte, ki az? Mi a jelszó? És mivel a magányos rókáktól és síró macskáktól nem kapott választ, becsukta ablakait, lehúzta redőnyeit, és villányos szemérmességgel és gépesített paranoiával védte magát. A ház tulajdonképpen minden hangra megrezzent. Ha verép súrolta az ablakot, a redőny lecsapódott. A madár megrettenve elrepült.
0: The house was an altar with 10,000 attendants, big, small, servicing, attending in choirs. But the gods had gone away, and the ritual of the religion continued senselessly, uselessly. 12 noon. A dog whined, shivering on the front porch. The front door recognized the dog voice and opened. The dog, once huge and fleshy, but now gone to bone and covered with sores, moved in and through the house, tracking mud. Behind it whirled angry mice, angry at having to pick up mud, angry at inconvenience. For not a leaf fragment blew under the door, but what the wall panel slipped open, and the copper scrap rats flashed swiftly out. The offending dust, hair, or paper, seized in miniature steel jaws, was raced back to the burrows. There, down tubes which fed into the cellar, it was dropped into the sighing vent of an incinerator which sat like evil bale in a dark corner. The dog ran upstairs, hysterically yelping to each door, at last realizing, as the house realized, that only silence was here. It sniffed the air and scratched the kitchen door. Behind the door, the stove was making pancakes, which filled the house with a rich baked odor and the scent of maple syrup. The dog frothed at the mouth, lying at the door, sniffing. Its eyes turned to fire. It ran wildly in circles, biting at its tail, spun in a frenzy, and died. It lay in the parlor for an hour. 2 o'clock, sang a voice. Delicately sensing decay at last, the regiments of mice hummed out as softly as blown gray leaves.
2: Még egy madár sem érintette a házat. A ház valóságos oltár volt. 10,000 nagy és kicsi karbantartó és takarító szolgálat tevővel és kórussal. De az istenek elhagyták, és a vallásos szertartás értelmetlenül, haszontalanul folytatódott. Déli 12. Az elülső verandán egy reszkető kutya sírt fel. A külső ajtó felismerte a kutya hangját és kinyílt. A valaha nagy és erős, de most csontig lesoványodott és sebekkel borított kutya beoldalgott, és végigfutott a házon sáros lábnyomokat hagyva maga után. Mögötte haragos egerek cigáztak, haragosak, mert csarat kell felszedni ők, és haragosak a zavarásért. Mert egy levéltörmeléket sem hordhatott be a szél az ajtó alatt, hogy a falburkolat ki ne táruljon, kibocsátva a gyors rézegereket, kik az ellenséges port, hajszálat vagy papírdarabkát megragadták miniatűr acél állkapcsukkal, rekeszeikbe rohantak vele, és a pincébe vezető csövekbe dobták, hogy eljusson az egyik sötét sarokban gonosz bálként guggoló hamvasztó kemence sziszegő gyomrába. A kutya felszaladt a lépcsőn, hisztérikusan vakkantott minden ajtónál, míg végül rájött, mint a ház is, hogy csak a csend hallgat odabent. A levegőbe szimatolt, és kaparni kezdte a konyhaajtót. Az ajtó mögött a tűzhely fánkot készített, és megtöltötte a házat a sütés dús illatával és az áfonya lekvár szagával. A kutyának habzott a szája, az ajtó felé hasalt, szimatolt, szeme tűzben égett. Vadul forgott, körbe-körbe, farkát harapta, veszettül pörgött, és kiadta páráját. Egy óráig feküdt a nappali szobában. 2 óra, énekelt a hang. Végül finom szimattal megérezve a bomlást, zümmögve kirajzott az egerek regimentje, meg annyi szürke falevél az elektromos szélben.
0: In an electrical wind. 2:15. The dog was gone. In the cellar, the incinerator glowed suddenly and a whirl of sparks leaped up the chimney. 2:35. Bridge tables sprouted from patio walls. Playing cards fluttered onto pads in a shower of pips. martinis manifested on an oaken bench with egg salad sandwiches. Music played, but the tables were silent and the cards untouched. At 4 o'clock, the tables folded like great butterflies back through the paneled walls. 4:30, the nursery walls glowed. Animals took shape. Yellow giraffes, blue lions, pink antelopes, lilac panthers cavorting in crystal substance. The walls were glass. They looked out upon color and fantasy. Hidden films clocked through well-oiled sprockets, and the walls lived. The nursery floor was woven to resemble a crisp cereal meadow. Over this ran aluminum roaches and iron crickets, and in the hot, still air, butterflies of delicate red tissue wavered among the sharp aroma of animal spores. There was the sound like a great matted yellow hive of bees within a dark bellows, and the lazy bumble of a purring lion. And there was the patter of okapi feet and the murmur of a fresh jungle rain like other hoofs falling upon the summer starched grass. Now the walls dissolved into distances of parched weed, mile on mile and warm, endless sky. The animals drew away into thorn breaks and water holes. It was the children's hour. 5 o'clock, the bath filled with clear hot water. 6, 7, 8 o'clock, the dinner dishes manipulated like magic tricks, and in the study, a click. In the metal stand opposite the hearth, where a fire now blazed up warmly, a cigar popped out, half an inch of soft gray ash on it, smoking, waiting. 9 o'clock. The beds warmed their hidden circuits, for nights were cool here. 9:05. A voice spoke from the study ceiling. Mrs. McClellan, which poem would you like this evening? The house was silent. The voice said at last, since you express no preference, I shall select a poem at random. Quiet music rose to back the voice. Sarah Teasdale, as I recall, your favorite. There will come soft rains and the smell of the ground, and swallows circling with their shimmering sound, and frogs in the pools singing at night, and wild plum trees in tremulous white. Robins will wear their feathery fire, whistling their whims on a low fence wire, and not one will know of the war, not one will care at last when it is done. Not one would mind neither bird nor tree if mankind perished utterly. And spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone.
2: Negyed három. A kutya eltűnt. A pincében a hamvasztó kemence hirtelen felizzott, és szikra eső repült ki a kéményen. 2:35. Bridge asztalok hajlottak ki a kertilak falából, játékkártyák hullottak a posztóra színes zuhatakban, martinik jelentek meg egy tölgyfaasztalkán, és tojássalátás szendvicsek. Zene szólt. De az asztalok csendesek, a kártyák érintetlenek maradtak. 4 órakor az asztalok, mint nagy lepkék, összecsukódtak és visszahúzódtak a falborításába. 4:50. Kivilágosodtak a gyerekszoba falai. Állatalakok jelentek meg rajtuk, sárga zsiráfok, kék oroszlánok, rózsaszín antilopok, lila párducok a kristályos anyagban tündökölve. Az üvegfalak színt és fantáziát sugároztak. Rejtett filmek futottak jól olajozott tárcsákon, és a falak életre keltek. De a gyermekszoba padlója olyan volt, mint a friss zöldellő mező. Alumínium szöcskék és vastücskök futkároztak rajta, és a csendes meleg levegőben finom szövésű piros pillangók röpködtek az állati lábnyomok erős szagában. Olyan hang töltötte be a levegőt, mint egy nagy sárga szalmából fonott mékkas zümmögése, és egy rejtett fújtatóból oroszlánok lusta dorombolása hallatszott. És okapilábak dobogása hangzott fel, és friss eső kopogása a dzsungelben, és különös állatok patái ropogtak a nyár melegétől száraz füveken. Most sok-sok mérföld távolságban hőségtől repedezett növényzetet, és végtelen, forró eget mutattak a falak. Az állatok tüskés szakadékokba és vízmosások mélyére húzottak. Mese délután volt a gyermekeknek.
3: 5 óra.
2: A fürdőkád megtelt tiszta, meleg vízzel.
3: 6, 7, 8 óra.
2: A vacsoraasztalok varázslatosan működtek, és a dolgozó szobában egy kattanás hallatszott. És a kandallóval szemben, melyben most melegen fellobogott a tűz, egy fémálványon égő szivar bukkant elő, félhüvelyk puha, szürke hamuval, füstölögve, várakozva.
3: 9 óra.
2: Az ágyak rejtett áramkörei melegedni kezdtek, mert az éjszakák hűvösek voltak erre.
3: 9 óra, 5 perc.
2: Egy hang szólalt meg a dolgozószoba mennyezetéről. Mrs. McKellen, melyik verset óhajtja hallani ma este? A ház hallgatott. Végül a hang újra megszólalt.
3: Minthogy nincs különösebb kívánsága, kiválasztok egy verset találomra.
2: Hangzene kísérte a hangot.
3: Sarah Teasdale, úgy emlékszem, kedves költője. Langy esők jönnek, s föld illata száll, és köröz a légben majd fecskemadár, és ungnak a békák az égi tavon, és szilvafát lenget a lágy fuvalom. És a rigók mondják, és torkuk remeg, a kis kerítéseken éneküket. És nem beszél senki a háborúról, s nem kérdezi senki, hogy lesz-e, s mikor. S nem kérdezi semmi, se fű, se madár, hogy hol van az ember, jaj, hova már. És új tavasz ébred, és kezd életet, és hogy mi elmúltunk, nem látja meg.
2: A tűz lobogott a téglakandon.
4: The fire burned on the stone hearth, and the cigar fell away into a mound of quiet ash on its tray. The empty chairs faced each other between the silent walls, and the music played. At 10 o'clock, the house began to die. The wind blew. A falling tree bough crashed through the kitchen window. Cleaning solvent bottles shattered over the stove. The room was ablaze in an instant. Fire! Screamed a voice. The house lights flashed. Water pumps shot water from the ceilings. But the solvent spread on the linoleum, licking, eating, under the kitchen door, while the voices took it up in chorus. Fire! Fire! Fire! The house tried to save itself. Doors sprang tightly shut, but the windows were broken by the heat, and the wind blew and sucked upon the fire. The house gave ground as the fire in 10 billion angry sparks moved with flaming ease from room to room and then up the stairs. While scurrying water rats squeaked from the walls, pistoled their water and ran for more, and the wall sprays let down showers of mechanical rain. But too late. Somewhere, sighing, a pump shrugged to a stop. The quenching rain ceased. The reserve water supply, which had filled baths and washed dishes for many quiet days, was gone. The fire crackled up the stairs. It fed upon Picassos and Matisses in the upper halls like delicacies, baking off the oily flesh, tenderly crisping the canvases into black shavings. Now the fire lay in beds, stood in windows, changed the colors of drapes, and then reinforcements. From attic trapdoors, blind robot faces peered down with faucet mouths gushing green chemical. The fire backed off, as even an elephant must at the sight of a dead snake. Now there were 20 snakes whipping over the floor, killing the fire with a cold, clear venom of green froth. But the fire was clever. It had sent flame outside the house, up through the attic to the pumps there. An explosion! The attic brain which directed the pumps was shattered into a bronze shrapnel on the beams. The fire rushed back into every closet and fell to the clothes hung there. The house shuddered, oak bone on bone, its bared skeleton cringing from the heat, its wire, its nerves revealed as if a surgeon had torn the skin off to let the red veins and capillaries quiver in the scalded air. Help! Help! Fire! Run! Run! Heat snapped mirrors like the first brittle winter ice. And the voices wailed, fire, fire, run, run, like a tragic nursery rhyme. A dozen voices, high, low, like children dying in a forest, alone, alone. And the voices faded as the wires popped their sheathings like hot chestnuts. One, two, three, four, five voices died. In the nursery, the jungle burned. Blue lions roared, purple giraffes bounded off, the panthers ran in circles, changing color, and 10 million animals running before the fire vanished off toward a distant steaming river. 10 more voices died. In the last instant under the fire avalanche, other choruses, oblivious, could be heard announcing the time, playing music, cutting the lawn by remote control more, or setting an umbrella frantically out, and in the slamming and opening front door, a thousand things happening like a clock shop when each clock strikes the hour insanely before and after the other, a scene of maniac confusion, yet unity. Singing, screaming, a few last cleaning mice darting bravely out to carry the horrid ashes away. And one voice, with sublime disregard for the situation, read poetry aloud in the fiery study until all the film spools burned, until all the wires withered and the circuits cracked. The fire burst the house and let it slam flat down, puffing out skirts of spark and smoke. In the kitchen, an instant before the rain of fire and timber, the stove could be seen making breakfasts at a psychopathic rate. 10 dozen eggs, 6 loaves of toast, 20 dozen bacon strips, which, heated by fire, started the stove working again, hysterically hissing. The crash, the attic smashing into kitchen and parlor, the parlor into cellar, cellar into sub-cellar, deep freeze, armchair, film tapes, circuits, beds, and all like skeletons thrown in a cluttered mound deep under. Smoke. And silence. A great quantity of smoke. Dawn showed faintly in the east. Among the ruins, one wall stood alone. Within the wall, a last voice said over and over again and again, even as the sun rose to shine upon the heaped rubble and steam. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026.
2: A szivar hamuvá hullott a hamutartóban, az üres székek egymást bámulták a néma falak közt, és a zene szólt. 10 órakor kezdődött a ház haláltusája. Fújt a szél. Egy lezuhanó faág betörte a konyhablakot. Palackozott tisztító oldat ömlött a tűzhelyre. A helyiség egy pillanat alatt lángban állt. Tűz! Sikoltott egy hang. A ház lámpái felvillantak, a szivattyúk vizet fecskendeztek a mennyezetről. De az oldat szétfutott a linóleumon, nyaldosva falva a konyhaajtó alá, míg a hangok kórusban kiáltották. Tűz! Tűz! Tűz! A ház menteni akarta magát. Az ajtók légmentesen becsukódtak, de az ablakokat kitörte a hőség, és a szél fújt és szította a tüzet. A ház kénytelen volt meghátrálni, mikor a tűz 10 milliárd dühös szikrája lángoló könnyedséggel tört utat szobáról szobára, aztán fel a lépcsőn, miközben vízi patkányok surrantak elő a falakból, kiköpték vízüket, és új vízért futottak, és a fali permetezők ontották a gépesített esőzuhatagait. De késő volt. Valahol sziszegve megállt egy szivattyú, a tűzoltó eső elállt. A tartalékvíz, amely sok csendes napon megtöltötte a fürdőkádakat és elmosta a tányérokat, kifogyott. A tűz felfelé pattogott a lépcsőkön. Picasso és Matisse képeket emésztett meg csemegeként a felső szobákban, leégette róluk az olajos húst és fekete foszlányokká pörkölte a ropogós vásznakat. A tűz most belekapott az ágyakba, az ablakrámákba, megváltoztatta a függönyök színét. És ekkor jött az ellentámadás. A padlás csapóajtóiból vakrobotarcok bukkantak elő, és szájukból zöld vegyszert untottak. A tűz visszahúzódott, mint az elefánt, ha döglött kígyót lát. Most 20 kígyó verte a padlót, és taposta a tüzet a tiszta zöld hab hideg mérgével. De a tűz okos volt. Lángjait kiküldte a ház külső falára, és ott fel a padlásra, a szivattyúkhoz. Robbanás! Az agyszerkezet, amely a szivattyúkat irányította, bronzrepeszekben szóródott szét a padlás gerendákon. A tűz tovahömpölygött, hatalmába kerítette a beépített szekrényeket, és végig tapogatta a felakasztott ruhákat. A ház megremegett, minden tölgygerenda csontja, az egész puszta csontváz vinnyogott a hőségben, huzalai idegei szabadon lógtak, mintha egy sebész lehúzta volna a bőrét, hogy a piros vénák és hajszálerek a tüzes levegőben remegjenek.
3: Segítség! Segítség! Tűz! Fussatok! Fussatok!
2: A hőtől megpattantak a tükrök, mint a törékeny téli ég, és a hangok sikoltoztak.
3: Tűz! Tűz! Fussatok! Fussatok!
2: Mint egy tragikus gyermekrigmust, egy tucat hang, magas hang, mély hang, mint haldokló gyermekek az erdőben. Egyedül. Egyedül. És a hangok is elhaltak, amikor a húzalokról levált a burkolat, mint a forró gesztenye héja. Egy, kettő, három, négy, öt hang sorra elnémultak. A gyerekszobában égett a dzsungel. Kék oroszlánok ordítottak, bíbor zsiráfok vágtáztak, a párducok körbefutottak, a színek elváltoztak, és 10 millió állat tűnt el a tűz elől menekülve a távoli, gőzölgő folyam irányában. Megint elnémult 10 hang. Az utolsó pillanatban a tűzlavinában felhangzó kórusok önfeledten jelentették az időt, muzsikáltak, távirányítású fűnyírógépekkel nyírták a pázsitot, vagy kerti ernyőket nyitottak fel, és a nyíló és csapódó külső ajtón át ezernyi jelenet látszott, mint az órásboltban, amelyben minden óra megőrült, és egymás előtt vagy után össze-vissza üti az órákat, a tébolyult zavarképei egyé olvadtak, éneklés, sikítás néhány utolsónak megmaradt derékegér rohangálása, hogy eltakarítsa a borzalmas hamut. És egy hang. Felsőbbrendűen, mit sem törődve a helyzettel, verseket olvasott fel a lángoló dolgozószobában, amíg minden filmtekercs el nem égett, amíg minden vezeték össze nem zsugorodott, és az áramkörök szét nem repedtek. A ház szikraesőt szórva, füstfelhőt fújva, összeomlott. A konyhában egy pillanattal a tűz és gerenda eső lezúdulása előtt a tűzhely háborodott tempóban készítette a reggelit. 10 tucat tojás sütött, 6 cipót pirított szeletekben, 20 tucat szalonna szeletet adagolt, és elfogyasztásuk, a tűz mindet felemésztette, új munkára késztette a hisztérikusan sziszegő tűzhelyet. Összeomlás. A padlás rázuhant a konyhára és a nappalira, a nappali a pincére, a pince az alsó pincére. Mély hűtőkészülékek, karosszékek, filmszalagok, áramkörök, ágyak zuhantak alá összegabajodva, mint a csontvázak a meredek szakadékba. Füst és csend. Nagy, nagy füst. Keleten halványan derengett a hajnal. A romok között egyetlen fal állt. A falban az utolsó hang ismételte újra és újra, még akkor is, mikor a nap már felkelt és rásütött a gőzölgő romhalmazra.
3: Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma

0: Mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Éter, éter. Ha már beszélgetni kezdjük így, az éteren át, gondoltam, illendő egy-két szót előre bocsátani az éterről. Már csak azért is, mert a létezését épp 100 évet törölte el a híres Michelson-Morley kísérlet eredménye. Mi volt ez az eredmény? Semmi. A semmi. Michelson 1881-ben egy leleményes kísérlettel azt akarta megmérni, hogy a fénysugár pontosan mennyivel hamarabb teszi meg ugyanazt a földi távolságot a föld mozgás irányával szemben haladva, mint ellenkező irányba. Mennyivel gyorsabban ér oda, amikor a célpont közeledik hozzá, mint amikor távolodik tőle. A várt, kiszámított eredmény helyett nullát kapott. Semmit. Lehetetlen.

0: megismételték a kísérletet olyan nagy pontossággal, amellyel a várt eredmény század részét is észlelniük kellett volna. Semmi, és megint semmi. Ettől a semmitől az egész klasszikus fizika alapjaiban rendült meg. Einsteinnek kellett jönni, hogy ránk ne dűljön mindenestül. Az éter egy szükséges, nélkülözhetetlen feltevés volt, amikor a 19. században a fény hullám elmélete győzött, vagyis biztos lett, hogy hullámokban terjed, hogy hogyan haladnak az üres térben ezek a hullámok, ehhez feltételezni kellett egy valamilyen nagyon finom, rugalmas és minden teret betöltő közeget, ami ezeket a fényhullámokat hordozza, közvetíti, viszi a hátán, továbbadja, miként a levegő molekulái a hangot, vagy a víz a tenger hullámai. Kell lennie médiumnak, közegnek, szállító eszköznek, melyben a fény terjed, halad. Még ha egyebet nem is tudunk erről az ételről, egyelőre csak azt, hogy biztosan van. A megismételt Michelson-Morley kísérlet bebizonyította, hogy biztosan nincs. Nincs anyagból, nincsenek olyan fizikai tulajdonságai, amelyek a hullámok továbbításához nélkülözhetetlenek. Sőt, semmilyen fizikai tulajdonságát nem lehet észlelni. Azóta a fény belépett az elektromágneses hullámok soraiba, mint a röntgen, a gamma, vagy a kozmikus sugárzás, vagy ezek a rádióhullámok. Ezeknek tehát ugyanúgy a szállító közegük ugyanaz a semmi. Az éterről szólva fizikusi tanulmányaimat próbáltam felidézni, az a személyes emlékeimről beszélni, hangulatokról, irodalomról, barátokról, hiszen a rádió életemnek egy kis része volt, nem jelentéktelen része.
1: Ötlik Gyulváról az a legfőbb kritikusi vád, hogy nem eléggé meggyőzően humanista. Vádnak érzi-e ezt, megbélyegzésnek-e, becsületbeli sértés?
0: Semmi esetre se. Éppen erről a humanizmus témáról a Rónai György barátommal vitatkoztam sokszor, akit én vádoltam avval, hogy katolikus létére miért humanista, neki teistának kellene lenni. De különben hát, amíg nem tudjuk, hogy mi az ember, amíg a mai rettenetes tudatlanságunkban élünk, addig bajosan mondhatjuk azt, hogy humanisták vagyunk, mert hiszen az emberbe talán belefér az is, hogy teista, vagy idealista, vagy Isten tudja micsoda, hányféle megfoghatatlan elem szabályozza a létezésünket. Ha nem ismerjük saját magunkat még annyira, mint amennyire ma a 20. században az ember nem ismeri magát, akkor nem támaszkodhatunk egy ilyen előre elkészült fogalmi vázra, mint az ember. Tehát ember alapon nem lehet semmit csinálni, vagy általában hát semmit se lehet úgy megcélozni, hogy mi legyenesen a közepibe, legalábbis a művészetekbe. Mindig egy kicsit mellé kell, vagy fölé, vagy nagyobbra kell törekedni, vagy máshova nézni, és akkor tudjuk esetleg a legjobban eltalálni a titkos rejtett, vagy akár sejtett célunkat. Tehát azért mondom azt, hogy a szó így, hogy humanista, nagyon megtisztelő és nagyon rokonszenves fogalom, és azt hiszem egyébként hát a politikai értelmében kétségtelenül vagyok olyan humanista, mint bárki más.
1: Az író mindig az emberről ír, a hőse csak ember lehet. Ellentétben ugye a muzsikussal és a képzőművésszel, aki hőséül választhat egy fát, vagy egy bogarat, vagy egy madarat, vagy egy virágszirmot. Attól moderne a mai modern, úgynevezett modern irodalom, hogy a főhőse az embernek egy olyan fajta láthatatlan belső világa, ami szinte független minden más körülötte történő dologtól.
0: Ami ezt a modernséget illeti, visszakapcsolok a kérdésének az elejére. Ami nagyon érdekes volt, hogy a kőről, vagy virágról, vagy madárról tud egy zenész, vagy egy festő, vagy akár egy költő is írni. Erre Evelyn Waugh azt mondta egy útirajzában, hogy hogy ő azt mondja, mint regényíró, az embereket nézi, ugyanúgy, ahogy nálánál boldogabb halandók, a költők a madarakat nézik. Hát most a modernség kérdése rögtön felelet erre, hogy a modern regény sokkal szubjektívebb, líraibb, alanyibb lett, mint a 19. századi, és noha én szerintem nem lehet kihagyni ezt az ember nézést, és az emberre való nézést, én se tudom, mint Evelyn Waugh úgy nézni a világot, hogy ember nélkül, de most már mi is jogot érzünk ma ahhoz regényírók, hogy mint a költők a madarakat is nézzük, sőt, hát én éppen egy novellát írtam egy kőről legutóbb. Természetesen az emberi kapcsolatokat is rárajzoltam, mert a követ se tudjuk úgy pontosan leírni, hogy ne rakjuk rá ezt az ősi, alapvetően epikai tartó rendszert.
1: Az Iskola a határon című könyve írói módszer, a hagyományos realista írói módszer. Ennek ellenére mégis valamiért modern regény. Én nem tudom megmagyarázni, hogy miért.
0: Hát sajnos ezt én sem tudom, mert nem szívesen beszélek. Én azt tartom, hogy író ne beszéljen a műveiről, mert már utólag úgyse tudja kijavítani azt, amit rosszul csinált benne, és amit még jól csinált, azt még csak elrontja, hogyha még utólag magyarázza. Ellenben hát az kétségtelen, hogy az Iskola határonak van egy ilyen mese szerkezete, szabályos ilyen 19. századi regény szerkezete, amit én úgy szoktam kifejezni, hogy a borító görbéje csak az egésznek, egy ilyen csalókar a mese, hogy az olvasók szólalkozzanak is vele, de igazából nem erről szól, nem a történetről szól. Ugye. Hát általában, ha már regény modernségéről beszélünk, akkor kétségtelen, hogy kiderült, hogy a igazi nagy klasszikus regények se a történet volt a fontos. Ugye? Hát a Dickensnél nyugodtan elejthetjük a történeteit, ha már persze nehéz esztétikai dolgokban nem nagyon lehet belelátni. Dickensről mai napig se tudja megmondani, az angol kritika se, pedig hát most már a halála századik évfordulóra közeledik, és ma se tudják megmondani, hogy mitől jó a regénye. De kétségtelen, hogy mástól, mint a történet. A történetei azok közhelyek, sablónos, naív, happy endes sztori, ami viszont örökké jó lesz benne a londoni utcáknak az atmoszférája, és az emberi életnek az a hallatlan, sűrű vitalitása, amit fel tud idézni, ami a modern regénynek a témája. A Mándi Ivánnál látható jól, hogy nem a konvencionális történetet akarja elmondani, hogy most ez boldog lett-e, vagy boldogtalan, vagy elvette a Jancsi a Juliskát, vagy mi történt vele, hanem magának az emberi létnek a mély vonulatait, ilyen közérzet, irodalom, ilyen hangulat, atmoszféra vagy légkört akar ábrázolni, amit hát általában sokkal inkább a zene fejezett ki a múlt századokban, vagy esetleg a képzőművészet. Hát ezt próbálja a regény most tudatosabban megvalósítani.
1: Ön tehát nagyon tudatosan dolgozik. Mindig pontosan tudja, hogy milyen szándékkal ír le valamit.
0: Bizonyos fokig az ember tudja, hogy mit akar írni, és bizony aztán a lényeget voltak éppen nem is volna szabad tudni az írónak, mert az ráadásként, kegyelemként kell, hogy bele jöjjön az író akaratán és a tudtán kívül, ami igazán fontos és maradandó benne. Hát tudatosan kell azt megcsinálni nagyon sok mindent, a regényt, a szerkezetet, a figurákat, az egésznek az elrendezését, és hát amivel kezdődik az egész, hogy mielőtt elkezd valaki valamit megírni, kell tudnia azt, amikről mondjuk egy novella vagy egy regény szól, hogy van-e valami értelme az egész emberi létezésnek, vagy érdemes-e világra jönni. Szóval ilyen kérdésekre kell, ha nem is racionális feleletet, de érzelmileg pontosan tudnia kell a feleletet, mert ez szabja meg aztán az írásnak a hangnemét, a végső zenei mondani valóját.
1: Mégis úgy tűnik, hogy világszerte az úgynevezett modern irodalomban, mintha ez hiányozna, ez a pontos tudása annak, hogy mi miért történik, érdemes-e annak megtörténnie, rendszerezni a dolgokat.
0: Ez az mondjuk tényleg ez a világvége irodalom, pánik irodalom, végső kétségbeesés és üresség irodalom, ami Kafkát érdemtelenül követte, ennek megvan a maga, hát regény írás technikai oka, hogy csak ugyan nem lehet folytatni a 19. századi regényt, már nem számítva Flaubert vagy Standard akár, akik 20. századiak lényegileg, de ezt a konvencionális rendet nem tarthatja meg végső keretnek a regényíró, mert nem fér bele a valóságnak az a bővebb, az a nagyobb területe, ami a költészetnek, regényírásnak is az alapanyaga. Tehát a valóság nagyobb, bővebb, szélesebb és rendezetlenebb. Már mostan ezt a nagy rendezetlenséget azonban nem lehet úgy ábrázolni, hogy meg sem próbáljuk rendezni, sőt, hát a művészet és minden, a mű maga már egy nagyszabású rendezés. Egy ilyen negatív, tagadó rendezés, az csak egy szélsőséges eset lehet a birodalomban is. Hogy mit értek ez alatt a rendezetlenség és elrendezési szándék alatt, azt talán abban tudnám jobban érzékeltetni, hogyha ha itten felolvasok egy bekezdést, az iskola határon amerikai kiadásához, a kiadó kérésére írt levezetés variánsomból, ugyanígy kezdődik, mint a regény, Bob Benedek beszéli el, az egyik főszereplő, aki 11 éves korában egy határ menti katonaiskolába kerül, és az első napján írja a következőket. Én a legjobb barátomat vártam, Halász Péter. Egy második emeleti ablakból estem a bevonuló zászlóaljat, hogy meglátom a köztük. Egy éve nem találkoztunk. A nap lemenőben volt, a fő alé felül kürt szó harsant fel. Tisztán látszottak a hegyek vonulatai a városka fölött. Néhány torony a park lombjain túl, a szökőkút lent a kapu előtt. Tisztán hallatszottak a vezényszava. Még minden világos volt, tiszta. A világ még érthető volt, áttekinthető. Tudtam, hogy a szökőkút medencéjében aranyhalak vannak. A patakon át kis híd vezet a park főkapujához. Számon tartottam, hogy képek lógnak a folyosókon. Éreztem az új idegen szagokat, a fekete egyenruha szagát, amit rám adtak, a gyakorlótér őszi szagát, a nagy öreg épület, a mosdók, az étterem, a bakancsom szagát. Örültem, hogy jön a legjobb barátom. Eszembe jutottak a szerszámjaim otthon, a fehér szekrény aljában, különösen a jó spirálfúróm, meg Júlia, a nagynéném, meg a 9-es villamos mindig, kora reggel. Nehéz dolog valamit elbeszélni. Nem jutott az eszembe, mint ahogy elvégre nem is juthatott az eszembe egyszerre minden, az a sok-sok minden, amiből a világ összetevődött, de valahogyan mégis számon tartottam a dolgokat. Igen, még számon tudtam tartani. Budán születtem, Bot Benedek a nevem. Most messzire kerültem hazúról, és az új ismeretlen szagok itt, a szerszámjaim otthon, vagy a Dunaparti 9-es villamos kora reggel iskolába menet, és Júlia karpereccei kedves barna csuklóján, vagy a fű a domboldalon, és a fák tavasszal, bogár és lepke, a nagybátyám buretruhában, Miskolc városa, ahol jártam, és New York városa, amelyről a mesterdetektív füzetekből tudok, a barátaim és az ellenségeim, a rossz és a jó, a félelmek és a várakozások. Egy szóval fű és fa, ismerős és ismeretlen dolgok mind-mind jól összefértek és egybeillettek. A világban még valamilyen rejtett rendnek kellett lennie, mert lényegében áttekinthető volt és világos. Aztán köd, zűrzavar támad, sár, valószerűtlenség. Ezt a rendetlenséget még nehezebb elmondani, úgy, hogy ne hazudjon az ember, mert miként medve írja, ha azelőtt mindennek nagyon határozottan tulajdonsága volt, vagyis fű, fa, tavasz, karperec, New York és a budai 9-es villamos nagyon határozottan valamilyen volt, most minden semmilyenné vált. Ez a nehézség, a regényíró nehézsége, amiről itten a Bot Benedek beszél, ez ma a modern regényirodalomban abból áll, hogy vagy elveti teljesen ezt a rendet, amivel a 11 éves gyerek visz magában, anélkül, hogy hát különösen tudatosan számon tartaná, de hogy ő kifejezi magát, számon tartja, és ebben benne van az az egész fogalmi világ, ami a 19. század regényíróinak az alapzata.
2: Most ehhez azonban hozzájön hamarosan a valóságnak egy csomó új eleme, ami nem fér bele. A másik részről pedig az, hogy majdnem csodaszerű megoldásokat, konstellációkat találjon, amikor a vágy és a terv meg tud valósulni. Ilyenre egy példa ez a mi macskánk, amit remélem maga nem félt, mert tegnap előtt itt volt egy 3 éves kislány, aki folyton menekült a cicel, de folyton nézte, és végül kijelentette egyszer csak váratlanul, hogy én gyötrelmesen félek a cicától, mondta. Gyötrődik, vágyik is utána, szeretne nem félni, és szeretne megbarátkozni vele. A macska az különbözik a többi háziállattól abban, hogy feltétlen szeretetet, feltétlen nélküli szeretetet kíván, alább nem adja, ahogy amit a Szabó Lőrinc fejezett ki a versébe, hogy semmiért egészen. Hát ez a macska ezt várja az embertől, semmiért egészen, ő nem hízelkedik, nem is szófogadó, mint a többi háziállat. Tehát még csak szeretetet se viszonoz a szeretetért, ellenben megköveteli azt, hogy teljes odaadásra feltétlenül imádjuk. Ha ezt az emberiség tudta nyújtani sok 10 000 vagy 100 000 éven át, és sikerült ezt a kis ragadozót megszeríteni, amire ma is a 3 éves gyerek is vágyik, egy vágyunk, egy tervünk teljesült, ugye, akkor azért nem lehet egészen elveszve az emberiség, ha erre képes volt.
3: Ottlik Géza olvassa fel emlékezését.
4: Öllei Istvánról, hogy somahol lehet, sehol. Majd megtudom, de addig nem, amíg én élek itten. Egy biztos. Valahol van, és kajánul vigyorog most rám. Nevet rajtam, 78 vén hólyag leszél. Beszélni is nehezedre esik, és rólam kell itt mondanod valamit, cipike. Legalább pár szót bele a rádióba, mint legjobb barátodról. Amitől tudom, hasfájást kap, Zipperman. Jó, sose röhög. A katonaiskolában nekem Bauer Pali volt a legjobb barátom. Nekem Bozsóki Géza volt a legjobb barátom. Nekem a Dani, a Webé, a Lexi, a Stike, a Mistét Bandi volt a legjobb barátom. Te az Alreálban, a határon nem is lehettél volna egy évvel fiatalabb, vékony pénzű, szelíd, kis félre taposott, névtelen voltál. Én kimásztam a teljes eltaposottságból, óriási szerencsével, a magasugró és futóbajnokságokkal. De a főreálban már jóban voltunk, nagyot változtál. Kibújt belőled a veled született gerincesség, nem állhattad a szépítés, ferdítés, üres szót, pontatlanságot. Még a sportkör vezetőségébe is bevettünk kis csalással, de jogosan, mert a magatartásoddal már rég oda tartottál, aztán felavattak, aztán kiszabadultál, aztán a rádióban szerkesztő lettél, és egy hosszú mai magyar novella sorozatból kihagytál engem. Dögölj meg, mondtam, ez a doktor Tóth jobb író nálam, vigyorgál.

realpolitike volo hozoi irodalmi világban. Megalapozta a nyugattal, aztán már vitte nekik is a novelláimat. A hajnali háztető kéziratát egész éjjel olvasta. Reggel kirohant értem, becsipelt a Minyon kávéházba, magán kívül volt boldogságában. Végig lelkendezte az egész szöveget apróra. Egy határozott névelőt kihúzott engedelmem nélkül. Öregem, ez remek mű. Tudom-e, hogy mi? Tudom. Ez egy közlésre alkalmazva írás a terjedelme miatt. Már beszélt a főszerkesztőre, három vagy négy folytatásban fogják hozni. Ez az új, modern magyar próza. Csak nem veszik majd észre rögtön. Ölelgetett örömében. De hát akkor mi volt nekem, ha nem a legjobb barátom? Megmondom, a Soma volt, vagyis Somzes, Somzicek, elmondhatatlanul más, definiálhatatlanul több a szavaknál. Aki 45 éve hiányzik nekem, az a Soma, akire szükségem lenne például most is. Például mire? Hogy túlzott nagyra becsüléssel fogadja, amit írok? Nem. A definiálhatatlan Soma kellene nekem például arra, hogy jót röhögjön most rajtam. Hát vén hólyag lettél, már a hamut is mamunak mondod, és ráadásul rólam kell itt összehordanod magvas és emelkedett szavakat, amitől mindig hasfájást kapsz, tippentjű. A hasfájást látod, kihagyom. Ha kell, a mamut is bármikor hamunak mondom. És én meg rajtad röhögök, Somzet, hogy megértük ezt. Kellett neked annyit nyüzsögni?

Ezt az 1944-es szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélt Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem őzetlen kartársi szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangó, krumbák, kariókás, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira,

esőhívó, esővarázs. Bevezetésül nem saját vers, hanem egy ausztrál néger, esőhívó, esővarázs, minthogy nem szavakból, hanem indulatszavakból áll, lefordíthatatlan, tehát az eredeti nyelven hangzik el. Térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan Kretikus vagy Prokeleus Maticus nevű versláb dominál, titi-titi, négy rövid. Árok mellett üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl nem állsz, mert üszkös a fadereka kikorhat. A következő ritmusvázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, sok a hal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond, ne szedd le. Sejhaj fonóba, sok a lány valóba, kibarna, kiszőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám, ha falom közt teli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemek világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilugozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke beleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is, mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. Nevet a rika, nevet a rika, nevet a kicsi sárika. Meg kell értetni a sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa világába, ahol a molosszus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pájon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet. Egy kis szöveg, amelyikben a molosszus és a pájon dominál.
nádi csibe fészken hál, kell a szellő suttog már. Szállj, te szállj, velem égre szállj, aranyága holdban vár. Nádi csibe fészken hál, kell a hajnal ébred már, várj, te várj, pihe még a szárny, a göröngyre hullnod kár. A másik tiszta molosszus verslábakból áll, szóval csupa tá-tá-tá ütem, a száncsengő, halljuk a száncsengő közeledését a télben, és amint az ablakunk alatt kopognak a lópaták, és aztán ahogy eltávolodik. Éjméből fölzengő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling télcsöngyén halkan ring, földobban két nagy ló, kop-kop-kop, nyolc patkó, kop-kop-kop, csöndzsákból hangot lop. Szétmálló hangerdő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling, télöblin, távolrin. Most olyan ütem következik, amelyikben ősi jelleggel nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet. Ez elhangzik először magyarul, utána pedig egy nem létező idegen nyelven. A nem létező nyelven írt vers volt az első, és kvázi lefordítottam magyarra, de most vegyük előbb mégis a magyar alakját. Barbárdal. Szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajjaj! Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajjaj! Földet, tüskét teremjél, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajjaj! Ugyanez most egy nem létező kis egy cigányos hangzású nyelven. Gyeggul, berer kicsi,

va puču kombo i kedeva imla gulmo bugljavi i jeleva leli gulmo ni dedeva oda džaru moge jaman. Most átlépünk a szanszkrit ütemek világába. Jayadeva 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő Gita Govinda Pásztor ének című hosszú költeményéből következik négy részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva Gita Govinda pásztorének részletek az első énekből Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méharajos sziromárban emelkedik a bakulatárt lejezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsengefüzérű tamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kinsuka szála. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a késara bibema vetekszik, méhraja nyílra hasonlatos ivalakú lenge liánra lefekszik. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Makacag a karunarügy, ó, hogy a föld terein hova lett a szemérem. Két akatövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. A második énekből Rádhához szól barátnője. Látod a lombkoszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja, rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovalengve lezengi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli Madhusúdan a taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát, Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, habpuha csókot ad, és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást.
lát szerelemre kíváncsi a másika, édese hari ölelése, vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térne. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádhához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti puha zene reszket, szereti a sűrűport, mit a vihar odahord, mert az is érte a tested. Hűsberek alján, Jamuna partján koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi közeleg a lépted. Gyűjt avarágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged. Hűsberek alján, Jamuna partján koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad ad takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonyat üszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűsberek alján, Jamuna partján koszorúsan egyre te rád vár. A hatodik énekből Harihoz szól a barátnő. Édesed érted epedve tekintszét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyres a búban elolvad. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Öleli a köd alakú fekete vakéjet, vágya kibont-e belőlem a téged. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü. Kudora, panyigai, panyigai, kudora, ü, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ü. Kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü. Kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü. Ház, panyigai, kudora, ü, kudora, kotta, ház. Kudora, ház, panyigai, ü, panyigai, ház, kotta. Most három kis hangcsoport. Az első puha forró hangok. Ange amba nula noie balanga ianegol mohitula e mante uku ahai manan. Yekale munni temme ayai amimeno golopandu amenia uku ahai manan. Gyors, gyöngyöző, vidám hangok. Vikulili helyrili sziggaga mukofoki kupu kájlili vikufuja kájru buro furo furu dozori klippipa kájrila. Áradó sugárzó hangok.

Bopi, ai loi ken usan destai. Most néhány forró övi motívum következik. Maláj, indonéz, szingál motívumok ezek. Az első. Gyümölcsfürt ingatja a szél, ágon libeg duzzadtan a fénytől, gyümölcsfürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél, gyümölcsfürt hozzuk le, add nekünk boldog ágy, gyümölcsfürt ingatja a szél. A második. Madár, te madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi húgunk vagy, mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi húgunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, világok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rejtsd el, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázs, a nagy szív, lélegzik a láng, a nagy tüdő, mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk. A tűz, a tűz. Hetedik. Rengeteg tövis, éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása, tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének, sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Dob és tánc.

Gut Schönje Fühl, gut Raheilu Beke Schön, gut Beke ja in der Fühl, in der Kö, Lump hinta ja gut und Fenien ga ja gut, man schön doi ka ja, Chöp, Chöp, gut, Chöp ja, Chöpek Schönge, Schönje, Schön, Chöp ja Fühl, gut hab ja kö, lump ja fein, schön ja beke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fény, halmai, föld, keblei, kút, karjai, kő, lábai, víz, szél, lomb, torkú, csönd, fűruhájú, fény, kő, arcú, béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája. Csönd, béke, fény kimzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön gyík, fénylő néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában. Rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya.

béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke. Most egy részlet 11. szimfóniámból a 3. tétel. Suhan éjfél tájt, viszi lámpáját, laza felhőben, mit a fény jár át. Habon eltáncol, fedi rőt bársony, s lila légfátyol, hol a tengerpart, fordul a hegy alatt, mit a víz megmart, fut a fenyvesben, meg a tisztáson. De te honnan kelsz, hogy a tengeri szél sose fodroz a lepleden árnyékot, sose vonul a habok pásztáin tova, se a part kúpsora, se a sivatagi tér, nem az árnyat helyes, nem az alakod nyoma, mégis a völgyben a suta hajlékok, szerelem paloták, ha te megjöttél. Mennyei, hova tűnsz, mi a szándékod, rőzse tüzünkkel, ahonnan a láncfoga lebegő lépteidig fel sosem ér, sem a parazsak-e, tűzidarazsak-e, rózsák, csak az üszkök, a hűlt fernyék, hamupora, csak a bánat, vágy, fekete mohóság, mesztelen égi való, hova hívsz haza? Halad éjfélben, hol a fellegben, hol a felhőn túl lepi mennykatlan, tere bontatlan, maga rejtetlen, szíve befödetlen, szeme álmatlan, kegye akaratlan, heve hihetetlen, neve sértetlen, szava mondatlan, vágya segíteni áldatlan, soha míg vaslánccal leszegik a bika fejet, és patkány figa őrzi a kincseket, és disznóvér eteti a gyerekeket, a nagy istennő addig mostoha. 12. szimfónia. Alma ágon, alma ring az ágon, alma, piros alma ring az ágon, alma ring a lombos ágon, gömbölyű alma ring a gömbölyű piros alma ring a lombos ágon, alma kerek, piros alma zöld lomban, barna ágon, ringva, ringa, ringatózva, inga, hinta, palinta, piros alma ringatózik, leveles ágon ring az alma, piros alma álom, alma függa gömbölyű, alma ágon hint, alma ágon hintál, ingva, ringva, enyhe szélben ring.

A hinta bölcsül inga ingadozva, almatörzsön rózsa inda, kék lepke, fekete hangya, sárga dungó, inga inda, hinta palinta, alma ring az ágon, kerek alma ring a fodros ágon, fél árnyékban, félig napsütésben, ágon ring a piros alma, mozdulatlan bölcső, enyhe szélben, zöld lombban, mindig ring az alma, ringatózik, mindig ring a

alma, gömbje, pírja, ringa, gömbölyű, piros, alma, zöld, lomban, barna, ágon, szálla, sárga, dongó, erre, arra, kék, lepke, arra, erre, ringa, bölcső, ringatózik, alma, piros, alma, leng az ága, reng a lombja, zöld ruhája, rokolyája, csípős szélben álma, csillog, reszket, kis kabátja, langyos szélben, ring a piros alma, ring a piros alma, mindig ring a piros alma, ring a piros hideg, meleg szélben, ánban, napsugárban, mindig kerek, piros álom, alma. Alma, álma, elmerülve, napban elvegyülve, ringva most, ringva mindig, most, mindig, mindig most, pirkadozva, alma, piros, piros, alma.

holdvilágba, kerek alma napsugárba, ring az ágon, alma ring az álom, alva ring az alma, elhajózik imbolyogva tengerekre, hullámozva zöld vitorla, tágas térség, gömbölyűség, állandóság, mindig most, mindig most, mindenség, végtelenség. Zöld vitorla, árbóc, barna, piros, alma ringatózik, itt egy helyben elhajózik kék mindenség, gömbölyűség, kukacbölcső, álom, hűség, kerek alma, ringa, lombos ágon, kerek, piros alma, álom, piros alma, piros alma, piros alma, hideg álom, meleg, langyos álom, zöld vitorla himbálózik, kék lepke, sárga dongó, fekete hangya, piros alma, álmodj, alma, alszol, sátor, a répa, téved, opera, flótás. A roncsőnyeg sorozatból a galagonya. Őszi éjjel ízlik a galagonya, ízlik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fájtlat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel ízlik a galagonya, ízlik a galagonya ruhája. Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba, gilingalang, nagypapa leszállt a fekete tóba. Nézi a zöld hal, nagypapa bokáját nézi a zöld hal, nagypapa lábujját nézi a zöld hal, gilingalang, nagypapát nézi a zöld hal. Leszállt a tóba, gilingalang, nagypapa leszállt a tóba, nagypapa változik vízi sóvá, nagypapa változik fekete kővé, nagypapa leszállt a tóba, gilingalang. A magyar etűdök sorozatból.

Aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúj fuvoláján, aranyégen ül a bárány, belezendít citeráján. Piros alma szívem ágán, kivirító koronáján, aki kéri, neki szánnám, akinek kell, sose bánnám. A kőbéka lassan ment, a kőbéka lassan ment. Kitépték az éjfél szőrét, lenyúzták a hajnal bőrét. A kőbéka lassan ment. Csip, csepp, egy csepp, öt csepp, meg tíz. Olvad a jégcsap, lecsepeg a víz. Bolygó zápor libben táncol, suhog a füsűrűjén faágán. Kéklő halvány felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Falu végén van egy mély kút, ottan fürdik három szép lúd. Falu végén van egy mély tó, abban gázol három szép ló. Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon diridongó. Megy a kocsi, fut a kocsi, patkó, dobogás. Megy a vonat, fut a vonat, zúgó, robogás. Vajon hova fut a kocsi? Három falun át. Vajon hova fut a vonat? Völgyön, hegyen át. Zim, zim, megy a gép, fut a sinen a kerék, forog a kerék. Zum, zum, nagy az út, fekete az alagút, a masina fut. Érennádon sikló kúszik, kicsi patakágyon vizicsibe úszik. Hajló nád közt kotlós ízzen, vizicsibe népét tereli a vízben. Ér tükrében látszik az ég is, feje tetején a vizicsibe nép is. Siklók békát, pókok látják, vizicsibe pásztor, vizicsibe nyáját. Alsó végen, felső végen, csoda nagy sürgés, forgás. Malacok, koi, koi, disznók, röf, röf, csördít nagyokat a kondás. Alsó végen, felső végen, fakapuk nyílnak máskor. Tehenek, mú, birkák, be, ordít nagyokat a pásztor. Alsó végen, felső végen, nem öröm héjból kelni. Akacsák, zsáb, zsáb, pulykák, rut, rut. Őket sose viszi senki. Az ötödik szimfóniából részlet, első tétele az öröm. Hívogat a holdi síp, dobol a fény, csillagevez a nádhegyén, falevelén. Bandukolni, barangolni, lovagolni a habokkal, a kövekkel, jön az éjszaka vándorolni, jön a reggel, napholt csillag kóborolni, hullámos uton könnyű szekerek kereke pattog, langyos lomb közt fürge mécsek, zenekara cirreg, jó nyújtózni és aludni, az erdőkkel megzendülni, a tavakkal, tágrónán, tigrisfoltos vadvizekkel, rejtett kunyhók füstje érik, álmot lát a nagy folyó. Féreg indul nyírfahéjon útra messze, fönn a bíbor mennyei gálya kékbe szegve, jó meghalni néha. Szállni, elszállni, szerte szállni, túl a világvég görcsén, hegyeken túl, távol a lápon, hol a hosszú lábú, lábol, lábol, lábol. Föld, víz, tűz, lég szunnyad a bölcsőn, kőfejű gyermek sír a hegyi hidegen át, mennybéli erdő fekete lombja hajlik a völgybe, csillagködök árkaiban zúg az égi dád.
Gömbölyű pártában didereg a puha mécsláng, lebbenti hajnali szél. Kristályhölgy suhan az álom sűrűjén, átsüti fény testén, áthatol a kusza árnyék.

Art, meg Art, meg Art. Árok szélén kutyalakodalom, kis virágos faházak, uszkárbőgő, puliciterra szól, réten erdőn bokáznak, csont kolbászkéj emeletesen áll, tejfölös dézsa rocska, árkon bokron ropog a kutyabál, elszalad, mind a macska. Robogó szekerek, mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka, a tanyai kutyaugatásokon át tova, s a falusi zárt kapuk álmain át tova, az úton a két fele meredeken árnyhegyű jegenyesor, innen is, onnan is árkai mentén. A gyerekek alszanak el.

A hintafa bársony, a cifra szalagja, de virrad a kicsi öcsikés húgok álmai, hajnali létség a fonataim újra le földre pörögnek. Súlyos buraközi ló dobog, a kövön a pata kopog, a paripa fölnyihog, a falon a lófeje hószínen a fekete tova suhan, ablakon és puha keszek usza mennyei álmokon átfut az árnyék. Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton a kikeleti lombokon a szekerek erezete iramodik, ágyban a kisfiú és húga mennyei hintafa ágain, ezer üvegizmú, saláta bokájú, kakukkfejű tarka lovat lát. Az éjszaka csodái. A város végig csupa szürke ház, a részegekre angyalka vigyáz, s a villanyfényben, mint aranykehelyben alusznak a tűzfalak, háztetők, s a sorompón túl ében színdelejben zizegnek a láthatatlan mezők. A messzeség öblén pár pisla fény ég, mögöttük nyugodt mélység, a sötétség. Ha becézésem és csókom se kell, kicsi lány, mivel ringassalak el? Ha elzárt tőlem a buta lakat, lesajnál minket majd a virradat. Bámuljuk egymást búslakodva, és szánk sarkát bontja már a nevetés. Te, ha hiszed, ha nem hiszed, úgy szeretem nevetésedet, mint kinn ezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Aranypor mállik az éj válláról, szemközt a sarkon a cégtábláról, furcsán szökken a pentameter sor elő, tótyul a bádogos és vízvezeték szerelő. A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik, és semmit sem mond. Üldögélünk csendesen, két jó gyerek rendesen, messzi kocsma zene halszik, a környéken minden alszik, az alkófban oda át mélyen alszik anyukád, szomszédban a vakos néni, ferdeszájú vigláb néni, balogúr a vasutas, imádód a kisinas. Itt is, ott is, emitt is, amott is, bajszos rendőr őrzi az álmot, nagyfülű bagoly őrzi az álmot, mint kinn ezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Itt is, ott is, emitt is, amott is, dongnak az öreg fali órák, bánatos hangú inga órák, fodrozzák az éjszakát. Alvó lélek kúszta tájon, álmodom, mint pókfonálon, hus, hus, föl a légbe visz az út, tág a lég, tág az út, tág a lég, tág az út, hozd az örömöt, hozd a bút, hozd az örömöt, hozd a bút, hus, hus. Nézd a ház, mint a felhő fénycikáz, mozdul, mint a barna béka, vele mozdul az árnyéka, és belőle alvó lelkek párolognak, légbe kelnek a kéményből, mint a füst, az ereszről, mint ezüst. Száll a kövér vakos néni, deszkavékony vigláb néni, és köröttük nagy sereg libben szökken hempere. Mi a gőspék ketté bomlott, és kergeti önmagát. Balog úr a templomtornyot fújja, mint a furuját, azt fújja, hogy ne sirasson, mégis könnyezik belé. Ott meg a cukrász kisasszony tipek fejjel lefelé. Vigláb néni peckes módon sétálgat a sürgönydróton, krinolinja lyukas hordó, kezében egy napraforgó, vékony nyakán férfi gallér, oldalán egy szép kavallér. Vigláb bácsi nagy kesergőn kuporog egy lámpaernyőn, nézi párját. Lássa, kérem, parádéra megy a pénzem, nekem pohár sörre sincsen, neki fodrász, ruha, minden. Én megmondtam már ezerszer, hogy hibás a mai rendszer, államreform kéne régen. Persze nem hitték, na tessék, adó, lakbér, nem csekélység, 5 gyerekem van, kérem. Oda néz, szöszbogár, ott a boltos lánya áll, boltnak hisz egy fecskefészket, benne várja a vevőket.
Ez már mégis hajmeresztő, hogy ma senki be se néz. Majd belép a szívdöglesztő hollywoodi filmszínész. Kérek 9 fok kefét, ráadásul a kezét. Röptük össze-vissza, húz, rá ne néz, mert megvakulsz. Magyaró Pál ez alatt megfogott egy sült halat. Tanár úr, tudnád talán, milyen hal ez? Macska cápa? Rá van írva uszonyára, de nincs itt az ókulám. Pál örült, hogy futhatott és szekundát nem kapott, és a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon, majd vadászni megtanítom. Teljes ember a kéményen üldögél, mint nyári réten, kisgyerek lett újra szépen, mézes kenyér a kezében. Távol öreg bükkfa alatt labdázik egy fiúcsapat, ő a szemét rajta felejti, mézes kenyerét halkan elejti, kicsúszik alóla a rét meg a kémény, s eltűnik az éj csipkéi mélyén. És erre-arra az alvó csapat potyog a falról, mint a vakolat. A villanyfényen átdereng az ég, a városon túl látszik a vidék, a dombok gyengéd rajzú háta, és elcsitul az alvók karneválja. Jön a söprőgép tompa morajjal, mögötte a hajnal fut lobogó szőke hajjal, csörömpöl a reggel száll a fény, és az éjjé tág csodát, ezt a fura micsodát ketten láttuk te meg én. Kínai templom. Szent kert, bőlom, tárt, zöld szárny. Fönn, len, tág, éjjő, kék árny. Négy fény cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd leny.

0: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A szabad Kossuth rádiót már elnémították.
1: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adómesél!
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Sziasztok, akkor mi is itt vagyunk, a mikrofonnál Urbán Ági és jó hajnalka.
6: Sziasztok!
5: És itt van velünk, ha minden igaz, Skype-on Vagesz.
7: Hello, sziasztok, hallotok?
5: Szia, igen.
7: Ja, de jó. No, hát, hello.
5: Szia.
7: Miről beszélgetünk?
5: Hát kicsit hot a téma, így a népszabadság apropóján akár, vagy úgy általában is. Én arra gondoltam, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyit változott a helyzet e tekintetben, mint sajtószabadság tekintetében. Mondjuk azóta, az időszak óta, mióta te lazábra vetted a kapcsolatot, vagy felszámoltad a mostani kormány párta.
7: Hát tudom, tehát én ugye nem újságírónak indultam, vagy készültem életemben, viszont azt hiszem, hogy amikor így a magyar sajtóba kerültem, a Magyar Narancs révén, meg a Magyar Narancs által, az ugye 89-ben volt, és azt hiszem, hogy a 80-as évek legvége, 88-89, illetve hát mondjuk igen 90-es évek elejéig, az azért a magyar sajtónak egyfajta aranykora volt. Tehát én emlékszem például, hogy volt akkori közvéleménykutatás, ahol az volt egy ilyen kérdés, hogy kik azok, akikben a legjobban megbíznak a megkérdezettek, ami hát egy reprezentatív felmérés volt, és ott azt mondták, hogy, vagy szóval, hogy az újságírói szakma, az újságírói foglalkozás az egy nagyon élenjáró, nagyon, nagyon előlévő dolog volt.
5: Bizony.
7: Nem emlékszem már, hogy a legjobban bíztak-e meg az újságírókban, vagy csak mondjuk második helyen a mentő orvosok után, vagy valami ilyesmi, de hogy nagyon, nagyon elő volt. És azt hiszem, hogy ez egy ilyen folyamatos leépülés volt. Tehát ugye már az Antal kormány idején a 90-94-es periódusban ugye emlékszünk arra, hogy vagy emlékezhetnek így az idősebbek, mint én is arra, hogy ugye volt a konszenzuálisan megválasztott médiavezetők, ugye Hankis Elemér a televíziónál, és Gombács Csaba pedig a Magyar Rádiónál, és hát ugye ellenük indultak mindenféle akciók, amennyiben hát rájött az akkor még ugye botladozó első körben demokratikusan megválasztott és demokratikus jobboldali kormány, hogy a média az nem feltétlenül az ő ilyen ugródeszkájuk arra, hogy elérjék a társadalmat, hanem nagyon, nagyon kritikus is tud lenni. És hát ekkor indult ugye meg ez a dolog aztán, aminek ugye egy későbbi következménye lett az a média törvény, amit a Horn kormány idején fogadtak el, aminek most nem mennék bele az elemzésébe, már csak azért sem, mert nem annyira emlékszem már minden pontjára. De a lényeg az, hogy hát ugye a kereskedelmi televíziózás Magyarországon az úgy született meg 97-ben, ahogy megszületett, tehát ugye az Iris televízió az nem indulhatott el, ami ugye a Central European Media Institute, vagy nem is tudom mi volt a neve annak, a Mark Palmer volt amerikai nagykövet által vezetett konzorciumnak, de a lényeg az, hogy ugye, én azt gondolom, hogy Magyarország jobban járt volna azzal is, hogyha egy kereskedelmi televízióval lesz, meg azzal is, hogyha három. Így, hogy kettő lett, az ugye nagyon így később ugye kialakult egyfajta piaci túlsúly az RTL klub oldalán, a TV2-vel szemben. De hogyha mondjuk egy lett volna, vagy három, akkor mondjuk talán el lehetett volna kerülni azt, ami egyébként egy világjelenség, ez pedig a médiának a hihetetlen bulvárosodása volt. És ugye az egész celebkultusz, meg minden a később reality TV és a többi, az arra ment, hogy tulajdonképpen ilyen komputeren és tervezőasztalon kidolgozott sztárok viszik el a tartalomszolgáltatásnak a többségét, ugye ők mai szóval celebek, és hát ez nagyon, nagyon káros volt, azt hiszem. És ugye ehhez még hozzájött ugye az online, ugye hogy az online hirdetések világa az is eléggé botladozva indult meg Magyarországon, és ez ugye a print sajtónak a háttérbe szorulásával jött, ami hát persze megint csak egy világjelenség. Tehát egy, mit tudom én, a 300 milliós Egyesült Államokban mondjuk a New York Times helyzete nyilván kedvezőbb, mint a 10 milliós Magyarországon a Népszabadságé mondjuk, de hát ez azért egy elég nagy probléma, és hát az, hogy ennek nincsenek meg ugye a támogatásának a feltételei, tehát ugye ez, hogy most piaci alapon éljen meg, és piaci alapon legyen meg valami, hát eléggé nonsensnek hangzik. Ugye mind a múlt hétig ugye azért még mindig a Népszabadság volt a legnagyobb minőségi napilap, tehát azt hiszem, hogy a legtöbb példányt adták el a nem bulvárból. A Népszabadság nem tudott megélni, az újonnan alapított Magyar Idők pedig hát nyilván, hogy egészen addig, míg ez a kormány kormányozza Magyarországot, addig vidáman fog lubickolni.
5: Én abban a helyzetben vagyok, hogy 2001 és 2006 között a Magyar Hírlapnál dolgoztam, és ugye emlékszünk, 2002-es választás előtt volt az a fajta ketté szakadása, fogalmazunk így, a társadalomnak, amit nagy részt az akkor, tehát a ellenzékbe kerülő Fidesz generált, és a Magyar Hírlap akkor egy középen álló, vagy legalábbis mindenképpen magát középre pozícionáló, független napilap szeretett volna lenni, és egyszerűen azt vettük észre, és az vezetett végülis azokhoz a folyamatokhoz, aminek révén tulajdonost is váltott, és nagyon sokan le is léptünk az akkor Szombati Pali irányított a laptól, hogy egész egyszerűen nem volt olvasótábor középen, vagy annyira kevesen vették, olvasták, hogy nem volt rentábilis. Tehát vagy jobboldali, vagy baloldali lapokat olvastak az emberek. Ma már persze ez is változott, és ugye a print lapok fogyasztása is nagyon drasztikusan visszazuhan, de hát ez egy szomorú helyzet.
7: Nézd, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez a, nyilván vannak jobb oldalra tendáló és bal oldalra tendáló újságok, vannak liberális, szocialista, konzervatív, stb. Újságok a világban. Én azt gondolom, hogy az igazi jó média az azért alapállásában mindenkor ellenzéki. Tehát, hogyha még egy konzervatív kormánypárti lapot működtetnénk mondjuk Magyarországon, és az nem propaganda célú valami volna, akkor a konzervatív sajtónak is egyfajta ellenzéki attitűddel kellene vizsgálni a politika világát. Tehát a médiának van egyfajta, hogy mondjam, a kormánynak van titkos szolgálata, a média az pedig egy nyilvánosság szolgálat. A média az valamilyen módon a társadalom hangját is megjeleníti, felteszi azokat a kérdéseket, amit a társadalom az irányító, uralkodó rétegnek feltehet. Ezzel kapcsolatban nekem egy elemi példám az, több amerikai választást figyeltem test közelből, és 1992-ben, amikor Bill Clinton először lett elnök az Egyesült Államokban, akkor választás előtti nap ugye megjelent a New York Times, és a New York Times-on ott volt az endorsement, tehát a szerkesztőségi támogatás, és a szerkesztőségi támogatást a demokrata párt elnökjelöltjének Bill Clintonnak adták. Megtörtént a választás, nagy választási beszámolókkal, és egy tulajdonképpen az átmeneti időszakot, tehát a Clinton beiktatásáig, ami ugye novembertől januárig tartó bő három hónapos időszak, ez, vagy nem, szűk három hónapos időszak, ez ugye január közepe vége táján szokott megtörténni, ezt a akit Clinton kinevezett, bizonyos Vernon Jordan nevű egyébként afroamerikai ügyvédet, ezt nagyon keményen támadta akkor a New York Times bizonyos korábbi ügyei miatt. Arra már nem emlékszem, hogy mik voltak a korábbi ügyei. De azt gondolom, hogy a New York Times, ami hát mondjuk napilap szinten azért a világon elég sok helyen egyfajta etalon, azt gondolom, hogy ezt elég jól megfogalmazta, vagy elég jól benne van ebben a példában, hogy igen, támogatom az elnök jelöltet, de amikor megnyerte a választást, akkor én utána értelemszerűen kritikusan rákérdezve, a különböző lépéseit bírálva írom a sajtót, írom az újságot. Én azt gondolom, hogy ez a bizonyos szemlélet, ez sajnos nem tudott meghonosodni Magyarországon. Először ugye Antal József sértődött meg azon, hogy hát nem mindig a magasztalás hangján szólt róla az akkori magyar média és a sajtó, és hát manapság pedig már azt látjuk, hogy tulajdonképpen semminek, szándék szerint semminek nem volna helye, amit nem a kormánypárt is annak vezére gondol.
6: Bocsánat, én egy kicsit ezzel vitatkoznék, vagy inkább hozzátennék egy kicsit ahhoz, amit az előbb Hajni mondott. Egyrészt, tehát az biztos, hogy Magyarországon ez nagyon látványosan végbe ment a 2000-es évek elején ez a fajta polarizálódás, és ez kétségkívül felülről jött, tehát ez egy ilyen politika vezérel dolog volt, de azért ehhez kellett egy társadalmi közhangulat, amiben ezt meg lehetett csinálni, meg kellett egy olyan demokrácia felfogás, vagy annak a hiánya, amikor, ahol ezt meg lehetett csinálni. Tehát mind a mai napig nagyon jól látszódik például Facebook kommentekben, hogyha egy konzervatív irányultságú felület valamilyen módon kóstolgatja a kormányt, akkor ott azonnal felháborodott kommentek jönnek, ugyanez természetesen megvan a bal oldalon. Tehát az a fajta tudatosság, ami a New York Times olvasókban megvan, és ami az amerikai társadalom egy aránylag jelentős szeletében megvan, nevezetesen, hogy a hírt és a véleményt szét tudják választani, az nagyon-nagyon hiányzik Magyarországon. Tehát ez alapvetően szerintem a fogyasztók oldalán dől el, és persze vannak politikusok, akik erre látványosan rájátszanak, de alapvetően ezt nem lehetne akárhol megcsinálni az olvasókkal.
5: Ebben egy abszolút igazad van, és az előbb, mikor a középen álló magyar hírlapról beszéltem, és sajnálkoztam, hogy egyszerűen nem volt rá kereset, akkor természetesen nem az olvasók politikai hovatartozásra gondoltam, hanem arra, hogy ez az orgánum volt egy olyan, amelyik mindkét irányba kritikus volt, amelyik klasszikusan azt gondolom, hogy sajtónak ma is annak kötelezőnek kéne lenni, tehát mindkét irány, vagy mindkét oldallal szemben kritikusnak, és egyszerűen erre a kritikus hangnemre nem volt kereslet, mert a baloldali pártokkal voltak elnézőek, a jobboldaliak, és egyik se szerette volna elolvasni, hogy a sajátjával valami nem stimmel. És így fogyott el a levegő az akkori magyar hírlap közül, ami nagyon szomorú, és hát azóta is nagyon kevés orgánum van, ahol...
7: Hát én azt gondolom, hogy a rendszerváltás utáni történetnek ez egy alapvető problémája, hiányossága. Tehát az, hogy ugye Magyarországon, hogyha keményebben, jobban belegondolunk, akkor bizonyos rövid időszakokat leszámítva, ugye 1989 előtt mondjuk 70 évig nem volt igazán szabad sajtó. Nyilván valamelyest szabad volt a sajtó.
5: Bocsáss meg, Bagász, csak van egy telefonálunk, csak egy álljunk vele szóba egy pillanatra. Szia!
8: Bocsánat, hogy közbeszólok, de hát az nonsens, hogy a Népszabadság ne lett volna kritikus állítólag, vagy hát nem, tehát nyilvánvalóan hozzá közel álló, hogy általa támogatott MSZP-SZDSZ-t, hát az MSZP-t annyit osztotta, hogy nem igaz, SZDSZ-szel azért kesztyűsebb kézzel bánt, de hát azért azt is erősen kritizálta sokszor.
5: Én azt gondolom egyébként, hogy ott a párton belüli érdekcsoportok diktáltak néha. Így tudom.
8: Nyilván, de...
5: Tehát azt azért ugyancsak nem nevezhetjük az akkori állapot szerint függetlennek, vagy objektívnek, hogyha a párt egyes érdekkörei bele tudtak szólni tartalomba. Tehát szerintem, vagy számomra az elfogadhatatlan. ugyanúgy.
8: Lehet, de az olvasóknak nem volt elfogadhatatlan igen sokáig, és elég nagy példányszámba megvették azért, tehát...
5: Én azt gondolom, hogy számukra ez nem is vált egyértelmű, vagy nem, aki nem ismerte a háttérben zajló folyamat, azoknak ez nem volt egyértelmű.
8: Lehet, de az olvasóknak nem az a dolga, hogy ismerjék, hanem hogy vegyék és olvassák, tehát... és ezt megtették, szóval... De,
6: bocsánat, azért az fontos hozzátenni, legmélyebb tiszteletem a névszabadságé, de hát azért tény, hogy volt ott egy folyamatos csökkenés, mind példányszámban, mind olvasottságban. Tehát valószínűleg ennek persze sok oka lehet, de valószínűleg az olvasók egy része ezt nem annyira kedvelte, hogy bizony több irányba is.
9: Hát, ha belegondolsz abba, hogy a népszabadság példányszáma mondjuk 1989 elején lehetett olyan, ha jól emlékszem, 700 ezres. A 700 ezres példányszám az ugye abban benne volt, hogy az összes pártszervezet, a járási pártirodák, az összes ilyen munkahely, katonai alegység, és nem tudom én micsoda, kötelezően megrendelte a népszabadságot. A népszabadság ezután valahol stabilizálódott, hogyha jól emlékszem a 90-es évek elejé adatokra, de számfoljatok, hogyha rosszul emlékszem, de valahol olyan 300 ezer példány körül stabilizálódott hosszabb évekre.
6: Bocsánat, 2000-ben...
9: Még az online világ előtt vagyunk, tehát még az online világ előtt vagyunk ekkor, a 90-es évek elején, közepén, és a népszabadság, ami hát előtte súlyosan pártlap volt, és emlékszem rá, hogy 90 novemberében például Tamás Ervin akkori főszerkesztő helyettes kért egy Magyar Narancs mellékletet a Népszabadságba, és többen, köztük én is, hát úgy indítottunk, hogy szapultuk a Népszabadságot a múltjáért, vagy az előtte, az elmúlt 30 évéért. Ezek után a Népszabadságból egy minőségi napilap lett, mint ahogy mondjuk ugye amiért nagy harc volt, ugye a minőségi napilap korábban ugye a Magyar Nemzet volt. Tehát szóval, hogy ez zajlott. Csak azt gondolom, hogy a politikai ráhatás, tehát az a politikai ráhatás, ami nem engedte meg a demokratikus közvéleménynek a kialakulásának a lehetőségét, amelyik nem volt arra készen, hogy mondjuk kialakult egyfajta antikommunista közhangulat érthető módon a 40 éves kommunista diktatúra után, de nem volt zárt mondjuk a jobboldali szélsőségek felé. És azt gondolom, hogy az a típusú rájátszás, ami mondjuk a rasszizmust erősítette a magyar társadalomban, abban komoly felelőssége volt a politikának, illetve az olyan típusú médiának, ami ennek a politikának a szolgáló leányává szegődött.
6: Én egy pillanatra még visszatérnék az online hatáshoz, és ez azért nagyon fontos, mert ugye az angol nyelvben van erre egy nagyon jó kifejezés, vagy egy ilyen jó szójáték, ami nem igazán lefordítható, azt hiszem. Ugye azzal, hogy a nyomtatott lapok kikerültek a hírpiacról, tehát ott nincs esélyük, mert mire eljut a nyomtatott lap az olvasóhoz, addigra a hírek már 5 lépéssel előrébb járnak. Ezért a newspaperök átváltoztak viewspaperré, tehát a különböző, tehát elkezdtek pártosodni, mert hogy a hírekről elmozdultak az elemzések, háttéranyagok, interjúk, stb. Felé, ami viszont már óhatatlanul egy picit pártosabb, tehát hogy kivel készül interjú, milyen típusú adatokat használnak az elemzésekben, mit tartanak fontosnak a háttérben, az már egy pártosabb dolog. És ezzel egyébként a világon mindenhol küzdenek, tehát ez nem egy magyar probléma, de ez is lehet egy magyarázat a magyar társadalom, hogy mondjam, demokratikus deficitje mellett. Ez is lehet egy magyarázat például arra, hogy a magyar hírlap annó miért nem tudott megélni, és lehet egy magyarázat arra, hogy egyébként a politikai napilapok piacán miért van ekkora válság. Egyébként lássuk be, hogy tényleg elképesztően alacsony példányszámokról beszélünk, tehát ugye a Népszabadság utolsó auditált fél éves példányszáma 38 ezer, az, hogy egy 38 ezres lap tudott piacvezető lenni Magyarországon, az azért tényleg egészen döbbenet. Tehát ezt 15 évvel ezelőtt biztos, hogy senki nem gondolta.
5: Egy kicsit
7: nyilván, Ági, tehát én is azt gondolom, hogy ez egy olyan változás, ami nem kedvez a minőségi újságírásnak. Ugyanakkor ez egy világjelenség. Itt a világjelenség megerősít egy magyar jelenséget, tehát a politikának a egyre fokozódó vágyát arra, hogy beleszólhasson a hírszolgáltatásba. Tehát, hogyha most itt politikai szempontból elemzünk dolgokat, népszabadság, akkor azt gondolom, hogy meg kell nézni ezt mondjuk online szempontból is, tehát mondjuk akkor ott van az Origó esete. Az Origónak nem hiszem, hogy annyira nyereségesség. Tehát ugye itt egy print lapnál ugye a költségeknek a nagy része azért a nyomdaköltségből és a terjesztésből áll, ami pedig ugye az online-ban nincsen. Na most az, hogy az online az fizetős vagy ingyenes, hát ez egy nagyon jó kérdés. Magyarországon ugye az emberek nagyon nem szeretnek pénzt adni netes tartalmakért, de mondjuk a világon más is, nem tudom én. Tehát mondjuk a New York Times-t megnézem, akkor egy hónapban 10 cikket nézhetek meg mondjuk a telefonomról ingyen. Azon felül fizetnem kellene. Hát, szóval ez azért egy világjelenség. Ezen belül viszont ugye van az, ahol az autokrácia, vagy hát az irányított média az belejön ebbe a dologba, főleg egy olyan helyzetben, ahol ugye megszűnt a valóságos piac.
5: Ide akartam én is igen keverni a világjelenség magyar jelenséghez.
7: A valóságos piac, tehát ugye most már azért egyre kevésbé beszéltünk arról Magyarországon, hogy versenyszféra van, egy nagy versenyző van, ez a magyar állam, a magyar állam az pedig hát a kormánypárt által gyarmatosítódott, és a magyar állam határozza meg azt, hogy ki milyen, tehát a piaci szereplők létezésére sokkal nagyobb befolyással bír, mint egy liberális demokráciában.
5: Az mennyire magyar jelenség egyébként, én csak a személyes tapasztalataimról tudok beszélni, és most a Keletet ne keverjük ide, hogy egy újságírót hagynak vagy nem hagynak dolgozni, tehát mennyire normális jelenség az, hogy vázereket állítanak egy újságíró egy parlamentbe, követ mindenhova, és figyeli, hogy kivel beszélek, és odaáll egy méterre, és hallgatja a beszélgetésemet, hogy egy újságírót megfenyegetnek magánéleti történetekkel, zsarolnak, próbálnak berántani a titkos szolgálatok, hogy a miniszterelnökkel 10 éve ellenzéki orgánum, vagy legalábbis nem szigorúan véve kormánypárti orgánum nem készíthetett interjút, hogy a pártpolitikusait kizárólag akkor is abban a formában lehet elérni, amikor ők kinyilatkoztatni szeretnének, de az érdemi kérdésekre nem válaszol.
7: Benne van a válasz. Tehát az, hogy az Egyesült Államokban mondjuk kritikus újságíró ne szólalhasson meg, hogy valamilyen véleményt ne legyen meghallható, az egész egyszerűen elképzelhetetlen. Ahol van egy 200 most már 240 éves hagyománya ugye a szabad sajtónak, az amerikai első alkotmány kiegészítés az ugye a szólásvallási sajtószabadságról szól, tehát hogy egy alappillére egy társadalomnak most már lassan egynegyed évezrede, ehhez képest ugye a másik oldal az meg az újságírógyilkosságok világa, Anna Politkovskaja, Gondolat.
5: Igen, azért mondtam, hogy most a Keletet hagyjuk, mert azért ott még nem tartunk.
7: De nem tudjuk hagyni a Keletet, mert ugye tehát az van, hogy ez a mi kis kompországunk, Magyarország, ez most ugye megint a Keleti Isték felé hajózik valamiért, amit őszintén szóval nem tudok felfogni épp észre, hogy ezt miért gondolja bárki is elfogadhatónak, és tényleg tanástalanul állok a jelenség előtt, hogy mondjuk a magyar jobboldaliság 200 éven keresztül orosz ellenes volt a pánszlávizmustól való félelmében, hogy ezt 2-3 év alatt meg lehetett fordítani. Ehhez ugye nagyon nagy sajtó erő, média befolyásolási erő kellett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy egészen elképesztő fordulat. Nyilván, hogy nem tudjuk a Keletet kizárni ebből a formából, ilyen alapon nem tudjuk kizárni a Keletet.
5: és a média sokszínűség felszámolása gazdasági erővel, ez mennyire jellemző? Tehát, hogy amit nem ment szabályozása, vagy mondjuk a közmédia elfoglalása, az nagyrészt így törvényi szabályozókkal történt, de hát egyszerűen a kormányközeli vállalkozások, vállalkozók egymás után vásárolják meg, teszik magukévá a különböző orgánumokat, ugye Origo, TV2, és így tovább, Metropol kiszorítása, tehát alig-alig marad már, nem.
9: Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is ugye gazdaságilag az egy elég fontos szempont, hogy ugye a tulajdonosok jönnek, mennek, bizonyos helyeken ugye évszázadokig ugyanazok, mint tudom én mondjuk a New York Times esetében az Altberger család, de másutt ugye ez más lapoknál abszolút megváltozhat. Na most én azt gondolom, hogy ilyen esetekben ugye a legfontosabb dolog az, hogy a szerkesztőségnek van-e valamilyen statútuma, egy olyan szerkesztőségi karta, ami nyilván, hogy a bármilyen adásvételi szerződésnek itt ott kell, hogy legyen, tehát ugye elfogadottá kell tennie, minden tulajdonosnak el kell fogadnia egy ilyen szerkesztőségi kartát, ami hát ugye az újságnak a függetlenségéről, vagy hát bármilyen médiának a függetlenségéről szólna. Ugye azt azért látjuk, hogy a tömegmédiák általában, tehát mondjuk televíziókra gondolok ilyen szempontból, azért mindig sokkal puhábbak ebből a szempontból, mint mondjuk az online sajtó, vagy a nyomtatott sajtó. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és mondjuk az például, hogy a Népszabadság így járt, abban nyilvánvalóan valamilyen módon belejátszott az is, hogy az MSZP-s befolyású szabadsajtó alapítvány végül is feladta a tulajdon részét, tehát ez nyilván, hogy az MSZP akkori vezetésének az orrára vagy kárára írható dolog, tehát ez ilyen módon azt hiszem, hogy ez megint csak erre a Népszabadság dologra bizonyos értelemben évek óta lehet, vagy mióta felbukkant ez az osztrák úriember, azóta lehetett számítani, ami ebben különösen brutálisát tette a dolgot, és mutatja, hogy ez nem egy gazdasági döntés, az az online-nak a lezárása volt. És azt, hogy nem tudsz hozzáférni a no.hu-nak az archívumához.
6: Bocsánat, szerintem pont ez az egyik legérdekesebb a Népszabadság történetben, hogy egyrészt van a bezárásra, felszalámizásra egy láthatóan már bejáratott kormányzati know-how, ezt láttuk az Origónál, láttuk a TV2-nél kisebb-nagyobb mértékben több helyen, és itt most nem ezt alkalmazták, tehát gyakorlatilag nyíltan felvállalva, bár kommunikációsan próbálták gazdasági törvényszerűségnek álcázni, de nyíltan felvállalták azt, hogy ez egy politikai történet, éppen valóban a NOL bezárása, illetve az újságírók látványos megalázása, ugye ezzel a költözéses dologgal, meg a személyes dolgaik, hogy mondjam, hozzáférhetetlenné tevésével. Tehát tehát ami itt történt, az számomra nem igazán racionális. A végeredmény az persze az érthető, tehát nem lepődök meg, hogy a kormányzatnak volt egy ilyen típusú szándék, hogy a Népszabadságtól megszabaduljon. De azt, hogy ezt nem öltöztették gazdasági döntések sorozatával egy ilyen piaci köntösbe, az nem igazán érthető számomra.
9: Hát én azt gondolom, hogy a magyar társadalom sajnálatos módon egyre inkább elfogadja az autokráciát. Tehát ez ehhez köthető. Tehát hogyha mondjuk a múlt szombaton a Kossuth téren nem tudom én 1-2 ezer ember lett volna, hanem 10 ezrek, akkor nyilván, hogy ez egy másmilyen történet lenne. Sajnos a magyar társadalom apatikus hajlandósága az régóta ismert, de az a típusú hát teljes ilyen közönybe ájulás, amivel mostanában szembesülünk, az azért egy viszonylag új, tehát ilyen 2010 óta létező jelenség. Úgy se lehet vele semmit sem csinálni. Úgy se tudod megváltoztatni. Be van itt ilyen minden betonozva. Ugye ismerjük ezeket.
5: És közben hétről hétre átlép egy újabb vörös vonalat a kormány, amiről azt gondoltuk, hogy na, ezt már tényleg nem lépik meg. Ilyen nincs, hogy ezt megtegyék. És megteszik, és tényleg semmi következménye.
9: Igen, tehát ez az biztos, hogy ilyen szempontból ugye, tehát a miniszterelnökre elmondható azt, hogy azért van neki egyfajta ilyen kalandor természete, és nagyon sok esetben vabankot játszik, és egyelőre a vabank őt látszik igazolni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben fordulat akkor létezhet, hogyha történik valamilyen külpolitikai fordulat.
5: Megint van egy betelefonálunk, bocsánat.
9: Magyarország egy kicsi ország, a külső körülményektől nagyon befolyásolt. Ebben nyilván, hogy az Európai Unió maflassága és mamlassága nem segíti ezt a dolgot.
5: Közben lett
10: halló,
5: egy... Halló, szia, itt vagyunk.
10: Sziasztok, Rics vagyok. Hallgatom itt a műsort, nagyon érdekes, amiről beszéltek. Megütötte a fülemet ez az apatikusság. Én nem gondolnám, hogy erről van szó. Szerintem inkább a félelem szót kéne használni, és meg is indoklom, hogy miért gondolom ezt. Azért, mert szerintem itt az embereknek biztos így a múltból, vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy így a múltból adódóan így ilyen zsigeri félelmük van amiatt, hogy tulajdonképpen az éppen hatalmon lévő akárki, az bármit megtehet vele. Ugye ez a régi ilyen besúgó rendszer, meg mit nem micsoda, ugye ott mindenki parázott, hogy akármit is mondanak, ugye jön a fekete autó, meg ilyenek, és most az a baj, hogy ez a kormány, illetve ez a most a hatalmon lévő valakik gyakorlatilag a régi módszerekkel, de új eszközökkel ugyanezt a félelmet fenntartják az emberekben. És pont ezért nem megy ki csak pár ezer ember, és ezért nem megy ki 10 vagy 100 000 ember az utcára, mert nagyon jól tudják, hogy ezekkel ugye a modern eszközökkel, amikről most szó van, simán meg tudják nézni azt, hogy ki volt ott, a térfigyelő kamerákkal beazonosítják az embereket, és utána véletlenül lehet, hogy pont ki fogják rúgni a munkahelyéről, vagy mit tudom én, nem kapja meg az orvosi ellátást, hogy bármi történik vele, és hát ez problémás. Tehát az a helyzet, hogy na mindegy, szóval a lényeg az, hogy én ezt így látom körülbelül. Hogy nem apatikusság, hanem leginkább félelem van, szerintem. Leteszem. Köszönöm.
5: Köszönjük, szia.
9: Ja, ha mondhatok erre valamit, akkor mondanám. Tehát én azt gondolom, hogy az apátia és a félelem között nincs túl nagy távolság. Tehát ugye az apátiát is előidézi valami. Én ezt készséggel elfogadom azt, hogy a félelemkeltés és félelemben tartás az mindenképpen része a kormányzat, mondjuk így, hogy tömeglélektani viselkedésének. Ugye itt a 2010 óta kialakult rendszerrel kapcsolatban különböző elméletek vannak, amelyek nem feltétlenül mondanak ellent egymásnak, hanem azt is mondhatnám, hogy ilyen komplementer, egymást kiegészítő elméletek. Ugye Magyar Bálintnak van az a tétele és a kétkötetes antológiái, amik ugye arról szólnak, hogy Magyarország momentán egy maffia állam. Amire nyilván, tehát van erre egy csomó példája, és azt gondolom, hogy eszközrendszerében sok minden igaz ebből, tehát akár a fizikai erőszak, futballhuligánok, és nem tudom én kiknek a felhasználásával, nem csak egy 2006-os jelenség, hanem egy 2016-os is, mondjuk a ligetvédőkkel szemben, stb. Akik ugye a huligánokból azóta már nem tudom én, ugye labdarúgó szövetségi, vagy labdarúgó egyesületi biztonságiak lettek. Tehát ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy maffia módszer. Ugyanakkor én például meghatározásként, egyszer kértek tőlem egy ilyet, én azt mondtam, hogy Magyarország momentán kádárista szociálpszichológiai struktúrákra építő neofeudalizmus. Ezt elmagyaráznám, vagy elmondanám, hogy ezt hogy gondolom. Tehát ez a kádárista szociálpszichológiai struktúra, ebben nyilvánvalóan a két dolog van benne, a félelemkeltés és az etetés. Tehát ez a vodka és kancsuka, cukor vagy ostor, tehát hogy részben ugye az emberek megtapasztalják azt, persze nem diktatóriális, hanem mondjuk autokratikus módon, tehát nem börtönbe kerülnek, hanem mondjuk elveszítik az állásukat. Nem tudják miért, de sejthetik velük. Sejthetik velük, hogy miért nem kaphatsz munkát, miért lettél feketeseggű, miért nem alkalmaznak téged akárhol, miért nem ad neked, tudom én, pénzt bármilyen állami pénzosztó szerv.
7: ez az egyik része a dolognak. Tehát ez a fajta, a társadalomban még nem kihalt, mert nem olyan nagyon régen volt ugye a káderizmus, de ezeket a nem kihalt dolgoknak a felélesztésével találkozunk. A másik dolog az pedig a neofeudalizmus, ami hát egyrészt ugye, és most nem csak a föld alapúságra gondolok, tehát ezek a földpályázatok, és amit tudom én, és a mészáros lőrincek és hasonlóknak az emelkedése, hanem hogy a legfontosabb a lojalitás. A legfontosabb az, hogy a legfőbb fő az most hogyan viszonyul hozzád. Elfogadja téged egy lojális alattvalónak, vagy pedig nem lát annak, és akkor mondjuk Vince Péter Zsolt ellen mondjuk öt fronton támad ellene az ügyészség. Holott ugye az pedig ugye az egyik főideológus Blánci András mondta, hogy az Orbán rendszer lényege tulajdonképpen maga a korrupció. Azaz, hogy a korrupció által vagyonossá tenni egy olyan réteget, akit a mostani főség az úgy gondol, hogy hát támogatni kell, és nem foglalkozik azzal, hogy az országban mondjuk most már lassan 4 millió ember él mély szegénységben.
5: De abszolút egyetértek, hogy így van.
6: Egyébként az én személyes környezetemben inkább azt látom, hogy nem különösebben erős a félelem. Nyilván ebben van egy ilyen földrajzi dolog is, hogy Budapesten azért inkább érzik magukat biztonságban az emberek, tehát mondjuk egy helyben, mondjuk egy faluban a polgármester ellen fellépni, az valóban egy kemény történet, következményekkel jár minden emberi számítás szerint. De azért lássuk be őszintén, kimenni a Kossuth térre tüntetni. Persze biztos van, aki azt gondolja, hogy majd mindenféle eszközökkel megfigyelik és azonosítják, de hát azért minden jel arra mutat, hogy azért, hogy mondjam, idáig nem jutott el a rendszer. Én magam közalkalmazott vagyok, és nagyjából hetente járok különböző tüntetésekre, és soha senki nem nézett rám csúnyán, és millió ilyen példát tudunk.
7: A vidéken történik valamilyen tüntetés, bármilyen vidéki felvonulás, az tényleg nagyon, nagyon ünneplem, és hát nyilván, hogy egy faluban ez persze egészen más, hogyha megoszthatok itt veletek egy élményt, akkor valamikor talán egy évvel ezelőtt egy barátommal járkáltunk valahol Kelet-Magyarországon, és akkor útba esett, illetve bementünk Érpatakra, és megnéztük ott ugye ott a Hermelinbe öltözött embernek a birodalmát, ugye ez a Orosz Mihály Zoltán, ugye ott ilyen Prónai Pálnak, meg Hindi Ivánnak, meg Vas Albertnek, meg nem tudom én, tehát csupa ilyen szélsőjobber figurának van mindenféle emlékeje, és akkor kérdezték, hogy úgy biztos látszott rajtunk, hogy mi nem helybeliek vagyunk, és akkor valaki ott a polgármester hivatal körül megkérdezte tőle, hogy mit csinálunk mi itt, és akkor én mondtam, hogy katasztrófa turisták vagyunk, és hát nagyon elcsodálkozott, és hogy hát itt nincsen semmi katasztrófa, meg stb. Tehát egy kicsit olyan érzésem volt, mint hogy a észak-koreai úttörőkkel beszéltem volna, tehát hogy minden szép, minden jó, és minden iszonyú pompás, és pazar, és stb. Tehát nyilván, hogy ez egy település nagyság szerinti dolog is. Meg hát ugye mások a hajlamok azért Budapesten, tehát hogyha most megnéztük a népszavazást, akkor nyilvánvalóan Budapest, Szeged, még egy-két nagyváros, tehát ezek voltak azok, ahol az érvénytelen szavazatok és a távolmaradás leginkább erős volt.
5: Egyébként a félelemhez kicsit kitérő, hogy elég megnézni a kormánypárt, nagyobbik kormánypárt felépítését, hogy ott hogy épül a pártstruktúra, mindenki függőségi viszonyban van. Nem véletlen, hogy soha egy kritikus mondat fideszes ajkát a nyilvánosság felé el nem adja, kizárólag háttérben név nélkül mernek bármi negatívat, vagy az intézkedésekkel, akár személyekkel kritikusat mondani, mert mindenki retteg.
7: Nyilván, hát aki önálló egyéniség volt ebben a párban, az már ugye rég kilépett, vagy háttérbe szorult, és egyfajta kesztyűbábozás és drótonrángatás jellemzi a kormánypártot is. Hát én azt gondolom, hogy ez a típusú ilyen egyszemélyi autoriter vezetés se az országnak, se a gazdaságnak, se senkinek, de mondom hithű fideszeseknek sem, tehát akik ideológiai alapon hithű fideszesek, azoknak sem tesz jót.
6: Biztos ti is hallottátok, azért régóta terjed a városban, hogy tehát oké, ellenzékinek lenni sem annyira jó, mint mondjuk egy igazi élet demokráciában, ahol a civil szervezetek

0: az lesz a jel, hogy felkerültünk a térképről, hogy végre megjön a NAV, de több évi működés után még mindig nem. De mindegy, amire ki akartam lukadni, az az, hogy ellenzékiként még aránylag laza az élet, de hogy az igazán nehéz helyzetben a fideszesek vannak, tehát ott viszont kőkeményen büntetnek mindenféle kiugrást vagy kibeszélést, vagy ne adj Isten ilyen dezertálást a NER-ből. Tehát, hogy az a kemény történet, és velük nem olyan megengedőek, mint eleve azokkal, akikről tudják, hogy kritikusak.
1: De az egészségnél azért itt most én egy definíciós problémát látok. Tehát én azt látom, hogy tisztelet a kivételnek, de akik parlamenti szinten ellenzéki politizálnak, ők azért valamilyen szinten részei a rendszernek. Tehát én ezt egyre inkább úgy kezdem látni Magyarországot, mint mondjuk az 1989 előtti Lengyelországot, ahol azért volt parasztpárt, meg volt még valami demokrata párt, meg nem tudom én, tehát hogy voltak ilyen álpártok vagy kamupártok. Tehát mondjuk egy picit visszakanyarodva a Népszabadság ügyhöz, tehát azt gondolom, hogy amikor a Szabad Sajtó Alapítványnak elengedték a kezét, és akkor nem tudom én, Szanyi kapitánytól kezdve Esterházy Attiláig, mit tudom én, sokan bírálták a Népszabadságot, mert ők sem tudták elviselni egyébként a hátrányos helyzetű demokratikus neveltetésüknél fogva azt, hogy kritizálta őket a Népszabadság, mint ugye baloldali irányultságú orgánum. Azt gondolom, hogy ez az egész történet, ez azért a NER érdekeit szolgálta.
0: Bocsánat.
1: Azt gondolom, hogy ebben lehetett valami, ami egy feltételezés, de lehetett valamiféle ilyen ráutaló magatartás legalábbis, hogy jó volna az nektek is, jó az, hogyha ezt csináljátok, és szopatjátok a Népszabadságot.
0: Bocsánat, csak egy mondatos kiegészítés, mert azt hiszem, hogy lejárta az időnk, vagy lejáróban van az időnk, hogy én az ellenzéket az előbb nem pártpolitikai értelemben mondtam, hanem mindenki, aki szembe megy civilként, vagy ilyen olyan mondom.
1: Tehát én azt gondolom, hogy a hivatásos politikai ellenzék, hát én nekem már nincsenek nagy várakozásaim, vagy csak nagyon kevés emberrel kapcsolatban, és nem szervezettel kapcsolatban vannak várakozásaim. Azt gondolom, hogy civilek és a sajtó egyébként, tehát azt gondolom, hogy a média ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos szerepet kapott abban, hogy mondjuk azt, hogy a 89-es fordulatnak a pozitívumai közül azért még valamit megpróbáljunk megőrizni.
2: Hát, sok biztatóról nem tudtunk mi sem beszámolni az ember.
1: Nem, de majd nem tudom, legközelebb, hogy majd tavasz is lesz, meg nem tudom én, meg szép idő, meg nem tudom én. Tehát ez egy másik beszélgetés.
2: Köszönjük szépen. További szép napot nektek.
0: Köszönjük.
2: Sziasztok.
3: Come and gather round, friends, and I'll tell you a tale of when the red iron armpits run aplenty, but the cardboard filled windows and old men on the benches.

0: And I watched my friends, they couldn't have been kinder.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kert akaró.
3: Jó.
2: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő

0: Elolvasás. Két hetente vasárnap a Tiloson.
1: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
2: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
0: Hallgass.
4: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
0: Jó.
6: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Herceg Ferenc, az élet olyan, mint a lánc. Írásbeli dolgozat 4 évben. Hevesi tanár úrnak történelmi vizsgára benyújtotta Herceg Ferike, a 4. B-osztály jeles előmenetelű tanulója, tornából felmentve. Előadta a Nemzeti Reál Gimnázium. Osztályozta Szász Károly tanár úr. A nádor nyári napnapon közöletánál kibámul a kanyar Dunánál.
1: Milyen szépen hullámzik a Duna. Milyen érdekes a kép szemben, a rondella, a bástya, alattam a hajóhíd, mely Pestre vezet. Milyen különös, régies minden, de nem is csoda, hiszen 1823-ban vagyunk, mikor Pest-Buda még egészen primitív, fejletlen állapotban, amint látjuk. És szó sincsen pompás palotákról, meg Digadóról, meg Angol Parkról, meg jazzbandről a Ritz-Hellóban, meg ilyesmikről, amikről bezzeg én nem is álmodhatok még, hiszen lelkemben tulajdonképpen a régi, respektíve a mostani feudális korszakhoz tartozom. Ezzel szemben áll régi dicsőségünk. Kérem, hol késik régi dicsőségünk?
2: Most voltam érte az éjjé homályban, a fülem te rögtön jön.
1: Hát kérem, mondja meg neki, hogy siessen, mert századok ültenek el, és ő alattuk mélyen egy észő fényben jár egyedül címe.
2: Igen, istenség, rögtön itt címe.
1: De éppen jönnek a főurak.
2: Parbleu, fenség mondja, c'est bon.
1: Honnan, ügyis címe?
2: Csak ide Bécsbe tértem be egy kupica idegen majmolásra, mostanában kedden és pénteken szoktam idegent majmolni.
1: Mi az édem csutkai?
3: Éppen fénytűztem, fenség. Nagyon kellett szaladnom, nehezen bírják már az öreg csontjaim.
1: Hét, elfajulás dolgában, hogy elló?
3: Köszönöm, kedves érdeklődését, fajulgatok. Szépecskén, elhagyjuk, jó, hogy eszembe juttatta, indulok is el.
1: Hová indul?
3: Hát romlásnak, erős magyar vagyok én, kérem, hajdan.
1: Apropó, nem látta véletlenül a bosszus egeknek ostorait nyomult hazénkon?
3: De igen, majd felküldöm, ha találkozok vele.
2: Fenség, a nemzet van itt.
1: Mit akar memmigint?
2: Valami panasszal jött.
1: Bocsásd be!
0: A nemzet jön.
1: Alá szolgálja, kérem, én ezt nem bírom, tessék ma intézkedni.
2: No,
1: mi az öreg? Kérem, folyton ráz. Kicsoda? Kérem, ez a Széchenyi, kérem, én nyugodtan testpedek, és ez a Széchenyi oda jön és ráz. Már testpedni se hagyják az ember. Küldje be!
2: Igenis.
0: A vesztében rohan.
2: Aha, ez a Széchenyi. Bár magyar ő is, de én azért nem tartok össze vele. Bár gyermekkoromban az átok mindig az asztalkül kergetett, hogy nem tartok össze.
0: Belvillom. Széchenyi élőben jön. Hátra felé beszél az előszobában.
1: Jó, csak hallgasson. Már megint árulkodni jött, amiatt a kis rázásért. Megálljon, ezért úgy felrázom megint, hogy olyat még nem pipált. Milyen nincs önnek, és micsoda ön itt nem?
2: Ja,
1: hát nekem itt szavam sincs. Az ország nagyja nem vagyok.
2: Nézd, ez Széchenyi! Megégett az ujjamat!
1: Nem tud vigyázni? Már megint belenyúlt a lengészbe? És mi igaz abból, hogy ön valami lánchidat akar építeni, ami a Margit Ferenc József esküdéri és összekötő vasúti hidat megelőzve a kultúra fákjája lend? Majd mit csinálnak a mi csodái?
0: Majd megtartanak a barátaim. Kossuth fiam, tárba tovább a minden.
1: Bocsánatot kérek, ahogy feljöttem a lépcsőn, nekem itt valaki a kezembe adta ezt a tárogatót. Uraim, midőn a színpadra lépek? Nohis?
2: Hát most mit csináljak vele? Adja ide majd én. Jó!
0: Átadja, de amikor Széchenyi egy pillanat elfordul, hirtelen a szájához kapja és kivácsan belé. Nagy csörömbölés.
1: No mi az? Mi tört össze? Már megint nem vigyáznak a régi alkotmányra?
2: Jaj, fenség!
1: Mi az? Mit csináltok már megint? A régi feudális alkotmány, persze, amire úgy vigyáztam.
2: Kérem, én is vigyáztam, de erre a hangos tárogatózásra megfúztam is erre. Ahogy fogtam a kezemet, kitört...
1: Mi tört ki?
2: Hát a forradalom!
1: Ezt ön csinálta? Kérem, megfizetem. Na és, mit fog ehhez szólni a feleségem?
2: Kérem, tessék neki megmondani, hogy leborulok ő nagysága előtt, majd csináltatok másikat.
1: Ó, az ön micsodája?
2: Ó, hogy én bűntelen.
1: Mit jósol ön? Megjósolom, hogy elveszítjük a háborút, és 1849-ben világosnál lefekszik a fegyver. Aztán 18 év múlva kiegyezünk, majd 40 évi béke után kitör a világháború, elveszítjük, és 10 évig szomorú napokat lát az ország, míg végre 1925 novemberében minden jóra fordul.
2: Ugyanis
1: a Nemzeti Színházban előadják ennek az embernek a történelmi színművét, aki megérte engem és koromat, bebizonyítja, hogy én előre láttam, hogy ő majd utólag rájön, hogy én előre megjósoltam, hogy ő majd utólag kimutatja, hogy két okos ember volt ebben az országban. A másik én voltam.
2: Döbbenve meg.
1: Az élet olyan, mint a lenchíd.
3: Miért?
1: Nem tudom.

váži, szép asszonyok. Szeres brit dámát, régi lordok utódját, szeplőst, kék ruhást, vagy norvég lánnyal lesd a fjordok fölött az őszi szélzúgást. Szeres szírasszonyt, lassú tánctól vonagló lomhakéjű nőt, sápat görög szajhát Bizáncból, aranytermekben vémlőt. Szeres nagymellű lágy flamandot, ki untan s lagymatag mozog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Keres szláv hitvesett szemében alkonytáján a nagy talányt, öl egy cigánylotyót a réten, szeres arabnőt, perzsalányt, borulj sudár fehér hasára, mely hűs, akár a gyík hasa. Hágj fel Madonnád ablakára lajtórján május éjszaka, hajolj mórrabnőd íriszére, hol zöldes sárga fény lobog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszony. Utazz, hajózz be mind a tengert, kutass fel messze népeket, imádj kígyójárású berbert, kívánj nagylábú németet, várd hölgyedet brokát ruhában Toledo őszi lombja közt, vagy kurtizán a szuburában forgasson tejszín combja közt. Szeres zsidó lányt, búst és édes, mint május éji óborok. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Jegyzett. Tudom, hogy vannak még ezer szám. Örmények, lappok, négerek, sárgák, oly aprók, mint az öklöm, s mindig csak csókra éhesek. Hinduk, litvánok, svédek, írek, bretónok, szerbek, angolok. De egy sem csókol úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Ballada a parlamenthez. Most, hogy a bitó árnyékában állok, a parlament eszéhez appellálok, mert jogában áll minden féregnek, dögnek védekezni, ha életére törnek. A kutya vonít, a kígyó sziszeg, a farkas üvölt, s ebben a hideg, tetves ketrecben, ahová bezártak. Csak én fogjam be a pofám. Persze. Nem nékem állna a deres, ha úr lehetnék, vagy gazdag nemes, de mivel, hogy szegény bitang vagyok, a vallatásnál csak pofont kapok. S most, hogy méghozzá kénpadra ítéltek, ha hegyes szögekkel a húsomba tépnek, ha olajba főznek, ha négy rétre vágnak, most is fogjam be a pofámat. Ne! A fejemben még több szalma lenne, mint amennyi szalma nőtt már eddig benne, ha most a parlament elé nem állnék, s végső lehelletig nem protestálnék, hogy ártatlan vagyok. S ha síralomházba zárnak, s a bitó alatt a martalócok várnak, míg a szuronyok merev négyszögben állnak, hát még akkor is fogjam be a pofába. Látjátok, nem hiába firkálok, mert ha e verset ki nem gondolom, fölöttem folyna már régen az árom, csalán nőtt volna már a gyomrom. Ezért, ha a zsaruk a nyakadra hágnak, az ura kerül. Ne fogd be a popát!

Az Akasztófa Virágok Balladája. A orgonák közt erre jársz a nyáron, a dombtetőn, barát vagy idegen, ne gúnyolódj a három jó madáron, kik itt lengünk a sárga zsinegen. Bőrünket nézd, a víz lemosta régen, nyelvünk megzöldült, mint a rézgaras, és így forgunk a korhadó kötélen pökhendi táncban, mint a szélkakas. Hasunk, amelybe bort tömtünk, s kalácsot, mint vén ribanc mell ráncos sárga folt. A szívünk, mely a názáreti ácsot sosem dicsérte, rég a sárba folyt. Ne rögd ki gyalázatunkat, vándor, s ne csak mi bennünk lej bűnt és hibát, s ha majd a megymagot kiköpött szádból, rebeg értünk egy Ave Máriát, hogy a gonosz hold szarván el ne essen, s az égig jusson-e három zsivány, s ruháik foltján többé ne nevessen a gróf kisasszony és az úri lány, de kérd ránk az úr kegyelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja bíjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A barna rongyok hultak már a fáról, s át 33 sáros vármegyén hárman jöttünk koldulva Flandriából. Ityé Meson, s Kolinka jő, meg én. És egy nap térdig hóban állt a róna, s a házakból követ dobtak ki ránk, s a réteken nem nőtt, csak csipke rózsa, deres kökénytől felkopott a szánk, s ott röpködött a varjú is, mely újra fülünkbe károgott a dombtetőn, s mi ülünk hárman, tarbozódva bújvas árván a kötből megfakult mező. Kisvány, ki erre jársz egy jó barátom, ki majd letéptel lilium virág. Ne nézz ránk szemedben durva váddal, de mondj értünk egy Ave Máriát, hogy a tejút vizében meg ne ázzon, s az égig jusson-e három begyár, s ott lovagoljon fent a szivárványon, hol nincsen úr és nincsen proletár, és kérd ránk az ő kegyelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen, ámen! Ott ültünk a mezőn, íg őszi ködben, s fáztunk a hűtű szürke kormány, míg a hold rőt lámpáját felkötötte Rouen várának lila tornyait. S hogy lassan egyre mélyebb lett az alkony, nézzétek, mondtam, mi veres a hó. Ityé Meson a kését nézte akkor, és arra jött egy batyúzó zsidó. Ott jött görnyetten, vénen, és mi szépen felálltunk, staplót kértünk és tüzet, de ő a kést bámulta, s zöld szemében sötét toronyként állt a rémület. És így végeztünk véle mind a hárman. Mondj értünk még egy Ave Máriát, s az Úr az örök élet aranyával fizesse meg irgalmad aranyát, hogy a göncöl kocsisa fel a bakra vegye magához-e három gonoszt, s vad vágtában vihesse a magasba hozzá, ki már csupán kegyelmet oszt, és kérd ránk az ő szerelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja bíjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A vénzsidót a búzaföldbe dobtuk, és a vénzsidó vagy 100 tallért nyomott. Aztán kocsmába mentünk, és kimostuk a rongyainkból mind a vérnyomot. De a zsaruk elfogtak a határban, s rozsdába verve vittek Párizsig. Bűnbánat nélkül haltunk mind a hárman, s hasunkön nézd, a lódarás hízik. Szemünkkel varjak szállnak fenn az égen, s
forgunk, lengjünk, mint a szélkakas. És Melvin Boeing megrohadva régen leestek tegnap, mint a rézgaras. Vállunk a naptól már barnára égett, testvér, neves meg, mint a nagyvilág, és mondj, ha a Montmartre dombra tévedsz, értünk egy végső Ave Máriát, hogy Colin Cailleux lókötő pofáját, s ityémesont a zsebmetszők közül, bírák, pandúrok ott fenn már ne várják, rútul pislogva egy felhő mögül. De kérd ránk az ő kegyelmét, hogy a vitótól hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében.

0: Rádió. Kárt a karót halljátok. És benne napi mozaik. Most elértünk Faludi Györgyhöz, akinek a vígjon fordításait halljátok.
1: A testamentum. Az őszi sárban már magamban járok, s lábam nyomában a kaszás ügyet. Hajam deres lett, és az utcalányok másnak mutatják már a mellüket. S a csillagok is már fakóban égnek, mint egykor égtek, mikor este lett. Ajánlom bűnös lelkemet az égnek, s az út sarának vészna testemet. Pedig hogy féltem egykor a haláltól? Emlékszem, mint kamasz vagy kisdiák, mikor félig fejemre szállt az álom, és elmorzsoltam rég az estimát. Hirtelen belém nyílt a sötétben a rémület, hogy egyszer meghalok. És azt sem tudom már akkor majd, hogy éltem, és hogy fákat láttam, holdat és napot. Hogy nemzedékek fognak jönni-menni, de nékem nem lesz szavam és dalom. És a bitang sors, mely nem adott enni, végül sarat dagaszt az ajkamon. Hogy mint a barmok döglünk meg mindnyájan. S ha már a sírba tettek, egy kevés örömtől sem lesz édes lenn a szájam, s nem lesz soha, de soha ébredés. E félelem úgy fúrt, mint vágóhídon fúrják bikák agyába a karót. A verejték nyak, amik elborított, s hörögve haragtam a takaróra. Görcsös kézzel meggyújtottam a mécsest, s hogy elkergessem ezt a látomást, könyvet fogtam, s olvasni kezdtem révett szememmel Vallát vagy a Gorgiászt. Azóta a pimasz nők, s a rideg barátok, s a polgárok közönye, a hosszú vándorútak a hideg erdőkben, és a hóhérkötele másra tanított, s mert kiürítettem a mélypincék mindenlőre borát, nem félek többé, s a halállal ketten régen vagyunk mi, Pertucimborák. Mert korbáccsal vert engemet az élet, s nem voltam Isten választott fia, egy tál lencsémben hányszor ült a féreg, s lábamnak hányszor kellett futnia, és mégis most is gúnyra áll a szájam, s az urak hiába fennek rám fogat, ollójával e rút kor és az állam nem nyírt meg, mint kertész a bokrokat. Úgy volt tehát, hogy épp karácsony esten, 31-ben, 1400 után, szalmán hevert borjak között a testem, melyek szememben leheltek puhán. Apám némán állt, mint cölöp a tóban, s anyám fáradtan súgta, Jézus! Jézus, mert én is egy vén korhat istálóban születtem egykor, mint a Nazarénus. És hogy mégsem lett megváltó belőlem, az első követ te emeld rá. E földre gondban és nyomorban nőttem, istáló szolga volt szegény apám. Nagyapám zsoldos, s varros homlokára az évek húztak dühös boronát, és őseim jeltelen sírhalmára sosem ragyogtak gőgös koronát. És ezért így, vénen, két térdemre esve köszönöm néked, uram, a nyomort, hogy nem lettem ficsúr, ki délben, este mindenre pökve szürcsöli a bort, hogy mámoraim keserűk és búsak voltak, s utam az éj aljába vitt, hol a sötétben megláttam a dúsak hatalmát s a szegények titkait. Köszönöm néked a kenyér csodáját, s az éhes gyomor lázadt vágyait, a tömegszállás fuldokló homályát, s a vén kórházak sápadt ágyait. Köszönöm néked álmom lágy varázsát, s lyukas cipőmben a hideg sarat, és köszönöm a meddő vágy darázsát, s a szélzúgását a hidak alatt. Köszönöm néked, hogy szememnek tárva nyílt meg az ember, ez szörnyű bozót, mert így nem lettem az urak szolgája, sem népkertekben risporos bohóc. Köszönöm, hogy az ember szenvedését mind a fülembe súgtad egy napon, mert így történt, hogy minden versem mélyén azóta egy húr szól, a szánalom. De akkor még mindenről mit se tudva, üvegből ittam a volt a levest, és lágy porával megcsókolt az utca, és rőd borával meglocsolt az est. Oly szimpla volt minden, a nap, a rétek, a játékok, az ég és a folyó, és az út sarából úgy gurult az élet cipőm elé, mint egy üveggolyó. Aztán meghalt apám, és mi ültünk szótlan, és az éhségtől állunk már felkopott. És így jött, hogy 8 évvel kenyeret csortam a pék előtt, és a strázsa elfogott. 25 botütés jutott ki nékem, és a kis monkorbi és hovány farát röhögték éppen a dámák a téren, hogy ott jött Guillaume de Villon apát. Magához vett, és nékem adta lelkét, és címer pajzsa minden csillagát, és papszívének vénülő szerelmét, és vén könyvtára ódon illatát, amelyben annyi titkot magyarázott kamasz fülemnek ő, a mesterem, míg kinn a fákon nyári zápor ázott, vagy targaljak hintáztak mesztelen. Emlékszem, mindig az ablaknál állott, és elfordítva tőlem mély szemét, úgy nézett szét az udvaron a pállott üvegen át, hol limlom és szemét közt gyöngyöket fogott a levegőben. És aztán megfordult, s úgy mellékesen, félhalkan és úgy félig elmenőben marokra szórta őket én nekem. Mert tudta ő a századok múlását, s régholt bölcsészek minden bánatát. Ő mondta el nékem Róma bukását, Platón álmát, s a husziták tanát. Hogy Gilles de Rest, a kék szakált, miért húzták Bitóra, és a brittek a szegény Johannára miért gyújtottak mágiát Rouen várának sárga főterén. És így volt, hogy 16 éves lettem, s a pandekták közt ültem kisdiák, s szájamra a lihegő nyári estben mézet csorgattak az akáciák. És az álmos denevérek lassú kéjjel ölelgették már kinn a házfalat, midőn Szeleszt a szolgáló a méccsel bejött szőkén, mint az erdei nap. És akkor persze megtanított arra, amit különben ő már rég tudott, és a polcokról Okem, Zénó, Valla, az orvosok és az asztrológusok, Demokritosz, Hippokrátész és Platón, Lukánus, Szent Tamás és Livius, Averroész, Ptolemeusz és Strábó, Terencius, Seneca, Plinius. Az írók, az atyák és a bölcsészek, a tanítványok és a mesterek, pergament arcok pusztuló és vénhet gőgével bámulták szerelmemet. És ezentúl minden éjjel véleháltam. A Champ de Mars vizes lapájain, és néztem, míg a harmad hajnaltájban kék lámpákat gyújtott a vállain. És bár a nőknél sok babért arattam, s a vágy húsomba csontig harapott, a vénkönyvekhez is csak hű maradtam, és elnyertem a doktor kalapot. És ekkor a magam lábára álltam, s úgy éltem már, hol vizen, hol boron, akár csak most, és nyelvem a vitában minden tanárt megvert a Sorbonon. És akkor tájt már rímeim bejárták az országot, meg Párizs városát, és a barátok régen bennem látták az új költőt, a Héroszt, a csodát, mert előd nélkül jöttem, mint Homérosz, s ha versem átszállna jövőkorokba, úgy megsúgom, hogy azért lettem Hérosz, mert fütyülni tudtam a Héroszokra. De megvallom, bár 100 rímet faragtam, koldustarisznya jutott én nekem, Gazdag versek közt is szegény maradtam, s fanyar gondok közt folyt az életem, s csak titkon csókolóztam az örömmel, míg a züllés mocskos kocsmákba vitt, és asszonyok közé, kik 10 körömmel fogták kabátom foltos szárnyait. A szép Gantier asszonykit annyit vártam, s akit hajnalig korbácsolt a vágy, s a szőke Blanche, aki szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Catherine la Boursière, ki zsiványargót beszélt, s a piszkos Marion Lidoll, de legjobban mégis a kövér Margot szerettem, kiről annyi versem szól. Együtt laktunk, s ő vitt a bűn útjára, mert Villon akkor késelt és lopott, hogy Margónak pénze legyen ruhára, s átlátszó ingre, de a pimasz kokot minden áldott nap megcsalt egy hülyével, kit átölelt, s a kapuajba vitt, és máskülönben is gyűlölt, s csak éjjel békültünk össze néha egy kicsit. Mindent, amit magamról s a világról tudtam, néki, csak néki mondtam el. Felszedtem volna lábnyomát a sárból, s a holdat néki loptam volna el. S egy éjjel eszembe jutott, megkérdem, miért nem szeret, és miért nem szeretett. S akkor felült a pamlagon fehéren, s így szólt, unom víjon az eszedet. És akkor mentem le az éjszakába, és egyszer lépve minden járdakőre, alvó koldusok, s roncedők közt kába fejjel előre, mindig csak előre, a rétegig, s ott néztem vizes arccal a téli felhők alján, hogy terül el, mint megromlott lila hús, a hajnal, olmosan, szürkén, reménytelenül. Mint tudjátok, ekkor volt, hogy leszúrtam boros fejjel a rendőrfőnököt. Miért kötél járt volna, de az udvar s a parlament kegyelme száműzött. És ott bolyongtam, hol az erdők vadja között az éjben csak a glóriás szentszűz kísért, és ő, mindnyájunk apja, aki a fák alatt is óriás. Köszönöm néki, hogy dús álommákot hintett, ha fáradt voltam el nekem, és köszönöm a bágyat holdvilágot, mely ott kísért a téli kerteken, amíg magányosan és számkivetve a Szentavéli kisfaluba értem, hol egy gyönyörű parasztlány nevetve rég várt a réten a tavaszi szélben. Fehér csípője ringott, mint a bölcső, fáradt testemnek drága ararát, s mikor megtudta, hogy Villon a költő csókolja haja puha aranyát, mint széttépett langyos barack, úgy ömlött szájamba szája, s teste lángra gyúlt, s az éjben melbimbója úgy varaslott, akár a málna, mely márványra hult, mint harapófogó ölelt a karja. Asszony még így sohasem szeretett. Fázó testemet testével takarta, tenyerén vitt, szájából etetett, s éppen ezért volt, hogy egy éjjel lopva elszöktem, mint a tolvaj nesztelen. Szegény gyermek, hogy is sejthette volna, hogy sok lesz nékem ennyi szerelem. Midőn lehult az őszi lomb, ölében már nem rejthette őt, a gyermeket. S akkor nem kellett senkinél cselédnek, s a réteken bolygott, kikergetett testével, és úgy gondolt reám, lágyan, s harag nélkül, s mikor tél lett, szegény fiunkat egy fekete éjszakában, ott szülte meg az udvarunk egén. De akkor én már régen messze jártam, és megláttam az Alpok ormait. Láttam gyöngyöt zsákszámra Génuában, s láttam Velence gőgös tornyait. Láttam bűnbánon térdelni a népet, a lateráni szent lépcső tövén, láttam nyomort, s elefántcsontcsikkéket Bianca Deste bársonyköntösén. Láttam Kumét, s a vörös lángokat éjjel Nápoly váránál a hegyen, s mezítlen fürdő görög lányokat Palermónál az Azúr-tengeren. Láttam Brunelleschit az esthomályban, amint a dómnál a meszet keverte, s láttam költőket, kik ezüst tentával írtak szonettet bíbor pergamentre. És így, megöregedve végigjártam Germániának minden vén, sötét, gót templomát, és aztán megcsodáltam Ipern csipkeit és London ködét, míg végül a Kréta partokról néztem, hogy repül Kalénak a sirály. S a hírt matrózok hozták arra nékem, mikor kegyelmet adott a király. És ezért dicsérje néktek most a rímem, 7. Károly francia királyt. Ragyogjon trónján a liliomos címer, s övezzen homlokán az úr Gloárt. A sors útjában 100 rózsát fakasszon, és még hírből se ismerje a bút, és szüljön néki a királyi asszony 20 gyermeket, és persze mind fiút. S így értem haza egy nap hajnaltájban, a szajna csendes volt és hófehér, s legott a hírhet házhoz vitt a lábam, hová oly sokszor vitt a szenvedély. És mint szerelmes kamasz, lopva néztem be a nyitott ablakon, hol tátott szájjal, zsíros, piszkos pofával vénen aludtak Margó meg a többi lányok. Tovább mentem, s kiköptem a járdára, s a kút vizében néztem arcomat, hajamat, melyet az idő sárgára mázolt, s a furcsa, hosszú karcokat homlokomon, és aztán felnevettem, s nem néztem már a víztükröt tovább, sem a nőket, és még azt sem kerestem, hol vannak már a régi cimborák. Az egyik szolga lett, lovász vagy béres, vagy az utcán túrja a szemetet. A másik zöld esernyővel kezében sétáltat vasárnap 8 gyereket. A harmadik nagy úr és 7 lovon jár, s fülébe 3 prímás hegedül. De én nem lettem szolga, úr, se polgár, s így maradtam magamnak egyedül. Lelkemet tehát az úrnak ajánlom, vett tolladat és írd, Fremen papom, a többit a sárnak, és azt kívánom, ha elköltöznék innen egy napon, hogy minden cókmókomat pénzét éve temessetek el, s azt, mi megmarad, dobjátok az első koldus kezébe, ki elétek akar. De addig, kérlek, hagyjatok magamra, hogy néhány órát hadd ülhessek én, amíg az ősz ködött szitál hajamra még itt, parányi kertem közepén. A rózsa már lehult, a szegfű sárgul, a bokrokon fütyülnek a rigók, s a tölgy alatt egy vén Priapus bámul, kit Rómából hoztak a légió. S ha megrepett és megkopott is, mégse tört össze 1500 év alatt. Csend van köröttem, s a sápadó égre vörös felhőket gyújt az alkonyat. 4 oldalt borzalmas házfalak barnán merednek a haldokló kert felett. Lassan sötét lesz, Priapuszra tarkán csavarodnak az ázott levelek. Utóirat, mely temetésemet illeti. Ha visszatérek majd a barna földbe, amelyből gyomnak nőttem egykoron, azt kérem, hogy a Szent Avéli völgyben pihenjen egykor elfeledt porom. E temető már régen drága nékem, oly csendes, mint egy álmos zöld öböl, s két összehajló sejmes domb tövében puhábban vár rám, mint az anyaöl. És olcsó könnyeket senki se ríjon, ha majd a sírba tesznek egy napon, szegény fiam Pierre Armand de Villon is ott pihen, ki bénán és vakon jött a világra, de az úr kitárta feléje lágy kezét harmadnapon, s el nem játszott játékait ott játsza valahol a cukorszín csillagon. De mégis azt kérném, hogy ne tegyétek Armand fiam mellé testemporát. Ott szeretnék pihenni, hol a rétek benőnek már a korhat lécen át a sírdombokra, a temető szélén, és ott nézném, mint fáradt vén szerető, amint az évekkel lassan és békén a búzaföldbe vész a temető. Meg aztán a kocsma sincs onnan messze, hol jó bornál egy kis kvartett zenél gonosz nótákat minden nyári este, s daluk botrányos szövegét a szél a zöld sírokig hozza el magával. Ne szóljatok meg, ki tudja, halott szívem egy csendes május éjszakában talán meghallja még a dallamot. Ültessetek fejem fölé egy árva kis szilvafát, mellemre pázsitot. De a kék ékszerrel miért? Ne drága márvány tömböt vagy gőgös gránitot, rendjeleket, díszsírhelyt sose kértem. S bár hóhérkézben lengett életem, az úgynevezett úri tisztességhez mégis túl tiszta volt az én nevem. Ne törődjetek halotti torommal, jó lesz nektek, ha van dohos kenyér, s ha nem nagy munka, írjátok korommal vagy kátránnyal egy szürke vagy fehér középnagy kőre, amilyen a réten a lábatok alatt ezer akad, hogy úgy ki és mi volt az életében, ki itt enyészik len a föld alatt. S menjetek hátat fordítva a sírnak oda, hol szebben szaglik a virág. S talán, ha majdan 2000-et írnak, Krisztus után még tudja a világ, hogy csókolt egykor Villon a csavargó, s mély serlegekből hogy itta a bút, s hogy indult végül álmos és kanyargó vizekre, honnan nincsen visszaút.

Ó, borzadály, ketté hasadtam. Te tréfálkoztál velem? Egyik felemmel öntudatlan öleltelek szerelmesem. A másik szemlélt, mint egy szobrot. Éber szemlencsét fogva rád, sőt, azt is, mi fejemben forgott jegyeztem, mint a szeizmográf. Ez utóbbi is akaratlan volt, hidd meg, bárha tudatos. És végezetül itt maradtam tudásommal, mint túladok. Készségesen jött első kéjünk, lakály volt, régtől elnyomott. Trónunk elébe úgy idéztük, mint rabszolgát a zsarnokok. Lihegett, botlott dombról jőve, szemfénye vad volt, lépte gyors, és tudtuk, meg nem lophat tőle erőszak, végzett kor, se sors. A biztosság, ez volt a legszebb, s a győztes, nyegle, bizalom. Még itt zihálunk egymás mellett, a testünk csupa nyugalom. Átfoglak, langyos szád nem égett, csípőcsontot hűs, mint a kés. Derekadat, mint az emlékek tartja a szelíd ölelés. Körben komoly gyinnek vigyáznak a sarkokban és a bútoron. Lábam hosszabb, mint egy zsiráfnyak. Árnyat legel, ha nyújtózom. A márványudvar csupa rozsda, most ugrott rá a holdvilág. A szél felkapja, visszahozza párzásunk boldog illatát. Szemed sarkában szilvakék kegyetlen rakétákat röpít az ifjúság. Ha csak egy csepp becsület volna bennem, nem engedném, hogy számat érje szád. Talán még most sem késő, hogy lerázzam szédült hűségedet, s kidobjalak. Te jámbor őrült, mit keresd a házban? Tört bútorok, meg bérbevett palak közt ráncos képen vonz, vagy a szegénység? Ébredj álmodból, nem látod a végét? Az iszonyaton kívül mindad örökbe rád, ha ócska bábom eldől. Húzd el kezedet sárga tenyeremből, honnan az idő vize kiszalad. Az új hold görbetőre felhasítja az ég violapiros pókhasát. Az esti árnyak hárun alrasítja, már osztogatja a sok álruhát. A kasba éled, utca tér sikátor fölött az alkony mézgás, s nehéz. Az ópium barlangból kis szivárog, s csókra nyújtja a libegő kezét. A báron kövér basa sétál végig, zöld vízi hulla, szeme, mint az ón. Ott angol orvos, illatokon él itt és boldogságán. Fenn a dobogón hastáncos nő, kávátlan kőkutacska a köldöke, benn árnyak ágboga, lihegve, mintha még vizet kutatna, bámul bele egy szökött katona. Dobzene árad, és fáklya füst a térről, a karnyelő hasán a hold a vért. Mesemondó körül sűrű félkör, az ajkak nyílnak, Szimbád hazatért. Tuareg ül a nagy falnak háttal, és a látványt nézi, 40 napja már, és egyszerre mind ez, dobszó, török, fátylak, s fátylak mögött a női szem, bazár, résztálak, menta illat,
pálmakertek, mélyzöld árnyékok és fehér falak őrült körtáncot lejtenek szemedben, míg szédít, örjít, vonz az áradat. És hív, hazád rom, nőd, bénülő locska, munkád hitványság, életed gyötör. Jöjj és merülj a mély sikátorba, hogy kéj az élet, s a halál gyönyör. Nincs rends törvénye üsgő ázalakban, hazád felől nem ér be hír, se szó. Tűnj el, halj meg, s támadj fel száz alakban, van vénen is reinkarnáció. A mórfürdőben vetkezd le a múltat.

egyre megy. Rabolj vagy gyilkolj, s fogd át halálos ölelkezéssel ezt a várhegyet. Avagy vadabb végvonz, s a város untat, szerezd meg mindjárt, mit szíved kíván, lila függőágyán az ópiumnak, vagy zöld nyeregből az abszintlován. Avagy maradj így, ne mozdulj, csak nézzed, hallgasd, sosem volt madarak dalát. Míg homlokod körött a csillagképek csörögnek, mint az érő tatolyák.

amikor Faludi György elment Bécs őszi városába egy kofferrel, mely a hazája volt, és a szürke esti pendiószobában Natásha kis vállára ráhajolt. S a rolettán a rátház tornyának sárga óralapja úgy fénylett át, mint egy olajpecsét, akkor hajnal felé így szólt Natásha. Te sem vagy már szűz. Ennyi az egész. És akkor Faludi Györgynek ritka lett a pénze, és galléria ünnepnap sem volt fehér. De a diák lány, ha kérdezték érte, csak vállat vont, és vele maradt ezért. Az ingét mosta, ruháját kefélte, és számára szava volt a parancs. Az ágyban néha Csehovról beszéltek, és melle kisebb volt, mint egy fél narancs. És mikor már végigjárták kettesében Bécs városának őszi parkjait, egy szürke taxi lement velük egy szürke éjjel az úton, mely a Westbahnhofra vitt. Faludi György nem sírt, midőn a vonat ablakában, fehér bundában kihajolt felette. Az utca sarkon marónit vett magának, s aztán mindjárt elfeledte. A másodikat Mettának hívták. Fehér és gőgös arca nem árulta el soha, mire vágyik. S haja oly szőke volt, hogy meggyújthatták volna rajta a firenzei dóm összes gyertyáit. Az első este kávéházban ültek egymástól, diszkréten távol, az asztal két oldalán. Szemben egy fényreklám szólott, és így beszélgettek Einsteinről, Zoláról, a Kurfürstendám lámpája alatt. És Metta ásított. Ez a szerelem, és oly banálisan, és éppen úgy kezdődik, mint minden szerelem. Most két hétig Zoláról beszélsz nékem, és két hét múlva lefekszel velem. És aztán hozzátette. De mi lenne, ha mindjárt lefeküdnénk? És Faludi György csak a pincérnek mondta, hogy fizet, és hazamentek. És Metta odaadta a testét oly egyszerűen, mint egy pohár vizet. És attól kezdve majdnem egy fél évig cigarettáit ő gyújtotta meg, és minden éjjel puncsot főzött néki, és asszony teste néki volt meleg. A zoo alatt egy villanyóra mellett találkoztak, pont 8-kor, és minden este. És egyszer Faludi György nem ment el többet, és aztán mindjárt elfeledte. A harmadik, valljuk be, Szajha volt. Egy pesti bárból együtt mentek ki, és tudták hova. Fricinek hívták, és vörös hajához jól állt a szürke garniszáloda.

17 éves volt, s oly szép, mint egy madonna. De Gindi volt veszettül és köpködött. S másnap délfele, midőn a mellét mosva megállt a tükörnél, megesküdött, hogy mától fogva nem lesz többé céda, s Faludi Györgyé lesz. A vén falakról hullott a tapéta, és így maradtak ketten egy szobán. Történt, hogy néha, mert nem volt rúzsra pénze, vagy csak szokásból, az utcára ment, és Faludi Györgynek is felforrt a vére, ha másnap reggel újra megjelent. Belerúgott, megverte és kidobta, és az utcán állt a jég, a sár, a köd, a zsandár és az éjség megkínoszta, szegény kis állat, mindig visszajött. És egyszer Faludi Györgyöt elfogta a régi csavargó láza, gyűrött múltját, passzus zsebre tette, két Miriamját rádobta az ágyra, és aztán mindjárt elfeledte. És mikor Faludi Györgynek elfogyott a pénze, midőn egy este nem tudott tovább, és egy bedingi kőrakáson nézte negyed kenyerét, meg a szalonnát. Akkor hajnal felé leült hozzája Charlotte Franken, a munkás leány. Vasárnap is hideg volt a szobája, de Karl Marx képe függött a falán. Sápadtan jött meg esténként a gyárból, midőn már kötfeküdt bedény felett. Hozta magával a Szent Háromságot, cigarettát, újságot, kenyeret. Aztán Liebknechtről beszéltek, és nem látták többé a lyukokat egymás zsebén, és minden este lementek a parkba, és tüntetni mentek május elsején. De a géppuskák már csak rájuk vártak, gyönyörű tavaszi fák alatt. Akkor Charlotte Franken vézna sápadt testében egy porontyal ott maradt. A munkások harmadnap néma csendben 108 halottal őt is eltemették. És harmadnap megint a gyárba mentek, és aztán mindjárt elfeledték. És egy délután szeptember kék havában Faludi György Párizsba verset írt. A szomszédban tájz dúdolt, és a vén szajnában az alkonyat szőtt lila kreptösint. Tájz 16 éves volt, és árva, és nem tudta még, mi a szerelmi vágy. És oly gyermek volt, hogy szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Faludi György az ablaknál állt. Párizs zsongása lassan fejébe kergette a vért. És akkor Thaisz halkan bejött hozzája, talán egy könyv, talán egy merciért, és mikor a csókoktól kábultan kereste a kilincset, és lányteste remegett, Faludi György az ajtóhoz szegezte, mint lepkéket tűvel a gyerek. Mikor már nem sír, len a pártmonszóban jártok a sárga holdbanán alatt, majd a frissen hullott verszályi hóban, Faludi György megcsalta néha nap. Az első férfi nem lehet feledni, sírt Thaisz, és fejét ölébe tette, de akkor ő nem tudta már szeretni, és aztán mindjárt elfeledte. És Faludi György megjárta így már a félvilágot, és úgy tudta, hogy minden játékban nyert. Azt mondják, hogy már nagyon felvágott, midőn egy nap megjött az Éva serf. Ott jött a Mirabel Park egyik fasorában, rászögezte gúnyos nagy szemét, mely olyan kék volt, mintha a sarkában egy ibolyát préseltek volna szét. S
midőn a domb téren leült mellette, s oly sápat volt, mint egy aszfodélosz. Akkor Faludi György már azt is elfeledte, hogy márványból van-e a milói Vénusz. Éva serv nem szívott, csak goldfléket, s reptort használt, s gonosz volt, s hideg. Az Éva serv nem főzött puncsot néki, s cigarettáit nem gyújtotta meg. Fütyült Hitlerre és fütyült Leninre, és nem érdekelte Marxról, mit beszél. Hiába volt dohánya, pénze, inge hiába volt hétköznap is fehér. Az Éva serv gyűlölte, és kinózta, és lenézte, és leköpte, és kidobta. Gőgös száját, melyen fény lett a festék, és mesztelen, vonagló asszony testét, melyet minden jött-mentnek szabad volt szeretni, neki, csak neki nem adta oda. De ezt az egyet nem tudta elfeledni soha. Soha. Soha.

Párizsból 1940 nyarán délfelé menekültem a németek elől, Angliába akartam átkerülni, de nem tudtam hajót találni, és egy másik teherhajómon, feleségemmel, néhány barátommal, és az Utrechti és a Leideni Egyetem tanári karával 5 napi éhezés után és 5 napi szomjazás után megérkeztem Marokkóba. Marokkó. A sárga répát tegnap hoztam, ma okker festék lett belőle. A 30 éves asszonyoknak szikkad, s repedni kezd a bőre. Hiába csillagász az este, a nap iszonyú tűzkerék, rohadást vet és arat, mellre szívtam kábító fűszerét. A halál minden sarkon ott áll. Ha fiatal vagy, nem kímél, mellé telepszik asztalodnál, és szeretkezni elkísér. De mégis, mit otthon kedveltem, unalmas álszent kirakat, s mi undorított e kegyetlen barbár ország az igazabb. E verset nem magam szereztem, csak ülök némán, s élvezem, hogyan vetkőztet mesztelemre múzsám a halálfélelem. Esti séta. A járdán késő délután van, bájos, talán 2 éves kisfiú totyog. Elébénk áll, reánk néz, mosolyog. Vali elolvad, s felkapja magához. Egyszerre itt van a gyerek mamája, lefátyolozott előkelő dáma, ki úgy tolja lopótök melleit maga előtt, mint egy gyermekkocsit. Liheg, megtorpan, hennás öklét rázza, a kisfiú feleségem nyakába csippaszkodik. A némber kotkodácsol, Vali leteszi a fiút, már sűrű köröttünk a dühöngő embergyűrű. Nem értem, mit vétettünk, mit akarnak, szólok oda egy ludnyakú arabnak, ki mellettem áll. Szemem közé bámul, s hallgat. Aztán rámordít franciául, megverte a kis Ahmedet szemével, disznóhús szaga van a kicsikének. Az egyik megragadja feleségem karját, s csavarni kezdi. Ellököm, de visszapattan, s nekem jön, tökön rugom, mire hátulról tarkón vágnak, elszédülök. Amikor újra látok, ellenségeim hallgatnak, hátrálnak, a hölgy tátott szájjal valamit hápog, s elindul. Mi történt? Az átkozott idegen légió egy szőke káplárja jön az úttesten, és reánk mosolyog. Derekán hintázik a pisztolytáska. Támadóink lehajtott fejjel mennek tovább. Azt hinnéd, gyászmenet halad az úton. Így bánnak velük tulajdon hazájukban. És egy pogrom elmaradt. Még 2 marokkói verset mondok, jellemzőek talán 1940 atmoszférájára. Fagylalt maradék. Nem jött rám álom. Hajnaltájban, a sikátorokban kószáltam. 2 kisfiú ült a cukrászda előtt a nagy szemétkosárban. Hangosak voltak és vidámak. A papírtölcsérekre száradt, mocskos fagylaltot nyalogatták. Felriadtak, mikor megláttak. 2 üres kezemet kitártam, ne féljetek tőlem, testvérek. Rendőr űz engem is, meg döglégy. Én is szemétládában élek, s így nyalom egy elsüllyedt földrész emlékét, mely rohadt és édes. Arab tanárral sakkozom. Kemény ágyékok, lágy agyak, szellem helyett bagzó anyag, és várfalak, míg sárfalak, ez a mi átkunk, mondja, sakk. Mi tőlünk jött az egyetem, az algebra, a kémia, meg a trubadur szerelem. Mi néztünk éjjel csillagot, pároltunk rózsa illatot, míg székhelyünk Sevilla volt. S mi van ma? 600 éve nem írt itt egy jó sort senki sem. A rothadás mindent megölt. Bevalljam, hogy irigylem önt?
28 báb az asztalon. Ne irigykedjék oly nagyon. Földrészem épp most pusztul el, és rom marad, ha újra kell, salakban állunk fültövig, és gyárkémények füstölik a boldogságot. Szabadok leszünk, hogy gyári kacatot gyűjtsünk, míg zsíros üllepek lelkünkből főznek üzletet. S a híres metropoliszok, kint fény, betón, üveg, belül iszony, hisztéria, piszok. Hozzá a halál hegedül. Fejezzük be döntetlenül. És végül egy szerelmes vers Marokkóból. Alba. Két sor frissen meszelt fogaddal, még egy mosolyt küldesz felém a fecskeszárnyú virradatban, s mindjárt alszol is. De én nem akarok. Itt fekszem, s nézem melbimbót friss vérfoltjait, s nem arcodat, hogy föl ne ébredj, meg csípőt sarlóját, amíg vadul nyújtózkodom, az ajkam rongyos, megtépázott a szád, de minden izmom gumiszallag, medencém svéd golyós csapágy, mezítlen, könnyű táncos párok futkároznak az ínyemen üvegcipőben. Ha tehetném, nem pihennék, de tisztelem az álmodat, mert ha nem, félek, azt mondhatnád, pimasz vagyok, holtfáradtan is kére éhes, s hiával minden bölcsességnek. Vagy megörülnél? Nem merem kipróbálni. Közelebb fekszem hozzád a közös vánkoson, és nézem, ahogy a boldog reggel üveg harangja ránk borul. Most egy madár felfedezett, figyel bennünket az ablakból, mohón. Mutassam be neked? Jobban tenném, ha én is alszom. Milyen hideg s kemény a tested, jeges vállathoz ér a vállam, szól a madár, lebegni kezdek az ifjúság türkíz tavában. ...1941-ben feleségemmel együtt áthajóztunk Amerikába. 6 hétig vitt a hajó, mint Kolumbuszt a Santa Maria. Aztán New Yorkba telepettem le, egy ideig újságíróskodtam, aztán beléptem az amerikai hadseregbe, illetve jelentkeztem az amerikai hadseregbe, és annak a katonája voltam, és egyik élményt írom itten meg, ebben a versben, amit elmondok, amely egy katonakórházba kelt Atlantic City-ben, New Jersey-ben, 1945-ben. Egy pilóta szól. Mit zargatsz? Untam mindig a beszédet. Téged nem folytogatnak a szavak? Gyújts rá! Én inni szerettem s mozizni, hogy elűzzem magamtól magamat. Miért volt-e háború? Mi furcsa kérdés. Te fundáltad ki, vagy nagy főnökünk? Vajon fontos-e tudni, miért halunk meg? Ezen töprengj, ha lódulsz odakint. Jaj, megsértődtél. Nézd, nagy langaléta legény vagyok, csupa jó indulat. 7. légi hadsereg Szájpánon, Jim Olson írt fel, ha kell az adat. 25 éves volt mérnök baptista, sorszám O20-1875, magasság 6 láb 2, nőtlen őrnagy, szülőhelyem Hartford, Connecticut. Ki 100 mérfölddel hajtott, leányoknak füttyentett, nem vásárolt hírlapot, napeste jégszekrényeknél portyázott, és délben söntéseknél sílbakolt. Önként mentem. Nem vonzott itthon semmi, az embert oly nagy érzés fogja el, tengerérzés, érzéstenger, hogy mondjam, ha rárepül, s légnyomás dobja fel gépét, vagy mikor ködben száll radarral, ha befogja az automatikus pilótát, lustán néz a levegőbe, s alatta robbannak a misztikus füstkarikák, vagy mikor egyenesen a célra röpül, és robbanás rázza egy pillanat, s nem látja kék eget, s oldalt békésen áll a fuzsijáma.
mikor 20-szor szártunk Tokióra, kék gyűrűk ültek mindnyájunk szemén. Kutyánk vonított. Hogy ez lesz a vége, azt már sátramban reggel tudtam én. A japán császár vért tüsszentett aznap, ahogy jöttünk a Ginza lángban állt, ledobtunk mindent, és bolond kedvemmel gépem szabályos, szép díszkört csinált. Mikor mentünk, a partnál minden füstölt, dokkok, hajók, házak, nagyok s kicsik, bajtársaimra néztem, s hunyorogtam, mert kék füstsávot vonszoltunk mi is. A gumicsónakban magam maradtam, ugyan hol úsznak temetetlenül, s még örültem, hogy nélkülük halok meg, nem voltam 3 éve egyedül. Ha repülőhal esett közelembe, elkaptam és kiszívtam a belét. Negyed nap este tengervizet ittam, aztán vért hánytam, s tudtam, ez a vég. Ledőltem a csónakban, s azt gondoltam, 30 év múlva vagy ma, egyre megy, pilóták kezdtek fülembe dúdolni, kik leestek a császárság felett. ...1946-ban hazatértem Magyarországra, és mindjárt azzal kezdtem, hogy egy verset írtam a Határon címmel. A Határon. Busszal jöttünk Pozsonyból. A rossz úton keresztbe fatörzs feküdt a sárban. Az új határt jelezte. Kiszálltunk karcsú nyírpák közé a könnyű ködben. Örüljek, sírjak, féljek, amiért hazajöttem. Kezem jeges volt, s vibrált, az arcom lázban égett, olcsó boldogság vár rám, avagy a sors haragja. Rongyos honvéd mutatta, menjünk be a barakba. Elől mi ketten álltunk, szemközt egy konyhaasztal mögött szovjet őrmester, lyukacsos, puffat arccal. Úgy tett, mintha nem venné 36-unkat észre. Előtte Ciril újság. Nem olvasta, csak nézte. 20 perc telt el. Krákogtam. Ne ingerelt fel, Gyurka, sugták. A ruszki végül fél combja alá dugta hírlapját, s felpillantott Valira. Szép burzsújka. Kiáltotta vidáman, és egész jó magyarsággal a fagyos hallgatásban. Majdnem, hogy megsajnáltam, s a két passzust eléje helyeztem. Washingtonba kaptuk, szívet vidító kis ünnep keretében az új magyar követtől. 2 hónapja volt éppen. Az orosz altiszt húsos szemhéja pupillája mellé borult, miközben nagy lassan megvizsgálta, majd fiókjába csapta az útleveleinket. Azonnal adja vissza. Fölényesen legyintett, nyugalom. Egyelőre elvettük. Pesten kérjék majd vissza, ha leülte a börtönbüntetését. Börtönbe küld, nevettem, ezt nem vártam magától. De addig is hadd halljam, milyen bűnnel vádol. Felemelte az ujját, mint ki rossz fiút dorgál. Dutyiba megy, mert Hitler katonáival szolgált. Az USA katonája voltam, s remegni kezdtem mérgemben, nem harcoltam a náci hadseregben. Amerikai? Náci? A kettő nékünk mindegy. Mehetnek, mondta, s már a következőnek intett. 3 évvel később kimentem a kerepesi temetőbe, hogy megnézem, milyen egy nagy temetés. Rudas László temették.

Hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyarul. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, honok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán gond hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon, nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom, s nem győz le ellenség rangomra törvén, sem hadi törvény. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes igékkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek, ősszók, a szemhatáról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszó, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatott. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az ereszről. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok nagyra nőni. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangzó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés, kaján, törvénykönyvé, verbőci gyúrt talán. Mi vagy, füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok,
s ti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújdosó fiak, hajnócik, dózsák meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánkkal és a hazánkkal. Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlunk a szél cibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz, és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

1957-től kezdve Londonban éltem. Ott írtam ezt a két kis verset, van-e honvágyam, kérded. Rokonaim, barátaim közül már éppen eleget aláztak, kínoztak és öltek meg amazok és emezek, hogy a folytatást jobb Londonban élnem végig. A sok halott épp úgy fáj, mintha otthon lennék, de itt ordíthatok. És a másik, Alponya Várhegy felett, ülök az estelendő kertben, az ég kupolája remeg, hogy szerettem a pesti partról az Alkonyt a Várhegy felett. Hányszor néztem? Többé nem nézem. Szamár vagy, hunyd be a szemed, s mindjárt megváltod. Soha nem volt szebb Alkony a Várhegy felett. A British Museum könyvtárában. Hálókabátban középkorú asszony ül mellettem. Mocskos teniszcipőt visel, november van, s gyapjú harisnyát, spárgával köti fel térde alá. Mikor kimegy, négy csikket szed elő egy plédobozból. Megnézem, mit olvas, faksimile kódexet babiloni ékírással, fordítás is jegyzet nélkül. Minden reggel 3:49-kor az oszlopok közt várom a nyitást. Fele már ott van, a többi épp akkor közeledik gyalog, a választottak. A közelben lakik mind, Bloomsbury padlásszobáiban, itt főznek, élnek, ki tudja, hogy miből. Nem ez a gondjuk. Ez itt a kócos nő hálókabátban. A hosszú hajú szőke fiú ott az albigensekről tanul, megbízás, vizsgák, s fizetség nélkül mint halálig. A rózsás arcú, galambőr szakálú öreg úr az univerzáliák koncepcióját, Petrus Abelardus e nézetekhez való viszonyát tanulmányozza. 40-50 éve, lassanként már mindenkit ismerik. Ők az én népem. Oly országból jöttem, hol nem tűrik azt, aki önmagát meg tudja váltani. Irigykedem reájuk, s kisé szégyellem magam. Mert ők tanulnak, olvasnak, nem írnak könyvet, nem kapnak megbízást, nem várnak tapsot vagy pénzt. Engem a kiadó küldött, ki rosszul bár, de megfizet. Halálra ítélt törzs, ők az én fajtám. Minden nap ünnepnékik, és vasárnap otthon ülnek civilizációk déli bábjai között egy világban, ahol nincs már civilizáció. Ismeretlen istenek terítettek sejem szőnyeget lábaik elé. Gránit kolostort emeltek körüljük, hol nem sípol gyár, szónok nem pofázik, pénz nem csörög, de van még értelem. Ha majd felülnek a halálos ágyon, elmondhatják, hogy nem éltek-e földön,

0: es eso da?
1: Kertokaa ruoan.
2: Jó.
1: Keltakarula.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakarula. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány mind. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

kortársak, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehetünk. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő, te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak uha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

Hobbit, ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ég, megfüllett már hűsen pincének, szél s víz csap a csupasz szőlőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb bőre, elomlik és puha sárra rothad, mint mezítlen teste halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befüggje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekvei, a készen bár megvetve, puha dumnánk makulatlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródszik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején a ringba, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem szeng. Paplan alá hajts! Ó, jaj! Meg kell halni! Meg kell halni! Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint únt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó év az új. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszületlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már vártál. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg-öreg, nem tud vigasztani. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni. Tehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfolyant könyv, elszáll, mint sóhaj, mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld híres mecsetének. Csak az én telem nem halandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose. Lombom, ami lehullt, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek. Ami betűt ágamált a parda, a tavasz sárvizet elsodott. Száradt tőke, únt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is elmesett. Csak te borulsz rám, asszony jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakarva.
och jag är mättad. Mättad.

mindig valami ellenmondást láttam ebben a szóban gyászűnek. A halál gondolata rettenetes, a gyász nyomasztó és sívár érzés nem ünnepre van. De mikor egy író hal meg, a halál sem teljes halál, s a gyász sem marad sokáig puszta gyász. Az író élete nem múlik el, csak befejeződik, elkészül, mint egy könyv. Ez éppen annyira kezdet, mint vég. Búcsút mondok, úgy érzem, indulásnál vagyok jelen. Kosztolányi Dezső indul el, én már végleges és teljes ragyogásban a jövőbe, a magyar messzeségbe. Elindul, amerre Ady Endre és Tóth Árpád már előtte elindultak. A magyar költészet század elejé megújulása így lesz szinte szemünk láttára az irodalom történetét, s mi, akik még tanúi és munkásai voltunk, egyre magányosabban érezzük magunkat az életünkön. De személyi fájdalmunkat el kell most folytanunk. Ami az irodalom történeti, az nem okvetlen a múlté még, s aki meghalt, az sokszor elevenebb az élőknél. Az ember meghalt, a mű él, szokták mondani. De ez nem egészen van. A műben is az ember él. Igazában ő tartja életben a művet is, amely mint egy második teste lett neki, szavakból épült test, az elvesztett sejtekből és rostokból épült test helyett. Kosztolányi Dezső szavai éltek, mint az egészséges testek, jól tartanak, mint az erős test rongja, rostai. Szilárdok, a magyar nyelv legjobb anyagából valók, s kibírják a korok időváltozását.

pörgés az idősz. Ha meghalok majd, mélyre ássatok, gyarló valómban meg ne lássatok, kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem szegénynek megbocsássatok. Ne nézzétek karomat, térdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Önváddal és mérgekkel olykoron vertem magam füstös boros toron, mindig a kín volt ólmos ostorom, mindig magány a mély monostorom. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki úgy, mint lázadt szellemem, az sarkantyúzott szünös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös bűntelen. De a komor szemet el nem bírom, örök gyehenna lesz attól sírom. Nézd, fél a lelkem, mint hulló szirom, legyen az irgalom az én bírom. Azzal mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz, aki halandó folyvást botlik az, számomra csak a kétes a igaz. A kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőkön oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden.

Ez a mosolya pontosan olyan volt, mint ő maga egészében. Mint a tűfokán állna, s azon kellene egyensúlyozni a magát, viszont mihet leszédül, onnan belezuhan a semmibe. Valami maniákus ravasság is volt a mosolyba kifejezve, ezt fejezte ki. Csak én tudom a titkát, hogy miként kell egyensúlyoznom magam a saját egyetlen életemben. Továbbá még ez is volt benne. Ebben a pillanatban persze gondolok valamit, de nem kezeskedem azért, amit a következő pillanatban gondolni fogok. Ez a maniákus vonás azonban valószínűleg nem csak eredendő vérmérsékletéből származott, hanem rendkívül értelmességéből is. Ez a kettő úgy látszik benne kölcsönösen támogatta egymást, ingatag temperamentumát, minden impulzusra reagáló fogékony elméje és viszont. És mi származhat ebből egyéb, mint folytonos életbe vágó habozat? Mert jaj annak, aki mindent tud, vagy ha nem is minden, de majdnem. Például azt is, hogy a napfény az emberi testnek nem csak jótevője, hanem ártalma is. Ugye gyerekeket nevelni okvetlen szükséges, de legtöbbször alig-alig jár eredmény. Hogy szeretet nélkül élni nem lehet, viszont a szeretet alig, hanem csak a szív ábránja, ideálja, vagy mondjuk úgy, a lélek mítosza talán. Hogy a húsevés csúnya dolog, a vegetarianizmus pedig alig, hanem eszelőség, és így tovább a végtelenségig. S ő mindezt tudta, mert mondom, éber és nyughatatlan szellemiségű volt, ő azok közé tartozott, akik sose tudnak megnyugvást találni semmiben. Mert aki gondolataiban szünet nélkül feldolgozza azt, amit lát, annak megnyugvása nem is lehet, talán csak akkor, ha harsány és éles nevetések, vagy még azoknál is élesebb gyönyörök kábítják. A gyermeknevelésről volt szó köztünk, ez szegény Dezsőnek tragikusan fontos kérdése volt akkor. Magam én is amellett kardoskodtam még akkor, hogy a gyerekeket nem szabad túl korán igába fogni. Minél később kell például a társadalmi konvenciók nyugével megkötözni szegényes szabadságokat. Én nem arra tanítom a kisgyerekeket, hogy köszönjenek nekem, mondottam Dezsőnek, éppen ellenkezőleg. Arra bátorítom őket, hogy nyakon verjenek. Mert akkor nevetünk, és akkor boldogok. A gyerek ugyanis csak akkor igazán boldog, ha szilaj lehet, ha szabadon rosszalkotat. Ez számára a szabadság ne továbbja. Ilyesmiket mondtam neki is, Dezső szeliden, bűnbánóan hallgatta, s a megszólal csak azért tette, hogy hathatósan igazat adjon nekem. Útban voltunk egy kórház felé, ahol egy beteg kisfiút kellett meglátogatnom, Dezső is bejött velem. A kisfiú 2 éves volt, s koponyáját 3 nap előtt mindkét oldalán trepanálták középfülgyulladása miatt. És persze az ilyen gyerek hamar rendbe jön. Már is ott ült a kis ágyán, s bepújált fejére mutatva, azt magyarázta nekünk, hogy milyen szép hósapka van az ő fején. Hát nem köszönsz, hogy kell köszönni, te haszontalan, kérdezte tőle rendkívül ostoba édesanyja. Ugyanaz Istenért mondtam, én mit kínoz maga egy 2 éves gyereket, aki tegnap előtt operált. Mondd azt, hogy taknyos embácsi, biztattam a kölköt, amire persze boldogan kiáltott fel, taknyos embácsi, mondta rögtön, és szemei tüzesen villogtak, mint a kis ördögökéi. Általános volt a megrőkönyödés között. Maga egész elronik ezt a gyereket, szólt rám ekkor a rendkívül ostoba édesanyja. Majd így folytatta igen nagy egyszerűség. Egy gyereknek hamar hozzá kell szokni a társadalmi kötelezettséget. Bizony, bólintott rá barátom is készségesen. Egyedül maradtam tehát véleményemmel a világűrben. A 10 perccel előbb velem még egy véleményen levő barátom ezek szerint cserben vagyott. És már most

De kinek volt igaza, a rendkívül ostoba édesanyának-e, vagy nekem, ezt ma már nem firtatom, ez már öreg. Inkább lobogóhajú ifjú lángelmékre bízom, hogy 5 perc alatt oldják meg, amit anyjunknak, öreg pedagógusoknak ebben az évezredben nem sikerült még megoldani. De minden már akkor is felmerülő kétségeimtől, reménytelenségeimtől eltekintve így szóltam aztán hazafelé menet kóstolányhoz. Én már csak egy dologra kérlek arra, hogyha valamely véleményeddel fordulsz hozzám, s én netán ellenkező véleményen volnék, akkor tedd meg nekem a szívességet. Tartsd ki saját véleményed mellett legalább 5 perc. Csak 5 perc múlva fogod el az én véleményemet. Ne gyíjél! Nekem nincs véleményem, vallottákkor Kosztolányi Dezső. Egy kicsit mégiscsak elcsodálkoztam ezen, s megálltam az úton. Semmiről kérdeztem én? Azt nem mondtam, de majdnem semmiről vallotta meg én. S nyakát szokása szerint félrehajtotta, arcán pedig megint megjelent a ma titokzatos mosolya. Hamiskás, kamaszos, kicsit pitangos, de mégis finom. És amelyről oly sokszor jutott már eszembe Hadrián császárnak az a verse, hogy animula, vagula, blandula. Némek azt mondják, hogy a tigris szelidítendő, mások azt, hogy akkor igazi tigris, ha nem szelidíti. Némek azt, hogy a pénz mindent tette hozzá, én utálom ezeket, de hát ha igazuk van. Mert hogy viszont azoknak semmiképp sincs igazuk, akik a pénzt hetje affektációval semmibe se veszik, abban biztos. Mert vegyél egy nagyon szegény embert, akinek a gyereke épp úgy operálandó volna, mint ez a fiú a kórházban, és nincs egy vasa se. Légy szíves, magyarázz el annak hetje affektációval, hogy a pénz semmi, bízon a Szentlélek. Szóval valami véleményed úgy látszik, mégiscsak van-e tárgya, jegyeztem meg én. Mert a véleménnyel mi úgy vagyunk, folytattam, hogy a végtelen gondolatsor egyik pontján szívünk megállítja az eszünket, mert így szól hozzá, már pedig ez legyen a véleményed, te ostoba. Nem így valahogy van ez? Szóval esetől esetre butítsa meg magamat, kérdezte Kosztolányi Dezső, majd így folytatta, mert jól vigyázz, nem csak a szív, sokszor az önzés is megállítjám a gondolatsort. Némely hajnalon, jó munka után például azt gondolom, na lám, ma mégiscsak szépet írtam. Akkor tehát mégiscsak jogom van különbnek éreznem magamat ennél az anyagyilkos nőnél, ennél a Haverda Mariskánál. Ezzel szemben délután azt gondolom, szégyen és gyalázat volt ez a hajnali dicsekvés. A tehetségem vajon az én érdemem-e? S van Haverda Mariska bűnének csak is ő maga volt-e okozója annak, hogy ez a gyilkos gyalázat beférkőzhetett a szívébe. Tudjuk mi ezt? Be tudunk mi hatolni ebbe? Ilyenkor délután tehát azt gondolom, hogy én ugyan olyan rongy vagyok, mint a többi ember, vagyis sorsomnak dibdább áldozata vagyok. Amellett határozottan bájos ember volt. Véleményem szerint a báj a legszebb tulajdonságuk egyikes, az Istenek legritkább adománya. Leginkább gyermekeknek és nőknek adatik, ez utóbbiak közül is csak kevésnek, mert nem a bájolgást értem ezen, nem is az örökös kacarászást, némely gyermek akkor a legbájosabb, mikor sír, és némely asszony akkor, ha szomorú. A férfi báj még ritkább dolog, ő néki ebből kétségtelen adatot valami. Könnyed mozgású szellem volt, aki életének legsúlyosabb pillanataiban is szívesen menekült bele valamiféle huncutságba, amely voltaképp jellemezhetetlen. Halála előtt pillanat így szólt hozzá. Az élet az élet. És még fejét is csóválta ehhez, de aztán észrevette, hogy a kezeit tördeli, erre elnevette magát, de milyen kedves. Milyen kedves fiú vagy, igazán mondtam neki, amire ő. Súgok neked valamit, nem szabad nagyon komolyan venni semmit, a halált se, mondta, és huncutul pislogott,
ami nem csekélység, mert a halálos ágya. De jut eszembe, hisz egyszer már előzőleg is így szólt hozzám. Tegnap egy hajszárnia voltam az örök élettől, már meg voltam fulladva, de megmentettek, és mondhatom neked, ebben semmi rossz nem volt. Közben azt álmodtam, hogy egy kávéházban vagyok, és éppen menni akarok onnan, felállok és hívom a főpincért. Úgy látszik tehát az életből is csak úgy fogok elmenni, olyan egyszerűen, ahogy egy kávéházból, aztán még hozzátette, én szerettelek. És itt úgy elkezdett csírni, mint a gyermekek, épp oly bájosan. Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki.

Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek-e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt-e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rák ékírással van karcolva, ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált. A homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled, hiába. Se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt, mi megmesélni kezdtünk róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának termet még. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon.

életet, hajdan a verd, az ujjam alatt. Ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas, fényes, páncélos ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombita hang, mint a trombita hang, katonák tomjas, kerepes ajkai. De ma már oly halkan elfolyva remegve jön, mint beesett szemek gödreiben remegve fölcsillan a könyv. Nem magamért sírok én, testvérem van millió, és a legtöbb oly szegény, még álmából sem ismeri, ami jó. Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa, és örül, ha egy nagy skatulyás házban jut neki egy városi zord kis skatulya. És örül, hogyha nem bírja már, s minden összetört, átléphet az udvari erkély rácsán, s magához rántja jó anyja a föld. Szomorú világ ez, s a vers oly riadva muzsikál, mint cigány a siralomházban. Hest-hest sok verdeső, zümmögő, fényes bogár, a holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? Csak a könyv, csak a könyv, csak a könyv hull, s nem kérdik.

0: Onnan jöttem, hol jó bor és búzaterem, kerek dombok és bársonyos mezők hazájából, a gyönyörű völgységből, a Sár mellékéről. Íme felülök az időgépre, vissza-vissza, s újra itt vagyok az otthoni tájon. A szekszárdi szőlőhegyen állok, amely életem első felének központja és pihenőhelye volt. A város, mint egy álmos ebb hever domb alatt, sík felett. Kisváros, nagy falu, korán fekvő, korán kelő, fehér fal és piros tető, zöld fák és zöld zsalu. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Áll a régi ház még, zöld zsaluja mögött halkul anyám mélabúja, őszhajú, de gyermek arcú bánat. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemem legelőször látott, itt a kert, amelyben építettem homokból az első palotákat. Amit én emeltem, mind homok volt. De nagyapám háza bizton áll még, s éveimből e folytó romokból, hogy a révébe meneküljek, vár még. Járok a vén szobákban, ahol a nagyanyám lakik szegény magában. Kályha táblái közt kopogva hull a gipsz, s az ócska bútoron kopik a régi ripsz, és minden fák dobognak és ropognak. Szekrény ajtó sóhajt, a rossz padlók zokognak, pattog a nagy sifón, sikít a kis fiók, sírnak az ablakon a titkos szélvonó. Mindennek hangja van. Útjaidat akármerre bolygod, egy országot hordozol magaddal. Veled jön egy makacs íz, egy halk dal. Viszed, mint a kárhozott a poklot, de halálig, mint ki bűn között él, várja híven az éden sugáros türelme. Úgy vár reád a város és a kisház, melyben megszülettél.
1: A nyugat költői Kosztolányi, Tóth Árpád és Babits már a modern nagyváros lírikusai.
2: Rég elmaradt a fény, a körút, a villanyos a sötétbe fut. Ó Istenem, megint egyedül. Az ég, a föld megint megürül. A villanyos az éjbe szalad, kék villanások a sín alatt. Ó távoli villany, száz régi est, rideg hátad mögött, Budapest.
3: Ez a rákospalotai vidék, amely már nem főváros, de még nem falu, hanem szomorú, mint a főváros és szegény, mint a falu, alkalmas arra, hogy a poéta lámpája mellett visszautazzon a múltba. Egy elátkozott kastélyban, vagy egy világító toronyban az óceán közepén nem lehetne jobban egyedül. Ablakából egy palánkra látok ki, és egy fára, mely a széles égbe mered fel egyedül. Elhagyott ágain lebeg a magány és a meditáció.
4: Kosztolányi Dezső írta-e sorokat Babits Mihályról, aki ebben a házban lakott. Itt látogatta meg költőtársa. Íme így helyezkedik el Budapest térképén a 15. kerület, Rákospalota és Pestújhely. Elhatároztam, hogy vasárnap felviszem a gyereket az esztergomi Babits házhoz. Bonyolult vállalkozás. Úttalan utakon, kiszolgált irányjelzők mentén hágunk egyre magasabbra. Elmagyarázom a gyereknek, hogy az autogramfal olyasféle, mint Hollywoodban a lábgyűjtemény múzeum, amit egy régi híradóban már láttunk. Csak ott a híres színészek kéz és lábnyomát őrzik betonba merevítve, itt e század magyar íróinak, költőinek aláírásait őrizzük a Babits ház veranda falán. Őrizzük?
5: Mostan csak a vendégeket fogadom, akik Babits Mihályhoz jönnek látogatóba. Minden fal romlandó. Tehát ez is hull, a madara kivésik, a neveket mások név le van kaparva. Tóth Árpád, Nagy Endr, Kosztolányi, Tolnai Gábor. Tartósítani kellene ezt a falat.
6: Na most fölvetődött itt több gondolat, hát egyebek között olyan, hogy valami üveglapot helyeznének elé, vagy plexilapot helyeznének pontosan rá, vagy néhány centiméterrel eléje. Mindegyiket elvetették éppen szakmai szempontokból, tudnélik az üveg mögött. Egyrészt más lenne a pára viszony, mint a külső levegőben, és ez rontaná tovább, még gyorsabban rontaná a falat. Úgyhogy végül amellett döntöttek a szakemberek, hogy a falnak így kell maradni, ahogy van, és olyan 5-6 évenként, ahogy szükségeltetik, úgy egy kicsit fel kell javítani. Úgyhogy ennek megfelelően 1968-69-ben mi restauráltattuk a falat ismét.
7: Eddig a hivatalos vélemény. De vajon a tudományos-technikai forradalom az űrrandevú korában elfogadható-e, hogy egy vályogfal megmentésére nincs megoldás?

0: Ez a vidék Csécse. Parányi kis falu Szatmármegye északi sarkában, a Tisza partján. A falu szélén áll Móricz Bálint zsugfedeles háza.
1: Amikor belépünk a házba, akkor a konyhát látjuk magunk előtt. Ez bizonyára mindenkinek érdekes lesz, hogy szabadkéményes olyan edényekkel, amelyekhez hasonlókat Móricz Zsigmond édesanyja is használhatott. Az oldalt levő szobában a bölcsőt úgy látjuk, ahogy az Móricz gyerekkorában volt. Ez a kamra pedig tartalmazza azokat a dokumentum képeket, egy csomó könyvnek a bemutatását, amely szükséges ahhoz, hogyha valaki Csécsén jár, felidézze azokat a műveket, amelyeket Móricz írt, felidézzen olyan életrajzi adatokat, amelyek ehhez a szatmári tájhoz fűződtek. Ez a szatmári táj meghatározta Móricz művészetét. Ez a templom az a kis templom, amelyik Móricznak a keresztelésekor is állt már, és ma is hirdeti Móricz emlékét.
2: Ez a híres kollégium, amely annyi nagy költőt és tudóst adott a nemzetnek, nevelte a modern szép próza egyik legjelesebb íróját, Ady Endre barátját, Móricz Zsigmondot. Miként élt a komor falak között, egyik legszebb ifjúsági regényében írta meg. Szobra, mely a Déri Múzeum parkjában áll, a debreceni születésű nagyszobrász Medgyesi Ferenc alkotása.
0: Üllői út 95. Itt laktak 20 évig. Itt írta a Hét Krajcárt, a Sárarany-t, a Sári Bírót, a Nem élhetek muzsika szó nélkült. A Nyugat munkatársa lett.
3: Első nagy irodalmi sikeréről így vall Móricz Zsigmond.
4: 1908. Elmúlt a nyár. Messze jártam már, nagyon messze. Már második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen borultra és kétségbe esetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, s átadtam Osváth Ernőnek.
3: Ez a novella a Hét Krajcár volt.
0: A lányfalusi csendet szerette legjobban. Az üde hajnalokat, a munkás nappalokat. Ez a kicsi emlék amatőr felvétel, keskeny filmből nagyítottuk. Második felesége Simonyi Mária. Lili. Virág. Gyöngyi már férhez ment, a harmadik lánya. Milyen szerényen ballag a kerti út szélén. Ilyen volt mindig, csendes, félrehúzódó. A fiatal almafa első termése. Olyan vagyok, mint a rakott almafa, szokta mondogatni. Az egész rokonság rajta csüngött.
5: Magyar föld első népi írójának, Móricz Zsigmondnak halála évfordulóján emlékünnepet rendeztek a kiváló író sírjánál. Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt nevében, Millók Sándor a Szociáldemokraták, Sukka Géza a Demokrata Párt, Réva József a Magyar Kommunista Párt és Ortutai Gyula a Magyar Rádió nevében emlékezett meg Móricz Zsigmondról. Az erdélyi írók nevében dr. Jordák Lajos kolozsvári egyetemi tanár mondott emlékbeszédet.
2: Tíz esztendeje halt meg Móricz Zsigmond, a magyar prózaírás egyik legnagyobb mestere. Tiszacsécsén, a kis szalmazsuppos Vert falu házikónál, ahol Móricz Zsigmond született, sokan gyűltek össze azok közül, akikért a nagyíró élt, harcolt, alkotott. Itt voltak falujabeli iskolatársai, gyermekkori barátai, akikről regényeinek, elbeszéléseinek hőseit mintázta. A Kerepesi úti temetőben ünnepélyes keretek között lepték le síremlékét. Népi demokráciánk kegyelettel ünnepli meg a nagy író emlékét. A Néphadsereg színházában rendezett emlékünnepségen Révai József elvtárs megnyitó beszédében többek között a következőket mondotta.
6: Móricz kritikai realizmusával is, humanista optimizmusával is a mi elődünk és útmutatónk előfutárja a szocialista realizmusnak. Ami a magyar dolgozók pártját és a Magyar Népköztársaság kormányát illeti, mi teljesíteni fogjuk kötelességünket Móricz Zsigmond emléke, élete, munkássága iránt.

Született direktor az, aki meg tud szökni az ákontó, vagyis az előleg adás elől, aki le tudja vonni az összes levonhatókat, próbakészés, fegyelemsértésre megállapított és még ezer címen előállítható apró büntetéseket, aki olcsón tud vásárolni és színház jeggyel tudja azt is fizetni, a mély tengerek igazi lakója, az a színigazgató, aki kövére tud hízni az átlátszóan sovány gázi néptől. Egyszer csak a színész asztalnál déltájban megjelenik egy vidám vendég. Szürke úriember, nagyon kellemes, sőt nagyon előkelő megjelenésű. Megszúgják, hogy dalszárszullati igazgató, ami közönséges nyelven azt jelenti, hogy falusi direktor. Olyan direktor, aki minimális létszámmal nehányad magával a legkisebb falvakat látogatja. Vendéget keresett, vendégművész, aki kiránduljon hozzá, és a gyalázatosan rosszul menő színházába vendégeket hozzon be. Mondja, a direktor panaszkodott, rekett, agyonjátszott hangon, mert a társulat minél kisebb a játék annál több. Azt mondja a direktor, hogy Hős Ferit nem adja ide, mert az Orlovot akarom játszani, és abban sejjen trikóba kell egy felvonást csinálni, és hideg van nálunk, nem fűtenek, megfázik, akkor neki nagy kára van, Hős Feri nélkül nem tud műsort csinálni. Annyi baj legyen, mondtam neki, mondja a vidéki direktor, itt üzem a tatárjára. Abban huszárnémtébe játszik, nem fázik még. Mindenki neve zseniális megtalálkozik. Kérdem, hogy hát éppen műsorom van a tatárjára? Nálam minden műsorom van.

Móri Zsigmondot már 10 éve ismertem, amikor 1939 táján igazán találkoztunk. Az irodalomtörténész gyakran bámulhatja, mennyire nem érnek rá a kortársak egymást megismerni. Mindnek megvan a munkája, annyiféle célon, gyanún, idegenségen át pillantanak egymásra, hogy még ha barátoknak mondják is magukat, akkor is csak bennünk barátkoznak össze, akik eltüntetjük közülük az idő szétszóró közegét, s megértésünkben fektetjük őket egymás mellé. Móri Zsigmondra csak előkészíthetett a fiatalságom, s mégis egy évtizedbe került, amíg a barátság akadályait elhárítottuk. Háromszor annyiba, mint ameddig a barátság tarthatott. Amikor a Nyugatnál 14 évvel ezelőtt megismert, abba az emberfajtába tartoztam, amelyik őt a legkevésbé érdekelte. Esztétikus voltam a Babits Mihály oldaláról. Ez valami borzalmas jelző volt az ő szájában, az esztétikus. Már mögöttem volt a tanú 2 éve, amikor nyájasan szemembe mondta, hogy ő a cikkírás csak szórakozásnak tartja. Halála előtt nem sokkal a lányával volt egy előadó estéjén, ahol teleolvasták a fejét szociológiával. Ő a Hétkrajcárt olvasta fel. Másnap nevetve újságolta, hogy Virág mit mondott. Most látom csak, milyen nagy dolog egy novella apuka. Az igaz, tette hozzá, egy novella, ha jó, megél a maga lábán a világ végéig. De ezek a reflexiók. A reflexiók, az is egy borzalmas szó volt a szájában. Nos, én ilyen reflexiós ember voltam, folyóiratba kell az ilyen, azok pezsgetik meg, de a Babits esztétikusai, azok még pezsgetni se tudnak. Irántam külön oka is volt a bizalmatlanságra. Pályám elején én is azok közé tartoztam, akik Csészabó szavával azt hitték, hogy a magyar irodalmat móricztalanítani kell. Azaz fölszabadítani az ő vastag hatása alól, s levegőt teremteni más, finomabb törekvéseknek. Jogos ez persze csak annyira volt, mint az ifjúság minden helycsikarása. Móricz nagy tanítása a látása. Az ő igazmondó szeme ellenáll minden értelmi, sémás sugalmazásnak. Ebből az igazmondásból nem lehet eleget tanulni. Ebben a magyar irodalomnak még óriásit kell móricosodnia. Akkoriban azonban Tamási költészete és Proust 1001 éjszakája volt előtte. Móricz érezte ezt, s tán a bőrében is volt egy-két bírálaton karistolása. Azt hiszem, a különösen veszedelmes úri fiúk közé sorolt. A Nyugatnál Rajjal volt akkor az ilyen. Ő még nem ismert minket, nem tudta, milyen új találmányaink vannak, de féltette tőlünk a vetését. Móri Zsigmondot elég megnyugtattam, mint másokat. 1935-ben, mint a rádió új irodalmára, hozzáfordultam először. A múzeum kávéházba egy sor városképet beszéltünk meg. Utazta és írta is remekbe őket. Nem magamról akarok fecsegni, az ő képzeletét jellemzem. Móri Zsigmondnak novella agya volt. Novella alakként, novella csíraként tette el az embereket, az eseményeket. Egyszer Rip Rónairól mesélt, hogy látogatta meg Kaposvárot. Ott ült az öreg egy karos székbe, és azt mondta, no. Móricz is jó vontatott orhangon mondta ezt a nót, és elnevette magát. Látszott, hogy ez a nó olyasmi a számára, mint egy mnemotechnikai jel, az egész alakot ki tudná bonyolítani belőle. Ő is észrevette magát, s Rip Rónai után most már magán nevetett. Ami nem volt szokás, egy fél mondatban a tehetségét magyarázta. Én mindig ezeket a novellisztikus dolgokat jegyeztem meg, sohasem a gondolatokat. S úgy is volt,
akit ő egyszer megnézett, abból azonnal novella petelet. Millió ilyen pete nőtt az agyában, mint egy ováriumban. Minden találkozás, hír, újság tovább fejlesztette őket. Némelyik órák alatt nőtt írásérekre, a másik 30 év alatt, a legtöbbet magával vitte a más világra. Az ő látásának az volt az ereje, hogy mindenkibe a legfeltűnőbb pontján akaszkodott bele, onnét indult el, ahonnét a legegyszerűbb pillantás. Csak amit kihúzott, az volt a zseniális. Az én novella tulajdonságom a fiatalos külsőm volt. Egy gimnazista arc a komor kritikusok. A nyugatnál is ezt kérdezte, hány éves vagyok. Amikor megmondtam, hogy 30, elgondolkozva nézett. Én nekem ennyi idős koromban a sár arany már a tarsolyomban volt. Nekem is az emberi színjáték, de arról ő nem tudott. A múzeum kávéházban is ezzel állított meg, mikor a terveim közt röpdöstem kipirulva. Az üdeséged, így nevezte tapintatosan ezt a természeti különösséget. Én akkoriban húztam a fejemre életem első nagy botrányát az ember és szereppel. Móricznak megvolt a könyv, s mondta, hogy úton, otthon kortyolgat belőle. Mulattata, hogy ilyeneket merek megírni. Ahogy a másik mesterről írta, a világ legszentébb képével. Pont amennyitől megvész az ebb. Különösen a házas bátorságon szórakoztatta, hisz én is azért a néhány oldalért írtam az egész Erdélyt, de hogy ilyen tömören üzenjen az ember a feleségének. A nagy fölháborodásban azt hiszem csak az ő mosolygása látott világosan. Az üdekölső és a szókimondás, a lelkesedés és az érzékenységi rohamok közt az ő látásában megvolt az összefüggés. Nem valami alkattani vagy lélektani séma, a valóság titkával, sarmatával. Hogy a novella hogy fejlődött tovább, kiderül abból a levélből, melyet 1935 nyarán intézett hozzá. A levél így hangzik. Kedves László, Szabó Lőrinccel beszélgettünk, s ő mondja, hogy elköltöztök november 3-án a lakásotokból, s hogy az jó és olcsó lakás. Mi november 1-re lakást keresünk, s kérlek, írd meg, hogy érdemes-e az a lakás. Hány szoba, fekvés, ár. De azért is ragadtam meg az ürügyet, hogy írjak, mert ami nálam igen szokatlan, kívánkozom most, hogy pár szót beszéljek veled. Tegnap olvastam el, s fejeztem be Sanremói naplódat, s koronként nagyon el voltam ragadtatva. Az az egyéni közvetlensége, hogy az élmény gondolattá jegecül, egészen szokatlannál. Téma anyagban legtöbbször igazat adtam, illetve elfogadtam, amit kaptam. Néha vitatkoztam, s az íróra appelláltam a mai értéstől a leendő új értésig. Mindenképpen szép, tiszta, okos, olykor bölcs, s olykor gyermetektől, szeretettel. Szeretném, ha egyszer kijönnétek a feleségeddel hozzánk leányvalóban. Nincs olyan messze, mint a tenger, de tenger szép ez is. Kis belföldi tenger, de nem a méret, a méreg a fő, ami ölt. Készcsóks üdvözlet igaz barátsággal, Móricz. Én akkor nem voltam már a rádiónál. Nem csak, hogy hatalmasság nem voltam, de akkor vartak be a zsákba, amelyből nem is kerültem ki éppen soha többet. Móricz Zsigmondnak sehogy sem hittem el, hogy a Sanremói napló valóban tetszhessen neki, vigasztalás, nyájas nyugta az előadásokért, vagy a lakásügyhöz szánta kellemes borítékú. Nem is mentem el leányfaluba. Nem volt igazam, ő az irodalom manővereit észre sem tudta venni. Viszonya emberekhez és írókhoz független volt a szellemi és politikai élet hullámzásától. A dicséretesen volt, ha írónak adta fenéki igaz,
de egészen felelőtlen sem. Halála előtt mondta nekem a tanulmányaira. Nálam a kritika sohasem volt egészen halálos dolog. Inkább, hogy kitűzzem a bokrétát. Kafka Margitot például sohasem szerettem, de a színek és évek meglepett. Körülbelül így volt ő Adit kivéve minnyájunkkal, akiket megdicsért. Hanem ha nem tetszett neki valami, akkor inkább megszökött, mint hogy hazudnia kelljen. A hetedik Gergely bemutatója előtt az előcsarnokban találkoztam vele. Majd megmondom őszintén, hogy tetszik-e, mondta készfogás közben. Az első felvonás szünetjében azonban nem volt már sehol. Az sem lehetetlen, hogy a Sanremói naplót elolvasta. Móri Zsigmond sokkal műveltebb, elfogulatlanabb olvasó volt, mint ki kiáltották. Nem igaz, hogy csak a maga stílusában föltállott dolgokhoz fért hozzá. A mi nemzedékünkben például Szabó Lőrincet becsülte legtöbbre. Nagyon jó költő, hagytam helybe egyszer a lelkesedését. Nem jó költő, nagy költő, mondta nyomatékkal. Máskor Prusztról vitatkoztak előtte. Amit ő ott leír, az mind valóságos élmény, szólt közbe nagy meglepetésünkre. Neki ez volt a fontos, nem a realizmus külsőségei, a valódiság. De némi írói becsületet mégiscsak szép irodalommal lehetett előtte szerezni. Annyi voltam én is haláláig a szemében, amennyi a gyász villámfénynél, meg később a másik mester jó voltál. Könyvdedikálásnál mindig azt mondták a kiadóban, Móri Zsigmondnak, minek ő nem olvass el úgysem. De ez is csak beszéd volt, mint a műveletlenség. Arról, ami számított, tudott ő ott kincs, idehaza is. A gyászt például ijésen kívül csak ő olvasta hozzáértőképpen. Az azonban, hogy mégsem hallhatunk meg egymás bővebb ismerete nélkül. Csak a villámfénynél előadásán derült ki. Móri Zsigmond nagy témája mégis a házasság volt. Az igazi nagy házasság szenvedők közé tartozott, akinek az élet a házasságban kezdődik, s ott is lesz haláltusává. Erre célzott az egyik színházi lapban a naplója. Villámfénynél. Mi az oka, hogy az ember semmiben olyan nagy örömet nem tud találni, mint a rokon gondolkozásban? Ellenpróbálja, a legnagyobb szerelem is azon bukik meg, ha kiderül, hogy a két fél nem rokon gondolkozású. Zárójelben, milyen remek darab a villámfény, el vagyok ragadtatva, Németh László rokon gondolkozású. Egy kicsit talán sajnált is érte, hogy ezzel a diákos arccal ilyen rokon gondolkozású lehetek. Én akkor már rég elhánytam vele szemben a literátori tegezem. Nem csak az Erdélyt tartottam a legnagyobb magyar regénynek, sőt a legnagyobb élő írónak. Az egyetlen ember volt ebben az országban, akinek fiául tudtam volna a lába elé ülni.

0: Két részlet a hármas könyvből, találkozásaim Móricz Zsigmonddal és Tanya a hegyen című fejezetek. Pihenésképpen, közben beszélgetés. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Ha közben köhögök, az kivágja.
2: De ez hülés, Károly bátya, ez hülés?
1: Hogy? Nem. Ez egy régi, 15 vagy 20 esztendős hörghurut.
2: Cigarettától? Nem.
1: De igen. Ha abba hagynék, akkor talán elmúlna, de miért hagyjam abba? Hát köhöghetek, van időm.
2: Most is háromba vágja a cigarettát?
1: Háromba. Azaz négybe vágtam, de nem lehet jól elvágni, akkor kihullad mindegyikből a dohány.
2: Hány szippantás? Egy?
1: Hát egy vagy kettő vagy három, attól függ. Attól függ, hogy töltik azt a bitam cigarettát. Mert nem, meg úgy töltik, hogy egybe elvágom, fel is dobom. Mert alig ló benne valami. Máskor meg van benne vagy egy finánc, az összetöri a többi részt. Megszoktam viszont ezt a cigarettát, és nem tudom megváltoztatni. Ha kapok drágább cigarettákat, azokat rendesen elkínálom vendéget. Van jó bolgárizi, algéri cigarettám, van amerikai cigarettám.
2: Hány éves korától cigarettázik vajon?
1: Én amióta meg van engedve, 7. gimnázista koromban. Akkor nálunk megengedte.
2: Az 16 éves korától.
1: 7. gimnázistáknak meg volt engedve a cigarettát.
2: És erős cigarettát szívott mindig?
1: És azóta a tanárok, a régi tanárok is nem tegeztek el magáznak. Ez volt a régi rend. És a kisfiúknak Dominék volt, urak, Dominék. Úgy kellett megszólítsanak.
2: Na, hát akkor lássuk látok. Ezt.
1: Én
2: jól lát, Károly bácsi?
1: Én jól
2: akkor...
1: látok. Ki kell köhögni magamat. Mondom, ez nem hűlés. Ez nem hűlés.
2: Ez egy örök hörkurut.
1: Egy örök hörkurut. Nappal kevesebbet köhögök, és ha itt ülök, még cigarettát sem. De este és reggel. 1914-ben nem csak a világháború tört ki, hanem abban az esztendőben volt a sztánai református bál is. Nem kicsi dolog ez, mert háború volt akkor még, és lesz még, de sztánai református bál soha azelőtt nem volt, és úgy látszik, hamarosan nem is lesz. A bál kitalálója én voltam, és szervezője, rendezője, vezérkari főnöke, sógorom Balázs Balázs, vagyis a Dufla, úgy nevezték. Aki mulatos, aranyos, vidám, legény ember volt akkor, akit mindenki egyszerre megszeretett, és aki ma is nagyon-nagyon kedves jó atyámpia. A bált február 1-ére tűztük ki, és olyan meghívót rajzoltam neki, hogy a díszítő művészet grafikai száma azonnal reprodukálta, és ezért a klisét, papírt, nyomást ingyen csinálta meg, és így jótékony célunk egyik leglényegesebb kiadási tételét takarította meg nekünk. Meghívtuk a kalotaszegi környék minden valamire való családját, és külön meghívtam Pestről az én szegény jó komámat és építés bajtársamat, Zrumecki Dezsőt, meg Móricz Zsigát. Más idegent senkit. No, kapom posta hordultával a komám válaszát, hogy készülnek és jönnek. Bizonyosan várhatom őket a februári 1-én hajnalban a Hunyadi állomáson, mert a gyorsvonattal utaznak, aki sztánán csak fütyül, de nem áll meg. Gyönyörűségesen szép telünk volt akkor. Hetek óta tiszta, ragyogó napsütés, szikrázó, ropogó, porzó hó, és talán azóta sem olyan tartós jó szánultunk. A vonat pontosan érkezett meg, és a vendégeim is mosolyogva vidáman. És én is pontosan ott voltam az állomásom, hogy magam vihessem be őket haza szánkával és csörgős lovakkal sztánára. A kis szánkó szalmafonásos kasba bőven tömetten lápozva puha meleg szénát, és amennyi pokrocunk, bundánk volt, azt is felpakoltam volt a vendégek. Mert foga volt a télnek, és az állomásról 12 kilométerünk hazáig. Bálunk kitűnően sikerült. és bizonyos, hogy sem ezelőtt, sem azóta nem volt ilyen bál Kalotaszegen, még ma is emlegetik azok, akik megérték és élnek, pedig éppen 25 esztendő telt el azóta. Lent a faluban, az állami iskolában lámpagyújtás után nem sokára kezdődött a tánc, és reggelig tartott. Jó cigány, jó és sok étel, meg bor és pezsgő is. Móricz Zsiga úgy forgolódott az emberek között, mintha közülünk valók lett volna. Mosolygott, beszélgetett, táncolt és rengeteget jegyzett azon az éjszaka. Másnap meg beszánkáztunk a faluba, maradékra és csendes beszélgetésre, és este elutazott vissza Pestre. Hiszen nem bánta meg, hogy eljött volt, mert ebből a muzsikás, vidám, szánkózó, havas, téli napból született meg talán. De legnapsugarasabb írása, ha nem élhetek muzsika szónék.
2: Sok levél van itt, látom.
1: Ó, most már nincs, de mi volt itt? Ez egy új esztendő, hogy ott a gyűjt.
2: Ilyen képeslapokra is válaszol?
1: Ez egy nagyon jó régi barátom. Ez a pak az, amire nem válaszol. Ez a pak, amire válaszol.
2: Ez külön munka, ehhez titkár kéne.
1: Édes fiam, hát ha még ez se volna, akkor mi volna? Ha ma nincs mit csinálni most. Nincs semmi gondom, és ez nagy baj. Higgye meg, hogy addig él az ember, amíg van dolga, és amíg van gondja.
2: Ez tényleg két szippantás ez a cigaretta?
1: Nem sokkal több.
2: És a kávé is megvan még? De az alkohol?
1: Az már rég nincsen. Nem voltam én sohasem nagyon ivós. Otthon nem ittam soha semmit. Az orvos egyszer elrendelte nekem, mert safiányom volt, és van. Hogy ilyen savankás volt minden nap ebédnél és vacsoránál, igyak meg egy pohárnyit. Szilárdságit. Könnyű bort. A feleségem mindig megvette a bort. Aztán etet lett belőle, elfelejkeztem. Nem kell. Társaságban megittam pálinkát, bort, minden Isten nyilát, de csak társaság. Most pedig egy jó idő óta, már 20 esztendő óta, ha iszom egy kis szeszt, megfáj a fejem. Úgyhogy csak akkor iszom egy korcs, minél erősebb pálinkát, mikor a hasam fáj. Az rendbe hozza, az úgy rendbe hozza, hogy semmiféle orvosság nem hozza.
2: Jó étvágya van Károly bácsinak?
1: Hát lelkem, soha életemben sokat nem ettem. Mindig nagyon kevesen ettem. Szídnak, hogy miért nem eszem még. Mindig mondom nekem, ne adjon annyit, mert legyen kevesebb. Mert nem bírom. Nekem elég. Nem attól vagyok gyenge, hanem attól, hogy 93 éves vagyok.
2: Élt még ilyen szép kort a családban valaki?
1: Nem, apám 68 éves korának volt. És azért halt meg, tudja miért halt meg? Mert egyszerűen nyugalomba ment. Kirült abba, hogy nem volt dolga. Nem volt meg a hivatali dolga. Az egyszerűen tönkrezett az öreg.
2: Mi volt a foglalkozása?
1: Most azt elizelem. Külső munkánál, meg a telefonnál volt, a telefon építésnél.
2: Na, olvassuk Károly bácsi?
1: Olvasni.
2: Második rész, ugyancsak 39-ben született.
1: Mind a két rész 39.
2: Igen, azt mondom, hogy ez is.
1: A dimbó krúcsi kopasz feje alatt éppen magosan fenn a tanyám, és messze világot láthatok innet a hegyről. Alattam napnyugat felé a fagyas kaszálóit, és az alagútat a belé a kanyarodó csillogó vasúti sínekkel. És túl az erdős hegygerincen a körös torkát látom, és balra tőle a vénséges hósapkás legyászát, balra délfelé az én völgyem túlsó oldalán látom a szántókat, az én földjeimet, és azokon most buján és vidáman zöldül az őszi búza és az árpa. Tovább az ordományos erdő kopasz tölgyfái felett ott a részek tető, akire ritkán kapaszkodik az ember, de ahonnan meglátom Körösfőt és Sárvásárt, s a kevés Bánfi Hunyadot, és tovább a Kőhegy oldalában Magyarókerekét, és a más oldal felé Pányik falu végét, és a gyalui havasok oldalán a két dongó, szerteszórt házait a fekete fenőligetek között. Pontosan délfelé a gyerőmonostori akasztófa dombot látom, aki az útból a havasba ágazó ösvény mellett meredek fenyegetően, és látom továbbá Riskát, aki már fenn van a messze havasban. De a tanya északi oldalán meredeken nyúlik az ég felé a bimbó krúcsi, és a köves oromról látom Sztána faluját, látom Zsobokot és Farnast, Bikalt és Kispetrit és Nagypetrit, az almási vár romtornyát, és jobbra nézve napkelet felé Egerest látom és Bogárfelkét, és azon túl a falukat és hegyeket Kolozsvárig, és túl rajta megint csak a hegyeket, egymásra tornyosulva hullámosan, és egyre kékebben, ahogy messzebb és messzebb vannak, amik csak bele nem olvadnak a messzeség aranyos párájába. Fél Kalotaszeget láthatom innen a tanyáról, és a Dimbukrúcsiról, meg a Liszegről. Úgy, hogy megösmerem a falukat és a határokat, és fél Kalotaszegen túl megláthatom innen fél Erdélyország hegyláncait, gerinceit és csúcsait, a Meszes hegyektől a Lápos és Besztercei hegyekig és a Kelemenhamasig. Ezt mind láthatja az én szemem innen, és mindig, mikor csak akarom, és ez mind az enyém, és senki se veheti ezt el tőlem, amíg életem.

0: világtalan. Az elhíresztett sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. Negyvenen alul nem nagyon érzi az eszélét az ember. Ötvenen túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, hol emlékszem 362-t, ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év száznál több gyönyörű szonettjét.
0: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tücsökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útáltos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytálni van.
0: Hát remélem, hogy csak ugyanaz is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amellyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választotta az Írószövetség közgyűlése.
0: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok vizet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
0: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
0: Még mindig nyom a sok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzá jutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. Két-három éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
0: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam, tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. Két-három évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
0: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
0: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
0: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni, vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
0: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
0: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
0: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
0: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy miha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?

0: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
1: Semmiért egészen, hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg, s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Szeptemberi ájtott. Szeptemberi reggel. Fogj glóriádba. Ne hagyj el, szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl, még ez egyszer, halál fölé, a régi romokon. Segíts nekem, szeptember, ne eressz el, testvéri ősz, forró négő rokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát. Mindig feléd fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság, roppant a világ. Méltó vagyok hozzád. Nézd, itten állok, még sok hívő száj büszkén emleget. Véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam meget. Nem is kívánok egy pincét kínni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a gerezdet, én pártfogóm és császárom, vezes. Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes. Uralkodásra akarom erős még, agykortyaidból nékem végtelen. S te aranyozd, aki vagy a dicsőség, még most se rút, nem őszül a fejem. Érett belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bújik a darázsma, a hosszú út után sejmes garázsba, méztől dagadva megreped a szőlő, s a boldogságtól elnémul a szóló. Bizony csodás országa, mint hogyha a perc szárnyakonosodna. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna. Húgom, virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, a csillagokról ráhull az aranykor. Olyan ez éppen, mint gyermekkorunkban. A felnőttek érthetlenül beszélnek egymás között, minden lesz oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tán megriadt lenne egy sötét falomtól, s a télre, sárra és halálra gondol. Aztán a délután is furcsa néken, hogy a napot árnyékok temetik. A zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bugdácsol a billentyűn tompa búban, az édes elmebeteg árvasúban, s mert nem lehet már jobban sírnia, száján kacag a skizofrénia. Nem volt a föld még soha így csodás, a fák között mondhatlan suttogás, a fák fölött szalag, beszegve kancsal fénnyel, lilába lángoló narancsal, az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokat fülnek. Miféle ország, mond, egy gyermekország? Miféle régen elsüllyedt mennyország? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassam egy kis templomot, mely déli tűzben csöndesen lop. Imádkozó lány, száján méma sóhaj, mint mélyen alvó, ferde szemgolyóval vakok meresztik égre szemüket, Isten felé fülel egy aksüket. Vagy nézd az estét, a kormos zavarba kis műhelyébe dolgozik a varga csöp láng előtt, szegényen is hiába, mint régi képen ódon bibliában. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesefény, fekete esőn aranyablakok. Künn a vihar, elfáradt lassú rívás, benn villanyfényél őszi takarítás, a készülődés télre,
az ígéret, s az ámulattól szinte égig érek. A csillagok ma mond, miért nagyobbak, s mint a kisikált sárga rézedények a konyha délutánján, miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt egy tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaél? Az Orion süvegje miért parázsol? Miért, hogy mindent lanyha pára? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozott? Csodálatos! Szép életem, lobog, lobog tovább, cél nélkül, éljen és homályon át. Állj meg, te óra, és dőlj össze, naptár, te rothadó gondoktól régi mag. Ifjúságom zászlói úszva lassan, röpüljetek az ünnepi magas.

lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag, remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy ég üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ősbúz zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppan jeges űrlakja.

Levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világot üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy, hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdogolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elmém. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdnem egyszer a hitvesem leszel. Remélem újra, s az éber lét útjára visszahullva tudom, hogy az vagy hitvesem, barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékjét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhantva vártak. Ellenőre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fán a kérek. A folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvercs hatalmat érő nyugalma nyugtat, s mint egy hűvös hullám a kétszer kettő jó.

Estelon. Egy nappal rövidebb, lásd újra a fogság. És egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a holcs fényében a drótok újra feszülnek. S látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépd el a falra vetődő az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok. Horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik, s fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szít cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom az enyhet adó. Mert nem tudok én meghalni se. Élni se nélküled én már. A mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok. De nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangot befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, át hallgatok. Még zsong körén felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lepensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorunk útjába visszaulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz, s hogy ifjúságunk csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszaulva tudom, hogy az vagy. Hitvesem. S barátom. Csak messze vagy. Túl három vad határon. S már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fának érek, s a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyver s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága hurrám.

mélyben néma hallgató világ. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltott.

szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsonkrém felállván sok bűvös érintésű büszke báfrány. Mikor láthatok újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoldár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék, most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, s az éberlét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy, hitvesem s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már ősszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborul, s a bombák fönn a gépben zuhanni vártak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor varázsom, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fának kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vadférfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugta. S mint egy hűvös hullám, kétszer kettő jó.

Beszöges dróttal beszegett vad tölgykerítés, barak, új levegő, felszívja az este. Rapságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész, csak az ész, azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte talán, s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyeszörg, aki balra hever, hazatére. Mondd, van-e ott haza még, ahol értik-e hexametert is? Ékezetek nélkül csak sort sor alá tapogatva úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek. Vaksín. Hernyóként araszolgatván a papíron. Zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a láger őrei, s posta se jön. Köd száll le csupán barakunkra. Rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos olasz, szakadár, szerb, mél a zsidó a hegyekben, szétdarabolt lázas test. S mégis egy életet él itt. Jó hírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot. S várja a véget, a sűrű homályba bukót, a csodákat. Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat. A bolhák ostroma megújul, de a légsereg elnyugodott már. Este van. Egy nappal rövidebb, lásd, újra a fogság. És egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásít a hold, s fényében a drótok újra feszülnek. S látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor. Látod-e, drága? Suhognak az álmok. Horkan a felriadó. Megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik. S fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szít cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett. És nem jön az álom. Az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár. Lager Heidenau, Zsagubica fölött a hegyekben. 1944. július.

Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak a tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, te lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet állj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály, annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít, tanyát. Az gyárat lát a lácsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remegy. Erdőt, füttyös gyümölcsös, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, s mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. S a bakter előtte áll, s üzem, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor henterek. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Én itt egy kő, de föntről egy kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is büntelen, és csecszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval,